kérdések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A stúdióban továbbra is Szőke Viki, Gyurta Gege, Erdei Márk és Szabó Szilvia, és vendégünk érkezett, nagy-nagy szeretettel köszöntjük Lázár, vagy Kolozsi Lázár Ildikót, operatív média igazgatót, akivel hát mindenféléről fogunk beszélgetni, de talán a legfontosabb apropó és a legaktuálisabb téma az, hogy nagyon sok hazai világversenyt, sporteseményt rendezett már Budapest, illetve Magyarország, amelyen nem csak a rendezés kap mindig nagyon pozitív kritikákat, hanem a sajtó iroda, a média központ működése is, díjakkal is jutalmazták már a munkátokat, Ildi, és azt gondolom, hogy már kis súlyból kirázzátok, amikor egyszerre egy esemény zajlik. Na de az elmúlt hétvége azért szerintem még nektek is erőn felüli munkát adott, hiszen egy időben zajlott az atlétika világdöntő Budapesten, illetve a Judo Grand Prix verseny. Szóval akkor beszéljünk erről a legutóbbi versenyről, de majd rólad is lesz szó természetesen. Szóval hogy zajlott ez a párhuzamos dolog, és mekkora csapat munkára, hány fő munkájára volt szükség?
2: Bocsánat, visszamegyek az elejére, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek ilyen illusztris társaságban. Ebben a stúdióban még nem is voltam, úgyhogy köszönöm. Nagyon vicces, ahogy mondtad, hogy díjakkal jutalmaznak minket. Hát téged is, mert 17-ben harmadikak lettünk, és annak a csapatnak te is része voltál, úgyhogy... Szokd meg te is.
1: Szokd meg
2: te is, hogy ennek a csapatnak része vagy. Nagyon érdekes az, hogy sokan kérdezik, hogy jövőre is hány esemény lesz, és akkor mi hogy tudunk erre felkészülni, és egyáltalán soha nem biztos, hogy mi leszünk. Ezt én nem is vitattam soha, hogy élni és élni hagyni, nagy ez a terep, mindenki, aki szeretné csinálni. De visszamegyek oda, hogy 94-ben az akkori főszerkesztőnk a Mobil Pressnél, akkor még Vesztel Pressnél, azt mondta nekem, hogy van kétféle sajtómunka. Az egyik a sajtófőnöki, aki reprezentál, dolgozik persze, de hogy igazából ez egy reprezentatív munka, és van a szántóvető, az operatív médiavezető, aki tényleg rengeteget kell, hogy dolgozzon, de ezért nem fognak kapkodni, melyiket választod. És egyértelműen mondtam, hogy én ezt a másodikat, nekem az kell, nekem dolgozni kell, és nagyon érdekes, hogy azóta is ebben maradtam. Voltam sajtófőnök is kisebb-nagyobb eseményeken, de akkor se tetszett, tehát hogy nekem tényleg az kell, hogy együtt lélegezzek egy csapattal.
1: Terepmunka.
2: Uh-huh. Tehát hogy az, hogy én a Szöktől a Csillárig mindent megtervezek előtte, mert ugye egy operatív médiavezetés ott kezdődik, hogy egy évvel előtte elkezded összerakni, hogy miből hányra van szükséged. Jó, persze vannak guideline-ok, amit a nemzetközi szövetségek leadnak, de egyértelműen az van, hogy azért mit enged meg. Nagyon érdekes például tavaly előtt tehát a 2023-as VB után fölhívtak Tokióból a World Athletics, jobban rám írtak, hogy hát a csapatunkat visszasírják, meg az egész LOC-t, vagyis a helyi szervezőbizottságot, mert hát olyan csatákat vívnak a japánokkal, hogy ezt el nem tudjuk képzelni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy mi mindig egy kicsivel többet adunk, természetesen, és most a szervezőbizottságról beszélek, mert akkor tudunk, és ezt akartam mondani, hogy mi jól teljesíteni, hogyha mögöttünk van egy jó szervezőbizottság. Szóval így könnyű egyébként, hogyha már a csapat megszokta. Gondolkozom, hogy mi volt az eredeti kérdésed, de mindjárt beugrik.
1: A párhuzamos, hogy igen, egy időben igen. Van két verseny.
2: Eddig a csúcsunk az három verseny volt, és mivel ugye nagy a csapat, hát most gondoljatok bele, hogy a vizes VB-re 57 média kiszolgálóra volt szükség, köztük nagyon sok vezetőre, akit ott hagyhattam Sopronban, Debrecenben, stb., mert megszokta, hogy neki mi a feladata, és helyi sajtóközpont vezetőként hogyan fogja össze a kisebb csapatokat, ő is már kezdte építeni a saját csapatát, és akkor ez egy olyan közeg, ahol tudunk osztódni gond nélkül, és mindenki tudja, hogy nem veszünk el az ő dicsőségéből semmit, sőt, adunk hozzá, mert nekem egész életem az volt a célom, hogy növekedjenek az emberek. Én azt szoktam mondani, én nem tanítványokat képeztem 96 óta, mert ugye sportriportereket meg műsorvezetőket képzek már hosszú évek óta. Összesen merem, 30 év. Majdnem azt hittem, nem tudom összeszámolni. A lényeg az, hogy nekik is azt mondtam, hogy én nem tanítványokat, én mestereket akarok képezni, akik pillanatok alatt túlnőnek rajtam. sokan nem mernek olyan emberekkel dolgozni, akik esetleg majd fölé kerülhetnek. Hát miért ne? Hát, hát hogyha eljött az ideje, ha én alább adok, hogyha én kiengedek, hát akkor jöjjenek.
1: Neked, amit mondtál, nagy ez a terep, hát tehát pontosan, az nem elveszi tőled pontosan a munkát, hanem esetleg melletted.
2: Igen, igen. Úgyhogy most például, hát nagy büszkeségem volt, hogy az atlétikai szövetség, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség soha nem enged oda például moderátornak és sajtótájékoztatóra mást, mint az ő emberüket, gyönyörű hangú ember, angol, tiszta hangossággal, mert hát hiszen onnan van. Na mindegy, a lényeg az, hogy 23-ban odaengedték két tanítványomat, a Zámbó Istvánt meg a Kovács Mátét, és az atléták is így megúltak lepve, hogy itt másfajta kérdések jönnek, és tulajdonképpen nekem az volt a legnagyobb büszkeség, így álltam, és amikor a Noah Lajci visszanézett a Zámbó Istire, hogy ilyen kérdés neki még nem tettek fel a Fast and Furious-ról, mert hogy összekombinálta a filmmel, mert tényleg dühös volt ott egy adott pillanatban, akkor azt mondtam, hogy na ezért éri meg ilyen csapatokat létrehozni, és akkor ez a Zámbó István gondolkodás nélkül, nem fájlalva, hogy az atlétikán nem lehet ott, elvitte most helyettesemként a judót. Amúgy is hogy hívják ezt a... Nézd meg, nem tudok gondolkodni. Na, szóval a küzdősportos, bocsánat. Igen, az az igazság, hogy azért ez így fárasztó volt. Ezt most látjátok. Igen, tehát, hogy egyrészt a fejem, másrészt az, hogy a fogalmazás gátlót azt bevettem egy hete, de nem bánom. De sose bánom egyébként. Hát, tényleg olyan fáradt voltam hétfőn, hogy azt sem tudtam, hamu vagy mamu, de igazából megéri, mert így visszagondol az ember, hogy mennyi dicséretet kaptunk ismét, és ott lehettünk két ilyen szenzációs eseményen. Én azt gondolom, hogy ezért éri megcsinálni. És még mindig lebegek, tehát, hogy még mindig nem jöttem le a földre.
3: Egyébként ez a 2017-es budapesti vizes világbajnokság.
1: De hogyha a Füredet is tegyük bele, mert amit Ildi mond, hogy nem csak egy helyen zajlottak az események, hát több, ugye?
3: Ugye ez mindig visszakanyarodik igaziból a magyar sport élet, hogy a szervezés szempontjából, hát mondhatjuk ki, hogy maximálisan pozitívan szerepelt, és tényleg a World Aquatics is folyamatosan azt mondja, hogy az a 17-es világbajnokság, az kimagaslóan jó volt, és igaziból azt hozta meg az áttörést az egész világbajnokságokat tekintve, hogy az mitől volt ennyire különleges, mitől volt ennyire jó, és szervezés szempontjából ez könnyűnek bizonyult, vagy miért volt ez ennyire extra?
2: Nem, egy hatalmas ugrás volt az addigi világversenyekhez képest, hiszen ugye, mint mondtam, 94-ben adták át ezt a munkát, vagy adta át az akkori főszerkesztőm Serényi Péter, és 95-ben már elrajtoltam a két országban rendezett kézilabda világbajnoksággal, tehát tulajdonképpen 95 óta csinálom, és hát évente elég sok világversenyt. Na most, amikor megjelent a leírás erről a VB-ről, éreztük mi, hogy belül is megremegtünk egy pillanatra, hogy ez azért nem az. Ez pedig volt más, de az, hogy több helyszínes, ráadásul 22-ben csomó vidéki helyszín is, tehát nem csak több helyszín volt, hanem ugye utazni is kellett. Meg a másik az, hogy mindenki tudta, hogy ez egy olyan sportág, amire teljes erőbe dölt. Tehát mindenhová mi mindig úgy megyünk. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha minket egyszer elhívnak egy mennyei megyeire, akkor is ugyanazt fogjuk nyújtani, amit nyújtottunk most az atlétikán. Tehát, hogy igazából nem csak ez, hanem valahol érzed.
1: Mi a junior sumo Európa bajnokság, és ugyanolyan lelkesen beszélgetünk, ugye már? Múlt héten. Ez a helyes.
2: Pontosan. Mi is így gondoljuk, hogy nekünk volt korfball VB-nk is, sőt, bridge elbénk volt. Elmentünk, megtanultunk bridge-elni, hogy nagy véletlenül bridge-ezni. Nem tudom ezt most éppen, hogyha kell ragozni jól. Tehát a lényeg az, hogy alázattal, de valahol valami megremegott. Ugyanez volt az atlétikán is, hogy a világ harmadik legnagyobb eseménye jön hozzánk. A világ ötödik, azt hiszem, az úszás. Tehát, hogy úristen, akkor itt valamit le kell tenni. De aztán, ahogy elindul ez a folyamat, egyre jobban veszed fel ezt a top mellényt magadra, és azt mondod, hogy igen, itt már nem adod a láb, itt mész előre, itt a legjobbat teszed. Hát Füredet azóta is emlegetik, bár Lupa is jó sikerült 22-ben, de ami ott volt akkor, és akkor ennek a csapatnak köszönhetem, aki itt ül közöttetek, szóval folyamatosan mindenki mondta, hogy egyrészt gyönyörű a szeretet, és én ezt már egyszer korábban elmondtam, nem akarom magam ismételni, de mindig mindenki azt kérdezi, hogy mivel vagyunk többek mi, mint egy olimpián. Most legutóbb el is hívtak bennünket, például a párizsira, aki jelentette az egyik, az olimpia egyik szervezője, neki ez a csapat kell. Ez a vizes, vagy bocsánat, az evezős EB-n volt, és hát én akkor már nagyon fáradt voltam, mondtam, hogy én nem, de ez egyik kollégám ezt vállalta, és elment, és az első nap után írta, hogy ez nem az, ez nem az, ami mi vagyunk. Hát persze, hogy nem, én tudtam, én ezért is nem akartam kivenni, mert az, hogy belenézek a te szemedbe, és a csillogásából látom, hogy jól vagy-e ma, hajtani fogsz-e, megteszel-e mindent, vagy hozzá csak kell szólnom, hogy a rezgésekből csak így rád nézek, és tudod, hogy valami baj van, és futni kell, és intézni, na az külföldön nem lesz meg. Szóval az az igazság, hogy igen, 17-ben óriási nagy kihívás volt számunkra, hogy megugorjunk mindent, sőt, mi több, egy idő után mi már tehát hogy mertünk javasolni, mert az volt, hogy ugye ők idejöttek, és azt hitték, hogy most akkor nulláról velünk felkerél. De ugye nekem ott volt egy csomó tapasztalat, és nagyon érdekes, hogy az akkori elnök, Marculescu úr, tulajdonképpen hajtott ő mindent, hogy ez meglegyen, az meglegyen, nem számít, hogy van, hogy mikorra, vagy ki nem alszik éjszaka. És egy idő után mondtam, hogy hát ő is ember, hát én oda megyek, és akkor elkezdek javasolni, hogy ne cseréljünk már le egy háttérfalat azért, mert 10 centivel rövidebb, hanem ezt átvisszük ide, ahelyett meg behozzuk ezt, így nézett egy darabig, odaadta a személyes névjegykártyáját, és mondta, bármikor hívjon te direktbe, ne kommunikáljon senkivel. Szóval ezek óriási dolgok, hogyha például most úgy jött oda az atlétikai szövetség, hogy nyugodtak voltak, bár elég sok minden volt előtte, és azt se tudtuk, hogy indulunk el, de hogy azt mondták, hogy hát ismerünk titeket, tudjuk, mire vagytok képesek, valószínűleg ti ezt ugyanúgy megoldjátok 22-ben, ugyanez volt a vizes VB-n, hogy ugye ez egy beugrás volt, pillanatok alatt kellett csodát tenni, de akkor már így mindenkiben ott volt a lendület, és akkor volt simán, de ha 17 nem is lesz, mert mindig attól függ, hogy mekkora a bugyelár is fölöttünk.
4: Igen, ez a 30 év alatt egyébként az, hogy a technika mennyiben fejlődött, az inkább segítség nektek, vagy inkább hátrány?
2: Abszolút nem, abszolút segítség. Csak gondolj arra, hogy mondjuk eleinte, hát annyi papírt kinyomtattunk, amennyit nem szégyelt az ember. Na most én környezetvédelmi szakemberként is ülök itt, hát a hidegráz, ha visszagondolok, hogy mi

0: ott lehet, amit egy tableten megnyit, és nem kell azt a személyenként 57 oldalt újra lemásolni. Tehát a technika az, az előnyünkre válik. Hát olyan zseniális dolgok vannak már most, csak a QR kód az, az megér mindent egyébként. Szóval az, hogy például a, volt egy szponzorcég a 23-as VB-n, és nagyon jó viszonyba kerültünk velük, és adtak nekünk ilyen smart diktafont és smart translator fordítót. Azzal a smart diktafonnal már 23-ban csodákat műveltünk, ugyanis a flash interjúsaink oda mennek a versenyzőkhöz, és ugye hát így jönnek a versenyzők egymás után, szegények, azt felvették hangban, utána oda megy, leírja, hosszú időt vesz igénybe, tehát a gyorsaság is ugye ráment erre az egészre, hiába voltak ügyesek a kollégák, és akkor most ezzel a diktafonnal fölveszi a hanganyagot, az konvertálja szép angolra, és el is küldi e-mailen. Tehát, hogy hát, hát kinek nem kell ez a technika.
1: Áldás. Ez fantasztikus tehát, egyébként.
0: Abszolút. Igen. Tehát, hogy ugye, hogyha az ember akar haladni a korral, akkor keresi mindig, hogy, hogy mi, mivel lehet újítani. Én pedig ilyen vagyok. Tehát én, amikor felbőszült az AI, és mindenki elkezdte használni, én gyorsan elmentem egy AI suliba, hogy én értsem. Vagy amikor beugrott a social media, én gyorsan elmentem social media suliba, hogy azt is értsem. Tehát, hogy...
2: Hát azért, ha most ránk nézel, Viki és én előttem van írásos jegyzet.
0: Offline vagyok én is.
2: Fiú, igen. A két fiú mindent telefonon néz meg, úgyhogy ez abszolút...
1: Hát ez a generációs különbség.
3: Annyiba javítanám Szilvit, hogy mivel Gegesen használja a telefonját, nálunk fejben van.
2: Ja, én ilyen gondoltam.
0: Igen. Na, akkor vizsgázzunk.
1: Ildi, és akkor 1995-ben volt az első fontos világverseny a csapatodnak, azóta rengeteg nagy,
0: és volt
1: fontos,
0: egy olyan, hogy évente három.
1: És ilyen, évente három.
0: Egyszerre három.
1: Egyszerre három, így van. Hány fős a csapatod? Illetve mennyire jellemző a cserélődés, a fiatalítás?
0: No, hát ez úgy szokott kinézni, hogy nagyon sokan jöttek velem a kezdetektől, hiszen együtt is dolgoztunk. De hát ugye most már ők jeles neves kommentátorok, ismert szakemberek, de hozzáteszem, hogy ezen mindenki megdöbben a nemzetközi szövetségektől, ugyanis vagy sportolókkal vagyok tele, vagy ismert szakemberekkel. Tehát, hogy most például egy nagyon nagy hiányzónk volt, aki ugye most BL kommentátorként és műsorvezetőként hát nagyon, nagyon ismert, és régen, hát régen is az volt, mindegy. Mondhatni a fiam, hiszen egy filmben szerepeltünk, és én voltam az anya, ő meg a fiam, és azóta 2007 óta tulajdonképpen én térítettem el a színészi szakmáról, hogy szakmától, hogy...
1: Ki?
0: Nagy Viktor, igen. Nem a vízilabda kapus.
1: Én is dolgoztam vele egy rövid ideig.
0: Igen, a zseniális rác, tehát tulajdonképpen ő volt az egyik alapemberem, és tudjátok, mi a szenzációs? Hogy ezek az emberek azért már ott vannak a szakmában. Igen. Már azért ők, tehát meg se kérdezik, hogy Ildi mennyi. Ezek jönnek. Tehát, hogy
1: hát igen.
0: Ez a másik, amit nem kapsz meg sehol máshol, hogy tényleg most is úgy futottunk neki, hogy egyik se kérdezte meg, hogy milyen napi díj, hogy ne Ildi, jövök. Az egyik az arénán, a másik helyen, szóval mindenki boldogan jön mindenféle területekről, és amikor megjönnek a sajtósok, akkor az úgy, egy ilyen klub alakul ki, és ők se hiszik el, hogy az akreditált sajtóra gondolok, ők se, jé, te itt vagy, és akkor mindig mondom, hogy nem a pénz miatt van itt, mert azt se tudja, mennyiért fog dolgozni, hanem azért, mert imádja a közegünket, és imádja, hogy itt lehet.
4: Bocsánat, van tagfelvétel?
0: Igen. Képzeld el, hogy mindig van, például a Magyar Olimpiai Bizottságnál szoktam mentorálni a Young Leaders programban, és azóta nagyon sokan sportolók is, például a Senánszki Petra most az önkénteseim között volt, és ez, hát ez nekem
1: hát ez
0: óriás,
1: szuper.
0: És sőt a Kálai kis Blanka is, aki ugye gerelyhajtó, szóval mindig mondom mindenkinek, hogy ez az ajtó nincs bezárva. Mert hogy mindig mindenki, hogy persze, mert a médiások, hogy tehát, hogy nem azt látják, vagy nem, jobban ma pontosítok. Azt látják, hogy mi egyként mozgunk. És ez nagyon sok embernek a szemében visszás, hogy ők, hogy kizárnak mindenkit, holott mi nem zárunk ki, ők zárják ki magukat. Mert valamiért szeretnének oda tartozni, mert azt látják, hogy van egy anyjuk, aki tényleg félőrültként védi őket minden körülmények között, és harcba megyek bárkivel a csapattagjaimért, mert azt gondolom, hogy ők is megtennék értem. Szóval 96 óta tanítok, a legjobbak mindig bejöttek valahonnan, tehát mindig ott maradtak mellettem, Mondhatnám azt, hogy ha a vize,

0: VB-ből indulok ki, 60 fős a csapatom, de ez nem igaz, mert bármikor visszanyúlok bárkiért, aki valamiért lemorzsolódott, mert nem fért be egy csapatba, aztán elfeledkeztünk valamiért róla, szóval és nem félünk a fiataloktól. Imádom most, úgy képzeljétek el, hát ez a másik nagy büszkeségem, hogy Szaller Patrika tavaly kezdte el az akadémiát, és sajnos ez nem folytatódott tovább, és most a Flash csapatomat erősítette, 22 éves, tehát 22 éves, én is egy infodesk vezetőm is 22 éves, és kivel csinált, mert ja igen, a VA nem kért, mert akkor a 23-ban ők voltak a Flash Team tagjai, tehát szintén
1: mondjuk az volt az atlétikai világbajnokság,
0: így van,
1: most
0: így van.
1: Pedig ugye, igen.
0: Most ezen a szuperdöntőn, szóval igazából nem kértek Flash csapatot, de mondtam, hogy nekünk a magyarokkal is kéne, mert ők nem fognak interjúzni, akkor legyen mégiscsak egy kis team, és egyszer csak az lett, hogy így behívták őket, hogy de igenis kellettek. Mondtam, hogy hát köszönjük szépen, de first a magyarok, tehát majd a magyarok után, és egyszer csak látom, hogy a Szaller Patrik áll a Duplantis előtt. Mondom, mi van? Tehát, hogy ennyire
2: kell... nem engedi ugrani.
1: De énekel, igen.
0: De nem az, hanem érted, nem kell lesz, nem kell lesz, persze. És egyszer csak Duplantis-a csinálja, 22 éves látszom az interjút. Szóval ennyire van tagfelvétel, és a másik az, hogy tényleg egy olyan, tehát amit mondtam az imént, hogy kizárják magukat, nagyon sokan nem, egyszerűen nem bírják elviselni, hogy Ildi állandóan büszke, és Ildi állandóan boldog valamiért. És mindig a coachként is ezt szoktam mondani, hogy addig a pontig, amíg nem értik meg az emberek, hogyha más sikerének örülsz, akkor azzal te is több leszel, vagy felemelkedsz, addig nincs kivel beszélni. Hát Szilvi a megmondhatója, vagy legalábbis remélem nem álmodom, hogy annak idején, amikor már ugye együtt dolgoztunk a Veszteprésznél, ha Szilvi szerelmes volt, én is az voltam. De esküszöm, én olyan boldog voltam annak, hogy ő szerelmes, hogy te...
2: Ezért van ilyen jó kedved, ezt megbeszéljük.
0: Szóval tudnád, hányszor voltam szerelmes?
1: Nem magam miatt. Azt megerősítem, hogy Ildi a női munkatársakat mindig is felkarolta, és mindig is megadta nekik, nekünk az esélyt. Hát nyilván azzal élni kellett, de a lehetőséget az biztos, hogy megláttad bennünk, és ezt nagyon köszönjük.
3: Nekem igen? Így, ahogy beszélsz, nekem az jön, hogy igazából te egy atmoszférát teremtesz így a csapatodon belül, és ettől ennyire jó lehet ott, és szerintem átragad mindenkire. Hogy ezt akkor te tudatosan csinálod.
0: Hogyne, mert hogy én azt gondolom, hogy egy vezetőnek, vagy egy tyúkanyónak az a dolga, hogy egyrészt te biztonságban érezd magad, megtisztelve érezd magad, neked köszönjék meg, hogy ott voltál, neked hiába vagyunk profik, mindenki azt hiszi, hogyha valaki profi, akkor nem kell mondani, hát megdolgoztál érte, pénzt kapsz érte, hát profi vagy. Mi van? Hát ember vagy elsősorban. Neked igenis jár az, hogy jó volt. És attól te, én azt szoktam mindig
1: szoktál
0: mondani...
1: Szoktál dicsérni? Mert sok vezetőnek ez a hibája, hogy csak leszúr.
0: Ne viccelj, hát én dicsérek, én rugdosok emberek, gyere, menjünk, nem tudtad, nem baj, jövök veled, fogjuk meg, vigyük. Tehát, hogy de hát nem emlékszel, szoktam szerintem. Meg a másik az, hogy megteremteni azt a így van. Okay. Tehát, hogy igazából pont most jelent meg a napokban Görgény Istvánnak, az olimpiai sikeredzőnek a könyve, ami azt mondja, hogy küzd meg az együttműködésért, és én pont ennek voltam a híve mindig. Én nem tudtam, hogy ilyen szépen megvan ez már fogalmazva, vagy most aztán végképp meg lett fogalmazva, hogyha én elhitetem veled, hogy pótolhatatlan vagy, mert az vagy a területeden, akkor te sose akarod megfúrni a Szilvit, mert ő is jó a területén, tehát ezért hívja az István a hunting territory-nak, vagyis vadászterületnek, hogyha mindenki a saját területén visszajelzést kap a főnöktől, hogy te ott és zseniális vagy, akkor soha nem akarod elgáncsolni a melletted ülőt, mert tudod, hogy ő is a
1: és
0: saját területén. És együtt megyünk a csúcsra. És ez benne a zseniális. Tényleg az a mondásom mindig, hogy oxigén palasz nélkül futok neki a Mount Everestnek azzal a vezetővel, aki egyszer is azt mondta, hogy tehát, hogy ez ilyen egyszerű. És tényleg nincsenek itt óriási nagy dolgok. Az István könyvében sincsenek nagy dolgok. Vagy a Desmond Tutu által kitalált dél-afrikai módszer, vagy inkább filozófiának, az Ubuntu-nak sincsen nagy. Az Ubuntu filozófiája következő. Én azért vagyok jó, mert te jó vagy. Ó, mekkora mondás, nem? És egyszer csak elkezdesz gondolkodni, hogy ugyanaz, mint a Bibliában, hogy szeressétek egymást, csak hát ugye senki nem veszi komolyan, pedig ugyanaz, minden ugyanaz, oda jön vissza, hogy tulajdonképpen Hát csapatban jó.
1: Igen, együtt erősebbek vagyunk, nem?
0: Tehát van az elcsépelt mondás, hogy egyedül messzebbre jutsz, jobban, egyedül gyorsabban haladsz, de együtt messzebbre jutunk. Igen. És ez az Isten adta nép egyszer, ha erre rájönne, és nem csak egy EB kapcsán, amikor kivonulunk az utcára, mert nyert a foci válogatott, hanem csak meg kell nézni, hogy valami hidegrázós van benne, amikor a magyarok együtt tudnak dolgozni. És esküszöm, nekem ez a szent célom, hogy a csapataimat egyszer megfertőzöm kicsiben, ők adják az igét nagyban, és így megyünk tovább.
1: Vendégünk továbbra is Kolozsi Lázár Ildikó, operatív média igazgató, akivel az első fél órában nagyon sok mindenről beszélgettünk, és Ildi, hogyha valaki téged nem ismert, csak hallgatta az előző blokkot, azért az lejött neki, hogy egy nagyon temperamentumos, nagyon maximalista, de nagyon jó vezető vagy. Kell ez az ilyenfajta viselkedés, attitűd ebben a szakmában, ebben a férfias szakmában?
0: Abszolút egyébként, mert jobban van nem, hogy kell, hanem ugye kinek milyen? Mert mindannyian mások vagyunk. Én a tanítványaim közül is mind csak egyéniségekre lőttem, hát ha visszagondolunk a mobilpressznél, csupa egyenként. De nem az volt a cél, hogy letörjem őket, és akkor majd, mint a báránykák mennek, hanem mindenki teljesedjen ki a saját attitűdjében, tehát hogy nem muszáj mindenkinek így lobogni, meg ez azért fárasztó, mert nem nekem. Hát én látom, mondok egy példát, óriási volt. Tehát ugyanúgy tanítok, ahogy élem az életemet, és akkor hír, és ezt én úgy voltam képes elmondani, hogy 8-kor kezdődött az óra, és 10:30-kor még így néztek. És eltelt egy hét, és vendégként jött a Bárdos András hozzánk, és feltette az egyszerű kérdést, mi a hír? Nagy csönd. Azt hittem, leesek a székről. Elnézést, nekem András ugye osztályvezető tanárom volt, elnézést, mindjárt leég a bőr a képemről, egy hetet tanítottam meg nekik, erre fölálltam. Ó, szerintem... Na mindegy, szerintem ebben a házban dolgozik. Az egyik rádiónak a vezetője, és mondta, hogy elnézést, Ildikó, de az a helyzet, mi azt néztük, ahogy mondod, nem amit mondasz. És akkor rájöttem, hogy ez nem mindig jó. Tehát, hogy ez igazából lesöprök mindenkit, meg nem fog elálmosodni, meg nem nézi, én vagyok a legbüszkébb arra, és senki nem nézi a telefonját, nincs rá ideje. Tehát én viszem ma, tehát én fölkapok mindenkit, mint egy hurikán, és menjünk. De azt tudom, hogy vannak lassabb temperamentú emberek, akiknek arra van szükség, egy igenis nyugodtság legyen. Egy ideig jó neki, hogy valaki így pattog körülötte, de egy idő után. Szóval ilyen volt a férjem is. Igazából ő neki mindig a nyugalom kellett, és ilyen a lányom is, pont azért, hogy engem egy kicsit balanszba tartson, de kell. Annak idején ugye nagyon nehéz volt, tehát hogy ez a kedvenc időszakon mindenki kérdezi, hogy nőként, hát talán Viki is emlékszik, hogy azért nem volt egyszerű nekünk. Bizony. De Hajdu B volt a nagy mentorom az iskolában, a Kosban, és akkor mondta, hogy te ne akarjál férfi lenni, mondjuk így is elég sok szó viselgatja, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy te a te stílusodat mutasd meg a népnek idézőjelben, és akkor én 20 évig, vagy 16 minimum rádiós műsorvezetőként, meg tudósítóként próbáltam egy más szint vinni ezekbe a tudósításokban, és képzeld el, hogy főállásomat is annak idején úgy kaptam, hogy már tudósítottam a Vesztel Pressnek, amikor bementem, hogy hát, de jó lenne egy főállás, pont akkor rúgtak ki valaki sajnos, ő lett aztán az RTL-en a műsorvezető, és mondja a főnök, hogy hát hallgattanak minden este, de jó, hát ez igen, ez poénos, hát ez vicces, ez intellektuális, stb. És ugye nekem nem az volt a fontos, hogy most éppen bal szélen kiment el, és hogy lőtt a gólt, hanem az, hogy egy perces rádiós tudósításba tartsd ott, és ezért zseniális a rádió, és én mindenkinek felírnám receptre, aki a médiába készül, hogy tartsd ott.
1: Igen.
0: Főleg ma, igen, amikor ugye egy másodpercet elkapcsol mindenhonnan mindenki, pláne, hogyha nincs vizuális élmény mellé. Tehát oda kell a hangod, a temperamentum, kell az, amit mondasz. Szóval kedvenc sztorim, hogy Isten nyugosztalja, aki nézi ilyen, amikor az első tudósításomat jégkorong, mert persze Ildinek ilyen egyszerű női sportágai voltak, mint a labdarúgás, a jégkorong, kézilabda, persze, hát jó, de hát ugye egy olyan városban születtem, ahol mindenki hoki korcsolyával a lábán született. Szóval,
1: mondd el azért, melyik az
0: Gyergyó Szent Miklóson. Ugye onnan indult aztán a nagy akkercsókkal a nagy őrület itt Magyarországon is. Szóval igazából a tudósítás közben kirohant a Juventus Rádió stúdiójából, mert közölte, hogy hogy ő egy nőtől nem hallgatja ezt meg. Voli Gyuri hívott engem utána, hogy Üldi, kiment a Jenő. Na aztán két nap múlva egyszer csak hívott a Voli Gyuri, Üldi bennmaradt, meghallgatta. És utána nagyon jó viszony alakult ki Jenővel, mert rájött, hogy én se vele nem akarok versenyezni, én senkivel nem akarok, én egy másik szempontot fogok figyelembe venni, és így lettem én az egyetlen nő, aki rádióban élőben férfi, bajnokok ligája foci meccset közvetített. A Rosenborg ellen, amikor elment a villany az MTK pályán, szóval igazából megint csináltam egy nagy sorozatot is filmben. Tehát, hogy egy idő után megszokták, hogy ez a nő, ez nem azért van itt, mert keresi a párját, hanem valamit talán tud, mert a Pisti azt mondta mindig nekem, hogy ne tudjanak megfogni. Tehát, hogy neked annyit kell tudni, és tényleg lehet, hogy ezt is elmondtam sok helyen, és ismétlem magam, de muszáj elmondjam a kedvenc sztorim, hogy akkor még vezetékes telefonok voltak, és reggel 7 órakor csörgött a telefonom, Hajdúbi István vagyok, jó reggelt kívánok. A BVST kezdőcsapatát kérem sorolni, ha háromra nem kezdi, el leteszem a telefont. 1, 2, és ott tényleg inkluzíve szertáros, nekem így sorolni kellett a BVST kezdőcsapatán. És így jutottam el oda, hogy egyre többet és többet akartam tudni, pontosan azért, hogy ne az legyen, hogy na, de szép szeme van, biztos azért került ide. És így jutottam el oda is, hogy mindig a munkát megcsináltam gyorsan, és léptem tovább. Nem is olyan régen, pár évvel Kis Gergővel ültünk egy ilyen illusztris vacsorán, és mondja, hogy valahonnan ismerős vagy. Mondom, hogy hát végül is csak Sydneyben, meg közben is egy csomó helyzetben, meg egyébként a Pekingben is beszélgettünk. Azt mondja, igen, akkor tényleg beszéltük is, te voltál az, megcsinálta, elfutott. Hát most valahogy mindig az volt bennem, hogy tényleg a fiúk is gondolják azt, hogy én a szakma miatt vagyok itt, és persze, nem másért.
1: Bocsánat, szóval kiadlak, bocsánat, Viki, 2008 Pekingi olimpia, hazajöttél, akkor egy cégnél dolgoztunk, és elmeséltél egy esetet, hogy még Lionel Messit is elvarázsoltad. Na, ezt meséltem.
4: Meg, hogy miért szívet, lelket melengető volt a Peking, amit a közösségi oldaladon olvastam.
0: Óriási. Tehát valamiért engem Peking elvitt. Sydneyben is zseniális volt, meg egy csomó világversenyen is zseniális élményeim voltak, mert sehonnan nem jöttem haza sírva, de valami engem ott Peking elkapott. Veszem az elsőként azt, hogy 4 magyar volt bent a még oly kevés példányszámú China Daily-be, én nem tudom hány millióban jelenik meg, de mindegy. Az egyik volt az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc, a Kovács Kati megnyerte a 3. aranyát, Balog Gabi leesett a lóról, és ez mekkora nagy dolog volt, és Kolozsi Ildi. Tehát, hogy valamiért ott ők is megérezték, és állandóan kérdeztek engem, interjú tévének, interjú újságban, mindenhova, a kínai nagyfalnál történt az, hogy tényleg jobbnál jobb, szőkébb, magasabb nők jöttek, mentek ott a környéken, mindenki fotó. Jó, okay.
5: Kollégám, Szalai Péter, Ildi, azért ennyire nem vagy jó nő.
0: Szóval igazából tehát ilyenek, valamiért ők is valahogy összerázódtunk ott a Kínával, és hát nekem fő célom az volt, ahogy például Sydneyben az volt, hogy ausztrál kalapot vegyek. Na, ez muszáj, bocsánat, ez nem Peking, de ezt muszáj elmondanom, mert ugye Csurka Gergő mondta, hogy Ildi, azért itt zajlik egy olimpia, nem bánod?
1: Nem zavar,
0: hogy neked annyira kalap kell, mert ugye mi kint voltunk elszállásolval, és akkor menjünk be a hardboardba, nekem minden olyan csapat kellett, például a judo, vívás, minden, ami a hardboardban volt, hogy én tudjak kalapot venni, mindegy. Lényeg az, hogy megnyitó, de még akkor nem volt kalapom, 5. sorban ülünk, imádták a magyarokat, jó helyre adták, bejönnek a katonák a megnyitón, még az a képen megvan, ahogy az előttem álló katona így leszúrta a zászlót a földbe, majd utána ő egyedül lekapta a kalapját, és az ölembe dobta. Nem nekem szánta, csak oda esett. Gergő így felállt. Nem mondom az elejét. 100 000 ember van ebben a stadionban. Hát nem pont ő kapta, aki kalapot akart venni. Szóval, na, ilyen eseteim voltak ott.
2: Magyarul is. Akkor a Csurka Gergő is vágyott egy kalapra.
0: Igen, és csak szerintem. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én Peking vagy másik ilyen hatalmas célja, persze, azért ez most vicce, nagy, valaki komolyan vegye, hát azért én ott végeztem a munkámat. Úgy képzeljétek el, hogy míg a Nemzeti Sportos, vagy bármelyik médium képviselője megírta a kis cikkét, vagy megcsinálta a kis interjúját, és elment a városba nézelő, törődni, addig Ildi a következő médiumok, ha fel lehet sorolni. Danubius, Sláger, Juventus, ebben mind tudósítottam, és mind háromban mást, mert nem lehetett ugyanazt éven mondani. Írtam valami két újságnak, HVG, Origo, és így tovább. Tehát Ildi, az gyakorlatilag egész nap dolgozott, hogy, és imádtam, tehát hogy még így is imádtam, nem számított. Szóval a lényeg az, hogy azzal a célral mentem ki, hogy a fiamnak, a sokat emlegetett Nagy Viktornak nagy kedvencei voltak. Többek között Kobe Bryant, LeBron James, Messi, Ronaldinho.
1: Ilyen kis elérhető sztár.
0: Abszolút, és Federer. Na hát Federerre úgy kezdődött, hogy addig bujkáltam a sajtótájékoztatót, hogy egyszer csak ott álltam magam előtte.
1: Bocs, az volt a missziót, hogy,
0: Neki tőlük valamit szerezzek a Viktornak mindenképpen. Na most a Federer elé úgy kerültem, hogy észre se vettem, és ha már ott voltam, akkor gyorsan bekérdeztem egy Ildiset, ugyanis 8-án született, augusztus 8-án, és 8-án volt a megnyitó, és hát mindenki beszélt róla, hogy itt mekkora csinadatta lesz, az is volt, mindegy. És akkor így sok szakmai kérdés között egyszer csak Ildi így bevágta, hogy és akkor gondolta volna, hogy a szülinapjára ekkora felhajtást fognak rá. Annyira örült neki, hogy még kétszer. Mert ugye az van ezeken a nagy sajtótájékoztatókon, akire ő néz, az kell beszéljen. És így kétszer visszanézett rám. Hát én olyan boldog voltam, hogy elmondhattam magamról, hogy exkluzív interjú van vele. Na szóval igazából Kobiékkal is sikerült, sőt, Kobiékat is tanyugasztalja, rávettem arra is, hogy Viktornak felmondják a telefonomra, hogy boldog születésnapot, mert ugye hát már jött akkor a szülinapja, és képzeljétek el, hát ez a világ, tehát hogy így meg ugye fel kell emelnem a telefont, és az a rész van meg, amikor megnyomtam a gombot, hogy vége, az lett az eleje, mert hogy ijedtem, úgy izgultam, hogy nem mertem, és az van meg, hogy ő mondja, hogy no problem, én megmondom thank you so much, most hálálkodok neki, ennyi van rajta videó, na mindegy, szóval hát ez ilyen, amikor az ember nagyot akar, a másik meg az, hogy mi nem kaptunk belépőt az argentin-brazil meccsre, a foci meccsre, hát meg ott voltak a nagy sztárok, akiket még el kellene kapni, és csúnya dolgot műveltünk, hát belógtunk a 24 pontról. Igen. Na mindegy, az a lényeg, hogy ott találtuk magunkat. A Kobiék fölött néztük egyébként a meccset, és hát a végén addig arra szóltam, tehát ezt tudni kell, hogy akkor a Ronaldinho nagyobb sztár volt, mint a Messi, hogyne, pedig persze. A Messi se volt kicsi. És a Ronaldinho-t hátul kilopták, mert nagyon sok képet tudtam csinálni, ahol egymás mellett áll a két isten, és akkor ez milyen jó lesz. És akkor mentem a mixzónába, egyszer csak Messi kiérkezik, csak úgy, és senki, tehát így mindenki, tehát így ment el az emberek között, de nem azért, mert nem akart megállni, hanem mert akkor mindenki mást kérdeztek. Na mindegy, a lényeg az, hogy én meg elaszoltam vele balra, és egyszer csak ott találtam magam a busz mellett, és akkor megvan egy képsorozatom, hogy kokedálunk a Messivel, persze a buszról magas volt, és akkor úgy jó volt. Lettem vicces, szóval annyi ilyen vicces élményem volt, és én szerettem ezeket, de persze a munka volt az első, csak jó ezekre vissza, hát a boltot azóta, tehát ne tudjátok meg, ott állsz, már nyitod a szádat, hogy végre meg lesz ő is interjúban, ezt tegyük hozzá gyorsan, és abban a pillanatban a Mixzona menedzser közölte, hogy két csoport már nem bírja tovább, már órákért, tehát ezt tudnatok, egy atlétikában órákat állnak a sztárok a Mixzónában, vagyis a vegyes zónában, ahol a sajtó találkozik, tehát ez kibírhatatlan, nem normális, tehát hogy ilyen most is ez volt, tehát az Ingebrigtsen tulajdonképpen, ha nem két órát volt Mixzónában, akkor sem ennyit, és jót akartunk vele, és majdnem csináltunk egy hatalmas nagy hibát, ugyanis tehát így mondta, hogy valami kaját valaki adjon, mert így hogy lépegetett tovább. Az egyik a Mixzona menedzserem, Kukla Reni, elrohant, és hozott neki egy sütit a Media Centerből. És ő bele is harapott, lépett tovább, tette a hátra meg, és egyszer csak jött a VA-nak a képviselője, hogy ha nem tudnám, hogy ti vagytok, és hogy honnan hoztátok, akkor ebből baj lehetne, mert dopping, meg is mérgezhettük volna, és bármi ilyen, tehát hogy mi tényleg segíteni akartunk, szóval még most is bele tudunk futni egy ilyenbe, de hát megint az emberi oldal.
1: Persze.
0: Szóval... hát igen, ezek ilyen érdekes dolgok, de ugye van, és az elején elkezdtem mondani, hogy mitől vagyunk mi mások. Hogy mi nem csak egymással vagyunk emberek, hanem a sajtóval is, és érzik, és a sportolóval pláne. Tehát annyiszor segítjük, tehát van olyan, hogy szóval, ugye megszoktam, én is sportoló voltam, tudom, hogy milyen az, amikor kedved nincs, legszívesebben üvöltenél. Én azóta elérzékenyülök, hogyha már Pekinget emlegettük, egyszerűen a Phelps-el lett volna lehetőségem interjút csinálni, és esküszöm, kicsinyes bosszúból nem csináltam, mert mind a három ezüstjét végig sírtam a Lacinak, mert hogy miért most, miért ez ellen, miért így, szegény Laci, a fene egye meg. És tulajdonképpen mindig úgy vagyunk, hogy egyszer a sportolót nézzük, van akivel nincs mit nézni, mert itt is vannak az atlétikában, hogy nem érdekel senki, és átmegyek a mixzónán, és nem szólok senkihez. Na, de azt elfelejtettem mondani, hogy ugye Boltra fenem 2008 óta fogam, úgyhogy most sikerült vele találkozni.
1: És Betlehem Dávidnak is segített.
0: Igen, a váltófutásban ugye megnyerték, kijöttek, és akkor...
1: Nagyon helyesek voltak.
0: Igen, hát óriási volt, hát a Dávid amúgy is óriás számomban, nem, tehát ő a Góliát, mindegy. És akkor mondta, hogy valaki nem tudná elintézni, hogy én a Bolttal fotózkodjak, mert micsoda, hát ha addig élek is. Szóval, és hát azonnal segítettem, úgyhogy...
1: Hajatok hasonló, úgyhogy a...
0: Igen.
1: Passzal segítettél picit.
0: Úgyhogy az ember tényleg nem csak így, hanem minden formában azt nézi, hogy tudja, és az infodeszben ülő kollégám észreveszi, a 18. sorban valaki rosszul van, és oda megy, és megkérdezi, segíthetünk-e, és mindig azt mondják, hogy ilyen velük nem esik meg sehol. És tényleg van olyan, hogy kikísérjük, mert nem tudja, hol a busz, hogy hol ülne föl, oké, elkísérjük, és ezek tök jók, tehát ezt azt látni, hogy tehát volt egy kenyai úriember, az minden nap hozott valami ajándékot az infodeszben, mert neki segítettek. És akkor mi is vettünk neki, és elsírta magát. Tehát, hogy mondta, hogy hát ő erre nem gondolt, hogy ő is kap. Hát miért? Hát ha adtál, miért ne kapnád?
2: Szóval... Kapott egy buszjegyet?
0: Nem, azt amúgy kaptak bérletet, jól belenyúltál. Utazási bérletet kaptak, de nem, hanem tényleg magyaros ajándékokat vettünk neki, mert ő is szórta a kenyai.
1: Mondtad, hogy sok tanítványod volt már, és itt a beszélgetés előtt elárultad, és szerintem arról beszélhetnénk, hogy lesz egy iskola is, ami vagy a neved alatt fut, vagy az általad tanított dolgok mentén működik.
0: Igen, ugye én, mint mondtam, 96 óta tanítok, a Komlósi Oktatási Stúdióban voltam oktatásigazgató is, aztán a TV2 Akadémián 13 évig építettem, mert sport akkor ott még nem volt, tehát én vittem oda a sportot, és most úgy, tehát évek óta mondja mindenki, hogy Ildi, ez a fajta módszer, ez a fajta emberség, meg az, hogyha valahol megkérdezik, hogy beajánlok valakit, vagy nem is tudják, vagy nem én ajánlom, de megkérdezik, hol tanultál, Kolozsi Ildinél, fölveszik azonnal. Valamiért, valami biztonságot ad a...
1: Hiteled van már, szerintem.
0: De hogy az, hogy tényleg megtanítottam őket hírt írni, tényleg megtanítottam, és jó csapatjátékosnak lenni főleg, mert mindig mondom, hogy a tehetség nem elég. Tehát, hogyha nem tudsz beilleszkedni, akkor pont itt...
1: Bocs, volt olyan csapattagod, aki tehetséges volt, de emberileg nem illett bele?
0: Pont ezt akartam elmesélni. Uh-huh. Bitma nem illnek, ajánlottam be egyszerre négy embert, hogy majd az egyik fönn marad a rostán. És írtam mindenki ez jellemzés. És mondtam, hogy soha ne vedd alapul azt teljesen, amit én írok, hiszen mások vagyunk. Lehet, hogy neked a kémiád nem működik azzal, akivel én állítom, hogy milyen jó. És leírtam mindegyikről. Az utolsóhoz írtam azt, hogy a legkevésbé tehetséges, ez fog nálad megmaradni. És már leírtam a többinél, hogy egyszerűen nem tud csapatban játszani. Tehát volt olyan, hogy elment hamarabb, mert neki edzésre kell menni, meg ilyenek. Hát ezt egy szerkesztőségben nem tolerálják olyan könnyen.
2: Ez neked is volt, Gege, hogy ha te jövőre készülsz a Masters-re, akkor nem lehet mellette.
3: Tehát, ja, jó, így lesz. Figyelek majd vasárnap reggel, figyelek a szó.
0: Sőt, a hátadon viszel valakit, hogyha véletlenül lelassulna. Szóval igen, hát ez egyéni sportágaknál más, de higgyétek el, hogy ott is, tehát a közeg az sokat tud nektek adni. Hiába vagy a kórumban egyedül.
1: Igen. Szóval az iskola.
0: Igen, és akkor, és évek óta mindenki mondja, hogy ezt, és még a tanárom is, a Harle Tamás, hogy hát, miért nem csinálsz, és tavaly, amikor eldöntöttem, hogy új utakra lépek, akkor, és eljövök az akadémiától, mint hogyha a jó Isten küldte volna, két percben fölhívott valaki, aki mondta, hogy hát neki van egy akadémiája, egy 10 éves akadémiája, és hogy ő már nem nagyon csinálná tovább, nem veszem át. És akkor mondtam, hogy hát dehogy nem.
2: És úgyhogy... akkor eddig volt Komlósi Oktatási Stúdió, most már lesz Kolozsi Oktatási Stúdió?
0: Ó, ott volt egy rossz sztori. Szerintem ott tért véget az én pályafutásom, mert a csörgött a telefon, Gábor fölvette, és valaki így kérdezte, Kolozsi Oktatási Stúdió. De igazából örülnie kellett volna, hiszen vittem az egészet, tehát nem kell bejárnia, tehát hogy tulajdonképpen én azt is boldogan és örömmel csináltam, de hát ez van. Na, szóval igazából, és a másikat is, és amibe vágok mindent, mert higgyétek el, hogy tényleg Ildi boldog, Ildi büszke, de Ildi szerencsés elsősorban, és azt szokták mondani, az a szerencsés, aki tényleg visszafele kapja a bumeránggal azt a jót, amit ő próbál átadni
1: hát
0: mindenkinek.
1: Hát alap.
0: Igen, abszolút, tehát az is egy ilyen visszacsengés, hogy tényleg egész életemben azt néztem, hogy a tanítványomat segítsem elhelyezkedni emberileg. Volt olyan, hogy hajnal 3-kor csörgött a telefonom, hogy Ildi, lerobbantam Gödöllőnél az M3-ason, és nem tudnál segíteni, mert senki nem veszi fel a telefont. Férjem így nézett, hogy na ez ki. Mondtam, hogy senki, már nem senki, hanem egy tanítvány, segítenem kell, mentem. Szóval igazából ezt a szemléletet, ezt egyre inkább szükség van erre. Én azt érzem, hogy pont ebben a világban, amikor hány fele szakadtunk, amikor nem akarunk együttműködni csak dacból sem, vagy irítségből, vagy mindenféle okokból, de magunknak ártunk. Tehát, hogy én pont ezt akarom bevinni ebbe az akadémiába, hogy én továbbra is emberként adjak nagyon sokat a hallgatóknak, többféle területen természetesen. Tanítsak meg mindent, amit erről a szakmáról meg lehet, néha azon is túl, tehát tényleg, mint egy bolond, hazamegyek, mit nem mondtam el? Akkor még ezt holnap el kell mondani, vagy meg kell írni nekik, hogy tudjanak róla. Hát nem biztos, hogy képesek befogadni, de próbáljuk meg mindent átadni, mert volt egyszer egy ismerős, mondta, hogy hát ne adjál át mindent mindenkinek, aztán beülnek a helyedbe. És mondtam, és akkor hát engem valami motiváljon már, hogy maradjak a helyemen. És hogyha változni kell, és én szívesen ülök. Én például most mondtam a búcsúbeszédemben a kollégáknak az atlétika szuperdöntő után, hogy én már tényleg várom azt a pillanatot, amikor már ők is visznek egy nagy eseményt, és akkor engem oda elhívnak, oda kekeckedni, hogy az nem volt jó. De nem, tényleg, szóval én szerintem csak így lehet, és ezeket az iskolákat is így lehet. Nagyon sok, én jártam nagyon sok iskol, mint mondtam, hogy elvégeztem ilyen-olyan iskolákat. Mindenütt az volt, hogy arccal a pénztár fele. Egyszerűen nem bírom elviselni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha nem adsz át mindent, valahol visszapörög az, hogy apám mindig azt mondta, hogy minek ez a sok tudás neked, hogyha nem adod át, ami benned van. Tehát akkor te rosszabb vagy, mint Harpagon, aki ugye a fösvényként fogta a pénzét és mindenét. Add ki magadból, mert hidd el, megtérül az univerzumban. És vicces sztori, ugye a csapattársaimnak a házi olvasmányokat én olvastam fel a buszon, meg előadtam nekik mint egy sztorit, ugye színésznek készültem, szóval mindegy, és 2 év múlva az egyik elkezdte erősíteni, már pedig azt ő olvasta, mondtam, de hogy olvastad? Igen, úgyhogy pont ezért érzem azt, hogy ugyanígy ezeket a most kezdő fiatalokat egy kicsit segíteni abban, hogy a saját hangjuk, mert ugye volt egy korosztály, akik azt mondták, hogy ne mondd meg nekem, te neked aztán ne legyen itt véleményed, vagy, és a lányommal is megküzdöttem ezt a dolgot, és pont ezt mondtam el, hogy én csak üvegeket, mert apám így mondta annak idején, hogy a kamrádba én üvegeket rakok be, van befőtt, lekvár, mindenféle, de ez nem biztos, hogy azt kell megenned, kóstold meg, tedd hozzá a tiédet, és csinálj egy harmadikat, ha kell. Tehát ezek az, de amikor bajban vagy, és befordulsz a kamrába, és nincs ott semmi, akkor csak hülyeséget tudsz csinálni. Mondod. Tehát, hogy én ezt akarom az iskolában, és jó sok befőttes üveget berakni a kamrájukban, hogy aztán, mert hogy sajnos, de olyan jó, hogy ilyen közegben ülök itt, és ezt így elmondhatom, de azért eléggé aláment ez a szakma, és már bárki mondhatja magáról, hogy újságíró, vagy rádiós, vagy bármi, hát nekünk elég sokat kellett dolgozni ezért, szóval én szeretném, hogyha megint az a régi, pont a ti korosztályotok, akik tényleg a Telesport, hát zseniális csapat, szóval ahová én is meghívást kaptam egyébként, mert feltettem 3 kérdést az órán Vicrai Tamásnak, végén odaintett, és mondta, hogy magában van valami. Kap egy hónapos a szabadságtérre, egy hónapos belépőt. Csak hogy én egész életemben menekültem a tévé elől, tehát én rádiós akartam lenni, én ezt már akkor tudtam, szóval igazából az egyik ajtón belöktek, és a másik ajtón kijöttem, sőt, hát én együtt vezettem műsort a Komlósi belökött oda is, hogy a Vicrai Tamással együtt vezessek műsort, de mondtam, hogy csókom, nagyon szép volt, nagyon meg vagyok tisztelve, másik ajtón ki. Szóval ezt akarom, hogy meg nagyon sok szülő, meg fiatal nem tudja, hogy mi akar lenni, adjunk valami példát erre is, hogy lehet, hogy nem ez, de legalább akkor nézze meg, hogy ez-e vagy az. Uh-huh.
1: Ildi, ez már sajnos a végszó.
4: Hát sok sikert kívánok.
1: Nagyon köszönöm, hogy elmondtad.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ilyen kevés kérdéssel, ilyen élvezetes kérdés, és nem volt a rádióban, úgyhogy nagyon köszönjük neked, hogy eljöttél. Hívunk máskor is, mert témánk ezer van, és hallgatnánk még nagyon szívesen. Lázár Kolozsi Ildikó, vagy Kolozsi Lázár Ildikónak nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátsúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szívszilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A műsorvezető Jó András. A stúdióban Molnár Attila, a magyar atlétika egyik legjobb 400 méteres futója, fedett pályás Európa-bajnok, a magyar váltóval világbajnoki bronzérmes, egyéniben fedett pályás Európa csúcstartó, idén pedig 44-47-es szabadtéri országos csúcsot futott 400 méteren. A hétvégén hazai közönség előtt a budapesti atlétikai világdöntőn is ott volt a szám döntőjében, ahol végül a 8. helyen végzett. Attila, szia, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Kezdjük egy ilyen gyors kérdéssorral, egy-egy szó vagy rövid válasz elég, később pedig néhányhoz visszatérünk majd. Edzés vagy verseny?
2: Edzés.
1: Fedett pálya vagy szabadtér?
2: Fedett.
1: Verseny itthon vagy külföldön?
2: Itthon.
1: 43-99 vagy olimpiai döntő?
2: 43-99.
1: Egyéni vagy váltó?
2: Váltó.
1: Esős idő vagy hőség?
2: Esős.
1: Reflektorfény vagy nyugalom?
2: Nyugalom.
1: Na, erre mindenképpen visszatérünk majd. Balaton vagy Északi-tenger?
2: Balaton.
1: Vitorlázás vagy gokárt?
2: Vitorlázás.
1: Kanapé vagy kirándulás?
2: Most kanapé.
1: Na, kezdjük a legfrissebb élménnyel, ugye a hétvégi budapesti világdöntővel. Összességében mennyire vagy elégedett azzal, amit ott nyújtottál?
2: Őszintén elégedett vagyok, nem vártam, hogy döntőbe kerülök, legalábbis a legjobb 8 közé kerülök bármilyen formában, úgyhogy túlszárnyaltam azt, amiért idejöttem, és itt most ez nem a teljesítményről szólt, hanem tulajdonképpen a helyezésről. Ez már egy olyan időpontban volt ez a világverseny, hogy nem tudtunk, és nem is szerettünk volna ide összpontosítani semmilyen csúcsformát, mert ennek még lett volna egy kifutás ideje, most meg már a pihenőmet töltöm, úgyhogy ez most nem az volt.
1: Ugye mégis a legjobb 8 között ott voltál. Mit jelentett neked ez is, ráadásul úgy, hogy hazai közönség előtt?
2: Igazából a hazai közönség az többet jelentett, most, mint hogyha top 8-ba kerültem volna. Inkább futottam volna itthon, és lettem volna 15-dik, mint hogyha ezt Skóciában rendezik, és bejutottam volna a döntőbe.
1: Ugye az elődöntőben 44-97-et futottál, és célfotóba jutottál tovább a döntőbe, ott viszont 45-10 lett az a te időd. De hogyan élted meg ezt a két futást?
2: Az első az nagyon euforikus volt. Az tudom, hogy az a nap is olyan volt, hogy teljesen zónában voltam, szerettem volna, csak azt tartottam szem előtt, hogy az a 4Q közül valamelyiket elvigyem, és nem az érdekelt, hogy milyen idővel, mert szerintem aki kint volt, vagy aki tudja, nem igazán voltak ideális körülmények, azt hiszem itt nem esett eső nyár eleje óta, aznap igen, és aznap gyönyörű szépen le is hűlt a levegő, de ezt mindenki érezte a szezon a mezőnyből. Én az összes gondolatom a körül forgott, hogy az az egyik nagy kú meglegyen, és amikor ezt kiírta, és az a tetőpont volt, amikor arra várt mindenki velem együtt a szoros célfotónál, amikor kiírták, hogy negyedik vagyok, és akkor ott így leszakadt rólam minden, és akkor könnyebbnek éreztem magam, mint tudom, hélium, és majdnem fölrepültem onnan. Elképesztő eufória volt. A második nap az meg már úgy érzelmileg kimerített, és azt nem mondom, hogy nem akartam jót futni a döntőben, de nem voltam elkeseredve, hogy nem tudok mindent.
1: Azt mondtad, hogy zónában voltál, ez egyébként fordítsuk le így magyar, hogy az azt jelenti, hogy jól kelsz fel, jól ébredsz, jó hangulatod van. Mennyire számítanak ezek a dolgok?
2: Igen, az, hogy egy reggelinél, egy sétánál, egy kávénál, egy ebédnél önmagában más tevékenységeket csinálok, de maga a fő gondolatmenet az mind a körül zajlik, hogy amikor beérek a célba, akkor kvalifikáljak a döntőbe, és minden e felé halad. És tudom, hogy idővel korábban vagy később, de aznap én nekem arra kell készen lennem, és nem éreztem a nap egyik másodpercében sem azt, hogy erről leesett volna a fókusz. És ez így jó.
1: Kötelező rituália az van?
2: Nem, nincsen.
1: Nem foglalkozom énekkel.
2: Nem, mert hogyha ragaszkodom, én úgy gondolom, hogyha ragaszkodok kötelező rituálékhoz, akkor ahhoz van kötve a teljesítmény, és ha az nem sikerül, akkor a teljesítmény is go. Tehát, hogy én nem gondolom, nem hiszek ezekben, minden verseny más, minden nap más, minden felkészülés más, és hogyha egy melegítés egyik nap másfél órára csúszik, meg van, amikor 40 percre, mind a kettőnek az a vége, hogy meg kell oldani. És nem fogok tudni ragaszkodni mindig ugyanaz a rutinhoz.
1: Teljesen értető. Mennyit számított, hogy ennyire hosszú volt már a szezon?
2: Én ezt szerintem bárkit megkérdezem a mezőnyben, mindenki másképpen fogja látni. Én egy picit befolyásolt vagyok abból a szempontból, hogy Birmingham után nem tudtam azt mondani, hogy jó, ott meg volt a szezon főversenye, mert ez Budapesten volt. És hogyha nem Budapesten rendezték volna ezt az ultimate-et, akkor még talán tekinthettem volna rá kellemetlenségként is, de így egyszerűen nem tudtam. Tehát az egész csoportom, mindenki arra készült, hogy hát megyünk Budapestre, és ott zárjuk le a szezont, és megyünk Budapestre, és ez nem tudod ezt elengedni, hogy akkor ez már annyira nem is fontos, vagy ezt nem akarom annyira. Én ezt akartam annyira.
1: Érezted magadon a fáradtságot azért?
2: Nagyon. Az nem kérdés. A nehezebben mentek már azok a formába hozó. Az előző héten van 2 darab ilyen szint felmérő futásnak nevezném, anélkül, hogy belemennék a részletekbe. Hát azok már úgy mentek, hogy jobb, hogy végük lett, és már nem azt vártam, hogy mikor edzünk már ilyen jó erőset a versenyhéten, mert azokat szeretem, amikor egy olyan visszajelzés jön, hogy az ott erős vagyok, és akkor ott van az izmaimnak egy tartása, és akkor várom a szombatot, hogy várom a vasárnapot. Hanem megcsináltam ezt kedden csütörtökön, és akkor úgy voltam, hogy jaj, már legyen hétfő. És vártam a végét, de legalább annyira vártam magát a versenyzést is, úgyhogy mondanám, hogy összhangban volt, de nyilván mind a kettő más irányba mutat.
1: Maga a világdöntő, mint új kezdeményezés, milyen benyomást tett rád?
2: Sokat beszélgettünk erről előtte is, inkább előtte, mint utána. Utána már, ahogyan lefutottuk a váltót, is vége volt a versenynek, senkit nem érdekelt az ultimate-nek se a lebonyolítása, se azt, hogy az mennyire volt sikeres. Erről majd beszélgetünk a következő szezonban. Valószínű ennek az oka, hogy mindenki el akart menni pihenni velem együtt, itt az élen elsősorban. Én nagyon szeretem azt, hogy volt mersze meglépni a World Athletics-nek az, hogy valamit újítsunk meg magán az atlétikán, mert azt azért el kell mondani, hogy én nem értek azzal egyet, hogy az atlétikát meg kell menteni, nem, szerintem is jól van, nincsen baja, az atlétika volt, van és lesz is, a 400 méter az 400 marad, a 100 meg 100 marad, a leggyorsabb embernek járó címet meg ebbe a sportágba fogják, és osztották eddig is.

0: Szerintem nagyon-nagyon kellett az hozzá, hogy ez a szezon végén legyen, és ne legyen ennek olyan jelentősége, hogy arany, ezüst, bronzérem lesz osztva, meg kontinens bajnoki vagy világbajnoki címeket osztanak, mert így kevésbé tekint, ezt belülről mondom, és a visszajelzések alapján mondom, hogy mi ezt kevésbé tekintettük egy olyan versenynek, amit olyan komolyan kell venni, hogy a külvilágot ki kelljen zárni. Ez a showról szólt, és szóljon is a showról, mert szerintem, hogyha egy gála verseny.
1: Tehát az olyan... atlétika népszerűsítéséről szólt, ti úgy gondoltátok,
0: én úgy gondolom, hogy erről szólt. Természetesen az teljesítményen működik, mert azért kocogászni, meg vicces váltókat csinálni, az annyira mégsem fogja meg a figyelmet, főleg nem 3 napig. Úgyhogy én ezt nagyon...
1: De bocsánat, de hogyha ott futtok egy komoly időt, egy ilyen világdöntőn, akkor azért is annak is van nívója, hiszen ott dölt meg egy világcsúcs például. Tehát, hogy...
0: Azt mondanám, hogy ez jó, ha van, de nem szükséges. Tehát azt mondanám, hogy jó, ha van. Teniszben is látunk olyan vicces kis egynapos versenyeket, nem is egynaposokat ráadásul, ahol nem arról szól, hogy kontinens bajnoki címet osztanak, vagy nem egy kupának a megnyeréséről szól a dolog, hanem valahol egy kis színt visznek bele, és ez, szerintem ez a színes pont kellett ebbe. És nem szerették volna túltolni az innovációkat, ami jó, mert hogyha mindent megváltoztatunk, az meg azért nem biztos, hogy fals képet ad. Pont volt annyi újítás ebben a lebonyolításban, hogy ebből meg tudunk tartani valamit, releváns is volt, és szerintem jól is nézett ki.
1: Így versenyzők egymás között gondolom nyilván beszéltetek erről az egészről, és mondtad is, hogy előtte is beszéltetek az eseményről. Közben is gondolom azért volt egy kis diskurzus ezzel kapcsolatban, ebbe be tudsz minket avatni, hogy előtte mi az, amiről volt szó, hogy valószínűleg nyilván arról lehetett szó, hogy miért a szezon végén erre azért igazán nincs szükség.
0: A kommunikációját még a World Athleticsnek nem értettük abból a szempontból, hogy a nagy, tehát a kvalifikációs helyezést és szisztémát, azt mi nem tudtuk 3 nappal a verseny előttig. Tehát persze, hogyan készülsz, ugyanúgy készülsz, nem nagyon változik, de információs vákuma voltunk valamelyest tartva, mert ők se tudták, hogy mi a jó döntés.
1: Wow.
0: Én szerintem jó döntés született, vagy ha ez nem volt jó döntés, akkor meg nem tudott volna jó döntés születni. Egy kicsit úgy vártuk, hogy mit is várunk tőle? Tehát, hogy lesz ez Budapesten, de pontosan ez mi lesz? Mert azon kívül, hogy a pénzdíjazást azt belengedték, azon kívül sok fix pontja nem volt, csak az, hogy a pálya ugyanaz lesz. De a lebonyolítás, a megjelenés, a média megjelenés, ugye a 0. nap, mi ezt Red Carpetnek hívtuk, ez a vörös szőnyeges, kicsit ilyen filmsztáros, kicsit ilyen filmbemutatós, premieres, ilyen kis...
1: Kiöltözős, igen.
0: Igen, ez az volt, ami tőlünk, aztán nagyon messze áll, mert amikor egyszer kell, vagy kétszer a European Awards-nál kell, amikor az európai atlétikának a csillagjait avatják, ugye évvégén, meg a World Athletics-nek van még ez a rendezvénye, ahol ki kell öltözni, és ez nekünk mindig ilyen furcsa, hogy látsz sportolókat egyébként smokingban, vagy hogy látod őket ilyen. Tőlük nagyon eltérő. Igen, olyan stílusban, amit nem szoktál meg tőlük. És tök jó, hogy ezt meg tudjuk csinálni előtte, a versenynapok előtt. Én nagyon élveztem, mindenkire hárult olyan figyelem, hogy a mezőny az a legjobb 16, vagy legjobb 8, vagy kevesebb embert hívták meg ide versenyszámonként, és nem volt minden versenyszám. Nem volt az a tumultus, hogy ne lehessen mindenkire 2-3 percet szakítani, hogy felkonferálták őket. Na, itt van ő, az ő megálmodott stílusában, fotózzátok le, kérdezzétek meg, több médium megkérdezhetett, utána ki is lettünk vezetve a médiumok közé, tehát a mixzónában ugye el vagyunk szeparálva, tehát ott van egy ösvényem, amin végig sétálok, és valaki be tud lógni egy kamerával, meg mikrofonnal, hogy meg szeretne engem kérdezni, de utána visszavezettek hozzájuk, tehát egy olyan területre kerültünk, ahol egyébként mindenki oda ment, ahova akart, és ez egy ilyen szó, most ez a mixzóna, tehát szó szerint keveredtünk az újságírókkal. És szerintem ez nagyon jó, hogy feltehetik azokat a kérdéseket, és az annak tehetik fel, hogy akiknek szeretnék. És én fontosnak tartottam ezt a 0. napot is, ezt is megtartanám, de nem minden világversenyen, mert teljesen megértem, ha valaki egy világbajnokságon mindenkit ki akar zárni, és ő világbajnok akar lenni. És az meg ugye a célvonalban dől el, és addig meg a saját útját kell járnia, ott ezt nem erőltetném.
1: Menjünk vissza, kérlek, erre a kiöltözős dologra. Volt kötelező dresscode egyébként?
0: Nem, és senki nem tudta, mi az. Nem viccelek, mi is így gondolkodtunk, hogy most ez mi? Hát mindent megengedtek, azt nem mondták, hogy van valami, amit biztos ne vegyél föl, sejtetted, hogy a szandál az nem ez a napnak a megfelelő választéka lesz, de hát...
1: Az is jó lehet valamivel.
0: Hát valaki biztos visel, nem tudom, nem néztem végig minden dresscode-ot. Én nagyon féltem, hogy túlöltözünk, vagy alul, inkább az alul. Tehát azt mondja, alul öltözni, ez kellemetlenebb, mint túlöltözni. Valaki azt gondolja, hogy túlöltözni nem is lehet, de azért lehet. Én nem, őszintén senki nem tudta a csoportból, hogy az én csoportomról tudok beszélni, hogy akkor most ki mit vesz föl, mindenkinek ott derült ki, mindenkinek buszokkal,

0: cuccokkal vitték be oda. Uh-huh. Ott derült ki mindenki, hogy ki mit visel. Amúgy tényleg nem volt rossz választás, talán a melegítőt én nem vettem volna föl, de ez csak az én személyes ízlésem, mert hát azért a red carpetre melegítőt nem veszek föl, de hát hogyha valaki ennyire márkahű, megengedték neki.
1: Melegítő sportcipővel. Aha. Na jó, szerinted van jövő ennek a formátumnak, és lehet belőle egy fontos verseny az atlétikai naptárban?
0: Van. Szerintem én úgy gondolom, hogy van.
1: Mitől lehet?
0: Ha ezt mindig a szezon utolsó versenye lesz, és nem tudom, hogy az lesz-e, akkor szerintem annyi stressz fog leesni a sportolókról, hogy itt egyfajta olyan kötődést tudnak kialakítani a szurkolókkal, hogy azért nem sokszor láttál egy mondót sörözni az utolsó versenyszám után, majd kimenni, kezet fogni, fotózkodni, interjút adni, hát most ott magyar gyerekek voltak egyébként speciál, de ez, hogyha máshol lenne, akkor másfajta szurkolóknak. Ez azért ez elég egyedi, és én ezt nagyon megtartanám, mert el tudja engedni ő is azt, hogy jó, innentől már nincsen semmi, itt már nincsen semmilyen verseny, itt önmagamat tudom, azt az embert tudom adni a sportoló mögött, amit egyébként sokan nem szoktak észrevenni, mert mindenki azt gondolja, hogy gépek vagyunk. Uh-huh. De nem vagyunk, és szerintem ők is kíváncsiak erre a szurkolók, most ez a szurkolói nem mondja, hogy engem is érdekelt mondjuk egy olimpiai faluban, hogy ha egy Djokovic-sal találkozom, akkor nem képet csinálok, hanem beszélgetek vele két mondatot, mert az érdekel, hogy ő ki. Mert azt tudom, hogy ő ki egyébként a sportoló, mert azt mindenki látja a premier plánban. És szerintem ezt fogta meg ez a rendezvény akarva akaratlanul. Én ezt bátorítanám.
1: És a világszövetség például azt engedni fogja, hiszen ugye ők találták ki, de hogy nyilván az olimpiai szintet nem fog elérni egy ilyen esemény.
0: Nem is kell neki.
1: Nem is kell neki. De mi van, hogyha a világbajnokságnál egy magasabb polcra kerül? Kerülhet magasabb polcra egy ilyen?
0: Szerintem nem, mert világbajnoki címet nem osztanak, és ugyan az egyik legnagyobb vonzó ereje az, hogy a pénzdíjakat megemelték, de ezzel még mindig csak kompenzálják azt, amit egy olimpiáért egy márkagyártó tud adni. Mert az olimpiáért maga az ország is fizet, meg maga a márkagyártó is fizet, és szerintem nem fogja tudni elérni azt a fajta pénzdíjazást, mint amit egy olimpián osztanak. És az olimpiai bajnoki cím az meg nem csak a pénzről szól. Tehát, hogyha nem fizetnének érte, akkor is feláldoznék mindent, hogy a olimpiai bajnok legyek, és azt nem fogja tudni megelőzni. Szerintem a világbajnoki címet sem fogja tudni megelőzni. Abban a pillanatban, hogyha itt elkezdenek címeket osztogatni, az rossz lesz, de ők pontosan tudatában vannak azzal, hogy itt nem osztok semmilyen címet. Nincsen ezüstérem, nincsen bronzérem. Az első helyezett az akkora pénzdíjt visz haza, mint az összes többi összeadva majdnem, és ez jó így. Én úgy gondolom, hogy ez jó így.
1: Rendkívül jókat mondta itt az olimpiával is kapcsolatban is. Menjünk át a 400 méterre. Az érdekelne, hogy hogyan kell felépíteni tökéletes 400 méteres futást.
0: Sokan kérdés. Ez most nem másfél órás, de hát az összes szakmai karrierem, amit így most befutottam, az kevés lenne.
1: Legyen az, hogy mit szeretnél csinálni az első százon?
0: Hát én konkrétan nem lemaradni, mert én azt hiányolom. Tehát én nem vagyok abban még elég jó, hogy felvegyem az első 20 méteren lépést a többiekkel. Abban a pillanatban, hogy ez nekem nem fog extra energiába kerülni, ami a táv többi részén, hát fogalmazunk úgy, hogy visszaüt, vagy pofán üt. Abban a pillanatban, hogy én ezt ki tudom küszöbölni, egész jól leszek, és fent tudom tartani majd a lépést a top 1-2-3-mal a világon. Úgyhogy remélem ez minél hamarabb eljön. És én ezt javítanám az első 100, de nem is az első 100, az első 20 elég amúgy. 3-80 az úgy megvan, az első 20 hiányzik.
1: Aha. Nagyon komolyan tűnsz, de mégis lazának. Uh-huh. Közben tudsz gondolkodni?
0: Persze. Most nem csak beszélek, és nem gondolkodok.
1: Nem, futás közben, ja. Bocsánat.
0: Persze, minden lépésem tudatos. Ott szerintem gyorsabban, mint a másodperc, tudom, század tört része alatt tudok döntést hozni. Mindig tudatában vagyok azzal, hogy mi történik, nem folyok az eseményekkel, majdnem minden tudatos. Még az is, hogyha az első, azt szerintem ezzel többen tudnak azonosulni, akik futottak már 400-at, de meglátjuk. Tehát, hogyha az első 200 egy hopsz egy picit hosszú lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, vagy hopsz egy kicsit gyors lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, mert az nem csak úgy eltűnik, azt viszed magaddal, és az még a jobb esetben, hát a cél van előtt, az be fog ütni, hogy azt elfutottad az első 200-at, és még ez is tudatos. Tehát akkor is valahogy megpróbálom menedzselni magamat, hogy beérjek a vonalig, de olyan nincs, hogy valami a távból kiesne, hogy ez nem volt tudatos, hogy ezt csak így úgy csináltam, hogy ne gondolnék bele. Teljesen tudatos, mindenre figyelek.
1: Itt a legelején beszéltünk az időjárásról, mekkora jelentősége van a 400-on nálad, hogy őség, szél, eső?
0: Eléggé. Inkább essen, mint fújjon a szél. Uh-huh. Ez nagyon fontos, mert mondjuk a táv első felében gyorsabban megyek, mint a táv második felében. Fizikailag, hogyha a táv első felében van szembeszél, az azért rosszabb, mint a táv második felében, mert minél erősebben futok bele, annál erősebben lök vissza, annál több energiát veszítek el. Ha már lehet választani, akkor inkább a második 200-on legyen szembeszél, és ez lehet, hogy nem hangzik logikusan, de ez így van. Én akkor jövök ki belőle jobban, hogyha minél jobban fáj a vége, ugyan, és minél lassabb vagyok, de legalább annál kevésbé fog vissza. Az esővel egyébként nincsen problémám, a hőmérséklettel annál inkább. Uh-huh. Azok a finom izommozgások, hogy nekünk, mivel sprint számról lévén szó, a talajon töltött időnk per lépés, az nagyon rövid. És az a jobb, hogy minél rövidebb, mert minél többet van talajon a lábam, annál jobban fáradok, meg az izomzatom. És hogyha hideg van, akkor ez nyilván nem segíti azt a gyors, azt a nagyon robbanékony, azt a pillanatszerű talajfogást, amit egyébként meg kéne csinálnunk, és ez vesz el, úgyhogy inkább meleg legyen, mint hideg.
1: Korábban arról beszéltél, szeretnél bemenni 44 másodperc alá, most 44-47 a magyar csúcsod. Mennyire érzed közel magadhoz ehhez a határt?
0: És már közelebb vagyok, mert ugye 44-50-et azt átütöttem. Uh-huh. Én egyre közelebb érzem magam, főleg azért, mert most váltottam egy akkorát szakmailag, hogy más számrendszerben vagyok, és szerintem így el is fogom tudni érni ezt, és nem csak remélem, hogy fejlődök annyit. Most már tudatosan látom azt az utat, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből ennyi legyen. És hogyha már felmértük a problémát, akkor a 80%-át meg is oldottuk.
1: Jó, akkor avasd be, kérlek szépen, hol látod ezt a fél másodpercet?
0: Az első 50-60 méterem az nagyon kritikusan gyenge. Ha egy 48 fős olimpiai mezőnyt nézzünk, abból 48-dik vagyok. Nekem az első pár lépésemben nagyon komoly koordinációs problémám van, ami nem egyébként, hogyha normális hétköznapi szemüvegen keresztül nézed, akkor nem lassú, uh-huh. de nyilvánvalóan lassúnak fog tűnni, hogyha odaállítod a világ legjobb 400-asait mellém. Ebben rengeteg időt veszitek el, és ez az egyik kulcsa annak, hogy stabil 44-en belüli futó legyek.
1: Világ legjobb négy futóját említett, ugye a világcsúcs jelenleg 43-03,
0: igen.
1: amit ugye Wade van Niekerk futotta a 2016-os Riói olimpián. Amikor ilyen eredményt látsz, a számodra motiváció? Vagy mert olyan szám, amivel egyelőre még nem foglalkozol?
0: Nem tudok azonosulni most a 43-03-mal, az egy akkora teljesítmény volt, hogy szerintem nem szeretnék hülyeséget mondani, de az összes atlétika teljesítményt és világcsúcsot figyelembe veszed, azt hiszem, még lehet, hogy Bolt előtt, a 100 méteres világcsúcs előtt van, vagy pont mögötte van. A top 5-ben biztos, hogy benne van, mint világcsúcs. És ez egy olyan erős eredmény, ami most még tőlem úgymond nagyon messze áll. Nem tudok azonosulni azzal, hogy a 43-03 mit jelent, őszintén nem tudok. És nem is kell foglalkoznom még ezzel, lépésről lépésre kell tennem azt a dolgomat, hogy én máról holnapra jobb legyek. Nem ugyanolyan? Jobb. Már ugyanolyan az nem jó.
1: Uh-huh. Amióta Hollandiában Lauer Movely,
0: igen,
1: jól mondom, köszönöm, igen. Csoportjába kerültél, ahol többek között Femke Bol is edz. Mennyiben változott meg az életed?
0: Ez megint egy órás. Elképesztően sok mindenben megváltozott. Nem is tudtam azt, amikor fontolgattam ezt a döntést, hogy ez mennyivel fog majd megváltozni, nem tudtam felmérni. Annál többen változott, mint amivel számoltam. Szerencsére rengeteg szerettem segített abba, hogy ez így... Zökkenőmentesen? Nem volt zökkenőmentes, még így se, de le tudjon folyni. Még mindig szokom, még nincs egy éve, de lassan egy éve lesz, hogy lassan már egy éve lesz, hogy kiköltöztem. Az igazi munka elmondásunk szerint az most fog tudni elkezdődni, mert most már egyszer legalább mindent láttam, és most már csak ismétlek.
1: Mi az, amit a legnagyobb változásnak érzel a saját felkészülésedben?
0: Az étrendemet. Mert hogy edzettünk eddig is, tesek?
1: Megvisel?
0: Nem, azt nem mondanám, de ez változott a legjobban.
1: Aha.
0: Az elején megviselt amúgy, hogy miket kell kihagynom, ami eddig nem volt jó, és akkor most vicceskedhetünk a magyar ételekkel, de nem az, hogy mit, miért, hogyan és miért teszünk. És most nincs két órán már magyarázni, hogy mit, miért, hogyan.
1: Jó, és röviden mi az, amit el kellett engedned, és amilyen nagyon fájt a szíved? Hiszen azért ez fontos az
0: ezeket
1: embernek.
0: Ezeket a zsírosabb magyaros fogásokat sajnos muszáj voltam elengedni.
1: Oh.
0: Sajnos.
1: Hát ezt szörnyen sajnálom.
0: Szomorú.
1: Milyen ott a sporton túli életed? Ugye még nem egészen egy éve élsz kint.
0: Uh-huh. Nagyon befogadó volt a csoport, a csapat, az még most is az. Uh-huh. És azért, amikor egy mix váltó után vagyunk most 3-4 nappal az ultimate után, amikor egy mix váltó után a harmadik helyezett váltóból a csoporttársam Líke azt mondja, hogy egyébként nem kap levegőt két lélegzetvétel között, de az hagyja el a száját, hogy nagyon örül, hogy benne vagyok a csoportban. Egy év után még mindig ez a következtetés, akkor valami lehet, hogy működik, és hogy örülök, hogy ott vagyok, mert hogy ott lehetek. Én élni akartam a lehetőséggel, de az első feltétel még az volt, mielőtt bármit gondolkodtam volna, hogy jó, de ők szeretnének-e engem. Mert anélkül nem fog menni, hogy oda betesznek erőszakkal, mert a teljesítmény egy jó, mert az embere, a pályán túli életed, az kétszer több, mint a pályán belül életed. Ovális iroda, szoktuk így hívni. Na, de most azon kívül valahogy lenni kell. Tehát ez nem elég, hogy zseni vagy a pályán belül, a pályán kívül is legalább annyira élvezned kell az életet, mert ez meg nem csak erről szól. Rengeteg lemondással, és az jó, hogyha jól érzem magam. És egyébként jól is érzem magam, most már mondhatom, és amúgy várom, hogy visszamenjek.
1: Pont ezért van a kérdésem. Tényleg abszolút várod?
0: Igen. Amúgy várom. Mert ez szorosan összefonódik a szakmával. Uh-huh. Én szeretnék elkezdeni már napi kettőket, minimum kettőket edzeni. Én nagyon szeretnék már meghalni, nagyon szeretném azokat az energiamentes, őszi, hosszú, egyébként ne haragudjatok, de undorító napok, amikor nem megy, vagy nem kell fel a nap 8 előtt, és amúgy már lemegy 4-ig minimum.
1: Latyakos idő.
0: Undorító,
1: igen.
0: De valahol meg az meg most már így belém, és ez Hollandiában még rosszabb, mint itthon, tapasztalatból mondom, és szeretném már azokat, mert amikor elfáradok, az eltölt egyfajta olyan jó érzésre, hogy amúgy elfáradtam, meghaltam, beesek az ágyba, de mosolygok, mert tudom, hogy mindent kiadtam magamból. És amikor nem fáradtam el annyira, akkor az nem jó.
1: Pörög az agyad este, és akkor...
0: Nem, ott nem tud pörögni.
1: Nem tud pörögni.
0: Nem, bocs, de ott nem tud pörögni. Nagyon szeretne, de néha egy ilyen, nem tudom, egy pohár vízzel vagyok, így ilyen értékű, hogy csak ott vagyunk mind a ketten a szobában, és nekem kell egy kis idő, hogy ott újraélegyek. De bírom, és nagyon szeretem ezt a fajta terhelést, és úgy tűnik, hogy nem csak túléltem, hanem most már komfortossá is tettem. Ami veszélyes, mert akkor edzőm szerint azzal már megint finomítani kell, hogy legyen egy kicsit erősebb, vagy jobb, mert hogy ne komfortzónámnak tekintsem magát a meghalást, mert abba bele lehet ülni.
1: Még egy kérdés itt a hollandiai történetek kapcsolatban, hogy azzal, hogy ott edzel, fedett pályás Európa bajnok lettél, a váltóval pedig ugye világbajnoki bronzérmet szereztél, máshogy viszonyulnak hozzád?
0: Nem, hát ez na, úgy, de a fedett pályás Európa bajnok az a legkisebb cím a csoportban. Uh-huh. Nincs itt ilyen, hogy a címeket berakjuk az emberek mögé, nem. Femke az Femke, Líke meg Líke. Uh-huh. Ma meg ma van, és nem az olimpiai aranyán ül, vagy nem a nem tudom, a világcsúcsán, fedett pályás világcsúcsán ül rajta, vagy a 26 darab gyémántliga a győzelmén. Az ott nem fog segíteni, hidd el.
1: Mikrofonnál továbbra is jó, András, a stúdióban pedig Molnár Attila továbbra is, és ott fejeztük be, hogy Hollandiában nagyon-nagyon jól érzed magad, szeretnél majd visszamenni, és a gyors kérdésetét pedig már válaszoltál, de most fejtsd is kikérlek, hogy fedett pálya vagy szabadtér?
0: Azért mondanám a fedett pályát, mert arra van valami vele született tehetségem, hogy a kanyarokat a magasságom ellenére úgy veszem be, hogy ezt kevesen tudják megmagyarázni.
1: És akkor kijelentető, hogy valamelyik jobban fekszik számodra?
0: Hát ezért a fedett pálya.
1: Hol van nálad a célok teteje?
0: Hát ha én sportoló lesz, szeretnék lenni, már pedig az vagyok, akkor nem tudom megmondani, hogy hol. Ezért kergetem őket.
1: Csak egy világbajnoki döntő, nyilván egy érem.
0: Jó, hát olimpiát nyerni világcsúcsa, az szerintem a szakma csúcsa, de ha megcsinálod négyszer, akkor meg az. Nem tudom, én nem. Uh-huh. De szeretnék kiteljesedni, szeretném azt, hogy ennél többet nem tudtam volna megtenni azért, hogy elérjem a teljesítményem zenitjét, úgymond, és ezt megtettem, akkor az volt az.
1: Meddig lehet eljutni reálisan ebben a mezőnyben? Beszéltünk ugye korábban a 43-03-as világcsúcsról is. Szerinted meddig lehet eljutni?
0: Abszolút az adottságon és a munkám múlik, de már világcsúcsot adottságok nélkül nem lehet futni. Tehát ez nem úgy működik, hogy valaki mindent megtesz, és nem alszik, mert mondjuk nincsen szüksége rá, és akkor végigedzi az összes nem tudom, ébren töltött percét, mert ez már kell egyfajta adottság is, és ezekben a magasokban már néha az se rossz, hogyha a csillagok is úgy állnak egy világcsúcshoz, és számot meg nem fogok tudni mondani.
1: Uh-huh. Te amúgy munkamániásra gondolod magad így a sporton belül, de azt mondtad, hogy nagyon várom már a napi kétezés, hogy meg szeretnél halni. Így nyilván jó értelemben, de alapvetően...
0: Hát jó értelem, értem a jó feltett szándékot, de nem mondanám azt, hogy nem lehet hozzám szólni, hanem dolgozhatok. Tehát, hogy biztos vannak olyanok, amikor kényszerpihi van, ilyen egy sérülés, és akkor nekem azt úgy kéne töltenem, hogy remegek. Nem szomorú vagyok, hogyha valami nem úgy alakul, de szeretem minden ovális irodában töltött percemet, legyen az kondi, vagy pálya, vagy tök mindegy. Én szeretem azt a munkát, amit csinálok, kívánom ezt, hogy mindenki csak abban a munkában helyezkedjen el, amit szeret csinálni, mert ez így olyan kiaknázatlan lehetőségekhez vezet, amiket egyébként adja olyan munkában, amit azért csinálok, mert kell. Én azt szerintem ott nem tudnám ezt végrehajtani.
1: Most egy picit csapogunk egyébként a témák között, de te milyen embernek jellemeznéd magad, írnád le?
0: Céltudatos, kitartó, őszinte. És a hollandoknál ez nem segít, mert ők a bunkó módon túl őszinték. És amikor így beszélgettük, hú, de őszinték vagytok, és első pár hónapban volt ez, hogy mindenről megmondták a véleményüket, ha kérdezték, ha nem, és akkor mondta, ja nem, mi csak a hollandok vagyunk.
1: Tehát semmi szarkazmus? Tehát
0: semmi szarkazmus, full kimondják. Csak azt hiszed, hogy ez belső gondolat, csak hangosan kimondja. Összefoglalva valahogy így ide tenném magam.
1: Ugye 400 méteren rajta és ennyi Patrikon kívül is egyre több magyar futó jelenik meg a nemzetközi mezőnyben. Szerinted mi ennek az oka?
0: Ezt már egyszer elmondtam, de szerintem egy hajó, ami töri a jeget elől. Legyen az most Bence, vagy az atlétikának a korábbi csillagai, én úgy gondolom. Egymás kezébe adogatjuk a fáklyát, úgymond, és most már nem egy ember tart esernyőt a sporták fölé, hanem szerintem nem csak most nem nevesítve, de akkor most nem éveken keresztül egy kalapácsvetést kellett várni, ami tök jó, mert egy nagyon rengeteg szép érem és gyönyörű eredménynek a gazdája maga ez a kalapácsvetés Magyarországon, és ez szerintem tök jó, hogy valamiben jók vagyunk. Az elsőnek volt a legnehezebb, a többieknek sem volt egyáltalán egyszerű, de amikor látod, hogy lehetséges, akkor elhiszed magadról. Az egy kicsit nehezebb, amikor nem látod, hogy lehetséges, de elhiszed magadról. És nem láttam még 400 méteren Európa csúcstartót, de elhittem, hogy lehetséges, és megvalósult. És nekem ez elképesztően jó érzés, és nem tartom véletlennek. Persze minden szakmai program, amit az évek során felépítettek, nem tette volna lehetővé, hogyha ezek nincsenek. Ezeket tudjuk, hogy ha nincsenek meg a feltételek, akkor ez nem lehetséges. Úgyhogy hálás vagyok mindenkinek. De megvalósítani az a végeredmény. És én úgy gondolom, hogy jó példa volt a többieknek, semmi érdemem nincs benne, tehát ez nem, hogy azt akarja hallani valaki tőlem, hogy ez miattam van, közöm nincs hozzá, csak én úgy gondolom, vagy az a mentalitásom, hogyha látom valakiről, hogy ezt meg tudja csinálni, akkor én miért ne tudnám. Mondom ezt egyébként az ő nevükben, és úgy érzem, hogy ez a 400 méteren kifejezetten hozzájárult a magyar atlétikának az erősödéséhez. Szeretném, ha ez más sportákba is átragadna, mert mondjuk Gáton is a Luca kezdte, majd jöttek a többiek, és minél több számban ez el tud indulni, én szerintem ez annál ígéretesebb lesz.
1: Akkor arra a kérdés, hogy mennyire húzzátok, motiváljátok egymást, ezt teljesen egyértelmű, ezt ki is fejtetted. Viszont van köztetek rivalizálás?
0: Persze, hogy ne lenne. Ellenfelek vagyunk, de nem ellenségek. Uh-huh. És a pályán legyünk is ellenfelek, mert hogyha az arról szólna, hogy kézfogással, meg kockafeldobással döntjük el, hogy ki, hogy ér be, milyen sorrendben, akkor ez a sportnak hívnánk. Legyen is. Én néha meg egy kicsit túlerősnek is érzem a rivalizálást, de mert szerintem lehetne ezt kicsit lazábban is, de...
1: De erre tudsz példát mondani?
0: Nem szeretnék.
1: Okay,
0: nem, de néha túl komolyan van véve. Nem baj, mert a sportot nem lehet elég komolyan venni, ez tök jó. És ameddig az eredmény, hát itt mindenki csak az eredményt, tehát erről szól a sport, és az a prioritás. Én nemzetközi emberektől azt látom, hogy tényleg csak ameddig mondjuk neki fut a rúddal a minek? Lécnek? Nem tudom, ez nincs is ilyen megfogalmazás. Ameddig a kísérlete tart, ez így kerek, addig foglalkozik magával, de a két kísérlet között meg egyébként tök el tudnak beszélgetni, és ugyanolyan barátok, mint mondjuk délelőtt meg ittak egy kávét közösen. És volt benne részem, hogy mondjuk Mondóval és a többi Gátossal, nem csak Gátossal, távolugróval együtt egy gyémántliga döntő alkalmával volt mondjuk egy reggeli kávézásunk, és elképesztő, hogy milyen más atmoszféra, és egy teljesen egészséges atmoszféra, és megfér a kettő egymás mellett, és szerintem ez még itthon egy még népszerűsödhetne. Nem azt mondom, hogy csak véres rivalizálás van. Nem, ez már jó, lehet egyébként, de azt nem mondom, hogy csak ez van jelen, de szerintem egy nagyon picit lehetne lazább. Szerintem oszthatna meg klubbal olyan taktikát, vagy edzésmódszert, vagy edzhetnének közösen, vagy lehetnének közösebben, vagy össze.
1: Tehát akkor figyelnétek egymás edzéseit, egymás fejlődését, csak erre nincs meg a lehetőség a hazai klubok Én úgy gondolom,
0: én nem szeretnék kritikát megfogalmazni senkivel szemben, de azt egyébként látom, hogy mindenki takargatja, ami van, és az a versenyen nyilvánvalóan előkerül, hogy mit edzel, meg hogyan, de nem vagyok így egy bemelegítésre vedd át, amit át szeretnél. Egyébként nem az fogja eldönteni, hogy most egy gyakorlatot csinálsz, vagy nem, vagy egy táplálékkiegészítőt, azt nem most mondjuk, nem tudom, cékla, mit tudom én, beszedsz, vagy nem, vagy hányszor, vagy hogyan. Az igazi munka az alatt a 9 és 8-9 hónap alatt végződik el, és nem az egy dolog fogja eldönteni, és szerintem erre lehetnénk nagy lelkűbbek.
1: Itt említetted korábban a rivalizálást, ez már átmegy ilyen nemzetközi nyelven szóval trestolba, vagy azért erő szó sincs?
0: Az az amerikaiaknál van egyébként, én azt teszem észre, amikor a médiában megy ez a trestolg, ez az egymásnak a... amikor pályán nem tudtam a konfliktus lerendezni, akkor lerendezem a médiában. Ez nem, ez itthon egyáltalán nem jellemző, én ezt nem látom.
1: És neked erről mi a véleményed?
0: Természetes, nem tudom, nézeteltérés az lehet. Ez az, nem kell, hogy szeressük egymást, meg akkor az ügyvédeknek nem lenne munkája, vagy nem lennek ilyen dolgok. Édesanyukám mondta, hogy ha van két ember a földön, akkor már egy ügyvéd is kell a harmadiknak. Tök jó. Ezzel is egyetértek, de visz szint bele, a sporthoz nem sok köze van, csak ez a platform az, ahol ez meg tud jelenni. Mondjuk egy amerikai oldalon, most ki, hogy doppingol, és ez tök jó. Az doppingol, aki lebukik, és az amerikaiak ezt valahogy nem tudják elfogadni, hogy addig nem beszélünk erről légbekapott ökleteket, ameddig már hitelét veszti. Tehát én nem gondolom, ez egy nagyon megfontolt, egy nagyon jelentőségteljes, és egy nagyon szigorú szervezet a WADA, és amit kimond, azt akkor mondja ki, amikor biztos. Ő is tud hibázni. De amikor ez a trash, te most a trash-talkot kérdezted, és amikor ezt amerikaiak csinálják, akkor ez egy kicsit nekem visszásan hat, mert nincs helye egyébként szerintem a mix zónában. Ennek akkor van helye, amikor már tárgyalás van róla. Ezt nem pártolom.
1: Ez teljesen korrekt. Menjünk vissza még egy ilyen gyors kérdezfelelekre. Ott említetted azt, hogy reflektorfény vagy nyugalom.
0: Ja, most mindent megbeszélünk, várjál.
1: Nem mindent, egy-két dolgot beszélünk meg, csak reflektorfény vagy nyugalom. Itt miért a nyugalmat mondtad?
0: Azért, mert legbelül antiszociális vagyok egyébként.
1: Ez az abszolút nem látszik.
0: Szeretem az embereket, ha valaki kérdez, válaszolok, de engem nagyon kevés dolog tud megnyugtatni, mint az, hogy csak egyedül ülök egy buszon hazafele este 5-kor, és megyek haza mondjuk a gimiből, és én vagyok meg a gondolataim, és szóval is hallgatok zenét, mert jó kifele, esküszöm, jó kifele nézni a sötét ablakon, és nem nézni semmit, és a gondolataimmal így csak így haladni a gondolatmenetemet így a fejembe, amit így végigpörgetek, és...
1: Jó, de bocsánat, napi két edzés után azért nehéz másra gondolni, mint az ők egy picit.
0: Ez még csak az időszak, amikor mondjuk gimibe voltam, ott még nem edzettem kettőt. Aha. Most csak egy példát mondtam, de egyébként, hogyha most azt kérdezed, melyik kapcsol ki, egy buli, vagy egy egyedüli séta, mondjuk egy kilátóba föl, és csak úgy tartson 6 óráig, az okay. A séta, akkor a 6 órás séta egyébként. Engem nem, a buli az nem kifár, az nem megnyugtat, hanem lefáraszt. Szerettem sokszor bebújni a mögé gimis koromba, hogy jaj, hát nem tudok menni bulizni, mert edzésem van holnap. Ez abszolút helytálló, de egyébként néha mögötte az volt, hogy semmi kedvem, mert engem az egyébként holnapra energetikailag így megöl, és semmi kedvem hozzá.
1: Ez teljesen érthető, és most nyilván nem egy olyan nagy bulira kell gondolni, és ezt egy picit ki akarom most bontani, de mondjuk egy baráti összejövetel, 4-5-6 fős.
0: Az más, az nem buli. Jó, az teljesen más.
1: Na, gondoltam
0: jó, de ez nem buli. Most én arra gondoltam, hogy én rengetegszer hallottam, hogy fesztiválra elmegyünk kikapcsolódni. Hát én fesztiválon nem tudok kikapcsolódni, mert azt nézem, ki mit akar belerakni az italomba. Persze, ez megint az antidoppingnak a hatása, hogy
1: Igen,
0: azzal, hogy valaki belerakta, mert csak az én szervezetemben találták meg, az pech. Úgyhogy jó, hát ez nehéz összemosni, de...
1: Ez már szorongás, de nyilván ez abszolút érthető, hiszen nem tudod elengedni magad egy fesztiválon.
0: És egyszer kell rossz döntést hozni, vagy nem odafigyelni. Nem látom azt, és nem gyakran esik meg, nem tömegeset az, hogy valakit megpróbálnak megbuktatni, szó szerint, megbuktatni a doping ellenőrzésen. Én szerintem ettől annyira nagyon nem kell aggódni, de elég egy rossz akaró, meg egy rossz pillanat, és az nekem sok.
1: És az nem csak neked ennek sok, ez teljesen
0: egyértelmű. Az egy sportoló halála, de már csak ha két év alatt tisztára mossa magát, szerintem azt is képzeld el, hogy belemész ezekbe, jönnek a cikkek, az elején senki nem tudja, csak ott van az állítás, hogy jó, hát ő doppingolt, és innentől már ez
1: nem tudod elmosni magadról.
0: Nem tudod.
1: Menjünk át a safe place-re, a biztonságos helyedre neked, mert hogy ugye Balatonfüreden nőttél fel, és az egyik hobbid a vitorlázás.
0: Volt? Igen.
1: Mit jelent? Mit jelentett neked a vitorlázás? Lehetett a safe place-etnek hívni ezt?
0: Édesapukámmal csináltam, és lehetett egyébként, amíg tehettem. nem fogok álszent lenni, volt, hogy nem volt hozzá kedvem, mert szerettem volna számítógépezni, de kirúgdosott a szobámból, és kimentünk Badacsony előtt el vitorlázgatni, és nagyon jól tette, mert sok mindent adott, és legalább olyan emlékeket kaptam tőle, ami elkíséri életem végéig, és nem csak egy játékkal játszottam végig helyette. Hallgassatok a szüleitekre, ezt tudom tanácsolni. És mondom, sokszor nem volt energiám ahhoz, hogy meghúzzak egy kötelet, vagy hogy akkor menjünk, és akkor szereljük fel a hajót arra, hogy ki tudjunk menni, mert a felkészülés sokkal több időt vett igénybe, mint hogyha mondjuk kimentünk egy 2 órára. Mert el kell menni, le kell menni, kiszeded a vitorlát, és nem mindig volt hozzá kedvem, de utólag megérte.
1: És onnan mit hozol a vitorlázásból?
0: Az is az a nyugalom volt, hogy jó, hát most nem fúj annyira a szél, vagy hogy nem fúj a szél, és hát te haza akarsz jönni, de nem tudsz. Uh-huh. Mi van? Hát te vagy, meg a gondolataid van, meg a kivasolt víz melletted, és semmi nincs, és ott most nem tudom, lehettem ADHD, és nem volt ez még akkor gyakori. De megtanultam
1: igen,
0: a gondolataimban.
1: Igen.
0: De megtanultam a gondolataimban így ellenni. És ez nem ilyen bezártság, meg belső elfogultság, hanem csak így az is, akkor is történik valami, amikor nem történik semmi. És ez nagyon fontos.
1: Ez nagyon jó. Ja. Nagyon jót mondasz. A Balatonhoz mennyire kötődsz most, hogy az év nagy részét külföldön töltöd?
0: Sajnos nem eleget. Nagyon. Visszavágyom, szeretnék, de el kell fogadnom, hogy ez az időszak ez nem arról szól, hogy egy rozét iszogatva jól érzem magam július 22-én egy lángossal a nem tudom a hasamban. Szóval ez most nem arról szól. Vágyódhatok, szeretnék is vágyódni, de itt most egy darab vitorlázós nap a napon, az egyébként 2 napra kiszállítana, és azt egy versenyszezonban nem tudod megengedni. Szóval még ha lenne időm a Balatonon is lenni, akkor se lenne időm kimenni vitorlázni, mert a vitorlázás az tapasztalataim szerint nem tudom, mennyit változott azóta, de én úgy gondolom, hogy nem sokat, mert a nap az süt, a szél meg fúj, hogy ez nem egy, az is így relaxál, de inkább hosszú távon relaxál, mint sem az, hogy másnap én akkor kicsattanok az erőtől.
1: Beszélgettünk itt korábban is, most is említett, hogy az informatika, a számítógép, hogy úgy kellett kirúdosni téged is, hogy milyen jól tették akkor.
0: Igen.
1: Korábban említetted, hogy építettél otthon magadnak egy erőművet.
0: Paks 3-nak hívom.
1: Paks 3-nak hívod, igen. Ez mikor készült el egyébként?
0: Az Európa-bajnokság után készült el teljesen, és...
1: Csak azért kérdezem, hogy ezek alapvetően már egymás év után mindig elavulnak, vagy avulnak egy picit.
0: Persze, mindig, mert hogy belerakod a legutolsó, legfelettebb videókártyát, és fél év múlva jön egy újabb, és akkor majd megint újítani kell. De az koráló, higgyétek el, az tök jól el van, mindent elvisz, amit el kell vinnie. Hát ha bekapcsoltam, akkor még az itthoni társasházban sok áram nem maradt. De egyszer volt, az első bekapcsolásomnál volt olyan, és szerintem most már nem fognak rám haragudni, hogy mert ott nem volt a stabil a földelés a legalsó szinten, és én pont ott laktam, és bekapcsoltam, és az egész társasházban elment az áram, és akkor így mindenki kérdezkedett fél óra múlva, hogy hát te is hallottad? Hát én is hallottam, de nem tudom, mi lehet.
1: Jézusom.
0: Hát remélem, hogy most nem haragszanak meg rám.
1: Beszélgettünk itt még a beszélgetés előtt, az élő beszélgetés előtt, hogy az inkább az adventure, inkább a sztori játékokat szereted, akkor ez is mind az, hogy a nyugalom. Tehát, hogy most például beszéltünk itt egy ilyen, hogyan fejezzük ezt most ki.
0: Próbálom úgy kifejezni, hogy remélem, hogy mindenki nek ez lefordítható lesz, de
1: egy nyugati western stílusú játékkal játszol, aminek a játék ideje egészen sok, és most mondhatod, hogy másodjára is kijátszottad.
0: Egy játék világában is el lehet veszni. A játéknak is van mondani valója, a játékra is lehet úgy tekinteni, mint egy könyv, egy film, valami, ami az én irányításommal játszódik, de előre meg van írva, és a vége az majdnem ugyanaz. És szerintem egy játéknak a játék ideje lehet 8 órától, 60 órától, 120 óráig valami, amit tud szórakoztatni, ha valaki fogékony rá. És legalább lehet egy olyan történet elmesélve benne, amit végigjátszva jobban megsírat, mint a Titanic.
1: És jó néhány példát tudnánk most mondani, de a hallgatókat ezzel nem szeretnénk mutatni, mert...
0: Nem, de, tudja, de talán így a leguniverzálisabban lefordítható, mert általában a játékokat szeretik berakni egy kalapba, hogy ez tök mindegy, mert csak lövik egymást az emberek, és mindenki meghal, meg újra éled, Nem. Ez egy 60 eurós játék, az 40 óra alatt tud elmesélni egy olyan sztorit, aminek több rétege van, mint a nem tudom, bármelyik irodalmi műnek.
1: És más sorozatok és filmek is készülnek egyébként. Abszolút. A játékokból.
0: Csak a sorozatnál megérted, mert az eddig is volt, meg nem új, meg, de a játék az legalább tud ennyi lenni, és több ideig fejlesztik, mint amennyit a sorozatot forgatnak egyébként.
1: Ilyen kérdés egyébként nem készültem, de most eszembe jutott az, hogy véget ér a sportolói pályafutásod, és az e-sport, mint olyan.
0: Hú, amúgy jó lennék benne szerintem.
1: Na, ezért kérdezem. Csak ugye azért kérdezem, mert hogy a kompetitív játékokra azt mondtad, hogy van egy-kettő irány, amit úgy kedvelsz, lövöldözős játékok, de amúgy egyébként gondolkoztál már rajta, hogy mi lehet majd utána?
0: Ne, amúgy az e-sport az nem. Egyébként nem. Az nem, mert ott nem hiszed el, mennyit játszanak vele egyébként. Tehát 16 óra, igen. Azt hiszem egy nap, és lehet keveset mondtam. Nem, az lehet, hogy nem én vagyok. De csak azért, mert annyit egy helyben ülni, az nem én vagyok. Uh-huh. Az irodai munkashelyen leszek, szerintem nem árulok el nagy titkot, de az e-sportba azért nem fér hiba, mert mindenki a lehetőleg kimaximalizálja a játszható órák számát, ami csak az alvás által korlátolt. Ez valahogy így összefoglalható, és életemben nem foglaltam még össze, szóval most improvizálok. És én úgy gondolom, hogy az nem én vagyok, aki két játék között csak gyors kimegyek kezet mosni, meg játék közben is eszek. Nem. A játékot azért játszom, mert szórakoztat, nem az én a munkám.
1: Egyébként focistaként kezdted.
0: Aha.
1: Miért pont a futball?
0: Nagy szívó ereje volt ennek első, második, harmadik osztályban, tudod, hogy mit akarsz játszani, és akkor Magyarországon az volt a kultúra, hogy focizzunk, és mindenki focizni ment, és hát nem indult el egy kézikép, nem, hát lehetett volna kézizni is, azt hiszem, de ez bújtatott választási lehetőség volt, mert azt hiszem hárman adták be jelentkezésüket, úgy meg nehéz, és akkor mindig csak a foci indult el, és akkor ott az nyilvánvalóan nálam is elindult, utólag kiderült, hogy ugye azért élveztem, mert gyors voltam, egy idő után meglevetköztem azt, ami zavart, zárójel a labda, és aztán csak futottam. És akkor így maradtam meg a vonalok közötti futásnál, és akkor most ebbe úgy tűnik, hogy ügyes vagyok.
1: Ugye a futballcsapatsport, a 400 méter egyéni szám, neked melyik mentalitás fekszik jobban?
0: Mind a kettőt magamévá tudom tenni egyébként, de az egyéni az biztosabb, mert az csak rajtam múlik. Uh-huh. A fociban volt egy ilyen, a távozásom a fociból, annak volt egy olyan mellékszála, hogy a meccset én nyertem meg, de nem én veszítettem el, és mind a kettőt mi nyertük meg, és mi veszítettük elnek kellene lennie, mert ez felnőttként így megy, csak a 12 éves nekem, magyarázd el, hogy ez nem így van. És mivel ugye nyilvánvalóan elő voltam, jobb szélen általában, és akkor csak elrúgta valaki, vagy én megkaptam a labdámat, oda rúgtam a szögletzászlóhoz, pont nem ment ki, ebben jó ügyes voltam, és én értem oda legelőször bent, már nem volt, aki fogadja, mert se az ellenfélnél, se a mi csapattársainknál nem voltak olyanok, akik tudták volna a labda nélkül követni a utamat, úgymond, és akkor így elég magányos lett a dolog, és a védekezni meg ugye én nem, mert elfáradtam addig, amíg odaértem előre a szögletzászlóhoz, és hogyha nem sikerült, vagy nem ment be, és ezt gyorsan kirúgták, abból kaphattunk gólt, na mindegy, nem vagyok büszke arra a mentalitásomra, de a Dömötör Zoltán egyébként akkori edzőm rengeteget nevelt a karakterfejlődésemben, úgyhogy arra egyébként azóta is én nagyon hálás vagyok neki, és aztán így vagy úgy, de levetkőztem a focit, és akkor elkezdtem az egyéni sportágat. Ugyanakkor, mikor ott is szembe jött velem, hogy várj, ezt lehet csapatba csinálni a váltót, akkor meg előjött bennem az, hogy na várjál, hát most itt nem csak magamért felelek, és ez kicsit később köszönt vissza újra, az első három évben nem nagyon volt váltóm. És akkor ott meg azon voltam, hogy tegye fel mindenki a kérdés magának, hogyha bemegy egy 4x100, 4x4, meg 4 fős váltóba, legyen az utcai váltó, tök mindegy, akkor a felelősség az oszlik, vagy 4x-es. Szerintem 4x-es. Uh-huh. Annak ellenére, hogy 4-en csináljuk. Mert nem csak magamért felelek. És ezt nem 4-en visszük azt a botot, bár 4-en visszük azt a botot, de én amikor az én kezemben van, akkor mind a 4-embernek a súlya rajta van, és én ezzel rendszerint élek. Eddig örülök, hogy azt mondhatom, hogy amikor váltóban futok, abban csak jobban futok, mint azt bárki elvárja. Valahogy így. Ez hosszú lett.
1: De tökéletes volt. Még egy kérdés a focival kapcsolatban. Követed egyébként a labdarúgást?
0: Persze,
1: kedvenc csapat,
0: persze.
1: Kedvenc játékos?
0: Nem, ilyenekben nem bonyolódok, mert az rányomja a hangulatomat, ha kikapnak, vagy ilyesmi, úgyhogy én szeretek nézni, meg informatíve követem, de jó, hát most nyilván Fradi. De
1: nyilván Fradi, oké, okay, és a gombosütt lerakjuk még Európában máshova, akkor az hol köt neki, mi a kedvenc?
0: Most PSV. Bocs. Hát Holland.
1: Aha. Fel kell dolgozom hirtelen egy PSV-t, mondasz tényleg. Jó, hát
0: jó, mert ott rengetegen szeretik, és rám nem, de meghívtak már, csak nem volt idő, mert edzettünk. Aha. Bla, bla, bla. Igen, kifogás.
1: Hát nagyon, hát szurkolok, ki tud odajutni majd. Még egy gyors kérdés itt a végére, bocsánat, még feltartalak, hogy hogyan néz ki most a következő egy-két hónapod?
0: Hát a következő egy, az pihenés, úgyhogy amikor kérdezted, hogy kanapé vagy...
1: Nyugalom vagy, igen, nem.
0: Valami kanapé volt.
1: Kanapé vagy kirándulás, igen.
0: Az, hát most kanapé, uh-huh. Aztán majd elmegyünk kirándulni, de azért, mert ez az egy hónap pihenés, ez ahhoz kell, hogy mentálisan olyan távol elszakadjak az atlétikától, hogy utána ne legyen monoton. Hiába szeretem, tud monoton lenni. És most pihenek, aztán majd két hónap múlva meg már, igazából egy hónap, egy nap múlva meg már kőkeményen edzünk. Meg aztán jön az Európai Atlétikai Szövetség, aminek most lesz egy olyan vonzata, hogy ide hát ott lesz szellemi munka, ott csak szellemi munkám van, de az is egy új dolog, remélem nem fog nagyon megváltoztatni, de most ez a sportdiplomáciai vonal is úgy tűnik, hogy elindul. Kíváncsi leszek, hogy ott hogyan sikerül megváltoztatni a sportágat.
1: Nagyon szurkolunk, Molnár Attilával beszélgettünk, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és sikeres és nagyon gazdag két napi kétezéses időszakot kívánok neked.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 101.3.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Szabó Szilvia vagyok. Heteken belül nyilvánosságra hozzák az állambiztonsági iratokat, köztük az úgynevezett ügynök aktákat is. Mindennek van sportos vonatkozása is, de felvet morális, emberi és sorsfordító kérdéseket is. Erről beszélgetünk most a következő órában. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, Takács Tibor történészt, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának tudományos kutatóját és Turi Gábort, a Nemzeti Sport munkatársát. Sziasztok!
2: Üdvözlünk mindenkit mi is.
1: Hát komoly ez a téma, de ahogy említettem, sok-sok szegmensből vagy szempontból lehet ezt megismerni és átbeszélni. Ugye az állambiztonsági iratok 1997 óta bizonyos fokig már

0: érintettek, megfigyeltek leszármazottai számára már eddig is hozzáférhető volt, és nagyon sok irat már különböző tematikus összeállításukban már eddig is kikerült online, vagy online adatbázisokba az adatok. Most annyiban változik, hogy reményeink szerint jelentősen megint fog ki, vagy jelentősen megint bővül a levéltárba került, és így kutathatóvá váló anyagok köre, illetve az a lényeges változás, hogy a hálózatra vonatkozó iratokat az ABTL online egy honlapon teszi közzé. Október 23-áig a úgynevezett hatos kartonokat, illetve a hálózati adattárban lévő adatokat. Ez gyakorlatilag a hálózati személyekre vonatkozó nyilvántartások, tehát amin nyilvántartották őket. Hozzá kell tenni, hogy ez biztos, hogy nem teljes. Tehát a Kádár korszakban, illetve a Rákosi korszakban összesen olyan 150 ezer, 160 ezer között mozgott összesen, amennyi hálózati személy volt. Ennek töredéke nagyjából a harmadára vonatkozó ilyen kartonok, illetve adatok lesznek majd, vagy maradtak meg, és tudja a levéltár majd feltenni. Illetve február végéig, a kommunizmus áldozatainak emléknapjáig pedig a most a levéltárban lévő beszervezési dossziékat teszi fel majd a levéltár. Ezek az dossziék, amelyek a hálózati személyek beszervezésével, tanulmányozásával, tartásával, kapcsolattartásával kapcsolatos anyagokat tartalmazza. Tehát ezek a köznyelvben ügynökaktáknak nevezett irategyüttes, amely online is nyilvánosságra kerül, ez szabadon, tehát bárki számára online interneten hozzáférhető lesz.
1: De hogyha ezt az érintettek már látták és kutathatták, akkor várható-e most, október 23-ától, vagy addig, ugye, amíg felkerül, valami nagy áttörés, vagy azért a lényegi dolgok már kiderültek eddig?
0: Biztos, hogy várható, mert nem biztos, hogy mindenki kikérte például a saját magára vonatkozó anyagokat. Tehát mondjuk, ha egy állampolgár, mondjuk valaki kíváncsi volt saját anyagára, vagy ha mondjuk fiatalabb volt, de mondjuk a szüleinek, hogy megfigyelték-e, nagyon leegyszerűsítve, akkor megkapta az anyagát, és hogyha volt olyan hálózati személy, amely a róla, vagy szüleiről, vagy valamelyik felmenőjéről jelentett, akkor ezt ő megkapta, tehát ő megtudhatta, hogy ki az, aki jelentett a róla. Viszont, ha nem volt ilyen, tehát vagy nem maradt meg egy ilyen jelentés, akkor nyilván nem kapta meg, nem volt olyan hálózati személy, akinek megkaphatta az anyagát. Most viszont a minden új hálózati személynek a hatos kartonja, amely megmaradt, az, és az ABTL-ben van, az felkerült, tehát hozzáférhető válik bárki számára. Tehát biztos, hogy lesznek olyan nevek, amelyek most mások számára, vagy a ismerőseik, vagy a számára is talán meglepetés lesz, és ugyanúgy a tudományos kutatók esetében is. Azért azt tudni kell, hogy tudományos kutatók azok általában, ha még személyekre is kutatnak, általában történetekre, jelenségekre kíváncsiak, tehát ritka az, hogy mondjuk valaki azzal jön be, hogy ő az összes hatos karton végig akarja nézni, tehát ilyen nem volt. Tehát biztos, hogy még a kutatók számára, azok, akik már kikérték az anyagokat, számukra is biztos, hogy lesz valami meglepetés.
1: A hallgatók között biztos vannak fiatalabbak, akik nincsenek annyira tisztában az akkori időszakkal, úgyhogy majd egy kicsit azt is megvilágítjuk, de mind a kettőtöktől kérdezem, hogy nem kell attól félni. Én értem, hogy van egyfajta társadalmi igény ezeknek az iratoknak a megismerésére, de nem kell attól félni, hogy ezzel több bajt, többet ártunk, mint amennyi. Hát most csúnya szó ez, hogy hasznot hoz, tehát nem szakadnak fel olyan emberi sérelmek, sebek, amelyekkel esetleg rosszat tehetünk, emberi sorsokat befolyásolhatunk.
2: Hát nekem az a véleményem, hogy de igen. Tudnék, hogy eddig is megismertünk sorsokat, majd szóba kerül ugye Novák Dezsőnek a személye, és most el lehet őt ítélni meg, vagy nem kell őt elítélni, tehát teljesen én a hallgatóra bízom. De azért, amikor a Dezső bevallotta, hogy ő jelentett, ebből tulajdonképpen bele is betegedett, már az ő környezete erre úgy reagált, hogy nem tudta a Dezső feldolgozni, egyébként a környezete se tudta feldolgozni, ezért nem tudta. Tehát itt nagyon nehéz most akkor, nyilván a megbocsátás, meg tényleg én mondok egy ilyen nagyon, tehát a keresztény megbocsátás, csak ezzel az a baj, hogy ugye, Hát ezt nem biztos, hogy most kellene, ezt korábban kellett volna rendezni.

0: a 90-es rendszerváltoztatás környékén. Egy kicsit úgy érzem, ez egy kötelesség, egy elmulasztott kötelesség, nem a jelenlegi kormánynak az elmulasztott kötelessége, be akarják pótolni, de azért egy kis ideig meg lesz kavarva az állóvíz, hogy így fogalmazzak, annak ellenére, hogy minden csoda három napig tart. Most a csodát értsük úgy, hogy ki fog derülni esetleg néhány emberről, talán olyanokról is, akikről nem várjuk, hogy belekerültek ebbe
1: ezt értem, ezt a három napig csoda, na, de hogyha megromlik egy barátság, egy évtizedes családi
0: ez jó
1: kötelék,
0: felvetés.
1: Akkor
0: ez
1: a három
0: jó
1: nap
0: felvetés.
1: Az...
0: Igen, akkor az több.
1: Tibor?
2: Igen, megvan ez a veszélye, vagy lehetőség is, de azt is figyelembe kell venni, hogy itt azért eltelt már 90 óta 36 év, tehát nagyon morbidon fog hangzani, de a szereplők nagy része már nem él. És ebből fakad egy másfajta probléma az, hogy most már olyan dolgok, tehát kiderül valakiről, már nem tud reagálni erre. Tudjuk, akikről kiderült, talán Novák Dezső a kevés kivételek egyike, de általában tagadták, vagy valami magyarázkodtak. Tehát az a fajta elvárt, a társadalom által elvárt szembenézés, személyes szembenézés azért a többnyire elmaradt. De mégiscsak ez is egyfajta reakció, most erre már nincs lehetőség. Tehát még a magyarázkodást, a handabandázás, vagy nem tudom mi, tehát még az is el fog maradni, mert már az érintettek többsége nem fog tudni reagálni. Ez is probléma, mert már ez a fajta szembenézés már egyszerűen, mondom, morbid, de biológiai okok miatt már nincs lehetőség. Másrészt igen, tehát kellett volna, nem tudom, majd hát lássuk, majd meglátjuk, nem tudom.
1: Az is felvetődik, ugye miután ez 97-ben már egyfajta nyilvánosságot kapott, hogy akkor megismerhettünk-e minden valós adatot, tehát valósak-e ezek az adatok, illetve hogy teljesek ezek az adatok, mert azért ilyen legendák is vannak, hogy ott azért lehet, aki hozzáfért, lehet, hogy eltüntetett iratokat, tehát hogy ez sem akkor a teljes képet rajzolja majd ki, hogyha nem minden adat lesz megismerhető, vagy hozzáférhető.
0: Ez jogos, de erre azért nem tudok igennel és nemmel válaszolni, mert ugye ez a feltételezés, hogy eltűntek, ez egy feltételezés, vagy valószínűsíthető, de nem tudunk róla, konkrétan tény nem áll a rendelkezésünkre.
2: Hogy szól közben, de. Tehát azt lehet tudni, hogy tűntek el iratok.
0: Az, hogy tűntek el, az igen.
2: És nagyjából még körülbelül azt is meg lehet, főleg a dosszié formátumban megőrzött iratoknál, hogy mik. Nyilván, amit eltűnt, azt már nem tudjuk, hogy konkrétan milyen iratok voltak benne, de hogy mondjuk kikre vonatkozó iratok, ez helyek közel megállapítható. Az is megállapítható, mint mondtam, minden hálózati szeméről kellett hatos kartont kitölteni. Ebben jó esetben most ha csak a Kádár korszakot nézzük, és úgy veszük, hogy mintha 50-ben minden megsemmisült volna, ha csak a Kádár korszakot nézzük, akkor is olyan 50-55 ezer hatos kartonnak kéne lenni. Ennek nagyjából a fele van meg. Tehát ezt is lehet tudni. Azt is lehet tudni, hogy a rendszerváltás környékén is tűntek el iratok, meg a szolgálatoknál is visszamaradtak iratok. Ez a rendszerváltás jellegéből adódott, tehát szükség volt titkosszolgálatra a Magyar Köztársaságnak is, és a korábbi titkosszolgálatok működtek tovább új néven és új struktúrában. Az viszont, ami megmaradt, arról is lehet tudni, hogy ezek hitelesek. Tehát az lehet, tehát igen, tehát nem teljes, az biztos, de ami megmaradt, azért azt lehet tudni, hogy valós. Tehát tudom, hogy voltak, amikor voltak ilyen lebukások, akkor így előkerültek ilyen, direkt azért töltötte ki valakire mondjuk hatos kartont, hogy majd esetleg, ha majd nyilvánosságra kerül, akkor majd
1: befeketítsék.
2: Hát ez nonsens. Tehát arra van példa, hogy egyszerűen a működési kényszerből fakadóan valakit hálózati személyként tartottak nyilván. De ez inkább a hírszerzésre volt igaz. Ahhoz, hogy valakiről hatos kartont kitöltsenek, ahhoz kellett egy beszervezési nyilatkozat, tehát olyan szemét tartottak nyilván belföldön hálózati személyként, aki valamilyen módon kapcsolatba került az állambiztonsága. Az, hogy később hogy működött együtt velük, milyen jelentéseket adott, az megint más. Én ezért szoktam mondani, hogy ezek a ezek adatok fognak nyilvánosságra kerülni, nem csak mostán februárban is, akkor is lesznek iratok, de azok is adatok. Ahhoz, hogy ezt jelentéssel, meg jelentőséggel felruházzuk, ehhez történeteket kell elmesélni. Ahogy elhangzott, az érintettek egy része már nem fogja tudni elmondani a történetét, de mi, akik itt vagyunk még, és olvassuk értően mondjuk ezeket, most nem csak a kutatók, történészekre, hanem sportújságírókra, szakírókra is gondolok, vagy bárki másra, tehát egyszerűen újságírókra, azok el tudnak mesélni majd történeteket.
1: Említette Tibor, hogy az érintettek többsége talán már nem él, viszont vannak még életben lévő érintettek. Személy szerint magatokban néztek máshogy ítélnétek meg egy olyan olimpiai bajnokot, legendás sportolót, akikről esetleg ilyen terhelő adatok nyilvánosságra kerülnek, vagy ezt ketté kell választani, és van a sportoló, a sportpályán elért teljesítménye, és az ott van, és azt értékelni kell, és azt nem befolyásolja semmi.
0: Én ezt úgy gondolom, hogy onnan indulok, hogy az erkölcsi kérdés akkor hát egy fekete pontot bizony az olimpiai bajnok személye, hogy mondjam, oda kerül a nevem elé. Ezt megmondom őszintén, én így vagyok vele. Ugyanakkor, és ez jobb lenne majd, ha Tibor részletezné, azért ahogy ezt nagyon jól fejezte ki magát, hogy történeteket kell mellé rakni. Szóval nagyon fontos az, hogy kit miért szerveztek be, ugye, mert van az a történet, hogy a rendszer híve volt, de ugye aztán kiderült, hogy mindenki zsarolható. Tehát most visszatérnék a kérdésedre feltett válaszommal, sokkal inkább árnyaltabban nézem. Tehát az, hogy eltelt az, tehát ahogy én öregedtem például, ez fontos, árnyaltabban nézem. Tehát amikor hallottam, hogy van ez a probléma, akkor teljesen elítélő voltam. Hú, hát ez borzalom, hát milyen emberek ezek, most így általánosítva. Aztán utána kiderültek ezek a dolgok, hogy nem mindenki tulajdonképpen, hogy mondjam, jó indulatából, tehát nem volt mindenki rendszerpárti.
1: Meg ideológiailag megrögzött, vagy jó hiszi.
0: Igen, aki azért, mert a rendszer segíts azzal, hogy majd ő jelent valakiről, vagy valakikről. De aztán kiderült, hogy ugye vannak itt zsarolt emberek, akik egyébként esetleg a másságuk miatt zsarolhatók, és akkor már azt mondtam, hogy egy kicsit vigyázni kell a történettel, mert itt nem dalolt mindenki azért, mert dalolva ment bele ebbe a dologba, mert annyira szeretett volna. Tehát én most már nem vagyok annyira elítélő. Tehát szeretném látni, és ez, amit a Tibor még egyszer mondom, a legjobb kifejezés, a történetet mellé, hogy miért. Ennyi. Uh-huh. És akkor jobban tudom úgymond magamba is eltenni.
2: Én szerintem így is úgy is lehet nézni. Én személy szerint szét tudom választani. Tehát ha elfogadjuk azt, hogy nincs egy ember se, aki minden egyes életének, minden egyes percében és porcikájában is óriási nagy piedesztrára emelhető, és sose esett volt, akkor de én nem így gondolom. Teljesen más példa. Most attól mondjuk Paul Gascoigne kevésbé tartjuk jó focistának, hogy mondjuk milyen mérhetetlen milyen volt a magánélete. Tehát, hogy attól még lehet jó focista. Nyilván nem fogom a fiam elé állítani abszolút
1: példaképnek.
2: De ugyanígy van, én nem gondolom, hogy Novák Dezső attól lett volna rosszabb edző, vagy attól rosszabb edzőnek kellene tartani, vagy rosszabb játékosnak. És nem hiszem, hogy egyébként nem... Tehát igen. Tehát én nem gondolom, de nyilván vagy? Én azt... Én nem, mert ő nem ítélem el. Uh-huh. Tehát én nagyon sok ilyen történetet olvastam és láttam, és látszik az, hogy ez még akiket... Hozzáteszem, 1960-as évek legelejétől kezdve majdnem mindenkit hazafias alapon szerveztek be. Ez nem azt jelenti, hogy ők, ahogy itt elhangzott, hogy ők kiállunk a rendszer mellett. Sokszor elhangzik, hogy különbséget kell tenni, akiket zsarolással beszerveztek meg, akik önként. Ilyen, hogy önként nem volt. Tehát önként nem jelentkezett senki a BRFK állambiztonsági szervén, hogy én hálózati személy szeretnék lenni, mert nem is tudhatott volna róla elvileg. Ugye a külvilág csak arról tudott, hogy valami besúgó vagy valami jelentéseket ír. Tehát mindenkit az állambiztonság szervezetbe, ő volt a kezdeményező, és valakit kis presszióval, valakit kis valamivel előnnyel kecsegtették, valakit megzsaroltak, olyan
1: hát
2: dologgal.
1: Sportolók esetében akár a sportpályafutás a befejezésével is zsarolhatták, ahogy lehetett olvasni, az 1968-as mexikói olimpia előtt volt olyan sportoló vagy sportolók, akiknek azt mondták, hogy nem mehettek ki az olimpiára, hogyha nem szervezhetünk be. Érdekes még az is, de bocs Tibor, visszaadom mindjárt a szót, hogy Novák Dezső özvegyétől olvastam egy nyilatkozatot, a tisztartója Novák Dezsőnek így nyilatkozott, ez a nemere, ugye ez volt a fedőnév, mondhatjuk, ez a nemere minket hülyének néz, csupa olyan dolgot ír le, amit már mindenki tud. Tehát ezt is hozzá kell tenni, hogy az, amit valaki jelentett, az mennyire volt fajsúlyos, mennyire okozott kárt a társának, egy csapattársának például, és mennyire próbált ő hát megfelelni is, de ugyanakkor nem is nagyon ártani.
0: Én erre szintén két olyan nevet mondanék, akik ugye eddig a köztudatban vannak, most ugye majd október 23 után lehet, hogy lesznek. Az egyik ugye az Eszterházi Péter írónak az édesapja, aki ugye megírta a Péter a Harmónia Celestis című könyvét tulajdonképpen a családról, az apjáról, majd amikor kiderült, hogy az édesapja ügynök volt, akkor megírta utána a javított kiadást. De közben az is kiderül a papáról, hogy olyan farengető dolgokat, tehát ezt szeretném igazolni, amit Novák Dezső özvegye mondott, farengető dolgokat nem írt, és kvázi a tartók ugye azt mondták, hogy hülyének nézi őket. Talán a Csurka István is egy ideig, ugye a Csurka neve is felvetődött, és a Csurkáról is az a vélemény alakult ki, hogy nem írt lényeges dolgokat. Nyilván én ezt egy folyamatnak ítélem meg, ugye, mert Tibor szárazabban nézi, én azt mondom, hogy emberi oldalról mindenki megtántorítható, mit tudok csinálni, ha beszerveznek? Ugye, mert nem akarok. Mert egyébként visszatérek a nemerére. Az Albert Flórián az nem nézegette ezeket. A Albert Flóri megsértődött, és örökre megharagudott a Novák Dezsőre.
1: De a legenda szerint Novák Dezső elmondta neki, mielőtt őszint vallott, és Albert Flórián biztosította barátságáról, majd miután nyilvánosságra került és hullámokat kavart, azt követően ugye ez az évtizedes barátság, ez megszűnt. Valami ilyesmi.
0: Igen.
1: Nem tudom, legenda-e. De tény, amit mondasz, tehát az ő barátságukat tehát, abszolút...
0: Azt akartam mondani, tehát most akkor vegyük a Novák, tehát azért nem akarok olyanra, ami nekem egyébként lenne sejtésem, hogy 23 után, október 23-án kiről derül ki, de azért nem mondom, mert etikailag nem tartom helyesnek. Tehát magyarul azt mondták, jó, neked ezt csinálnék, és akkor otthon hazamegyek, gondolkodom. Tehát meg akarok ugye felelni, ugyanakkor tudom, hogy egy olyan közegben mozgok, mint a csapat, most akkor ugye erről beszélünk, mit tudok csinálni? Hát semmit mondó információkat adok le, lehetőleg. Mert hogyha a tartótiszt nem kérdez rám vissza, és mert ugye nem kérdez, mert ugye ezt olyan írásba kellett, de ugye ne, akkor ezt el lehet addig játszani, amíg azt nem mondják, hogy ahogy az előbb, hogy ez minket megvezet ez az ember, hogy pestiesen mondjam.
1: Tibor?
2: Sokféle történet, tehát volt ilyen is, volt olyan is, akit beszerveztek, és aláírta a beszervezési nyilatkozatot, és utána hazament, és elmondta a családtagjának, mindenkinek. Tehát ilyen is van. Van olyan is, aki meghasonlott, hogy igen, ő most egy alávaló besugó lesz, de aztán úgy helyre rakta magába a dolgokat, most ezt idézőjelben, és akkor évekig együtt tudott működni ezzel a rendszerrel. És azért, hogy előjött a Eszterházi Mátyásnak, tehát a Eszterházi Péter apukának a története, mert ugye ott is ugye semmit mondó, tehát önmagában semmit mondó, de ahogy az író is írja, most nem fogom tudni idézni, de hogy ahogy megyünk bele folyamatosan a szarba. Tehát, hogy a hálózat az mégiscsak a rendszer fenntartásának egyik eszköze volt, és többek között azáltal, hogy beszervezett az idézőjelben ellenségből embereket, egy arisztokratát. És azzal, hogy ő nem is, lehet, hogy tehát fontos volt az által adott információ is, de az még inkább, hogy ezzel a sakba tudtunk tartani, és szorosan tartani egy úgymond ellenséget, és lassan majd akkor aki ebben az együttműködésben átveszi mondjuk a hatalmi nyelvezetet, azt a történetet, azt a narratívát, amit a hatalom nyelvét veszi át, és Eszterházi erre különösen érzékeny volt, hogy igen, itt látszik, hogy megy befele ebbe az egészbe, és ez is egyik, tehát eszköze volt, vagy ez is egyik célja volt például a hálózatnak. Tehát hogy lehet, hogy az egyes jelentések, ez is nagyon sok ilyen eset van, az egy-egy jelentés a semmit mondó, egy-egy ügynöknek a jelentése is semmit mondó, de az egész hálózat működés, és erről azért mégsem szabad ezt a perspektívát elveszíteni, hogy az mégiscsak a rezsim fenntartása, a diktatúra fenntartásának volt az eszköze. Nyilván, és akkor ez megint, ha már felelősség és morál kerül szóba, nyilván nem lehet összevetni a hálózati személy meg a beszervezőjének a felelősségét, és ezért tehát nem szabad, már ha nagyon moralizálni akarunk, nem szabad a hálózati személyeken csak elverni a port, és akkor megint visszakanyarodok, amit Gábor is mondott, hogy történetek, tehát hogy meg kell nézni. Ez történeteken keresztül mesélhető el, és állapítható meg a felelősség különböző szintjei. Egy adatbázisban ez nem fog kijönni.
1: Igen, de felbukkannak majd az adatbázisok. Lesz-e arra hajlandóság történészekben, újságírókban, hogy mögé tegyék a történetet, mert ugye a mai ember hajlamos arra, hogy hall egy hírt, és rögtön véleményt mond, kommentet ír. Tehát, hogy meg lesz-e ez a felelőssége mindenkinek, hogy...
2: Az ABT-nek mindenféleképpen, mert eddig is volt rá lehetőség, és most egyik fő cél az, hogy bárki bármilyen módon érintett, az mondja le történetét, tehát komoly kommentet, nem tudok én sem más szót, azt oda lehet rakni az irat mellé, tehát a mai történetet, a akkori szereplőnek a mai történetét, saját véleményét hozzá lehet rakni, és akkor aki már előveszi ezt a iratot, vagy kutatja, az már találkozik annak a úgymond kommentjével is.
1: Még egy vonal eszembe jutott, hogy van egy csapat, amelynek egyik tagját beszervezik, és ő úgy gondolja, hogy azért vállalom el, mert ha nem én, akkor valaki más fogja ezt csinálni, és akkor én megpróbálom úgy tenni, hogy minél kevesebb kárt okozzam ezzel. Van egy ilyen aspektus?
0: Lehet, de én azért mondok erre egy példát, ugye nem tudjuk, kicsit bővebben ki lehet fejteni, ugye ott volt Mátrai Sándor, akinek, ezt is pletykának mondanám, tehát ő állítólag jársági néven jelentett az öltözőből, az volt Albert megfigyelése lett volna a feladata. Igen ám, de a Mátrai 69-ben átment az egyetértésbe, Albert egyébként egy más jellegű konfliktusa volt, fontos, egy, ahol Albertnak van igaza, mindegy, nagyon csúnyát mondott a Mátrai Albert édesanyjára, aki korán halt meg, és összeveszett a két sztár, mert ez a két futballista, ez sztár volt, ez nagyon fontos. Onnantól kezdve az öltözőbe feszült hangulat volt, és amúgy az Albert egyre megerősödött, mint játékos, ugye mert 67-ben aranylabdás lett, ugye a Mátrainak a jelentősége a csapaton belül csökkent, míg elüldöződött, az egyetértésbe, annyira sajnálni nem kell, mert ott az Alibaba presszót megkapta az ülő és a Szobieszki János utca sarkán, de erre majd térjünk vissza utána, mert ebbe van valami.
1: Vendégünk továbbra is Takács Tibor történész és Turi Gábor a Nemzeti Sport munkatársa, és a hamarosan nyilvánosságra kerülő állambiztonsági iratok az úgynevezett ügynökakták kapcsán a sportos vonatkozást elemezgettük itt az első fél órában, és erről is fogunk beszélni. Valami még maradt benned?
0: Annyi egyébként elmondtam, amit szerettem volna, tehát gyakorlatilag nem erét, tehát Novák Dezsőt ugye elméletileg, azért mondom, hogy elméletek, mert ez vagy kiderül, vagy nem jársági helyére, ez Mátrai Sándor lett volna. De ami egy fontosabb kérdés szerintem, tekintsünk a jövőbe tényleg, mert Tibor is jól mondja, tehát a múltban vannak olyan dolgok, hogy ezek az emberek nem élnek, tehát a történetet nem ismerjük meg. Na most felvetődik a kérdés, és akkor most konkrétan, mint sportújságíró válaszolok, amit ugye felvetünk, hogy mi történik akkor, szerintem egyébként lesz akkor, tehát amikor kiderül egy volt sportolóról, hogy
1: aki még életben van? Vagy ez...
0: Ez egy kérdés is lehetne. Igen, nem, a lényeg az, tehát válaszolok. Én tudok olyan olimpikonról, nem él, akinek szeretném tudni a történetét, de hozzátartozója él. Tehát csak akkor vagyok hajlandó. Igen, így a pontos a témában egy lépést is tenni, ha megismertethetem a történetét. Még akkor is, hogyha gyarló a beszervezésnek a oka, mondjuk, hogy tehát mondok fontos dolgokat, azért a másság egy alapos indok, tehát ott a félelemek, stb. De ha valamiért, tehát, hogy nyitni tudok esetleg egy éttermet, vagy valami, tehát hogy tudják meg a történetet az emberek, vagy az, hogy annyira féltem a rendszertől, hogy belementem ebbe a dologba, bár tudtam, hogy ez nem jó dolog. Tehát csak akkor vagyok hajlandó. Tehát így nevet, elnézést, hogy Gipsz Jakab, nem vagyok hajlandó leírni az újságba.
1: Ugye az, hogy sportolókat beszerveztek, annak az is a jelentősége volt, vagy az is az indoka volt, hogy azért abban az időben legálisan nyugatra a sportolók viszonylag könnyebben utazhattak, mint az átlag emberek. Tehát egyrészt a nyugati emberekkel tudtak kapcsolatba lépni, másrészt az is fontos volt az állambiztonság számára, hogy esetleg disszidálási szándékkal valaki kiutazik-e, hogy ezt megtudják egyes sportolókról, igaz?
2: Igen, hát az mindig ott lebegett a nyugatra utazó állampolgároknál, de ugye a sportolók még gyakran utaztak, tehát ott náluk ez majdhogy nem permanens veszélyforrás jelentett, és az állambiztonság ezért nagyon óvatos volt, és próbált ezeket megakadályozni. Az esetek többségében nyilván nem kellett, mert a sportolók a magyar átlaghoz képest bizonyos előjogokat élveztek, ugye ha nem volt állampolgári jog, hogy valaki útlevélhez jusson, az a élsportolók, mert azért inkább erről a körről van szó, az élsportolók viszont viszonylag gyakran utazhattak, akkor ez egy olyan előjog volt, ami úgy itthon maradásra is készítette őket. Nyilván vannak olyan esetek, amikor ez ugye nem sikerült, és úgy mondta például Varga Zoltán, majdhogy nem azt lehet mondani, hogy az állambiztonság személy előtt tudott kiszökni, és illetve ugye kint maradni, de ugye kiszökni mondjuk a táborból, már az olimpiai faluból. És, de hogy az állambiztonságnak ez a fajta célkitűzése, ez mindig bizonyos tekintetben összeütközésben került, vagy konfliktusban állt a sportvezetésnek az érdekeivel. Ugye közismert történet, egyik kollégám Müller Rolf már nagyon régen, 20 éve megírta, hogy a Helsinki olimpiára a fél aranycsapatot, illetve a olimpiai csapatot nem akarták kiengedni az AVH, mert hogy attól tartottak, hogy kint maradnak, meg ellenséges személyek, meg gyanúsak, stb. Viszont a Hegyi Gyula, a OTSB nagyhatalmú vezetője, az azzal érvelt, hogy tehát az ő szerepe is kellett ehhez, hogy a rendszer inkább vállalja az ebben a kiutazásában rejlő rizikót, de hogyha ezek a Puskásig kimehetnek, akkor az olyan sportsikert
1: dicsőséget
2: hoz az országnak, hogy megéri ezt a rizikót. Tehát nyilván meg is érte, és nem is maradt ott kint senki. Tehát azért mondom, hogy még az AVH időszakában is, az AVH, rettegett AVH is csak egyik szereplő volt a rezsimen belül. És ugyanez igaz az állambiztonságra is, tehát ha a magasabb sportérdekek is országos érdekek azt célozták, hogy igen, egy adott sportról menjen ki, akkor kiment. És az esetek többségében nem is maradt kint nagy tömegben sportoló, és sportoló főleg nem. Varga Zoltán az gyakorlatilag majdhogy nem az egyetlen kivétel.
0: Hogy mennyire, ugye szóba került itt adás előtt, hogy a hallgatók ugye fiatalabbakból tevődnek össze, a fiatalabb korosztályból, tehát mennyire kiváltságból sportolnak lenne abban az időben, azért annyit még mondjuk, hogy a tatai edzőtáborban normális volt az étkezés, tehát magas kalória tartalmú ételeket kaptak az emberek, mert ugye az 50-es években azért a boltokban nem nagyon lehetett, nem volt árubőség, hogy finoman fejezzem ki magam. Ez az egyik, amit ezzel kapcsolatban szerettem volna
1: tehát
0: mondani.
1: Tehát kiváltságot jelentett élsportolónak lenni.
0: Abszolút kiváltságot jelent. Abszolút kiváltságot jelentett. A Varga Zoltán esete, én csak azért, én mondok egy példát, én emlékszem erre, én már sajnos öreg ember vagyok, a Móri Zsigmond körtéren jöttem, és kiabálta, akkor még hétfői hírek volt, vasárnap este adták el, és a Rikkancs kiabált, hogy Varga Zoltán disszidált, és én megdöbbentem, mert az általam ez azóta is fenntartom a magyar játékosok közül, aranylabdás az Albert Fulján ide vagy oda, én a Vargát tartottam a labdával való viszonya miatt a legjobb magyar futballistának, tartom minden mai napig, persze vannak nagyon futballistákban, és na, a lényeg az, hogy tehát ezen én megdöbbentem. Aztán utána, amikor már újságíró lettem, ennek utána olvastam, Baróti Lajos szövetségkapitány be akarta építeni a csapatba. A 64-es Európa-bajnokságon volt először válogatott a dánok ellen a bronzmeccsen. Baromi jó futballista volt. Nem elvállalta azt, amit a Barótinak voltak dolgai, hogy olyan járt, tehát magyarán neki ilyen taktikai jobbszélsők voltak. Tehát mondom a példákat. Hát például Molnár Dezső jobbszélső volt, a Görös János ezt nem vállalta, ez szenzációs. Most a Varga Zoli megvonta a vállát, elvállalta, és ott is nagyon jó játszott, pedig ő 8-as volt, tehát tipikusan jobb összekötő. Tehát Baróti, és akkor itt érnék vissza az úgynevezett iszidálási szándékra. A Baróti kivitte őt a 66-os világbajnokságra Angliába. A Zoli 45. január 1-én, tehát 21 éves volt akkor. Uh-huh. Tehát még fölszálló ágban volt. És volt egy izomsérülése. Igen ám, de aztán gyanítani kezdték, mivel Solti Dezső, akiről egyébként könyv jelent meg, hogy ügynök volt, már olyan értelemben ügynök, hogy játékos ügynök volt az Internacionálénál, ott keringett a Zoli körül, ugye, mert csábította, hogy maradjon kint. Tehát olyannyira, mondanám így, kulminálódott a helyzet, hogy Baróti megunta, hogy a Varga nem tud játszani, mert sérültet jelent, és azt mondták, hogy Honti György főtitkárral együtt üljön fel egy repülő és jöjjön haza. Ez volt 66-ban, két évvel azelőtt, hogy kiment. Egyébként a Vargának, hogy mennyire a titkos szolgálatok előtt zajlott a történet, a feleségét is figyelték, hogy mikor akar elutazni Ibusz úton külföldre, és hát, ha ott majd úgy találkoznak. De mondok egy nagyon érdekes dolgot, hogy mennyire egybevág például egy ügynöki jelentés egy tanúvallomással. Pont a Varga diszidálása kapcsán. 1968-ban utána, novemberben Nemerét, azaz Novák Dezsőt, ugye írjon erről jelentést, mi történt, azt hiszem november közepén datálódik a jelentés konkrétan, és Nemere így ír egyes szám harmadik szemben, Novák Dezső, mint a csapat kapitánya, bement és megnézte, hogy ott van-e a Varga Zoltán, mert ő együtt lakott a Páncsics Miklóssal. És akkor, tehát magyarán így ír a Nemere a Novák Dezsőről, hogy Novák Dezső csapatkapitány. És most ugyanazt fordítva, ugyanazt mondja a Páncsics, akinek tanúvallomása van, tehát a szintiszta igazat mondom, ugye, azt mondja, hogy nem volt ott a Varga a szobában. Tehát, hogy értsük, hogy mennyire, tehát nyilván a Nemere persze jelentett, de mit tudott jelenteni azt, amit a Páncsics elmondott a tanúvallomásába. Tehát aztán itt tudjuk, szegény Lakat Tékáról mostanában halt meg, hogy amikor ugye Lakat Karcsi bácsi volt ennek az olimpiai csapatnak, ugye a szövetség kapta, és a fölment, és akkor ott volt álltak a Zolinak a nyakkendője, ott a kiindult, az nem volt ott a cucc, ennyi. Ennyit a Vargáról, mert...
1: Tehát valóban komoly kutató munka kell ahhoz, hogy mindenki megismerjen
0: egy tehát vannak történetek, és ugye a Varga esetében is van történet, tehát konfliktus az Albert mítosszal. Egy föltörőben lévő tehetség, aki egyébként találkozik a egyetlen magyar aranylabdással a pályán. Együtt ebből a pályán egyébként nem volt probléma, de azon kívül egyre több.
1: Ugye arról is igyekezett információkat begyűjteni az állambiztonság, hogy a sportolók hogyan reagálnak egy-egy politikailag is érintett dologra, például az 1984-es Los Angeles olimpia bojkottjára. Tehát ilyen szándékkal is voltak jelentéskérések, ugye?
2: Ez általában, tehát a hálózati személyeknek szinte minden hálózati személynek feladata volt többek között, nem csak az, hogy akire rá volt állító, arról kell jelentenie, hanem úgymond ilyen mellékes feladatuk is volt. Tehát ha volt egy jelentős politikai esemény, ez mondjuk a 60-as években még egy pártkongresszus is volt, vagy egy szovjet kommunista pártkongresszusa, vagy Gagarin űrutazása, vagy akármi, vagy a kubai rakétaválság, arról jelenteni kellett, hogy mi a környezetében milyen a hangulat ezzel kapcsolatban. Ugye a 84 kapcsán pedig hát... Ott azért volt különösen fontos a sportolók, mert sportolókat érintett, tehát az ő bőrükre ment az egész, és nyilván az állambiztonság ezt politikai kérdésként tekintett arra, hogy a sportolók ezt erre hogyan reagálnak. Tehát ezt nehéz volt nem politikai kérdésként tekinteni.
1: Tibor, tőled idézek, ha jól olvastam, azt mondtad a magyar-szovjet labdarúgó meccsek kapcsán, hogy egyrészt a magyar nép politikai tettként értelmezte a mérkőzéseket, a futball identitásokat hordoz, identitásokat teremt, visszatükrözi a társadalmi és politikai változásokat, és generálja is azokat, és éppen ezért ezeknek külön jelentőségük volt. Ugye mindig felvetődött minden egyes magyar-szovjet párharc előtt, hogy kötelező-e olyan eredménynek születnie, ami a szovjetek számára kedvező, nyilván a magyar számára kedvezőtlen. Erről mit lehet tudni, ami mondjuk tényszerű és ami bizonyítható?
2: Hát, ami bizonyítható, az, az kevés, de hát nekem történésznek ez, amit itt elhangzott, ez a lényeg, hogy már önmagában az a tény, hogy a magyar-szovjet meccsekhez ilyen jelentések tapadnak, és ilyen mendemondák keringenek, az már önmagában, ha ebből semmi nem igaz, akkor is jelentős, van jelentősége. Tudom, hogy rengeteg, tehát én amikor erről írtam, akkor minden ismerősömnek volt, aki tőlem idősebb, és mondjuk átélték és hallottak ilyen sztorikat, mindenki mondta, hogy nem, ez nem igaz, mert nekem nincs igaza, mert ilyen biztos, hogy volt, mert hogy ő tudja, mert neki nem tudom milyen focista mondta.
1: Mármint megbeszélt eredmény biztos,
2: igen,
1: hogy volt.
2: Hogy le kellett feküdni erről a szovjeteknek, viszont állambiztonsági irat ilyen nem maradt, én egyéb iratot sem találtam, és tudtam, hogy senki hitelt érdemlően nem tudta ezt bizonyítani, de valószínűleg nem is kellett, mert ezek a félelmek, ezek mindenkiben benne ott munkálhattak. Tehát nyilván most én nem olvastam például azt, hogy Sebes Gusztáv valamelyik visszaemlékezésbe, ami levele előkerült, amiben mondjuk erről írt volna. Ugye egyetlen egy dolog, ami pont ellenkező, hogy amikor ha jól emlékszem, Baróthitól származik, ő mesélte, hogy a 70-es évek vége, ezt lehet, hogy Gábor jobban tudja, hogy pont melyik selejtező a szovjetekkel, bement Biszkú és...
1: 77-es,
2: Biszkú,
1: igen.
2: Igen, Biszkú
0: van,
2: Béla.
0: A 2-1-es meccs.
1: Igen.
2: Hogy a politikát hagyják Brezsnyev és Kádár eltársakra, önök csak a futballal foglalkozzanak. És önmagában már az a tény, hogy ha ez igaz, én remélem, hogy igaz, mert ez nagyon jó történet, azt mutatja, hogy még Biszkú Béla és a magyar pártvezetés is érzékelte, hogy igen, ez ott munkál az emberekben, és a sportolókban is ott munkálhat. És mondom, tehát mindig elmondom azt is, hogy 86 kapcsán is előjöttek ezek a dolgok. Rendben, le kellett feküdnünk a szovjetnek, de miért 6-0-ra? Uh-huh. Nem lett volna elég egy 2-1, vagy nem tudom. Tehát, hogy azért ez nem egy rossz szovjet csapat volt, az két év múlva EB-döntőt játszott.
0: Hadd szóljak ehhez hozzá néhány, tehát egy futball tényszerű dolgot mondanék, tehát a szovjet klubcsapatok, és eleve a szovjet válogatottnak a játék stílusa olyan, tehát erőszakos, kemény, gyors. Ez a magyaroknak általában nem ízlik. Na most erre még rárakódott, tehát ezért mindig tulajdonképpen egy kicsit, hogy mondjam, tehát szerintem handicapünk volt, hiába tudtunk esetleg jobban futballozni. És egyébként, hogy mennyire érdekes dolog ez egyébként a 77-es világ, mert azért még 21 éve vagyunk 56 után, és Kutas István, a sportvezető, ugye azt mondta, hogy énekelni lehet, azt hiszem a Palesztrina kórus énekelte a himnuszt. Szóval olyan hangulatot akkor a stadionban, én akkor 22 éves voltam, szóval hát egyrészt szovjetellenes, ez nyilvánvaló, de azért egy egészséges, hogy mondjam, nemzeti büszkeséget adott, hogy lehetett a himnuszt énekelni. Egyébként még valamit mondani, amikor most lesz 60 éve, hogy 56, nem október, hanem szeptember 23-án Edmira, pont a Cibor Zoltán góljával nyertünk. És mit csinált a Cibor, mikor bement az öltözőbe? Azt mondta rá azt az öklét, hogy legyőztük a kommunizmust. Ja, nyilván ezt akkor a Népsport nem írta meg, de ez utólagosan kiderült, és azért a játékosokban volt ilyen. És mondott még valamit a Cibor ezután a meccs után, egy évvel korábban itt Pesten volt egy meccs, amikor a szovjetek vezettek 1-0-ra, és a Puskás, egy 11-est ítéltek nekünk, de nagyon a vége felé, és a Puskás berúgta, és azt mondta a Cibor, azt a Puskás nem rúgja be azt a 11-est, senki le nem mossa a vállon, rólunk azt, hogy le kellett feküdni. És egyébként mondhatnám a 66-os 2-1-es vereséget, amikor Baróti volt a szövetség kapitány.
1: Ugye megvertük a brazilokat,
0: igen, és mentünk a négy közé a szovjetekkel, 2-1-re kikaptunk, és szegény Rákosi Gyula kihagyott egy helyzetet, és ugye mindenki mondta, hogy hát a Gyula biztos bombát, mondta Rákos, hogy dehogy is. Ennyi.
1: Igen, volt még egy párharc, azt hiszem EB-selejtező volt, amelyiken 2-0-ra nyertünk itthon, Albert Flórián nem játszott, és ott ugye felvetődött 60, az, hogy sérült
0: 68,
1: volt.
0: Ez 68 igen. Volt, két válogatott, csak 68 május 4, uh-huh. és 68 11. május 11, és a 2-0-án, megmondom én, ott voltam, a Farkas Görös volt a gólszerző, 2-0-ra nyertünk. Ezen a meccsen volt egyébként Fatér Károlynak az egyetlen válogatott mérkőzése.
1: Újoncként, ugye?
0: Jól védett, de ugye szegény Fatér, nem akarom kimondani, de ugye ő is esetleg, nem esetlegesen, hát felvetődött a neve.
1: Viszont hogy, a visszavágón,
0: akkor
1: már
0: állítólag besírták a Vasas játékosok a Tamás Gyulát, Albert is vállalta a játékot, és 3-0-ra kikaptunk, tehát összesítésben 3-2-vel nyek, tehát nem jutottunk tovább.
1: Hát sok mindenről tudnánk még beszélgetni, akár órákig, de akkor legyen az a végszó, hogy ti mire számítotok. Már azért úgy körülbelül elmondtátok, hogy mik derülhetnek ki, de mi van bennetek, mit szeretnétek, hogyha mondjuk februárig itt történne? Szóval akár történészként, akár sportújságíróként, hogyan viszonyultok ehhez a lépéshez?
2: Én történészként csak azt remélem, hogy még több felhasználható és érdemleges korszakra, és ez a korszak állambiztonságra vonatkozó irat kerül levéltárba, és válik kutathatóvá. És talán egy olyan fajta egészséges, szélesebb körű érdeklődés is kivált majd az ezzel kapcsolatos munka, történetgyártás, ami úgy hozzásegít bennünket is, hogy úgy lássuk, hogy van értelme csinálni. Mm-hmm. Tehát én kizárólag történész szakmailag tudom ezt is nézni.
1: De elmondhatjuk, hogy te sportszurkoló vagy, és a futballt követed, vagy nem tudom, valamennyi sportágat, tehát azért kicsit érintettként is figyeled a dolgot.
2: Hát ugye ez már a múlt, én a jelenlegi futballt, azt úgy én abban vagyok már jobban benne. Nekem már mondjuk a 60-as, 70-es évek az már történelem. Én a 80-as évektől kezdtem el nézni.
1: Gábornak minden sporttörténelem, ahogy itt a Nemzeti Sportában is hallhatjuk.
0: A felvetett kérdésedre az a válaszom, én nem örülnék neki, ha kiderülni. Nyilván ki fog derülni. Nyilván ki fog derülni, és még akkor sem, hogyha a történetet ismerem. Tehát ahogy az ember, hát fogalmazok így, öregszik, megértőbb az élet nehézségeivel szemben. Tehát nagyon egyszerű azt mondom, hogy beszerveztek, amit jelentetti, ügynök voltál, kész, lehúzunk a pályáról. Persze, ez van ilyen eset, nagyon sok eset van, de nem minden eset ez.
1: Igen, és te éltél abban a korban, és tudod azzal a szemüveggel nem nézni, aki nem...
0: Szerencsére a klasszikus ügynökkorban úgymond nem értem, de mondok egy érdekes dolgot talán. Mivel életemben nem tapasztaltam nagyon nagy döccenőt. Egyet igen, de az más jellegű volt. Most nem magánéletre gondolok, hanem munka, mindegy. Ezért nem mentem én, és ezért nem kértem ki semmit. Most a barátaim bementek, egyébként közös ismerős, nem barát, kiderült a név.
1: Jó, hogy abban bízol, hogy nem jelentettek olyat, ami a te életedet befolyásolta?
0: Igen, azért nem mentem be eddig, nem is fogok valószínűleg, mert most már akkor minek. Tehát remélem az életem nem fog negatív irányba változni. Van, aki bemegy, és akkor kiderítette, mondom, a barátaim közül, és akkor egy közös távoli ismerősről kiderült, és akkor megmondtam már, és akkor most mi van. De az távoli ismerős volt, tehát egy sportolónál jobban megrendülnék valószínűleg, még akkor is, hogyha a történetet ismerem.
1: Hát ez az elkövetkezendő hetekben, hónapokban biztos, hogy kiderült. Uri Gábornak és Takács Tibor történésznek nagyon köszönöm, hogy egy kis kortörténettel meg tudtuk világítani ezt az eseményt és ezeket a történéseket. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm a stúdióban a Geogesszer magyar világbajnokát, Debre Szabolcsot. Nyilván onnan kell kezdenünk, hogy mivel itt a Nemzeti Sportrádióban vagyunk, hogy egyáltalán szerintem tisztázunk kell, hogy mi a Geogesszer. Szerintem ezt az elmúlt hetekben azért sokszor elmondtad már sok interjúban. Annyival elkezdeném, hogy ez egy erősen földrajzhoz köthető játék, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként a te definíciódra, hogy ezt te mennyire tartod sportnak?
2: Én nem tartom, először is köszönöm a meghívást, és nem tudom, az igazság, hogy ez mindig nagyon sokan mindig azt gondolják rólam, hogy nekem erről egy nagyon erős véleményem lesz, hogy akkor most az e-sport a sportnak számít-e, vagy hogy a Geogesszer e-sportnak számít-e, és ezen keresztül sportnak, stb. Ezen a kérdésen én nem olyan szoktam gondolkozni, én nem vagyok egy különösebben sportorientált ember szerintem, tehát én annyira sokat nem fűzök ehhez a kérdéshez, biztos vannak olyanok, akik nagyon sokat. Ugye a játék az lényegében arról szól, hogy így Google utcakép alapján meg kell mondanod, hogy hol vagy a világban, és ezt három játékmódon keresztül valósul meg. Ugye az első az a mozgós, a második a nem mozgós, a harmadik az pedig az NMPZ, ahol egy képet kapsz, és nem is mozgathatod a képernyőt sem. És ugye az elsőben igazából információkat talál az ember, hogy megpróbáltál ugye a címet, nagyjából az, hogy hol van, és akkor pontosan így bejelölni, hogy melyik utcában van. A másodikban csak így a környezet alapján megpróbálja nagyjából bejelölni, hogy melyik országnak, melyik régiójában van. Szóval az NMPZ pedig igazából az ember örül az, hogyha egy kép alapján tudja, melyik kontinensen van, és nevezik egyből.
1: Kezdjük onnan, hogy most nyerted meg a világbajnokságot nagyjából egy hónappal ezelőtt, és nyilatkoztál már arról, hogy neked egyébként ez egy hosszabb történet, tehát hogy te ezt már egy jó 9-10 éve játszod, ugye?
2: Igen, tehát ugye eredetileg, amikor én ezt a játékot megtaláltam 2017-ben, tehát én akkor 12 éves voltam, akkoriban semmiféle profi környezet nem volt a körül a játék körül, tehát hogy volt egy ilyen talán 50 ember, 100 ember összesen, aki így ezzel így olyan szinten foglalkozott, hogy így tudták egyáltalán, hogy mondjuk ilyen alapvető dolgok, hogy melyik országban milyen villanypóznák vannak, hogy ez egyáltalán érdekelt bárkit, az ilyen, nem tudom, most nem tudom, hogy háromszámú gyömbér volt a világon, aki így ezt így csinálta. És én 2019 körül kezdtem el így komolyan így foglalkozni vele. Igazából 2022-23 körül volt az, amikor először elkezdtek versenyek szerveződni, és aztán amikor a Geogesszer is ráeszmélt, hogy neki is kéne egy világbajnokságot csinálni ők ebből, mert van nézettség, és van rá érdeklődés, meg van hozzá talent is, tehát hogy ilyen tehetség meg van hozzá. És ugye az nagyon hosszú idő volt, tehát én kevesebb ideje csinálom ezt profi szinten, mint amatőr szinten csináltam.
1: Éve, ugye?
2: Igen.
1: Egyébként mondtad, hogy te nem feltétlen, neked nincs egy határozott véleményed arról, hogy a sportnak tekintetően a társaid, akik a világ mondjuk első 10 játékosában vannak, ők mennyire gondolkodnak szerinted ebben?
2: Én nem tudom, mert alapvetően így, ez nem tudom, más e-sportoknál ez így megvan-e, de ebben a játékban én nem érzem úgy, hogy nagyon sok átfedés lenne így a Geogesszer meg más sportok között. Más e-sportok között van, tehát például én több játékosról tudok, aki mondjuk például Counter-Strike-ot játszott nagyon sokat, meg ilyenek, de hogy így sport és Geogesszer között, most így hirtelen így nem is tudok így mondani egy ilyen játékost, aki egy ilyen más sportában érdekelt lett volna. Szóval én így, hogyha így egy ilyen véleményt kéne róla mondanom, akkor így eléggé szeparátnak tűnik egymástól a két dolog, tehát én ezt egy ilyen, nem tudom, én egy játékként fogom fel, mint egy ilyen sportáként, de erről meg lehet mindenkinek a maga véleménye.
1: És a tendencia abban az irányban mutat, hogy ez még inkább komolyan legyen véve?
2: Szerintem ez még nem dőlt el, tehát ugye még ez egy ilyen lassan növekvő e-sport ág ez a játék, és az még egy nyílt kérdés, hogy ebből így ilyen több év táblatában, tehát ez még 3 éve csináljuk ezt, hogy mondjuk ez egy ilyen évtizedet mondjuk ez így meg tud-e maradni egyáltalán, vagy egyszer előbb-utóbb így leszálló ágba kerül, és akkor igazából megszűnik az érdeklődés, mert mondjuk az emberek úgy érzik, hogy ugyanazt nézik évről évre, jövő évre. 3 év ez nem olyan sok idő, hogy ezt az ember meg tudja mondani. Tehát ez még nyilván én nagyon szeretném, hogy így ennek még nagyobb nézettség legyen, és szerintem lehet is, tehát van potenciálja mindenképpen. Ez egy olyan játék, amivel nagyon könnyű bekapcsolódni nézőként, olyan embereknek is, akik nem foglalkoznak ilyesmivel soha. Tehát ezt is sok embertől hallottam, például, hogy mondjuk a nagymamájuk ezt mondjuk a játékot, ezt mondjuk így könnyebben megérti.
1: Igen,
2: mert hát egyszerűen csak annyi arról van szó, hogy ez egy megmondott, hogy hol vagy a világon. És igen, tehát hogyha szerintem jó döntéseket hoznak, akkor ebből lehet egy nagyon szélesebb körben komolyan vett nagyon nagy valami is, de meglátjuk.
1: Te mennyire tartod nagy dolognak így a személyes életedben ezt a VB címet? Nyilván most ezzel talán mondhatjuk azt, hogy országosan is népszerű vagy híres lettél?
2: Hát igen, tehát hogy ez... Az én életemben nyilván ez egy teljesen transformatív, egy abszolút egy hatalmas nagy dolog, tehát most ugye azt nem tudom, hogy mondjuk így tavaly ezt mennyire mondtam volna, de már akkor is úgy éreztem, hogy azért így a személyes életem mindenki úgy ismert engem, mint a GeoGuessr ember, tehát hogy ez már tavaly is megvolt, meg azóta, hogy ezekre járok, azóta ugye, hogyha így valakivel először találkozom, és akkor el kell neki mondanom, hogy így mivel foglalkozok az életben, akkor ez az első dolog, ami feljön. Szóval ilyen szempontból ez már definiálta az életemet, már egy pár éve, de úgy így, hogy egy ország számára ez így valamennyire ismert lettem, így eként azzal, hogy engem ennek a világbajnoksággal asszociálnak, az teljesen más. Tehát ez a második helyen, meg az európai első helyen tavaly azért közel sem volt annak olyan visszhangja, mint ennek. Pedig kompetitív szempontból most azt, hogy a döntőbe bejutsz, és akkor ott 3-2-re nyersz, vagy veszítesz, ez nem akkor nagy különbség, de akkor ugye ez a 3-2-es vereség az azt jelentett, hogy ezüst,

0: egyszerre foglalkozom, és néha vannak ilyen sikereim, és akkor annak lehet örülni. Tehát ők ugyanúgy örültek, mint mondjuk így tavaly, amikor jól szerepeltem, de kifejezetten azzal kapcsolatban volt egy nagyon nagy változás, hogy ilyenkor azért így mindenki, akit így ismertél az életedben, az így megjelenik. Tehát így gratulálni, meg hogy így azért, hogy így... Tehát olyan szemben volt más, nagyon sok ember volt, akivel mondjuk így évek óta nem beszéltem, tehát amióta még elkezdtem a Geoeszert, azóta nem beszéltünk, és akkor most már látom, hogy ott vannak, és akkor ez egy ilyen érdekes dolog, hogy akkor kicsit úgy érzi az ember, hogy de akkor tényleg most így minden, amit eddig csináltam, annak ez így a csúcsa. Tehát így ez ide futott össze minden. Ez érzés, ez még nem volt meg, ez nagyon új. De mindenképpen jó, hát így azt érzi az ember, hogy a munkájának meg volt az értelme.
1: Mivel vagy te jobb, mint a világ többi játékosa?
0: Szerintem, tehát hogy így mentális stabilitás így a színpadon. Tehát ez egy nagyon nagy különbség az online játék és a LAN setting között, hogy amikor fent vagy, és így egy közönség előtt, tudva azt, hogy ez nagyon sokat számít.
1: Igen, ezt mondjuk el egyébként mindenképpen, hogy ugye a világbajnokságot egy olyan külső helyszínen rendezik, tehát ezt alapvetően mindenki online tudja játszani, de ezt egy olyan helyszínen rendezik, ahol berendeznek nektek egy gyakorlatilag számítógépekkel teli termet, van egy nézőközönség is, tehát ilyen szempontból ez egy különleges atmoszférát teremt, hogy abban, hogy egyébként neked szurkolnak úgymond a nézőtérről, ahhoz is hogyan alkalmazkodsz.
0: Igen, és ezt ugye gyakorolni nem lehet. Tehát ugye otthon az ember az gönnyethet a gép előtt akármennyit akar, és játszhat annyi játékot, amennyit akar, megtanulhat annyi dolgot, amennyit szeretne, de azt így nem tudja gyakorolni, hogy egy élő közönség előtt, ugye élesben, így mennyire tud összpontosítani, mennyire tudja így össze, így hozni azt a formát, amit egyébként ő így csak így szimplán tudás alapján tudnia kéne. És ebben nagyon nagy különbségek vannak. Tehát ezért én azt nagyon látom, és nagyon látszik, amikor mondjuk megnézi az ember mondjuk így ezt a 24 játékost, ami kint volt jelenlegi VB-n, hogy vannak olyan játékosok, akik igazából pontosan ugyanolyan jól játszanak, magamat így nagyjából ilyennek tartom, mint online, és vannak olyan játékosok, akik egyértelműen, tehát hogy sokkal többet hibáznak, sokkal, egyszerűen látszik rajtuk, hogy egyszerűen a sok figyelem, vagy az egész, nem tudom, az egész stressz, ami ezzel a szituációval jár, az nagyon megviseli őket, és hogyha az ember tényleg egyszerűen tudja hozni azt, amit otthon hoz, akkor az már önmagában nagyon sok minden elég. Tehát például van egy játékos, akit kiemelnék, ugye, aki most harmadik lett, a francia Kratzó nevű játékos, őről már régóta lehet tudni, hogy ő online, és ő is elmondaná magáról, hogy online ő nincsen benne mondjuk a legjobb 10-15 játékosban a világon, viszont az ilyen élő versenyeken mindig nagyon jó helyezést ér el, mert egyszerűen így nem viseli meg azt, hogy őt nézik, és hogy ott neki így számít az, hogy hogyan játszik. Tehát, hogy vannak ilyenek, és ez egy nagyon, szerintem ahogy megy az idő előre, hogy így az egyre több minden, amit így meg lehet tanulni, ugye mert egy játék lényegében olyan dolgokból áll, minél több dolgot kell memorizálni. Tehát minél több dolgot memorizál az ember, annál jobb, és ahogy megy az idő előre, egyre jobban kitalálja mindenki, hogy miket érdemes memorizálni, mi az ilyen egész készlet, amit így kell tudni, és ahogy ezeket így megtanulja minden játékos, úgy egyre inkább így kihangsúlyozódik az, hogy a különbségek ugye abban fognak megnyilvánulni, hogy a mentális ereje az kinek mennyi. Szóval szerintem ez
1: nem az a fajta tudás, amit te összegyűjtesz és memóriaként próbálsz előhívni, hanem hogy stressz helyzetben hogyan hatnak ezek a dolgok.
0: Igen, mert én azt mondanám, és ez nem volt mindig így, tehát mondjuk az első világbajnoki idén 23-ban, én azt gondolom, hogy nagyon sok játékosnak voltak még ilyen jellegű előnyei, hogy mondjuk valaki erről az országról, vagy arról az országról egyszerűen sokkal többet tudott, mint mások, és amikor volt egyben az országban mondjuk egy kör, akkor így esélyese volt egyik vagy másik játékosnak. Most már ilyeneket nem nagyon szoktam tapasztalni, tehát hogy mindenki így a 3 év alatt, amióta ez már egy profi szinten működik, mindenki kicsit megtanulta azokat, amik tényleg számítanak, és a tudás készlete a játékosokra nagyon hasonló egymáshoz. Szóval igen, tehát ez mondjuk így nyilván, amikor mondjuk az ember mondjuk így menőzni akar azzal, hogy mondjuk mennyit tud, akkor azt mondja, hogy mondjuk ezeket a városokat tudom ebben az országban, vagy tudom ezt a különböző fajta útjelzést így minden országban, Európában. De ezeket a legtöbb játékos tudja azért. És nem ezen szokott múlni az, hogy kinyeri meg az egészet, hanem az, hogy tényleg egy stressz helyzetben ki nem hibázik.
1: Földrajzból gondolom 5-ös voltál általános középiskolában.
0: Ha jól emlékszem, igen.
1: Ezt hogyan tudod mondjuk a mindennapokban is használni? Tehát szoktak-e, mit tudom én, barátok megkérni arra, hogy na most nézel egy képre is, és hogy akkor erről mit mondasz?
0: Igen, ez így, ez valamennyire szokott lenni. Én ezt úgy gondolom, hogy ebből több lesz, tehát én azért számítok, hogy jövőben nagyon sokat fognak engem azzal, hát nem is tudom ugratni, hogy egyszerűen, hogyha megkérdezem valakitől, hogy hol van, akkor nem mondja meg, hanem egyszerűen küld egy képet, és akkor talált ki nesze. Tehát én erre fel vagyok készülve elkileg, hogy ez így ki lesz használva, de én ezt szeretem. Tehát én szeretek ebben a szerepben élni, nekem ez egy ilyen abszolút egy olyan, hogy én erre készültem, ezért dolgoztam rengeteget, mert akkor is, amikor ennek nem volt semmi értelme, és én, tehát

0: Én élem ezt a szerepet. Tehát én szeretek a GeoGuessr figura lenni. Abszolút ezt így vállom, szóval minél többet emlékeztetnek erre az oldalamra, annál boldogabb vagyok igazából.
1: Menjünk egy kicsit bele a VB döntős meccsetbe, mert ott volt egy nagyon érdekes tipped is, amit talán mondhatunk ilyen vagánynak merésznek, ugye amikor a betippelted Fehér Oroszországot úgy, hogy egyébként a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy nagyon sok olyan ország van, ami nincs benne a játékban, tehát Afrikának jelentős országai nincsenek benne, ott néhány országon, Európában például a Fehér Oroszország olyan ország, ami nincs benne a játékban. Ugye ez is egyfajta ez a mentális játék, nem? Tehát ebben több tudtál lenni.
0: Igen, tehát az tényleg már olyan volt, hogy ugye kontextus az volt, hogy ugye öt körből áll egy játék itt az egyenes kiesés szakaszban, és ugye, hogyha az ember három kört megnyer, akkor ugye már értelemszerűen az öt körből megnyerte a többségét, szóval akkor vége a játéknak, és a Blinky megnyerte, az ellenfele megnyerte az első két kört, tehát 2-0-ra vezetett, és volt egy harmadik kör, ami ugye a második moving kör, tehát második mozgós kör, és ebben a mozgós játékmódban ő egyértelműen a világ legjobbja, tehát mindenki tudja róla, és emiatt így nagyon sok néző azt már azt várta, hogy akkor ő azt ugyanolyan simán meg fogja nyerni, mint az elsőt, és 3-0-ra lever, és ebből a szituációból én visszahoztam ezt az állást 2-2-re, úgyhogy az utolsó játékmód, az NPC, ugye ahol csak egy képet tesz, ha lehet látni, és nem mozgatott a képernyőt, ott már én vagyok a jobb a kettőnk közül, és ugye, ahogy én visszahoztam egy rossz állásból a helyzetet, ugye az is így már így látszott rajta, hogy ő így nem a legjobb formában van. Szóval én akkor már azt éreztem, hogy oké, ezt meg fogom tudni nyerni. Tehát, hogy már itt én oldalamon van a szerencse. És ugye annak a játéknak a második körében már, tehát láttam, hogy ott kaptunk egy ilyen kört, ahol ugye lehet Ukrajna, lehet Oroszország, lehet valami balti állam, tehát volt két ember, aki pecázott, meg egy rakás fű, meg fa, tehát nem volt annyira sok minden, ami alatt meg tudtam volna mondani, hogy pontosan hol van ez. És úgy voltam vele, hogy ezt ő se fogja tudni, és ha ő se tudja, meg én se tudom, akkor én betippelek a közepére. És akkor betippelem Fehér Oroszországot. Én ezt nagyon megbántam egyébként, hogy nem csináltam azt, amit eredetileg szerettem volna. Én szerettem volna egy olyat, hogy bezumolok így Minszk belvárosába, és akkor lerakom egy ilyen nagyon pontos helyre, egy olyan helyre, egyértelműen nem ott van, és úgy küldöm be ezt a tippet. Aztán utána végül így a Fehér Oroszország névre raktam a térképen, mert úgy voltam vele, hogy kicsit lehet, hogy számítottam arra, hogy Ukrajnára fog rakni, és akkor kicsit közelebb akartam menni Ukrajnához, hogy biztonságosabb legyek, de igazából mindegy volt. Tehát mindenki levette azt, hogy ez egy hát most már legendásnak nevezhető tipp volt, és következő körben pedig vége is lett a játéknak, szóval gyorsan vége lett.
1: Egy napodból mennyi időt veszesz el?
0: Manapság én nem sokat. Tehát én kifejezetten azt mondanám, hogy amikor ezt így kifejezetten hobbiból toltam, csak így időmulatásként, így ilyen, nem tudom, 19-21-ig, akkor nagyon sok időt töltöttem el vele, tehát sokat térképészkedtem, ugye a játék az ugye különböző térképekre épül fel, tehát mondjuk az ember mondjuk kiválaszt mondjuk így nagyon sok több ezer helyszínt, és akkor azokat mondjuk random bedobálja valakinek, és akkor az ilyen jellegű térképekből áll össze a játéknak nagy része, és akkor nekem volt a saját térkép, amivel nagyon sokat időt töltöttem, megpróbáltam ilyen érdekes helyeket kikeresni másoknak, meg stb. Tehát nagyon sok ilyen random ilyen elfoglaltságom volt a játék kapcsolatban, mert nagyon sok időt beleöltem, és manapság kifejezetten ezzel kapcsolatban konzervatíva vagyok, tehát amikor így azt érzem, hogy kicsit elkezdek kiégni, akkor itt otthon a játékot egy kicsit egy pár hétre, meg napközben se szoktam.
1: Tehát akkor
0: egy
1: ezt ilyen... mondjuk, hogyha te azt mondod, hogy egy-két hétig nem játszol, akkor az nem jelent jelentős visszaesést.
0: Nem. És ez most már nagyon gyakran tapasztalom egyébként, hogy amikor már az ember így többször megtanultam ugyanazt, tehát ugye mondjuk egyszer megtanultam mondjuk azt, hogy Oroszországnak mondjuk különböző részé hogy néznek ki, akkor azt még utána elfelejtem, de hogyha utána más következő évben megint begyakorlom, aztán harmadik évben megint begyakorlom, így a verseny előtt, mire már negyedjére kezdünk neki, addigra már olyan sokat nem felejtek belőle. Addigra már így beégett ez a tudás valamennyire. Szóval én most már úgy érzem, hogy nagyon sok dolgot így nincs értelme gyakorolnom, mert konkrétan lerontom a saját esélyemet azzal, hogy az én nagyon jó bevált, ilyen berögzült tudást, az így felülírom valamivel, és akkor így, nem tudom, ezt sokakon látom egyébként, hogy mondjuk azt csinálták, hogy mondjuk így nagyon sokat próbáltak az utolsó pillanatban így készülni, így nagyon széleskörűen, és az a baj, hogy ilyenkor nem nagyon tudod ellenőrizni, hogy igazából mit csinálsz. Tehát nagyon sokszor történik az, hogy tényleg nagyon sokszor játszottam a Brazíliát, tudod, hogy Brazíliának nagyjából melyik része hogy néz ki, aztán amikor megtanulsz így 50 új dolgot, csak azért, mert nagyon-nagyon biztosan akarsz menni, akkor arra az 50 dolgra fogsz fókuszálni, és nem arra, ami már bevált neked korábban, hogy egyszerűen csak így nézed, hogy néz ki, és akkor az alapján megmondod, és tök jól meg tudod mondani. És akkor emiatt itt sokszor azt tapasztaltam, hogy bizonyos játékosok sokat gyakoroltak, és rosszabbak lettek, mert másra fókuszáltak utána. És ezt így el akartam kerülni, és kifejezetten, amikor így nem gondoltam azt, hogy most nagyon sok értelme lenne nekem gyakorolnom, akkor egyszerűen hagytam az egészet, és tényleg itt az elmúlt 3 hónapban én olyan sokat nem gyakoroltam. Mm. Tehát, hogy ilyen, nem tudom, én augusztusban játszottam igazán, és akkor is csak egy ilyen napi néhány órát. Tehát, hogy 25-ben sokkal komolyabban mentem, és 25-ben rengeteget tanultam, rengeteget készültem, és akkor meg lett az eredménye, csak hiszem, hogy nem kellett ugye máshogy el is megcsinálni. Akkor már megcsináltam a munkát, és miután megcsináltam a munkát, utána már igazából egy kis gyakorlással már elég jó voltam ahhoz, hogy mondjuk idén megnyerem a világbajnokságot.
1: Egyébként a te esetedben ez mennyire ilyen személyes tapasztalatok alapján, vagy mennyire csak az internetről szedted össze, tehát hány országban jártál?
0: Hát személyes tapasztalat alapján nem olyan sok, tehát én Európán kívül például nem jártam még, viszont mindenképpen tervezek, tehát ez már így nyilván így a játékban azért előfordul az, hogy az embernek felkelti egy-egy helyszín az érdeklődését, illetve nagyon sok olyan ember van, és én nem tartoztam például ide, amikor elkezdtem játszani, de nagyon sok ember úgy kezdett el játszani játékkal, hogy eleve nagyon olyan szellemű volt, hogy szeretné látni a világot, és akkor ebbe így belejátszott ez a játék. Tehát sok embert ismerek, például itt a környezetemben, Geogesszeren belül, aki mondjuk nagyon-nagyon szeret utazni, és nagyon sokat utazik, és ez így az életének egy nagy része. És egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen ozmózis útján ez így átivódott belém, tehát hogy most már egy kicsit úgy érzem magam, hogy már szeretném látni a világot, szeretnék menni helyekre, és most ugye így ennek a játéknak köszönhetően van valami pénzem is hozzá, szóval sok tervem van, sok ötletem van, meglátjuk, hogy hol jutok el, lehet, hogy azért, nem tudom, 27-ben majd fogok tudni egy CT-bet nyomni valami olyan, nem tudom, helyszín alapján, amit az következő egy évben fogok látni élőben, ezt mondjuk meglátjuk.
1: Mennyit lehet egy világbajnoki címmel szerezni, mennyi pénzt?
0: Hát nagyjából egy ilyen évente változó, de én egy ilyen
1: hát gondolom, növekszik.
0: Igen, hát ő most ugye most kifejezetten az volt, hogy most így tavalyról idénre így is stagnált, mert az a baj, hogy növelni az egy nagyon nagy kockázat, mert hogyha növeled, akkor hogyha mondjuk így egy később van egy visszaesésed, akkor utána csökkenteni kell a pénzdíjat, és nagyon csökkenteni a pénzdíjat, az nagyon rosszul néz ki, tehát egy összes támogatót elhagy, és emiatt, hogyha mondjuk így meg is tehetné a játék, hogy emeli a pénzdíjat, arra azt próbálják inkább csinálni, hogy csak így megtartják, ahol eddig van, és hogyha később tényleg nagyon jól mennek a dolgok, akkor egy kicsit emelünk még. Én azt mondanám, hogy nettó egy ilyen 7-8 milliós nagyságrendben lehet évente keresni az, hogy megnyeri az ember, és akkor ugye ilyen második, harmadik, negyedik helyekkel már névileg kevesebbet, tehát nagyjából ahhoz ilyen top 4-be be kell jutni, hogy mondjuk egy ilyen, nem tudom, évi 2 milliót tudjon keresni az ember. Tehát én ilyen szempontból szerencsés vagyok, hogy nagyon ilyen top heavy az egész, tehát az embernek nagyon a topnak, nagyon a legjobb pár helyezést meg kell szereznie, ahhoz, hogy ezt így ilyen megélhetés szempontjából tudja nyomni, déglenesen is. És ez nekem tavaly is idén megvolt. Szóval én most így nem tudom, amikor a játék ugye lehetőleg nagyobb, mert 23 még kisebbek voltak a pénzdíjak, akkor én nem nyertem sokat, most viszont, hogy viszonylag nagyok, most meg viszont nyerek, szóval nekem ez így szerencsése jött ki.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan tervezed a jövőt. Ugye Magyarországon, mint beszéltünk róla, azért egyre többen megismernek. Mondjuk, hogyha egy évben előre gondolkodsz, akkor mi az, amiket szeretnél csinálni? Ugye nyilván, mint beszéltünk róla, egyetemet azt gondolom, hogy folytatod, de egyébként mi az, ami esetleg változik az életedbe?
0: Szerintem olyan nagyon sok dolog olyan szempontból nem fog változni, hogy én ugye az egyetemet folytatom tovább. Szerintem nem tudom, hogy mi lesz a szakmám, miután befejezem az egyetemet, de én sejtem, hogy valószínűleg ugyanaz lesz, mint ami lett volna, hogyha nem lett volna Geogesszer. Hát én ugye, tehát hogy addig, ameddig annyi pénzem lesz, és én nem számítok arra, hogy ennyi pénzem lesz a közeljövőben, hogy amiből nyugdíjba tudnék menni, addigra én úgy vagyok fel, ugyanúgy fogom folytatni az életemet, ahogy egyébként is folytatnám, mert nagyon könnyű beleesni abba, az ember elhiszi, hogy most egy nem tudom, pár évvel előrébb van, és akkor most egy kicsit lazsálhat, és akkor lehet így más dolgokkal foglalkozni, és aztán előbb-utóbb visszakerül ugyanoda, ahol lehetleg volt, csak ugye hiányzik az a pár év tapasztalat, amit az alatt megszerezhetett volna. Szóval igen, én egyszerűen ezt próbálom csak egy ilyen extraként felfogni, és nagyon nem tudom úgy kezelni a dolgot, hogy nem tudom, tehát hogy éltem az életemet úgy, ahogy eddig élném, és ennyivel több pénzem van, és ennyivel több ismertségem van, mennyire jó.
1: És akkor térjünk egy kicsit ki arra, hogy mégis ugye minden említettem, megbeszéltünk róla, a sportrádióban vagyunk neked, gyerekkorodtól kezdve milyen egyéb sporthoz volt bármiféle közöd, mert ugye nyilván van egy ilyen sztereotípia, amit most, hogyha a rádió hallgatók nézik is az adott kameraképen keresztül a beszélgetésünket, akkor látják rajtad, hogy nem vagy egy kövér srác, egy vékony srác vagy, tehát hogy mondhatjuk, hogy még sportos alkat is vagy, szóval milyen sportokhoz volt neked egyáltalán közöd?
0: Tehát sporthoz sok közöm nekem nincs. Ugye, tehát kiskoromtól kezdve nekem ez egy olyan dolog volt, hogy egyszerűen jobban vonzottak az ilyen, nem tudom, kognitív irányultságú dolgok, tehát ez ilyen Hát olyan játékok, mint a GeoGuessr lényegében, ahol az ember csak így leül, és akkor az aját használja, ami egy, nem tudom, tehát hogy így nyilván jó, hogy az embernek megvan ez a balansz, és nekem ez egy kicsit egy ilyen sok ideig tartott, amíg így, nem tudom, hozzá nőttem ahhoz, hogy nekem így mozognom is kell, de hogy így egészséges maradjon az ember, minden nem csak mentálisan, hanem fizikailag is. Tehát most már így egy éve így, hát kisebb több szorgalommal így járok kondiba is, tehát ezért próbálom így felvenni a fonalat, de ilyen nagyon nagy sportalkat soha nem leszek szerintem. Hát igen, figyelj, tehát egyébként a sztereotíp olyan szempontból igaz, hogy azért szerintem azok, akik ezzel a játékkal játszanak, azok általában nem óriás nagy focisták vagy futók. Igen, ez így van.
1: Minden esetre készültem neked néhány képpel, amelyet oda fogok neked adni. Ugye nyilván, mint ahogy beszéltünk róla, a játéknak az a lényeg, hogy egy kép alapján adott esetben, hogyha ugye nem tudsz mozogni, akkor megmondd, hogy hol van. Nos, én sportos helyszínekkel készültem neked, vagy egészen pontosan Forma 1-es pályákkal, és elsőként oda is adok neked egyet. Nos, nyilván a rádiók hallgatók kedvéért beszélek én is róla, de beszélj róla te is, és kérlek, mondd, hogy mit látsz, és illetve milyen tipped van. Az elsőt egy könnyebbet adok. Van rajta felirat is, de a Forma 1-es pályákat azt mondtad, hogy ugye egyébként Google térképen meg lehet nézni, és úgy rákerestem, hogy viszonylag bejárhatóak.
0: Igen, tehát igen, a Forma 1-es pályák ugye általában így az ilyen versenypályák, mint olyan egyébként így mindig érdekeltek, mert nekem kiskoromban, tehát 3 éves koromban mutatta nekem, emlékszem, az apukám meg a Gran Turismo-t, és én kiskoromban nagyon sok ilyen autóversenyzős játékkal játszottam, szóval ez nem idegen hozzám, csak ugye hát én személyesen nem autóversenyeztem soha, szóval ez mindig egy olyan dolog volt, amit így oké, tehát mondjuk a képernyőn mondjuk így látok, meg játszom, de hogy így nem személyes sportént tűzöm.
1: És akkor mit ugye, játsz a képen? Van rajta ugye egy völgy, gyakorlatilag a kamera az lefele megy, és utána a fölfele van egy jobbra vezető kanyar.
0: Vagy hát balra, attól függ, hogy az ember. Hát így először balra, aztán jobbra.
1: Így ugye, van, így van.
0: S alakú kanyar.
1: És a színek pedig ugye a rázók alapján, tehát most a rádióhallgató kedvéért is pirosak, illetve sárgák.
0: Igen, igen. Ez ugye az egyik leghíresebb kanyar a Forma 1-ben, ez az Órúzs, illetve a... Mi a másik neve? Mert ugye Órúzs, és akkor van a...
1: Hát most ezzel megfogsz. Órúzs szoktuk használni leggyakrabban.
0: Igen.
1: Ez ugye Belgiumban van.
0: Igen, és ezt így szokták mondani, hogy akkor Órúzs, de ugye ez egy két kanyar, és akkor mindig mondják, hogy nem ez, amit igazából tényleg látsz, az a másik. És akkor hogyha nagyon sznobosok lenni az ember, csak elfelejtettem már a nevét, nem, és most már nem foglalkozom.
1: Igen, ez a Spa-Francorchamps, ez a Forma 1-es helyszín, ez ugye, hogyha meg kellene mondod, akkor gondoltad, hogy hol van Belgiumon belül is.
0: Igen, igen, nem van így a német határ közelében, itt én észak-keleten, Vallóniában.
1: Így van, ugye Max Verstappennek gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez majdnem, hogy hazai versenyem. És menjünk tovább akkor, mert ezt elég könnyen kitaláltad, de ezek alapján azt hiszem, hogy a többi is könnyű lesz. Adom a következőt. Ez is egy ikonikus helyszíne a Forma 1-nek.
0: Igen, igen.
1: Itt is mondjuk el, hogy hogyan néz ki a kanyar, ugye jobbra kell bekanyarodni, és utána van egy, tehát elég éles jobb kanyar, és utána pedig egy balra kivezető egyenes.
0: Igen, voltak idők, amikor ezeknek a kanyaroknak a nevét én még tudtam, ugye ez a Monza versenypálya, ugye Milán közelében Olaszországban, és ugye itt így látszik ugye a tipikus ugye piros-fehér-zöld, illetve hát zöld-fehér-piros
1: szegély. Olaszországai jellemző színek.
0: Igen, igen, és ilyen sok.
1: De egyébként, hogy a környezetet is nézed, azt is tegyük hozzá, hogy az is jellemzően Észak-Olaszország?
0: Hát mondjuk a fákból nem tudnám megmondani, tehát a fák ugye Európában azért itt egy hasonló éghalat, mondjuk Észak-Olaszország így éghalatilag annyira nagyon nem különbözik ki, mondjuk így Franciaországtól, Magyarországtól, mondjuk a fák alapján meg tudjad mondani, hogy ez pontosan hol van. Ehhez általában ilyen nem tudom, humán infrastruktúra, meg ilyen házak kellenek, meg ilyenek, hogy bebizonyosodjon az embernek. Szóval igen, meg hát ugye segít az, hogy itt van a Monza is. Látszik az egész pálya, akkor az könnyű ötkázni.
1: Abszolút. Egyébként ilyeneket gondolom nem szokott bedobni a játék.
0: Nem szokott, így néha előfordulhat nagyon ritkán, hogy mondjuk így tényleg, ahol ugye van utcakép, és igazából útnak lehet mondani, felmerülhet, de ez szerintem az ilyen világbajnokságos térképekből, ahol így van egy ilyen valamennyi kiválasztás, hogy mondjuk így csekkolják, hogy így mondjuk így ne kerüljön bele olyan, amit így tényleg nem lehetne mondani, vagy teljesen egy ilyen véletlen került be, abból szerintem kiszednék az ilyen versenypályákat, mert nem van nem standard, és nagyon sokat lehet nyerni az, hogyha az ember csak ismeri a sportot.
1: Hát akkor menjünk tovább, és akkor az utolsót odaadom, de hát valószínűleg ezek alapján ezt is könnyen ki fogod találni. Itt is ugye van egy...
0: Óriáskerék.
1: Így van, az óriáskerék sokat segít, ugye az, aki a Forma 1-et ismeri, az nagyjából már ugye hallgatóként is gondolhatja, hogy ez melyik pálya. Itt is van egy éles jobb kanyarunk, majd egy befele vezető bal kanyar, és hogyha tovább megyünk, ami már nem látszik azon a fotón, amit mutatok, akkor ott pedig egy jobb kanyar van, és a cél egyenes.
0: Igen, ugye ez a Suzukának a legvége Japánban.
1: Mi a jellemző ezzel kapcsolatban? Vagy itt van ilyen nagyon jellemző japán dolog ezen a képen?
0: konkrétan japán dolog, én egyébként szerintem nem látok ilyet. Ugye ezek a versenypályák, ezek olyanok, hogy általában az elég sajátos helyszínek, tehát hogy azért eléggé minden teljesen ki van alakítva, és így nem látsz sokat mondjuk így a tényleges földrajzából a helynek. Szóval előny az, hogyha az ember így valamennyire azért ismeri, hogy melyik pálya hogy néz ki. Én mondom, én ezeket sokat láttam, tehát én gyerekkoromban nagyon sokat játszottam mindenféle autóversenyzős játékokkal, szóval láttam ezt ezerszer. De igen, ez mondjuk így néha belegondolok ebben, mondjuk érdekes, hogy amennyit játszok a GeoGuessr-re manapság, mert ugye így megéri nekem, és ezzel sokat foglalkozni, ez nekem így lényegében a munkám. Hogy sok dologgal, amivel mondjuk régen foglalkoztam, vagy régen játszottam, azzal manapság nem foglalkozok, és akkor így eltünedeznek így a memóriámból bizonyos dolgok így vele kapcsolatban.
1: Akkor hozhattam volna egy olyan versenypályát, amit most került be a versenynaptárba, gyakorlatilag a madridi ringet, mi?
0: Igen. Valami nagyon obszkúr. Hát most jártam Madridban egyébként pár napja, szóval az lehet,
1: hogy
0: pont tudtam volna, de igen, azokat kevésbé ismerem általában.
1: Kaptunk egy elég jó teljes képet arról, hogy mi is ez a GeoGuessr, és valamelyest megismerhettünk téged, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, és egy szerintem egy akár hallgatói szempontból is egy élmény volt, így köszönöm szépen. Debre Szabolcs volt a vendégünk.
0: Köszönöm, itt lettem.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Don't tell the guards I left

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na itt vagyunk, drága hallgatók, 6 óra után 7 perccel, nem felvételről, hanem élőben október 3-án 6 óra 7 perc pontosan a 159 Nemzeti Sportrádióban a szombat reggeli kezdők a 110. adás. Andi mindig kiszokott ilyenkor segíteni engem kis jegyzetfüzetéből, most ő nincs itt, de helyette itt van Szuper Levi! Szia Levi, hello!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: És Patai Geri, visszatérünk, szia Gergő, jó
3: sziasztok,
1: reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek, Szalai Kristóf itt mellettem. 110. adás, akkor megint kerek, megint tudunk valamit ünnepelni.
2: Andi mindig hozza a kis lufikat
1: igen. És pont mindig ránézek, amikor ott van az ajtó mellett, a bejárati ajtó mellett az a kis kulcstartó, amit hoztál nekünk a 100. adásra, mindig megnézem, ránézek, megfordítom, hiszen azért fordítom meg, mert a hátoldalán egy kezdőkör 100, ugye azt a 100. adásra hozta nekünk Gergő ajándékba, és hát gondoskodott, akkor még ment a VB, gondoskodott arra, hogy én, mint nagy gaucsó, ugye meg az argentin bérrendszű műsorvezető, köszönjük szépen még egyszer. Szóval ott van a kezdőkör 100 és kék, illetve fehér színekben, úgyhogy picit
3: igen,
1: gondoltál rám.
3: Ezt én így adtam el, de valójában ez volt a legolcsóbb sablon. Azt mondták, hogy ezért nem kell felárat fizetni, az egyszerű kék-fehér színért, úgyhogy mondtam, hogy ez jó lesz, ezzel szeretném
1: igen,
3: megúszni.
1: Igen, Bredák Józsi a hangmérnökünk, jó reggelt Józsi, köszönjük szépen a kamerától kezdve a hangot, mindent egyelőre, és már meg is van az első üzenetünk. Sziasztok, szép szombatot kívánok, Székesfehérváron most jelenleg 6 fok van, az nagyon hűvös, és derűs idő van, 24 fok lesz a csúcs, az viszont teljesen korrekt, már mondhatni barcelonai, és napos idő lesz, a Volán 2-5-re kikapott az FTC-től, nyátszint az állandó hallgatótok, köszönjük szépen, igen, kikapott tegnap a Volán, először kapott először. Ki az osztrák bázisú bajnokságban a Fraditól.
2: 4 győzelem után, ugye tavaly igen. Mind a 4 meccset behúzták.
1: Fú, az de kemény volt, az utolsó meccs, alapszakasz utolsó meccs, és 30 másodperccel végült még a Fradi vezetett, és playoff jutásra állt, a Volán meg azzal kiesett volna, aztán jött Kurált, X lett, a Fradi kiesett, a Volán továbbjutott, aztán még meg is nyerték azt a meccset is, úgyhogy igen, most volt egy kis visszavágó, egy revansa a Fraditól a Volán felé. No de, hogy telt a hét, mit csináltatok, merre jártatok, Levivel miért beszéltük, hogy ez a harmadik reggelünk a héten, plusz még kicsit NHL-ezünk is, mint Levi, mint kommentátor, én meg nézem otthon és tanulok, hogyha érkezik egy behívó, akkor azonnal tudjak röpülni rá. Nem tudom, hogy nektek hogy telt a hét, mit csináltatok?
3: Hát én egy kicsit visszamennék még, nem csak erre a hétre, hanem ugye miután régen találkoztunk így az elmúlt hetekben, elmúlt időszakban. Na. Megjártam Berlint, aztán Szalonikit, onnan hívtatok is, bejelentkeztem a repülőtérről. Úgyhogy mozgalmas időszak volt, egyrészt ugye a női kosárlabda VB miatt, aztán egy konferencián voltam egy hetet, és így tegnap pedig egészen a Puskás Arénáig utaztam. Tehát ennek igen. A hétnek ez volt a csúcspontja, ugye most nyilván az elmúlt napokban a válogatott körül forog minden, úgyhogy nem volt kérdés, hogy ott álljam a meccsen. Gondolom, hogy ti is vagy kim voltatok, vagy néztétek, követtétek.
1: Igen, hát nem tudom, hogy milyen emlékezeted van, egy Kavintot ajánlott, én felhívtalak, hogy ott vagyok a meccsen. Jól találkozunk, vagy mikor találkozunk, de...
3: Hát figyelj, öregszik az ember, az a helyzet. Mindenre nem lehet emlékezni.
1: Akkor ezért nem hívtál, hogy már bejöttél a stadionba. Én meg ott vártam, mikor ezek a telefonok, hova kell menni, a Gergővel talizunk, aztán ez elmarad. Igen, én voltunk, és akkor utána már nem sikerült találkozni. Összességében hány ezer kilométert tudsz így magad mögött az elmúlt hetekben? Nagyjából 3 hetet, 4 hetet hiányoztam?
3: Valahogy így. Egyébként gondolkodtam azon is, hogy az lett volna a legegyszerűbb, hogyha Berlinből egyenesen Szalonikibe repülök, de akkor meg atlétikai világdöntő volt itt Pesten.
1: És azért sem lehetett kihagyni.
3: Hazajönni, azt sem lehetett kihagyni. Ez a jó egyébként, hogy tényleg minden héten van valami nagy nemzetközi esemény, akár igen. Itthon is. És hát igen, egyébként összeszámolhatná az ember, meg tudod, mire gondoltam? Van ez a kaparós térkép, hogy hol igen. Jártál Európában.
1: Van már olyanod?
3: Még nincs, de be kéne szerezni egyet, mert tényleg, hála jó Istennek, egyre több országot sikerül kipipálni, úgyhogy nyilván ezek nagy élmények, de hát olyan sok idő városnézésre ilyenkor nincsen, mindig próbál az ember 1-2 órát találni, de alapvetően a cél a lényeg, amiért oda megy az adott desztinációba, úgyhogy az elmúlt hetekben tényleg erről szólt, utazgattam, repülgettem, és mindig mozgásban voltam. Meg hát hallgattalak titeket természetesen szombatonként, amikor tudta, persze, hát ne viccelj.
1: Köszönjük szépen. jó a színed is, minden, úgyhogy látszik, hogy
2: szép sárga.
1: Kintről jössz, igen. Igen. Levi, veled mi újság? Milyen volt a hét? Hogy vagy?
2: Hát én igyekszem nagyon okosan és szisztematikusan az alvás időmet menedzselni. Uh-huh. Ugye a sportreggelek, az NHL mérkőzések, ugye most indult a szezon. Otthon sajnálatos módon a kislányom szallagszakadását menedzselem. Tért, keresztszallag, elülső keresztszallag, úgyhogy röplabda.
1: Tehát,
2: igen, nincsenek csodák. Hát valamint ugye a labdarúgás, ugye a jégkorong, a tenisz és a darts négyesében telik most ez a hét. Ugye a dartsban is World Grand Prix van, az egyik legnagyobb verseny. Ugye a tenisz folyamatosan, most ugye a Tokió és Beijingi torna van. És hát ugye nyilván a labdarúgás, meg az NHL, és ugye a tegnapi Volán Fradi is azért kiemelt szerepet igen. töltött be.
1: Annyira kicsit lelkiismert furdalásom volt, hogy a válogatott meccset választottam a Volán Fradi helyett. Rossz volt. Főleg amikor lehetett látni, hogy én Fradi is vagyok, azt szerintem most már szintén, mint az argentin bérenc, tehát lehet tudni, és egy picit rosszul esett, hogy inkább elmentem a válogatottra. Én, ahhoz képest én azt hittem, hogy rosszabb lesz az eredmény a válogatottnak, mint sem ami lett, szóval na mindegy, azért picit elindult
2: akkor
1: bennem.
2: Jó estét zártál
1: összességében nyert, pozitív nyert, volt. Fradi. Összességében, igen.
3: De egyébként ez mindig ilyen, amikor az ember választási lehetőség előtt van, hogy általában azt sajnálja, ahol nincs ott. Még akkor is, hogyha egyébként nagy élmény az adott mérkőzés, hát nem kell megmagyarázni egy 50 ezres közönség előtt a Puskás Arénában, de hogy mindig a helyettesítőn gondolkozik, hogy mit lehetett volna még csinálni, vagy milyen igen. eseményekről marad le. Tegnap este amúgy mit csináltál? Azt még nem mondtad szerintem.
1: Tegnap este a válogatott meccsen voltam, és azon gondolkoztam, hogy talán a Fradi Volára kellett volna kimenni.
3: Nem, köszönjük szépen.
1: Igen, válogatott meccsen, úgyhogy az is jó volt, bár gyenge volt a meccs összességében szerintem, de jól alakult a eredmény szempontjából, úgyhogy emiatt kicsit mardostam magam, de végül is mind a két meccs aránylag mondhatni jól sikerült. Úgyhogy, Levi, te ilyen nagy sportos vagy, akkor minden hangszeren játszol. Tehát mondtad a dartsot, a tenisz. Tegnap Gyokó nyert Pekingben? Nem tudom, addig néztem, hogy vesztésre állt. Megforgatta, nyert?
2: Igen.
1: Tehát gondoltam.
2: Szett hátrányból egy kínai ellen.
1: Bó, azt hiszem.
2: Így van.
1: Bó ellen játszott. És
2: de aztán úgy beindult, és
1: ő most indult először, nem a Grand Slam
2: sima volt.
1: Veresége óta, a Grand Slam kiesése óta most indult először, ugye?
2: Így van.
1: Igen, Pekingbe. És akkor nyert. Jó. És akkor darts. Hát ezt valamelyik reggel hallottam is, hogy te mondod a dartsot, és azt akkor ugrod be, hogy az a dupla be dupla ki, ugye? Ez a World
2: igen,
1: Grand Prix.
2: Ez most egy nagyon-nagyon vicces verseny, igen. És tök jó. Szettekre megy, ugye nem, ugye három nyert szettre megy, most már ugye a negyed döntő, majd jönnek az elődöntők. És ugye három leget kell nyerni igen. egyszer megnyeréséhez.
1: Ez szinte VB szabály szinte ott a
2: abszolút,
1: VB első.
2: De ez a dupla be, dupla ki, ez nagyon,
1: nagyon jó.
2: Ez nagyon
3: ebből
2: jó dolog.
3: A dupla be, azt magyarázzátok el nekem, hogy
2: a
3: ez mit
2: duplával kell beszállni.
3: Aha, tehát, hogy akkor én körülbelül egy órán keresztül dobálnék.
2: Valószínű.
3: Egyáltalán beszállnék, és
2: egy órán keresztül, mert addig a másik befejezi.
1: Igen, annyi, hogy én már hazamegyek, én már elalszok, a pult azt mondja, hogy bezártunk, a helyet zárnák, a biztonságok hazamentek, de te még azt az egy dupla uzat, tessék már engedni, hogy bedobjam, körülbelül így lenne.
3: Hát valószínűleg, igen, nekem szimpla be és szimpla kiszállóval is általában fél óráig tart egy leg, úgyhogy.
1: Tényleg? Az nem megy annyira?
3: És úgy, hogy 301-ről indulunk.
1: És 301-ről indultak.
3: Igen.
1: Nem baj.
3: Fejlődni lehet. Meg egyébként a dart szerintem éppen az a sportág, amit képességtől függetlenül bárki játszhat bárhol, és pont ez az előnye. Általában azért így most már közeledünk a világbajnoksághoz, én azt szoktam követni, meg szerintem sokan vannak, akiknek az év egyik kiemelt eseménye. Nagyon jól megtalálták a piacirést decemberben.
1: Igen.
3: És kicsit azt veszem érszere magamon, hogy én is akkor kezdek el dobálgatni nyilván a magam szintjén, amikor a VB közeleg, aztán úgy január közepén már lecsillapodik ez a darts láz.
2: Vannak fellángolások,
3: vannak
2: igen.
3: Fellángolások.
2: Mi akkor vettük a táblát, amikor a VB volt, akkor közeledett ugye a magyar verseny, akkor bevásároltunk mezekből, aha. ugye a kedvenc aha. játékosok mezeit.
3: Igen, biztos, hogy a sportszeráruházak, hogyha megnéznénk az eladásokat, akkor decemberben igen. be kell vásárolniuk készletet darts táblákból, mert óriási az igény.
1: Tábla nyíl, én pont a héten vettem új szett nyilakat, úgyhogy azzal dobálóztam már. Mert ilyen amatőr versenyekre egy eljárunk, csak ilyen baráti de társaság, jó. semmi extra. Egyszer vettem részt egy valóban amatőr darts versenyen. Kőbánya Kispesten volt egy darts helyem, nem tudom a nevét pontosan.
2: Ez régen és volt?
1: Két éven belül. Annyira nem volt régen. Két éven belül.
2: Kőbányán volt egy kontakt nevű hely.
1: Nem az. Ami darts, és akkor utána van valami, de azt most nem jut eszembe. Hát
3: valószínűleg igen, akkor az egy dartsosány lesz.
1: Igen, köszönjük szépen. És elindultam, mert baráti társaságban állandóan nyerek. Tehát mindenkit bucira. Tehát nagyon simán. És akkor tök jó vagyok, mondom, elmegyek egy ilyen amatőr, tehát semmi igazolás, tehát nem kellett klubtagság, semmi. Teljes amatőr, bárki bejöhetett az utcáról, be kellett fizetni az indul, hogy hívják ezt?
3: Nevezési
1: díjat, igen. És akkor lehetett játszani. Csoportmérkőzés, háromfő csoportok, elkezdjük első mérkőzés, na mondom, akkor learatom a babérokat, haverjaimat kihívtam, hogy akkor nézzetek, gyertek, hát azért most itt is megmutatom. És a
2: 180-as táblákat emeljék.
1: Igen. És rendesen számoló volt minden, és képzeljétek el, hogy első leg elkezdődik, lefelem elkezd dobni. Tripla 20. Nem mondom, szerencséje volt, tehát most én is dobok. 20, 19, 18. Második körre odáll az emberünk. Tripla 20. Mondom, akkor ez már nem volt véletlen. Mondom, 6 nyíl alatt lemegy gyakorlatilag a kiszálló közelbe. Én megint dobtam egy 40-et. 3 nyílból. Az úriember 15 nyílból kiszállt. Tehát ezt még a profik is megirigyelik. Simán elvert 3-0-ra. Csak legeket játszottunk. 3 nyert leg volt egy meccs. És mondták, hogy az nem baj, hogy 3-0-ra kikaptam az úriembertől, mert ő szokott indulni a profi magyar dartsversenyeken is, és már ott is volt dobogós. Uh-huh. Köszönöm, akkor minek indulsz el itt? Tehát akkor itt az amatőre minek jössz el? Ez jutott egyből eszembe. Úgy bucira vertek Levi 3 meccsen 3-szorra, hogy elment a kedvem az egésztől. És mondom, az egy amatőr verseny Magyarországon. Tehát nem Skóciában, nem Hollandiában, nem Angliában. Tehát ott el se tudom képzelni, milyen lehet az amatőr, hogyha itt Magyarországon ilyen, pedig nem vagyunk nagy darts nagyhatalom. Semmiképpen. Úgyhogy ez volt. Nem tudom, ti terveztek elindulni bármilyen amatőr versenyen innentől kezdve?
2: Otthoni bajnokságban.
1: Otthoni bajnokság.
2: Igen, csak is és kizárólag.
1: Igen, úgyhogy innentől kezdve maradt nálam csak a baráti, ugyanígy, és akkor azokat nagy százalékban el tudom hozni, és így van egy kis sikerélmény is.
3: Mi a szerkesztőségben kifejlesztettük a gyors dárcot Jakus Barnabás kiváló kollégámmal, igen, ahol egy-egy dobása van mindenkinek, és aki nagyobbat dob, az kap egy pontot. Tehát mi ennyire leegyszerűsítettük a játékot.
1: Odálltok, bam-bam.
3: Igen, mert nincs idő, ugye nyilván az ember dolgozni jár a munkájére, nincs arra idő, hogy mi elinduljunk 501-től vagy 301-től, mert akkor jön a labzárta. Úgyhogy amikor van 2 perc, akkor a gyors dárc nevű játék, amit egyébként tényleg nagyon szerettünk, meg Krétával írtuk a táblára az eredményeket, és nekem sikerélményem is volt abban, mert valahogy mindig ráéreztem, hogy mit kell dobni, hogy kell dobni, hogyha előttem valaki mondjuk 8-as dob, akkor onnantól kezdve már be tudsz lőni egy szektort, hogy hova kell, és azt azért általában eltaláltam.
1: Igen. Meg vannak különböző játékok, ha már darts, ilyen, hogy tudsz lejönni, ajánlok még ilyen lehetőségeket, hogy elindultok egytől fölfele. 1, 2, 3, és addig nem tudsz tovább menni, amíg nem dobod meg az 1-es, utána 2-es, 2-es, utána 3-os, és hát ugyanezt lehet visszafele is játszani, van a dupla be dupla ki, de akkor azt ne csináljátok, mert akkor ott maradtok. Szóval vannak ilyen kis mókás játékok, most
3: hittem még már. Nagyon érdekes, ugye, amit felvetettetek, hogy most már nemzetközi versenyeken is egyre inkább változtatnak a lebonyolításon. Mi lehet ennek az oka szerintetek, mondjuk akár egy ilyen dupla beszállós rendszer?
1: Itt talán még izgalmasabb,
3: nem? Élvezetesebbé teszi a nézőknek?
2: Meg változatosabb. Igazából az, hogy most nem 6 legig mennek, hanem a szettek vannak, akkor a szünetek is máshogy vannak.
1: Meg tudod, tehát mindig a legek végén van az izgalom, amikor dobják a kiszállókat. Na de az előtt nincsen semmi, csak elkezdesz tömegelni és lejönni minél kisebb számra, de amikor már a legelején izgalom van azzal, hogy ki tud beszállni és mikor, és mennyiben, vagy beragadsz, mert itt simán lehet olyan, hogy valaki már a kiszállót dobja, de valakinek rossz köre van, és még mindig azt a duplát próbálja. Uh-huh. De simán van, hogy valaki be se tud szállni, és az ellenfele már kiszállt.
2: Nagyon ritka, de tegnap is volt, hogy szerintem Johnny Clayton talán, hogy 3-9 nyilat dobott, és nem tudott beszállni.
1: Igen. 9 nyilat. Azért... A másik meg már lemegy kiszállóra addig.
3: Aha.
1: Tehát ebből a szempontból több talán az izgalomfaktor benne. Olyan, mint a fociba, az elején is rúgnának 11-eseket, azért beleszámítana, ha lejátszanák a meccset, és a végén is rúgnának 11-eseket.
3: Tehát mondjuk a mérkőzés előtt rúgnának 11-eseket azért, hogy ki kezd, vagy adott esetben
1: nem,
3: egy gól előnyt.
1: Nem, az is beleszámít, persze. Aha. Igen.
3: Érdekes.
1: Tehát aki megnyeri, az 1-0, és a végén is van egy 11-es pár.
3: Faramuci, de ahogy mondod, hogy a legközepén nincsenek izgalmak, ugye ez nagyjából ilyen 2 percig tart ezen a szinten a
1: max,
3: lemenni.
1: Igen.
3: Tehát,
1: igen,
3: hogy
1: igen,
3: már annyira felgyorsult a világ, hogy már az sem elég, hogy 2 perc után vannak igen izgalmak a végén, hanem már
1: és
3: az elején is.
1: És már közben unatkozunk, hogy már másfél percet dobáltak, és még semmi.
3: Igen, a néző már a telefonját görgeti, hogyha egy 20 másodpercen belül igen nincsenek izgalmak, igen, és azért nyilván nem lehet mindig 9 nyilas dobni, de érdekes nyilván, meg a játékosoknak is biztos, hogy ez egy új szín, ahogy Levi mondta, hogy egy kis változatosság, ők is örülnek, hogyha megtörik a monotonitás, mert el nem tudom képzelni, oké, persze szenvedéllyel csinál mindenki mindent, de hogy ez, hogy tényleg olyan monotonitás tűrő képességgel az év 365 napján 8-10 órákat gyakorolni, versenyezni igen hétről hétre, tehát gondolom, hogy ők is örülnek, hogyha egy kicsit megtörik ez a monotonitás.
1: Simán benne van, úgyhogy igen, úgyhogy megy a darts, ma elődöntők, Humphries játszik, azt láttam, meg Price is játszik, úgyhogy valószínűleg ez lesz a döntő. Bár ebben a lebonyolításban gyakorlatilag bármi, meg annak az ellenkezője is előfordulhat, úgyhogy ezek lesznek ma. Tenisztől kezdve jégkorongon át, foci is lesz, természetesen Nemzetek Ligája folytatódik, de ami fontos, debütál egy újfajta nyereményjátékunk, méghozzá a Ferencváros férfi jégkorong csapatának felajánlásából a nap hallgatója a Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomag mellé páros belépőjegyet is kap, nyer a Fradi jégkorong következő soron következő hazai mérkőzésére, ami október 9-én lesz, ez jövő hét péntek, hogyha jól tudom, de javítsatok ki, hogyha rosszul emlékszem, és a Fradi a Bécs, a Vienna Capitals csapatát látja vendégül a Tüske csarnokban 18 óra 30 perctől.
2: Ez úgy, még hogy, jó is.
1: Igen, abszolút.
2: Jó kis meccs.
1: Abszolút jó meccsnek ígérkezik, úgyhogy köszönjük szépen a felajánlását a Fradi jégkorongnak, úgyhogy a nap hallgatója kap egy páros belépőjegyet erre a jövő hét pénteki Fradi Bécs osztrák bázisú jégkorong bajnokság ICHL mérkőzésre, úgyhogy érdemes nekünk írni üzenetet, a nap hallgatója mindig egy saját kiválasztásunk alapján történik, egy frappás, vicces üzenet a témánkhoz, vagy esetleg egy jó kis komment, egy tényleg egy frappás üzenet, vagy esetleg egy témafeldobás, hogy mivel foglalkozzunk, ezeket várjuk tőletek a 06 30 55 55 605-ös SMS számra, és akkor lehet, hogy kiválasztunk mondjuk pont téged, és egy páros belépőjeggyel tudunk megajándékozni nagy örömünkre. Úgyhogy ez mindenféleképpen fontos, ezeket el is fogjuk mondani gyakorlatilag minden egyes megszólásnál többször is, illetve még fontos megjegyezni, hogy 7 óra 40 perctől Danyi Gábort hívjuk szokásosan telefonon, a tenisz rejtelmeibe fogunk elutazni vele, a pekingi tornán át mindent megbeszélünk vele, ami a teniszt, illetve egy pici kézilabdát, hogyha Gergőre nézek, mindig beleviszel valami kis
3: kakaót. Klubvilágbajnok a Veszprém, könyörgöm.
1: Tényleg, igen. Nagyon óriási volt. A Füksze, annyit elmond a klubvilágbajnokság színvonalról, hogy a Füksze Berlin, amely Bajnokok Ligája győztes esélyes minden évben, az egyiptomi Al Ahlitól kapott ki 3 góllal, úgyhogy a meccs előtt az OCS a Füksze Berlinre 1-0-2 volt.
3: Fejlődik a nemzetközi kézilabda, kérlek szépen.
1: Fejlődik, interkontinentális kézilabda. Na igen, úgyhogy ez várható. Bánki Józsefék is jönnek, Dodi itt lesz velünk 9-től élőben a stúdióban, úgyhogy rengeteg érdekesség és kaland vár ránk ma is, csak úgy, mint eddig mindig. Drága hallgatók, mindjárt jövünk vissza, elmegyünk hírezni, és utána itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Semleges pályán Szlovákiában nagy szombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A költségvetés stabilizálásáról beszélt a miniszterelnök. Több ezer család kap pótlólagosan iskolakezdési támogatást. Szép napos időnk lesz. Perc Gábor Olivér vagyok, jó reggelt kívánok.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpra állítása nem olyan látványos, mint a vagyon visszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőművet, tájékoztatott a miniszterelnök. A napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt építkezésnek és az elkészült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezető ipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon. Továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, hangsúlyozta Emmanuel Macron francia elnök. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A demonstrációk már az intézmények negyedét érintik. A diákok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A tüntetések 2 hete kezdődtek, a fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel, rongálnak és gyújtogatnak. Itthon pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter elmondta, olyan gyermekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érint

0: és egyéb szálláshelyeken 12%-os volt a visszaesés. A nyári hónapokban több mint 3%-kal nőtt a belföldi hotelekben töltött vendégészakák száma a tavaly nyárihoz képest, míg a többi szálláshely forgalma 9-10%-kal csökkent. A két éve bevezetett könyvárrögzítésnek kedvező és kedvezőtlen hatásai egyaránt vannak. Erről a hazai kiadók vezetői beszéltek a könyvfesztiválon. A szabályozás lényege, hogy az új megjelenésű könyveket a kiadástól számított egy évig szigorúan tilos nagy kedvezménnyel árusítani. A fogyasztóknak szinte mindenhol a kiadó által meghatározott árat kell megfizetniük. Az új könyvekre a megjelenéstől számított első évben legfeljebb 10% kedvezmény adható.
1: Közlekedés.
0: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nyírbátor-Vállalj összekötő úton Vállalj belterületén egy mezőgazdasági vontató villanyoszlopnak hajtott, amely az útra dőlt. Áll a forgalom, a településen keresztül lehet kerülni. Várhatóan vasárnap délutánig tart a terelés, átépítés az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé változatlanul a külső és a leállósáv járható, viszont Budapest felé vezető oldalon az új, kiszélesített pálya oldalon két sávban lehet már autózni, és az átterelt sáv is járható maradt. Így a főváros irányába az érintett szakaszon jelenleg 3 sávon haladhatnak a járművek.
1: Időjárás.
0: Napos száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este 10-17 fokra számíthatunk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: Legyőzte Georgiát a magyar labdarúgó válogatott. Továbbra is hibátlan a Kaposvár a férfi kosárlabda NB1-ben. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
1: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: 2022. júniusa után nyert ismét hazai Nemzetek Ligája mérkőzést a magyar labdarúgó válogatott, amely tegnap este a B-divízió harmadik fordulójában 1-0-ra legyőzte Georgiát. A nemzeti együttes így 4 ponttal várhatja a hétfői ukránok elleni folytatást. A győztes gólt tegnap Kerkez Milos szerezte a 35. percben, a Liverpool magyar válogatott védőjét Péter Ágoston kérdezte a találkozót követően.
3: Hála Isten, összejött az első gól a válogatottban, nagyon boldog vagyok, de a legfontosabb volt, hogy egész csapat, egész meccsen agresszív voltunk, jó védekeztünk, és mindenki nagyon, nagyon kemény harcol. Azért vagyok büszke nagyon.
4: Nem is kérdés a legjobb eredmény eddig a Nemzetek Ligája menetelésben, de a legjobb teljesítmény is volt csapat szinten?
3: Hát szerintem a legjobb meccs volt, a 3, ami játszottunk, ez volt a legjobb. Nem beszélem annyira, de próbálkom mindig, tudod, tanulni fogok többet, és remélem, hogy még egy-kettő éves jobban fogok beszélni, reméljünk.
4: Mi pedig reméljük, hogy jön még egy-két gól, de hogy fejes gól.
3: Nézd meg, nekem mindegy, gól a gól. Ból hátve vagyok, és nekem a legjobb gólpassz adok, de gól az gól.
2: Kerkez Milos után következzen a liverpooli csapattárs Szoboszlai Dominik, a válogatott csapatkapitányát is Péter Ágoston szólaltatta meg.
5: Megvoltak a helyzeteink, úgy jöttem le az első fél időbe, hogy egyik szemem sírt, a másik nevetett, hisz elképesztő első fél időt produkáltunk, egytől egyig mindenki védekezésben, támadásban, agresszivitásban, mindenben. Megvoltak a helyzeteink, szerintem nem 1-0-nak kellett volna lennie, de mindegy, 1-0-al is boldog voltam, és igen, ez a küzdőszellem kell, ezért kell mindenki a keretből, hogy aki beáll, az ugyanúgy tudjon küzdeni, ugyanúgy tudjon harcolni, hogy ne kapjunk gólt, és sikerült.
4: Kerkez Milos fejes góljával mennyire számolta?
5: Hát na, ha kérdeztek, az a legutolsó dolog, amire én számítok, de örülök, első gólja a válogatottban, szerintem látszott neki is, hogy mennyit jelent, tényleg még akkor is, hogyha néha nem a legélesebb kés a fiókba, szívét, lelkét kiteszi mindig a pályára.
4: Említetted az első félidő fantasztikus játékát, teljes statisztikáid között is csemegésztünk, volt 5 cselkísérleted, mind az 5-be jött, 7 párharc, mind a 7-et megnyerted, de tényleg ez a tenni akarás mindenkin látszódott. Mi az, amit muszáj magatokkal vinni ebből a meccsből?
5: Hát ezt, az első fél időt mindenképpen, a második fél időben kicsit visszajött a régi énünk, hogy hátrább csúsztunk, de ha így nyersz 1-0-ra, akkor nem kell megmagyarázni. Ez a küzdőszellem kell mindenkit, és a végsőkig való küzdés.
2: Most pedig hallgassuk meg Nagy Zsoltot, aki először kapott lehetőséget a mostani Nemzetek Ligája kiírásban.
6: csodálatos érzés, nagyon örülök neki, hogy családunknak, barátoknak, otthonülőknek, és persze aki kijött

0: ennyien, remélem boldog pillanatot tudtunk nekik adni, és valahogy éreztem meccs előtt, ugye jöttem hozzád interjúra, és elmondtam, hogy ezt szeretném, és valahogy megmondom, hogy a 18-as szám így végigkísért az egész napomat, ugye ez a szerencse számom, valahogy éreztem, hogy ez a mi napunk lesz.
1: És tényleg az lett, mert voltak kulcspillanatok, te is hozzátetted a magadét, volt egy egészen elképesztő mentésed.
0: Igen, egész csapat apai, anyait beletett, és erről beszéltünk, hogy végre a szerencse akkor mellénk fog állni, és úgy érzem ma mellénk állt. Nagyon nagy büszkeséggel hagyhatjuk el a pályát, úgy érzem. Erről is beszéltünk, hogy felelősséget kell vállalnunk, hiszen egy magyar címer itt van a szívünknél.
1: Komoly sérülésből jöttél vissza, 2-3 meccsen már pályára léptél ezt megelőzően, de most 70 percet kaptál válogatott szinten. Mit ad ez a folytatáshoz?
0: Bírtam volna még, annyira fel voltam pörögve, hogy megmondom őszintén, még 100 percig megy a meccs, akkor is bírom. Nem azért jöttem le taktikai okokból. Jól vagyok, jól bírtam, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy egy összes meccsen tértem vissza.
1: Sejtelmesen utaltál rá, hogy hogyan lehet a georgiai támadókat majd valamelyest kivenni a játékból. Az eredmény azt igazolja, hogy ez azért viszonylag jól sikerült.
0: Igen, szerinted. Az ő térfelükön már nagyon jó pressinget tudtunk rájuk adni. Bírtuk is ezt a nagy nyomást, és nem tudtak eljönni a kapuinkig egyszer-kétszer az első félidőben, másikban ugye többször, de talán ennek az oka, hogy az első félidőben kicsit magasabban pressingeltünk.
2: A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország 3-0-ra nyert az ukránok ellen idegenben. A 4-est a 7 pontos északírek vezetik Ukrajnának és Magyarországnak, 4-4 pontja van, míg Georgia 1 ponttal a 4. helyen áll. Szintén a labdarúgó nemzetek ligájában, az A-divízióban, az 1-es számú csoportban Franciaország, Olaszország 1-1 és Belgium, Törökország 3-0, a B-divízióban, a 4-es csoportban pedig Lengyelország, Románia 6-0 és Bosznia-Hercegovina, Svédország 1-1. Bajnoki cím és kupa győzelem egyértelmű célokat fogalmazott meg Orosz Pál, az RTC Labdarúgó ZRT vezérigazgatója. A sportvezető tegnap a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége volt, ahol a szezonbeli tervek mellett a Fradiváros ügyéről is nyilatkozott Elpap Istvánnak.
3: Ezt akkor rakjuk tisztában. Tehát van egy Ferencvárosi tornaklub, és van egy FTC Labdarúgó ZRT. Ezt még Kánoki kis úr is, amikor nyilatkozott ezzel kapcsolatban, mondta, hogy ez nem az FTC Labdarúgó ZRT-t érintő vizsgálat, hanem a Ferencvárosi tornaklubot érintő vizsgálat. A Ferencvárosi tornaklub és a bevont szervek között van egy vita ezzel kapcsolatosan, hogy milyen jogalappal, mit lehetett, mire, hogy, mint felhasználni. Ez nem ránk vonatkozik. Tehát nekünk az egészhez annyi közünk van, hogy nekünk a tulajdonosunk a Ferencvárosi tornaklub. Tehát ez nem az FTC Labdarúgó ZRT-vel szembeni vizsgálat.
4: És adott esetben ő tőle kapott a Labdarúgó ZRT játékos vásárlásra pénzt.
3: Egy egyesületnek szerintem mindig az a dolga, hogy a tulajdonában lévő szakosztályokat lett legyen, az most KFT vagy ZRT, vagy teljesen indifferens, az entitásnak a jogi formája, az nyilván, hogy az a dolga, hogy a törvény adta keretek között segítse. Tehát én ezzel nem érzem, hogy bármiféle probléma lenne akkor se, hogyha ez így történt volna. Mondom még egyszer, tehát nem is vagyunk ebbe az egész vizsgálatba bemomva, tehát ez a vizsgálat, ez a Ferencvárosi tornaklub és a szervek között egy vita, vagy nem tudom minek nevezzem, nem vagyok jogász, úgyhogy ennyi, úgyhogy
4: hát erről többet
3: nem is tudok elmondani, mert nem tudok, tehát igazából itt ha több információra van szükség, akkor a tornaklubot kell ezzel kapcsolatban keresni.
4: Hogyan vizionálod, mondjuk ha egy év múlva beszélgettünk, hogy addig azért nagyon sok víz lefolyik a Dunán, véget ér egy NB1-es idény, nyilván ülőjüton úgy gondolják, hogy akkor újra aranyéremmel, mert az mindennek az origója, akkor utána egy bajnokok ligája selejtező.
3: Nyilván annak rövid távú, közép távú, hosszú távú céljaink. Rövid távú célnak tekinthetjük az adott szezont. Tehát az adott szezonban, mostani szezont mindenféleképpen szeretnénk bajnokként zárni, szeretnénk megnyerni a Magyar Kupát. Pont. Nemzetközi szinten cél az, hogy bekerüljünk a BL-nek a liga fázisába, hogy mennyire reális ez, vagy mennyire nem reális, az sok minden nem múlik. Borvé Balázs-Balázssal hosszú távon tervezünk, tehát nagyon örülök, hogy egy ilyen szakembert sikerült találni, aki magyar, tehát azért ez nagyon fontos, aki ilyen szinten összhangban van a klubbal és a csapattal.
2: Orosz Pált hallották.
5: Nemzeti Sportkrónika.
2: A második félidőben mutatott remek játékának köszönhetően a Szeged 35-27-re legyőzte a Ferencvárost idegenben a férfi kézilabda NB1 egyetlen tegnapi találkozóján. A női bajnokságban pedig az Albafehérvár 23-21-re nyert a NEK a vendégeként. A tabella harmadik helyére lépett fel a Szolnok a férfi vízilabda OB1-ben, miután 21-4-re győzött az UVS-e otthonában, az alapszakasz negyedik fordulójának másik tegnapi találkozóján Honvéd Szentes 18-7. Hangai Zoltán, a Szolnok vezetőedzője, így értékelt az UVS elleni kiütéses győzelem után.
6: Őszintén gratulálok a csapatomnak, mert ezt elmondom, nincs ennyi a két csapat között. Láttuk az UVS-ének az utóbbi meccseit, és hát felkészítettem őket rendesen a koncentrációra, az egy-az-egy elleni párharcokra. Nyilván nem titok, azért fizikálisan erősebb csapat vagyunk, mint az UVS, nagyon sok fiatal van itt. Próbáltuk rájuk erőltetni az akaratunkat, hogy ne tudják azt védekezni, amiben ők nagyon jók, és abból a lefordulásokat erőltetni. Azt hiszem nem is kaptunk lefordulás volt. Nagyon örülök, hogy az elejétől a végéig, az utolsó másodpercig egy ilyen meccsel is tudtunk koncentrálni.
7: Nyilván egy edző fejében több forgatókönyv vagy terv is van egy mérkőzésre. Az volt volna, hogy 4 kapott góllal lehozzák, és 2 olyan negyed is volt, ahol egyet sem kaptak.
6: Mindig azt mondom, hogy nagyon szeretem az olyan győzelmeket, amikor 5-6 gól alatt kapunk. Ez egy extrém dolog, hogy 4 gólt kapunk egy mérkőzésen, de már látszódott a Debrecen ellen és a Kaposváránál is, hogy nagyon jól működik a védekezésünk. Nyilván a Kaposváránál vége sok lett, és a Vasas 2,5-nél, de ahol ugye az egy rangadó volt, igazából 2 gólt kaptunk 2,5-nél alatt, és utána valahogy beszaradt 10, nyilván azt próbáljuk most kozmetikázni, próbálunk abból felállni, én azt mondom, hogy jó úton haladunk, jönnek folyamatosan a rangadók, kicsit pihenünk, és aztán készülünk a Szeged ellen párharcra.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Harmadik mérkőzését is megnyerte, így őrzi hibátlan mérlegét a Kaposvár a férfi kosárlabda NB1-ben. A Somogyi együttes Kecskeméten győzött tegnap magabiztosan 97-75-re, és idegenben győzött a Honvéd is méghozzá a Deac ellen 93-88-ra. A nőknél a címvédő NKA Pécs pedig 94-47-re kiütötte hazai pályán a Vasast. Török Ágnes 24 ponttal járult hozzá a pécsiek fölényes sikeréhez, majd a meccs után Nyágúj Gergelynek nyilatkozott.
8: Ezzel a teljesítményen már sokkal jobban meg vagyunk elégedve, mint a múlt heti szexádi szezonnyitóval. Nagyon büszke vagyok a csapatra, és mindenki hozzátette a magáét, és ez sokkal jobban tükrözi azt, hogy mit szeretnénk képviselni ebben a szezonban. Egy nagyon jó ritmusú mérkőzést játszottunk, ahol szerintem dominálni tudtunk 40 percig, úgyhogy erre szeretnénk alapozni a következőkben.
9: Azért vannak 20 emberek, ugye múlt héten Studer Ágica dobott 21 pontot, ma te dobtál 24-et, tehát azért a ti tapasztalatotokra, a ti játéktudásotokra nyilván szükség van, és éppen ebből tudnak tanulni a fiatalok is, de azért 94 pontot dobni a Vasasnak azt hiszem, hogy nem kell megmagyarázni, és elindultatok a győztes úton. Hogyan tovább? Nyilván most kezdődtek még csak el a közös edzések, tehát azért nagyon a bajnokság elején járunk, de nyilván van azért vannak komoly célok a csapatban.
8: Igen, itt az elején azért tényleg minden edzés és minden meccs számít, és szerintem már most 4 edzéssel később teljesen más arcunkat mutattuk, mint az első fordulóban a Szekszárd ellen, úgyhogy tényleg nekünk az a cél, hogy most minél többet edzünk, minél több időt töltsünk együtt a pályán, és egyre jobban közelítsünk ahhoz az arculathoz, amit ki szeretnénk alakítani, és amit Pécsen a pécsi csapatra jellemző szokott lenni. Úgyhogy szerintem jó úton haladunk, a következő állomásunk Cegléd, mindenképpen nyerni szeretnénk, és most tényleg hétről hétre fókuszálunk az ellenfeleinkre.
2: A magyar női jégkorong válogatott a szlovákok elleni csütörtöki siker után tegnap 3-2-re kikapott Japántól a Mátyásföldi 4 nemzet torna második fordulójában. A mai zárókörben a mieink a franciákkal találkoznak majd. Az RTC 4 vereséget követően először győzte le az osztrák jégkorongligában a Fehérvár a V19 együttesét. A Ferencváros ráadásul tegnap este idegenben nyert 5-2-re. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdica István. A zene után folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
5: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És itt vagyunk, drága hallgatók, 7 óra előtt, 10 perccel október 3-án élőben a 105.9 Nemzeti Sportrádióban. A stúdióból jelentkezünk a 110. szombat reggeli kezdőkör adásunkon. Patai Gerivel, szia Geri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szuper Levi, hello Levi,
3: jó reggelt, kívánok, sziasztok!
2: És Szalai Kristóf.
1: Így. Na jó, 06 30 55 55 605-ösre várjuk az üzeneteket, a hozzászólásokat, kommenteket, téma lehetőségeket, és a nap hallgatója most a szokásos ajándékcsomag mellé páros belépőjegyet nyer a Ferencváros férfi jégkorong csapatának soron következő hazai bajnoki mérkőzésére, ugye ez az osztrák bázisú jégkorongbajnokság és Ferencváros Vienna Capitals, tehát a Fradi Bécs találkozóra lehet páros belépőjegyet nyerni. Október 9-én pénteken 18 óra 30 perckor rendezendő mérkőzésre a Tüskecsarnokba.
2: Annyi, hogy október 10-én érkezik meg az ajándék, ennyit elfelejtettük.
1: Október 10-én fog függetlenül meg lehet látogatni, csak
2: nem, rajta leszünk, hogy mi a marabb, és hát ugye a szokásos ajándékcsomag is jár mellé, igen, akkor jól értelmezem, tehát ez egy dupla ajándék.
1: Ez most így dupla, és innentől kezdve ezt elindítjuk, hogy valamilyen páros belépőjeggyel próbálunk még kedveskedni a hallgatóinknak, akik írnak nekünk, úgyhogy most így megfűszerezzük így év végére. Figyelj, elindult a szeptember, most már október van, úgyhogy elkezdtünk mi is egy picit játszani, és kiadni valamilyen plusz ajándékokat hallgatóinknak. Ha már vannak, akkor legyenek. Te nem kapsz egyébként ilyen képeket, hogy sporteseményeken egy hallgató is elküldi neked, vagy messengered az neked nem nyilvános?
2: Nem kaptam még ilyen képeket.
1: Nekem van tegnapról is, hogy a Fradi Volán Fradi meccsről, hogy na itt vagyunk, hol vagy? Hát én meg válogatott meccsen. Szégyeltem magam egyébként, de igen, így volt.
2: De egyébként ez egy nagyon jó kezdeményezés, amit mondasz, és tényleg örülünk, hogyha a hallgatók is bejelentkeznek, meg kicsit híre megy annak, hogy járjatok minél több sporteseményre, és akár tényleg bajnoki mérkőzésekre is különböző sportágakban, mert nagyon jó. Tehát élőben sportot nézni nagyon jó dolog. Teljesen más, egy jégkorong meccsnek is teljesen más hatása van ott a jégcsarnokban, mint a televízió előtt.
3: Már csak a hanghatások miatt is, tehát a tévén keresztül nem jön vissza a plexinek a csattanása egy bodychecknél, vagy a lövéseknek a hangja, vagy maga a korcsolyázás, a fékezés, a koszorúzás, tehát ezek azért jó dolgok. Egyébként még annyi kiegészítés az ajándékcsomaghoz is, hogyha valaki megnyeri, hogy az ajándékcsomagban lévő sapkának a hordása kötelező a mérkőzése.
1: Igen, valamit próbálunk kitalálni, hogy észre lehessen menni, hogy az Nemzeti Sport Rádió által sikerült kimenni a meccsre, úgyhogy egy Nemzeti Sport Rádió sapkában egy kép, és azt elküldve nekünk, ezt még gondolkozunk, hogy finomítjuk, hogy lehessen ezt észrevenni, hogy legalább oda lehessen menni, mondjuk köszönni, hogy mi küldtük el, szia! Szóval ezért, de valahogy majd finomítjuk ezt még, hogy vagy miképpen. Úgyhogy igen, ezt lehet nyerni, páros belépőjét a Fradi Vienna Capitals osztrák bázisú jégkorongbajnoki mérkőzésre jövő hét pénteken lesz ez a találkozó este. 06 30 55 55 605-ösre kell nekünk írni hozzá üzenetet. Na Gergőkém, sportdiplomáciai perceket szerettél volna? Jól hallottam?
2: Én aztán a sportdiplomáciában annyira otthon vagyok. Nem, ugye hát beszélgettünk arról, hogy konferencia, meg hogy teltek az elmúlt hetek, és itt egymás között felvetettünk egy olyan témát, amit te már korábban így az adásba is behoztál, hogy mindig variálnak valamit a versenynaptárral, és most a válogatott ablakokat egy kicsit elnyújtották.
1: Egy 3 hétre szűk hónapot nem játszanak.
2: Volt egy előadás egyébként az Európai Labdarúgó Szövetség részéről ezen a konferencián, ahol elsősorban a klubsorozatokról beszéltek. Ugye volt egy nagy átalakítás a Bajnokok Ligája, és aztán ezzel párhuzamosan nyilván a második és harmadik számú sorozat rendszerével kapcsolatban, és erre egyébként egy nagyon-nagyon érdekes prezentációban hoztak különböző gazdasági, sportszakmai érveket, hogy miért jobb az a kluboknak is, illetve a szövetségnek is, hogy 8 mérkőzés játszanak az alapszakaszban, miért igazságosabb a rendszer, miért egyenlítődnek ki jobban az erőviszonyok, emeli föl ez a rendszer a kicsiket is. Nyilván ezzel azért több ponton tud az ember vitatkozni a mindennapokban, pláne úgy, hogy mi magyar perspektívából nézzük az egészet.
1: És emeli a kicsit, San Marino már céligás, 7-esével kapja a gólokat. Köszönjük szépen!
2: Szóval, de most ez a válogat, de a klubra is, szóval minden sorozatban nyilván azt mondjuk egy konferencia ligában én azt gondoltam őszintén szólva, hogy azért ott olyan rendszer lesz, vagy valahogy úgy alakítják ki, hogy hogy oda tudunk kerülni, és hogy elsősorban azon országok bajnok csapatai, vagy második, harmadik helyezettjei indulhatnak, amelyek mondjuk nem a legjobb öt közé tartoznak. Ehhez képest azért a végjátékot tényleg minden sorozatban uralják a nagy ligából érkező mondjuk középcsapatok, vagy top csapatok. Úgyhogy ami másik szóba került, az, hogy a mérkőzések mennyire vannak hatással a hazai bajnokságban a szereplésére az adott csapatnak. Ugye erre is ők azt mondták, hogy, és nyilván érthető, mert bizonyos mintából dolgoztak, hogy alapvetően még erősítheti is egymást a kettő. Mi kicsiben itt sokszor azt látjuk, lásd a Ferencváros az előző évadban, hogy akkor tudott megugrani itthon a teljesítménye, és akkor sem volt elég a bajnoki címhez, amikor már a nemzetközi porondon nem vitézkedett, mert hogy nagyon nehéz egyszerre két vasat tartani a tűzben. És akkor innen rákötve ott van a válogatott rendszer, ami megint csak nagyon sok játékosnál látjuk, hogy mondjuk dilemma elé kerül, megsérülnek, nem jönnek vissza a válogatotthoz, vagy mondjuk adott esetben a németeknél behívnak mennyit, 44 játékos, tehát nyilván mindenki máshogy csinálja. Van-e olyan megoldás, ami mindenkinek kedvez, vagy ez elképzelhetetlen szerintetek?
1: Van valami? Mit mondott?
2: Nagyon vagy nehéz, nyilván ők is kísérleteznek, de képzeld el, hogy mondjuk egy ilyen változtatást 5-6 éves kutatómunka megelőz. Tehát mondjuk alapvetően ezt, az, hogy az alapszakasz bevezették, és átalakították a csoportkört, az már évekkel ezelőtt terben volt, és nyilván megpróbálták kidolgozni azt, hogy ez mindenkinek a lehető legjobb legyen.
3: Én arra vagyok kíváncsi, hogy a klubok mikor fognak ebbe úgy igazán komolyabban beleszólni. És arra leszek kíváncsi még, hogy ugye lesz novemberben is Nemzetek Ligája forduló két mérkőzés, hogyha jól tudom.
2: Igen.
3: Hogy mikor jön el az a pont, ugye most láttuk ebben a néhány fordulóban, ami már volt, és még van egy, hogy mennyi sérült volt, és mennyi kulcsjátékos sérül meg. Bappétól kezdve, Hapkóig, Iszák. Tehát azért olyan játékosok dőlnek ki hetekre, vagy akár hónapokra, akiket a klub nem szívesen enged majd el legközelebb, mert nem pótolhatóak. Tehát a világ legjobbjairól beszélünk. Tehát mikor jön ez az a pont, hogy a klub azt mondja, hogy figyelj, erre a sorozatra nem engedem el a játékost.
2: Igen, ez egy jó kérdés, és szerintem azért is érdekes a felvetés, mert a Nemzetek Ligájának a presztízse, mondjuk az én szemszögemből nézve, még mindig nem alakult ki igazán, hogy ennek a sorozatnak hol van a helye. Nyilván megpróbálják bevonni már az Európa-bajnokság selejtezőjével összekötve egy kicsit növelni a tétet, hogy akkor majd úgy kerülsz, úgy kapsz ellenfeleket. Nem tudom, te mennyire érzed ezt inkább közelebb a felkészülési meccsekhez, vagy mennyire gondolod azt mondjuk, hogy azért nyilván ezek tétmérkőzések, és fontosak az adott játékosnak, és mondjuk a klubok is meg tudják érteni azt, hogy igenis egy játékosnak, hogyha a válogatott meghívó érkezik, akkor az elsődleges.
3: Hát amit mondtál, hogy minden válogatottnál teljesen más. Tehát nézzük, tegnap volt ugye egy Franciaország-Olaszország meccs. Mind a két országnak új szövetségi kapitánya van. Nyilvánvaló, hogy mindenkit, akit csak lehet, meg akar nézni, tesztelni, ugyanez a németeknél is. Ahol viszont már egy viszonylag jól bejáratott rendszer van, az megint csak egy teljesen más történet. Tehát ez nem egyszerű.
1: Igen, és akkor ott van mondjuk az angol U21-es válogatott, amely nagyon jó nevekből áll, Szlovákiát fogadta hazai körülmények között, ez tegnapi mérkőzés, és biztos voltam benne, hogy agyonveri Szlovákiát Anglia, ez meg is történt, 0-0 lett. És úgy, hogy full Premier League játékosok alkotják az angol U21-es válogatottat is. De hogy ott mennyi kedve van játszani olyan játékosoknak, az is érdekes, hogy...
3: U21-be,
1: de oda akarom kivinni, akik már bemutatkoztak felnőttben. Bemutatkoztál felnőttben, és mondjuk ebben az ablakban nem számít rád a szövetségkapitány, leküldenek az U21-be. Mennyire vagy akkor motivált?
2: Igen, és ez megint más, hogy nem egy U21-es Európa-bajnokságról beszélünk a nyáron, hanem a sorozatnak szerintem ebből a szempontból van jelentősége. És gondolom, hogy akkor így az elhangzottak alapján te ezzel sem értesz egyet, hogy egyben nyitották ezt a két ablakot, és most tényleg hosszabb időre leáll.
1: Én konkrétan futball. Semmivel nem értek most egyet, amit itt most ezt a 5-6 év kutató munkát, ezt kellett volna mondani neked, ha már ott voltál, hogy egy 10-15 évre próbálják meg kitolni, addig se tudnak hülyeségeket behozni, de az, hogy 4-5 mérkőzés után klubfutballról beszélünk, tehát a top termék, az a legeladható, mindenki azt nézi. leállítod 3 hétre, Levi, tehát ez Amerikában, egy NHL-ben ilyen nincs.
3: Hát még az olimpiára is alig akarják elengedni
1: a játékosokat. Az olimpiára alig akarják elengedni, a nagy szervezkedés, meg minden.
3: VB-re meg aztán semmiképp, az meg már nem is kérdés.
1: Igen, tehát 3 hétre leállítani a bajnoki meccseket, a BL-eket, és aztán meg mindenki sír, meg mondja, hogy milyen sűrű a naptár onnantól kezdve. Hát jó reggelt, azért sűrű, mert 3 hétig nem csinálnak semmit.
2: De ez nem egy olyan érdekellentét, amit egyszerűen képtelenség feloldani? Tehát bárhogy nézed, mindig a klubnak azért egy rizikó lesz válogatott mérkőzésekre küldeni a játékosokat, hiszen ahogy Levi említette, ott a sérülés veszély, és a válogatott szempontjából meg mondjuk nekünk nagyon rosszul jött Varga Barnabás, hogy egy nem is tudom 6-0-as, 7-0-as görög kupa mérkőzésen megsérült, szóval hogy egyszerűen bárhova teszed be a mérkőzéseket, bárhogy alakítod a versenynaptárat, én azt gondolom, hogy valamilyen fajta ellentét nyilván lesz.
3: Én azt nem értem továbbra sem, hogy a labdarúgó világban, a világbajnokság, mondjuk vegyük csak Európát, világbajnokság, Európa bajnokság, miért kellett egy harmadik sorozat?
2: Na ez viszont egy jogos felvetés. Igen.
3: Tehát mi és nem volt elég? Meg ott van a Dél-Amerikának a Koppa, vagy az Afrika Kupa, vagy bármi. Tehát megvannak ezek a kontinentális sorozatok, most miért kellett egy másik?
2: Nyilván
3: egy
2: a felkészülési harmadik meccseket próbálják ezzel felváltani.
1: A dél-amerikaiak a legnagyobb szívás, amit ők kaphatnak ezzel, mert nekik nincsen ilyen sorozatuk, tehát ők ilyenkor barátságos meccseket, tehát mint az Argentina. Keresnek olyan országokat, ahol nincs futball. Beninnel játszik most Argentina, Burkina Faso-val. A brazilokat olvastátok, valami 60 000, nyilván túlzok, 67 000 kilométert utaznak most egy hét alatt, Rafinhaék meg Viniciuszék. Elmennek Európából Ausztráliába, ott játszanak egy meccset, ott is sikerült kikapniuk, ennyire vették komolyan. Jönnek vissza, lejátszanak még egyet Japánba, meg még egyet Indiába, és úgy ér végetnek. És ezek ilyen barátságos meccsek. Brazíliai, Új-Zéland, meg ilyenek. Tehát semmi
3: akkor
1: értelme.
3: Már nagyobb értelme lenne mondjuk a brazil válogatottnak Európába játszani, teljesen, egy európai válogatott ellen, mert a de csapatnak nincs, a 90%-a, tehát egy ilyen barátságos meccsek kellene, de nem 4 meccs 11 nap alatt, hanem mondjuk 2 barátságos meccs egy hét alatt le van tudva, igen, és akkor utána folytatódhat a bajnokság.
1: Pláne így, hogy most már minden középszerű játékos elmegy 100 válogatottságig, tehát régen, aki elérte a 70-80-at, az volt az atya úristen. Most már, tehát a 60 eléri, akik 3 évet válogatott gyakorlatilag kis túlzással. 100 fölé gyakorlatilag bárki el tud menni egy 10 éves karrierben. Régen meg tényleg, tehát a 100 az a Maradonának nem volt 100 meccse.
3: Most mondtad ki egyébként a legnagyobb igazságot, amit én hiányolok ebből az egész rendszerből, hogy a válogatottságnak úgymond a státusza.
1: Azt, ugye?
3: Egy kicsit megtört. Megkopott, igen. Így
1: tehát
3: van.
1: Most már bárki lehet válogatott gyakorlatilag. Tehát van egy sérülés
3: hullám. A kísérletezésnek a...
1: Miatt, azért, igen. Tehát ne haragudjatok, a német válogatottban olyan nevű játékos, a 91-szeres válogatott Maradona. Nálunk már vannak 100-szorosok. Nem ért. Na mindegy. Szóval, hogy is, mit kezdtem el mondani ezzel? Hogy fogalmad nincs, Gergőr, ki mit követted a beszélt, és köszönjük szépen.
3: Hát, egy válogatott státusz,
1: igen, arról hogy annyira megkopott már, hogy ja igen, hogy van egy sérülés hullám, a németeknél most nem is sérülés hullám, van ez a 44 játékos. Én azért követem a focit, a nemzetközit eléggé rendesen. Olyan nevű játékosok voltak, nem tudtam, hogy ez hol nem tudtam volna meghatározni, hogy első vagy másodosztályban játszanak. Traj, ez a neve, tehát nem nyelvbotlás. Traj, meg olyan Freiburg, meg Stuttgart, nem tudom honnan hív be játékosokat Klopp, hogy mi van? Egy németeknél. Tehát nem akárhol.
2: Igen, ez ugye kapcsolódik, amit Levi mondott, valóban ez a státusz, aminek viszont nagyon örülhetünk, hogy önmagában, mint presztízs, a magyar válogatott mérkőzése, és most itt nem csak arra gondolok, hogy az adott sorozatnak milyen jelentősége van, ettől teljesen függetlenül, hogy minden egyes mérkőzésen még mindig 50 000-nél többen mennek,
1: igen,
2: ki.
1: Na ez, tehát, is megjel.
2: Ez már,
1: igen,
2: nem tud elértéktelenedni, úgy látjuk, hogy hála jó Istennek, hogy minél több mérkőzés van, annál többször 50 000 néző megy ki a Puskás Arénába, miközben azért, igen, nem ezt látjuk feltétlenül, hogy az európai futballban, ahogy említetted, hogy a válogatott nem biztos, hogy mondjuk egy negyedik, ötödik, hatodik mérkőzés, igen, egy adott németeknek, franciáknak annyira fontos, vagy annyira kiemelt esemény. Addig nálunk ez ünnep, és nyilván azért azt gondolná az ember, hogy legyen akkor ebből minél több, csak nem szabad átesni persze a ló túloldalára, mert hogy különböző szempontokat is figyelembe kell venni, és a válogatottnak mindig egy ilyen nagyon-nagyon különleges dolognak kell lenni, hogyha egyszer egyrészt nézőként is egy ünnepnap, másrészt játékosként is egy nagyon nagy szó, hogyha meghívót kapsz oda, és azért nyilván meg kell dolgozni.
1: Úgyhogy ez is egy érdekes téma, még erről is visszatérhetünk erre is 8 óra után, hogy a válogatott meccsek mennyire népszerűek, és hogy miért még mindig ennyire népszerűek. Viszont most elmegyünk szuszonunk egy picit, reggelizünk, aztán jövünk vissza, és a hírek után Danyi Gáborral folytatjuk majd, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk a 105.9 Nemzeti Sportrádióban, folytatódik a szombat reggeli 110. kezdők a adás élőben október 3-án. A folytatásban a Manchester City tájékára és az Etihad stadion környékére utazunk, ugyanis hát egy óriási botrány van kialakulóban, sőt talán már ki is alakult az a bizonyos botrány. Dénes Ferenccel beszélgettem ezzel kapcsolatban, ezt hallhatják most. Sportközgazdász szempontból mi a véleményed a Manchester City 115 pontból 114 pontban talált bűnösségére?
2: Ha röviden válaszolni kell, akkor nincs igazából véleményem, hiszen nem sportközgazdasági, hanem inkább ilyen nagyon szabályozási vagy bűnügyi probléma lehet. Másrészt viszont, ha hosszan kéne válaszolni, akkor azt gondolom, hogy az európai labdarúgás, általában az európai sportok működésének egyik szegmense, vagy jól rámutat arra a problémában, amire egyébként az európai labdarúgás, és akkor maradjunk ennél, küszködik. Nevezetesen az, hogy ez a típusú ligarendszer, fél ligarendszer igazából nem működik, vagy nem egészen hatékonyan működik, mondjuk az amerikaiakkal összehasonlítva.
1: Hogyha ezeket a büntető pontokat nézzük, vagy esetleg azokat, azt a 111 esetet, ami alapján egy független vizsgálóbizottság végül is bűnösnek találta a Manchester City-t. Egy klubnak ilyenkor mi a teendő? Mivel tud védekezni esetleg? Milyen szankciók vehetik majd körbe később a Manchester City-t?
2: Vegyük sorra, hogy milyen típusú vádpontok vannak. Bár nem szeretem ezt a vádpontokat, hiszen ez nem arról van szó, hogy itt elloptak, szabályokat sértettek, és ilyen értelemben van, vádolják őket szabálysértése vagy szabályok megszegésével. Igazából a legfontosabb az a megtévesztő pénzügyi jelentések vádpont, ami nagyjából a felét teszi ki az összes szabálysértésnek. A fő mozzanata az, hogy a bevételekben olyan tételeket számoltak el a City-nél, amit egyébként a szabályok nem engedtek meg. A költség oldalon pedig kihagytak olyan tételeket, amelyeket elvileg be kellett volna számolni. Azzal védekezik a klub, hogy a bevételek oldalon alapvetően itt a szponzori szerződéseket vitatja a bizottság, illetve nem fogadta el ezt az érvelést, hogy itt független szponzorok lettek volna. Azt mondja, hogy itt tulajdonképpen egy tőke beáramlás volt, tehát a tulajdonos mindenféle áttételeken keresztül juttatott tőkét a csapatba. Hogy értsük a hallgatók, ez azért érdekes, mert a Financial Fair Play, az UEFA Financial Fair Play szabályzata nem engedi meg, hogy hirtelennyéből a semmiből nagy tőke bevonásával új csapatok keretkezzenek, vagy megerősödjenek csapatok, hanem azt mondja, tessenek felépíteni lépésről lépésre ezeket a csapatokat üzleti bevételeken keresztül. Például a Wrexhamet tudom mondani a Championship-ből, ami szintén egy nagyon népszerű dolog. Az emirátusok azzal védekezik, mondjuk a sejk és köre, a tulajdonosi köre azzal védekezik, hogy de hát értsék meg, hogy az Egyesült Arab Emirátusokban előbb-utóbb, ha megnézel egy céget, eljuttok hozzánk, mert egyébként hát ez egy tényleg autokrácia, a vállalatok túlnyomó többsége valamilyen módon kapcsolódik a sejkhez, tehát ilyen értelemben mondjam sok-sok áttételen keresztül tulajdonosok ebbe a cégbe. Szerintem ez egyébként ez egy érthető érvelés, miközben persze szerintem tisztában voltak azzal, hogy ezért ez nem szabályos. Tehát ilyen nagyon szürke zónában mozgunk. A másik a fizetésekre vonatkozóan pedig hát bizonyos juttatásokat kivontak a költségvetésből, és például tanácsadói szerződéseken keresztül fizették, Imáncsinit említik konkrétan, korábbi edzőt, hogy nem az összeg szerepel fizetésként, ami tételesen fizetésre került, hanem csak egy része, és egy másik részét másik oldalon juttatták oda. Tehát, hogy is mondjam, ezt én értem, és tudom, hogy most Magyarországon, meg hát a világban is, nem csak Magyarországon, van egy ilyen vérgőzös hangulat, hogy mindenki lopott, meg fúj, meg etikusan, meg stb. Ha össze kell foglalni a dolgot, azt mondanám, hogy a tapasztalatom szerint mindenki belecsurgat a medencébe, de a Manchester City tulajdonsikörös felállt a trambulója, és onnan eresztette bele, amit nem kellett volna. Emiatt persze jogosan dühös mindenki, és egyébként nem is szép eljárás, és helyes is, hogy egyébként valamilyen módon szankciók sújtják majd őket.
1: Na de milyen szankciók? Mi lesz így a Manchester City-vel? Ugye írnak arról, hogy pontlevonás, pénzbírság, átigazolási szezonból való kizárás, talán ezzel így abszolút kiegyeznének elsőre. De hát itt benne van az is, hogy esetleg a Premier League-ből kizárják őket, másod vagy harmadosztályba sorolják vissza őket, ahogy például a Juventust tették Olaszországban 2006-ban, vagy éppen a játékosaikat ugye el kell adják, a legnagyobb neveket. Szóval itt kinéz néhány olyan hát történet a Manchester City előtt, ami nem feltétlenül a klub legszebb időszakát vetíti előre.
2: Máshonnan kezdeném. Tehát én Manchester United szurkoló vagyok, de én nem szeretném, ha a Manchester City-t kizárnak. Azért nem szeretném, mert a Manchesteri derbi az egy fontos, az két fontos mérkőzés az én éves naptáramban, és egy csomó szurkoló számára, de egyébként semleges szurkolók számára is. Tehát a rivalizálás az egy fontos szempont a sportban, és a Manchester City-vel, vagy akár a Liverpool-val, vagy Arsenal-val rivalizáláshoz fontos. Természetesen ez nem maradhat az, hogy is büntetés nélkül. Megint, ha cinikus akarnék lenni, az is vagyok, egy kicsit folyik az egyezkedés. Azért mégiscsak tehát nem csak egy futballklubról van szó, hanem egy mögötte álló gazdasági erőről, amely gazdasági erő azért mégiscsak valamilyen típusú fontos geopolitikai tényező, különösen itt az energiaválság idején, tehát azért fejjel nem lehet menni a falnak, és szerintem itt erről is van szó. Nincs konkrét információm, de azért ne felejtsük el, hogy 2024-ben lezárták ezt a vizsgálatot, tehát 2024 decemberében vagy terén vége volt ennek a vizsgálatnak. És azóta nem történt semmi. 2,5 év múlva jönnek elő, vagy 2 év múlva jönnek elő avval, hogy akkor most milyen típusú büntetéseknek kell lenni. Tehát én azt gondolom, hogy a színfalak mögött folyik az egyezkedés. A legvalószínűbbnek tartom a pontlevonás, pénzbüntetés típusú dolgot, meg a igazolási korlátozást. Ugye ez is vicces, mert a Manchester City Group, ami tulajdonképpen a City mögött áll formálisan vállalatnak, sok száz játék joga van a bezsákolva, tehát például Mancs az Alán is a City Group játékosa, tehát akár az Alánt is berendelhetik anélkül, hogy átigazolnának bárkit is, hiszen mondom, saját játékost léptetnek a keretbe. Az, hogy visszaminősítik őket, ezért mondom, tehát az egyezkedés kérdése, tehát azért a Premier League-nek is van egy imázsa, van egy marketing értéke, ebben az elmúlt évtizedben a City egy fontos tényező volt. Szerintem azt is számolják, hogyha kiesik a City, attól az mennyire gyengíti meg a Premier Ligát. De én az kérdés persze az, nem lenne jó szerintem senkinek sem, hogyha egy ekkora tőkerő kivonul, tehát a City mögött álló manzóság, és egyébként az egész csapat azonnal köszönjük, akkor innen kivonulnánk. Szerintem az senkinek sem jó, valamilyen kompromisszumokat keresnek szerintem most a háttérben a döntéshozók és a szereplők.
1: Guardiolának volt a Manchester City korábbi vezetőedzőjének egy, még amikor évekkel ezelőtt szányra kapott ez a botrány, hogy azt mondta is sajtótájékoztatón, hogyha kiderül, hogy hazudtak nekem, akkor másnap távozom. Hát nem is másnap, de idén nyáron távozott Pep Guardiola a Manchester City éléről, és hát hogy nem, pont most kerültek újra napvilágra ezek a hírek. Látsz összefüggést abban, hogy Guardiola tudta már korábban, hogy bajban lehet a City, és ő azért távozott ideje előtt?
2: Mindenki olvas újságot, Guardiola is olvas újságot, tehát azért tudta, tehát az, hogy még egyszer mondom, tehát hogy itt szabálysértések vannak, ez 2024-ben legkésőbb világos volt mindenki számára. tehát akkor már megjelentek ezek a hírek, de a vizsgálatok vannak korábban is voltak. Hát ugye, ugye mondom, hogy több vádpont van az CTL-en, de például az egyik csomag az, hogy nem működtek együtt ezekben a vizsgálatokban, mert nem ez a nagy legfontosabb büntetési tétel, vagy vádpont tétel, de hát azért azt mondta a bizottság, hogy azért az nem fel, hogy azért nem tudtunk korábban lépni, mert egyébként nem kaptuk meg az adatokat, nem teljesen, nem sorolom. Tehát magyarán azt mondani, hogy itt senki nem tudott semmit, három ember titka volt az egészen biztos, hogy nem igaz. Másrészt viszont méltánytalannak gondolom azt, hogy most látom én is az interneten a mémeket, hát most mindenki meg van őrülve, különösen a rivális csapatok szurkolói, és egyébként ezt a típusú szabálysértést összekapcsolják Pep Guardiolával. Szerintem ez nem fair. Nem Pep Guardiola kötötte a szerződéseket, nem ő biztosította a forrásokat, közvetlenül nem ő a csalásokról van szó, nem ő követte el a csalásokat. Persze, azért élvezte ennek minden előnyét, de mondom, nem tartanám fairnek azt, hogy most Pep Guardiolát megbélyegezzük, és újra mutogassunk rá, na te csaló, meg ilyen, meg olyan. Szerintem ez nem így működik.
1: Milyen állásponton állsz abban a kérdésben, hogyha elveszik a Manchester Citytől a megszerzett bajnoki címeket, azt esetleg odaadják a Liverpoolnak, a Manchester Unitednek, az mennyire fair dolog? Vagy a pályán, ami megtörtént, azt igazából módosítani, azt már nem lehet.
2: Én nagyon ellene vagyok, én láttam, én nagyon elszörnyűködöm. Tehát most tényleg ez, hogy 23, vagy nem 21-szeres bajnok, vagy a 22-szeres, hanem 24-szeres, mert egyébként még kaptál két, és akkor megdicső Solskjaer, aki egyébként egy nagyon nem jó korszakot hagyott maga után a Manchester United, és akkor azt mondjuk, hogy de hát még a Solskjaer is lenne, hagyjuk. Szóval ezek nem, én de ez a magám vélemény, tehát nem olyan típusú vélemény, hogy most hosszasan tudományos szakirodalmat érvelnek mögötte, mint szurkoló, mint ebben az országban élő ember. Nekem az a világképem, igen, elkövették, legyen meg ennek a büntetési tétele, de azért megint hadd emlékeztessem a szurkolók arra, hogy egyébként én értem, hogy az Arsenal szurkolók, meg nekünk is United szurkolóknak vannak sérelmeink ez ügyben. Tehát azért ez a Manchester City egy csodálatos futballt játszott. Élményt volt nézni őket, nagyszerűen fel volt építve. Igen, olyan pénzből volt felépítve, amit nem fair módon toltak bele a csapatba, de most azt mondani, hogy az mind nem érvényes, és akkor hányadik lesz a City? Értem, és az ilyen kérdéseket, hogy elvettük a bajnoki címét, akkor nem első, hanem hányadik. Én ezt teljesen értelmetlennek tartom, de mondom, most van egy ilyen, vagy érzékelek a világban egy ilyen hangulatot, hogy egy ilyen mindenki bűnös, mindenki menjen börtönbe, mindenki fejezzük le jakobinusok módjára, szóval ezt értem. Ha azt kérdez, hogy nekem mi a véleményem, én ezt nem szeretném. Megtörtént, büntessék meg őket, a többit meghagyjuk.
1: Az elmúlt percekben Dénes Ferenccel beszélgettem a Manchester City körül kialakult botrányról.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A csatát én nyertem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Az Intermaus 007-ese.
3: Jelszó.
4: Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
2: A közelharc szakértője. A trükkök nagymestere.
5: Grabowski.
6: Megsebesült?
4: Nem szokásom.
2: Az egerek egyetlen reménysége.
7: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
8: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
2: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
9: Győzött a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó válogatott. Az árréstop lehetséges kivezetéséről beszélt a miniszterelnök. Ma is szép napos időnk lesz. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó reggelt kívánok!
1: Sporthírek.
9: 2022. júniusa után nyert ismét a hazai Nemzetek Ligája mérkőzést a magyar labdarúgó válogatott. Márko Rossi együttese tegnap este a B-divízió harmadik fordulójában 1-0-ra legyőzte Georgiát. A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország 3-0-ra nyert az ukránok ellen idegenben. A négyest a 7 pontos északírek vezetik. Ukrajnának és Magyarországnak 4-4 pontja van, míg Georgia 1 ponttal a negyedik helyen áll. A mieink jövő hétfőn a következő körben Ukrajna vendégei lesznek Nagyszombatban. Szintén a labdarúgó Nemzetek Ligájában, az A-divízióban, az egyes számú csoportban Franciaország-Olaszország 1-1 és Belgium-Törökország 3-0. A B-divízióban, a négyes csoportban Lengyelország-Románia 6-0 és Bosznia-Hercegovina-Svédország 1-1. A magyar női jégkorong válogatott a szlovákok elleni csütörtöki siker után tegnap 3-2-re kikapott Japántól a hazai rendezésű felkészülési torna második fordulójában. A mieink ma a franciák ellen zárják a négy csapatos Mátyásföldi tornát. A Ferencváros 4 vereséget követően először győzte le az osztrák jégkorongligában a Fehérvár AV 19 együttesét. Az FTC idegenben nyert tegnap este 5-2-re. Harmadik mérkőzését is megnyerte, így őrzi hibátlan mérlegét a Kaposvár a férfi kosárlabda NB1-ben. A somogyi együttes Kecskeméten nyert magabiztosan 97-75-re. Szintén idegenben győzött tegnap a Honvéd is, méghozzá a Deac ellen 93-88-ra. A nőknél a címvédő NK a Pécs 94-47-re kiütötte hazai pályán a Vasast.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
9: Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedés csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban több termékára is csökkent, ezért a kamarákkal és az élelmiszer

0: amely iskolaszerekre, ruházatra, könyvekre is felhasználható. Most van a szaunázók hétvégéje, amire országszerte tematikus programokkal várják az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A programban résztvevő szaunák listája a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. A fővárosban a rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti. A Mexikói út és az Oktogon között a hétvégén pótlóbuszok közlekednek, közölte a BKK.
1: Közlekedés.
0: Vadatgázolt egy személygépkocsi a 81-es főúton Mór közelében. Az autóban ketten utaztak. A móri önkormányzati tűzoltók műszaki mentést végeznek. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van. Várhatóan vasárnap délutánig tart a terelés átépítés az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé változatlanul a külső és a leálló sáv járható. A Budapest felé vezető oldalon viszont az új, kiszélesített pálya oldalon két sávban lehet már autózni, és az átterelt sáv is járható maradt. Így a főváros irányába ezen a szakaszon jelenleg három sáv érhető el.
1: Időjárás.
0: Napos száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este 10-17 fokra számíthatunk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már itt is vagyunk, drága hallgatók, 7:30 után 8 perccel folytatódik a 105.9 Nemzeti Sportrádióban a szombat reggeli kezdőkör 110. Élő adása, október 3-án élőben itt a stúdióban. Szuper Levi, hello Levi, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: És Patai Geri, szia Csucsu, jó reggelt!
3: Tengermély tisztelettel köszöntök mindenkit, sziasztok, Szalai Kristóf mellettem továbbra is.
1: Igen, a 06-30-55-55-605-ösre pedig várjuk az üzeneteket, jönnek folyamatosan, aztán az összes megpróbálom beolvasni. Ugyanis a Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomag mellett most már páros belépőjegyet is sorsolunk ki, ajándékozunk a nap hallgatójának a soron következő Fradi hazai jégkorong mérkőzésére, amely október 9-én jövő pénteken 18:30 lesz a Tüske csarnokban. FTC Telekom Vienna Capitals lesz, ugye a Bécs látogat ide a Tüske csarnokba, úgyhogy erre lehet páros belépőjegyet nyerni, aki ír nekünk a 06-30-55-55-605-ösre. No de, hogyha szombat reggel 7:40, akkor szokásosan egy kis tenisz, és minimálisnál is kevesebb kézilabda, hiszen itt van velünk Danyi Gábor! Szia Gábor, jó reggelt!
4: Jó reggelt, szervusztok, üdvözlet mindenkinek!
1: Hogy vagy, drága barátom, mesé?
4: Minden rendben, az ember, amikor fölébred, fáj a bal térde, a jobb válla, és akkor tudja, hogy igen, életben van. Úgyhogy minden rendben, minden szép. Szép megint a Balaton, mondanám stílszerűen, hogy tengermély Balaton, de ugye ebben a formában ez nem igaz. De remélem, hogy lassan visszaáll minden a megfelelő kerékvágásba, és nem kell 30 métert esetleg begyalogolni, aki, mert vannak még olyan elvetemültek, akik fürdenek egyébként napközben. Igen, hát 25-27 fok van napközben az egyik, aha, a sok közül a legszebb része ilyenkor a Balatonnak, meg ennek az időszaknak, de azért, hát hogy mondjam, hideg élelmet kell vinni az ember derékig akar elmerülni.
1: Igen, folyékony kenyér formájában, ami igen, tudjuk, hogy mennyire élelem, sem mennyire. Milyen volt a heted egyébként, Gábor? Mennyi sport volt benne? Volt-e benne? Hát nyilván volt benne, tehát hülye kérdés, de azért felteszem. Hány tenisz volt? Miket csináltál eddig ezen a héten?
4: A nagy részét a munka tölti ki, ugye ez nagyon jól hangzik, ez ilyen protokoll szöveg, de tényleg igen, a kedden indult, ebből kezdeném egy podcast az M4 kézilabdával foglalkozó, és ez azért örömteli, mert ugye sajnálatos módon lekerült az M4-ről a kézilabda, de nem teljesen, és ott volt egy podcast, és ott voltam, és nagyon jó hangulatú beszélgetés volt, már csak azért is, mert bármikor találkozom az ottani kollégákkal, nagyon jó a hangulata. És hát nyilván megy az élet az ember a kézilabda akadémiáján, nem mellékesen, pedig még kiváló az idő és a lehetőség, hogy az ember teniszezzen.
3: Jövő héten lesz egy konferencia is, ugye jól tudom, a testnevelési egyetemen, de előtte ti nyitjátok a NEK-án, hogyha minden igaz.
4: Teljesen helytállóak, mint mindig az információi.
1: Tisztában van vele.
4: Igen, és kedden lesz itt a NEK-án, igen, egy nagyon komoly színvonalú, azt gondolom. Nyilván nem akarok hazabeszélni, de mind az elméleti, ami délelőtt lesz, mint pedig a gyakorlati, a délutáni bemutatóink, próbáltuk úgy összerakni a programot, hogy pörgős legyen, tartalmas legyen, ne csak a pogácsák miatt jöjjenek, úgyhogy igen, erre készülünk, illetve már jövő héten még nyílt napunk is lesz az akadémián, nem sokára felvételi, úgyhogy hát törögnek az események, de így van ez rendjén.
1: Ezt miért kérdezte, drága barátom, hogy Gábor hát, tudja, hogy hova kell mennie jövő héten? Vagy ez
3: nem, mert csak beszéltünk már konferenciáról így az adásban, és nyilván ez kihagyhatatlan a jövő hét folyamán. Okay. Kis tudás megosztás.
4: Egyébként felint találtátok a szöget, mert nyilván tehát mind a délelőttnek, mind a délutánnak én tehát előadója is vagyok, és furcsa lenne, ha nem lennék ott.
1: Igen.
4: Tehát az elég hamar kiderülne.
1: Gergő figyelmeztetett, hogy mi a program jövő héten. Viszont képzeld el, Gábor, hogy Levi egy ilyen egyoldalas A4-es lapot telírt tenisszel kapcsolatos kérdésekkel, illetve témákkal, úgyhogy ezennel át is adom neki a szót, hogy bombázzon picit téged.
2: Szia Gábor, ez természetesen nem igaz, de egy pár kérdésem tényleg van. Ugye Nemrég fejeződött be a Lever Kupa a teniszvilágában, ugye 13-5-ös európai győzelem, ugye Jannik Noah csapata legyőzte André Agassi csapatát, és az előtti héten pedig Davis Kupa forduló volt.
1: Igen.
2: És nagyon komoly dolog szerintem összehasonlítani a két sorozatot, már csak abban a tekintetben is, hogy úgy tűnik, hogy a Lever Cup most már annyira vonzó a top játékosoknak, és egy akkora sót ölel magába, hogy a Davis Kupa jelentősége egy picit háttérbe szorult. Te hogy látod így a Lever Cupnak és a Davis Cupnak a szerepét jelenleg a teniszvilágban?
4: Én egyetértek ebben, és én is így látom, hogy ami a Lever Cup eddigi, de főleg az utóbbi egy-két évben az egésznek a menedzselése, a nézettsége szintjén van, az így van, az a Davis Kupa elé került. Uh-huh. Ez egy picit azért érdekes, hiszen azért ugye a Davis Kupában minden játékos a hazája, a nemzeti színekért játszik, és ez tényleg mindent visz, ahogy ezt eddig is láttuk, tapasztaltuk, és ez így van rendjén. De ez a Lever Cup, hogy itt a kontinensek, meg a Európa a világ ellen, és amit mellé raknak, és nem csak a teniszre gondolok elsősorban, hanem az a fajta viselkedés ott, az a fajta pozitív gondolkodás, meg segítségnyújtás itt a világsztárok egymásnak, ahogy segítenek, tanácsokat adnak, és hát ugye az ikonikus csapatvezetők, ugye Noah előtt Björn Borg volt ott, és hát azért az se lehet rossz, az ember leül oda, és akkor Borgtól kap egy vizet, meg egy-két jó tanácsot, meg válveregetést, hogy azt igen, valóban ez így van, és óriási sikere van, és óriási nézettsége van.
1: Igen.
2: És mennyit változtathat szerinted ez az egész folyamat úgy a tenisz világában? Tehát hova nőheti még ki magát a Lever Cup? Mert volt egyébként egy 20 éve hasonló kezdeményezés, csak akkor a Team USA volt a World ellen, tehát amikor még ugye világ első Sampras, második Agassi a top 5-be volt, még Jim Courier vagy Michael Chang, tehát akkor ugye az amerikaiak uralták abszolút a férfi tenisznek a világát, hogy hol van ennek a kifutása, és mit lehet még itt igazából ebből kihozni, mert tényleg, hogyha Sinner is bevethető lett volna, akkor 100%, hogy ő is ott van. Tehát a top játékosok mindig elmennek. Ugyanakkor a Davis kupát meg azért kihagyogatják a nagy játékosok.
4: Igen. Én egyébként azt tudom, egyébként számomra eddig is nagyon szimpatikus voltál, ha szabad ilyet mondani, de hogy így emlékszel dolgokra a szemtelenül fiatal életkoroddal ellentétben, valóban ez 20, tehát nagyon-nagyon régóta így van, és ez egyre fölfele megy ez az ív pozitív irányba. Én egyébként azt tudom elképzelni, hogy esetleg itt a földrészek külön-külön mérkőznek, hogy abból lehet ez még valahova tovább menni, hiszen azért ne felejtsük el,
2: Ausztrália is jó lehet.
4: Igen, Ausztráliában is egyre több jó teniszező van, hát ugye Ázsiáról nem beszélve, most ugye, ha szabad ide kapcsolni, most van ugye Pekingben, meg Tokióba, hát Djokovic játszott egy olyan kínai fiúval, akit életemben még nem láttam. Tehát az átlagnál több tenisz nézek, ha szabad így fogalmazom, de én életemben még nem láttam, és annyi jó versenyző van, és szerintem az egy nagyon jó opció lenne, hogy itt a kontinensek indítanak, és akkor ebből kihozni valamit, az talán még emelhetne ezen az egyébként is nagyon magas színvonalon.
2: És akkor Dél-Amerikát külön indítatni, ugye a sok argentinnal, brazillal, tehát az egy nagyon pontosan szép folyamat. Hát figyelj, továbbítjuk ezen kérésedet a Nemzetközi Teniszszövetségnek, úgyhogy egyébként ez tényleg nagyon-nagyon jó lenne. És egy másik nagyon jó hír, és a véleményedre vagyok kíváncsi, Rafael Nadal visszatér a pályára.
1: Ez jó.
2: Lesz egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés Nadalnak az akadémiáján, Majorkán, ahol a Team Rafa fog összecsapni a Team Murray ellen, és olyanok fognak pályára lépni a Rafa csapatban, mint Richard Gasquet, David Ferrer, vagy Carlos Moya, ugye a másik oldalon pedig Andy Murray lesz a csapatkapitány, Marat Safinnal fog játszani, Dominic Thiemmel, illetve Fabio Fognini-vel, tehát ez is egy nagyon jó kezdeményezés. Ebből a népsorból azért egy picit hiányolom Roger Federert, ugye azt tudjuk, hogy Rafael Nadallal ők nagyon jó baráti kapcsolatban vannak, és egymás kezdeményezéseit, alapítványait segítik, de ez így is egy pokolian jól felhozatal ez a nyolc játékos.
4: Hát ez annyira ilyen az ember a hátán a szőrt felállító hír, meg gondolat, ha belegondol az ember, és annyira jó ezeket a neveket, akik azért még nagyon-nagyon tudnak teniszezni, és mindig is tudtak, és azért ez a gondolat, egyébként meg lennék lepődve, ha Federer nem lenne ott a helyszínen, hanem is mint játékos, hanem egyáltalán.
2: Labdaszedő.
4: Biztos vagyok benne, mert ahogy mondtad, ők nagyon jó kapcsolatban vannak. És hát ennek szerintem nagyobb lesz a nézettsége, mint egy 500-as vagy 1000-es versenynek néha egy-egy napján, hiszen olyan emberek, meg olyan teniszezőkről van szó, ez nagyon-nagyon. Egyébként a közeljövőben nekem az egyik, hát nem is titkol, de vágyam, hogy elmenjek a Rafának az akadémiájára megnézni, mert biztos nagyon klassz, és biztos nagyon-nagyon sok élménnyel gazdagodhat az ember. De nagyon-nagyon jó ötletnek tartom, és ez fantasztikus. Ilyen ne felejtsük el, Carlos Moya nagyon sokáig
1: edzője volt.
4: Rafának a stábja, igen, a Rafának a stábjába volt, és egy fantasztikus személyiség, és minden tud a teniszről, még a Torrente filmekben is egyszer szerepel.
2: És ha jól tudom, akkor az akadémia fennállásának 10. évfordulóját fogják ünnepelni ezzel,
4: pontosan.
2: És a verseny ennek az elnevezése az a Rafael Nadal Slam, úgyhogy mindenki várja egyébként. Egyébként ma kezdődik,
1: na,
2: ugye október 3-a van,
4: így van,
2: ma fog kezdődni, és szombat, vasárnap.
1: De jó.
3: Igen, hát egymásra néztünk itt egyébként, ahogy Gábor mondtad, mert reggeli közben éppen erről beszélgettünk, hogy vajon mondjuk, ha adott esetben itthon lenne lehetőség megnézni ezeket a világsztárokat, melyikre lenne egy MVM domban nagyobb érdeklődés, mondjuk egy 500-as vagy 1000-es versenyre adott esetben, vagy egy ilyen gálára, és mi is azt gondoltuk, hogy azért ilyen neveket látni élőben, ez ilyen egyszeri élmény, és ott valószínűleg egy óra alatt elfogyna az összes jegy.
2: Újraéleszteni a tenisz klasszikot.
4: Ez így van, biztos vagyok benne, és ugye nagyon sokat beszélgettünk itt az elmúlt hetekben arról, hogy milyen problémái vannak a tenisznek, mint egyébként úgy általában a sportban egy-egy időszakában mindegyik sportágnak, hogy ezek mennyire sokat segítenének, és ezek úgymond a régebbi generáció nagyjai, hogy jönnek és adnak impulzust, és adnak emóciókat, meg olyan mintákat a mai fiataloknak, akik igazából néha nem nagyon tudják, hogy mihez kezdjenek saját magukkal, meg úgy a lehetőségeikkel, és ha megnéznek egy-egy ilyen, mit tudom, ilyen tenisz klasszikusokat, hát az nem kérdés. Hát én emlékszem, amikor hát Győrben volt olyan, hogy a világsztárokkal lementünk a fiatalokhoz, akkor és a Katrin Lunde tartott ott egy 10 perces kapus részt, akkor hát volt olyan, aki mezőnyjátékos, azt mondta, hogy ő kapus akar lenni.
3: Ó, de jó, de jó.
4: Tehát erről szól az élet, illetve hát ezt így kell csinálni, és ezek a hagyományok, meg a tradíciók, meg az élmények, ezek döntenek nagyon sokszor egy-egy pályafutás, vagy egy-egy életszakasz kialakulásához, vagy meghatározásához.
1: Hát de akkor lehet, hogy ez a jövő a teniszben is, hogy a régi nagyokat visszahívni esetleg ilyen, hát nem is bemutató, de mondjuk bemutató mérkőzéseken még játszatni, mert sokkal inkább kíváncsiak arra az emberek, mint egy régi jó koncertre, vagy egy előadóra, hogy inkább még mindig azokat néznénk, és vagyunk kíváncsiak rájuk, mint sem tényleg az újakra, mint most Pekingben egy Djokovic Bő egy órát játszott, mint ez a neve az ellenfélnek, hogy egy órát játszott vele.
4: Abszolút.
1: Szóval, ugye?
4: Így, abszolút egyetértek.
1: Hova fut ez majd ki így a teniszvilágába, de hogyha egyre több ilyen kezdeményezés, amit most már Nadal is elkezdett, ez az első alkalom, de lehet, hogy ez innentől kezdve, ha beválik, rendszeres lesz, csak úgy, mint a Lever Kupa, ahol szintén csak a legjobbak játszanak, de ott van egy kicsi multidézés borgal, egy pici Agassival, tehát hogy ott is keveredik a régmúlt meg a jelen, szóval lehet, hogy ez lesz, hogy ilyen senior tornákat kell rendezni, mert sokkal nagyobb a nézettség, mint tényleg egy 250-es vagy 500-as tornán.
2: És bocsánat, hogy közbevágok, erről volt egyébként szó úgy elméletben, hogy így a nagyobb klasszikusokat visszahívni, és így országokra lebontva. Tehát volt arról szó, csak így mosolyogva megemlítették a sajtótájékoztatón, hogyha mondjuk egy argentin csapat lenne Del Potroval, Nalbandiannal, tehát azért...
1: Nalbandian!
2: Azért itt lennének... Vannak opciók, hogy más nem mondjak.
4: Így van.
2: A svájciak Federerrel, Wawrinkával.
4: Igen, és minden országból tudnánk mondani azonnal, vagy egy pici gondolkodás után egy-egy olyanra, hogy hú, igen, tényleg, de jó volt, meg de jó rá emlékezni, mind a tenisztudása, mind a karaktere, mind a személyisége miatt, hogy na, őre emlékszünk, igen, és nagyon-nagyon jó lenne, mert azért valljuk be őszintén, manapság van egy-két olyan tenisz mérkőzés vagy játékos, hogy az ember azt mondja, hogy hát, ha megnézem, az is jó, ha nem láttam, akkor se vesztettem túl sokat.
1: Igen, sajnos igen. Na jó, akkor egy picit ennyit a teniszről, viszont tegnap beszéltük Gáborról, és mindenképpen meg akartam tőle kérdezni ezt a Cristiano jelenséget, a Ronaldo jelenséget, hiszen azért, ha valaki, akkor itt Magyarországon a Gábor egyike azon edzőknek, aki dolgozott világklasszisokkal, de szó szerint világklasszisokkal, olyanokkal, mint mondjuk a fociban Cristiano Ronaldo. És most az edző és a játékos körül kialakult vita, aztán ahogy Ronaldo távozott, de lehet, hogy már 5 éve vissza kellett volna vonulni, sokkal nagyobb méltósággal tudta volna ezt megtenni, és mindenki másképp emlékezhetett volna rá. Hogy látod, Gábor, ezt a helyzetet? Mikor kell egy játékosnak visszavonulni, vagy te hogy kezelted annó a világklasszisokat már idősebb korukban? Hogy kell őket pályára engedni? Meddig szabad pályán tartani őket?
4: Hú, hát ez eléggé, hogy mondjam, komplex dolog. Megpróbálom egy pár oldalról megvilágítani. Nyilván, amikor én dolgoztam velük, nyilván mindegyiknek egy hatalmas egója van, ez nem kérdés, különben nem is lennének világsztárok. És nyilván másképpen kell kezelni őket. Az egy más dolog, hogy időben abba hagyni, és időben rájönni arra, hogy most vége, mert innentől kezdve már csak a negatív tartományba megy mind a megítélés, mind a népszerűség, mind a teljesítménye, az megint egy másik dolog, mire ezt a világsztár elfogadja. Én azt gondolom, Ronaldónak már évek óta nem szabadna játszani. Az én véleményem azért, nem túl pozitív. A Cristiano Ronaldo, mint sportember, a futballtudása, azt kár lenne elvitatni, mert egy extra játékos volt, de korán sem akkora, mint én azt gondolom, ami körélet építve. Uh-huh. És most pont ennek látjuk azt a vetületét, hogy ő bárhogyan viselkedik, bárhogyan őt kritizálják, ő egy teljesen különálló, hát hogy mondjam, abba a halmazba, amiben a többiek is vannak, és ez nem jó. Okay. És ez én azt gondolom, hogy egy nemzetközi klasszist láttunk az évek során, de azért számomra a brazil Ronaldo, aki ténylegesen tudott focizni. Uh-huh. Tehát a Cristiano Ronaldo egy hihetetlen alázattal, szorgalommal és egy fizikális produktummal megáldott nemzetközi szintű klasszis. Ezt, aki vitatja, szerintem az nem mond igazat, de ami még mellé lett elsősorban a social media, illetve annak a fajta körítésnek, ami nem visz jó irányba, az szerintem teljesen negatív tartományba vitte, és hogy most ez a helyzet van, nem is lehet őt kezelni egy a sok közül, ez nem is kérdés, de már régen én azt gondolom, hogy át kellett volna adni a helyét a fiataloknak, mint ahogy tette azt mondjuk Luis Figo, aki a legjobb portugál játékosokról beszélünk, nekem biztos, hogy ő ugrik be elsőnek, nem a Cristiano Ronaldo.
1: De érdekes. Mikor kell egyébként, ezt látja egy edző, hogy most már többet vesz el, mint amennyit hoz a pályán, de közben mégis a neve miatt még lehet, hogy fent hagynám, de már tudom, hogy a csapat rovására mehet esetleg, és amikor nem rakom fel, akkor simán nyer a csapatom. Ezt érzi egy edző, ha már a játékos nem is?
4: Persze, hogy érzés látja. Na most ennek a kezelése, ami nagyon nehéz. És ennek a kommunikálása is, ugye a kommunikációhoz jutunk el megint, mint általában mindig, hogy ennek a kezelése, előkészítése, az egyébként biztos, hogy nem jó dolog, ami történt az edző részéről sem, hogy 30 percet melegít a Ronaldo, a magas státuszával, meg az egész, amit ő kivívott magának, még egyszer mondom, nem érdemtelenül, és akkor nem küldöm fel a pályára. De nem szabadott volna, hogy eljusson idáig az egész, nem szabadott volna engedni, hogy a Ronaldo már még a válogatottba legyen, de ha már egyszer 30 percet melegít, akkor biztos vagyok benne, hogy meg kellett volna találni a helyét, ráadásul ugye, ha jól tudom, akkor dánok ellen vezettek, hogy egy meghatározott időt, nem sokat, de pályára lépjen, de lehet, hogy akkor meg az lett volna baj, hogy miért csak 10 percre kerül fel, vagy 5 percre, nem nagyon lehet ilyenkor jót csinálnia egy edzőnek, ha már kialakult egy ilyen helyzet. Én azt gondolom, hogy nem szabadna engedni, hogy ez kialakuljon, illetve megtörténjen.
2: De nagyon nehéz helyzet ez, mert a szakmai szempontok mellett egy ilyen játékosnál nagyon fontosak a gazdasági kérdések is. Tehát én biztos vagyok benne, hogy nem egy és nem két szponzor Portugáliában úgy szerződött le mondjuk a Portugál Labdarúgó Szövetséggel a válogatott mérkőzésekre, hogy Cristiano Ronaldo ugye ott van, a pályán lesz, a csapattagja, stb. Tehát nem ugyanaz marketing és kommunikáció szempontból egy portugál válogatott Ronaldóval vagy nélküle.
4: Ez abszolút így van. Ez kár is lenne tagadni, illetve kikerülni. Ezek is szempontok manapság, hogy a különféle szponzorok így van, és azok a fajta gazdasági szempontok, amik ilyenkor fellépnek, de ha egyszer meg ez tudva levő, akkor ennek megfelelően kell kezelni a stábnak, a vezetőedzőnek, a szövetségkapitánynak ezt a helyzetet, és akkor egyszer nem szabad hagyni idáig, hogy utána ő meg sértődötten fölüljön a magánrepülőjére, bár számomra ez is egy kicsit ilyen futurisztikus, hogy itt magánrepülőkkel repkedünk, és akkor a portugál miniszterelnök is beszél a szövetségkapitánnyal, meg a nem tudom, az ENSZ főtitkára is szóba kerül már, hogy csak hogy oldódj meg a helyzet. Igen, azt tudom mondani, nem szabad, hogy idáig eljusson. Nem szabad engedni.
1: És Ronaldo mindig is úgy távozott, ha visszaemlékszünk karrierjébe, hogy a Real Madridtól úgy, hogy kisétált az öltöző folyosón, a Manchester Unitedtől úgy, hogy besétált a mérkőzés közben az öltözőbe, a Juventustól szintén, és most a válogatottól is. Tehát valahogy mindig úgy sikerülnek ezek a Ronaldo búcsok, egy picit dicstelenül, méltatlanul. Nem, ez, ha már sokszorosítjuk, tehát ez lehet, hogy most már az ő hibája, vagy ez miatta van, nem, hogy pont mindig úgy alakul, hogy mindig a klub, vagy az edző, vagy a játékostársak a hibásak.
4: Hát igen, azért azt nehéz elképzelnünk, hogy Madridba, Lisszabonba, Manchesterbe, és mindenki hülye, vagy igen, mindenki így, vagy nem ért a futballhoz, és akkor a Ronaldo, de ugye még egyszer, ami kialakult a Ronaldo sport teljesítménye körül, az sokkal nagyobb, hatással van most már az ő megítélésére, és főleg a viselkedésére, mint maga a sport teljesítménye. És ez odáig ment ez az egész folyamat, hogy hát gyakorlatilag nem nagyon lehet jót dönteni ebbe a helyzetbe. Éppen ezért lett nagyon jó, vagy lett volna. Ez az én véleményem még egyszer, hogyha ő már átadja helyét a fiataloknak, és ikonként segíti a portugál válogatottat, mert hát annál azért jobb érzés nem nagyon van, amikor az ember esetleg a tudását, tapasztalatát átadja a fiataloknak, és akkor felnéznek rá, és a háttérből segíti, mint ahogy egyébként Roger Federer teszi ezt, meg Rafa Nadal nagyon sok esetben, amiről beszéltünk, de hát ugye más-más személyiségekről, más-más karakterekről beszélünk.
3: És ha már Ronaldo hatás, ugye említetted a közösségi médiát, a portugál szövetség oldala most több millió követőt vesztett ennek következtében. Beszélünk majd erről a témáról még a 8 óra után, és egyúttal bátorítjuk is a kedves hallgatókat, hogy írják meg a véleményüket, mert szerintem ez egy nagyon érdekes vita téma.
1: Hova kell megírni?
3: 0630 55 55 605. Így. Ez az SMS számunk. Nyerni is lehet, de ezt most nem mondom el, hogy mit. Kristóf úgyis sokszor megteszi az adás során, mert hogy így a beszélgetésünk végén jöjjön a fekete leves. Na. Gábor, ugye hát ha még itt vagy és nem bontottad a vonalat. Ahogy így beszélgettetek a teniszről, azon gondolkoztam, hogy mi lenne, ha kézilabdában is szerveznének egy hasonlót.
4: Ott nagyon rossz a vonal.
1: Arról nem lesz véleménye Gábornak, aki...
3: Hát igen, de ugye a kontinensek legjobb igen. csapatait összeereszteni, és akkor egymás ellen, de hát aztán rájöttem, hogy van ilyen, ugye a klubvilágbajnokság, ami nemrég ért véget, és mert a legritkább esetben látunk olyat, hogy európai csapatok kikapnak. Beszéltünk erről, hogy most előfordult, viszont a Veszprém megnyerte. Mennyire érzed ennek a klubvilágbajnokságnak az értéknövekedését az elmúlt években? Ez egy kicsit talán költői kérdés, mert mi annyira nem, őszintén szólva. Ja, viszont ettől függetlenül a Veszprém teljesítmény előtt azt gondolom, hogy le a kalappal, mert hogy nagyon jól játszottak a döntőben is.
4: Hát igen, a felvezetőben elmondtad a lényeget. Maga a tehát sportértéke gyakorlatilag nincs. Ott vannak egy hetet, az európai csapatok messze, tehát hogy mondjam, négy kategóriával följebb vannak az ottani csapatoktól, de amikor egymás ellen játszanak, azért a Veszprémnek volt egy nagyon komoly mérkőzés a Füksze Berlin ellen, ahol végig hátrányban volt, és sikerült az utolsó pillanatban megfordítania. Az előző két évben sajnos a Bajnokok Ligája, a Final Four-ba jutásért ez pont a Füksze ellen nem sikerült, egy góllal kikapott, és nem jutott be a Final Four-ba a Veszprém. És hát azért, amit a döntőbe a Barcelona ellen, aki jelen pillanatban a világ legjobb csapata, aktuális BL győztes nyújtott, az extra. Tehát az egyszerűen
1: hát csak felmerül a kérdés, hogy a BL 4-es döntőben is ez lenne az eredmény, hogy 10-el vezet, vagy 8-al nyer a Veszprém.
4: Itt eljutunk megint ahhoz a nagyon magyaros helyzethez, vagy pillanathoz, hogy hogyan értékeljük ezt. Mert maga ez a tény, ez fantasztikus, de ez nem jelenti azt, hogy majd áprilisban, májusban, a következő évben ugyanígy fog játszani, és aki azt gondolja, hogy így lesz, az nagyon-nagyon csalódik, aki normálisan helyre rakja, hogy ennek mi a sportértéke, most jelen pillanatban hol áll a Veszprém, egyébként a tavalyhoz képest rengeteg hozzáadott érték van, elsősorban Emil Nielsen teljesítménye, de a csapat játéka is nagyon nagyot lépett előre, és akkor nem gondolja azt, hogy na most már BL-be már nincs is dolgunk, hanem csak föl kell menni a pályára, akkor ha ez így van kezelve, akkor ebből nagyon-nagyon sok szép dolog lehet a következő év májusában, amit már tényleg nagyon vár a kézilabdás társadalom a Veszprém részéről.
3: Megfogadtam, hogy még egy idényben nem élem bele magam, hogy nincs, mert tényleg minden évad elején azt látom, hogy meg azt beszéljük, hogy na most aztán ez az lesz, összeállt az építők, jött az új impulzus, de nem, egyszerűen nem tudok megint mást mondani, mint az, hogy elképesztően jól nézett ki a csapatjátéka. Ezek a labdaszerzések, gyors indítások volt. Az első félidő végén egy olyan kínai figura, hogy nyilván ezek egy kicsit még így az idény elejé felszabadult, de már megvannak talán azok a játékkapcsolatok, szóval lehet most tényleg ez az évad az áttörésé, Gábor? Hogy látod?
4: Nem tudom, hányszor mondtam, vagy mindenki olyat, hogy na idén aztán tényleg.
3: Hát igen.
4: De most idén aztán tényleg. Én azt gondolom, hogy ha egy picit szakmai szemmel nézzük, de ne nagyon, akkor a kapus poszt az mint minden sportágban a legmeghatározóbb, kézilabdában is. Na most jelen pillanatban a világ legjobb kapusa, a világ legjobb formájában, évek óta legjobb formájában levő kapusa az Emil Nielsen jött.
1: Azt hittem a szuperlevi.
4: Így van, gondoljunk csak a levinek a teljesítményére pontosan, amikor kritikus szituációk vannak, ő annyit tud hozzátenni, és most is például a Barcelona ellen, amikor voltak a kritikus szituációk, tehát nem az extra nagy védésekre gondolok, hanem azokra az időszakokra, amikor nagyon kell, amikor nem megy a védekezésnek, de jön a kapustól hátulról még plusz segítség, ebben ő is, ebben a részében is hát extra a világ előtt jár, és ez egy olyan löketet és olyan tartást ad a csapatnak, ami nagyon-nagyon jól jön, még azoknak a világsztároknak, akik a Veszprémben vannak, és ez látható volt most a Barcelona ellen. Én nem emlékszem az elmúlt 30 évből, hogy a Barcelonát valaki 10 góllal megverje.
1: Hát 65 meccses győzelmi sorozat szakadt most meg a Barcelonának. 65?
4: Igen.
1: Sok.
4: Úgyhogy, és az, hogy kikap egy csapat ilyen, azért, mint tudjuk, előfordul, de hogy ennyire megverjék őket, azért az nagyon ritka.
1: Hát nekem azért sokat elmondott az, amikor azt láttam, hogy a Füchse Berlin az Alaklitól kapott ki 3 góllal, hogy ezt hova kell nagyon elhelyezni, de függetlenül persze a Barcelonát megverni az minden sportba nagyszerű és kiváltságos.
3: Illetve hát ugye októberben még senki nem nyerte meg a Bajnokok Ligáját, tehát most ezt kellett megnyerni, és most ennek örüljünk, meg tényleg Gábor, nagyon jó, hogy mondtad a kapus teljesítményt, a szélső játék. Én megint bizakodó vagyok őszintén, szóval aztán lehet ismét besétálok a csapdával, de hát ez legyen az én bajom.
1: Visznek az erdőbe. Igen.
4: Októberben gesztenyét szoktunk gyűjteni, igen. És a meg következő év május-júniusában osztják az érmeket és a kupákat.
1: Igen. Hát Gábor, talán a leghosszabbra nyúlt ez a beszélgetésünk, amióta idestóval 2 éve beszélünk vele, de hát annyira sok téma volt, meg annyira jó volt megint csak beszélni, hogy simán el tudtuk eddig húzni. Reméljük, hogy nem volt terhedre vagy ellenedre, de mi nagyon élveztük a mostani beszélgetést is. Gábor, köszönjük szépen, és akkor jövő héten hívunk ugyanígy, ugyanekkor, jó?
4: Rendben.
1: Szia Gábor, szép napot! Szia, hello! Kedves hallgatók, Danyi Gáborral beszélgettünk az elmúlt percekben a Győri Audi Eto KC korábbi BL győztes trénerével. Most elmegyünk picit zenélünk, szusszanunk egyet, kirakunk 2 képet Gergővel a közösségi média oldalára, és utána pedig jövünk egyben vissza és folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na és itt is vagyunk, drága hallgatók, egy rövidke nóta után, 4:09 pontosan október 3-án itt vagyunk a szombatreggeli kezdőkör 110. adásában a stúdióban Patai Gerivel. Szia, Geri!
2: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
1: És Szuper Levivel!
3: Hello, jó, Levi, jó reggelt kívánok! Sziasztok, srácok!
2: És Szalai Kristóf továbbra is természetesen a mikrofon mögött, aki el is mondja, hogy mit lehet nyerni, ugye? Már annyira várjuk, az előző blogban erre nem került sor, de van nyereményünk
1: van,
2: a hallgatóknak.
1: Van, a 06-30-55-55-605-ösre, ha írtok nekünk üzenetet, frappáns, vicces hozzászólást, kommentet, vagy esetleg egy téma javaslatot, akkor ti lehettek a naphallgatója, és a naphallgatója most a szokásos Nemzeti Sportrádiós ajándék csomagon túl páros belépőjegyet nyer a Fradi, a Ferencváros jégkorong csapatának soron következő hazai mérkőzésére, ami október 9-én lesz jövét pénteken 18 óra 30 perckor a Tüske csarnokban kerül ez megrendezésre. Fradi Vienna Capitals, tehát a Bécs látogat ide, ugye az FTC már az osztrák bázisú jégkorong bajnokságban szerepel, tehát egy nemzetközi bajnokságban, és a bécsiek legjobb négy sora érkezik a Tüske csarnokba, úgyhogy erre a mérkőzésre egy páros belépőjegyet kisorsolunk, aki ír nekünk és a naphallgatójaként kiválasztjuk, akkor egy ilyen nyereményben is részesül. A 06-30-55-55-605-ösre lehet nekünk írni. Úgyhogy igen, ez a nyereményünk a szokásoson túl. Az ajándékcsomagunk pedig, Gergő, kém, emlékszel rá, hogy néz ki, miből áll?
2: Na most ugye 3-4 hét alatt lehet, hogy megkopott a memóriám. Nézzük. Ha arra nem emlékeztem, hogy mit csináltál tegnap este, akkor hogy emlékeznék az ajándékcsomagra? Ugye bár, de megpróbálok nekifutni. Most még kikészítve sincs, hogy puskázzak. Igen. Van benne Nemzeti Sportrádiós kulacs, igen, van törülköző, van, igen, sapka, nemzeti színű kihúzó, igen, és ezt az egészet be lehet tenni egy Nemzeti Sportrádió logóval ellátott tornazsákba. Minden igaz, nagyon akkor jó. Így áll össze, ami öt karikánk az öt elemből a Nemzeti Sportrádió ajándékcsomaga.
1: Meg is fűszerezted egy kicsit. Igen, igen, igen.
3: Úgy, hogy... Én is kérek, akkor meg küldöm az SMS-t, várjál.
1: Na, irány!
2: 55-55-605.
1: Igen, 0-30-55-55-605. Azt írja, hogy hallgató, lehetne inkább a Kispest, Újpest, M1-es rangadóra egyet kapni?
2: Kezdődik a kiválság is van egyébként. Igen, ugye, igen. Említettük itt az adás elején, hogy a jövőben más csapatokat, igen, is lehet, igen, hogy sikerül így bevonni ebbe a kezdeményezésbe, akár akkor most a felvetéssel élve, lehet, hogy legközelebb egy ilyen mérkőzésre is. Most a Ferencváros Vienna Capitals jégkorong találkozóról.
3: És nagy célunk fejlődni, tehát Atletico Madrid, Juventus, stb.
1: Próbáljuk nemzetközire beelvinni az egészet, igen, aztán
3: New York Rangers, stb.
1: Elvisszük külföldön.
2: Még nem válaszoltak az e-mailre, de hát ha sikerül összehozni a megállapodást.
1: Sőt, igyekszünk LeBron James búcsú meccsére is majd jegyet szerezni, páros belépője természetesen szállással és repülőjeggyel ellátunk.
3: És ha már New York Rangers, kapus gól született az NHL-ben, fennállásának századik évfordulóját ünneplő New York Rangers Ben Igor Sestjorkin gólt lőtt a Tampa Bay Lightning ellen, nem is akármilyet, a palánkról visszapattanó korongot kapásból konkrétan átemelte mindenkin, és hát gyönyörű gólt szerzett, és olyan vicces volt, abban a pillanatban, igen, ő volt ebben a szezonban a Rangersnek a legeredményesebb játékosa.
1: tényleg.
3: úgyhogy nagyon jó.
1: Ez ritka a kapusgól egyébként, mert fociban nagyon, de jégkorongban?
3: Hát ott is, tehát ott is. Persze, tehát ez once in a lifetime, hogyha ahogy a művelt spanyol mondja. Ez egy nagyon nagy dolog, de egyébként érdekesen kezdődött az NHL-es szezon, tehát a tavalyi bajnok Carolina Hurricanes az első két mérkőzését elvesztette, és viszonylag gyenge játékkal, tehát még nem is azt mondanám, hogy az ellenfél bedarálta őket, és nagyon, tehát a kupa megemlékezés, a zászló felvonása a hazai pályán az első mérkőzésen, az egy 0-0-as döntetlennel zárult, végül a Florida hosszabbításban nyert 1-0-ra. Hát igen, Carolinának azért föl kell kötnie azt a bizonyos alsót, mert ez a szezon kezdete ez nem valami fényes. Nem volt fényes a szezon kezdete a Philadelphiának sem hazai pályán, ahol kapott egy 7-est a Pittsburgh-től. Tehát vannak itt azért komoly eredmények. Volt egy 9-7-es Edmonton,
1: igen, Vancouver.
2: Na az óriási, ráadásul ott mennyi 8-2 is volt?
3: 8-2 is volt, azt hiszem 5-0 volt 4 vagy 5 nulla volt az első harmada az Oilersnek.
1: 8-2-ről meccset csináltak saját maguknak, de az Oilers képes arra egyébként, hogy a végén elengedje.
3: Bármikor, így van.
1: Igen, és aztán meccset csináljon a lehetetlenből, és ez is majdnem így történt.
3: És ennek a meccsnek köszönhetően, bocsánat, a NHL pontlistáját jelen pillanatban az első 10 helyezett.
1: Csak ők, igen.
3: Csak Edmonton vagy Vancouver.
1: Igen. Hiszen ugye előtte két nappal is játszottak egymáson, és az meg 6-5 lett, tehát valami 27 pont két nap alatt a két csapat. És valóban én is azt néztem, hogy a góllövőlista első 10 helyéből 11 Edmonton vagy Vancouver játékos
3: volt. Evan Bouchard vezeti az NHL pontlistát, hátvédként 9 ponttal.
1: Igen. Tehát két meccs után. Tripla, meg így ilyeneket is simán odavert így, igen, hátvéd létére. Az miért van egyébként, Levi, ha már beosztjuk a jégkorongot meg NHL-t, hogy meg tegnap volt egy válogatott meccsünk, hogy szexibb válogatott meccse járni, hiába ott gyakorlatilag az eredmények most... Tegnap nyertünk, és ez tök jó, meg örülünk neki. De hogy most ugye az eredmények, meg a mutatott játék az nem annyira jó, mint például néhány évvel ezelőtt, amikor EB szereplések voltak. Viszont ettől függetlenül szinte telt az 50-60 ezer embert vonz minden egyes meccsen, hazai meccsen évek óta a foci válogatott. Mint például jégkorong Magyarországon, ahol szintén világbajnokság, meg top, az elitben van, ott tényleg az elitben van a válogatott, hogy ott meg kevésbé, tehát ott 3-4-5-6 ezer ember max. Maximum.
3: Hú, hát ez egy nagyon
1: ez
3: jó.
1: Ez miért van? Tehát miért menő, miért vonzóbb, és az miért nem annyira? Tehát ezt próbáljuk fejtegetni egyébként hetek óta, hogy mi lehet az oka, és te, mint korábbi világsztár NHL-es játékos, szerinted ennek mi lehet az oka? Mert egyszerűen én észszerű magyarázatot gyakorlatilag alig tudok rá találni, vagy mondani.
3: Érdemes szerintem a generációkban találni ezekre a választ. Tehát ugye labdarúgásban is most nagyon örülünk, hogy minden mérkőzés szinte teltházas, és rengetegen vannak. Volt egy előző generáció, ahol viszont mindig arra panaszkodtak a riporterek, játékosok, mindenki, hogy kevés a néző. Ez meg volt jégkorongban is, hála Istennek az én generációm el volt kényeztetve azzal, hogy még egy sima felkészülési tornára is meg tudtuk tömni a Papp László arénát. Tehát, hogy itt tudom én, holland válogatott jött, vagy a horvátok gyenge hoki nemzetek, de akkor is teltház tudtunk generálni. Tehát, hogy ez szerintem generációs kérdés, meg hogy melyik sportág az adott pillanatban mennyire trendi, mennyire szokás menni, mennyire tudnak egyéniségeket felvonultatni, stb. Most volt egy nagyon érdekes dolog, vizsgálták a Toronto Maple Leafsnek, ugye a legnagyobb market az egész világon, hogyha jégkorongot nézzük. És az első mérkőzésükön, tehát konkrétan csend van a stadionban, mert az összes jó hely el van adva, ugye a stadionban, de ott azokon a helyeken nem fanatikusok ülnek, hanem üzletemberek, különböző szponzorok, stb. És hogy az sokszor az első 5-6 percben azok a helyek, ami azért jó sok hely, több ezer helyről beszélünk, üresek. Vagy amikor ott van valaki, akkor a telefonját bámulja, vagy éppen majszol valamit, vagy éppen a pezsgőjét issza, tehát nincs olyan hangulat, és pont ezek tűnnek el igazából a versenysportból, ezek a fanatizmusok. Hát 15-20 éve bementél a akkor még Maple Leaf Gardenbe mondjuk, óriási hangulat, ami most mondjuk Montrealban még megvan, de például a legnagyobb marketből, Torontóból kezd eltűnni.
2: Képzeljétek el, hogy Svédországban voltak amerikai hallgatótársaim, és ők is azt mondták, hogy kimentek egy svéd jégkorong meccsre, és teljesen megvoltak döbbenve, hogy milyen szurkolást hallottak ahhoz képest, amit mondjuk NHL meccseken, és nem nagyon értettem, hogy miért, vagy ez hogy van, meg mint van, de nyilván szurkolói kultúrák is különböznek. Nekik az egy érdekes tapasztalat volt, hogy mondjuk egy olyan európai bajnokságban, amelynek a második ligájába is kimegy 8000 ember, milyen érdeklődés, milyen közösség, milyen szurkolói kultúra övezi a jégkorongot, ami nyilván Svédországban egy nemzeti sportág és egy vallás, ami pedig itthon nyilván megint csak arról beszélünk, hogy most hála jó égnek ugye a labdarúgás egy ilyen trendet elkapott, és tényleg, ahogy Kristóf is említette, hogy 50 ezeren vannak a mérkőzéseken, de vannak olyan sportágak, ahol meg mondjuk hogy Levi mondta, 10 évvel ezelőtt láttunk hasonlót, amikor rendeztünk, nyilván ez is kellett az, hogy világbajnokságokat rendezzünk jégkorongban, és annak volt egy felhajtó ereje, mert ugye mihez tudsz kötődni? Tudsz kötődni a csapathoz, tudsz kötődni a kimagasló egyéniségekhez, a játékosokhoz, vagy adott esetben a versenysorozathoz, mert ugye nyilván vannak szintén olyan sportágak, ahol az olimpia az, ami kimondottan nagy érdeklődésre tart számot, világbajnokság, Európa-bajnokság még úgy, ahogy, de valahogy akik azokon az eseményeken szeretik a sportágat, ismerik is a versenyzőket, már a szezon közben kevésbé követik az eseményeket, és amit mondjuk Svédországban nagyon jól megcsináltak, hogy a ligának is volt egy olyan brendje, hogy önmagában egyfajta felhajtó erőt eredményezett, nyilván próbálkozik hasonlóval például az osztrák központú jégkorongbajnokság is, meglátjuk, hogy ezeknek a kezdeményezéseknek klubonként hogyan lesz foganatja.
3: És még egy dolog, ami nagyon fontos, a hosszú távú kötődés. Az én generációmnak azért volt egyébként szerencséje is a jégkorong válogatott akkoriban, mert körülbelül 15 évig szinte ugyanaz volt a válogatott, mert nem volt merítés. Tehát igazából az egy nagyon rossz dolog volt, hogy nem volt igazából merítés, de a 25-ös keretet mondjuk 20 játékosból válogatták ki. Igen. Tehát annyira nem volt játékos. Tehát volt ideje a közönségnek is megszeretni a brigádot. Volt lehetőségünk nekünk is átérezni azt, hogy ez milyen, ez egy milyen dolog, milyen, hát kötelességnek akartam először mondani, de nem az. Tehát ez egy áldás, hogy van egy hosszú folyamat, amikor tényleg megismeri a két oldal magát, vagyis egymás, bocsánat, meg közben saját magát is nyilvánvalóan. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Volt ideje a nézőknek is, a szurkolóknak, nekünk is, hogy leülepedjenek a dolgok, hogy érezzük egymás rezdülését. Ez ma már nincsen, mert föl van gyorsulva a világ, rengeteg játékos van, óriási a játékos jövés menés.
2: Fluktuáció. Tehát, igen.
3: Nincs ideje igazából a két oldalnak, a játékosnak, mint egyén, a csapatnak, mint közösség kapcsolódnia igazából egy szurkolótáborral.
1: Hát jól van, próbáltuk itt megfejteni ezeknek a kérdéseknek a rejtelmeit, de igazából nem kerültünk hozzá most sem közelebb, tehát nem tudtatok olyat mondani, ami alapján. Most már tudnám, hogy miért kell, mivel lehetne megtölteni mondjuk a csarnokokat, de hát ez nem olyan téma, vagy nem olyan kérdés, amit itt meg lehet esetleg itt váltani.
2: Nagyon összetett, meg nyilván pont arról beszélgettünk most így az elmúlt percekben, hogy próbáltuk összefoglalni, hogy a fogyasztói motiváció mennyire sokrétű lehet, és tényleg ez a hosszú távú kötődés mennyire nehéz kialakítani, mert valami mindig változik, ugye? Sokszor látunk azt, hogy ha már a címer megváltozik, az már a szurkolóknak az identitásban egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és akár évekre a távolmaradást eredményezheti. Az, hogy kialakul egy játékos mag, és egyik idényről a másikra elmennek a kedvencek, onnantól kezdve hogyan találsz új kedvenceket. Mondjuk az is nyilván egy pozicionálás, hogy a Ferencváros esetében átkerült egy másik bajnokságba, ég és föld az Erste Liga meg az ICHL, de vajon kellenek-e évek ahhoz, hogy ez hozzon még olyan nézőszámot? A Fehérvárnál is nyilván akkor ez egy nagy dolog volt még, de hát most változtattak ott az arénán is, és ott már az ICHL az már a megszokott az elmúlt évtizedekben, annak már nincs újdonság ereje, de aztán átkerültek egy másik csarnokba. Én attól is többet vártam, hogy esetleg majd nagyobb nézőszám növekedést eredményez önmagában az, hogy van a Metaréna. Szóval, hogy most éppen kinél mi az, ami átszakítja ezt a gátat, és ráveszi arra, hogy kimenjen a mérkőzésre, és ne csak az eredményeket kövesse a telefonján, ez nyilván egy nagyon sokrétű dolog.
1: És nézzek, hogy a foci válogatott pedig bárkivel játszik, bármilyen középszerű vagy gyengébb ellenféllel, és még az eredmény sem olyan, teltház.
3: Ezt a státuszt, ezt ki kell érdemelni. Tehát ezért nagyon sok mindent tettek a játékosok, a vezetők, szövetség, minden, hogy ez valamiért kialakult, és ez tök jó dolog. És ezt kell tudni fönntartani.
2: Igen, és ott viszont az infrastruktúrának óriási szerepe volt. Tehát a Puskás Aréna megépítése egy annyira meghatározó esemény volt, de nyilván ehhez kellett az is, hogy utána Puskás Arénában legyenek olyan élmények a szurkolóknak, hogy megvertünk nagy csapatokat, játszottunk jó mérkőzéseket az ligában, és bizonyára, hogyha most a következő 10 évben itt maradnánk, vagy még visszakerülnénk a C-be adott esetben, és nem jutnánk ki az LB-kre, akkor nem lennének 50 000 10 év múlva válogatott meccsen, szerintem. De ne legyen így, sőt, persze, nem is lesz így, mert azt gondolom, hogy tényleg a válogatott kiépített egy olyan státuszt most már, hogy említettétek, hogy remélhetőleg megmarad ez az óriási érdeklődés.
1: Igen. Na jól van, elmenjünk megint picit hírekre. Előtte viszont még egyszer fontos, hogy a 06 30 55 55 605-ösre írjatok nekünk, nekünk, ugyanis a nap hallgatója a szokásos Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomag mellé most páros belépőjegyet nyer a Ferencváros Jégkorong csapatának soron következő budapesti hazai bajnoki mérkőzésére az osztrák bázisú Jégkorong bajnokságban jövő hét pénteken, október 9-én 18 óra 30 perctől a Tüske csarnokban játszik a Fradi a Vienna Capitals, tehát a Bécs csapata ellen, és erre osztunk még ki ajándékba páros belépőjegyet jövő hét péntekre, úgyhogy írjatok nekünk a 06 30 55 55 605-ösre. Elmegyünk most hírekre, és utána rögtön jövünk vissza a hírek után.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Semleges pályán Szlovákiában nagy szombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Győzött a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó válogatott. A költségvetés stabilizálásáról beszélt a miniszterelnök. Ma is szép napos időnk lesz. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Sporthírek.
5: 2022. júniusa után nyert ismét hazai Nemzetek Ligája mérkőzést a magyar labdarúgó válogatott. Márko Rosszi együttese tegnap este a B divízió harmadik fordulójában 1-0-ra legyőzte Georgiát. A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország 3-0-ra nyert az ukránok ellen idegenben. A négyest a 7 pontos északírek vezetik. Ukrajnának és Magyarországnak 4-4 pontja van, míg Georgia 1 ponttal a negyedik helyen áll. A mieink jövő hétfőn a következő körben Ukrajna vendégei lesznek Nagyszombatban. Szintén a labdarúgó nemzetek ligájában, az A divízióban, az egyes számú csoportban Franciaország, Olaszország 1-1 és Belgium-Törökország 3-0. A B divízióban, a négyes csoportban Lengyelország, Románia 6-0 és Bosznia-Hercegovina, Svédország 1-1. A magyar női jégkorong válogatott a szlovákok elleni csütörtöki siker után tegnap 3-2-re kikapott Japántól a hazai rendezésű felkészülési torna második fordulójában. A mieink ma a franciák ellen zárják a négy csapatos Mátyás földi tornát. A Ferencváros 4 vereséget követően először győzte le az osztrák jégkorongligában a Fehérvár AV19 együttesét. Az FTC idegenben nyert tegnap este 5-2-re. A világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es bahreini nagydíj harmadik utolsó szabad edzésén, magyar idő szerint ma reggel Szepángban. Az időmérő edzés reggel délelőtt 10 órakor kezdődik majd, és az M4 Sporton élőben láthatják.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Az Európai Uniós források hatékony és korrupcióellenes felhasználását ígérve Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemet szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. A kormányfő a helyi viszonyokra utalva úgy fogalmazott, Kisvárdára és környékére több 10 milliárd forint állami forrás érkezett, de a pénzt leginkább saját magukra

0: Időn vezettek be átmeneti korlátozást a támadások miatt. Az ukrán fővárosban már a virradóra is több helyen lehetett robbanásokat hallani. A célpontok főként energetikai létesítmények voltak. Villám csapott egy német turistában Rodoszon. Az 58 éves nő a helyszínen meghalt, és vele együtt a strandon sétáló férje könnyebben megsérült. Már második napja tombol vihar az égei tengeren.
1: Közlekedés.
0: Összeütközött két személygépkocsi Szokolyán a főutcán. Az autóban csak a sofőrök utaztak. A börzsönyi önkéntes tűzoltók áramtalanítottak egy járművet. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van. Az M1-es autópályán a 43-as kilométernél az Óbarok pihenőhelynél hídépítés miatt lezárták a Budapest felé vezető oldalon a belső sávot. Ezen a szakaszon a Budapest felé vezető oldalon már két sávon lehet közlekedni, illetve az ellenkező oldal belső sávján is. A híd beemelése okozta forgalomkorlátozással együtt a főváros felé, továbbra is biztosított két forgalmi sáv a közlekedésre. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Napos, száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este 10-17 fokra számíthatunk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, lendületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már itt is vagyunk, drága hallgatók, 3:49 lesz egy perc múlva. Október 3-án a 105.9 Nemzeti Sportrádióban élőben. Itt vagyunk a 110. szombatreggeli kezdőkör adásban. Itt van velünk Szuper Levi, hello Levi,
2: jó reggelt. Reggelt kívánok, sziasztok!
1: És Patai Geri, szia Csucsu!
3: Szervusztok, jó reggelt, és Szalai Kristóf továbbra is.
1: Olyan furcsa volt valami az elmúlt hetekben, hogy amikor lementünk reggelizni a büfében, fizetnem kell. De ez most szerencsére megint megváltozott.
3: Kedves egészségedre! Egészségedre válik. Ugye Danyi Gábor említette, igen, hogy a konferencián van pogácsa, most igen, én is meghívtalak egy jó pogácsára, igen, de finom igen volt.
1: Nagyon
3: akkor.
1: Nagyon finom volt, köszönöm. Jól laktál, szépen, szuper, drága barátom.
3: Ez ennyi volt a hónapra, csak mondom előre, tehát ezt hozz be, légy szíves a meghívást, mert egy jó hónapban egy, most még hó elején vagyunk, most még belefér, de...
1: Igen, igen. De ennyi tudja, volt, ennyi volt. Hogy lesz, hiszen mi nem kapunk, csak adunk, hogy az esélyében. Na jó, van, nézzük az SMS falunkat, 06 30 55 55 605-ösre lehet nekünk írni, azt írja Jenei Feri cimboránk, hogy hello, már egyet sem kell aludni, körment paks, őrület lesz, egyébként két darab ticket szuvenírben átvehető nálam, köszönjük szépen.
3: Igen. Honnan tudod, hogy Jenei Feri írta?
1: Ott van, hogy JF a végén.
3: Az
1: a
3: JF és Körment? Mi van, hogyha nem Feri, hanem van egy másik JF Körmenden, aki Körment meccsre
1: hív minket? Mindig caps lock bekapcsolva ír nekünk üzenetet. Ez olyan, mint a másnaposokban, amikor keresik ugye Ellenék meg Filék Csáót, a kínai mafiózót, és akkor órák óta várják, hogy valahogy jelentkezzen Csáó, egyszer csak Ellen, aki a hülyét játssza el a filmbe, így felolvas egy e-mailt, hogy itt van, itt vagyunk, találkozhatunk délután 2 órakor, itt meg itt, pusz, Csáó. És akkor mondják, hogy ezt 2 óra itt várunk, miért nem szóltál, hogy írtnál neked e-mail? Ja, én csak azt hittem, ez egy elköszönés, úgy rossz, hogy ciao, arrivederci, ciao, bella. Na, úgyhogy azért 2 darab tiket szuvenírben, ezért is utal szerintem arra Jenei Feri barátunk, hiszen mi is adunk 2 darab páros, és hát 1 darab páros, 2 darab jegyet a Ferencváros soron következő jégkorong mérkőzésére az osztrák bázisú jégkorong bajnokságba. A Bécs csapata látogat jövő hét pénteken, október 9-én 18 óra 30 perckor a Tüskecsarnokba, és erre adunk a nap hallgatójának páros belépő jegyet, úgyhogy érdemes nekünk írni, hiszen a Nemzeti Sportrádiós megszokott ajándékcsomagon túl még 2 darab jegyet is küldünk erre a Fradi korong mérkőzése, Fradi Bécs jövő hét pénteken, úgyhogy írjatok nekünk a 06 30 55 55 605-ös SMS számra, illetve Viberen is lehet nekünk írni, ugye a kedvencek felirat alatt a keresőben Nemzeti Sportrádiót kell beírni, vagy éppen a telefonszámunkat 06 30 55 55 605, és akkor ott azon a platformon is tudtok nekünk írni, üzenni, úgyhogy igen, így hangzik összességében a tudáspercek. No de, kézzétek el, tegnap voltam padelezni. Ugrai Roli barátom padeledzőnek állt, ugye ő a Ferencvárosból, Honvédból ismerős lehet a foci szurkolóknak, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy amit meséltek, és ami feljött témának ott edzés közben, de egy jó 20 percre meg is kellett szakítani az edzést, mert teljesen, én például le voltam sokkolva ettől, tegnap óta tudom, hogy az amerikai major sportokban, tehát az NHL, NBA, NFL, beszéljünk most csak erről a háromról, nincsen az a tipikus dopingvizsgálat, nincs az a vada, ami itt Európában van, és itt ellenőrzi, kontrollálja a sportolókat. Tehát ott, ha minden igaz, de aztán Levi itt van, és ő szerencsére még jó, hogy itt van, mert játszott is az NHL-ben, tud konkrétan példákat is gondolom hozni majd ezzel a témával kapcsolatban, hogy mivel nincsen ott az a helyi vada, hívjuk így, tehát úgymond szabad a dopingolás, mert nincsenek tesztelve a játékosok, ezáltal úgy hírlik, úgy járja, de már évek óta ez nem új keletű dolog, hogy ott azért lehet doppingolni, lehet különböző szereket használni, hogy ezt a 2 naponta, 1 naponta, 3 naponta, plusz a rengeteg utazás, a stresszt, a nyomást, azt el tudja viselni, el tudja bírni a játékos 86 meccs alapszakasz, plusz még vagy 30-40 meccs rájátszás.
2: Vagy a baseballban 150
1: vagy meccs. A baseballban, tehát még több. Szóval ez hogy van, tényleg nincsen dopping Amerikában? De a játékosok ezt csinálhatják simán?
2: Nem, tehát azért annyira nem egyszerű ez a dolog, bár ugye ezek a ligák nagyon vigyáznak egyrészt a játékosaikra, az egész szervezetre, saját magukra, tehát szeretik saját magukat bevédeni. Tehát ennek megfelelően a dopping szabályzatokat és a tesztelési gyakoriságot és a büntetési tételeket és minden a ligák és a játékos szakszervezetek közötti kollektív szerződésben rögzítik. Uh-huh. Tehát ebbe a mondatban szerintem azért minden benne van.
1: Ez pontosan.
2: Hogy saját így. Maguknak a játékos szakszervezettel együtt találják ki a dopping szabályzatot, az erre vonatkozó büntetéseket, gyakoriságot,
1: ez stb. Olyan, ez olyan, mint hogyha mi beszélnénk meg Gergővel, kinek mennyi legyen a fizetése. Ugye mi döntjük el, hogy magunkra körülbelül.
2: Igen. Ugyanakkor azért szabályok rögzítik minden ligában azt, hogy mennyi dopping ellenőrzés van, milyen a gyakorisága, stb. Most az, hogy ezt betartja a liga, a játékos szakszervezet és mindenki, az egy másik kérdés. Persze. A jégkorongban az van meghatározva, hogy évente legalább egyszer minden játékosnak, tehát abszurd, agyament, tehát ilyen nincsen, de maximum háromszor teljesen véletlenszerűen. És ez ugye a farmligákra is, is vonatkozik. Én azért egy jó pár évet eltöltöttem Észak-Amerikába. Egyetlen egyszer nem találkoztam dopping ellenőrzéssel. A csapaton belül se, tehát nem volt olyan, hogy most akkor valamelyik csapattárs jött, hogy te jöttek is engem véletlenszerűen ellenőriztek, stb. Tehát nem nagyon volt. Ugyanakkor pedig lehet hallani azért minden évben, a tavalyi évben is volt, most már nem emlékszem, hogy pontosan ki, de utána fogok nézni, hogy doping vétségért eltiltottak valakit, de néhány meccsre. Tehát azért a vadánál valaki lebukik, az több éves eltiltás. Igen. Míg a major ligákban, itt tudom én azért megvan itt jelölve az, hogy mondjuk az NBA-ben 20 meccs, tehát vannak ilyen támpontok, az NHL-ben is hivatalosan 20 meccs, a baseballban mondjuk 50.
3: De nem
2: nagyon.
3: Mondjuk, ugye, de ez az érdekes, hogy itt meccsekben mérik.
2: A baseballban az 50 meccs az a szezon egy harmada mondjuk.
3: Gyakorlatilag semmi.
2: NHL-ben a szezon egy negyede. Ugye
1: most egy hónap gyakorlatilag.
2: Most még több meccs is van, mint tavaly. Igen. Tavaly 82, idén 84 alapszakasz lesz az NHL-ben. Alapszakasz mérkőzés. Tehát, hogyha 20 meccset kapsz, az az egy negyede, pihensz egy jót a rájátszásra.
1: Igen. Tehát akkor le van fektetve egy szabály, hogy elvileg lehet ellenőrizni, csak
2: egy
1: nem
2: belső szabály.
1: Példa, nagyon fontos, és ahogy mondtad, a saját példádból kiindulva, hát olyan nem, a környékére nem megy a csarnokoknak dopping ellenőr. Amikor kint voltál Calgaryban, akkor volt olyan, hogy egy valamilyen csapattárs valamit tudta mindenki, hogy valamit szed, vagy valamit dopingol, hogy a teljesítmény az olyan legyen?
2: Hát nézd, a major ligáknak a sajátossága az, hogy konkrétan keresztbe kasul utazod Észak-Amerikát.
1: Naponta.
2: Végig. Keleti part, nyugati part, magassági dolgok, persze. Tehát abszolút vannak ilyenek, és hát nagyon sokan nem tudnak normálisan regenerálódni, normálisan pihenni, nem tud aludni a buszon, a repülőn, tehát kényelmetlenül érzi magát, vagy akár a hotelben, hogyha nem a saját ágyában van, tehát ezzel nagyon sok játékos küzd ezzel a problémával. És hát akkor ilyenkor mik jönnek elő? Altató, nyugtató. Tehát nagyon sokan élnek azzal, mert egész egyszerűen nem tud pihenni, nem tud a repülőn elaludni, vagy a buszon, vagy bármi sorolhatnám. És ezekkel a szerekkel bizony elég sokan élnek. Én inkább ezt hangsúlyoznám ki, mint mondjuk teljesítményfokozót, vagy bármi, mert azt azért tudni kell, hogy ezek a ligák, és akik ezekkel a csapatokkal, meg ligákkal dolgoznak, brendek, akár gyógyszertárok, akár étrendkiegészítő cégek, tehát annyival előtte járnak az ellenőrizendő dolgoknak, a tiltott dolgoknak, tehát egy lépéssel mindig előtte járnak, hogy legtöbb esetben nem lehet igazából rádobni a vizes lepedőt senkire. De ezekkel a dolgokkal azért csínyán bánnak, inkább mondom ezek az alvás segítő, nyugtató dolgok, amik egész egyszerűen ott kell legyenek.
3: Most ha mondod, hogy szúrópróbaszerű ellenőrzés adott esetben felvetődhet, sakkozhatnak ezzel, hogy mondjuk az egyik csapatnál még idény elején mennek, és akkor, hogyha ott valakinek ki kell hagyni a 20 mérkőzést, az rápihen.
2: És
3: vannak olyan csapatok, ahol véletlenül éppen a rájátszás előtt jelennek meg és kopogtatnak, szóval Szóval nyilván most ez rossz indulatú feltételezés, de hogy nem nagyon látjuk át minden valóban ezt a rendszert, hogy hol működik ez.
1: Szeptemberben túlmenek a tajutába, csak március körül érnek.
2: De ugyanakkor meg tehát nagyon ellentmondásos a dolog, mert vegyük mondjuk megint csak az NHL példáját. Ugye óriási nagy dolog volt, hogy a tavalyi téli olimpián,
1: igen,
2: vagy az idei téli olimpián ugye ott lehettek Milánó Cortinába. És ez így lesz a következőbe is. De ott azért teljesen más szabályozások vannak.
1: Most gondol, mit csinálsz akkor, hogyha kint mondjuk teljesítménynövelő szereket használsz, amit itt Európában mondjuk a vada már doppingnak minősít. Most azok a játékosok, akik ide jönnek egy világbajnokságra, az már a vada szabály szerint kell, hogy játszanak a jégkorongban is.
2: Igen.
1: Most aki szed mondjuk bármilyen szert kint az NHL-ben, és úgy jön ide Európába játszani egy világbajnokságra, ahol már érvényesek a dopping szabályok, mennyi idő kell ahhoz, hogy kitisztuljon, vagy hány héttel, hónappal előtte már mondjuk nem szed semmit a klubjában, hogy tudjon játszani a világbajnokságon. Tehát ott is számolni kell ezzel.
2: Biztos, és én úgy gondolom, hogy az orvosi stábok ezekkel a dolgokkal számolnak is, és én arra gondoltam pont, hogy mondjuk idejön a bármelyik válogatott, mondjuk a kanadai válogatott erre az olimpiára,
1: igen,
2: Milánóba. És ott valakit ellenőriznek, és megbukik. És mondjuk eltiltják, igen, 4 évre, vagy évekre, igen, ugye a nemzetközi szerepléstől. Az vajon kihat az észak-amerikai karrierjére is? Nem gondolnám, mert ott ugye teljesen más, igen, szabályozás van. Tehát azt mondják, hogy mondjuk néhány évre eltiltunk, tehát VB-n nem szerepelhetsz, de hogyha beleesik a következő olimpia, akkor azon se. De ugyanakkor meg visszamehetsz Észak-Amerikába, és az NHL-be játszhatsz. Meg a világkupán, meg a Four Nations Cup-on, meg mit tudom én.
1: Tehát, érdekes.
2: Hogy ezek a dolgok nincsenek azért tökéletesen összehangolva, és egyértelműen ezek a profiligák saját magukat védik. Tehát
1: de komoly.
3: Igen, egyébként is vannak nagyon-nagyon sok szempontból olyan dolgok, amiket nem is lehet összehangolni. Tehát nyilván próbálkoznak azzal minden sportágban, hogy kicsit ez a szakadék, ez csökkenjen az amerikai gondolkodásmód és az európai között. Akár hogyha a piaci szemléletet nézzük, akár azt, hogy hogyan tudják a két versenynaptárt összehangolni kosárlabdában, uh-huh, ugye sokat, uh-huh, beszélünk erről, hogy valaki itt is játszik, ott is játszik, de egyszerűen vannak olyan sajátosságok, amik szerintem így is úgy is fennmaradnak hosszú távon, mert annyira más a kultúra és más a beágyazottság egyszerűen.
1: Milyen matekozás kell ahhoz tényleg az orvosi stábnak, hogy mondjuk most a milánói téli olimpiára úgy eljöjjön mondjuk, nem tudom, hogy Connor McDavid a legjobb kanadai játékos, talán az NHL legjobb játékosa, hogy nyilván, ahogy valamit szednek kint, mert ugye ott nincsen doping vizsgálat, ott lehet.
2: Bocsánat, van.
1: Van, de nincs. Van, de nincs. És hogy ha már átjönnek ide Európába játszani, ott érvényesek már a vadaszabályok, és hogy ne legyen semmi gondja a karrierjére kihatásra. De érdekes, ha pont szintén tegnap ezt még megemlítettük, hoztuk fel a példákat, hogy Párizs olimpia, ugye 2024. Az amerikai kosárlabda válogatott full névsorral eljött. Mindenki, a legnagyobb sztárok, hogy nyerjenek egy olimpiát még közösen. Köztük James is. És elkezdtünk visszaemlékezni, hogy mondjuk LeBron Jamesnek, Steph Currynek, akik szintén mondjuk ilyen dopingolás vagy ilyen szerek használt itt igénybe vehetik, feltételezzük csak szezon közben. Most nekik akkor hány héttel, hónappal korábban kellett ezt abba hagyni, vagy leállni ezekkel a dolgokkal, cuccokról, hogy tudjanak itt Európában az olimpián részt venni, mert ha valahol, nagy olimpián ott naponta van doping ellenőrzés, hogy nehogy valaki megbukjon, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy valószínűleg akkor egy jó fél évet ki kellett hagyni mondjuk Jamesnek vagy Currynek, hogy nem szed mondjuk semmit, tegyük föl. És elkezdtünk azon gondolkodni, de hát akkor milyen szezonja volt ezeknek a játékosoknak? És mi visszanéztük, és hulla gyenge szezonjuk volt, nagyon gyenge. Jamesnek is, Currynek is, Durantnek is személyre lebontva mindenkinek gyenge szezonja volt, és az az Oklahoma City Thunder nyerte akkor bajnokságot, amely az azt megelőző években ilyen utolsó előtti mindig pofozógép volt. Tehát olyan összefüggések jöttek így, álltak össze mozaik darabként, ugye én ezt szeretem ezeket a mozaik darabokat.
3: Összeesküvés elméletek, igen.
2: Abszolút helytálló. Abszolút helytálló.
1: De milyen érdekes, hogy ez is benne van egyébként akkor egy-egy játékos teljesítményében, hogy lehet, hogy ő már arra készül, hogy nyáron tudjon egy olimpián részt venni.
2: De ez teniszbe is, hogyha emlékeztek arra, hogy amikor mondjuk Nadal nyert, vagy Djokovic nyert olimpiai aranyat, akkor az a szezonja nem volt annyira kimagasló, mint mondjuk az, igen, előtte lévő, vagy az, tényleg, utána lévő.
1: Tényleg,
2: tehát
1: tényleg.
2: Ezek sem feltétlenül nem összeesküvés elmélet nyilván nem tudom mennyire véletlen, de ezek azért szerepet játszanak, és azért azt se felejtsük el, hogy mondjuk egy Major League a belső szabályzatában, egy doping szabályzatában is teljesen más hatóanyagok szerepelnek, mint mondjuk a vadáéban. Tehát azok sem összehasonlíthatóak, és nyilván egy profitorientált Major League úgy állítja össze ezeket a listákat, hogy játékos barát legyen, hiszen ezekben a döntésekben a játékos szakszervezet is részt vesz. Tehát gondold el, hogy igen, tehát hogy az olimpián a WADA által meghozott szabályozásban mondjuk a sportolók is részt vennének.
1: Igen.
2: De mennyire komoly. Abszurd.
1: De kemény.
3: Nagyon érdekes tényleg lamentálni ezeken, és úgy látszik, ez ilyen adásunk van, hogy csupa ilyen vitaindító téma, amiről igen. sokat lehet beszélgetni, és még csak most jön majd Bánki József igen, 9 igen, órától.
1: Igen. Hogy egy felütésre zárjuk, számomra a legmeghökkentőbb, amit mondott Kovács Sankó barátom, hogy az NFL-ben, tehát az amerikai fociban, ott olyan szereket vagy dolgokat szednek, hogy meg tudják tartani a szintet, vagy esetleg a teljesítményüket tudják fokozni, hogy a tesztoszteron szintje egy átlag férfinak 3:1. Az NFL-ben szereplő játékosoknak, Gergő, kémtabb kapaszkodj meg, 8:1. 8:1. Tehát vadállatok. Tehát,
2: majdnem háromszorosan.
1: Hát azt nem is tudom elképzelni.
2: Az nagyon kemény.
1: Tehát, és akkor megérthető, azok a rettenetes ütközések, amiket látsz tévében, hogy felpattanak, mi van, megrázzák.
2: Hogy hordod ki lábon.
1: Hogy? Igen. Tehát igen. Amikor kapsz, elkapod a labdát a levegőbe, és hátulról sisakkal a hátadba, gerincedbe, ott belevernek, hogy ott feküdnél, és ott maradnál körülbelül, fel sem tudnál kelni. Ők megrázzák a fők, az mennek tovább.
3: És hogy gondoltál nálam 10:1.
2: És reklám.
1: Igen, igen. Na jó, akkor ez volt a felütés. Mindjárt jövünk vissza Bánki József fel a sorainkba, drága hallgatók, zenélünk egyet, és itt vagyunk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Ezt látnod kell, most mi jövünk végre.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt, drága hallgatók! Itt vagyunk 9 óra után, 6 perccel október 3-án a 110. szombat reggeli kezdőkör adáson a 105.9 Nemzeti Sportrádióban. Itt van a stúdióban Patai Geri. Szia, Gergely!
2: Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok!
3: És jó étvágyat!
2: Mi van, Gergő? Mindjárt félrenyelek, Dodi hozta ezt a nagyon finom pogácsát.
1: Ja, direkt, azt hajszolgatod?
2: Direkt kértelek, hogy ne engem szólíts meg először, hát biztos én voltam azért benne, biztos voltam benne. Köszöntök mindenkit, sziasztok, csivészek, jó reggelt!
1: Itt van Szuper Levi, szia Levi, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: És Bánki József, szia Dodi!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Na, hogy vagy Dodi, mesélj, hogy indultam a reggel?
4: Hát jól, remekül. Hát tegnap nyert a válogatott, mi megjártuk Nyitrát a Fradi öregfiúkkal, Hetényben néztük a meccset tévén az öregfiúkkal, és nagyon örültünk a győzelemnek.
1: És a jégkorong csapat is nyert
4: és a Fehérvár ellen. És Fehérváron, így
1: és van. Ennek örömére a 06-30-55-55-605-ösre, aki ír nekünk, a nap hallgatója címre pályázva, az nem csak Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot nyer, hanem páros belépőjegyet a soron következő Fradi jégkorong mérkőzésre, ami október 9-én jövő hét pénteken 18 óra 30 perckor lesz. A Tüske csarnokba Ferencváros Vienna Capitals mérkőzése lehet két darab jegyet szereznie, nyerni a nap hallgatójának. Egy üzenetet kérünk csak, egy frappáns vicces hozzászólást a 0630 55 55 605-ösre, úgyhogy ezzel tudunk még kedveskedni a mély drága hallgatóinknak. Jó? Oké? És lenyelted, Gergő, ki mit vagy?
2: Itt vagyok, igen, igen, igen. Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagban természetesen igen. Most is ott a kulacs, a Nemzeti Sportrádió logóval ellátott baseball sapka van, törőközönk van, nemzeti kihúzónk, és természetesen egy tornazsák vagy egy szatyor, ahogy Dodi szokta mondani. Úgyhogy várjuk az üzenet. Nagyon sok témánk volt ma tényleg. Kezdve onnan, hogy beszélgettünk Cristiano Ronaldo esetéről, szóba került most az is, hogy mi a helyzet a dopingügyekkel az észak-amerikai sportágakban, és ugye még 7 órától volt egy témánk, amikor a válogatott nézőszámairól is volt szó, úgyhogy sok minden tényleg érintettünk, jöhetnek az üzenetek.
1: Na igen, most van egy újabb Szalai Kristóf a legnagyobb király. Köszönjük szépen! Üdvözlettel!
3: Ki volt szépen. Ez az elvetemült? Ezt
1: nem tudom, majd megnézzük a telefonszámát.
2: De kit nem volt rossz,
1: nem volt rossz. Nem volt rossz. Na jól van, drága hallgatók, akkor hát nem foglalkoztunk egy nagy témával még, ugye ez a válogatott tegnapi mérkőzése. Említettünk már mindent, tényleg teniszen, kézilabdán át, jégkorongon keresztül mindent, kivéve a labdarúgás, dárc, tényleg az is volt, és itt hagytuk a focit, a tegnapi válogatott meccset a végére. Nyertünk egy viszonylag felejthető mérkőzésen, tehát nem volt annyira színvonalas a találkozó, csak úgy, mint mondjuk az Ukrajna elleni, de legalább most nyertünk, és sikerült megszerezni az első győzelmet itt a Nemzetek Ligájában. Hogy láttad Dodi a meccset? Fent tudtatok-e maradni rajta még?
4: Hát hogy ne tudtunk volna, hát jöttünk hazafelé, és meg is álltunk megnézni a meccset. Hát én a grúz válogatottat nagyon erősnek tartom, és egy nagyon értékes győzelem ennek megfelelően. A 70-es években is voltak már nagyon jó grúz játékosok az akkori szovjet válogatottban. Idehaza Kipiáni nevét emlegették a legtöbben, nagyon jó játékos volt, de hát jó magyar szokás szerint Bepiánira átkeresztelték. És ebből egy országos mozgalom is lett. Tele vannak egyébként a grúzok szenzációs játékosokkal, és most is. Úgyhogy nagyon értékes győzelem volt, és itt az egységet emelném ki Szoboszlaival az élem, aki nem játszotta meg a szupersztárt, hanem az élére állt a seregnek, és szívét, lelkét kitette a pályára, mint ahogy az a közel 60 ezer szurkoló is. Fantasztikus élmény. Nincs még Európában egy ilyen szurkolótábor, mint amilyenk. Lenyűgöző, ahogy a hazáját szereti ez a uh-huh. ez a nemzet. Úgyhogy és a válogatott meccseken ez nagyon szépen kijön.
1: Nem tudom, hogy régen a Bepiámi volt, hogy
4: Kipiáni.
1: Kipiáni, igen. Most meg Aracélia neve volt az, amit mindenki mondott mérkőzés
4: előtt. És most vezette a pályáról.
1: És
3: egyébként a kettő között volt még egy Kaladze is, tehát a grúzok hát mindig jönnek.
1: Mekautadze, tehát teli volt.
3: Mindig jönnek a grúzok jó.
4: Persze, mindig vannak jó.
1: De Aracéliának nem nagyon volt tényleg megmozdulás. ott kint volt a szélén, még nem is nagyon jutottak el hozzá a labdák, de hogyha igen, akkor lekettőztük gyorsan Osvát mellé, Lukács is visszament mindig segíteni, úgyhogy lehet, hogy az is kellett, hogy gyakorlatilag helyzet nélkül hozta le Grúzia ezt a mérkőzést, tehát nem hát volt ez olyan ordító védése Tóth Balázsnak, vagy amire most így emlékeznék én, hogy ugyan nagy volt és ki kellett védekeznünk.
4: Azért észnek kellett lennie egyébként, meg ennyi Tóth nem volt a válogatóban, ja, négy Tóth van, igen. Örkény Tóthékja jött az ember ezekbe dobozolás közben.
1: Igen.
4: Nagyon jól védett Balázs, és Osváth Attilát is még egyszer ki kell emelni, mind a mellett, hogy Kerkez szenzációs gólt fejelt, és most nagyon jól játszott, de Osváth Attilának azért kibe jár a Fradiba, tehát van, amikor játszik, van, amikor nem, mert Nagy Oliver kiszorítottad, most újra játszik. Nagyon-nagyon tetszett, nagyon jól játszott, mint ahogy az egész csapat hozzáállása imponáló volt.
1: Igen, igen, és ehhez képest azért alul teljesített ez a georgiai válogatott
4: is. Ne foglalkozz, ne, ez jó magyar szokás, Kristóf, hogy miért teljesített? Azért, mert mi jók voltunk. Nem?
1: Igen.
4: Most kit érdekel, hogy a grúzok hogy teljesítettek?
1: Igen.
4: Engem az érdekel, hogy a magyar válogatott jól teljesített.
1: Összességében igen, de aztán lehet, hogy az is benne van, hogy már például én maradok a Georgia vonalon, hogy már úgy már sok volt nekik is a három meccs, így egy hét leforgása alatt.
3: Hát Krisztófból újságíró beszél most már. Ezt meg kell érteni.
1: Ja, akkor Kvaratskhelia már nem nagyon érezte ezt, hogy kicsit púpa hátán ez a három meccs neki így eljönni, játszani itt egy PSG-ből, menne vissza, pénzt keresne, nyerne meccset,
3: BL-t nyerne. Vigyázz, hogy meg ne sérüljön.
1: Igen, vigyázz, hogy meg ne sérüljön.
2: Hadd vitatkozzak veled, mert azért volt két olyan helyzet, amikor szépen beívelték a védő vonalunk mögé a labdát, és mind a kétszer annyira jól zártunk, egyrészt nyilván Tóth Balázs is kellett ott, két olyan blokk volt, én Csingert is kiemelném.
4: Orbán Vili Csingert,
2: tényleg nagyon-nagyon stabil volt ezen a meccsen is a magyar válogatott. Ugye elől hiány az elmúlt két mérkőzés után valamit, ami most is megvolt, az a lendületes kezdés, ami azért az ukránok ellen is. Igen. Az első 15-20 percben. Most valahogy tovább lehetett ezt vinni, tovább tudtuk vinni. Tóth Alex szerepét hogy látod? Mert ugye olyan is elhangzott az első mérkőzéseken, hogy Szoboszlainak sokat kellett vállalnia, és hogy valaki le tud-e venni terhet úgy a válláról, hogy ezt a dinamikus, gyors átmeneti játékot fölvállalja. Hát 4 perc telt el talán, amikor volt Alinak egy lövése, és kiintett a közönség felé, hogy őket is lelkesítse. Tényleg nagyon érződött Keen, rajta is, Robi hogy akar bizonyítani.
1: Ott volt. Jó van, Gergő, Tóth, köszönöm.
4: Jól látod egyébként Tóth Ali szerepét, mert nagyon fontos. Tényleg nagyon fontos a labdabiztonsága, a passz hatékonysága, a passz pontossága. A játék hiány érződik rajta nagyon, de hihetetlen jó futbolista, és nagyon fontos Szoboszlai számára is. Lehet látni a testbeszédén is, hogy nagyon-nagyon szeret vele együtt játszani. Hát most ennyit bírt, úgyhogy nem véletlen, tehát valahol érthető a cseréje is, de én nagyon bízom benne, hogy a Bormuszba játszani fog, mert Scott helyére igazolták elsősorban, és ha minden igaz, akkor Scott menni is fog előbb-utóbb, mert nagyon nagy az érdeklődés.
1: Hát már most is azt mondták, hogy nyáron megy, aztán nem ment.
4: Aztán nem ment.
1: Annyira azért nem jó, hogy szerintem nem, följebb. Nem, abszolút. Tehát a Bormusznak kiemelkedő játékos, de szerintem följebb. Már nem nagyon tudom elképzelni, hogy rendszeresen játszom valahol.
4: Hát Elliot Anderson ugyanígy indult, aztán nézd meg, milyen középpályás lett.
3: Én nem voltam ott a mérkőzésen, de a tévében néztem a felvezető műsortól kezdve az utolsó pillanatig, és annyival jobb hangulatú volt egyébként az egész, tehát a nyilatkozatok, a kapitányi nyilatkozatban nem hangzott el végre az, hogy ki hiányzik, meg mi nincs, hanem az, hogy ki épült fel, ki fog játszani, hogy fog játszani, stb. Tehát azért óriási kontraszt van a kettő között, hogyha arra vetítjük ki a dolgoknak a hangsúlyozását, hogy hiányzik Varga, hiányzik Salla, és a többi, mert akkor az egyből egy negatív vibe-ot ad az egésznek. De tegnap ezt nem lehetett hallani a válogatottnál is. Igazából ezt lehetett érezni, hogy ahogy Dodi is mondja, hogy a legjobb játékosaink a legjobbak voltak, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Alűrök nélkül, minden nélkül kisebb túlzással kerkeznek, habzott a szája, tehát annyira megvolt benne az akarás, tehát ez egy jó hangulatú, minden szempontból jó hangulatú mérkőzés volt, és ez úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb.
4: Igen, meg az is, hogy Rossiért játszott a csapat. Tehát itt most olyan közhangulat alakult ki, hogy sokan Marco Rossi távozását követelték. Én nem értem, hogy miért, és örülök neki, hogy az MLS elnöke megerősítette a posztján, meg a csapat. úgy oda tették magukat, és lehetett látni a meccs végi ünneplésnél is, hogy Márko odament mindenkihez, Márko Rossi megölelte. Tehát itt a csapat valahol érte is játszott, és én ennek örülök, mert én azok közé tartozom, akik nagyon kedvelik őt szakmailag, meg emberileg is. És köszönettel tartozunk, hogy így fölemelte a válogatottat, és sikereket ért el, mint ahogy ő is köszönet. Tehát mondhat Magyarországnak, hogy ilyen lehetőséget kapott.
2: De jó, hogy ezt megemlítetted, mert ugyanez volt az érzésem, hogy ez a három pontnál lélektanilag sokkal többet jelentett valahogy ez a mérkőzés.
4: Igen.
2: Látni utána és hallani Kerkez Milost akár azt, hogy magyarul nyilatkozott, meg tényleg, hogy mennyit jelentett neki.
1: Nyilatkozott magyarul. Én azt hittem, hogy azért nem nyilatkozik magyarul, mert nem tud annyira jól,
2: nagyon,
1: de teljesen jól beszél.
2: Nagyon. Ugye Szoboszlai Dominiknak is egészen elképesztő mutatói voltak labdaérintésben, kulcspasszokban, cselekben, de mondjuk az az emberi jelenet, hogy Mamárdás Vilivel összemosolygott a lövés után. Tehát valahol én azt gondolom, a Nemzetek Ligájának ez a lényeg, és ezért tölti be ezt az űrt a felkészülési meccsek, és az igazán kulcsfontosságú mérkőzések között.
1: Ne azt az űrt töltse, vagy összemosolja két játékos.
3: Ne osztárgála legyen.
1: Azért ne jöjjenek össze három hétre, hogy összemosolja két csapattárs.
2: Én nekem ezzel nem volt semmi bajom őszintén, szóval én szerintem ezt nagyon aranyos jelenetnek tartottam, és a legfontosabb, hogy a csapat egy...
1: Aranyos leventék voltak, jó, hát azért arra ne jöjjenek össze három hétre.
2: De most oké, most nyilván ellenfelek ezt nézzük, de hogyha a csapaton belüli hangulatot is, amit Dodi kiemelt, hogy a szövetségi kapitányért, az önmagában az, hogy minden játékos fontos. Ugye azért tényleg az elmúlt hetekben felvetődött az, hogy most nem mondok neveket, de hogy több játékosnál is lehetett, hogy hát most biztos azért kap lehetőséget, mert a másik sérült, de hogy végre nem arról volt szó, amit meg Levi mondott, hogy ki nincs itt, hanem akik ott vannak, mindenki fontos láncszeme a csapatnak, és együtt vagyunk, és valahogy ezt az érzést most lehetett érezni.
4: Jó, rendben, de ha nincsenek ezek a sérülések, akkor nem kapnak lehetőséget.
2: Ez világos,
4: tehát
2: persze.
4: Nyilvánvaló, érthető, persze, nem azzal kell foglalkozni, ami nincs, hanem ami van. Ez oké. Okay. De lássuk be, hogy ez bravúros szereplés. Egy rúgott góllal van 4 pontunk. És lehetne 5. Egy góllal.
1: Hát gondolta
4: az én... Én azt mondom, hogy le a kalappal. Örüljünk ennek az eredmények. Kár, hogy az ukránoktól kikaptunk. Piszkos munka volt, ahogy játszottak ellenünk. Nem véletlen az indulatok. És most jön nagy szombaton fogunk játszani. Ott rengeteg magyar szurkoló lesz. Magyar is. Indulatos meccsre számítok.
1: De ez is egy nagy szombat, hiszen itt vagyunk most a 110. adáson. Van egy olyan üzenetünk, hogy igaza van Dodinak, már megint ez a semmi nem jó hozzáállás, nem akartak a grúzok, sok volt már nekik ez a három meccs, stb. Miért nekünk nem volt sok a három meccs? Ennyi sérült el? De összességében...
4: Hogy beolvasod.
1: Mindent beolvasunk.
3: Ő írta.
1: Itt, amikor az argentin Bérenc műsorvezetőtök, mindent beolvasunk. Itt, aki ír nekünk, az
4: nekünk is beolvasó.
3: Tegnap ugrott be, képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon régen, ez az egyik szabály volt Észak-Amerikában nekünk csapaton belül, hogy amikor nyilatkoztunk, akkor nem szabadott arról beszélni, és nagyon nem is ki kellett kerülni a reagálást arra, hogy ki a sérült, ki nincsen, tehát a siránkozás érzetét, hogy most ez hiányzik, most az nincs, stb. Aha. Mert az eleve egy rossz hozzáállás magához a mérkőzéshez, hogy azzal foglalkozzál, ami van, és arról beszéljél, ami van, ne arról, ami nincs, mert ő nincs, és nem is lesz ott, hogy segíteni tudjon neked. És ugyanezt volt, ha már itt összehasonlításképpen Zidánnak a nyilatkozatait néztem a meccs után, amikor Mbappé megsérült. Egy szót nem ejtett arról, hogy úristen, hát a következő meccsen a világ legjobb támadója nem lesz, aha. És akkor így meg én értem, hogy könnyebb talán pótolni, de azért mégsem, a világ legjobb támadóját kivel pótolod? És csak úgy az érzésekről, hogy az is egy üzenet, hogy valami után te sóvárogsz, vagy valamit nagyon sajnálsz, és hogy az viszi el a fókuszt, hogy mi nincs. Az vigye el a fókuszt, hogy mi van.
4: Ez így van, ez teljesen így van, Levi. Egészen más az amerikai gondolkodás. Totál pozitív. De meg a francia is, meg a német, meg pláne. De azért egy Mbappét vagy hárman tudnak pótolni. Egy Varga van itt meg senki.
1: Igen.
4: Azért ez meg a másik oldal.
2: Más igen. Kellett egyébként játszanunk egy kicsit, amiatt, mert nem volt Varga Barnabás, mert az elején egy kicsit azt érezte az ember, hogy próbálkozunk
1: az
2: a beadásokkal.
1: Az elején ugyanazt játszottuk, csak senki nem fejelte be.
2: Igen, aztán jött meg Kerkez Milos.
3: És Márko Rosszi még mutatta is Milos. A játékosoknak, hogy ne magasson, mert ott volt 395 magas védő, hogy laposan menjenek a beadások. Aztán 10 perc múlva pedig jött egy magas beadás, és egy gyönyörű
2: bólintás. És egy hóri horgas támadó elől, aki
4: de más volt, hát nem lehetett rápaszolni.
1: Igen.
4: Barnéra a labdát, mert ott ő azért nagyon jó, meg jó a földön, jó a levegőben, más kellett játszani, de nagyon egységesek voltunk, és ez egy közösségi siker volt, ez csapatsiker a szurkolók támogatása.
3: És szépségdíjas találat. Hát nagyon igen. Szép labdaszerzés, két passz ki a szélre, be az üres területre, és jött Gerkez.
1: Hú, ez egyébként mekkora hiba volt ott attól a játékostól, hogy vezette hátrafele, és tök egyértelmű volt, hogy haza kellene adnia, ehelyett betette csímbe középre ilyen élesen.
2: Már megint azonnal, a blúzt? Már megint a blúzt? Én komolyan hazamegyek, gyerekek, hát ne viccelj
4: már. Tényleg? Hát előbb-utóbb igen.
3: Tbilisiben keresnek egyébként az ottani sportrádióhoz műsorvezetőt, úgyhogy...
2: Tbilisi. Hát igen. Olyan, annyi labdaszerzésünk volt, olyan szépen támadtunk le magasan az első fél időben. Hát nem. Hogy már a
4: látod, nem a mi letámadásunkat dicséri a Kristóf.
1: Nem mond már. Azt írja valaki, hogy az a baj, az ukránok megint új csapattal, friss kerettel játszanak majd. Igen, ez majd a hétfői találkozó lesz. Én azt néztem, az ukránok tegnap teljesen más, nagyobb nevekkel, jobb játékosokkal kaptak ki 3-0-ra Észak-Írországtól, mint akikkel megvertek minket idegenben. Úgyhogy az érdekel, Jarmolenkótól kezdve Szudakovon át, most már ott volt mindenki kezdőben, és ez hétfőn ott lesznek a Kovalszeg ellenünk megint.
4: Minden csapat többet tudott cserélni, divatos szóval rotálni, mint mi. Ez nagyon-nagyon nehéz történet. És ezért kellett Szoboszlait is, ha 10 percre is, de tehermentesíteni, mert hihetetlen. Volt a 75. perc környéken egy olyan jelenet, ami mutatja, hogy mennyire fontos a magyar válogatott Szoboszlainak, amikor egy ilyen reménytelen helyzetből visszarohant, és leütközte az ellenfelét, és megszerezte a labdát. Imponáló volt. Nagyon sok múlik rajta. Nagyon-nagyon sok múlik, és jó irányba tereli a fiatalokat, meg az újakat, akkor azért bizakodhatunk.
3: Hoki nyelven backchecknek nevezzük, és Szoboszlainak ebből az elég sok volt, ugye? Amikor egy csatár backcheckkel is visszamegy védekezni, akkor nagyon megtapsolják a csapattársak, és ezt nagyon jó volt látni, hogy vissza sprint gyakorlatilag, pontosan. És a sprint igen. Után egy kontakt, és labdaszerzés.
1: Igen. Igen, igen, igen. Azt írja, itt az én emberem, azt írja valaki. Azért kezeljük helyén a meccset, egy gyenge grúz csapatot vettünk meg egy közepes játékkal, a csapat nem lépett előre semmit az elmúlt 3 mérkőzésen.
3: Közepes,
1: jó lenne már egy jó játék is. Köszönjük szépen.
2: Ebben igen. Egyébként igazat adok neked, na. Hogy én hajlamos vagyok túlzásokba esni.
1: Hát itt csapkodtad az asztalt mellettem, mert mondta, Dodi megfogta a szóval nyugni.
2: Persze, persze. Nem, de hogy tényleg az, hogy kezeljük helyén nyilván, tehát valóban. De ettől függetlenül nagyon jó volt látni. Meg nagyon kellett lélektanilag ez a győzelem a közösségnek is, meg a szurkolóknak is, meg nyilván a játékosoknak
4: azért
2: is.
4: Azért tartsunk már rendet. Szóval 40-es kerete van, a 44-es kerete van Jürgen Kloppnak a németeknél. Az olaszoknál Mancininek legalább 28-30. Nálunk?
1: Hát igen.
4: Azért nem ennyi, hát őszintén. Hát azért vessük már össze a lehetőségeket, a keretminőségét, és ennek megfelelően mondjunk véleményt, hogy egy rugott góllal van 4 pontunk, és lehetne 5, ha nem kapjuk azt a szerencsétlen gólt az ukránok ellen.
3: Mondjuk egy rugott gól 3 meccsen, azt lehet így is, meg úgy is nézni. Sokféleképpen. De ebből kihoztuk
4: de
3: a maximumot.
4: Nem lehet nevezni.
3: Így van, sok
4: ennél csak 1 pont lehet.
1: Itt ez is egy kedvencem, figyeltek, igaz, hogy Dodin zöld szemüveg van, a rajtam meg lila, írja a hallgató, de teljesen igaza van Rosszival, az ukránokkal kapcsolatban, az argentin Bérenc műsorvezetőnek pedig nyugalom, csend, higgadság. Köszönjük szépen, mondom, mindent beolvasunk, bárki bármit ír.
2: Igen, egyébként Dodival csak egyet érteni lehet, tehát tényleg hát nagyon, nem. Ma is nagyon jók a meglátások, úgyhogy köszönjük, hogy itt vagy.
1: Igen, mi már köszönsz, hogy ez az
2: jó hallgatni.
3: Köszönjük a pogácsát.
2: Igen, olyan jó hallgatni. Egyek
4: hozok meg.
1: Igen, közben 06-30-55-55-605-ösre írjatok, még tovább bármit gyakorlatilag tényleg.
4: De látod, lila szemüvegen is jól lehet látni dolgokat. És magunkkal foglalkozunk. Én továbbra is azt mondom, ne a ellenfelekkel. És az ukrán meccsre is ez vonatkozik.
1: Igen, úgyhogy írjatok még nekünk, hamarosan kiválasztjuk a nap hallgatóját, és akkor adunk nemzeti sportrádiós ajándékcsomagot, és egy páros belépőt a Ferencváros jégkorong csapatának. Mert Fradi hokira járni menő. Ferencváros jégkorong csapatának a klub felajánlásából egy páros belépőjegyet is kisorsolunk, odaadunk, ajándékozunk nektek az október 9-i jövő hét pénteki 18:30-as Tüskecsarnokban megrendezendő Ferencváros Vienna Capitals Bécs elleni találkozóra, úgyhogy ez is benne van a csomagban, mondhatni a nap hallgatójának járó csomagban. Még egyszer 06 30 55 55 605-ös, úgyhogy írjatok még nekünk, mi lassan választjuk a nap hallgatóját, úgyhogy még gyorsan az utolsó üzenetek jöhetnek. Figyelj, lila és a zöld szemüveg is homályos, csak a Kispest. Így a végére.
4: A Liptágrunt hangja is megjött.
1: Köszönjük szépen. Na jó, elmegyünk hírekre, és utána jövünk vissza rögtön a hírek után.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Gyerek, de Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti Vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Győzött a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó válogatott, kivezethetik az árréstopot, ma is szép napos időnk lesz. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
3: 2022. júniusa után nyert ismét hazai Nemzetek Ligája mérkőzést a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese tegnap este a B divízió harmadik fordulójában 1-0-ra legyőzte Georgiát. A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország 3-0-ra nyert az ukránok ellen idegenben. A négyest a 7 pontos északírek vezetik, Ukrajnának és Magyarországnak 4-4 pontja van, míg Georgia 1 ponttal a negyedik helyen áll. A mieink jövő hétfőn a következő körben Ukrajna vendégei lesznek Nagyszombatban. Szintén a labdarúgó Nemzetek Ligájában az A divízióban az egyes számú csoportban Franciaország, Olaszország 1-1 és Belgium, Törökország 3-0. A B divízióban a négyes csoportban Lengyelország, Románia 6-0, Bosznia-Hercegovina, Svédország 1-1. A magyar női jégkorong válogatott a szlovákok elleni csütörtöki siker után tegnap 3-2-re kikapott Japántól a hazai rendezésű felkészülési torna második fordulójában. A mieink ma a franciák ellen zárják a négy csapatos Mátyás földi tornát. A Ferencváros 4 vereséget követően először győzte le az osztrák jégkorongligában a Fehérvár AV19 együttesét. Az FTC idegenben nyert tegnap este 5-2-re. A világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, a Forma 1-es Bahreini nagydíj harmadik utolsó szabad edzésén, magyar idő szerint ma reggel Sepangban. Az időmérő edzés délelőtt 10 órakor kezdődik majd, amit az M4 Sporton élőben nézhetnek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több tucat kisbolt ment csődbe az árréstop miatt, és az intézkedés csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl, hozzátette. Az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. Szélsőséges nézetei miatt hazájában már korábban eltiltották a repüléstől azt az ománi másodpilótát, aki szerdán megkéselte a kapitányt a Fly Dubai Tel Avivi járatán, értesült több jelentős sajtóorgánum. A CNN arról számolt be, hogy a 29 éves férfi közösségi oldalain több bejegyzés is megjelent izraeli repülőgépekről, az iszlám szent helyeiről, valamint az Al-Qaida nemzetközi terrorszervezet korábbi vezetőjéről. A merénylet kísérlet után a férfit az Egyesült Arab Emírségekben tartják fogva. A feltételezések szerint azt akarta elérni, hogy a gép a földbe csapódjon. A szerencsétlenséget a kapitány és a pilóta fülkébe behatoló utasok akadályozták meg. Este tartják itthon a hagyományos merrák elleni sétált a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet

0: M3-as kilométernél, az Óbarok pihenőhelynél hídépítés miatt lezárták a Budapest felé vezető oldalon a belső sávot. Ezen a szakaszon a Budapest felé vezető oldalon már két sávon lehet közlekedni, illetve az ellenkező oldal belső sávján is. A híd beemelés okozta forgalomkorlátozással együtt a főváros felé, továbbra is biztosított két forgalmi sáv a közlekedésre.
1: Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyolfelhők az égen. Eső ma sem lesz. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este 10-17 fokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig folytatódik a szép, napos őszi idő.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: És már itt is vagyunk, drága hallgatók, 3:10 lesz, 2 perc múlva a 105.9 Nemzeti Sportrádióban a szombat reggeli kezdőkör 110. adásait élőben október 3-án a stúdióban. Itt van Patai Csúcsú, szia Geri!
3: Jó reggelt, sziasztok Csibészek, köszöntök mindenkit!
2: Szuper Levi!
4: Jó reggelt, szia, kívánok, Levi. Sziasztok!
2: És Bánki Dodi!
5: Sziasztok, jó reggelt!
3: És Szalai Kristóf természetesen.
2: Így. 06 30 55 55 605-ösre pedig várjuk még mindig az üzeneteket, hozzászólásokat, kommenteket, hiszen mindjárt hívjuk a nap hallgatóját, kisorsoljuk, mindig ezt mondom, inkább kiosztjuk, ajándékozzuk, odaadjuk nektek a Ferencváros Ékorong csapata által felajánlott páros belépőjegyet a jövő hét pénteki FTC Vienna Capitals osztrák bázisú Ékorong bajnoki mérkőzésre, ami ugye október 9-18:30 a Tüske csarnokban lesz ez a találkozás. Erre a Fradi felajánlásából köszönjük szépen nekik, még egyszer páros belépőjegyet adunk a nap hallgatójának. No de, úgyhogy 06 30 55 55 605, nekem ez még mindig kedvencem, ez a lila és a zöld szemüveg is homályos, csak a Kispest. Óriási. Na, úgyhogy most tegnap nyertünk, hétfőn pedig folytatjuk, de hogy lehet ezt a Nemzetek Ligája blokkot, szünetet sikeressé tenni? Vagy így már sikeres összességében?
5: Hát úgy lehetne, hogyha legalább egy pontot szerzünk majd szombaton, ráadásul egy rendkívül feszült meccs lesz. Rengeteg magyar szurkoló fog útnak indulni, tehát nem fogja teljesen idegenben érezni magát a magyar válogatott. Én nagyon fontosnak tartottam ezt a grúzok elleni győzelmet, még a belfasti X-et is. Azt sajnálom, hogy az ukránoktól kikaptunk, mert már a meccsen mind a három fellépés előtt az volt a kérdés, hogy ki lő volt. Hát is egyet lőttünk, Kerkez, 35. fellépésen, azt hiszem az első gólja, viszont az meg nagyon szép volt. Én úgy érzem, ezzel az egy góllal 4 pontot szerezni, ne legyünk elégedetlenek.
3: Nekünk nem jött jól, hogy egyben nyitották a két válogatott ablakot ugye a sérülések miatt, de összességében mi erről a rendszerről a véleményed? Ugye beszélgettünk már erről így korábban az adásban, hogy most a klubfutball tényleg hetekre leáll, és a válogatott játszik 10 nap alatt 4 mérkőzést. Ez mennyire tetszik ez az ötlet, mennyire jó, hogy így tömbösítették, vagy inkább maradhattak volna a hagyományos elképzelésnél, és hónapról hónapra megszakítani 2 meccsereig?
5: Hát, súlyos sérülés veszélyek vannak, tehát ez nagyon erőltetett menet. Nem a Premier League-hez képest, mert ott brutális, ott tényleg 2-3 naponta vannak a meccsek, de azért egész Európát tekintve azért ez nem egy megszokott állapot. Én nagyon bízom benne, hogy nem lesz sok sérülés, de a veszély benne van, és nem véletlen, hogy Szoboszlai Dominik is lejött a 80. percben. Nagyon nagy a klubvezetőknek az elvárása így az UEFA felé is, mert őnekik nagyon fontosak a játékosok egészsége, és hát sok múlik rajta, rengeteg mérkőzés lesz. A Premier League-ben legalább 8 meccs lesz az elkövetkezendő hónapban, és abban benne van Liga Kupa, FA Cup, bajnoki, nemzetközi kupa, tehát nagyon, tényleg nagyon kell vigyázni a játékosokra.
4: És novemberben pedig megint Nemzetek Ligája.
5: Hát igen.
3: Igen, folytatódik a
5: sorozat. De akkor már csak egy hét. Tehát akkor egy hét alatt lejátszanak 2 meccset. Én úgy érzem, hogy az azért belefér. De az, hogy 12 nap alatt 4 meccs, hát most őszintén, holnap után már megint.
3: Igen.
5: Játszani kell, és tegnap játszott a csapat.
3: Mi a reális nekünk? Ugye nagyon érdekes a B-liga, mert ha jól tudom, akkor az első automatikusan feljut, aztán van egy osztályozós hely, van, aki nem csinál semmit, marad ugyanott, és akkor lehet még osztályozót játszani, hogy ne kerülj le a C-be. Ebből a 4-ből most így az eddig látottak alapján hova sorolod a magyar válogatottat?
5: Varga Barnival és Salai Rolival azért más lenne a történet. Akkor azt mondanám, hogy lehet esélyünk az első helyre is, de láttuk, hogy az ukránok 7 játékost tudtak nélkülözni és pótolni, és jól, és hatékonyan. Ehhez képest mondjuk kaptak egy 3-ast az északírektől, úgyhogy azért visszatért néhány nagyon fontos és minőségi játékosuk. Nagyon fontos az is, lényeges kérdés, hogy milyen állapotban vannak. Tehát sérülésből jönnek vissza, mennyire pihentek, és ez a kérdés a levegőben lóg a hétfő esti nagyszombati meccsig, hogy az ukránok milyen állapotban lesznek, mert a mieinknél nagyon sok cserére, meg rotációra nem lehet számítani, mert nincs kit.
3: Igen.
5: Már Korosszinak, tehát ezért lesz veszélyes ez a meccs. Hát 7 pontja van az északíreknek, és északír grúz meccs lesz, de ezt a grúz csapatot elnézve nem tartom kizártnak a grúzok pontszerzését, vagy pontokat szereznek Belfastban. Nekünk lesz egy nagyon fontos meccsünk, én abból indulnék ki ezzel a kerettel most, hogy ne kapjunk ki.
3: Meglátjuk, szurkolunk természetesen a negyedik mérkőzésen is a magyar válogatottnak. Még van időnk egy kicsit nemzetközi vizekre evezni, és ismét egy olyan témát hozok föl, amiről már korábban szó esett az adásban. Nevezetesen a portugáloknál kirobbant botrányról, talán ezt már lehet így nevezni, mert tényleg az elmúlt napokban mindenfél üzengetet, hallottunk reakciót, és aztán most jelen pillanatban ugye sokan Cristiano Ronaldo mellett vannak, sőt volt is egy kisebb összetűzés azok, akik pedig azt gondolják, hogy nem kellett volna elhagyni az edzőtábort, mert hogy a válogatott mindennél fontosabb. Te hogyan tudnád összefoglalni ezt a történetet, és egy kicsit árnyalni a képet, hogy a szélsőségek mellett azért lássunk tisztán, hogy pontosan mi történhetett ott a portugálok házatáján?
5: Pont ez a kérdés, hogy mi történhetett. A péntek reggeli adásban pont éppen erről beszéltünk. Cristiano Ronaldo korszakos alakja a nemzetközi futballnak, a portugálnak meg már. Én Eusébiókon nőttem föl gyerekként, és Cristiano Ronaldo megelőzte. Tehát az első számú játékosává vált. Jó lehet, Eusébió legendája máig hat Portugáliában. Mint ahogy Jorge Jesusé is. A jelenlegi szövetségi kapitányi, aki parádés edző. Szenzációs. A Benficával csodákat tett. Ha az ő képességei múlik, akkor a Gutmann Béla átok nem fog a Benficán. Remek kommunikációs képességekkel rendelkezik. Viszont, ha igaz az a történet, amiről beszélnek berkeken belül, főleg portugál futball berkeken belül, hogy 30 percig melegítette, és nem állította be Cristiano Ronaldo-t, és azt mondta Jorge Jesus, hogy a dánok elleni, azt hiszem a dánokkal játszottak?
3: Igen.
5: Tehát a dánok elleni meccs előtti sajtótájékoztatón nyilvánosan fog elnézést kérni ezért, és ezt nem tette meg, akkor megszegte ezt a szóbeli egyességet, és ebben az esetben viszont Ronaldo joggal sértődött meg.
4: Bizalomvesztés.
5: Abszolút, abszolút. Ettől függetlenül Jorge Jesus parádés edző, Cristiano Ronaldo szenzációs karriert futott be, de méltósággal kellett volna már réges-rég lelépni. Hát,
2: hogy 5 éve, igen.
3: Igen,
5: és nem, azért nem 5 éve, nem. Nem. Megkapod a...
2: Még mikor?
5: Hát azért nem 5 éve, de...
2: Mi ez 2021?
5: Én maradok annál verziónál, hogyha ez igaz, akkor a szavát szegte Jorge Jesus, akit nagyon nagyra tartok edzőként, de ebben az esetben igaza volt Cristiano Ronaldo-nak, abban nem, hogy eddig a helyzetig nem kellett volna eljutni.
3: De te már akkor a 24-es EB-t is kivontad volna.
2: Hát ez a portugál válogatott olyan kerettel rendelkezik, hogy a VB-t, ezt a most a legutóbbi VB-n már torony magas esélyesei voltak egyébként, és ha nem Ronaldo játszik, hanem Gonzalo Ramos, akkor
5: te bizonyíthatatlan. Értem én, hogy mit akarsz mondani.
2: Amikor Gonzalo Ramos játszik, mindig nyernek. És ő kettesével rúgja a gólokat.
4: És gólpassz.
5: Minden más esetben... a játék, mert nem vonza magához a passzokat. Persze.
3: Minden esetre megint van miről beszélni, és aztán ugye Höjlund gól örömét, ha láttátok, nyilván az is egy kicsit még rátette arra egy lapáttal, amire aztán ő később azt mondta, hogy ez elsősorban tisztelgés volt Ronaldo előtt, de lehet, hogy valaki meg pont, hogy a portugál játékosok közül tiszteletlenségként értelmezte.
5: Jesusnak nem nagyon tetszett, ez legalábbis a meccs utáni reakciójában.
2: Tőjúnak a legnagyobb dolog, amit elért a karrierjében, az a kilincs maximum, tehát az, hogy így próbálja utánozni Ronaldo-t, az...
5: Na, ne! Oh. Na, a vitriolos Kristó!
2: Na jó, Cristiano!
4: Milyen jó, hogy mindjárt búcsúzunk, nem?
2: Igen. Még mielőtt búcsúznánk, gyorsan hívjuk a nap hallgatóját, és ahogy ígértük, úgyhogy most már hívjuk is...
6: Igen.
2: Halló, jó reggelt, Szalai Kristóf, Nemzeti Sportrádió.
6: Igen.
2: Hello, na figyelj, az a helyzet, hogy kiválasztottunk, mint nap hallgatója.
6: Jaj, köszönöm szépen, nincs bekapcsolva a rádió, meg közben lekapcsoltam, mert tévét nézek, de nagyon szépen köszönöm.
2: Megikletettél a minket, ritkán szólnak be nekem, de akkor nagyon, és most ez pont ez.
5: És köszönjük is neked, mert megelőztél minket.
4: Szívünkből szóltál.
6: Jó, de remélem nem volt sértő azért.
5: Dehogy volt, csőd.
6: Jó, hát csak azért, mert nem ugyanazt olvastad be, amit én mondtam, mert kicsit, mint újságíró, ugye fordítottál rajta egy-két szót rajta.
7: De, és ez csak most derül ki nekünk.
6: Bár mondjuk én is argentin szurkoló vagyok, na, tehát ezért mertem ezt a megjegyzést tenni neked, de hát azért örülök neki.
2: Igen, igazából az ifjú Gaucho itt szól az üzenetét, meg azt mondtam, hogy az argentin Bérenc műsorvezető, hiszen az már egy szállóigévé vált, úgyhogy...
6: Én azt nem mertem használni a Bérenc szóval, nekem kicsit pejoratívabb azért.
2: Itt talán színesen volt, úgyhogy tartalmilag ugyanaz volt, de azt így valóban a vicc kedvéért azt kicseréltem, úgyhogy... Hogy hívnak egyébként? Ezeket van a kezdeni, és ezzel marad, de hogy hívnak?
6: János.
2: János, nem tudom, mennyire szereted a jégkorongot, mint sportot?
6: Hát az az igazság, hogy még igen csak fiatal koromban, amikor még az iskolák területén beterítették télen, ugye bevocsolták a gondokok, akkor én hokiztam. Mellette, akkoriban ez még újdonság volt. Aha. Már úgy értem, hogy nem volt annyira elterjedt arrafelé, de igen, hokiztam mellette. Én már akkor egy másik sportot kezdtem el, ami szintén vízzel van kapcsolatban, csak nincs megfagyasztva. Uh-huh. Úgyhogy őszintén szólva, már azért nem nézek hokit, például utána így erre gondolok.
2: De hajnalban van.
6: Igazából már nem tudom követni.
2: Aha.
5: Tehát, élőben viszont jól lehet.
8: Ez az.
5: Igen. Gyere velünk, és élőben tudod követni.
2: Élőben viszont jól lehet követni.
6: Igazából ezt nem tudom elfogadni, mert különböző elfoglaltságaim vannak. És
2: akkor odadod más valakinek, akkor odadod valami ismerősnek.
6: Ja, hogy értem, hogy ezt eldöntöttétek. Jó.
2: A nap hallgatójának jár...
5: Mindegy, ki nyert, csak te legyél.
2: A nap hallgatójának jár, úgyhogy ha akkor odadod valakinek, aki ki tud jönni a mérkőzésre.
6: Jó, akkor megértettem. Jó, rendben van.
2: És küldjél is ki valakit akkor magad helyett, kettőt is.
6: Jó, értettem. Jó, rendben van.
2: Jó van, drága barátom, akkor küldjük neked mind a két jegyet a Fradi jégkorong mérkőzésre, illetve a Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot. Arra kérünk majd még, hogy tartsd egy picit a telefont, és elkérjük az adatokat, hogy hova kell küldeni, és akkor utána jövő hét elején meg is érkezik, jó?
6: Jó, nagyon köszönöm akkor még egyszer.
2: Köszönjük szépen, hogy hallgatsz minket. Hajrá, szia, jó reggel, szép napot, szia. Na, akkor megvolt a nap hallgatója is. Nagyon jól adtuk a jegyeket, úgyhogy várjuk majd a Fradi jégkorong mérkőzésen jövő hét pénteken, és innentől kezdve mindig adunk egyet az ajándékcsomag mellé. Alig maradt időnk, úgyhogy gyorsan a nap legjobb pillanatait is elindítjuk. Ezek voltak a mai nap legjobb történései, ez következik most.
9: Gondolom, hogy ti is vagy kim voltatok, vagy néztétek, követtétek.
2: Igen, hát nem tudom, hogy milyen emlékezeted van egy kavintot ajánlott, én felhívtalak, hogy ott vagyok a meccsen. És hol találkozunk, vagy mikor találkozunk, de...
9: Mit lehetett volna még csinálni, vagy milyen eseményekről marad le? Tegnap este amúgy mit csináltál? Azt még nem mondtad szerintem.
2: Tegnap... Ez teljesen kész.
9: Na most ugye 3-4 hét alatt lehet, hogy megkopott a memóriám. Nézzük. Ha arra nem emlékeztem, hogy mit csináltál tegnap este, akkor hogy emlékeznék az ajándékcsomagra, ugye bár, de megpróbálok neki futni.
2: Azt írja, hogy hallgató, lehetne inkább a Kispest-Újpest M1-es rangadóra egyet kapni?
9: Kezdődik a kiválság is van egyébként. Igen, ugye említettük itt az adás elején, hogy a jövőben más csapatokat hogy sikerül bevonni ebbe a kezdeményezésbe, akár akkor most a felvetéssel élve, lehet, hogy legközelebb egy ilyen mérkőzésre is. Most a Ferencváros Viana Capitals jégkorong találkozóról van szó.
7: És nagy célunk fejlődni, tehát Atlético Madrid, Juventus, stb.
2: Próbáljuk nemzetközi nevelni az egészet, aztán
7: New York Rangers, stb.
2: Elvisszük külföldre.
9: Még nem válaszoltak az e-mailre, de hát ha sikerül összehozni a megállapodást.
2: Sőt, igyekszünk LeBron James búcsú meccsére is majd jegyet szerezni, páros belépője természetesen szállással és repülőjeggyel ellátunk. Szóval ott van a kezdőkör 100 és kék, illetve fehér színekben, úgyhogy picit gondoltál rám.
9: Ezt én így adtam el, de valójában ez volt a legolcsóbb sablon. Azt mondták, hogy ezért nem kell felárat fizetni az egyszerű kék-fehér színért, úgyhogy mondtam, hogy ez jó lesz, ezzel szeretném megúszni.
3: most ha mondod, hogy szúrópróbaszerű ellenőrzés adott esetben felvetődhet, sakkozhatnak ezzel, hogy mondjuk az egyik csapatnál még idény elején mennek, és akkor, hogyha ott valakinek ki kell hagyni a 20 mérkőzést, az rápihen. És vannak olyan csapatok, ahol véletlenül éppen a rájátszás előtt jelennek meg és kopogtatnak, szóval nyilván most ez rossz indulatú feltételezés, de hogy nem nagyon látjuk át minden valóban ezt a rendszert, hogy hol, hogy működik ez.
2: Túlmenek a tajútába, csak március körülre érnek. Helyett betette csimbe középre ilyen élesen.
3: Én komolyan hazamegyek, gyerekek, hát nem hiszem már.
5: Tényleg? Hát előbb-utóbb igen.
3: Igen, egyébként Dodival csak egyetérteni lehet, tehát tényleg hát nagyon, nem. Ma is nagyon jók a meglátások, úgyhogy köszönjük, hogy itt vagy.
2: Igen, mi már köszönsz, hogy ez a
3: olyan jó hallgatni.
7: Köszönjük a Pogácsát.
2: Na, drága hallgatók, ezek voltak a nap legjobb pillanatai, és szinte kimaxoltuk az adást, 10 óra lesz egy perc múlva, úgyhogy el is köszönünk. Hogy éreztétek magatokat? Jó volt minden?
7: A best of Patai, minden nap ráhangolódok.
2: Igen.
5: Én mint egy halászcsárdában, mert ránézek Gergőnek az ingére, az olyan, mint egy halászcsárdában egy abrosz, ilyen kockás.
7: Vagy egy firenzei pizzéria.
5: Igen, az is.
2: Igen, hogyha Gergőre ránézek, az öltözködésére mindig két szó jut eszembe, a stílus. Köszönjük szépen. Köszönjük, hallgatok, jövő héten jövünk ugyanis szombaton a 111. adásra.
3: Az jó lesz, 111, igen.
2: Igen, és most pedig búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szalai Kristóf, illetve a társ műsorvezetők Patai Gergely, Szuper Levente és Bánki József is az adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon, most pedig következik a Sportdelőt szintén Szalai Kristóffal. További kellemes rádiózás, sziasztok!
1: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ez az újra töltve, a Nemzeti Sportrádió háttérműsora.
3: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazin műsor 16. részének rövidített változatát hallják. A következő percekben egy kivételes teniszező tehetség Szeles Mónika életével foglalkozunk. A magyar származású sportolónő az 1990-es évek egyik meghatározó alakja volt, ám egy őrültette néhány másodperc alatt mindent megváltoztatott. Tartsanak velünk! Szeles Mónika a világ tenisportjának egyik legnagyobb csillaga volt 1993-ban. 19 éves kora ellenére már 8 Grand Slam torna győzelmet jegyzett. Az előző két esztendőben 144 győzelem mellett mindössze 11 vereséget szenvedett, 8 Grand Slam tornából 7-et megnyert, 1993. januárjában az Australian Open döntőjében pedig éppen Steffi Graffot győzte le. Kettőjük rivalizálásának kezdetéről a jelenleg Japánban élő tenisztörténész Ruszanov András beszélt.
4: Graf dominált, ő kezdte az ő vele kezdődött a dominancia, ő vette át a, úgymond a stafétabotot a nagy elődöktől, Martinától, Martina Navratilovától és Chris Evertől. Majdnem azt lehet mondani, hogy borítékolni lehetett, hogy ő itt nagyon sokáig veretlen marad, és a csúcson az élen fog végezni, akár évtizedekig is. De feltűnt egy ilyen 50 évben egy ilyen tehetség, mint a Szeles Mónika, aki zsenge korát 13 évesen, 14 évesen már olyan eredményeket produkált, és annyira feltűnően, imponálóan játszott, hogy mindenki erre a csatára várt kettejükre, amikor felér a csúcsra Mónika, és ez meg is történt, ez ugye 1990-ben a francia bajnokságon, a Roland Garroson csúcsosodott ki, amikor Mónika élet első Grand Slam döntőjét játszotta, és hát rögtön megverte az akkori világelső Steffi Graffot, ami nagy meghökkenés keltett, hiszen Graf Roland Garroson is ugye nem csak Wimbledonban és a többi Grand Slam pályán dominált, tehát nem csak kemény pályán és füvön, hanem a salakon is verhetetlennek tűnt.
3: Annak ellenére, hogy Szeles Mónika az 1993-as hamburgi tornát megelőzően egy vírusos betegség miatt 9 hetet kihagyott, azaz február 21-e után játszott ismét tétmérkőzést, mindenki abban reménykedett, összén az éveli Australian Open döntőjének visszavágója. Az eredmények ennek megfelelően alakultak. A negyeddöntőben Graf sima meccsen 6-3-6-1-re verte a bolgár Katerina Malajevát, míg a kora esti programban Szeles, a Malajeva testvérpár másik tagja, Magdalena ellen lépett pályára. A lelátón nagyjából 7000-en ültek. Szeles az első játszmát 6-4-re megnyerte, a másodikban pedig 4-3-ra vezetett. Következett a térfélcsere. A játékvezetői szék melletti padon a nézőtérnek háttal ülő világelső megtörülközött, majd előrehajolt az italáért, amikor a lelátón helyet foglaló nézők egyike felállt a székéből. Az akkor még ismeretlen férfiről ma már pontosan tudjuk, ki volt és mi motiválta. A bemutatását Katona László felolvasásában hallják.
5: Günther Párhe, 38 éves munkanélküli esztergályos, a Stuttgart közelében lévő Görgschachból érkezett és megszállottan rajongott Steffi Graffért. A rendőrségi vizsgálatból és a későbbi tárgyalások jegyzőkönyveiből kiderült, hogy nem hirtelen felindulásból cselekedett. A hamburgi tornán 4 napon keresztül figyelte Szeles mozdulatait, szokásait és csak a megfelelő alkalomra várt. 3000 márkás bankjegy mellett egy 23 cm-es pengéjű csontozókés is lapult a zsebében. A célja egyértelmű volt. Nem akarta megölni Szelest, csak azt szerette volna elérni, hogy hosszabb időre kiessen a tenisz vérkeringéséből, és ezáltal Graf visszakerüljön a világranglista élére.
3: 18:53 perckor Günther Párhe elindult Szeles Mónika felé. Az első sor közelében szolgálatot teljesítő, a hamburgi tornán 10 éve biztonsági emberként dolgozó bukhalci tűzoltó, Manfred Kloppel, a rendőrségi jegyzőkönyvek alapján így emlékezett a történtekre. A leírtakat Regős László Pál narrálásával hallják.
6: Láttam egy férfit közeledni Szeles Mónika felé, először azt hittem egyszerű autogram kérő. Amikor a műanyag zacskójából elővett egy kést, felugrottam, de az első szúrást már nem tudtam megakadályozni. A második szúrás előtt a nadrágjánál fogva lerántottam és lefogtam.
3: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A pálya eredményjelző táblájánál dolgozó Christoph Erle éppen szemben volt Szeles Mónikával, így pontosan látta Günther Párhe szándékát. Annyira megrémült a látványtól, hogy felkiáltott, mire Szeles ösztönösen előredőlt és a hangirányába nézett. Talán ez mentette meg az életét. Párhe a korláton áthajolva hátulról támadt. A csontozó kis pengé eszeles hátába, a gerinc és a ballapocka közötti területre, a negyedik háti csigolya környékére hatolt, de a játékos hirtelen mozdulata miatt szerencsére csak néhány centiméter mélyen. Szeles Mónika később így idézte fel a szörnyű pillanatot. A teniszezőnő gondolatait Szabó Szilvia felolvasásában hallják.
7: A fájdalmat érezve hátra néztem. Egy baseball sapkában álló embert láttam, aki két kézzel fog egy kést, és arra készült, hogy még egyszer megszúrjon. Az arca vörös volt.
3: Temesvári Andrától azt kérdeztük, játékos szemmel nézve a mai viszonyokhoz képest, a 80-as-90-es években milyenek voltak a biztonsági körülmények.
8: Azért ma, a mai világban szerencsére ennyi biztonsági ember áll rendelkezésre és védi meg a játékosokat, azért ez egy nagyon jó dolog. Annak idején ilyen nem volt. Volt olyan, hogy a versenyeken, főleg a Grand Slameken az öltözőből kimenni a pályára, amikor persze messzebb játszott az ember, tehát nem egy kis klubba, akkor ott két-három security-s úriember kísért, vagy még hölgy is, de alapvetően az, hogy ott a pálya mögött, vagy a pálya szélén álltak volna őrök, ilyen soha nem volt. És ezért is történhetett sajnos meg ez a probléma, ez az incidens, ami történt vele. Úgyhogy én nagyon-nagyon sajnálom, mert azt hiszem, hogy ő belőle azért nem tudott kijönni az, ami még benne volt.
3: Felvetődik a kérdés, miként fordulhatott elő, hogy egy néző késztűzbe a lelátóra, s hogyan kerülhetett olyan közel a teniszezőhöz, hogy megtámadja. Ennek okairól a sportág viszonyait jól ismerő rádiós Siklós Erik beszélt.
9: 2001. szeptember 11 előtt voltunk, meg sok minden más előtt, tehát egy sokkal nyugodtabb, békésebb világ volt. Annak ellenére, hogy volt már délszláv válság, meg egyéb ilyen borzalmak, de azért a sportba nem szivárgott be, főleg nem a teniszbe, és nem készültek rá. Akkor is voltak egyébként a nagy versenyeknek, akár egy hamburgi nagy versenynek is biztonsági főnöke, de messze nem volt annyira szigorú szabályrendszer, mint aztán pont ettől a tragédiától kezdődően.
3: A magyarországi sportesemények rendőri biztosításának és biztonságának megszervezésében meghatározó szerepet tölt be Kis Róbert rendőrezredes, az Országos Rendőrfőkapitányság közrendvédelmi főosztályának vezetője. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az 1993-ban Hamburgban történteket kielemezték-e, s ha igen, milyen tanulságokat vontak le belőle.
10: Szoros összefüggésben nem látjuk azt a jellegű előrehaladást, ami jelen esetben ezen sportesemény tekintetében hatással lett volna a hazai biztosításra, illetve a biztosítási tapasztalatainkra. Nyilván mi is megtekintettük a szükséges felvételeket, és ez alapján kellett kialakítanunk egy olyan jellegű koncepcionális eljárást, amely a beléptetéssel kapcsolatos különböző motivatív jellegű információkat tartalmazza. Így e tekintetben a beléptető rendszer ennek a hiányosságából eredően, hogy olyan fémtárgyakat tudtak bevinni erre a sporteseményre, amely sérülés okozására alkalmas volt, ezt minden tekintetben nekünk is le kellett követni a kodifikáció során, és ezért szükséges volt annak a megtekintése, hogy milyen módon tudjuk elkerülni a későbbiekben ezt a negatív rendkívül eseményt.
3: A Hamburgban Szeles Mónikát megtámadó Günther Párhét, Manfred Groppel, valamint a biztonsági ember segítségére siető nézők együttes erővel lefogták, az odaérkező rendőrök megbilincselték. Szeles Mónika felsikoltott, néhány lépést tett a pálya irányába, miközben a fehér pólóját egyre nagyobb felületen színezte vörösre a vére. A nézőtéren ülő Winfriedről látta, hogy Szeles egyre bizonytalanabbul mozog, ezért odaugrott hozzá, segített leültetni a salakra. Röll később ezt mondta a kritikus másodpercekről. Narrátor Regős László Pál.
11: Láttam a kést a földön, azonnal arra gondoltam, hogy mélyesebb, nagy baj van. Mónika köhögni kezdett, attól tartottam, hogy a penge a tüdőt is érte.
3: A torna orvosát, dr. Peter Windet rádión értesítették, három segítőjével 20 másodperc múlva már ott volt Szeles mellett. Wind pontosan tudta, egy ilyen szúrásnál számolni kell azzal, hogy a penge áthatolhatott a mellkasfalon, megsértette a tüdőt, vagy lég mellett okozhatott. A mindvégig eszméleténél lévő Szelest első segélyben részesítették, ezt követően hordájra tették. A korabeli jelentések szerint fel is tudott állni, illetve segítséggel képes volt elmenni a hordágyig. A nézők tapsa mellett vitték le a pályáról. Ellenfele Magdalena Malajeva sokkos állapotban élte meg a történteket. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
12: Nem láttam a támadást, csak azt, amikor Mónika a pályára tántorgott és összeesett. Azt sem tudtam, hogy egyetlen támadó volt-e, vagy esetleg többen vannak, ezért bennem is és a nézőtéren is rendkívül nyomasztó volt a bizonytalanság.
3: Szelest a hamburgi Universitas Klinikum Eppendorfba, vagyis az UKL-be szállították. Dr. Peter Wind későbbi beszámolója szerint a zaklatott játékos pánikban volt. Később egyetlen mondatban foglalta össze azt, amit akkor még senki sem láthatott előre. A beszámolót Regős László Pál idézi.
11: A testi sérülések minimálisak voltak, a lelkiek maximálisak.
3: A kórházi vizsgálatok alapján kiderült, a szúrsebb 1-2 cm mély volt, az izomzat sérült, de szerencsére a penge nem ért el a gerincvelőt, a tüdőt, sőt a nagyobb erek és a létfontosságú szervek is sértetlenek maradtak. Ezek alapján az első prognózis kedvezőnek tűnt. A seb néhány hét alatt begyógyulhat, az orvosok pedig kezdetben 1-3 hónapig tartó versenykieséssel számoltak. Ekkor még senki sem sejtette, hogy Szeles végül több mint 2 évig nem játszik majd tétmérkőzést. Éjszakára minden esetre a kórházban tartották megfigyelésre, és hogy kezeljék az ő térsok miatt.
13: Félek, hogy egyszer azt mondod, elég lesz, fájdalmas éjszakák után felébredsz.
3: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Günther Párhe kihallgatása gyorsan más irányt vett. A hamburgi rendőrség szóvivője, Dankmar Lund még aznap este közölte, hogy a férfi Steffi Graf rajongója nem akarta megölni Szelest, csak megsebesíteni, hogy ne tudjon játszani. Dr. Lénárt Ágota, a Széchenyi István Egyetem habilitált docense pszichológiai szempontból beszélt a sportoló és a rajongók közötti kapcsolatról.
14: Nagyon érdekes a helyzet pszichológiailag, hiszen a sportolónak van egy imázsa, amit kifelé közvetít. Ez nem baj, ha egy kicsit más ahhoz képest, mint amilyen ő valójában. Tehát a nézőknek, a szurkolóknak nem kell mindent tudni az ő magánéletéről. Viszont sok fanatikus meg pontosan erre kíváncsi, és ennek érdekében olyan határokat is átlépnek, ami már a magánélet vonalait sértik. És vannak esetek, beszámoltak róla a sportolók, amikor nagyon ügyesen ezt át is tudják játszani, tehát meg tudnak jelenni olyan helyeken, olyan protokoll eseményeken, ahova őket esetleg nem hívták meg.
3: Steffi Graf másnap reggel meglátogatta Szelest a kórházban. A német teniszező elmondása szerint súlyos lelki teherként élte meg, hogy az elkövető az ő rajongójaként hajtotta végre tettét. A két sportoló találkozása mély nyomot hagyott Grafban. Ezt később így idézte fel. A narrátor Szilágyi Dóra.
12: Az éjjel alig aludtam. Ha Mónika sérülése súlyosabb lett volna, visszalépek a tornától. A kórházban csak ültünk, alig tudtunk mit mondani egymásnak.
3: Túlzás nélkül állítható, hogy az egész világ megdöbbenéssel fogadta a történteket. A német származású, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész Marlon Brando is megszólalt. Az idézet felolvasója Katona László.
15: Mint német és a tenisz kedvelője, szégyellem magam. Hogy egy bolond német hátba szúrta Szeles Mónikát azért, hogy védje Steffi Grafot. Nem térek magamhoz azóta, hogy hallottam, a bíróság olyan szégyenletes döntést hozott, hogy az elkövető szabadlábon védekezhet.
3: A torna szombat délelőtt folytatódott, de a biztonsági rendszer egyetlen éjszaka alatt teljesen megváltozott. A játékosok padjait bejjebb helyezték, távolabb a nézőktől, a biztonsági emberek pedig a térfél cserénél már nem a játékost, hanem a lelátót figyelték. A folytatásban Graf megnyerte a cseh Jana Novotná elleni elődöntőjét, a másik ágon Arantxa Sánchez Vicario legyőzte Magdalena Malejevát, a vasárnapi fináléban aztán a spanyol 6-3-6-3-ra verte Steffi Grafot. A pályafutása során a világranglistán a 13. helyig jutó Temesvári Andrától megtudtuk, hogy ő és a mezőny többi tagja hogyan reagált a szörnyű esetre.
8: Én azt gondolom, hogy ott mindenki megijedt, tehát nem csak én, szerintem az egész tenisztársadalom ilyen nem történt senkivel, nem fordult ilyen meg soha, hogy ilyen dolgot csináljon. Én azt gondolom, hogy ezután kezdtek el tényleg nagyon odafigyelni arra, hogy milyen biztonsági rendszert építsenek ki a versenyeken. Azt tudom mondani, hogy sokkal elővigyázatosabbak lettünk onnantól kezdve, másképp figyeltünk embereket, még ha nem is mindig a pozitív jó értelemben, tehát néha ártatlant is úgy gondoltuk, hogy huha, kicsit arrébb megyünk, vagy szólunk, hogy nem néz ki jól az az úriember, hogy ott most a pálya szélén ott áll, és miért figyel, tehát egy kicsit jobban megijedtünk a kelleténél, de nem véletlen, azt nem jobb félni, mint megijedni.
16: A tornaszervezők részéről volt egy kommunikáció mondjuk az utána lévő hónapokban, hogy mi ilyen és ilyen biztonsági intézkedéseket vezettünk be?
8: Onnantól kezdve leszűkítették azt is, hogy hány ember mehet be a elszeparált játékosok részére kijelölt bemelegítéshez való részhez, vagy az ebédlőbe, vagy hány embernek adnak belépőt. Szóval én azt gondolom, onnantól kezdve indult be egy sokkal, de sokkal szigorúbb rendszer.
3: A világ Hamburg után 1995. július 29-én Atlantic Cityben a Martina Navratilova elleni bemutató mérkőzésen látta ismét teniszezni Szelest, aki 6-3-6-2-re legyőzte a sportág legendáját. Hivatalos mérkőzésen először augusztus 15-én Torontóban lépett pályára az amerikai Kimberly Pu ellen. A visszatérés átütő sikert hozott. Szeles szabadkártyásként indulva játszmavesztés nélkül nyerte meg a tornát, majd érezhető megkönnyebbülésen nyilatkozott. Narrátor Szabó Szilvia.
7: Az eset után sokáig minden reggel abban a tudatban ébredtem fel, hogy ez az utolsó napom. Aztán úgy döntöttem, történjék bármi, megpróbálom azt csinálni, amit szeretek.
3: Szeles Mónika visszatérése után nyert még egy Grand Slamet. 1996-ban Melbourne-ben, a döntőben akkor a német Anke Huber volt az ellenfele. A Melbourne-i Grand Slam döntőt követően a Magyar Rádióban Siklós Eriknek nem csak a győzelemről, hanem az 1993-as merényletet követő időszakról is nyilatkozott.
17: A torna nem tudom, mi sokkal, én is magam kérdeztem még tegnap este miatt az Anke meccselt, hogy mi voltam ilyen, de hát elég sok dolog történt, ugye a tornán szétem a vállamra, hogy nem bírtam szerválni, és óriási idegességét hozott az rám. Legalább látom, hogy az nélkül is bírok mondjuk nem ideális szervákkal még játszani, és nehéz, hogy mi Sydneyből jöttem, és nem volt az a megszokott idő, mint a Grand Slamokra egy hét előbb szeretek ott lenni, de hát a végelmény rendelet.
18: Már nagyon sokszor beszéltél róla, de magyarul aztán még nem nyilatkoztál arról a nagyon kemény és embert próbáló két évről, ami 93 után volt. Te magadban mikor jutottál el arra a pontra, hogy na mégis újra megpróbálom?
17: Belülről én mindig gondoltam, hogy vissza fogok jönni a teniszre, mert azt szeretem csinálni, és azt tudom csak csinálni majdnem, az sem 7 éves korom óta. Rövid idő az Atlantic City tornál meccs előtt Martinával határoztam el, hogy meg fogom próbálni, ha szeretem és jó érzem magam, akkor vissza fogok térni, de hogyha nem, akkor nem, de legalább meg szeretném próbálni, és nagyon sokáig dolgoztam erre a napra, és kimentem Atlantic Cityben. Az sok óra mind megérte azt az érzelmet, hogy visszajöttem és bírtam ütni újból jó labdát.
18: Igazából mi hiányzott a legjobban ez alatt a két év alatt, amíg távol voltál?
17: A Grand Slam tornák legjobban, és hogy nem bírtam visszamenni, megnyerni, amihol megnyertem őket, az volt az egyik a legnehezebb. És hiányzott a közönség, hogy mikor jól tűnt, akkor tapsolnak. És az egész tenisz cirkut hiányzott, gondolom, hát az volt az én életem majdnem 14 éves korom óta.
3: Martina Navratilova kezdeményezésére a WTA Steffi Graffal megosztva társvilág elsőként sorolta vissza ranglista élére. Oda Anna Günther párhe készszúrása letaszította. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy német riválisával holt versenyben 65 héten át osztoztak a világranglista első helyén. Természetesen az 1996-os olimpiát is ebből a pozícióba várta. A rajt előtt nagy volt a várakozás. Szeles Mónika édesapjával, Szeles Károllyal, aki egyben az edzője is volt, Siklós Erik az atlantai ötkarikás játékok helyszínén készített interjút.
19: Jót tesz talán a lelkének, mert nem könnyűnek elfelejteni azokat, amik történtek vele pár évvel ezelőtt Hamburgban, már 3-4 éve nem játszott. Ezt nem könnyűnek elfelejteni, de én szerintem te is nézted, a Mónika nem az a régi Mónika. Lelkileg se ugyanaz, játékban is nagyon sok a kiesés.
16: Picit kanyarodjunk el az olimpiától, amikor visszatért tavaly augusztusban, előbb Kanadában, aztán pedig a US Open-en, akkor szinte ugyanott jött vissza, ahol volt korábban 3 évvel azelőtt. Aztán az Ausztrál Open-t is megnyerte január. Viszont a Roland Garroson és Wimbledonban két csalódás érte őt, és mintha nem ugyanaz a Szeles Mónika lett volna, aki volt korábban, ennek mi lehet az oka?
19: A legfőbb oka ez, hogy nem játszott, és nincs magabiztonsága. Mikor visszajött, hirtelen úgy látszik, hogy jó érezte magát, és erősnek, és jó, akkor utána hozzájárult a közép döntőbe, Melbourne-be, az Ausztrál Open-en, hozzájárult, hogy megsérült a válla. Már sérülten játszott a döntőt, akkor elmentünk Tokióba, kicsit hideg volt, az még jobban megsérült, és a Mónika Tokióban, mikor kiesett, majdnem 4,5 hónapot egyáltalán nem szervált.
16: Te, mint édesapa és edző egy személyben, mit tudsz neki mondani, hogy valóban hozza azt az átlag szintet, ami nála ugye egy elég magas szint?
19: Magam is sokszor töröm a fejem, mert nagyon nehéz. Elsősorban nehéz azért, mert szülő vagyok, és általában az oktatásban a pedagógusok nem szeretik semmilyenféle nivón, ellemista nivón, gimnáziumi közében nem szeretik, ha a szülő a tanítója, és nálam ez sajnos. Én mindig mondom, sajnos ez így sikerült. Mónika nagyon szeret, hogy én edzem, én akkor én is fejlődtem vele együtt. Mindig próbálom, hogy ne csak talán teniszezzen, hanem másra is fókuszolja a figyelmét, és ezt csinálja, és jár labdarúgó mérkőzésekre. Nagyon szereti a kosárlabdát, és színházakba, múzeumokba is az utolsó időben elég sokat voltunk vele. Új barátokat keres, úgyhogy nagyon nehéz ez, nem tudom én sem, hogy mibe lehetne, nagyon nehéz.
3: Bármennyire is szerette volna, amerikai közönség előtt Atlantában csak a negyed döntőig jutott, így érem nélkül maradt. 1998 májusában az évek óta daganatos betegségek küzdő édesapja elhunyt, Mónika az utolsó időszakában végig mellette volt. Néhány héttel később a Roland Garroson édesapja gyűrűjét egy láncon a nyakán viselve egészen a döntőig menetelt. A 2000-es Sydney olimpián pedig végre az áhított ötkarikás érmet is sikerült megszereznie. A dobogó harmadik fokáig vezető út első állomása Marosi Katalin volt. Most ennek a mérkőzésnek az utolsó pillanatait hallhatjuk Siklós Erik közvetítésében.
20: Most mérkőzés labdája van a fonák oldalról szervál, és rendkívüli módon zavarja a nap. Kétszer is földobja úgy a labdát, hogy aztán hagyja, hogy lepattanjon. Nem sikerült jól a feldobás, de most a harmadiknál jó. Benne a hálóban a labda, az első adagatása rossz. Marosi Katalin addig küzd, ameddig lehet, vagyis amíg nem kell elindulni a hálóhoz, hogy gratuláljon, kezet fogjon Szeles Mónikával. Aztán Szeles Mónika kőkeményen megütötte, és ezt nem lehetett elérni. Bele sem tudott ütni Marosi Katalin. 48 perc alatt 6-0-6-1-re győzött Szeles Mónika Marosi Katalin ellen, ami azt jelenti, hogy a három egyéni magyar női indulóból egy elbúcsúzott Marosi Katalin, de hát sejtettük ezt, hiszen az ellenfele Szeles Mónika volt, aki 6-0-6-1-re győzte őt le.
3: Szeles Mónika néhány valóban emlékezetes eredményét leszámítva, a hamburgi merénylet utáni pályafutása már nem volt olyan sikeres, mint az azt megelőző. Ennek okait Siklós Erik foglalta össze.
9: Tény, hogy a visszatérése után is még tudott Grand Slamet nyerni, de szerintem elveszített olyan meccseket, Grand Slam döntőt is, amit meg kellett volna nyernie, és abban biztos, hogy azért ezek a lelki tényezők, ezek a pszichés tényezők nagyon erősen befolyásoló tényezőként hatottak, játszottak szerepet, és igazán már soha nem jutott vissza arra a szintre, ami előtte jellemezte őt. És talán a potenciálisan legnagyobb sikerekkel kecsegtető éveit vette el ez a merénylet. Tehát akkor, amikor őt megkéselték, akkor ő abszolút dominált a női teniszben. És simán benne volt, hogy megcsinálja a naptári Grand Slamet, megnyeri Wimbledont, amit aztán soha nem tudott megnyerni, és a többi, tehát ő általában ugye a Roland Garroson és az Ausztrál Openen tündökölt, de azért a US Openen és Wimbledonban is, tehát abszolút minden pályaborításon toppon lehetett volna, és gyakorlatilag a csúcson vágta el ez a Günther Párhe nevű őrült az ő pályafutását.
3: Szeles Mónika utolsó hivatalos mérkőzését 2003. május 27-én a Roland Garros első fordulójában játszotta. 6-4-6-0-ra kikapott az orosz Nadia Petrovától, ami egyben történelmi vereség is volt. Szeles karrierjében ugyanis ez volt az első és egyetlen alkalom, amikor Grand Slam torna első fordulójában esett ki. Párizs után lábsérüléssel küzdött, emiatt a későbbiekben már egyetlen hivatalos VTA meccsen sem lépett pályára. A visszavonulását azonban csak évekkel később, 2008. februárjában jelentette be.

0: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ami pedig a Hamburgban történtek utóéletét illeti, az 1993-as merényletet elkövető Günther Párhe meglepően enyhe büntetés kapott. A német bíróság ugyanis mindössze 2 év felfüggesztett börtönbüntetése ítélte, így a támadás után alig néhány hónapos előzetes letartóztatás követően szabadon távozhatott. Az ítélet indoklása 2 részre osztható. Narrátor Katona László.
1: Pszichés állapot. A bírósági szakértők szerint a férfi mentálisan zavart, korlátozottan beszámítható volt. Kóros és megszállott rajongást mutatott Szeles Mónika, akkori nagy riválisa Steffi Graf iránt, és a támadással csupán azt akarta elérni, hogy Graf visszakerüljön a világranglista élére. A szándék minősítése. Párhe a vallomásában végig kitartott amellett, hogy nem akarta megölni a teniszezőt, csupán sérülést akart neki okozni, hogy hosszabb időre kiessen a játékból. Emiatt a bíróság nem emberölési kísérlet, hanem súlyos testi sértés miatt ítélte el.
0: Bár az ügyészek és Szeles Mónika ügyvédei is fellebbeztek, a másodfokú bíróság 1995-ben helyben hagyta a felfüggesztett büntetést. Szelest mélyen lesújtotta az ítélet, és megfogadta, soha többé nem lép pályára Németországban, amihez mindvégig tartotta is magát. Az 1993-as merényletet elkövető Günther Párhe életének utolsó 14 évét egy nordhauseni idős otthonban töltötte. Miután korábban több agyvérzést is kapott, 4 héten keresztül ágyhoz kötveteltek a napjai, majd 2022. augusztusában, 68 éves korában elhunyt, a halálának híre azonban csak hónapokkal később, 2023. áprilisában lett nyilvános. Szelest 2009-ben beválasztották a Nemzetközi Tenisz Hírességek csarnokába, ugyanebben az évben önéletrajzi könyvet is megjelentetett, amelyben nyíltan írt a hamburgi támadás utáni lelkiválságáról, depressziójáról és arról, hogyan próbált új életet építeni a profi sport után. 2025-ben életének újabb nehéz fejezetét osztotta meg a nyilvánossággal. Elárulta, hogy miasztenia gravisszal, azaz súlyos izomgyengeséggel küzd. Ez egy krónikus autoimmun betegség, amely az akaratlagosan mozgatott izmok gyengeségét okozza, és leggyakrabban a fiatal, 40 év alatti felnőtt nőket és a 60 feletti idősebb férfiakat érinti, ugyanakkor bármely életkorban, akár gyermekkorban is kialakulhat. Szeles elmondása szerint korábban soha nem hallott erről a betegségről. Azután fordult orvoshoz, majd került neurológushoz, hogy olyan tüneteket észlelt magán, mint a kettős látás, valamint a karjaiban és a lábaiban jelentkező gyengeség. Mint mondta, már az is komoly nehézséget okozott számára, hogy megszárítsa a haját. A betegséggel körülbelül 2022-ben szembesülő Szeles ezt élete sokadik újrakezdésének nevezte. Az erről szóló nyilatkozatot Szabó Szilvia olvassa fel.
2: Az első újrakezdést akkor éltem át, amikor 13 évesen Jugoszláviából az Egyesült Államokba érkeztem. Nem beszéltem a nyelvet, elhagytam a családomat. Nagyon nehéz időszak volt. De az is egyfajta újrakezdésnek számított, amikor kiemelkedő játékossá váltam, mert a hírnév, a pénz, a figyelem mindent megváltoztatott, és egy 16 évesnek ezzel nehéz megbirkóznia. Aztán nyilvánvalóan a késelésem után is újra kellett kezdenem mindent, miként néhány évvel ezelőtt, amikor a miasztenia gravisszal diagnosztizáltak. A gyerekeknek, akiket mentorálok, azt szoktam mondani, a labda pattan valamerre, neked pedig alkalmazkodnod kell. És most én is pontosan ezt teszem.
0: Szeles Mónika történetében minden benne van, amitől egy kivételes tehetségi sportoló pályafutása több lesz puszta eredményeknél, sikereknél, hullámhegyeknél és hullámvölgyeknél. A Steffi Graffal való rivalizálás mellett világra szóló győzelmek kísérték útját, ám 1993. április 30-án Hamburgban egyetlen ember egyetlen mozdulata mindent megváltoztatott. A hátába szúródó kés nem ölte meg, de ketté vágta a pályafutását, és örökre nyitva hagyta a kérdést, mire lehetett volna még képes az a 19 éves klasszis, akinek addig szinte nem voltak határai. Szeles a merénylet után visszatért, s ugyan már érezhetően nem volt ugyanaz, mint azt megelőzően, újra nyert, döntőket játszott, és megtanult együtt élni mindazzal, amit attól a naptól kezdve magával vitt. A története nem csak arról szól, mit vett el tőle Hamburg, hanem arról is, mennyi mindent nem tudott elvenni, hogy az emberi tartás, az akarat és a tehetség a legnehezebb helyzetekben is kiutat jelenthet. Önök az Újra Töltve című magazin műsor 16. részének rövidített változatát hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Szeles Mónika különleges életét, amelyben nehézségek és pozitív emlékek egyaránt vannak. A magyar származású teniszezőnő igazi példakép, aki megmutatta, hogy a legrosszabb élethelyzetből is van kiút. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb, még részletesebb változatra, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez, Szabó Szilvia, Szilágyi Dóra, Regős László Pál és Katona László. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
3: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sportrádióban. Szép napot, drága hallgatók! A Sport délelőttöt lehet hallani itt a 105.9 Nemzeti Sportrádióban. Méghozzá az újra töltve magazin soron következő epizódja volt az elmúlt percekben hallható.
4: Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Semleges pályán Szlovákiában nagy szombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
3: Grabowski,
4: megsebesült?
2: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
2: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
3: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
1: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Győzött a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó válogatott. Terrortámadásnak minősítették a Fly Dubai járaton történt incidenst. Folytatódik a szép őszi idő. Pécz Gábor Olivér vagyok. Jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
5: 2022. júniusa után nyert ismét hazai Nemzetek Ligája mérkőzést a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese tegnap este a B divízió harmadik fordulójában 1-0-ra legyőzte Georgiát. A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország 3-0-ra nyert az ukránok ellen idegenben. A négyest a 7 pontos északírek vezetik, Ukrajnának és Magyarországnak 4-4 pontja van, míg Georgia 1 ponttal a negyedik helyen áll. A mieink jövő hétfőn a következő körben Ukrajna vendégei lesznek nagy szombatban. Szintén a labdarúgó nemzetek ligájában az A divízióban az egyes számú csoport van, Franciaország, Olaszország 1-1 és Belgium, Törökország 3-0. A B divízióban a négyes csoportban Lengyelország, Románia 6-0 és Bosznia-Hercegovina, Svédország 1-1. A magyar női jégkorong válogatott a szlovákok elleni csütörtöki siker után tegnap 3-2-re kikapott Japántól a hazai rendezésű felkészülési torna második fordulójában. A mieink ma a franciák ellen zárják a négy csapatos mátyásföldi tornát. Az orosz Jegor Kornyev beállította a 100 méteres gyorsúszás világcsúcsát a rövidpályás világkupa sorozat bakui állomásán. A 22 éves sportoló 44,84 század másodperces idővel győzött. A világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb. A Forma 1-es bahreini nagydíj harmadik, egyben utolsó szabad edzésén, magyar idő szerint ma reggel Sepangban. Az időmérő edzés 10 órakor kezdődött, azt az M4 sporton láthatják élőben.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Terrorista támadásnak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Fly Dubai járatán történt szerdai incidenst. A Tel Avivi járat ománi másodpilótája a mentőeszközként a pilótafülkében tartott fejszével támadta kapitányra, hogy átvegye a gép irányítását. A feltételezések szerint azt akarta elérni, hogy a gép a földbe csapódjon. A szerencsétlenséget a kapitány és a pilótafülkébe behatoló utasok akadályozták meg. A CNN arról számol, be, hogy a 29 éves férfi közösségi oldalain több bejegyzés is megjelent izraeli repülőgépekről, az iszlám szent helyeiről, valamint az Al-Qaida nemzetközi terrorszervezet korábbi vezetőjéről. Biztonsági okokra hivatkozva bezárta Brazíliai nagykövetségét az Egyesült Államok és Ausztrália. Az ausztrál képviselet egy amerikai biztonsági figyelmeztetéssel indokolta az ideiglenes intézkedést, és arra kérte állampolgárait, hogy ne menjenek az USA nagykövetségének környékére. Brazíliában holnap tartanak elnökválasztást, és a legfrissebb felmérések szerint szoros eredmény várható a jelenlegi baloldali elnök Lula da Silva és kihívója a jobboldali Flávio

0: Autópallot a Bozsoknál az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A mohácsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóság is a helyszínre érkezett, a stráda érintett szakaszán forgalmi akadály van. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyolfelhők az égen. Eső ma sem lesz. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig folytatódik a szép, napos őszi idő.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kedves hallgatók, folytatódik a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sportrádióban, méghozzá Németh Kornéllal, aki Golovin Vlagyimirrel, a női kézilabda válogatott szövetség kapitányával beszélgetett.
2: A Nemzeti Sportrádió stúdiójában nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Golovin Vlagyimirt, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitányát. Elsőként köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és épp hogy a késő éjjeli órán megérkeztetek Romániából, nyilván egyet már aludtál, de hogy itt vagy nálunk, ennek mindenképpen nagyon örülünk. Az arcodon nem tudom, hogy mi az, amit látok, a fáradtság, a két mérkőzés keveredése, mert egy kicsit ilyen egykedvűen érkeztél. Ugye ez egy Eurókupa 4-es döntő volt, sose jó két vereséggel zárni egy 4 csapatos tornát, viszont én sokkal inkább szeretném meglátni ebben a tornában a pozitívumokat, mint sem a negatívumokat. Úgyhogy első körben egy ilyen általános benyomással kezdjünk, kérlek, hogy összességében, hogy a hosszú idő után találkoztatok, szóval így az összképet, ha nézzük, inkább félig tele van az a bizonyos pohár, vagy félig üres, milyenek az első tapasztalataid?
3: Hát köszönöm a meghívást, igen, mert nemrég találkoztunk, együtt utaztunk visszafele, igen. Hát az azt mondom, hogy pozitív. 5 hónap után találkoztunk, nagyon jó munkát végeztünk. Nem csak azt, hogy megmondjuk, mit csináljanak, hanem tényleg így közösen ezen dolgoztunk, hogy jobb is jobb legyen ezt a válogatott. Hétvége nem így sikerült, és talán a hétvége nem is mutattunk azt, amit még hét elején volt, hogy mit tudunk. Valakitől többet kaptunk abban a meccsekben, valakitől a kevésbé. Azt mondom, hogy ebben a csapatban azt a teljesítmény, ami volt, az még 30% az sajnos az ott valahol maradt, ha sokkal jobban tudunk játszani. Most keressünk az okokat, hogy miért. Könnyű megmondani, hogy az 5 hónap, az nem igaz. Bármennyire, ha megnézünk az ellenféleket is, a románoknak is volt egy rossz fél idő, itt a dánok ellen, a norvégoknál is ugyanúgy a dán. Igen, most az a időszak, amikor tényleg megnézünk, hogy ki hol tart, mondjuk a csapaton belül a játékosok, hogy hol tart a csapatmunka.
2: Nem most kellene őket elkapni majd decemberben, mert hogyha minden igaz, mind a 3 csapattal találkozunk, akik itt voltak most Bukarestben, vagy adja a jó Isten, hogy találkozunk.
3: Igen, igen, igen. Mi is azt tudjuk, és tudjuk, hogy az nem egyszerű feladat, de ezeket a mérkőzéseket mutatják, hogy mit kell idézőjelben javítani, és voltak olyan dolgok, amik nem is kellett foglalkozni még márciusban, áprilisban, az működött, de most látunk, hogy az ennyire nem, az fel kell frissíteni azt a rendszer, hogy mindenki vegye át, azért nem ugyanazt csinálunk mondjuk a klubok, a klubba is teljesen más kérésé lehetnek a játékosokhoz, csak egy példa, most a Kruiber Ketté, most a Fradin nagyon nem is védekezik, vagy a jobb szélsőt védekezik, a válogatottban neki mondjuk a kettes védő, az a fix pozícióban, meg a támadás, az mind befolyásolja a válogatott, az ő teljesítménye, meg a válogatott eredményességét, de megláttunk, és tényleg a Kettitől sokat többet kaptunk, mint vártunk.
2: Hát ha már őt említed, és muszáj közben szólnom, és elnézést kérek emiatt, erre van magyarázatod, hogy ez mitől van? Mert hogy az a Kluiber Katrin lépett pályára Bukarestben, akit szerintem az elmúlt, hát remélem nem túlzok, ha azt mondom, hogy egy naptári évben nem láttunk. Tehát a Fradiban voltak fel-fel lángolásai, de ennyire jó meccsei, hogy összességében ugye itt a két mérkőzés alatt 27-szer próbálkozott, 20 gólt szerzett. Amikor égett a ház, egyértelműen vette hátára, vagy próbálta a hátára venni a csapatot. Hát olyan, mintha kivirult volna, vagy hirtelen, mint egy ilyen virág, de tényleg ezt tudom mondani, aki kivirul, vagy szárnyal. Szóval, hogy ennek volt olyan, aki azt mondta, így az ismeretségi körömben, és sokat szokott kézilabdával foglalkozni, hogy Golovin Vlagyimir az oka, és hogy a két edző között keresendő különbség. Nem azt kérem, hogy Jesper Jensen bármilyen tekintetben is minősíts, de hogy valamilyen megoldás kell, hogy legyen arra, hogy ott nem tudja megmutatni azt, amit itt meg sokszorosan meg tudott mutatni.
3: Figyelj, nagyon régen ismerem a kettőt, tudom, hogy neki mi az erősségét, és nekünk az ki kell használni. meghatározó játékos annak a válogató. Nem csak ő egyedül, sokan vannak így.
2: Most már lassan 10 éve, ugye 2018-ban lettetek junior világbajnokok, szóval azért ez nem kevés idő.
3: Azt nem kevés idő, és higgy, hogy az ember is, amikor már hát ennyi idő dolgozunk, már tudom, amikor Fradi meccset nézem, látom az időkérést, tudom, hogy mi folyik ott a fejébe. Azért persze nem akarok befolyásolni, nincsen semmilyen hatásom a kollégákra, a klubokra. Találkozunk, beszélünk. Most nyáron, amikor elkezdtek a felkészülés, voltam a Jensennél, nagyon konstruktív, jó beszélgetés volt. Ő így látja azt az egészet, azt a Ferencváros abba a formába, ahogy meccsel, ahogy játszanak. Ő bízik ebből, hogy az lesz a jó a Ferencvárosnak. Megértem, hogy ennyire nem érdekel, hogy most a válogatott, magyar válogatottnak, hogy mi biztos, hogy...
2: Nagy a különbség a Fradi és a válogatott játéka csak Lujber Katrinra lebontva egyébként, mert hogy a laikus vagy az átlag szurkoló azt látja, hogy ott van jobb átlövőben. Esetleg a hosszú oldalról, bár itt a válogatottban nem cserélt, a Fradinál ugye a hosszú oldalról, vagy a rövid oldalról mindenképpen cserélik. Nagyjából, hogyha nagyon-nagyon le akarok csupaszítani dolgokat, az átlag néző ennyit vesz észre belőle. Mennyiben másabb az ő játéka a Fradiban, vagy a feladatai, mint itt a válogatottban?
3: Más feladata van a Fradiban, más feladata van a itt.
2: Válogatottban.
3: Más játék maga. A kettének a labda nélküli, a sebessége az, ami meghatározza. A ketté nem egyszerű játékos, hanem nálam a zseni közé tartozik, azért ő szabályokat tud felülbírálni. És így, hogy ebből eredményes, és akkor visszajön a szabályba, ő meg betartja. A váratlan megoldása, ami az szerintem nem mindenkinek a fejbe születnek, ő nála. Benne van a rizikofaktor is a hibái, de most a kézilabda nem így, hogy ott elengedjük, hanem persze, hogy számoljunk, hogy pozitív legyen. Az ő védekezése a kettesbe, az a termete alapján, ő nem nagyon tud faltolni. Bármennyire voltak olyan mérkőzések, amikor már ordítottam ő rá, hogy engem nem érdekel, már kezdjék faltolni, de az ő játéka, olvassa a játékot, a labdaszerzéseket, jó helyezkedik, de most az nem működik így, hogy az mindig fejbe, azért a többség, a mozgás, az gerincvelőben van, az be van idegeződve, az be van gyakorolva, és ha te ezeket nap mint nap nem csinálod, akkor ez kopik.
2: És ez nem csak ráigaz, hanem sajnos van más is, aki támadásban is ugye kevesebbet játszik. A norvégok ellen kezdődött ugye ez az Eurókupa 4-es döntő számunkra. 27-23-as vereség, 17-13 volt a félidőben. Tehát egy nagyon jó második félidő, extra jó védekezéssel, 10 gólon tartva a norvégokat. Igaz, hogy ők is 10 gólon tartottak minket, vagy a lányokat. Viszont ami ebben a meccsben dühítő lehetett, most mondtam a pozitívat első körből, a kezdés, hogy egy kicsit olyankor kezdett el megnyugodni a társaság, vagy kézilabdázni, vagy azt csinálni, amit tud, amikor 15-8 volt már, és 7 góllal elléptek a norvégok, és minthogyha az a nem tudom, képzeltbeli teher lekerült volna a vállakról. Mennyire értesz egyet azzal, amit mondok? Tehát, hogy a kezdésnél olyan kicsit olyan gyermeteknek tűnő hibák, vagy ez az 5 hónap számlájára írandó inkább, vagy a kettő között mi? Mert ugye a vége egy nagyon szoros mérkőzés, egy jó mérkőzés. Kíváncsi vagyok a véleményéről, mennyire árazza be ezt a jó meccset utána az, ahogy a dánok számomra teljesen megdöbbentő módon lesimázták a norvégokat, de maradjunk először a mi meccsünknél és a kezdésnél.
3: Meglepet engem is. Bármennyire, ha megnézed, igen, lehet, hogy az a norvég, de az öltözőben teljesen másról beszéltünk. Tisztában vagyok, hogy nehéz őket legyőzni, de pályára így leptünk, hogy az a mai napon az meg fog sikerülni.
2: Hiszen már nincs Oftedán, nincs Lunde, tehát hogy azért ez egy jó csapat, de Mörk sem a, hogy mondjam, nem a 18. születésnapját ünnepelte, nem a 19-et, nem olyan régen is.
3: Jó játékosai vannak. Valami miatt ott nem, de figyelj már, ott is kezdődött, azért kihagytunk a helyzeteket. Azért az, ha másképpen kezdesz, ha belövőt, akkor az teljesen más. Ha belövőt, akkor meg mindig a 10. percben, meg egy gólosra lők oda-ide, vagy mondjuk ha oda, de itt 4. percben már 5-1 volt. 6. bocsánat, valahogy így, de előtte kihagytunk két helyzetet, kidobtunk két labdát, az négy gól, az bőven, az, és a meccs előtt is nyilatkoztam, hogy ő veleg szembe, ha hibázol, abban a pillanatban megbünteti. És a másik, hogy most a maga lerohanási rendszer is megváltozott. Régen, amikor már ő rájuk készültünk, akkor lehetett mondani, hogy mi fog bekövetkezni. Itt az egyetlen, ami ebből maradt, vagy Brésztól, vagy a másik lövő érkezik középen, ez lőni fog. Nem, most valahogy játszanak ezt a kézilabdát, ami annó meg a magyarokra volt jellemző. De most nem ennyire sablónosok lettek. Tényleg már jó, persze, hogy a Réstádon keresztül megy minden, ő dönti mindennel, a meccseket is, többi segítettek, és mondtam nekem, az első fél idő a technikai hibák meg a labdaeladás azt, ami nagyon szúrta a szemét.
2: 17-16-nál a második fél időben, amikor egyre sikerült visszajönni, ott miben látod azt, hogy nem sikerült a csapatnak átlépni a saját árnyékát, mert ott nem sok hiányzott hozzá. Én azt mondtam a lányoknak, de aztán utána egy picit mosolyogtak ezen a felvetésen, hogy ők ezt így nem érezték, mint hogyha így megijedtek volna, hogy úristen, itt vagyunk, és úristen, mi lesz, hogyha kiegyenlítünk. És mondták, hogy nem, Kornél, szó sincs ilyesmiről, viszont magyarázat mégse jött arra, hogy most jó, nyilván ott a közvetlenül a meccs után feldobott a hangulatban adrenalin, stb. Persze, hogy nem tudnak hideg fejjel gondolkodni, de talán így egyet aludva a történtekre neked már van magyarázatod.
3: Nem hiszem, hogy most itt a Mennyország kapujába, és akkor megállunk, nem. Az nem hiszem, hogy az volt. Az így, hogy Réstád faktor. Szerintem az volt. Az ugyanolyan maradt, de ha megnézed a kapura lövéseket, amit következtek onnan, az már 10 vagy 9-esen kívül volt. Két passzba, folyamatosan a passzívnál, senki más nem akart már a kapura nézni, és már ugyanolyan mérkőzés volt egyszer, norvég-román Európa kupába, ott is jó kezdtek, utána a románok utalértek, X-nél időkérés, Réstád faktor, nyertek 3 góllal. Az egyetlen, amit fontosnak, nem egyetlen, sok minden, ott kell majd azt javítani, de ha olyan szituáció mondjuk alakul a Európa bajnokságot, akkor erre már kell begyakorolni egy pár olyan dolog, hogy hogyan tudunk a Réstádot kivenni a játékba mondjuk.
2: Nem lesz egy könnyű feladat, viszont hallgassuk meg Kluiber Katrint, hogy ő hogyan is nyilatkozott kimondottan a Norvégia elleni mérkőzés után, nagyon-nagyon röviden ezt idézzük most fel.
4: Te személy szerint is rengetegszer találtál be. Hogyan érezted ezt a mérkőzés belülről? Talán voltak olyan fordulópontok, amikor lehetett volna visszajönni.
5: Igen, én is így látom, de viszont büszke vagyok a csapatra, mert megbeszéltük, hogy élvezzük ezt a játékot, de legyünk nagyon okosak elől is, egy jó játékot csináljunk. Volt egy 5-10 perces hullámvölgy, amit nyilván azért egy ilyen csapat ellen egy olyan technikai hiba, amiből gyors gólt kapunk, nem lehet megengedni, úgyhogy ezt kihasználták, ebbe kell még fejlődni. De én azt gondolom, hogy egyre több olyan szoros meccset játszunk a norvégokkal, amiről nekik is meg kell küzdködni a győzelemért.
4: Abszolút ezt látom az arcodon, hogy nagyon-nagyon bizakodó vagy, és elégedett vagy a csapat játékával. Tényleg a védekezés is helyenként nagyon-nagyon jól működött, a támadásban is egészen extra dolgok voltak. Így az egészet összevetve, amit Golovin Vladimir is kért tőletek, hogy látod, nagyjából teljesült, amit kért tőletek a szövetségi kapitány?
5: Nagyjából meg tudtuk oldani, hát, amit nem azon ment el a mérkőzés, tényleg ezen még fejlődni kell, hiszen az elén azért nem úgy kezdtük a védekezésben, én azt gondolom, hogy ott elcsúszott, illetve fél időben, mikor bementünk, 12 technikai hiba volt, amit egyik csapat ellen sem szabad ennyit hibáznunk, főleg nem egy norvégen, aki pikpak kihasználta, de bizakodó vagyok, és nagyon sokat tudunk egy ilyen mérkőzésből tanulni.
2: Mintha csak lehet, hogy én már belemagyarázom, sokat beszéltük, de a hangján hallatszik, hogy teljesen más hangszínen, hanglejtéssel beszélt Kluiber Katrin egy vesztes meccs után is, mondta a válogatottban, ugye sokat beszéltünk erről Golovin Vladimirral, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya itt a stúdióban. A második mérkőzés az Eurókupa bronzmérkőzése volt a házigazda Románia ellen. Nem nagyon kell ezt, én azt hiszem, hogy túlragozni. Beszéltünk is ott a helyszínen is erről, Böde Bíró Blanka is említette, de a csapat is tisztában van azzal, hogy azért ez egy különleges meccs. Nagyon nem hiszem, hogy kellett bárkit is motiválni, ellenben mennyi energiát veszített a csapat az első napon. Azért az, hogy 24 órán belül kell két nagyon komoly meccset játszani két jó csapat ellen, azért az fizikailag nagyon-nagyon embert próbáló.
3: Hát egyértelmű, tudtunk, hogy milyen mérkőzés van ránk, de igazából olyan mérkőzéseket, hogy mi volt, meg az engem se érdekel. Azt tudtam, hogy fáradtak vagyunk, ezért nagyon jó erőléti stábunk van, vagy a Martin nevével a lányok mindig minden feltört, láttunk, hogy fáradtak, de nem azt, szerintem nagyon jó kezdtünk, az a játékba, védekezésbe.
2: Jól is nézett ki, ugye 10
3: hétlés Zsófé a védésével. A fél idő vége volt, ami igazából azt onnan elindult, azt egy kis zűrzavar.
2: Ugye Pinte a érkezésével, ugye hozták az óriási tornyot oda középre, és egyszerűen a második fél időben Osztázét is megtalálták, de addig, amíg Osztázéval játszottak, ugye ő volt a kezdőbeállójuk, kevésbé működött. Az, ami nekünk egyébként, mint magyar csapat gyengeségünk, ez a beálló körüli védekezés, ez korábban is sok fejtörést okozott, vagy problémát okozott, de valahogy Pinte a érkezésével, meg aztán itt teljes mértékben, ahogy mondod, ilyen káoszos alakult, és aztán a második fél időre sajnos már Osztázét is megtalálták rendszeresen.
3: Hát igen, mondom, az jött a fáradtság, és visszatérjünk, még csak egy, azt mondom, hogy oké, mindegy, hogy mikor te játszol meccset előtte, vagy nem, mondom, hogy nagyon sok játékosod klubjába a meccsterhelés nem kap. És ezeket a játékosok válogatottban meghatározóak.
2: Hát nevezzük, akinek... például Kucora Csenga az egyik ilyen, aki ugye Bukarestben játszik.
3: De nem csak
2: például.
3: Ő, nem csak ő, ugyanúgy a Vámos Petra, az ugyanúgy, a Simi az többet tölt a pályán, mondjuk, mint a többiek. Ha megnézünk itt a belső hármas, akiknek idézően meg kellene nyerni ezeket a meccseket, de látunk, hogy fáradtak voltak. Hát aki hétvégén játszik, nem tudom, 20 percet, és a válogatott héten neki hát 40-et kell játszani, vagy 45-öt, az óriási különbség, és megnézett a hibák, mikor jöttek, az pont, amikor már nagyon fáradtak. És mondom, a román meccs, ott már második fél idő is rosszul kezdtünk, de most így unblock az egész tornára olyan, mint a munkás torna volt. Mi nem játszottunk jó, és dolgozni kellett. Ha van olyan, ha nem megy a játék, akkor melózol, mint az állat, és megnézünk védekezés támadásban, hogy mi lesz. A norvég meccs is ugyanolyan volt, a román meccs is ugyanolyan volt. Ott is már elment 4-el, visszazárkoztunk a döntetlenre, utána megint elment 3-a, és olyan szituáció, amikor 3 üres kapus gólt kaptunk.
2: Ugye ez már itt a románok elleni meccs volt, de ugye ott volt egy nagy felzárkózás, 23-19-re 4-jel léptek el, és utána volt egy időkérésed, és azt követően mondjuk például pont Kucora Csengének volt egy nagyon fontos gólja, Palu Végi Dorottya volt, aki egyenlített szintén, ugye ő most sérülése után kezdi újra fölvenni, amennyire föl tudja venni a fonalat, de hát neki is rengeteg rontott zicsere volt ugye itt az egész tornán, és ugye 23-23 után jöttek ugye ezek az üres kapus gólok. Összességében az, hogy 30 lőtt góllal nem lehet meccset nyerni, ezen ma már kevésbé lehet csodálkozni. Mennyire vérzik a szíved? Azért a 33 kapott gól, az sok? Azt mondhatjuk, hogy sok? Vagy az nem sok?
3: Sok. Az biztos, hogy sok. Van olyan mérkőzések, persze, hogy olyan, amikor folyamatosan, nem tudom, lerohansz meg minden, abban a mérkőzésben az nem volt ennyit. A 33 kapott gól, az sok.
2: Ugyanúgy a Pinte dolgot,
3: megbeszéltünk, azt tudtam, hogy az fog bekövetkezni. Azt a mi termetünk, a kettes meg a szélső védő magassága az adódóan, hogy oda rakja egy valakit magas, és mondtam nekem, ott azt nem tetszett, hogy már mondtunk, hogy nem tudjuk megoldani. Nem az volt a cél, hogy hogy oldjam meg, az már fej. De az ugyanúgy, az fél idő vége, az már fáradt vagy, és azt tisztázni kell. Ha az megyünk abba az irányba, hogy azt nem tudok megcsinálni, engem nem érdekel, hogy ki, hogy oldjuk meg. Az a kérdés mindig kell, hogy felmerüljön, és akkor hogy közösen. Ott megpróbáltuk meg Nikit átrakni a kettes védőként, egyszer véletlen sikerült, utána raktunk, de az nem szerencsés, amikor kettes védő, hármas védőként védekezik. Az ugyanolyan, ha ott le tudunk takarni, nagyobb hely lesz középen. Az nagyon összetett, de és nagyon nem vagyok jó az a torna látva után, de csak azért, hogy ami pozitív, hogy tényleg nagyon sokat dolgoztunk. Tudtunk, hogy nem jó. Nagyon sok poszton a jó teljesítményekkel kaptunk, amit nem tudtunk, hogy hogy fog működni a Keti, erről beszéltünk, de ugyanúgy a Vámosra, de neki az a kevés játékidő a klubjába, azt a sebesség, azt eredményezze, hogy több technikai hiba, mint szokott lenni. Az ugyanúgy a Kettinél is, ha megnézed, amikor már fáradt volt, azt a labda eladás, amit tudtak, hogy a szélső jönni fog, nem oda kell adni, de amikor már fókusz nincs ott, mindenki tettek oda, az erő, ami volt, elfogyott, mondom, az nekünk is tanulságos, látni kell, és az a következő időszakban látni kell. Lehet, hogy a kolléga megnézi, hogy milyen jó a Ketti, és akkor lehet, hogy többet fog használni, ez csak válgatottnak jó. És mondom, a Ketti ügyre már nem csak, már volt a Simi, mikor nem játszott a Fradin, az még tavaly ősszel nagyon kevés idővel. Bizony. Utána beindult, bizony. És így, ahogy olyankor játékos, amikor válgatottban megérkezik, az nem dúzott el az önbizalomtól, hanem bizonytalanság van benne, és nekünk van ez a tapasztalatunk. Higgye, hogy azt válgatottban sokszor láttunk, és nekünk van ez a 3 nap, hogy ezt az embert a talpra állítsunk, és nézzünk, hogy mit sok fog következni.
2: Most a hétvégén kiderül, hogy hogy sikerült, mert amúgy Fradi CSM meccsön majd, amit a zöldfehérek nagyon-nagyon szeretnének megnyerni, ugye ez egy nagyon fontos nekik a Bajnokok Ligája csoportjában. Szóval 33-30-ra nyert Románia, és ezzel így a házigazda szerezte meg a bronzérmet az Eurókupában. Rögtön a mérkőzés után, miközben a csapat még egy picit lógatta az orrát bent a pályán, és mielőtt még beértetek volna az öltözőbe, sikerült pár szót váltanom Pálinger Katalinnal, a szövetség alelnök asszonyával, aki nagyon-nagyon-nagyon kritikusan és markáns véleményt fogalmazott meg.
6: Nagyon sok gyermetek hibát követünk el, tehát nem olyan hibákat, amik az ellenfél kényszerít ki ez a támadásban, tehát nagyon sok labda elmegy, de én még azt gondolom, ez is belefér ebben az időszakban. Ami engem sokkal jobban bosszant, az a védekezésünk, az olyan, mintha visszaléptünk volna 2-t, már ahol tartottunk tavaly. És hát nyilván az évek óta érezhető, hogy a beálló körüli védekezésünk az nem megoldott, de hát ebben most még mintha most még gyengébbek lennénk. Úgyhogy van mit javítani, és én abban is bízom, hogy azért mindenki elgondolkodik, hogy a válogatottság az nem automatikus, és nem minden esetben érkezik a válogatott meghívó, hogyha olyan teljesítmény van, mert azt gondolom, hogy ez is nagyon sokat számít az, hogy ki hogy dolgozik adott esetben, hogy készül arra, hogy a válogatott játékos, gondolok itt minden periódusra, akár a nyári szünetre, akár a szabadidő eltöltésére, és szerintem fontos, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik mindent képesek feláldozni azért, hogy a válogatottban játszhassanak.
2: Nem biztos, hogy a lelátóról könnyebben nézni egy mérkőzést, vagy megélni. Golovin Vladimir, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a stúdióban. Akit hallottunk, ő Pálinger Katalin, a szövetség alelnöke. Nem hiszem, hogy kézilabdás berkekben bárkinek is be kell mutatni. Anélkül, hogy most megneveznénk bárkit is, mert hogy ez egy csapatjáték. Együtt sírunk, együtt nevetünk, hadd használjam a király többest. Azért ezek nagyon erős szavak Katitól, Pálinger Katalintól, hogy nem alapértelmezett a válogatott meghívó, tehát hogy ő ezek szerint akkor látott hozzáállásbeli problémát, vagy mire utalhatott szerinted, amikor azt mondta, hogy nem alapértelmezett a válogatott meghívó?
3: Hát gondolom, én is beszéltem vele meccs után, azért együtt busszal utaztunk, tudom, hogy milyen a Kati, hát ő ami az eszéhez az ki is
2: szívén
3: mondja,
2: a száján, így van.
3: Az biztos. Még anno, még 22-es EB előtt, vagy 21 után, amikor beleállt, hogy fizikálisan gyengék vagyunk, az tényleg, most azt mondom, fizikálisan nem vagyunk gyengék. Mondom, itt a meccs terhelés, az biztos, hogy hiányzott itt a hétvégén, de többi meccseket megnézünk, a fejmérések, mi sok mindenbe zárkoztunk az elithez, az biztos. Az hiányzott játékidő, azért belefáradtunk ebből. Igen, ő nekem is említette, hogy nem látta, hogy mindenki égne, mint az űrölt, hogy nem látszott, hogy mennyire akartunk volna, hanem olyan, mint a beletörődtünk volna. Nem értek vele egyet, ha így látszik. Az egyértelmű, tudom,
2: és
3: hogy...
2: És én sem feltétlenül láttam ezt kívülről, de ő nagyon-nagyon feszült volt, ami igen. Viszont tény, ugye, hogy ilyen nagyon, hogyha most ezt mondod, hogy az nem látszott, hogy mint az őrült, tehát ilyen sok esetben ilyen érzelemmentesnek tűnt a csapat, Holott úgy ugye említetted, hogy egy géppel, egy repülőgéppel jöttünk haza, akikkel két-három szót váltottam a repülőtéren. Most egy játékos nem fog érte megharagudni, ha mondom név szerint is, Hásfalvi Júlia, teljes mértékben ki volt azon. Lehet, hogy nem látszott rajta az, hogy ő ide nekem az oroszlánt is így kifelé, de belülről borzasztóan bántott ez az egész dolog, ami történt. Tehát ez azért egy nehéz kérdés, hogy nem biztos, hogy minden esetben az látszódik kifelé, amit belül érez egy játékos.
3: Ne higgye, hogy nem, és higgye, hogy nagyon fájt nekik. Adott napon megtettek, amit tudtak, tudják, hogy többet tudnak, és az is biztos a szégyen érzés érkezik, azért nem egyszerű, akarom, nem, magamtól többet. Itt a nagyon jó csapatról beszélünk.
2: Ráadásul és fejlődnek a románok, ugye? Tehát, hogy azért a legutóbb már csak öt, idézőjelben csak öttel nyertünk, ugye Debrecenben 2024-ben, amikor bronzérmesek lettetek, még ugye 10 gól volt közte, igaz, akkor mi voltunk hazai pályán. Rotterdamban egy éve ilyenkor 5 gól, egy nagyon-nagyon kemény jó mérkőzésen, tehát, hogy azért azt sem lehet elvenni tőlük, hogy ám nagyon-nagyon komolyan fejlődnek.
3: Nem, ott fejlődnek, és ha megnézed, most az új kollégával más stratégiát választotta ki, még amikor annó 10 gól volt, akkor inkább lövők voltak. És a másik, idézően nekik az a szerencséje, hogy még 3 év ezelőtt a román válogatott játékos elég játszottak román bajnokságban. Voltak a kluboknál, a nagy kluboknál, de elég játszottak. Ugyanúgy cserék voltak, hogy 5 percre, 10 percre. Most én beszéltem velük, nekünk van ismerőse, aki ott van abba a csapatba. Nem, ők játszanak, ők nagyon komoly bajnokságba, komoly perceket töltenek. Az biztos, hogy fejlődik. Az ugyanúgy van rutinos játékosok, de vannak sok fiatal. Ha megnézed, 2 sorral játszotta azt a Európa kupát. Van, ahol nagy lövők vannak, van, aki inkább előnyszerzés, beálló betörés, összetett játékot játszanak, és tényleg az a kollégával már lassan 2 éve együtt dolgoznak, fejlődtek, de engem az se érdekel, fejlődjenek, nekünk már saját játékot kell játszani, és amit meg a Kati is említett, nem tudom most az, de tényleg már olyan, nem égtünk 100-on. Azon a mérkőzésen nem látszik, amikor még minden jónak nagyon örültünk, igen, amikor ez, támogattunk, igen, volna egymást.
2: Ez az, ami Rotterdamban egyébként megvolt, és egy jó kezdéssel sikerült elvenni decemberben Hollandiában a románok kedvét, hogy nagyon komolyan megérezzék azt, amit itt ugye megéreztek az első félülő végén, amikor ugye visszajöttek, ott nem,
3: igen,
2: volt mit megérezni.
3: Igen, de már így kezdti, és utána ez megszűnt. Mert jó kezdti azon a mérkőzésen, minden, amit megbeszéltünk, működött. A Zsófi nagyon szépen azt védett, utána jött egy kis zűrzavar, az ugyanaz, az meg kellene nézni, és meg kell vizsgálni. Mondom, most mesterséges intelligenciát is használunk itt erőléti dolgokkal.
2: Nagyon kedves, engem nyugodtan nevezhetsz a nevemen, nem kell mesterséges.
3: Igen. Az, és abban a pillanatban az meg tudjuk alapítani, hogy mi következett itt a más, vagy első fél idő végén, meg a második fél idő elején.
2: Vova, azzal mit lehet kezdeni Golovin Vladimir, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a vendégünk a stúdióban, hogy hadd legyek most egy picit szurkoló, és hadd mondjak egy szurkolói általánosságban inkább szurkolói véleményt, de tőlem sem áll távol, nem szeretnék se bántani, se sérteni senkit, ahhoz már régóta ismerjük egymást, hogy olyan, mintha balátlövő pozícióban lennénk a leginkább elmaradva a korábbi évek Farkas Ágneshez, Tóth Tímeához, Zácsik Szandrához, hogy ne menjek nagyon vissza az időben képest, és se nem bántva Kucora Csengét, vagy éppen Csíkos Lucát. Látod-e, te érzed-e ezt, hogy az, aminek a jobbkezes átlövő, amiből elvileg a legtöbb kellene, hogy legyen, talán, mintha ott vagyunk a legjobban meglőve, Faragó Lea, mint hogyha valamilyen, tehát amíg Kluiber Katrin felszabadul a válogatottban, addig Faragó Lea meg úgy érkezik meg, mintha az esztergomi felszabadultságát Esztergomból nem tudná kihozni, és mintha ott a Suzuki Arena oda láncolná, és amikor ide jön, akkor mármint a válogatotthoz, feszült, görcsös ennek a keveredése. Nem tudom, érzel ebből bármit, amit most így összefoglaltam?
3: Igen. Balátlő. Mindegy, ebben országban nagyon szeretik a kézilabdát. Ikonjai voltak, akit sok-sok éven keresztül nagyon komoly teljesítmény nyújtottak. Mindig a következő hozzájuk hasonlítjuk, és ugyanaz az eredmény, teljesítmény elvárjunk. Ha az mindig így állunk hozzá, és nekem a legnagyobb példája, hogy amikor még utánpótlásban dolgoztam, még annó meg a Fradin, amikor becsöppentem abba a női kézilabdába, majdnem 3 évente volt egy új görbic. Soha nem lett új görbic ezekben a játékosokban, akinek megmondtak, hogy ő bele lesz.
2: Mennyire mondták, nem lesz. Tényleg.
3: Nem lesz. Nem lesz farkasági, nem lesz. Azt, aki van, azt kell szeretni. És higgyetek, hogy a Csengét ismerem ugyanúgy még utánpótlásban, nagyon mellettem, tudom, hogy mire képes, utóbbi idő kevesebb mutatja, mire képes. Ugyanúgy küzdködik ő is időjátéka, azért az a 2 év, amit Thüringerben történt, az olyan szerepet, segítő szerepet kapott. Most itt a Bukarestben, bajnokságban játszik, de ugyanúgy válogatottban még kimagaslónak kell lennie.
2: Nehéz.
3: Nehéz, és így, hogy az ugyanaz, most a Keti is ugyanolyan cipőben van, de nem ennyi hosszú ideig, de most próbálunk az is. A 2 fiatal, idéző egy korosztály, a Csikos meg a Faragole, az ugyanaz a Siminek a korosztálya. Ezek együtt játszottak, Európa bajnokok voltak a Szilágyi Zoltánnál. Tényleg tehetségesek. Leát nem tudok megérteni, azért szerintem még tehernek ezt a válogatott. És már voltak olyan játékosok, akik klubjában nagyon jól tud teljesíteni, itt meg nem. Bízom benne, hogy rövid időn belül az meg változni fog, azért ő bebizonyította, hogy nagyon komoly csapatok a Győr ellen is tud nagyon komoly teljesítmény nyújtani, és a Győr, ha mondjuk, az ugyanaz, az válogatott szint. A Luca más, Vácot egyedül kellett sok minden megoldani, sok gólos volt, maga a játéka az más, most játéka javult itt a Thüringer, ahogy oda érkezett, már összetettebbnek láttunk ezen a héten is, és jó is volt, mint a Lea itt az edzéseken belül, de a mérkőzésen ugyanolyan, mint a nem tudom, kis teher vagy nem, és mi itt a szakmai stában nem azon vagyunk, hogy akkor a teherőt rájuk rakjunk. Lehet, hogy saját magának rakja, és nem tud vele birkozni, és lehet, hogy nem csak ő így van. És mondom, az válgatottban az nem U9, nem osztogatnak játékperceket.
2: Bizony.
3: Itt amikor kapsz ezt a 5 percet, akkor valamilyen szinten teljesíteni kell. És mondom, a Luca abban a szempontban még kiemelkedő, azért valaki még emlékszik bronzmeccset, sokszor már meséltem, lehet, hogy már mindenki tudja. Igen, ő bronzmeccsen volt nagyjából 7 percet a pályán, így bekövetkezett, hogy a labda eladással kezdte, a Ketté megtámogatta, hogy semmi baj, odafigyeljünk, lőtt 2 gól, 1 góllal nyertünk. Ennyi szerepe volt. Ha ő azt tudja megérteni, hogy nekem ha 5 percem van, akkor az megcsinálom, óriási segítek majd a csapatnak a végén. És most, ha megnézünk ebbe a csapatba, ha így, aki már bizonyított, hogy képes olyan csúcs teljesítményre, amit most az egész ország elvárja, hogy még egy érmet szerezzünk, mi még nem vagyunk ott, hogy ezt a érmet szerzünk, az még pont plusz tehert oda ad. De az a csapat, ha összeállna, tud nagyon jót játszani, de még nem kész vagyunk. Ahogy te is mondtam, 2 kupa meccsen hullámzó volt a teljesítményük, de nagyon. És azt a hullámzó teljesítmény az első meccs Montenegro ellen nem tehetjük meg. Azért itt nagyon kiegyenlített a mezőny. És az is érdekes, hogy mindig mondtak, hogy a norvég a kimagasló, utána van 3-4, a francia, a svéd, dán, még valaki, most a német válogatott nagyon jó, de szerintem most azok csapatokat felsaroltam, adott napon mindenki tud legyőzni. És ha megyünk lejjebb, ott is van olyan 6-7 csapat, ami adott napon bárki tud lenyőzni, és megnézett most válogatott 7 alatt, a németek, a VB ezüstérmesek játszottak, spanyolok, aki nagyon lent voltak, az első meccs 3 góllal nyertek, második kikaptak 5 góllal.
2: franciák ugye nagyon megverték a svédeket. Talán a svédek egy picit, mint a kezdenek kikopni, és nem akarok veled vitatkozni itt a nagyon nagyok közül, de hát őket sem lehet leírni, viszont sajnos az időnk annyiban véges, hogy a végtelenségig tudnánk beszélni, de most lassan át kell adjuk majd a helyünket a folytatásnak. Két dologról beszéljünk még, kérlek.
3: Szóval nem akarsz velem beszélni.
2: Nem, én lennék a legboldogabb, ha csak és kizárólag a kézilabdáról beszélhetnénk, de akkor az SMS falunk felrobbanna, és a hallgatóink, akik mondjuk nagyon szeretik a labdarúgást, vagy a kosárlabdát, joggal tiltakoznának. Juhász Kata személyében csiszolatlan gyémánt talált a magyar női kézilabda beállós pozícióban?
3: Figyelj, nagyon
2: mert,
3: tehetséges.
2: Mert ha már beszéltünk ugye az új görbicekről, tudod,
3: igen,
2: hogy Kulcsár Anita óta mindenki azt várja, hogy legyen egy új Kulcsár Anita. Szánszándékkal azért kérdeztem így, hogy csiszolatlan gyémánt, mert ez egy sarokpont, vagy egy kardinális kérdés, hogy legyen támadásban, védekezésben egyaránt jól használható beállunk.
3: Figyelj, biztos vagyok benne, hogy találtunk, nagyon motivált, 92,5 fekvenyom, 100 a cél, a belső motiváció óriási szinten. Most a Debrecenben van, a sérülése.
2: Jó, ott az edzője, a klub edzője, jól dolgozik?
3: Igen, de pont azt akartam kiemelni, hogy sérülés után mennyire lehet látni, hogy mennyire fejlődik. Meg nincs kész. És vannak olyan dolgok, amit a Zoli is folyamatosan javítja, ezért beszélünk. Igen. Fejlődő. Oké. Csak mondom, már mindig azzal beszélünk, hogy Görbic aki van,
2: pontosan, de
3: akkor
2: is,
3: ha szeretetet kap, akkor még több motiváció lesz, vissza kell adni, akkor sokkal jobban
2: pontosan,
3: tud majd működni.
2: Pontosan ezért kérdeztem, és már figyeltem is arra, hogy véletlenül nem is akartam hasonlítani, hanem direkt így. Kicsit a folytatást nézzük, ugye decemberben jön majd Nagyváradon az Európa-bajnokságnak a csoportmérkőzései, nagyon bízunk benne, hogy Kolozsváron aztán a folytatás, ahol terveink szerint már Romániával, Dániával, újra Norvégiával lehet majd küzdeni. Az addig vezető úton én úgy tudom, hogy lesz egy franciák elleni páros meccs, ami nem jól mondom, és bólogatsz itt velem szemben. Egy október vége felé, valahol október közepe vége felé itthon Magyarországon. És
3: Három-két múlva, igen, csütörtök ez magyar.
2: Egy pedig kint náluk Franciaországban.
3: Igen, utána van még egy egyértelmű, de visszatérve beállósokhoz, van nálunk meg a Smolik Apolloné is, ami ugyanolyan termette ugyanazt, és tényleg nagyon ügyesek. Még fiatalok, és bízunk benne, hogy valamikor magyar válogatottnak nem lesz gondja beálló játékkal, amikor már ők tényleg már rutinnal, meg mindennel fognak rendelkezni.
2: Nem szereted azért, de tudod, itt mindenki olimpiában gondolkozik, úgyhogy még van rá egy szűk két évük.
3: Nem
2: akarom elviccelni a dolgot.
3: Nem,
2: hát
3: egyetemű, de higgye, hogy ők is így gondolkoznak, mindenki gondolkozik abban a 4 éves ciklusban, valakinek oda sikerült jutni, valakinek nem, valaki fejlődik, mindegy. Mi azon vagyunk, hogy tényleg legjobbak legyünk. Van nálunk, ami tehetség, de sok meló is van, és mondom, az a hét vége, nagyon sajnáltam azt a 20-30 szurkoló, aki minket elkísért, és ott nem tudtunk neki, nem csak őróluk beszélni, de ott voltak mellettünk, és támogattak minden, nem szereztünk neki sok örömet azzal, de ő mindig mellettünk vannak, és az nekik mély tisztelettel, hogy igen, idő, minden pénz szánja, hogy ott legyen, és
2: azt tudod egyébként, hogy ők úgy állnak össze, hogy fradisták, győriek, váciak, tehát hogy amikor a piros-fehér-zöld színeket meglátják, olyankor nincs, valami kis csipkelődés van, tehát most a repülőtéren, mert hogy egyébként ők is, vagyis a csapat, a csoportjuk egy része ugye velünk utazott, vagy együtt utaztunk haza, és akkor ott ilyen pici csipkelődés, egyet-kettőt hallottam, de amikor válogatott van, akkor nagyon helyesen csak és kizárólag válogatott.
3: De az így normális.
2: Így bizony,
3: de
2: így.
3: Nálam meg így normálisabb, amikor meg azt, amikor 60 perc van, akkor legyen fradista, legyen a győri szurkoló, de amikor azt a 30 vagy 60 perc eltelt, amikor kimész, akkor már legyen ember. Azért értem sok minden, de nem, mondom, minket az nem most csak voltak. Az, amióta a szövetségi kapitány az ott a folyamatosan, ahogy csak tudnak, mellettünk állnak, és szurkolnak nekünk, és tényleg óriási is köszönöm nekik, és így, hogy a lányok nevében is ugyanazt tudok mondani. Azért voltak 20-an, nem volt tehát ház Romániában, de lehetett őket hallani is. És mondom, az kiemelkedő, és azért is mindenkinek fáj, hogy így sikerült ez a hétvége, De ahogy mondtad, hogy inkább most, mint a mondjuk Európa-bajnokságon,
2: ezért mondtam,
3: munkánk még van, már látunk, hogy mit, azért a szurkolók, meg te is látod, meg a Kati is, mindenkinek van véleménye az egészről, nekünk még szakmai stábbal az minden információ fel kell dolgozni, és elindítani, terelni abba az irányba, hogy olyan csapatunk legyen most, amilyen volt még 2 év ezelőtt, és itt a legnagyobb idéző olyan, hogy mindenki a magyar válogatottat méri mindig, nem tudom, amikor még anno a világbajnok ezüstérmes, olimpia ezüstérmes, de az teljesen más már válogatottak. Azért oké, és az a válogatott mostani nem ugyanazt, ami volt 24-ben. Mi dolgozunk azért, hogy ugyanolyan formába érkezünk erre a romániaire, a Európa-bajnokságba, hogy olyanak legyünk, mint ott. És most láttunk, hogy mi hiányzik. És ha klubban lennék, az egyszerűbb feladata lenne. Azért itt megvizsgálta, és azon a következő héten dolgozó. Most nem 5 hétről beszélek, vagy 5 hónapról, most 3 hét múlva találkozunk. De a román meccset lezártunk, megbeszéltünk az öltözőbe, de az nem elemzés. És egy órakor mindenki kiszállt a gépről, és már ment ahova merre lát. Itt a válogatott azért nem egyszerű.
2: Igen, ezt mondom a hallgatóknak, hogy olyannyira ment amerre lát, hogy a Magyarországon játszó északi különítmény, tehát a Ferencváros és a győri dán-norvég játékosok is ugyanezzel a géppel jöttek, és mindenki, ahogy a szövetségi kapitány mondja, tényleg az volt, hogy a repülőtéren egy gyors puszi, és aztán utána klub kötelezettségek, hiszen jönnek, ahogy mondtam, a hétvégén már BL mérkőzések. Szóval Vovát akartam mondani, de nem becézünk, hanem Golovin Vladimir itt a rádióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál. Elnézést, hogy picit túlcsúsztunk, és mindenféle műsor szerkesztési keretet fölrúgtunk, de hát még annyi kérdésem lett volna, amit majd egy következő alkalommal tudok föltenni. Nagyon szépen tényleg köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, és várunk vissza legközelebb is.
3: Köszönöm a meghívást, és nyugodtan mondjad Vova, az már olyan viszonyban vagyunk.
1: Kedves hallgatók, német Kornél Golovin Vladimirrel beszélgetett az elmúlt percekben.
0: Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Szép napot, drága hallgatók, ez a 109 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport délelőtt. Következik Szabó Bence beszélgetése, vendége Debre Szabolcs volt.
5: Köszöntöm a stúdióban a Geogesszer magyar világbajnokát, Debre Szabolcsot. Nyilván onnan kell kezdenünk, hogy mivel itt a Nemzeti Sportrádióban vagyunk, hogy egyáltalán szerintem tisztáznunk el, hogy mi a Geogesszer. Szerintem ezt az elmúlt hetekben azért sokszor elmondtad már sok interjúban. Annyival elkezdeném, hogy ez egy erősen földrajzhoz köthető játék, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként a te definíciódra, hogy ezt te mennyire tartod sportnak?
6: Én nem tartom, először is köszönöm a meghívást, és nem tudom, az igazság, hogy ez mindig nagyon sokan mindig azt gondolják rólam, hogy nekem erről egy nagyon erős véleményem lesz, hogy akkor most az e-sport a sportnak számít-e, vagy a Geogesszer e-sportnak számít-e, és ezen keresztül sportnak, stb. Ez a kérdésre én nem olyan szoktam gondolkozni, én nem vagyok egy különösebben sportorientált ember szerintem, tehát én annyira sokat nem fűzök ehhez a kérdéshez, biztos vannak olyanok, akik nagyon sokat. Ugye a játék az lényegében arról szól, hogy így Google utcakép alapján meg kell mondanod, hogy hol vagy a világban, és ezt három játékmódon keresztül valósul meg. Ugye az első az a mozgós, a második a nem mozgós, a harmadik az pedig az NMPZ, ahol egy képet kapsz, és nem is mozgathatod a képernyőt sem. És ugye az elsőben igazából információkat talál az ember, hogy megpróbáltál ugye a címet, nagyjából az, hogy hol van, és akkor pontosan így bejön, hogy melyik utcában van. A másodikban csak így a környezet alapján megpróbálja nagyjából bejelölni, hogy melyik országnak, melyik régiójában van. Szóval az NMPZ pedig igazából az ember örül az, hogyha egy kép alapján tudja, melyik kontinensen van, és nevez itt egyből.
5: Kezdjük onnan, hogy most nyerted meg a világbajnokságot nagyjából egy hónappal ezelőtt, és nyilatkoztál már arról, hogy neked egyébként ez egy hosszabb történet, tehát hogy te ezt már egy jó 9-10 éve játszod, ugye?
6: Igen, tehát ugye eredetileg, amikor én ezt a játékot megtaláltam 2017-ben, tehát én akkor 12 éves voltam, akkoriban semmiféle profi környezet nem volt körül a játék körül, tehát hogy volt egy ilyen talán 50 ember, 100 ember összesen, aki így ezzel így olyan szinten foglalkozott, hogy így tudták egyáltalán, hogy mondjuk ilyen alapvető dolgok, hogy melyik országban milyen villanypóznák vannak, hogy ez egyáltalán érdekelt bárkit, az ilyen, nem tudom, most nem tudom, hogy 300 gyömbér volt a világon, aki így ezt így csinálta. És én 2019 körül kezdtem egy komolyan így foglalkozni vele. Igazából 2022-23 körül volt az, amikor először elkezdtek versenyek szerveződni, és aztán amikor a Geogesszer is ráeszmélt, hogy neki is kéne egy világbajnokságot csinálni ők ebből, mert van nézettség, és van rá érdeklődés, meg van hozzá talent is, tehát hogy ilyen tehetség megvan hozzá. És ugye az nagyon hosszú idő volt, tehát én kevesebb ideje csinálom ezt profi szinten, mint amatőr szinten csináltam.
5: Éve, ugye?
6: Igen.
5: Egyébként mondtad, hogy te nem feltétlen, neked nincs egy határozott véleményed arról, hogy a sportnak tekintetője. A társaid, akik a világ mondjuk első 10 játékosában vannak, ők mennyire gondolkodnak szerinted ebben?
6: Én nem tudom, mert alapvetően így, ez nem tudom, hogy más e-sportoknál ez így megvan-e, de ebben a játékban én nem érzem úgy, hogy nagyon sok átfedés lenne így a Geogesszer meg más sportok között. Más e-sportok között van, tehát például én több játékosról tudok, aki mondjuk például Counter-Strike-ot játszott nagyon sokat, meg ilyenek, de hogy így sport és Geogesser közötti, most így hirtelen így nem is tudok így mondani egy ilyen játékosnak, aki egy ilyen más sportában érdekelt volna. Szóval én így, hogyha így egy ilyen véleményt kéne róla mondanom, akkor így eléggé szeparátnak tűnik egymástól a két dolog. Tehát én ezt egy ilyen, nem tudom, én egy játékként fogom fel, mint egy ilyen sportáként, de erről meg lehet mindenkinek a maga véleménye.
5: És a tendencia abban az irányban mutat, hogy ez még inkább komolyan legyen véve?
6: Szerintem ez még nem dőlt el, tehát ugye még ez egy ilyen lassan növekvő e-sport ág ez a játék, és az még egy nyílt kérdés, hogy ebből így ilyen több év táblatában, tehát ez még 3 éve csináljuk ezt, hogy mondjuk ez egy ilyen évtizedet mondjuk ez így meg tud-e maradni egyáltalán. Vagy egyszer előbb-utóbb így leszálló ágba kerül, és akkor igazából megszűnik az érdeklődés, mert mondjuk az emberek úgy érzik, hogy ugyanazt nézik évről évre, jövő évre. 3 év ez nem olyan sok idő, hogy ezt az ember meg tudja mondani. Tehát ez még nyilván én nagyon szeretném, hogy így ennek még nagyobb nézettség legyen, és szerintem lehet is, tehát hogy van potenciálja mindenképpen. Ez egy olyan játék, amiben nagyon könnyű bekapcsolódni nézőként, olyan embereknek is, akik nem foglalkoznak ilyesmivel soha. Tehát ezt is sok embertől hallottam, például, hogy mondjuk a nagymamájuk ezt mondjuk játékot, az mondjuk így könnyebben megérti.
5: Hát lehet, mint, hogy könnyebb, mint egy
6: igen. Igen, mert hát egyszerűen csak annyi arról van szó, hogy ez egy megmondott, hogy hol vagy a világon. És igen, tehát hogyha szerintem jó döntéseket hoznak, akkor ebből lehet egy nagyon szélesebb körben komolyan vett nagyon nagy valami is. De meglátjuk.
5: Te mennyire tartod nagy dolognak így a személyes életedben ezt a VB címet? Nyilván most ezzel talán mondhatjuk azt, hogy országosan is népszerű vagy híres lettél?
6: Hát igen, tehát hogy ez az én életemben nyilván ez egy teljesen transformatív, egy abszolút egy hatalmas nagy dolog, tehát most ugye azt nem tudom, hogy mondjuk így tavaly ezt mennyire mondtam volna, de már akkor is úgy éreztem, hogy azért így a személyes életem mindenki úgy ismert engem, mint a Geogesser ember, tehát hogy ez már tavaly is megvolt, meg azóta, hogy ezekre járok, azóta ugye, hogyha így valakivel először találkozom, és akkor el kell neki mondanom, hogy így mivel foglalkozok az életben, akkor ez az első dolog, ami feljön. Szóval ilyen szempontból ez már definiálta az életemet, már egy pár éve, de úgy így, hogy egy ország számára ez így valamennyire ismert lettem, így eként azzal, hogy engem ennek a világbajnoksággal asszociálnak, az teljesen más. Tehát ez a második helyen, meg az európai első helyen tavaly azért közel sem volt annak olyan visszhangja, mint ennek. Pedig kompetitív szempontból most azt mondja, hogy döntőbe bejutsz, és akkor ott 3-2-re nyersz, vagy veszítesz, az nem akkor nagy különbség, de akkor ugye az a 3-2-es vereség az azt jelentett, hogy ezüstérem, azt nem lehet annyira jól eladni, de az, hogy világbajnok, azt már el lehet. És akkor ez most így bejárt mindenféle médiát, én nagyon élvezem a figyelmet, tehát nekem ez így abszolút bejön és tetszik. Hát igen, ez most...
5: A környezeted egyébként, hogyha rákérdeztetek itt családi környezet, vagy éppen ugye úgy tudom egyetemre jársz ők, ez mind hogyan csapódott le a te környezetedben?
6: Hát ők mindenképpen nagyon büszkék rám. Ugye ők ugyanaz igaz, mint ugye rám, hogy nekem ez már egy régóta ment ez a dolog, és ők már hozzá voltak ahhoz szokva, hogy én Geogesserrel foglalkozom, és néha vannak ilyen sikereim, és akkor annak lehet örülni. Tehát ők ugyanúgy örültek, mint mondjuk így tavaly, amikor jól szerepeltem, de kifejezetten azzal kapcsolatban volt egy nagyon nagy változás, hogy ilyenkor azért így mindenki, akit így ismertél az életedben, az így megjelenik. Tehát így gratulálni, meg hogy így azért, hogy így... Tehát olyan szemben volt más, nagyon sok ember volt, akivel mondjuk így évek óta nem beszéltem, tehát amióta mondjuk elkezdtem a Geogesserrel, azóta nem beszéltünk, és akkor most már látom, hogy ott vannak, és akkor ez egy ilyen érdekes dolog, hogy akkor kicsit úgy érzi az ember, hogy de akkor tényleg most így minden, amit eddig csináltam, annak ez így a csúcsa. Tehát így ez ide futott össze minden. Ez az érzés, ez még nem volt meg, ez nagyon új. De mindenképpen jó, hát így azt érzi az ember, hogy a munkájának meg volt az értelme.
5: Mivel vagy te jobb, mint a világ többi játékosa?
6: Szerintem, tehát hogy így mentális stabilitás így a színpadon. Tehát ez egy nagyon nagy különbség az online játék és a LAN setting között, hogy amikor fent vagy, és így egy közönség előtt, tudva azt, hogy ez nagyon sokat számít.
5: Igen, ezt mondjuk el egyébként mindenképpen, hogy ugye a világbajnokságot egy olyan külső helyszínen rendezik, tehát ezt alapvetően mindenki online tudja játszani, de ezt egy olyan helyszínen rendezik, ahol berendeznek nektek egy gyakorlatilag számítógépekkel teli termet, van egy nézőközönség is, tehát ilyen szempontból ez egy különleges atmoszférát teremt, hogy abban, hogy egyébként neked szurkolnak a úgymond a nézőtérről, ahhoz is hogyan alkalmazkodsz.
6: Igen, és ezt ugye gyakorolni nem lehet, tehát ugye otthon az ember az görnyedhet a gép előtt akármennyit akar, és játszhat annyi játékot, amennyit akar, megtanulhat annyi dolgot, amennyit szeretne, de azt így nem tudja gyakorolni, hogy egy élő közönség előtt, ugye élesben, így mennyire tud összpontosítani, mennyire tudja így össze, így hozni azt a formát, amit egyébként ő így csak így szimplán tudás alapján tudnia kéne, és ebben nagyon nagy különbségek vannak, tehát ezért én azt nagyon látom, és nagyon látszik, amikor mondjuk megnézi az ember mondjuk így ezt a 24 játékost, ami kint volt jelenlegi VB-n, hogy vannak olyan játékosok,

0: tudni, hogy ő így online, és ő is elmondaná magáról, hogy online ő nincsen benne mondjuk a legjobb 10-15 játékosban a világon, viszont az ilyen élő versenyeken minden jó helyezést ér el, mert egyszerűen így nem viseli meg az, hogy őt nézik, és hogy ott neki így számít az, hogy hogyan játszik. Tehát, hogy vannak ilyenek, és ez egy nagyon, szerintem ahogy megy az idő előre, hogy így ez egyre több minden, amit így meg lehet tanulni, ugye mert ugye játék lényegében olyan dolgokból áll, hogy minél több dolgot kell memorizálni. Tehát minél több dolgot memorizál az ember, annál jobb, és olyan az idő előre, egyre jobban kitalálja mindenki, hogy miket érdemes memorizálni, mi az ilyen egész készlet, amit így kell tudni, és ahogy ezeket így megtanulja minden játékos, úgy egyre inkább így kihangsúlyozódik az, hogy a különbségek ugye abban fognak megnyilvánulni, hogy a mentális ereje az kinek mennyi. Szóval szerintem ez csak fokozódni
1: fog. Nem az a fajta tudás, amit te összegyűjtesz és memóriaként próbálsz előhívni, hanem hogy stressz helyzetben hogyan hatnak ezek a dolgokra.
0: Igen, mert én azt mondanám, és ez nem volt mindig így, tehát mondjuk az első világbajnoki idén 23-ban, én azt gondolom, hogy nagyon sok játékosnak voltak még ilyen jellegű előnyei, hogy mondjuk valaki erről az országról, vagy arról az országról egyszerűen sokkal többet tudott, mint mások, és amikor volt egyben az országban mondjuk egy kör, akkor így esélyese volt egyik vagy másik játékosnak. Most már ilyeneket nem nagyon szoktam tapasztalni, tehát hogy mindenki így 3 év alatt, óta ez már egy profi szinten működik, mindenki kicsit megtanulta azokat, amik tényleg számítanak, és a tudás készlete a játékosokra nagyon hasonló egymáshoz. Szóval igen, tehát ez mondjuk így nyilván, amikor még az ember mondjuk így menőzni akar azzal, hogy mondjuk mennyit tud, akkor azt mondja, hogy mondjuk ezeket a városokat tudom ebben az országban, vagy tudom ezt a különböző fajta útjelzést így minden országban, Európában, de ezeket a legtöbb játékos tudja azért. És nem ezen szokott múlni az, hogy kinyeri meg az egészet, hanem az, hogy tényleg egy stressz helyzetben ki nem hibázik.
1: Földrajzból gondolom 5-ös voltál általános középiskolában.
0: Ha jól emlékszem, igen.
1: Ezt hogyan tudod mondjuk a mindennapokban is használni? Tehát szoktak-e, mit tudom én, barátok megkérni arra, hogy na most nézz egy képre is, és hogy na akkor erről mit mondasz?
0: Igen, ez így, ez valamennyire szokott lenni. Én ezt úgy gondolom, hogy ebből több lesz, tehát én azért számítok, hogy jövőben nagyon sokat fognak engem azzal, hát nem is tudom ugratni, hogy egyszerűen, hogyha megkérdezem valakitől, hogy hol van, akkor nem mondja meg, hanem egyszerűen küld egy képet, és akkor talált ki nesze. Tehát én erre fel vagyok készülve lelkileg, hogy ez így ki lesz használva, de én ezt szeretem, tehát én szeretek ebben a szerepben élni, nekem ez egy ilyen abszolút egy olyan, hogy én erre készültem, ezért dolgoztam rengeteget, mert akkor is, amikor ennek nem volt semmi értelme, és én, tehát én élem ezt a szerepet. Tehát én szeretek a geogesszer figura lenni. Abszolút ezt én így vállalom, szóval minél többet emlékeztetnek erre az oldalamra, annál boldogabb vagyok igazából.
1: Menjünk egy kicsit bele a VB döntős meccsetbe, mert ott volt egy nagyon érdekes tipped is, amit talán mondhatunk ilyen vagánynak, merésznek, ugye amikor a betippelted Fehér Oroszországot úgy, hogy egyébként a hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy nagyon sok olyan ország van, ami nincs benne a játékban, tehát Afrikának jelentős országai nincsenek benne, ott néhány országon, Európában például Fehér Oroszország olyan ország, ami nincs benne a játékban. Hogy ez is egyfajta, ez a mentális játék, nem? Tehát ebben több tudtál lenni.
0: Igen, tehát az tényleg már olyan volt, hogy ugye kontextus az volt, hogy ugye 5 körből áll egy játék itt az egyenes kieséses szakaszban, és ugye, hogyha az ember 3 kört megnyer, akkor ugye már értelemszerűen az 5 körből megnyerte a többségét, szóval akkor vége a játéknak, és a Blinky megnyerte, az ellenfele megnyerte az első 2 kört, tehát 2-0-ra vezetett, és volt egy harmadik kör, ami ugye a második moving kör, tehát a második mozgós kör, és ebben a mozgós játékmódban ő egyértelműen a világ legjobbja, tehát mindenki tudja róla, és emiatt így nagyon sok néző azt már azt várta, hogy akkor ő azt ugyanolyan simán meg fogja nyerni, mint az elsőt, és 3-0-ra lever, és ebből a szituációból én visszahoztam ezt az állást 2-2-re, úgyhogy az utolsó játékmód, az NPC, ugye ahol csak egy képet tesz, ha lehet látni, és nem mozgatod a képernyőt, ott már én vagyok a jobb a kettőnk közül, és ugye ahogy én visszahoztam egy rossz állásból a helyzetet, ugye az is így már így látszott rajta, hogy ő így nem a legjobb formában van. Szóval én akkor már azt éreztem, hogy oké, ezt meg fogom tudni nyerni, tehát hogy már itt én oldalamon van a szerencse, és ugye annak a játéknak a második körében már, tehát láttam, hogy ott kaptunk egy ilyen kört, ahol ugye lehet Ukrajna, lehet Oroszország, lehet valami balti állam, tehát volt 2 ember, aki pecázott, meg rakás, fű, meg fa, tehát nem volt annyira sok minden, ami alatt meg tudtam volna mondani, hogy pontosan hol van ez. És úgy voltam vele, hogy ezt ő se fogja tudni, és ha ő se tudja, meg én se tudom, akkor én betippelek a közepére. És akkor betippelem Fehér Oroszországot. Én ezt nagyon megbántam egyébként, hogy nem csináltam azt, amit eredetileg szerettem volna. Én szerettem volna egy olyat, hogy bezumolok így Minszk belvárosába, és akkor lerakom egy ilyen nagyon pontos helyre, egy olyan helyre, ahol egyértelműen nem ott van, és úgy küldöm be ezt a tippet.

0: aztán utána végül így a Fehér Ország névre raktam a térképen, mert úgy voltam, hogy egy kicsit lehet, hogy izé, számítottam arra, hogy Ukrajnára fog rakni, és akkor kicsit közelebb akartam lenni Ukrajnához, hogy biztonságosabb legyek, de igazából mindegy volt. Tehát mindenki levette azt, hogy ez egy hát most már legendásnak nevezhető tip volt, és következő körben pedig vége is lett a játéknak, szóval gyorsan vége lett.
1: Egy napodból mennyi időt veszesz el?
0: Manapság én nem sokat. Tehát én kifejezetten azt mondanám, hogy amikor ezt így kifejezetten hobbiból toltam, csak így időmulatásként, így ilyen, nem tudom, 19-21-ig, akkor nagyon sok időt töltöttem el vele, tehát sokat térképészkedtem, ugye a játék az ugye különböző térképekre épül fel, tehát mondjuk az ember kiválaszt nagyon sok több ezer helyszínt, és akkor azokat mondjuk random bedobálja valakinek, és akkor az ilyen jellegű térképekből áll össze a játéknak nagy része, és akkor nekem volt egy saját térkép, amivel nagyon sokat időt töltöttem, megpróbáltam ilyen érdekes helyeket kikeresni másoknak, meg stb. Tehát nagyon sok ilyen random ilyen elfoglaltságom volt a játékok kapcsolatban, mert nagyon sok időt beleöltem, és manapság kifejezetten ezzel kapcsolatban konzervatíva vagyok, tehát hogy amikor így azt érzem, hogy kicsit elkezdek kiégni, akkor itt otthonjam a játékot egy kicsit egy pár hétre, meg napközben se szoktam.
1: Tehát akkor
0: ezt
1: mondjuk, hogyha te azt mondod, hogy egy-két hétig nem játszol, akkor az nem jelent jelentős visszaesést.
0: Nem. És ez most már nagyon gyakran tapasztalom egyébként, hogy amikor már az ember így többször megtanulta ugyanazt, tehát ugye mondjuk egyszer megtanultam mondjuk azt, hogy Oroszországnak mondjuk különböző részé hogy néznek ki, akkor azt még utána elfelejtem, de hogyha utána más következő évben megint begyakorlom, aztán harmadik évben megint begyakorlom, így a verseny előtt, mire már negyedjére kezdünk neki, addigra már olyan sokat nem felejtek belőle. Addigra már így beégett ez a tudás valamennyire. Szóval én most már úgy érzem, hogy nagyon sok dolgot így nincs értelme gyakorolnom, mert konkrétan lerontom a saját esélyemet azzal, hogy én nagyon jó bevált, ilyen berögzült tudást, az így felülírom valamivel, és akkor így, nem tudom, ezt sokokon látom egyébként, hogy mondjuk azt csinálták, hogy mondjuk így nagyon sokat próbáltak az utolsó pillanatban így készülni, így nagyon széleskörűen, és az a baj, hogy ilyenkor nem nagyon tudod ellenőrizni, hogy igazából mit csinálsz. Tehát nagyon sokszor történik az, hogy tényleg nagyon sokszor játszottam a Brazíliát, tudod, hogy Brazíliának nagyjából melyik része hogy néz ki, aztán amikor megtanulsz így 50 új dolgot, csak azért, mert nagyon-nagyon biztosra akarsz menni, akkor arra az 50 dolgra fogsz fókuszálni, és nem arra, ami már bevált neked korábban, hogy egyszerűen csak így nézed, hogy néz ki, és akkor az alapján megmondod, és tök jól meg tudod mondani. És akkor emiatt itt sokszor azt tapasztaltam, hogy bizonyos játékosok sokat gyakoroltak, és rosszabbak lettek, mert másra fókuszáltak utána. És ezt így el akartam kerülni, és ezért kifejezetten, amikor így nem gondoltam azt, hogy most nagyon sok értelme lenne nekem gyakorolnom, akkor egyszerűen hagytam az egészet, és tényleg itt az elmúlt 3 hónapban én olyan sokat nem gyakoroltam. Tehát, hogy ilyen nem tudom, én augusztusban játszottam igazán, és akkor is csak egy ilyen napi néhány órát. Tehát, hogy 25-ben sokkal komolyabban mentem, és 25-ben rengeteget tanultam, rengeteget készültem, és akkor meg lett az eredménye, és hiszem, hogy nem kellett ugye másodjára is megcsinálni. Akkor már megcsináltam a munkát, és miután megcsináltam a munkát, azután már igazából egy kis gyakorlással már elég jó voltam ahhoz, hogy mondjuk idén megnyerem a világbajnokságot.
1: Egyébként a te esetedben ez mennyire ilyen személyes tapasztalatok alapján, vagy mennyire csak az internetről szedted össze, tehát hány országban jártál?
0: Hát személyes tapasztalat alapján nem olyan sok, tehát én Európán kívül például nem jártam még, viszont mindenképpen tervezek, tehát ez már így nyilván így a játékban azért előfordul az, hogy az embernek felkelti egy-egy helyszín az érdeklődését, illetve nagyon sok olyan ember van, és én nem tartoztam például ide, amikor elkezdtem játszani, de nagyon sok ember úgy kezdett el játszani a játékkal, hogy eleve nagyon olyan szellemű volt, hogy szeretné látni a világot, és akkor ebbe így belejátszott ez a játék. Tehát sok embert ismerek, például itt a környezetemben, Geogesszeren belül, aki mondjuk nagyon-nagyon szeret utazni, és nagyon sokat utazik, és ez így az életének egy nagy része. És egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen ozmózis útján ez így átivódott belém, tehát hogy most már egy kicsit úgy érzem magam, hogy már szeretném látni a világot, szeretnék menni a helyekre, és most ugye így ennek a játéknak köszönhetően van valami pénzem is hozzá, szóval sok tervem van, sok ötletem van, meglátjuk, hogy hol jutok el, lehet, hogy azért, nem tudom, 27-ben majd fogok tudni egy C-tippet nyomni valami olyan, nem tudom, helyszín alapján, amit az következő egy évben fogok látni élőben, ezt mondjuk meglátjuk.
1: Mennyit lehet egy világbajnoki címmel szerezni, mennyi pénzt?
0: Hát nagyjából egy ilyen évente változó, de én egy ilyen
1: hát gondolom, növekszik.
0: Igen, hát most kifejezetten az volt, hogy most így tavalyról idénre így is stagnált, mert az a baj, hogy növelni az egy nagyon nagy kockázat, mert hogyha növeled, akkor hogyha mondjuk így egy később van egy visszaesésed, akkor utána csökkenteni kell a pénzdíjat, és nagyon csökkenteni a pénzdíjat, az nagyon rosszul néz ki, tehát egy összes támogatót elhagy. És emiatt, hogyha mondjuk így meg is tehetni a játék, hogy emeli a pénzdíjat, arra azt próbálják inkább csinálni, hogy csak így megtartják, ahol eddig van, és hogyha később tényleg nagyon jól mennek a dolgok, akkor egy kicsit emelünk még. Én azt mondanám, hogy nettó egy ilyen 7-8 milliós nagyságrendben lehet évente keresni az, hogyha megnyeri az ember, és akkor ugye ilyen második, harmadik, negyedik helyekkel már névileg kevesebbet. Tehát nagyjából az ilyen top 4-be be kell jutni, hogy mondjuk egy ilyen, nem tudom, évi 2 milliót tudjon keresni az ember. Tehát én ilyen szempontból szerencsés vagyok, hogy nagyon ilyen top heavy az egész, tehát az embernek így nagyon a legjobb pár helyezést meg kell szereznie, ahhoz, hogy ezt így ilyen megélhetés szempontjából tudja nyomni, véglenesen is. És ez nekem tavaly is idén megvolt. Szóval így most így nem tudom, amikor a játék ugye lehetőleg nő, mert 23 még kisebbek voltak a pénzdíjak, akkor én nem nyertem sokat, most viszont, hogy viszonylag nagyok, most meg viszont nyerek, szóval nekem ez így szerencsése jött ki.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan tervezed a jövőt. Ugye Magyarországon, mint beszéltünk róla, azért egyre többen megismernek. Mondjuk, hogyha egy évben előre gondolkodsz, akkor mi az, amiket szeretnél csinálni? Ugye nyilván, mint beszéltünk róla, egyetemet azt gondolom, hogy folytatod, de egyébként mi az, ami esetleg változik az életedbe?
0: Szerintem olyan nagyon sok dolog olyan szempontból nem fog változni, hogy én ugye az egyetemet folytatom tovább. Szerintem nem tudom, hogy mi lesz a szakmám, miután befejezem az egyetemet, de én sejtem, hogy valószínűleg ugyanaz lesz, mint ami lett volna, ha nem lett volna a GeoGuessr. Hát én ugye, tehát hogy addig, ameddig annyi pénzem lesz, és én nem számítok arra, hogy ennyi pénzem lesz a közeljövőben, hogy amiből nyugdíjba tudnék menni, addigra én úgy vagyok fel, ugyanúgy fogom folytatni az életemet, ahogy egyébként is folytatnám, mert nagyon könnyű beleesni abba, az ember elhiszi, hogy most egy nem tudom, pár évvel előrébb van, és akkor most egy kicsit lazsálhat, és akkor lehet így más dolgokkal foglalkozni, és aztán előbb-utóbb visszakerül ugyanoda, ahol lehetleg volt, csak ugye hiányzik az a pár év tapasztalat, amit az alatt megszerezhetett volna. Szóval igen, én egyszerűen ezt próbálom csak egy ilyen extraként felfogni, és nagyon nem tudom úgy kezelni a dolgot, hogy nem tudom, tehát hogy éltem az életemet úgy, ahogy eddig élném, és ennyivel több pénzem van, és ennyivel több ismertségem van, mennyire jó.
1: És akkor térjünk egy kicsit ki arra, hogy mégis ugye minden említettem, megbeszéltünk róla, sportrádióban vagyunk neked, gyerekkorodtól kezdve milyen egyéb sporthoz volt bármiféle közöd, mert ugye nyilván van egy ilyen sztereotípia, amit most, hogyha a rádió hallgatók nézik is az adott kameraképen keresztül a beszélgetésünket, akkor látják rajtad, hogy nem vagy egy kövér srác, egy vékony srác vagy, tehát hogy mondhatjuk, hogy még sportos hallgat is vagy, szóval milyen sportokhoz volt neked egyáltalán közöd?
0: Tehát sporthoz sok közöm nekem nincs. Ugye, tehát kiskoromtól kezdve nekem ez egy olyan dolog volt, hogy egyszerűen jobban vonzottak az ilyen, nem tudom, kognitív irányultságú dolgok, tehát ez ilyen, hát olyan játékok, mint a GeoGuessr lényegében, ahol az ember csak így leül, és akkor az aját használja, ami egy, nem tudom, tehát hogy így nyilván jó, hogy az embernek megvan ez a balansz, és nekem ez egy kicsit egy ilyen sok ideig tartott, amíg így, nem tudom, hozzá nőttem ahhoz, hogy nekem így mozognom is kell, de hogy így egészséges maradjon az ember, minden nem csak mentálisan, hanem fizikailag is. Tehát most már így egy éve így, hát kisebb több szorgalommal így járok kondiba is, tehát ezért próbálom így felvenni a fonalat, de ilyen nagyon nagy sportalkat soha nem leszek szerintem. Hát igen, figyelj, tehát egyébként a sztereotíp olyan szempontból igaz, hogy azért szerintem azok, akik ezzel a játékkal játszanak, azok általában nem óriás nagy focisták vagy futók. Igen, ez így van.
1: Minden esetre készültem neked néhány képpel, amelyet oda fogok neked adni. Ugye nyilván, mint ahogy beszéltünk róla, a játéknak az a lényeg, hogy egy kép alapján adott esetben, hogyha ugye nem tudsz mozogni, akkor megmondd, hogy hol van. Nos, én sportos helyszínekkel készültem neked, vagy egészen pontosan Forma 1-es pályákkal, és elsőként oda is adok neked egyet. Nos, nyilván a rádiók hallgatók kedvéért beszélek én is róla, de beszélj róla te is, és kérlek, mondd, hogy mit látsz, és illetve milyen tipped van. Az elsőt egy könnyebbet adok. Van rajta felirat is, de a Forma 1-es pályákat azt mondtad, hogy ugye egyébként Google térképen meg lehet nézni, és úgy rákerestem, hogy viszonylag bejárhatóak.
0: Igen, tehát igen, a Forma 1-es pályák, ugye általában így az ilyen versenypályák, mint olyan egyébként így mindig érdekeltek, mert nekem kiskoromban, tehát 3 éves koromban mutatta nekem, emlékszem, az apukám meg a Gran Turismo-t, és én kiskoromban nagyon sok ilyen autóversenyzős játékkal játszottam, szóval ez nem idegen hozzám, csak ugye hát én személyesen nem autóversenyeztem soha, szóval ez mindig egy olyan dolog volt, amit így oké, tehát mondjuk a képernyőn mondjuk így látok, meg játszom, de hogy így nem személyes sportént tűzöm.
1: És akkor mit ugye, játsz a képen? Van rajta ugye egy völgy, gyakorlatilag a kamera az lefele megy, és utána a fölfele van egy jobbra vezető kanyar.
0: Vagy hát balra, attól függ, hogy az ember. Hát így először balra, aztán jobbra,
1: ugye így van, egy így van.
0: S-alakú kanyar.
1: És a színek pedig ugye a rázók alapján, tehát most a rádióhallgató kedvéért is pirosak, illetve sárgák.
0: Igen. Ez ugye az egyik leghíresebb kanyar a Forma 1-ben, ez az órúzs, illetve a mi a másik neve? Mert ugye órúzs, és akkor van a
1: hát most ezzel megfogsz. Órúzs szoktuk használni leggyakrabban.
0: Igen.
1: Ez ugye Belgiumban van.
0: Igen, és ezt így szokták mondani, hogy akkor órúzs, de ugye ez egy két kanyar, és akkor mindig mondják, hogy nem ez, amit igazából tényleg látsz, az a másik. és akkor így, hogyha nagyon sznobol sokkal lenni az ember, csak elfelejtettem már a nevét, nem, most most már nem foglalkozom.
1: Igen, az a Spa-Francorchamps, ez a Forma 1-es helyszín, ez ugye, hogyha meg kell elmondod, akkor gondoltad, hogy hol van Belgiumon belül is.
0: Igen, igen, nem van így a német határ közelében, itt én észak-keleten, Valóniában.
1: Így van, ugye Max Verstappennek gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez majdnem, hogy hazai versenye. És menjünk tovább akkor, mert ezt elég könnyen kitaláltad, de ezek alapján azt hiszem, hogy a többi is könnyű lesz. Mm. Adom a következőt. Ez is egy ikonikus helyszíne a Forma 1-nek.
0: Igen, igen.
1: Itt is mondjuk el, hogy hogyan néz ki a kanyar, ugye jobbra kell bekanyarodni, és utána van egy, tehát elég éles jobb kanyar, és utána pedig egy balra kivezető egyenes.
0: Igen, voltak idők, amikor ezeknek a kanyaroknak a nevét én még tudtam, ugye ez a Monza versenypálya, ugye Milán közelében Olaszországban, és ugye itt így látszik ugye a tipikus ugye piros-fehér-zöld, illetve zöld-fehér-piros
1: hát szegély. Ugye Olaszország ugye a jellemző színek.
0: Igen, igen, és ilyen sok.
1: De egyébként, hogy a környezetet is nézed, azt is tegyük hozzá, hogy az is jellemzően Észak-Olaszország?
0: Hát mondjuk a fákból nem tudnám megmondani, tehát a fák Európában azért itt egy hasonló éghalat, mondjuk itt Észak-Olaszország így éghalatilag annyira nagyon nem különbözik ki, mondjuk így Franciaországtól, Magyarországtól, mondjuk a fák alapján meg tudjad mondani, hogy ez pontosan hol van. Ehhez általában ilyen nem tudom, humán infrastruktúra, meg ilyen házak kellenek, meg ilyenek, hogy bebizonyosodjon az embernek. Szóval igen, meg hát ugye segít az, hogy itt van a Monza is. Látszik az egész pálya, akkor az könnyű ötkázni.
1: Abszolút. Egyébként ilyeneket gondolom nem szokott bedobni a játék.
0: Nem szokott, így néha előfordulhat nagyon ritkán, hogy mondjuk így tényleg, ahol ugye van utcakép, és ezzel útnak lehet mondani, felmerülhet, de ez szerintem az ilyen világbajnokságos térképekből, ahol így van egy ilyen valamennyi kiválasztás, hogy mondjuk így csekkolják, hogy így mondjuk így ne kerüljön bele olyan, amit tényleg nem lehetne mondani, vagy teljesen egy ilyen véletlen került be, abból szerintem kiszednék az ilyen versenypályákat, mert nem van nem standard, és nagyon sokat lehet nyerni az, hogy az ember csak ismeri a sportot.
1: Hát akkor menjünk tovább, és akkor az utolsót odaadom, de hát valószínűleg ezek alapján ezt is könnyen ki fogod találni. Itt is ugye van egy...
0: Óriáskerék.
1: Így van, az óriáskerék sokat segít, ugye az, aki a Forma 1-et ismeri, az nagyjából már ugye hallgatóként is gondolhatja, hogy ez melyik pálya. Itt is van egy éles jobbkanyarunk, majd egy befele vezető balkanyar, és hogyha tovább megyünk, ami már nem látszik azon a fotón, amit mutatok, akkor ott pedig egy jobbkanyar van, és egy célegyenes.
0: Igen, ugye ez a Suzukának a legvége Japánban.
1: Mi a jellemző ezzel kapcsolatban? Vagy itt van ilyen nagyon jellemző japán dolog ezen a képen?
0: Konkrétan japán dolog, én egyébként szerintem nem látok ilyet. Ugye ezek a versenypályák, ezek olyanok, hogy általában az elég sajátos helyszínek, tehát hogy azért eléggé minden teljesen ki van alakítva, és így nem látsz sokat mondjuk ilyet tényleges földrajzából a helynek. Szóval előny az, hogyha az ember így valamennyire azért ismeri, hogy melyik pálya hogy néz ki. Én mondom, én ezeket sokat láttam, tehát én gyerekkoromban nagyon sokat játszottam mindenféle autóversenyzős játékokkal, szóval láttam ezt ezerszer. De igen, ez mondjuk így néha belegondolok ebben, mondjuk érdekes, hogy amennyit játszok a GeoGuessr-re manapság, mert ugye így megéri nekem, és ezzel sokat foglalkozni, ez nekem így lényegében a munkám. Hogy sok dologgal, amivel mondjuk régen foglalkoztam, vagy régen játszottam, azzal manapság nem foglalkozok, és akkor így eltünedeznek így a memóriámból bizonyos dolgok így vele kapcsolatban.
1: Akkor hozhattam volna egy olyan versenypályát, amit most került be a versenynaptárba, gyakorlatilag a madridi ringet, mi?
0: Igen, igen. Valami nagyon volt. Hát most jártam Madridban egyébként pár napja, szóval ez lehet, hogy pont...
1: Lehet,
0: hogy pont tudtam volna, de igen, azokat kevésbé ismerem általában.
1: Kaptunk egy elég jó teljes képet arról, hogy mi is ez a GeoGuessr, és valamelyest megismerhettünk téged, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, és egy szerintem egy akár hallgatói szempontból is egy élmény volt, úgyhogy köszönöm szépen. Debre Szabolcs volt a vendégünk.
0: Köszönöm, itt lettem.
2: Debre Szabolcs nyilatkozott az elmúlt percekben riporterünknek, Szabó Bencének. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Sport délelőttbe. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szalai Kristóf, a folytatásban pedig következik a Sporthely című műsorunk Nyágúj Gergellyel. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. További kellemes rádiózást kívánok.
3: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Teher alatt nő a pálma, tartja az ismert ókori latin mondás. És ezzel minden szentesi egyet is ért, rajta is van a város címerén, ami a lakosság szívós élni akarását, valamint az örökös megújulás szimbolizálja. Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergely vagyok. A Sporthely mai adásában a Kurca partjára látogatunk, és bár szentes nevének hallatán sokan talán Attila Hun király egykori sátorvárosára, vagy a Hungarikumnak számító szentesi paprikára asszociálnak, a helyi fürdőkomplexum, valamint az 1934-ben alapított vízilabdaklub legalább ennyire a térképre helyezte ezt a délalföldi középvárost. A férfi csapat több mint 50 éve megszakítás nélkül a legmagasabb osztályban, az OB1-ben szerepel, és az előző évezred végén komoly sikereket ért el, mind hazai, mind pedig nemzetközi porondon, akár a 81-es kedvdöntőre, akár a 91-es bajnoki ezüstre gondolunk. Az igazi hírnevet mégis a 90-es évek legendás női csapata szerezte a klubnak, amikor 1993-ban első és máig egyetlen magyar női alakulatként felült Európa trónjára. A gárda magja alkotta a 94-es világbajnok válogatott gerincét, és zsinórban 7, összességében pedig 11 bajnoki elsőséggel örökre beírta magát a magyar vízilabdázás aranybetűs történelem könyvébe. A dr. Tóth Gyula vezetőedző, valamint a Stieber Mercedes fémjelezte, és a tragikusan korán elhunyt Sipos Edit vezette, a Siposikreket és a Tóth testvéreket, az ugyancsak idejekorán égi pályára lépett Vince Editet is magába foglaló csapatban olyanok pólóztak, mint a megdöntő hőse, a kapus Huf Zsuzsanna, vagy Róna Széki Ildikó, Rafael Irén, Szamosi Csilla, Erdőháti Nagy Anett, Debreceni Beáta, Kádár Noémi, Pengő Ágnes, vagy Verbo Aliz. Az ő örökségük nyomában indulunk most el, házigazdánk pedig egy nem kisebb egykori center, a 2008-ban Pekingben olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes, BL győztes és sokszoros magyar bajnok Kis Gábor, aki jelenleg a Szentesi Vízilabda Klub szakmai igazgatója. Tartsanak velem! Ez tehát a Sporthely, szentesen vagyunk, itt ahol most megálltunk, az egészen pontosan a Sipos Edit szobra, és tényleg egy picit emlékezzünk 94 Róma világbajnokára, a 93-as szentesi meggyőztes csapat tízszeres magyar bajnokára, tényleg hatalmas űrt hagyott, és hát a szentesi vízilabda azóta is ennek az emléknek tiszteleg, tehát ezt a terhet, vagy ezt az örökséget kell cipelnetek? Milyen így most a mai világban egy kisvárosi vidéki vízilabda klubot vezetni?
4: Hát először is örülök, hogy itt vagy, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, nagyon szép múltra tekint vissza amúgy a szentesi vízilabda. Női oldalon meg még extra teljesítményekre és nagyon nagy dolgokra, hogy ott a férfi oldal is, hogyha visszatekintünk tényleg a nagy távolba, akkor ott is, hála Istennek, nagy olyan dolgok történnek, amire lehet büszke a Szentes városa. És igazából ezt lehet teherként is felfogni, attól függ, milyen nézőpont, meg honnan nézzük. Én azt gondolom, hogy az időszakokat és a korszakokat nem lehet összehasonlítani. Teljesen más körülmények vannak most, meg más körülmények voltak azokban az időszakokban, amikről most beszélünk, de én mindenféleképpen ezt pozitívként látom, tehát nagyon jó dolog, hogy ez van, ez a múlt, mint a nem lenne. Úgyhogy szerintem ez nem teher, hanem inkább büszkeség.
3: És ha már ugye a férfi sikereket említett, hogy komoly kek sikerek nemzetközi kupában, magyar bajnokságban nagyon szép eredmények, ezt tudod inkább hasznosítani, bár ezt gyanítom, hogy ma már, ha nem is irreleváns, de tényleg csak történelem, vagy a te saját játékos múltadat, hiszen azért ugye te is szép sikereket értél el, és nem csak Szentesen, hanem az országban nagyon sok helyen.
4: Hát igazság szerint a Szentes Vízilabda Klub múltjára szakmailag nem azokat a dolgokba kapaszkodom úgy bele, amikor irányítom szakmailag a klubot, hanem abban, amit én éltem át. Leginkább abban tudok ilyenkor hasonlatokat húzni, vagy esetleg döntéseknél támaszkodni olyan dolgokra, hogy voltam olyan szerencsés, hogy hosszú ideig játszottam klubokba, nem egy klubba játszottam le az életemet, hanem nagyon sok klub építkezésében, vagy több klub építkezésében része voltam, kezdve egy Egertől, ahol a nulláról építkezett egy klub, és végül magyar bajnok lett, vagy egy Szolnokról, ahol úgy szintén a bajnokság alsóházából indult el az építkezés, és végül a világ legjobb csapata lett. Sokszoros magyar bajnokként, meg BL győztes tapasztalattal azért ezeket úgy tudom továbbhozni. Meg olyanban is volt részem, mint a Vasasban, amikor például egy nagyon jó csapatba érkeztem meg, mint játékos, és ott hozni kellett a profi szinten elvártakat, és hála Istennek maximálisan sikerült ezeket teljesíteni, vagy helyjel közel maximálisan. Úgyhogy ezekre a tapasztalatokra szoktam amúgy támaszkodni, amikor valamit dönteni kell, vagy valamilyen úton el kell indulni. Nyilván nem csak a döntéseken múlik az, hogy hova fog jutni egy klub, hanem nagyon sok múlik amúgy a környezeten, a lehetőségeken, és nyilván profi sportról beszélünk, ahol napi 6-8 óra munka van egy sportolónak, ezért nyilván van ennek egy anyagi oldala is, és azokban a klubokban, amikről most beszéltem, az építkezésben azért megvolt ez az oldala is, az egyik pillére az építkezésnek. Ez mindig más és más, tehát ezért nehéz ezt összehasonlítani. Itt a Szentesen is megvannak ezek a pillérek, de nyilván nem olyan nagyságrenddel, mint az előző említett kluboknál, úgyhogy vannak sajnos azok a helyzetek, amikor az anyagi lehetőségek meghúzzák a felső határt.
3: És ugye elvárásokról és eredményekről beszéltél, és erről már beszélgettünk, mielőtt bekapcsoltam a felvevőt, hogy azért itt Szentesen mindenki is ért a vízilabdához, és elvárások talán a múlt miatt mindig is voltak, vannak, lesznek. Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű ezeknek megfelelni, vagy mennyire reálisak egyáltalán az, hogy tényleg itt az egész város tudja pontosan, hogy mi a teendő, aztán amikor esetleg nem úgy alakul valami, akkor nyilván jön itt a kritika rendesen.
4: Hát nyilván, ez egy jó dolog amúgy, hogy Szentesen egy ilyen nagy múltja van a vízilabdának, és mivel egy majdnem 100 éves klubról beszélünk, azért ez egy tök jó dolog, hogy itt mindenki érintkezett a vízilabdával. Tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül 10 emberből 7 biztos valamennyi ideig vízilabdázott. Valaki egy hétig, de valaki meg 20 évig, és nyilván aki egy hétig vízilabdázott, az is hasonlóképpen ért a vízilabdához, és ezt a szó pozitív oldaláról mondom, mind aki 20 évig. Szóval a kritika az van, hála Istennek pozitív is, de ugyanúgy ezzel együtt jár a negatív kritika is. Megfelelni, azt gondolom, hogy igyekszünk, nagyon-nagyon szeretnénk megfelelni, de azt is tudom, hogy mindenkinek nem lehet megfelelni, de igyekszünk ezt a klubot, és én, mint nem szentesi, igyekszem ezt a klubot szakmailag úgy irányítani, hogy tényleg erre büszke lehessen majd minden szentesi, és ahogy eddig is méltóan, amikor arról beszélünk, hogy Szentes, akkor mindig az első három mondatban előkerül az, hogy vízilabda, hogy ez ugyanígy legyen a jövőben is. De tény, hogy nem egyszerű a helyzet most jelen helyzetben.
3: Szentesen életérzés a vízilabda. Mennyire érzi Szentes városa magának ezt a csapatot? Milyen támogatást kaptok a várostól?
4: Hát igazság szerint ez egy nehéz helyzet, nyilván nem tudjuk azokat a támogatásokat megkapni, ami ezt biztonságosá tudná tenni a klub működését. Én azt gondolom, hogy ezért nem kell sajnálni minket, de tényként közlöm azért azt is, hogy gyakorlatilag sokszor a túlélés a cél, és hatalmas túlélősónak tartom amúgy az elmúlt éveknek az időszakait. Itt vannak az OB1-es csapatok. OB1-es csapatok azért kellenek egy klubhoz, és Szentesen azért kellenek, mert az OB1-es csapatok mutatnak egy irányt, egy olyan lehetőséget, egy kiugrási lehetőséget esetleg, és egy olyan környezetet, hogy a sportolók, akik az utánpótlásban nevelkednek, akikbe bővelkedünk női és férfi oldalon, és hála Istennek az elmúlt években sok válogatott meghívó érkezett. Az OB1-es csapat ez egy olyan fontos része ennek az egésznek a működtetésének, hogy fiatalon kipróbálni magukat az OB1-be, elkezdenek hamarabb egy olyan környezetben lenni, aminek köszönhetően gyorsabb a fejlődésük, meg a tapasztalásuk. Szinte kihagyhatatlan az OB1-es szereplés, és az ilyen magas szintű verseny kihívása ahhoz, hogy egy játékos jól tudjon sportolni. De az is tény, hogy a OBS csapatot fenntartani nehéz. Tehát, ahogy mondtam, profi játékosok napi 6-8 óra edzéssel, sajnos a csekket szeretetből nem tudják ők se befizetni. Nagyon lojális sportolóink vannak, és nagyon szeretnek itt lenni, de tény, hogy vannak azok a választási helyzetek, amikor az élete való, vagy 20 éves játékos azt építi, hogy majd hogy fog élni, és hogyha elvisz az életéből 30-35 évet a sport, akkor ezek komoly döntések. És ennek a fenntartása egyre nehezebb. Szponzorok keresés, illetve a szponzoroknak a beáramlása most a sportba az nagyon nehéz. Ugyanúgy a városi oldalról is nagyon nehéz egy ilyen helyzetben most extra szponzorációs lehetőségeket találni. Ebben mélyebben nem is szeretnék most így belemenni, mert sok minden függ sok mindentől, de jelen pillanatban azért azt látom, hogy mindig úgy gondolkodunk, hogy próbáljuk meg azt az évet, meg maximum a következőt látjuk, de sokba kerül az OBS csapat. Viszont, ahogy mondtam, szükséges luxus, mert amennyiben nincsenek OBS csapataink, akkor azok az utánpótlás játékosok, akik hála Istennek nem kevesen vannak, hogy szeretnének jó vízilabdázók lenni, szeretnének válogatott játékosok lenni, vagy szeretnének egyszerűen tényleg a legmagasabb szinten vízilabdázni, azoknak a játékosoknak óriási szükségük van az OB1-es szereplésre.

0: És egyébként, ha már az edzésről beszéltünk, azért a háttérben már zajlik az edzés, és hát gyakorlatilag az utánpótlás és a felnőtt csapatok folyamatosan edzenek itt a létesítményben. De akkor, ha már a létesítmény, egy picit hozzuk ide a hallgatókat, kérlek, és ugye nekünk megvan az a luxus, hogy ha körülnézünk, akkor látjuk ezt a fantasztikus strandot, egy nyitott komplexumot, ahol most már talán egy kicsit kisebb az élet, de ugye csúszdák, élményfürdők, termálvizes fürdők, és azért itt is van mellettünk egy úszómedence, illetve a háttérben az impozáns fedett medence. Kicsit segítsünk, kérlek, hogy mit látna a hallgató, hogyha most itt lenne velünk.
1: Hát igazság szerint nyáron amúgy ez az egész nagyon pezseg, most már így vége van a nyárnak, kifejezetten nyugodt a légkör, de például az üdülőközpont és a város, aki üzemelteti ezt a komplexumot, ez pedig nagyon jó dolog, mert rengeteg csapat nagyon szeret idejönni, és azért, mert gyakorlatilag itt a háta mögött látható kis házakban tudnak vendégeskedni, egy köppenybe és papucsba átmennek az edzésre, és itt van a konditerem. Tehát minden adott, itt van a büfésor, tehát hogy maga a környezet és a hely, az tényleg egy fantasztikus és kivételes adottságokra rendelkező hely egy edzőtáborra vágyó csapatnak. És valamilyen szempontból azt gondolom, hogy talán még páratlan is, mert tényleg rengeteg csapat jár ide hozzánk. Úgyhogy ez köszönhető például az időközpontnak és a városnak, emellett meg köszönhető a vízilabda klubnak, ez azt gondolom, hogy ez a kettő együtt kézben jár, és az lenne a legfontosabb, és azt tartom fontosnak, hogy ezt így értékelje mind a két fél. Mert hogyha van egy ilyen szép komplexum, ami a város részéről egy nagyon nagy dolog, hogy ezt működtetés fenntartja, illetve a vízilabda klub oldaláról, meg a vízilabda múltjával való egész így teljes, mert ezek a csapatok meg azért is jönnek ide, mert velünk tudnak együtt dolgozni, meg amik a csapatainkat tudnak együtt edzeni. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik sem működik a másik nélkül.
0: És egy biztos, hogy tényleg ezt az egész életérzést, ezt az egész szentesi feelinget, magát a környezetet, talán egyetlen másik budapesti klub biztos, hogy nem, és talán még a Margit szigetnek sincs ilyen feelingje, mint itt most, hogyha körülnézünk, de egy biztos, hogy részben ezért is olyan a szentesi vízlabda múltja, amilyen.
1: Hát az biztos. Nyilván az a baj, hogy változtak az idők, de emlékszem én is, hogy még milyen volt itt a Sastorna Szentesen, és a Sastorna az egy ilyen jó vízilabdás esemény volt, aminek igazából a vízilabda volt a habatortán, de amúgy minden másról is szólt, a kikapcsolódásról, és közben egy jó hobbi vízilabdáról, ami miatt nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt a múltat azért valamennyire meg kell tartani, mert még mai napig jönnek azok a középkorú, még talán fiatal sportok, akik Sastornán vehettek részt, és nem arról beszélnek sokszor, hogy emlékeztek, milyen mérkőzés játszottunk bent a utoljára, vagy milyen meccsünk volt bent a fedetbe, és mekkora hangulat volt, hanem hogy emlékeztek a Sastornára. És ezért nagyon fontos, ugye Szentesnek van nagyon nagy múltja, és például OB2-es csapatot is felvonultat a Szentes, és igazából nekem ahhoz a csapathoz nincs sok közöm, viszont nagyon támogatom azt, hogy van még mindig egy olyan mag, akik ebben az időszakban nőhettek fel, és azért is szeretném azt, hogyha ahol lehet őket támogatjuk, mert mindig meg kell maradnia azoknak az embereknek, akiknek ilyen élményei vannak a szentesi üdülőközponttal és a szentesi körülményekkel kapcsolatban, akik majd tovább viszik ennek a hírét. Nem kell ahhoz mindenféleképpen vérprofi sportolónak lenni, az, hogy itt Szentesen még mindig vízilabdásnak érezze magát az ember.
0: Folytassuk a sporthelyünket, és egy picit beszélgessünk a strandéletről, hogy a következő partner, amit mellettem ül, most már Brávik Fruzsina mondta, és ugye Fruzsi, te az egyik olyan szakember vagy most itt a szentesi vízlabda csapatnál, aki nem mondom, hogy nem szentesi kötődésű, de nem szentesi eredetű, és éppen azt mondtad el nekem az előbb, hogy téged pontosan az életérzés hozott vissza, ide jöttél játszani még annó egy évre, és akkor ez egy örök szerelem lett, és amikor lehetőséged adódott, itt vagy ismét edzőként, és melyik csapatokat is viszed pontosan?
2: A gyermeklány csapatnak vagyok most a vezető. Edzője, és egy ilyen A2-es csapatot viszek még emellett ebbe a szezonba.
0: Az 1990-es évek vége legendás volt Szentesen, a 2010-es évek, amikor te játszottál, azért még akkor is más volt. Mennyiben más a mostani vízilabda, vagy ha már ugye gyerekekkel, fiatal hölgyekkel dolgozol, mennyire nehéz most egyáltalán a gyerekeket rávenni, vagy mennyire vannak tisztában, hogy milyen örökséget cipeltek, és hogy ennek valamilyen szinten megfelelnie. Könnyű most a gyerekekkel együtt dolgozni?
2: Az a tapasztalatom, most a 15. évemet kezdem utánpótlás edzőként, hogy sokkal nehezebb, tehát most átvette a hatalmat ugye a pedagógia. Tehát gyakorlatilag, ha most százalékba kéne meghatároznom, azt mondanám, hogy 70% a pedagógia, 30% a szakmai rész. Szerintem a kérdésedre visszautalva nem hiszem, hogy tisztában vannak vele, hogy mekkora terhet viszünk, vagy az örökséget vinnének ők tovább, és sokkal nehezebb most velük dolgozni, ez biztos.
0: Nem titok, most ugye kinnülünk, most még gyönyörűen süt az őszi nap, és egy hatalmas, hát nem akarok hazudni talán, hogy akármilyen falat ülünk itt kint, gyakorlatilag a strandon, a büféknél, és hát tényleg az ember körbenéz, és csak elképzeli azt, hogy itt milyen nyüzsgés tud lenni, és egyébként potyognak a gesztenyék, tehát gesztenyefáról beszélünk. tehát maga az életérzés ez téged megérintett, legalább ezt a mai gyerekek átérzik?
2: Szerencsére azokra a gyerekekre ez nem vonatkozik, mert mindig mondom nekik, hogy ők az én kis hétköznapi hőseim. És mindig kiemelem, hogy például az osztálytársaitok, na most biztos otthon valami képernyőt nyomogatnak, de legalább ebbe a 2-3 órába itt vagytok, és mégsem azt, és tényleg kis hétköznapi hősöknek hívom őket. Nagyokat szoktak ezen mosolyogni. Igen, ahogy mondtad, ez az életérzés, ez muszáj Sipos Editet idéznem, óriási legenda, akár csak az én szemembe is, még dunaújvárosiként is voltam a csapattársa, és anyukának hívtuk, tehát gyakorlatilag mindenki nagyon felnézett rá, hogy a liget a szentesi uszoda, tehát az az igazi. És ez tényleg abszolút így gondolom, mint mondjuk úgy bevándorló szentesre, hogy mai gyerekek, ahogy kérdezted is, nem gondolom, hogy tudják, viszont ahogy elmegyünk és elutazunk, és másról más uszoda, akkor azért fogták feltenni a kérdést, hogy hát itt csak ez van, vagy itt csak egy uszoda, vagy egy medence van. Mert hogy megmondom őszintén, nekik az a normális, hogy itt termálmedence, ott termálmedence, tehát tele vagyunk a jobból, és ez nem olyan természetes. De a szentesi gyereknek addig az, amíg nem néz körül.
0: És ha már a kurszót mondtad, a szentesi gyerek, és főleg a szentesi kislányok, mi van itt egyébként, nem tudom, a vízben, vagy a levegőben, hogy azért az elmúlt 30 évet nézve a hölgyek, a lányok, a fiatal gyerekek, sokkal ügyesebbek a lányok, mint a fiúk. Tehát mi van itt a szentesi lányokban, és milyenek most a szentesi lányok?
2: Nagyon büszke vagyok arra, hogy gyakorlatilag minden évben elmondhatjuk, hogy az országos gyerekserdülő ifjúsági korosztályokban első 4 helyezetben szinte kivétel nélkül minden évben ott tudunk lenni, ami óriási büszkeség, természetesen így a tehetséges nagyobb klubok elviszik a kislányokat, de hát ez a dolguk, örülünk, hogy kinevelünk ennyi tehetséget, és nem nagyon tudom a választ, megmondom őszintén, hogy vajon ez miért lehet, hogy a lányok ügyesebbek.
0: De azért most már csak nem egy emberöltót, ez így van, tehát lehet, hogy a genetikában is benne van, és tényleg, ahogy említetted is, Szentes mindig arra volt híres, hogy egy fantasztikus utánpótlás képzőközpont, tényleg a tehetségek kijönnek, és hát ez a cél valamilyen szinte minden vidéki kisklubnak, már ha nem megbántásként ezt a kisklubot mondhatom is, hogy kineveljenek olyan játékosokat, amelyektől a csapatok, a magyar csapatok, és nagy isten, majd a végén a magyar válogatott jobb lesz, már pedig azért a magyar vízilabda női szinten is és férfi szinten is ott van a világ élvonalában. Nagyon régóta és remélhetőleg még sokáig.
2: Igen, mindenféleképpen azt gondolom, hogy a legnagyobb büszkeségünk az lenne, hogyha tényleg a magyar válogatott felnőtt szintjében látnánk egy-két tehetséget. Várható is, és tényleg öröm látni a tévében Horváth Zsófi, Horváth Luca, most már Fradi, Eger nagy csapatokban játszanak, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez még több 10 év.

0: Azt hiszem, van nagyon sok olyan név a magyar vízlabdában, ami nagyon jól cseng, szerintem a Zandt-Leitner az pontosan ilyen. Zandt-Leitner Krisztinával beszélgetek most már a felnőtt női csapat edzőivel. Akár a jelenkori vagy a bármikori eredményektől függetlenül azt hiszem, hogy a szentesi vízlabdát, a szentest és a vízlabdát együtt meghallja, akkor valószínűleg csettint és elismerően gondol. A szentesi vízlabdának részese lenni, azt hiszem, hogy ez számodra is egy nagyon nagy megtiszteltetés.
1: Igen, én már abban az időszakban jöttem először ide Szentesre, amikor toppon volt az egyesület, meg a női vízilabda, úgyhogy még inkább átérezhető volt az, ami most is, csak egy kicsit más helyzetben van most az egyesület. A tradíciók azok egyértelműen elvitathatatlanok. Amikor én itt játszott Tóth Gyula vezetésével, ugye bajnokcsapat volt, Becket nyertek, tehát mindenképpen ide jönni, játszani egy nagy kihívás volt, bárhol is játszottam az országba. Majd azért változott, átrendeződött a női vízilabda, új csapatok alakultak, és fokozatosan erősödött ez a női mezőny, amit úgy hát a 10-es évek közepéig Szentes tudott is tartani. Ami mindig is megmaradt, az az utánpótlás, és az, hogy a idejáró fiatalok, szerintem nincs olyan család, ahol nem ismerték meg az uszodát, akár lány vagy fiú vonalon, úgyhogy valamilyen szinten a városnak egy nagy-nagy büszkeség ez az egyesület, és hát nyilván próbál lépést tartani azzal a kijelezett mezőnnyel, ami az egész országban van. A női vízilabdát tekintve egyre több csapat van, egyre több lány érzi úgy, hogy elkezdi ezt a sportágat, aminek nagyon örülünk, viszont ugyanakkor találunk olyan nehézségeket, ami mondjuk más sportágakban is megvan, hogy tudjuk megtartani a gyerekeket a sportágban.
0: Örülök, hogy említetted azt a legendás csapatot, ugye 93-ban volt meg elsőként és eddig is egyedüléként női vízlabda csapatként Becket nyert a szentesi vízlabda csapat, ugye 93-ban annak a meggyőztes csapatnak a magja alkotta a 94-es római világbajnoki címet szerző magyar csapat névsorát, és ugye hát sajnos azóta ketten is elmentek abból a legendás csapatból. Mennyire érzik most át, hogy gyakorlatilag ennek az örökségével kell együtt érnetek, hogy itt azért volt egy nagyon-nagyon legendás vízlabda csapat.
1: Nyilván teherként nem szeretném, hogy érezzék, mert ahogy említettem, annyira megváltozott a világ, és egyre több helyen érzik azt, hogy fontos a női vízilabda. A 90-es években pedig azért 6-8 csapat volt az országban. Nagyon hamar időbe kezdte el a csapatát szervezni a Szentesi Klub. Nyilván ez hozzátartozik, hogy a férfi csapat is egy jól szervezett egységben volt, és a vezetőjük dr. Tóth Gyula látta ennek a lehetőségét. Így maga a létszám, az uszodai lehetőségek oda repítették, hogy ilyen kiemelkedő eredményeket érjenek el. A mostani viszony teljesen más. Én örülök annak, hogy az utánpótlásba föl tudjuk venni a versenyt a budapesti csapatokkal, és semmiképpen sem szeretném úgy érezni, hogy teher legyen, inkább az, hogy hova lehet eljutni, hogyha sok munkával és egy ilyen egységes játékkal, szervezettséggel tudunk megnyilvánulni hétről hétre.
0: És ugye, ha már említette dr. Tóth Gyula, Gyula bácsi éppen napokban ünnepelte a születésnapját, ráadásul akkor annak a csapatnak talán a legnagyobb sztárja mindenkinek a szemében Stieber Mercedes volt, ugye, aki kétszeres világ és Európa bajnokként az egész világot bejárta. De a csapat nagy része akkor, és ha már említetted a szentesi utánpótlást, azért akkor szentesi fiatal vagy szentesi kötődésű fiatal volt, és úgy szerepeltek a válogatottban. Tehát tényleg a szentesi utánpótlás, különösen lányvonalon, az mindig is az ország élvonalába tartozott.
1: Igen, így van. Merci akkor vendégjátékosként volt itt, de tényleg rajta kívül, egy-két játékoson kívül mindenki szentesi volt. Még a 10-es években, amikor itt edző voltam, akkor is sikerült eljutni a negyedik év végére, hogy azért 12 szentesi volt a csapatban, és ez egy örvendetes tény, mert gyakorlatilag úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb motiváció egy városért küzdeni, mint össze-vissza utazni a világba, és egy-egy év alatt kell megmutatni, hogy be is kell illeszkedni, jó is vagyok, odavaló vagyok, és egy bizonyos kötöttség az nem volt baj a sportágban, mert egy csapatépítés azért nem 10 hónap, hanem 2-3 év, hogy igazán egy magas színvonalú csapatot tudjunk összehozni, akik ennek a tagjai igenis átérzik, hogy miért küzdenek, és a város miért áll ki mögöttük.

0: ez itt még mindig a sporthely, és még mindig Szentesen vagyunk, és mellettem pedig most már Somogyi Balázs, a felnőtt Pérfi csapat edzője. Nem egy könnyű helyzetben érkeztél a csapathoz, és most nem is feltétlenül sikerült úgy a szezon kezdete, hogy azt szerintem szerettétek volna, de hogy néz most ki a férfi vízilabda Szentesen, hiszen azért nagyon-nagyon régóta nagy hagyományai voltak, nálatok is a fiúvonalon voltak jelentős sikerek még a te idődben is, most azért egy picit nehezebb, vagy én ezt rosszul látom?
1: Teljesen igazad van ebben, sajnos ugyanúgy látjuk a helyzetet, hogy nagyon nehéz, és én már évek óta úgy látom, hogy ez a klub erőn felül teljesít, mind a férfi OB1-ben, vagy akár a nőiben, tehát hogy ebben a nagyon anyagias világban egy ilyen kisvárosnak, ami ráadásul nem is megye székhely. Nagyon-nagyon nehéz, nehezek a mindennapjai, és ezért vagyok rettentő büszke az elmúlt évekre is, hogy sikerült mindig olyan csapatot kialakítani, attól függetlenül, hogy a dráguló világban a költségvetés nem nagyon sikerült ugye föntebb tornázni, pedig rengetegen dolgoztak ezért, és akik ebben részt vettek, vagy akik most is támogatják a klubot, azért nagyon nagy köszönet jár, de ennek ellenére azért minden évben sikerült egy szerethető hajtós csapatot összerakni, ami úgy tud játszani, hogy még mindig megvan az a szentesi feeling, úgymond, hogy idejönni senki nem szeret annyira, mert egy-egy bravúr minden évben benne volt, benne van, és remélem, hogy benne is lesz.
0: Általában azért a csapatok nem szeretnek Szentesre jönni vendégként. Nyilván a környezet maga az impozáns, hiszen még mindig itt ülünk a nyitott medencék mellett, illetve az élményfürdőben, a parkban, és hát tényleg visszaadhatatlan az a hangulat, ami azokat fogadja, akik ide jönnek, és ezt tapasztaltam, hogy igenis a magyar vízilabdán belül azért Szentesről, az aktuális eredményektől mindig is függetlenül mindenki szuperlatívuszokban és hatalmas nagy tisztelettel beszél.
1: Igen, ez abszolút jó érzés, és kapunk jó pár pozitív visszajelzést ezzel kapcsolatban. Eljutottunk az évek alatt oda, hogy szinte minden adott itt. Tehát, hogy egy helyen megvan nyitott medence, fedett medence, most már van egy rendes konditermünk is itt bent a úszoda területén belül. Nem véletlen jön ide jó pár csapat nyáron is edzőtáborozni, úgyhogy szerintem ez a komplexum úgymond abszolút ki tudja szolgálni egy első osztályú csapat, vagy akár több első osztályú csapat kívánságait is. És igen, nyilván a környezet, az a meglévő szurkolói bázis, akik minden hazai meccsre kilátogatnak és buzdítják a csapatot, az mindig egy különleges hangulatot teremt minden mérkőzésnek, akár legyen az akár utánpótlás mérkőzés is. Nyilván van egy anyagi része, ami sajnos az élsportnak megkerülhetetlen része, de emellett ott van az is, hogy egy jó példát teremtsünk most például a felnőtt csapatban azzal, hogy edz az a felnőtt csapat, minél több utánpótlás játékos lehetőséget kap, nem feltétlenül meccseken, de edzéseken, hogy a felnőtt csapattal edzenek, hogy igenis lássák a célt, és lássák azt, hogy hiába fejezik itt be a középiskolát, még akár mielőtt főiskolára vagy egyetemre mennének, akkor is még egy pár évig erősítsék a csapatunkat. Ugye ez a másik nagyon nehéz része itt, hogy nincs se főiskolánk, se egyetemünk, és hiába van tehetséges utánpótlás játékosunk, nagyon nehéz megtartani, mert edzőként én is abszolút támogatom azt, hogy nem lehet egy lábon állni, tehát nagyon fontos az élsport, de nagyon fontos mellette a tanulás is.
0: Mellettem most már Horváth Tamás, aki kapusként vált legendává itt Szentesen, és azért Magyarországon, hogyha azt mondjuk, hogy vízilabda és kapus, akkor azért a konkurencia sosem volt kicsi, és azért legendás kaposaink voltak, vannak és remélhetőleg lesznek is. Ráadásul te most kapus edzőként is dolgozol, illetve a gyerekeket edzed. Mi volt könnyebb, a kapuban állni és mondjuk a bejövő labdákat hárítani, vagy a mai fiatalságnak átadni mindazt a tudást és tapasztalatot, amit megszereztél az évek alatt?
2: Nagyon nehéz erre a válasz. Mindkettőnek megvan a nehézsége, meg a szépsége is. Védeni mindig is nehéz volt, hiszen akkor az aranykorát érte a vízilabda, és tényleg világsztárok ellen játszhattunk. Átadni nyilván egy nagyon nehéz dolog, hiszen az ember fejében van egy gondolat, hogy hogyan is kellene csinálni, de ezt rá kell applikálni a gyerekeknek. Az alkatára, stílusára, látva azt, hogy az izomzatuk milyen típusú, dinamikusabb, esetleg lassabb az izomzatuk, és azt szerint kell alakítani náluk a technikájukat.
0: Egyébként te személy szerint miért lettél kapus, vagy manapság hogy lesz valakiből kapus?
2: Az én időmben jó kérdés, az én gondolatom az volt, hogy azért, mert rosszul úsztam. Aztán lehet, hogy az edzőm egyébként látott valami mást bennem. Én a legelejétől kezdve a kapuba kerültem, valószínűleg jól mozoghattam, ezért nem is próbáltak ki máshol, úgyhogy én a pályafutásom legelejétől kezdve én kapus voltam. Most egy picikét próbáljuk tudatosabbá tenni azt, hogy a kapus kiválasztás milyen szempontok alapján működjön. Nyilván itt alkati dolgokat nézünk, hogy hosszú végtagok legyenek, az izomzatát nézzük, a reflexeit nézzük, egyáltalán érzéke van-e, ha beáll a kapuba, akkor bár a technikája nem jó, mégis érzékel nyúl a labdához, és az, hogy a labdától ne féljen, az egy alapkövetelmény.
0: Azt mondtad némi viccesen, mert úgy gondoltad, hogy te rosszul úszol, azért nyugtassunk meg mindenkit, hogy igenis a mai gyerekek is kapus vagy nem kapus, itt azért nagyon-nagyon kemény melót tesznek bele ebbe a sportba a gyerekek.
2: Borzasztóan kemény munkát végeznek. Én is a gyerekcsapatnál vagyok, ők 12-es, 13-es születésű srácok, és ők minden nap délután itt vannak, heti kétszer szárazföldi edzésük is van, ma hajnalban reggel 6-kor edzettünk, vasárnaponként meccs van, borzasztó kemény munka van, és szinte napi szinten el kell, hogy mondjam nekik, hogy mit ér az a munka, amit ők letesznek az asztalra, mert azért valljuk meg a mai világban. Sajnos nem az a dicsőség, hogyha valaki hatalmas munkát tesz le az asztalra, hanem ha esetleg valamelyik telefonos játékon több pontja van, vagy magasabb szintre ér el. És ezeket a dolgokat tudatosítani kell a srácokba, hogy erre legyenek büszkék. Hogyha borzasztóan fáradt egy edzés után, akkor arra legyen büszke, mert akkor nagyon jól dolgozott, és bizony annak meg lesz a foganatja hosszú távon. A srácoknak, illetve a szülőknek is el szoktam mondani, hogy bár a vízilabdában, hogyha egy gyereket lehoznak vízilabdázni, akkor sokszor az a kívánalom, hogy olimpiai bajnok legyen belőle, hiszen egy sikersportágról van szó. De nem lehet ez a cél, hiszen ez egyrészt annyira távoli, hogy napi szinten küzdeni érte nem lehet, egyszerűen kifárad benne az ember. Lépésről lépésre kell haladni. Amikor lejönnek, akkor egész egyszerűen szeresse meg a közeget, érezze itt jól magát, a szülőnek legyen az a fejében, hogy jó helyen van, hogy egészséges gyerek lesz, barátokat szerez, hogy világot jár. Az, hogy valaki tovább is viszi, és OB1-be kerül, netán válogatott, és a válogatottan még el is ér valamit, és persze, hogyha valakinek nyitva áll az ajtó, akkor tolja tovább, és eljuthat az olimpia aranyére mégis.
0: Azt mondják, a név kötelez, és persze a hagyományok is. Márpedig a magyar, valamint a szentesi póló történelem bizony magasra tette a lécet az évtizedek során, de szerencsére a vízilabdában dolgozók mindent meg is tesznek azért, hogy a következő generációk is hasonló sikerek útjára léphessenek. Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a Szentesi Vízilabda Klubhoz látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágúj Gergely, viszont hallásra!
3: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
5: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsalra az olimpiai bajnok, Milan Fiskó a második!
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: A gazdaság és a költségvetés is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Matolcsy György nem fogadja el a gyanúsítását az Erste ügyben. Országszerte süt a nap. Pécz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tegnap országjárása kisvárdai állomásán arról beszélt, hogy a költségvetés stabilizálása a kormány legnagyobb feladata. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni, szerintük koncepciós eljárásokat. Matolcsy György nem fogadja el a gyanúsítását az Erste ügyben. A volt jegybank elnököt és 6 másik embert hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, miután szeptemberben kihallgatták őket. Matolcsy György ügyvédje a hét elején panasszal élt a gyanúsítással szemben. A nyomozás Simor András egyik interjúja alapján indult áprilisban. Az MNB Matolcsy György előtti elnöke azt mondta, Magyarországról nyomást gyakoroltak az osztrák Erste bankra, annak érdekében, hogy távolítsák előtt a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a szállodákban csaknem 3 millió vendég éjszakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. Főként a Mátra Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Este tartják a hagyományos márák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a márák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. Itthon évente körülbelül 8000 új beteget diagnosztizálnak. A márák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Nem közlekednek a vonatok Bécs és Hegyeshalom között kábeltűz miatt. Az érintett szakaszon előreláthatólag estig hosszabb menetidőre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani. A Mávinform tájékoztatása szerint a pótlásról az Osztrák Vasút Társaság gondoskodik. A Győr felé utazóknak az S10-es vonatokat, illetve a Soproni és Szombathelyi Intercity-ket ajánlják.
3: Közlekedés.
7: Baleset történt az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Balatonvilágos csomópontnál. A forgalom egy sávon halad. Az M1-es autópályán a 43-as kilométernél az Óbarok pihenőhelynél hídépítés miatt lezárták a Budapest felé vezető oldalon a belső sávot. Ezen a szakaszon a főváros felé vezető oldalon már 2 sávon lehet közlekedni, illetve az ellenkező oldal belső sávján is. A híd beemelés okozta forgalomkorlátozással együtt a főváros felé továbbra is biztosított 2 forgalmi sáv a közlekedésre. Az M7-es autópályán is dolgoznak az M0-es csomópont és az M1-M7 elválás közti szakaszon. A Budapest felé vezető oldalon a 2-ből 1 sávot lezártak. Kisebb torlódásra, lassabb haladásra kell készülni. Az M6-os autópályán a 173-as kilométernél Somberek-Pécsvárad csomópontnál egy személyautó szenvedett balesetet, a belső sávot zárták le. Az 55-ös főúton az M5-ös és Szegedi Reptér közti szakaszon árokba hajtott és felborult egy személyautó, a mentésben résztvevő járművek mellett félpályás útzár van érvényben.
3: Időjárás.
7: Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyolfelhők az égen, eső ma sem lesz. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig folytatódik a szép, napos őszi idő.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Legyőzte Georgiát a magyar labdarúgó válogatott. Verstappen indulhat az első helyről a bahreini nagydíjon. Jó napot kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: 2022. júniusa után nyert ismét hazai Nemzetek Ligája mérkőzést a magyar labdarúgó válogatott, amely tegnap este a B-divízió harmadik fordulójában 1-0-ra legyőzte Georgiát. A nemzeti együttes így 4 ponttal várhatja a hétfői ukránok elleni folytatást. A győztes gólt tegnap Kerkez Milos szerezte a 35. percben a Liverpool magyar válogatott védőjét. Péter Ágoston kérdezte a találkozót követően.
2: Hála Isten, összejött az első gól a válogatottban, nagyon boldog vagyok, de a legfontosabb volt, hogy egész csapat, tényleg egész meccsen agresszív voltunk, jó védekeztünk, és mindenki nagyon, nagyon kemény harcol. Azért vagyok büszke, nagyon.
3: Nem is kérdés a legjobb eredmény eddig a Nemzetek Ligája menetelésben, de a legjobb teljesítmény is volt csapat szinten?
2: Hát szerintem legjobb meccs volt, a három, ami játszottunk, ez volt a legjobb. Nem beszélem annyira, de próbáltam mindig, tudod, tanulni fogok többet, és remélem, hogy még egy-kettő éves jobban fogok beszélni, reméljünk.
3: Mi pedig reméljük, hogy jön még egy-két gól, de hogy fejes gól.
2: Nézd meg, nekem mindegy, gól a gól. Ból hátra vagyok, és nekem a legjobb a gólpasszodok, de gól az gól.
1: Kerkez Milos után következzen a liverpooli csapattárs Szoboszlai Dominik, a válogatott csapatkapitányát is Péter Ágoston szólaltatta meg.
4: Megvoltak a helyzeteink, úgy jöttem le az első fél időbe, hogy egyik szemem sírt, a másik nevetett, hisz elképesztő első fél időt produkáltunk, egytől egyig mindenki védekezésben, támadásban, agresszivitásban, mindenben. Megvoltak a helyzeteink, szerintem nem 1-0-nak kellett volna lennie, de mindegy, 1-0-al is boldog voltam, és igen, ez a küzdőszellem kell, ezért kell mindenki a keretből, hogy aki beáll, az ugyanúgy tudjon küzdeni, ugyanúgy tudjon harcolni, hogy ne kapjunk gólt, és sikerült.
3: Kerkez Milos fejes góljával mennyire számolta?
4: Hát na, ha kérdeztek, az a legutolsó dolog, amire én számítok, de örülök, első gólja a válogatottban, szerintem látszott neki is, hogy mennyit jelent. Tényleg még akkor is, hogyha néha nem a legélesebb kés a fiókba, szívét, lelkét kiteszi mindig a pályára.
3: Említetted az első félidő fantasztikus játékát, te statisztikáid között is csemegésztünk, volt 5 cseh kísérleted, mind az 5 bejött, 7 párharc, mind a 7-et megnyerted, de tényleg ez a tenni akarás mindenkin látszódott. Mi az, amit muszáj magatokkal vinni ebből a meccsből?
4: Hát ezt, az első fél időt mindenképpen, a második fél időben kicsit visszajött a régi énünk, hogy hátrább csúsztunk, de ha így nyersz 1-0-ra, akkor nem kell megmagyarázni. Ez a küzdőszellem kell mindenkit, és a végsőkig való küzdés.
1: Most pedig hallgassuk meg Nagy Zsoltot, aki először kapott lehetőséget a mostani Nemzetek Ligája kiírásban.
5: Csodálatos érzés, nagyon örülök neki, hogy családunknak, barátoknak, otthonülőknek, és persze akik kijöttek ennyien, remélem boldog pillanatot tudtunk nekik adni. És valahogy éreztem meccs előtt, ugye jöttem hozzád interjúra, és elmondtam, hogy ezt szeretném, és valahogy megmondom, hogy a 18-as szám így végigkísért az egész napomat, ugye ez a szerencse számom. Valahogy éreztem, hogy ez a mi napunk lesz.
3: És tényleg az lett, mert voltak kulcspillanatok, te is hozzátetted a magadét, volt egy egészen elképesztő.

0: mentésed.
1: Igen, egész csapat apai, anyait beletett, és erről beszéltünk, hogy végre a szerencse akkor mellénk fog állni, és úgy érzem ma mellénk állt. Nagyon nagy büszkeséggel hagyhatjuk el a pályát, úgy érzem. Erről is beszéltünk, hogy felelősséget kell vállalnunk, hiszen egy magyar címer itt van a szívünknél.
0: Komoly sérülésből jöttél vissza, 2-3 meccsen már pályára léptél ezt megelőzően, de most 70 percet kaptál válogatott szinten. Mit ad ez a folytatáshoz?
1: Bírtam volna még, annyira fel voltam pörögve, hogy megmondom őszintén, még 100 percig megy a meccs, akkor is bírom. Nem azért jöttem le taktikai okokból. Jól vagyok, jól bírtam, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy így összes meccsen tértem vissza.
0: Sejtelmesen utaltál rá, hogy hogyan lehet a georgiai támadókat majd valamelyest kivenni a játékból. Az eredmény azt igazolja, hogy ez azért viszonylag jól sikerült.
1: Igen, szerinted. Az ő térfelükön már nagyon jó pressinget tudtunk rájuk adni. Bírtuk is ezt a nagy nyomást, és nem tudtak eljönni a kapuinkig egyszer-kétszer az első félidőben, másikban ugye többször, de talán ennek az oka, hogy az első félidőben kicsit magasabban pressingeltünk.
2: Kerkez Milos tegnapi gólja a magyar csapat első találata is volt ebben a Nemzetek Ligája sorozatban, és ezzel a szövetségi kapitány Marco Rossi sem elégedett, most őt hallják.
3: I think that watching the amount of...
4: Azt gondolom, hogy ha megnézzük a kialakított lehetőségeink számát ezen a három mérkőzésen, akkor az, hogy csak egy gólt szereztünk, azt nagyon nehéz elhinnünk, de mégis ez a valóság. Most fel kell töltenünk az akkumulátorainkat, hisz hétfőn Ukrajnával találkozunk, ami egy nagyon kemény összecsapás lesz.
2: A csoport másik tegnapi mérkőzésén Észak-Írország 3-0-ra nyert az ukránok ellen idegenben. A négyest a 7 pontos északírek vezetik Ukrajnának és Magyarországnak, 4-4 pontja van, míg Georgia 1 ponttal a negyedik helyen áll. A mieink tehát hétfőn a következő körben Ukrajna vendégei lesznek Nagyszombatban. Szintén a labdarúgó Nemzetek Ligájában, az A divízióban, az egyes számú csoportban Franciaország, Olaszország 1-1 és Belgium, Törökország 3-0, a B divízióban, a négyes csoportban pedig Lengyelország, Románia 6-0 és Bosznia-Hercegovina, Svédország 1-1. Borbé Balázs vezetőedzővel hosszú távon terveznek. Többek között erről beszélt a Nemzeti Sportrádióban Orosz Pál, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatója. A sportvezetőt a szezonbeli tervekről is kérdezte Elpap István.
5: Nyilván vannak rövid távú, közép távú, hosszú távú céljaink. Rövid távú célnak tekinthetjük az adott szezont. Mostani szezont mindenféleképpen szeretnénk bajnokként zárni, szeretnénk megnyerni a Magyar Kupát. Pont. Nemzetközi szinten cél az az, hogy bekerüljünk a BL-nek a liga fázisába, hogy mennyire reális ez, vagy mennyire nem reális, az sok minden nem múlik. Orvé Balázs. Balázssal hosszú távon tervezünk, tehát nagyon örülök, hogy egy ilyen szakembert sikerült találni, aki magyar, tehát azért ez nagyon fontos, aki ilyen szinten összhangban van a klubbal és a csapattal. És abból kiindulva, hogy magyar, látja a helyi viszonyokat. Tehát nem kell neki mindig elmagyarázni azt, hogy ez most azért kell, hogy így legyen, mert ez most azért történik, mert bejött egy ilyen szabályzás. Hanem ő már folyamatában látja ezt az egészet, és ennek megfelelőképpen tudja alakítani a saját környezetét szakmailag, emberre, anyag szempontjából. Én úgy vélem, hogy Balázs egy nagyon jó karrier előtt áll, bár én úgy gondolom, hogy ez a karriernek már egy elég magas szintje, amikor valaki a Ferencvárosnak az a vezető edzője lehet, de még innen is lehet neki tovább lépés. Én nagyon remélem, hogy minél később, mert szeretném, hogy a lehető legtovább velünk legyen.
2: Orosz Pált hallották.
6: Nemzeti Sportkrónika.
2: A második félidőben mutatott remek játékának köszönhetően a Szeged 35-27-re legyőzte a Ferencvárost idegenben a férfi kézilabda NB1 egyetlen tegnapi találkozóján. A női bajnokságban pedig az Albafehérvár 23-21-re nyert a NEKA vendégeként. Harmadik mérkőzését is megnyerte, így őrzi hibátlan mérlegét a Kaposvár a férfi kosárlabda NB1-ben. A Somogyi együttes Kecskeméten győzött magabiztosan 97-75-re, és idegenben nyert tegnap a Honvéd is, méghozzá a Deac ellen 93-88-ra. A nőknél a címvédő NK Pécs pedig 94-47-re kiütötte hazai pályán a Vasast. Török Ágnes 24 ponttal járult hozzá a pécsiek fölényes sikeréhez, majd a meccs után Nyágúj Gergelynek nyilatkozott.
7: Ezzel a teljesítményen már sokkal jobban meg vagyunk elégedve, mint a múlt heti szexári szezonnyitóval. Nagyon büszke vagyok a csapatra, és mindenki hozzátette a magáét, és ez sokkal jobban tükrözi azt, hogy mit szeretnénk képviselni ebben a szezonban. Egy nagyon jó ritmusú mérkőzést játszottunk, ahol szerintem dominálni tudtunk 40 percig, úgyhogy erre szeretnénk alapozni a következőkben.
8: Azért vannak 20 emberek, ugye múlt héten Studer Ágica dobott 21 pontot, ma te dobtál 24-et, tehát azért a ti tapasztalatotokra, a ti játék tudásotokra nyilván szükség van, és éppen ebből tudnak tanulni a fiatalok is, de azért 94 pontot dobni a Vasasnak azt hiszem, hogy nem kell megmagyarázni, és elindultatok a győztes úton. Hogyan tovább? Nyilván most kezdődtek még csak el a közös edzések, tehát azért nagyon a bajnokság elején járunk, de nyilván van azért vannak komoly célok a csapatban.
7: Igen, itt az elején azért tényleg minden edzés és minden meccs számít, és szerintem már most 4 edzéssel később teljesen más arcunkat mutattuk, mint az első fordulóban a Szekszárd ellen, úgyhogy tényleg nekünk az a cél, hogy most minél többet edzünk, minél több időt töltsünk együtt a pályán, és egyre jobban közelítsünk ahhoz az arculathoz, amit ki szeretnénk alakítani, és amit Pécsen a pécsi csapatra jellemző szokott lenni. Úgyhogy szerintem jó úton haladunk, a következő állomásunk Cegléd, mindenképpen nyerni szeretnénk, és most tényleg hétről hétre fókuszálunk az ellenfeleinkre.
2: A tabella harmadik helyére lépett fel a Szolnok a férfi vízilabda OB1-ben, miután 21-4-re győzött az UVS-e otthonában. Az alapszakasz negyedik fordulójának másik tegnapi találkozóján Honvéd Szentes 18-7. Hangai Zoltán, a Szolnok vezetőedzője így értékelt az UVS elleni kiütéses győzelem után.
9: Őszintén gratulálok a csapatomnak, mert ezt elmondom, nincs ennyi a két csapat között. Láttuk az UVS-ének az utóbbi meccseit, és hát felkészítettem őket rendesen a koncentrációra, az egy-az-egy elleni párharcokra. Nyilván nem titok, azért fizikálisan erősebb csapat vagyunk, mint az UVS, nagyon sok fiatal van itt. Próbáltuk rájuk erőltetni az akaratunkat, hogy ne tudják azt védekezni, amiben ők nagyon jók, és abból a lefordulásokat erőltetni. Azt hiszem, nem is kaptunk lefordulásgólt. Nagyon örülök, hogy az elejétől a végéig, az utolsó másodpercig egy ilyen meccsen is tudtunk koncentrálni.
10: Nyilván egy edző fejében több forgatókönyv vagy terv is van egy mérkőzésre. Azt gondolta volna, hogy 4 kapott góllal lehozzák, és 2 olyan negyed is volt, ahol egyet sem kaptak.
9: Mindig azt mondom, hogy nagyon szeretem az olyan győzelmeket, amikor 5-6 gólt alatt kapunk. Ez egy extrém dolog, hogy 4 gólt kapunk egy mérkőzésen, de már látszódott a Debrecen ellen is, a Kaposvár ellen is, hogy nagyon jól működik a védekezésünk. Nyilván a Kaposvár ellen a vége a sok lett, és a Vasas 2,5-nél, ahol ugye az egy rangadó volt, igazából 2 gólt kaptunk 2,5-nél alatt, és utána valahogy beszaladt 10, nyilván azt próbáljuk most kozmetikázni, próbálunk abból felállni, én azt gondolom, jó úton haladunk, jönnek folyamatosan a rangadók, kicsit pihenünk, és aztán készülünk a Szeged ellen párharcra.
2: A Ferencváros 4 vereséget követően először győzte el az osztrák jégkorongligában a Fehérvár AV 19 együttesét, az RTC ráadásul idegenben nyert tegnap este méghozzá 5-2-re. A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a Maláziában zajló Forma 1-es Bahreini nagydíj mai időmérő edzését, a második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon Verstappen Red Bullos csapattársa Isaac Adjar zárt, de a francia pilóta rajtbüntetése miatt a VB lovas Kimi Antonelli vághat neki a harmadik helyről a futamnak, amelyet holnap délelőtt 9 órától élőben láthatnak az M4 Sporton. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdica István, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
6: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a Sportolók slágerlistájában. A mai vendégem egy óriási bajnok. Egyike azoknak a világon az 5 háromszoros olimpiai bajnoki címmel rendelkező sportolóknak, akik egy csodálatos sportágban, a vízilabdában szerezték meg ezt, és hát szerencsém volt vele egy csapatban játszani, klubban és válogatottban is. A mai vendégem dr. Kiss Gergely. Szia, Gergő!
2: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és te azért leszel egy nagyon-nagyon jó beszélgető alany, mert egyrészt nagyon sok mindenről lehet veled beszélgetni, nagyon nyitott és kommunikatív ember vagy, ami része a mostani életednek is, és nagyon fontos szerepet tölt be a sport utáni pályafutásodnak. Valamint nagyon szereted a zenéket is, tehát hogy a te zenei elköteleződésed azért nagyon-nagyon, nevezzük úgy, hogy szakirányú, tehát hogy van egy kiforrott zenei kultúrád vagy szereteted, amit azért tudunk rólad, és ez családügyileg is elfogadott, hiszen Ancsával, kedves pároddal, aki szintén vízilabdázott még régen, nagyjából közel azonos a zenei ízlésetek. Jól gondolom, jól tudom, jól vettem észre ez a néhány év alatt, vagy évtized alatt, ahogy amióta már ismerjük egymást.
2: Igen, az élet dolgaiban, ahol az ízlésnek van szerepe, ott ebben a témában, mint például a zene, kifejeztem már többször az én ízlésemet, hogy én a rockzenét szeretem. 90-es években voltam kamasz, mondják, hogy az ember a fiatal korából hoz magával nagyon sok mintát, zenei, film és egyéb szeretetet. Nekem ez nagyon erős volt, mert pont a mi gyerekkorunkban, ugye közel egy idősek vagyunk, a mi gyerekkorunkban robbant be a Nirvana, a Metallica, a Guns N' Roses, a Faith No More, a Red Hot Chili Peppers, és ezek a híres rockzenekarok, és hoztak egy új stílust, egy új szint a világ kultúrájába, a pop kultúrájába, és nekem ez nagyon tetszik. De arról kevesebbet beszélek persze, hogy én, ha arról van szó, én meghallgatok jazzzenét, funkzenét, rappet, magyar és külföldi zenét, mindenféle stílusban, popzenét. Három lányom van, tehát az is egy kicsit orientál, tehát a Disney filmzenékben is egész jó vagyok. Jó, persze, de a szeretet az a rockzene, igen. De sok mindenfélét hallgatok.
1: Hogy bírod otthon tényleg három lányjal, a feleségeddel? Úgy érzed, hogy te vagy otthon, aki a gyeplőt fogja, vagy nagyon-nagyon szereted, hogyha téged vezetnek, vagy elviseled, vagy elfogadod, vagy... Mindamellett nagyon működik a családotok, tehát ez egy látványos és köztudott dolog, hogy nagyon szép család életet éltek, de azért négy nővel otthon együtt élni azért az férfias munka, vagy férfi munkának is nevezhető.
2: Igen, az, hogy három lányom született, az adott egy utat azért, nyilván. Mi vízilabdás fiúk, vízilabdás játékosok azért elmondhatjuk, hogy viszonylag nagy számban a fiaink, akinek fiai vannak, azok nagy számban a vízilabdába belekóstoltak hosszabb, rövidebb ideig. Akár az olimpiai bajnok csapatot, ha sorolnánk, de azok, akik játszottak velünk, ugye nyáron világbajnoki aranyat nyertek a 18 éves fiúk, ott is négy csapattársam különböző időszakokból az ő fiaik világbajnokok lettek. Tehát ez egy benne van ez a pakliban. Lányoknál egy kicsit más, nem is szerettem volna alapvetően régen, hogy vízlabdázzanak a lányok, ők nagyon szerették volna egy idő után. Ez is egy ilyen érdekesség, hogy a balkezes férfi vízlabdázónak egy nagyon más jellegű dologban a női vízlabdában jobbkezes gyermekei vannak, hogy ugye értek is a dologhoz, meg más is, tehát egy nagyon ilyen összetett kérdés, és akkor a hétköznapokban ugye, hogy meddig tart egy elkészülés, megyünk színházba, megyünk moziba, megyünk meccset nézni, megyünk barátokhoz. Meddig tart az, amit én gondoltam, hogy ha jó, adok időt nekik 20 percet, majd minden jó lesz, és a 45. percben akkor megkérdeztem magamtól, hogy mi lett volna, ha három fiúval föl kell venni egy farmert, meg egy inget, és mehetünk. De persze ezek ilyen sokszor vicces, néha komoly dolgok, néha egy kicsit eltúlozzák ők is, hogy szegény apa, neked most milyen nehéz lehet, annyira nem nehéz. Élvezem a kényeztetést, élvezem, hogy fantasztikus emberek. Tényleg minden edző álma a két nagy lányom, a kicsi, ugye még az elején van ennek, hiszen most kezdi a második osztályt általános iskolába, de nagyok sportemberek, és a szó legnemesebb értelmében sportemberek. Mondhatom, hogy balga az az edző, aki őket nem gondolja fontos.
1: Ez üzenet, Gergő? Üzenget,
2: nem, nem az? Üzenet, hanem azt emelem ki, hogy nagyon-nagyon jó sportemberek, sokkal tudatosabbak sok mindenben, mint én voltam tehetséges fiúként.
1: Számít, hogy dr. Kiss Gergő az apukájuk szerinted?
2: Néha felmerül bennem, hogy negatív értelemben többet számít-e, mint pozitív értelemben, akár irigység, akár ijegység, vagy félelem, náluk, vagy tartózkodás.
1: Náluk számít.
2: Ő náluk számít, őket nyilván valamennyire nyomja is természetszerűleg, hiszen nem tudod azt mondani, hogy az én apám Tóth Béla, becsületes, tisztességes, esztergályos szakember, hanem az én apám az, aki abban a sportágban eltöltött 40 évet már eddig, amiben én is vagyok.
1: Mindent megnyert, lényegében EB-t, VB-t, olimpiát,
2: bajnokok
1: ligáját.
2: És nekünk tényleg egy Margit-szigeti meccsről, ha nézünk egy meccset, akkor nem 3 perc kijutni, mert ugye az emberek odajönnek, megismernek, stb. Ez természetes és egy hálás feladat nekem, nekik meg egy kicsit ilyen furcsa, érdekes, különleges.
1: Szakmáztok otthon, nem úgy a lányokkal? Tehát szoktál ők szakmányt? Tehát végig tudsz nézni úgy egy mérkőzést, hogy nem kommentálod a teljesítményüket, vagy az adott esetben az edző teljesítményt, vagy a csapat teljesítményét, és utána otthon beszélgettek erről a lányokkal, adsz-e tanácsot, kérnek-e egyáltalán tőled bármilyen tanácsot, és ha kérnek, vagy ha nem kérnek, és te elmondod, elfogadják-e azt?
2: Tehát játszottunk együtt, Pista, egy 3-4-500 meccset szerintem biztos életünkben legalább. Tudod, hogy milyen habitus vagyok. Hát azért lettem jogász is alapvetően, mert ugye védem a jogot, védem az igazságot. Mondjuk ez a játékvezetőkkel szemben hátrányos. Azóta is látok egy-két játékvezetőt, hogy abba hagytam több mint 5 éve, 6 éve lassan a vízilabdát, és még mindig csúnyán néznek rám. Azokból azért kitalálom azokból a tekintetekből, hogy nem maradtam meg jó emléknek az eredményeim ellenére sem. De ez természetes nálam, hogy ugye én ilyen vagyok, ennek van hátránya, ennek a személyiségtípusnak, de a lányokkal kapcsolatban igen, látom a edzői hiányosságot, látom a játékvezetőit, látom az ellenfél, a saját csapatbeli hiányosságot, látom az erényeket, ugyanígy a játékvezető jó döntése volt. 10 szülő háborog, én megmondom, jól ítélt a bíró, csak nem tetszik, mert a szegény gyerek ellen ítélt a adott játékos ellen, akkor nyilván hőbörögnek a szülők, de közben meg a bírónak igaza volt. Úgyhogy mindenfélét lehet látni ilyenkor, hogy az ember érti a szakmáját. Ez nálunk nehezíti a helyzetet. Szoktunk beszélni vízilabdáról, nincs olyan, hogy hétfőn, kedszerden, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap 6-tól 7-8-ig apa beszédet mond, tehát nincsenek ilyen szeánszok. Nyilván egy meccsen, ha valami kirívóan jó, vagy kirívóan rossz volt, arról beszélünk. Ha én valami észrevételem van, azért elmondom, én azért nyilván kimondós típus vagyok. Volt már nagyon sokszor, hogy magamban tartottam, volt, hogy konkrétan dolgozom kellett rajta, hogy nem mondjam el, mert tudtam, hogy fontos lenne, de tudtam, hogy nincs az a pillanat. Ezért kamaszlányoknál a lelkivilág is azért egy tényező elég erősen, mikor lehet, hogy lehet valamit elmondani, nem mindegy. Úgyhogy ez nyilván egy extra feladat nekem, ezt megkaptam a sorstól. A semmiből lettél vízilabdás, a házfelügyelő és esztergályos szülők gyerekeként, akik úszni se tudtak rendesen, te megkaptad ezt a magasságot, ezt a balkezességet, ezt a szorgalmat, akkor viszont most valamit kapjál te is, egy kis terhet, és cipeld azt, hogy milyen édesapaként ezt végignézni.
1: És nagyon gyorsan összefoglaltad itt az egész pályafutásodat, meg hogy lettél te vízilabdázó, de én röviden azért felolvasnék rólad egy ilyen bemutatkozó anyagot. Tényleg csak röviden, aztán, hogyha valamit kihagyok belőle, mert rengeteg eredményed van, sok helyen játszottál, viszont sok élménnyel, ismerettel gazdagodtál, de azt egészíts ki, hogyha úgy érzed, kérlek, hogy az ki kéne. Tehát a mai vendégem dr. Kis Gergely vízilabdázó, 3-szoros olimpiai bajnok, Budapesten 1977-ben született, 1980-ban kezdett vízilabdázni a BVSC-ben, onnan a tungszarom játékosa lett, 1993-ban IFI Európa-bajnokságot nyert, már ebben az évben tagja lettél a felnőtt válogatott keretének, ami azért nagyon-nagyon fiatal, egy óriási feladat, de mindig is olyan ember voltál talán, aki szerette a nagy feladatokat, és így kerested is ezeket a megoldásokat, meg hát a tehetséged, meg az adottságaid, azok mindenre predesztináltak, tehát hogy minden eredményesség ott volt a zsákban, csak le kellett érte hajolnod a munkának köszönhetően természetesen. Nős felesége Valka Anna volt vízilabdázó, 3 gyermeke van, Olivia, Viktória és Patricia. 2014-ben jelentetted meg az Életem a játék című könyved, és én azt mondanám rád, hogy egyike vagy azoknak a vízilabdázóknak, akiknek elég kerek egyrészt a sportpályafutásuk, az életük, szép család, nagyon szép pályafutás, a civil életben is nagyon szépen léptél át, ott is nagyon-nagyon aktív vagy, benne maradtál a vízilabdában, építed a vízilabdát, továbbra is ilyen támogató jellegű szerepet töltesz be, Bár hozzáteszem, amikor még játékos voltál, akkor inkább te voltál az, aki nagyon-nagyon sokszor vitte a csapatot a hátán, aztán később, mikor már idősebb lettél, akkor viszont én, amit láttam, személyesen megtapasztaltam, akár amikor együtt játszottunk, vagy a más csapatokban, és amikor játszottál, hogy olyan fajta, amit most is csinálsz, olyan fajta támogatói hátteret adtál a játékosoknak, akár a tapasztalatéd átadásával, akár játékos tudásoddal, valamint azzal, hogy tényleg kifejezetten a balkezesek nem mindegyike, hozzáteszem, de nagyon-nagyon jó láttál a vízben, és nagyon jó passzoltál a vízben, tehát úgy kiszolgáltad a fiatalabb játékosokat mindenféle téren, tehát szakmával és labdával is a vízben, ami szerintem példaértékű. Figyelembe véve a játékos nagyságodat, tehát a milyen eredményeket értél el, én még azt is mondom, hogy van egy karaktered, van egy beszélőkéd, de ahhoz képest szerintem nagyon-nagyon szerény vagy. Jó beszélőkéd van, minden fórumon tudsz csillogni, villogni, minden témában otthon vagy a kultúrában, az irodalomban, a sportban, a zenében. Kevés ilyen sportolót ismerek, aki ennyire interdisziplinális képességekkel rendelkezik, mint te, és még doktor is vagy, vagy jogi végzettséggel. Azt nem tudom, hogy mit nyert maga a jogi pálya azzal, hogy te elvégezted, és vagy veszített, és nem lettél végül jogász, de majdnem biztos vagyok benne, hogy ott is megálltad volna a helyed. Most milyen szerepet tölt be a vízilabda az életedbe, amúgy, ami mindennek az alapja, és lényegében e körül forogsz még a mai napig?
2: Igen, köszönöm a hosszú felvezetést ebben a témában. Én komolyan gondoltam az fiatal koromban már a profi karrierem kibontakozáskor, hogy a jog lehet egy olyan terv, ami érdekel, és aztán beláttam 30-as éveimbe lépve körülbelül, hogy ez nem lehet realitás, ha jó jogász akarok lenni, 10 órákat kell vele törődnöm naponta, ami viszont azt feltételez, hogy minden mást félreteszek, ami addig érdekelt, vagy ami felkérést addig kaptam. Én így a felkérések embere lettem, ahogy a Honvédban együtt játszottunk az utolsó éveinkben is, meg a csúcson is, ugye két időszakban játszottunk együtt, és felkérések embere lettem a 35 éves korom után, nagyon sok megkeresés érkezett többfajta munka területről, többfajta tevékenységből, és ebből egy lett biztos a végén, hogy a vízlabda nagyon érdekel, és hogy a gyerekekkel akarok foglalkozni, és ehhez csatlakozott egy harmadik, az, hogy a magyar lakosság sportolási szokásai, egészségi ügyi mutatói, állapota, fittsége, ezáltal pedig a mentális egészsége és önbizalma, jókedve, mosoly mennyisége, és az összes ilyen mellékhatás pozitívan ott legyen. Úgyhogy ezért jött a nagyon érdekes felkérés nekem a Nasportág választó, és ezért én 2004 óta, 20 éve nyertünk ugye együtt magyar bajnokságot, Pista, ha jól emlékszel, Euroligát és olimpiát és világligát és szuperkupát. Ez a 2004-es év, de én abban az évben még egy tervet elkezdtem dédelgetni, hogy csinálok saját vízilabda bázist. És ez a legjobb lehetőség mindenféle próbálkozások mellett, de 2021-től a gödöllői úszoda megépítésével valósulhatott meg. Amikor a gödöllői egyetem modellváltása után a sport nagyon nagy szerepet kapott, és névváltozás is történt, a Szent István Egyetemből lett a MATE, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, és a gödöllői legnagyobb egyesületet, a GEAC-ot, ami 1950-ben alapult, azt így egy MATE GEAC névvel az egyetemhez végre, hiszen a GEAC az egy egyetemi egyesület volt eredetileg, de végre valóban oda lehetett csatolni szakmailag, és ehhez rendeltük hozzá fiú vízilabdaként az én terveimet, és ebben a gyönyörű úszodában ezt csináljuk. Úgyhogy most nekem a hétköznapjaim, a sok kis apró feladat, idegeskedés, öröm és minden, a kis hétköznapi szürke dolgok, úgymond, és emiatt számomra egyébként izgalmas dolgok is, hiszen a munka emberei vagyunk itt a vízilabdában, az a gödöllői vízilabda, a gödöllői férfi vízilabda, és emellett ugye nagyban országos szinten az öt próba és a Nasportág választó kommunikációja és a lakosság megszólítása. Ez a két fő tevékenység. Amellett, ahogy mondtad, tényleg a társadalom minden féle rétegével kommunikálok, megyek előadásokat tartani iskolákba, egyetemekre, cégekhez, jótékonyság és egyéb rendezvényekhez, úgyhogy tényleg találkozom az öt évestől a nyugdíjasig, a társadalom legnehezebben élő rétegeitől a legmagasabban kvalifikált rétegekhez képest is találkozom sok emberre, úgyhogy ez egy érdekes színes. És ez így ad egy egészet nekem így a pályafutás végeztével.
1: Én nem mondanám, hogy befejezted a pályafutásodat ilyen szempont, mert ugye a sport mellett maradtál, és pontosan annyira aktív vagy itt is, látható, mint amennyire aktív voltál, amikor vízilabdázó voltál, és azt is látom rajtad, hogy az a maximalizmus, ami játékosként benned volt, az most is megvan. Tehát mindenhol arra törekszel, hogy a lehető legjobbat hoz ki ebből, és valóban minden lehetőséget megragadsz arra, hogy ez meg is valósuljon. Nagyon sok helyen játszottál külföldön, ugye játszottál Olaszországban, ha jól emlékszem, az volt az első külföldi, utad Nápolyba, ugye? Nápolyba menték játszani. És ott azért nagyon sok minden ráragad az emberekre, és önmagában az, hogy valaki kimegy külföldre élni, kimegy külföldre játszani, az önmagában egyrészt egy nagy élmény, másrészt pedig egy ilyen ad egy nyitottságot a világra, és te amúgy egy nagyon nyitott ember vagy, tehát igazából bárkivel el tudsz bármiről szinte beszélni, nincs az a téma, ahol veled ne lehetne értelmesen vitatkozni akár, vagy csak simán beszélgetni. Milyen, tehát egyrészt, hogy nagyon gyorsan bekerültél a felnőtt válogatottba, ami akkor valószínűleg nagy teher volt, hisz ugye annak ellenére, hogy a 75-76-77-es generációt nevezhetjük egy alanygenerációnak, függetlenül attól, hogy mi a felnőtt eredményesség, mert ugye utánpótlás korotokban nagyjából ti akkor nem találkoztatok azzal, mi az, hogy kikapni bárkitől is, mert ahány mérkőzés, annyi győzelem szinte, egy volt, ami döntetlen.
2: Igen, nem kaptunk egyszer sem.
1: Igen, ez egy önmagában már egy olyan beszédes eredmény, hogy ez nagyon ritkán fordul elő, vagy történik meg. Utána bekerültél a óriási tehetségként, hatalmas fizikai adottságokkal a felnőtt válogatottba, hogy neked ez okozott bármilyen megtorpanást, vagy plusz kihívást, amikor bekerültél oda, mert ugye, ha valaki bekerül a felnőtt válogatottban, az általában mindig egy nagy törés. Tehát, hogy akkor azt hiszed magadról egész addig, főleg ezeknek az eredményeknek köszönhetően, hogy itt aztán te megállíthatatlan vagy, és te már mindenhol meg fogod tudni állni helyed. Azt jelenti, hogy csak bekerülsz a felnőtt válogatottba, nagy nevekhez meg akarod mutatni, de hát ők is ott vannak, és ők is harcolnak a saját helyükért, hogy ez ilyen nagyon gördülékenyen ment, mert ugye ahogy beszélgettünk, és ahogy említettük a te pályafutásod, azért úgy tűnik, mintha adott lett volna, csak nagyon sokan azt felejtik el, hogy emögött mennyi munka van, hogy te ezt ki tud magadnak kövezni, és szépen tudjál lépegetni az egyik lépcsőfokról a másikra, de azokat a lépcsőfokokat te rakod le magad elé, hogy föl tudjál arra lépni, és de nagyon-nagyon jó példája, hogy ennek az építkezésnek. Tehát amikor bekerült a férfi válogatott, vagy a felnőtt válogatottba, akkor az egy ilyen várántás volt, hogy akkor most itt vagyok, és akkor itt is meg fogom ezt csinálni?
2: Pályafutásom és életem egyik elképesztően bonyolult időszaka volt az a néhány hónap, amikor Kis Gergő, a vízilabdás kisfiú, aki játszik a gyerekbajnokságokban 14-15 évesen, és a nagyobbaknál is kapott már szerepet. Nekem tulajdonképpen 10 pár hónap alatt történt az életemben egy olyan, hogy bekerültem egy átlagos 7. keleti általános iskolából egy angol tagozatos gimnáziumba. Óriási koppanások a színvonalban, hogy ami ott 4-es, 5-ös volt, az itt 3-as, meg 2-es, és hogy mennyivel többet kell tenni azért, hogy ez újra 4-es legyen akár. Az egy nagyon nagy váltás volt, az az értelmiségi közeg, ami a Madách Imre gimnáziumban azokból a családokból érkező gyerekek, akik az osztálytársaim lettek, teljesen különbözőek voltak, mint az általános iskola. A 7. kerületi, úgymond gettóhoz közeli állapotokban, idézőjelben azért ott az osztályunk más volt az általános iskolai, mint a gimnáziumi, és akkor szépen fogalmazok, és virágnyelven. És akkor ez egy nagy váltás volt, ezt megszokni. Bekerülni 18 éves negyedikesek közé egy gimnáziumban, nekem az is egy ilyen érdekes volt, hogy a vízilabdában már 18 évesek között játszottam, 14 évesen is, de az egy érdekes szitu volt. Nagyon érdekes volt, hogy ez a Kis Gergő, ez a kisfiú, ez a felnőtt bajnokságba bemutatkozott elsős gimisként, rögtön ezekkel az iskolai terhekkel még egy felnőtt bajnokságot is megkaptam, a világ egyik legjobb bajnokságát, és akkor néhány hónappal később megnyertük az IFI EB-t, és ott megkaptam a kereten kívüli meghívottként, valami Kásás nevű fiatal sráccal bekerülhettünk a válogatott közelébe, és ott edzhettünk velük a keretedzéseken. Ugye Horkai György egy nagyon keménykező edzőként sok edzést tartott évközben is, és nekem az is ráterhelt egy ilyen fizikai terhet, egy hétfő kedden válogatott edzésen vagyunk, egyébként a többiek fizika órán ülnek, meg angol dolgozatot írnak, már megint, én meg próbálok mindenhol helytállni, közben szeretnék szerelmes lenni, hiszen az 15-16 évesen ez ilyen adottság, de akkor melyik lány, aki tetszik, két lány, oda merek-e menni, nem merek, én vagyok a nagy esetlen kamasz, úgyse kellek senkinek, kellek valakinek, nem tudom, felnőtt csapat, klubba, Tungsram, válogatott, fizika, tehát így, na, ez így erős volt, és nem volt triviális, hogy megtomálni a helyemet sem felnőtt bajnokságban, sem a felnőtt válogatottban. Nagyon szorongtam, izgultam, alázatos voltam, tisztelettudó voltam, bizonyos szinten kisítő is, hogy jaj, nehogy rosszul lépjek, vagy rosszul vegyek levegőt, vagy tyukjam be az ajtót hangosan, amikor nem kéne. És aztán hétről hétre, hónapról hónapra nagyon sok munkával próbáltam ezt lecsökkenteni, ezt a szorongást, ezt az izgalmat, ezt a kisítőséget. Valamennyire sikerült, a klub szinten viszonylag hamarabb, a válogatottban nyilván nehéz volt, mivel keménykező, inkább autokrata, mint demokrata edzőnk volt, ezért ugye az se segített, hogy jó van fiatal, minden rendben lesz, mit csinálsz, miért csinálod, ezt nem csinálod jól, stb. Nyilván, de ez nekem nagyon sok erőt is adott, mert én az vagyok, aki a teher alatt nő a pálma típusa, aki ebből jól tud kijönni. Nekem 20 évesen derült ki, hogy olyan gerinc problémám van, amivel esetleg egy magzatot meg sem engednek születni ma, vagy egy gyereket eltiltanak az élsportot 6-8 évesen, ha elmegy egy vizsgálatra. Nekem meg ez 20 évesen derült ki, ameddigre már 40-50 kiló izomot volt a törzsemen, és így megúsztam. Észrevétlenül megúsztam egy ilyen problémát.
1: Vagy ez volt az ellenszere. De kicsit elmegyünk zenére, hallgatunk a zenéjétből, és utána visszajövünk.
0: Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: korban a, hogy tovább tud folytatni azt a tehetséges pályát, amit, vagy ha tehetségének köszönhető és a munkának köszönhető pályát, ami nagyon szépen elkezdett kirajzolódni. Úgy tűnik, hogy azért te szereted a munkát, és soha nem riadtál meg a munkától, és az is érdekes számomra, hogy említetted, hogy ilyen kis szégyellős kisfiú volt, mert ennek már nyomos nincs, tehát ez azért nagyon szépen leküzdötted, és megbírtad ezt a harcodat a kommunikációval, vagy önmagaddal, hogy oda merjél menni, és merjél kérdezni. Mert most ezt nem tudom, hogy minek köszönhetően, tehát hogy a magának az eredményességednek, vagy aztán elkezdtél tisztában lenni, hogy azért ez a kis Gergő csak nevében kicsi, és önmagában meg egy óriási ember, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan, és emberileg is egy óriási ember kezdett már akkor kialakulni ott a jobb szélen. És viszonylag korán kimentél külföldre utána játszani. Ugye megvan a férfi válogatottságod, elkezdte játszani, kirajzolódott, hogy tehát akkor ugrok még egyet vissza, hogy neked ez egy alapvetően, ez egy ilyen általad kijelölt út volt, hogy most a vízilabda lesz, és ez menti meg az életedet, vagy ez csak így jött ez a pálya, vagy jól alakult, és lőtted a gólokat, és benne maradtál, vagy egyáltalán abba akartad ezt hagyni többször, vagy ez egy ilyen, ahogy említetted, triviális dolog volt, hogy neked vízilabdázónak kell legyen, mert hogy ez így adta magát ez a helyzet.
1: 80-as évek közepén kezdtem, ugye előkészítő és minden lépcsőfokot végigjárva, és aztán 80-as évek végén jöttek az első érmek, és olyan kisebb sikerek, még kisrácként, általános iskolásként, és akkor ugye nem volt internet, nem voltak szakemberek körülöttünk, a szüleimnek nem volt semmilyen élsportolói mintája. Kézilabdáztak, de fiatalon abba kellett hagyniuk, mert dolgozni kellett a saját családjaik segítése céljából. Úgyhogy nem volt az a minta, hogy milyen úton kell végigmenni, milyen szakaszok jönnek, junior, felnőtt, válogatottság, mit jelent az, hogy olimpiai felkészülés, mit jelent az, hogy olimpiai keretagság. Semmiről nem tudtam semmit. Volt két jó nagy cél, hogy jogász szeretnék lenni, meg olimpiai bajnok vízilabdás, de hogy ez mit jelent, azt nem tudtam, csak dolgozni kell nagyon sokat. És az, hogy élveztem, hogy ömlik az izzadság rajtam a konditerembe, élveztem, hogy 30 másodperces szakaszokban én tudtam 35 felülést csinálni, élveztem, hogy azt mondta az edző, hogy mindenki akkor 10 fekvő, és akkor én 14-et csináltam, és hogy ezzel jobb leszek. Én hittem abban, hogy minden egyes elégetett kalória, minden egyes mozdulat majd engem erősít.
0: Ennyire tudatos voltál?
1: Igen, nem tudtam miért, és azt sem tudtam, mi az, hogy kalória az a szó, csak az, hogy ez segít, teszek érte. Kis Gergő valaki akar lenni majd, nem tudja, hogy az hogy lesz, vagy lesz-e, vagy mekkora verseny lesz, hány balkezes lesz éppen akkor a jobb szélen, amikor én oda jutok. Semmiről nem tudtam semmit, nem is ismertem a felnőtt mezőnyt, hogy majd kihez kell viszonyítani magam, csak jó akarok lenni.
0: Most ezt így végighallgatod, azért most így végighallgatod te is magadat, hogy ez mennyire tudatos, nem, és most mennyire arról beszélünk, hogy a tudatos pályaválasztás, a sportágválasztás, az edző, a helyszín, a mindent körbejárunk, hogy a saját gyerekünknek a lehető legjobbat adjuk meg, és akkor vagy te, meg még számos másik sportoló, akinek valahogy ki volt jelölve az út, és ösztönösen ment ezen az úton, úgyhogy lényegében, ahogy említetted, nem volt olyan szülői, tanácsadói hátteret sem, hogy esetleg ők szisztematikusan ott álltak volna, vittek volna, noszogattak volna, tanácsokat adtak volna, mint ahogy most adott esetben te a lányaiddal ezt meg tudod tenni, és tudod irányítgatni az életüket, hogy gyorsabban haladjanak, vagy könnyebben vegyék azokat az akadályokat, amiket te lehet, hogy nem ugrottál, hanem fölborítottál, mert ugye volt benned egy óriási lendület, hogy lehet ezt így is, nem az biztos, hogy ez a legjobb, hogy ez a küzdeni akarás azért nagy bizonsággal sokat segített majd a későbbi pályafutásod során, amikor meg annál több kellett, hogy te nagy vagy, és erős vagy, és ügyes vagy, mert rengeteg olyan döntő volt, akár a magyar bajnokságban, vagy akár külföldön, de a válogatottban is, ami nem azon múlott, hogy ki milyen játékos, hanem azon múlott, hogy kinek mekkora a szíve, és mekkora az akarata, és voltak olyan, vagy hát van olyan olimpiai döntő is, amit mondhatjuk azt, hogy a te jelenléted, a te tudásod, a te akaratod döntött el abba az irányba, hogy meglegyen a második olimpia aranyérem, de majd odáig is el fogunk jutni. Nem akartad soha abba hagyni, ezt akartad csinálni, ezt a kiutat láttad, és még nem is bajban volt ennyire szűkül a világ, talán mert benne maradtál mindenek ellenére magában a sportágban. Jöttek a sikerek, mert azért megvolt a csapat is hozzá, hogy meglegyenek a sikereid. Arról álmodoztál, hogy külföldre mennyi játszani, vagy az is csak úgy hirtelen beköszönt az ablakon, hogy csokkal, amit kis Gergőt keresünk Nápolyba?
1: Azt láttam utánpótlás vízilabdázóként, hogy elkezdenek külföldre járogatni a felnőttek, és hogy Pescarában játszik, Firenze

0: ezében játszik, itt van, ott van egy-egy sztár. Amikor a válogatottba bekerültem, és életközelben láttam, hogy mondjuk Benedek Tibi Rómába mekkora sztár lett, vagy elmennek Óbecsére, Szerbiába, ugye egy erős szponzor miatt egy kisvárosba, Vince Balázs. Tehát ezeket így lehetett látni. Kicsit megbirizgálta a fantáziámat, de nem gondolkoztam tudatosan semmilyenbe. A gimnáziumi 4 év nekem óriási, nem 4, hanem 6-8-10 évnyi változást hozott, fejlődést, megérést, mind az osztálytársaim, mind a vízilabda miatt nagyon sokat kaptam. És ott igenis az önbizalmat kialakítottam, nyilatkozni kellett a tévébe, 2-3 ezer ember előtt kellett játszani. Ott már nem volt visszaút, hogy szégyellős leszek, vagy nem. Ahogy mondtam, hogy a munka így vitt előre a kisítűség, vagy a szorongások legyőzésében, úgy vitt előre ebben a személyiség formálásban is. Aztán már persze nem volt gond, ha az, hogy udvarlás vagy nem udvarlás, akkor már sokkal önbizalommal teltebben, magabiztosabban kezeltem a magánéletet is. De az biztos, hogy azt tudtam, hogy nem lesz könnyű. Tehát például a továbbtanulásban biztos voltam, hogy nagyon nehéz lesz az ennyi edzés mellett, és küzdelmes is volt. De én tényleg az vagyok, hogy vagy megkerüljük az akadályt, vagy földöntjük, azt átmegyünk rajta. Én ez a típus lettem végül valamiért, de szerettem érdekes. És engem nagyon kikapcsolt egyébként, hogy másról is foglalkozom. Vagy volt olyan, aki azt gondolta, hogy én egy ilyen szakbarbár vagyok, hogy csak a vízilabda. Nem mellett angoltagozatra jelentkeztem direkt, nem a sportosztályba mentem. Nem mellett színház, a könyvek, az irodalom, a baráti társaság. Nekem a barátaim nagy része direkt nem vízilabdás. A vízilabdásokat nagyon szeretem, a mi csapatunkat imádom, de mindig kerestem azt, hogy másfajta emberekkel is ismerkedjek. És aztán jött ez a külföld dolog is. A Fradiba eligazoltam 19 évesen, egy nagyon jó csapatunk lett. A gyerekkori nevelőedzőm, aki belőlem legnagyobb mértékben csinált vízilabdást, Godova Gábor ott a felnőtt Fradi edzője is, és aztán az, hogy Fodor Rajmival, Steinmetz Barnával, Steinmetz Ádámmal, és más Székely Búcsó és más jó játékosokkal egy nagyon fiatal csapatban játszottok, ez egy óriási dolog volt a Fradiba, a haverokkal, tehát ez nagyon jó dolog az edzővel, és az ilyen 3-4-5 évre is terveztem volna legalább, vagy akár egészen, hogy én majd egy fradis leszek. És akkor az év lement, az első év, válogatott közben elindult, az útján megnyertük az Európa-bajnokságot, és hívott a világ legjobb csapata. És akkor ott vagy, hogy a Magyarország legnépszerűbb csapatában egy jó közegben vagy, de hív a világ legjobb csapata. Tehát,
1: a Nápoly.
0: Igen, a Pozitívo Nápoly, és akkor kimentünk Ancsával, már együtt voltunk 9 hónapja, kimentünk együtt, és amikor a megbeszélésről kijöttem a klubházba a tengerparton, akkor azt mondtam neki, hogy figyelj, ez a csapatot én nagyon szeretném, ez egy óriási dolog lenne, de nem fogok ebben a erős és friss, de nagyon erős kapcsolatunkban nem fogok belerondítani. Tehát vagy együtt otthon maradunk, és jó lesz a Fradiba, vagy kijövök a világ csapatába, de veled. És ott el kell döntenünk 20 évesen, nem voltunk még 20 évesek a teraszon, a tengerparton, hogy mit csinálunk együtt. És ő úgy döntött, hogy kijön velem, és felvállalja.
1: Ez úgy néz ki, egy nagyon-nagyon jó döntés volt, és pont erre is rá szeretem volna kérdezni, hogy nagyon korán összeültetek Ancsával, és mindig együtt vagytok, van 3 csodálatos gyereketek, nagyon szépen menedzselitek az életeteket. Hát agglomerációban éltek, tehát egy nagyon-nagyon szép családi házban, óriási kerttel, és az is rengeteg munka, tehát az látszik, hogy Ancsa is egy ilyen melós típus, tehát ő is szereti a munkát. Ancsa, mennyiben játszott szerepet a te pályafutásodban? Tehát ugye említetted, hogy is lényegében ezt is mondhatjuk egy közös döntésnek, hogy te vagy ti külföldre mentetek, mert azt most így nyilván érettebben így visszatekintve, átgondolva azért lehet azt mondani, hogy történetet van úgy is, hogy Ancsa azt mondja, hogy nem, és akkor itt maradok, és ki tudja, mi a vége, de azért azt is elmondhatjuk, hogyha valaki a párjával elmegy külföldre, ahol lényegében csak ketten vannak, azért ez megerősíti a kapcsolatot, tehát vagy akár a ti esetetekben egy életre össze is köthette, hogy mennyire támaszkodhattál Ancsában egyrészt akkor külföldön, majd hazajöve, majd végig, hogy így úgy tűnik, hogy azért neked ő egy nagyon erős támaszod, és egy hát egy klasszikus értelemben a feleséged, az életed párja, aki könnyíti, nehezíti, változtatja, irányítja, támogatja a te életedet, de ez elég erős jelenlétet feltétel az ő részéről.
0: Az élsport egy különleges élethelyzet, erről sokan beszéltünk már, de most így próbálom nagyon gyorsan elmondani, hogy mire gondolok. Ugye egy átlag karrier, mondjuk egy diplomaszerzés után 23, 25, 26, 28 évesen, ki meddig szereti a Mama Hotelt, beindul. És utána néhány év után kiderül, hogy népszerű vagy a saját területeden, a bankszektorban, vagy bárhol, és akkor elkezdenek hívni más cégek, vagy elkezded látni, hogy vannak lehetőségek. De ez 28, 30, 32 évesen, kinek mikor érkezik. Nekünk ez sportban 16, 17, 18 évesen beindul. Irreálisan korán kell döntéseket hoznunk az életünkről. 17 évesen ott voltam, hogy Magyarország 5 legjobb csapata hívott, hogy hol fogok játszani. És ott voltam, hogy egybe mehetek majd, egyet választhatok. De hogy fogom eldönteni, és akkor el kellett kezdenem kialakítani egy rendszert. És ugyanez volt 19 évesen, amikor Fradi, vagy a világ legjobb csapata. Aztán utána hazajöttem egy év után, mert az Újpest hazacsábított egy új projekttel, Bíros Petivel, Molnár Tamással és más jó játékosokat csináljunk egy nagyon erős csapatot, és elkezdhetem az egyetemet. Na most ott kiszállt a belügyminisztérium a támogatásból, és csődbe ment a vízilabda csapat. És gyakorlatilag férfi szinten azóta nem is nyert nemzetközi kupát, igen. És mi nyertünk fizetés nélkül, 10 hónap fizetés nélküli edzésre voltunk ítélve magunk által, és megnyertük a nemzetközi kupát, a lenkupát. És mindegyik döntésembe, ha azt gondolnám, hogy volt-e megbánnivaló, akkor ott volt a másik oldal, hogy mit hozott. Tehát még egy ott hagyom a Nápolyt, és hazajövök, és csődbe megy a csapat, de közben nemzetközi kupát nyerünk, de közben elkezdtem az egyetemet. Tehát, hogy mindenben van egy oda-vissza játék. És ezt meg,
1: Nápolyban mi volt a negatívom?
0: Nápolyban? Hát elsősorban a szüleimet itt hagyni, nem volt internet, telefonfülke volt, telefonkártya vásárlás, az is mire rájöttem, hogy le kell szedni a kis ízés sarkát, és úgy lehet telefonálni, az is egy pár perc eltelt az első telefonnál. Nagyon, nagyon ideges voltam, aztán nagyon sokat rögtem saját magamon. Tehát ott az volt nehézség, hogy a család az egyetlen gyerek, akiben minden energiájukat, szeretetüket belerakták a szüleim, ő most akkor ott hagyja őket, egy idegen közegbe kell, egy ilyen kicsit langyosabb, kicsit ilyen déliesebb dologba kell beleszoknom, távol otthontól, aztán persze iszonyú sok előnye volt, és ezért ez egy nagyon pozitív év lett. Főleg a Bajnokok Ligája győzelem, de sok más minden. Úgyhogy ez is egy nagyon nagy élettapasztalás, kimenni külföldre ilyen fiatal. Hány ember megy ki külföldre 30-40-50 évesen belefásulva, vagy új kalandot keresve más országból is, nem csak most nem magyarokról beszélek, bárkiről. Nekünk ez 19 évesen jött, nem töltöttem be a 20-at, amikor aláírtam Nápolyba. Úgyhogy ezek izgalmas dolgok, és ebben mind benne volt, igen, Ancsa. Nem miatta lettem jó vízilabdás, hanem miatta bontakoztam ki, mint jó vízilabdás, és maradhattam a csúcson sokáig, mert mindenben támogatott a főzéstől, a papírmunka, a hétköznapjainkban, az ügyintézések, a bíztatás, a tanácsok. Úgyhogy ez nekem nagyon fontos volt, nagyon sok tanácsot is adott, nagyon sokszor ő nyugosztott le, vagy ha túl nyugis voltam, vagy túl nem láttam esetleg valami veszélyt vagy helyzetet, akkor segített fölpörögni. Tehát iszonyú sok mindent éltünk meg együtt. A vitáktól, a jó tanácsokon át, az hajnali tartó beszélgetésekig nagyon sok minden.
1: Nagyon jól hangzik. Folytassuk egy kis zenével, és utána megyünk tovább a beszélgetésünkbe.
2: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Semleges pályán Szlovákiában nagy szombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Gyerek be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Folytatjuk tovább a Sportolók slágerlistáját dr. Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval. Gergő, ezt hogy érzed, amikor így mutatnak be, hogy háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, és most már nem játszol, de még mindig háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. Nyilván ezt nem lehet levetkőzni, és nem is kell, és ez már egy szint, és mindenféle szempontból egy elismerésre méltó eredmény, de hogy még mindig ezzel azonosulsz, hogy háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó vagy te már csak nejes félre, csak Kis Gergely vagy, aki számos más dologban is bizonyított már, mint vízilabdában.
5: Összetett érzések jönnek ezzel kapcsolatban is, hogy valaki elért a sportban valamit, és aztán hogy gondolnak rá. Én azt nem tudom elképzelni, hogy hogy kezelném, ha mondjuk te voltál a nem tudom melyik bajnokság gókirálya, akik a kosárlabdát szeretik, nemzetek, akkor a kosár, vagy jégkorong, vagy fociba, hogy NB1, NB2 gókra, és akkor gyere, itt van egy kóla, csurkoltunk. Hogy nekünk ugye megadatott, hogy a lány vízilabdában végül az, a nőknél az USA a 3 olimpiát megismételte, de a fiúknál nem. És hogy a legnagyobb verseny, amire minden tiszta szívű kis sportoló gyerek vágyik, hogy elérje, ez az olimpia. És hogy arra lett esélyem kijutni, és nem csak kijutottam, hanem jó csapatunk volt, nem csak jó csapatunk volt, hanem nyertünk. Hogy nyertünk, akkor belegondoltunk, hogy ez lehet, hogy nem muszáj abba hagyni még 23, 24, 25 évesen, és mentünk tovább. És háromszor tudtunk nyerni, négyszer akartunk, de már azt mondta a sors, hogy ez nem, de három igen. És ez így fura, és azt mondani, hogy engem tekintsenek csak annak a hétköznapi srácnak, aki bemegy a boltba, a szervizbe, és nem kell szervizbe is rögtön megkérdezni, hogy akkor mi újság a vízlabdában, meg autogramot kérni a nem tudom, étterembe, vagy olyan. De hát nem lehet félretelni, mert az embereknek az vagy. És vannak olyan bajnokok, akik visszavonultak egyéni vagy csapatsportákban, vagy a környezetünkben, vagy távolabbi sportemberek, hogy teljesen visszavonulnak, hogy ő csak egy ember akar lenni. Persze értem ezt a vágyat, amikor Axel Rose szeretett volna egy kempingbe elmenni és nézni a naplementét, de még a medve is fölismeri az erdőbe, akkor nagyon nehéz átlagnak maradni, hiszen kimentünk a napra pofonért, aztán megkapjuk a pofont, akkor meg meglepődünk. Nehéz, mert alapvetően sok sportember, vagy művészember az csak alkotni akar valamit tenni. És hogy ez mivel jár, az meg évek alatt ugye rárakódik a népszerűség, a média, és a stb. Ma ugye a Facebook, az Instagram és az egyebek világában ez még inkább hatványozódik, hiszen félhülyék, félidióták, meg teljesen idióták is lehetnek sztárok egy mondattal, vagy egy gesztussal. Hát még azok, akik teljesítményt elérnek, sőt, hát néha nem is arányos ez, de nekem ez nagyon összetett érzés, és örülök neki, és azért jut eszembe, mert ahogy Szécsi Zoli mondta a filmünkben, a Nemzet aranyaiban, hogy mások figyelmeztetnek rá minket, többet, mint amit mi gondolnánk rá.
4: Szerintem úgy nincs ezzel baj.
5: Nincs, ez csak helyén kell kezelni, persze.
4: Van. Ez is egy olyan dolog, amit viselni tudni kell, hordani, tudni kell, használni, tudni kell, tehát szégyelleni, meg elbújkálni ezzel biztosan nem kell, hisz azért a eddig több mint a fél életünk ráment arra, hogy ez az eredmény megszülessen, és lényegében ebben a világban éltünk, és a különbözetet mindig az eredmény hozta, meg az érmek hozták a bajnokok és a többiek között. Ezt azért ilyen szempontból szerintem nehéz levetkőzni, másrészt meg aki bármilyen sportágban bajnokká válik, az valamivel azért többet tud, mint a többiek abban az adott sportágban, és hát lehet, hogy vannak olyan szerzett képességei ennek köszönhetően, vagy olyan képességei, amik azért túlmutatnak azon, mint hogyha valaki egy civil pályán tanulná a saját szakmáját, hisz sokkal intenzívebb itt a vizsgáztatás ugye a sportban, mert hetente van vizsga, tehát hetente megmérettetsz, hogy azt a munkát, amit el kell végezned hétköznap, az hétvégén ott tudod kamatoztatni versenyen, mert nagyon sokan csak az olimpiai bajnoki címeket, vagy a világbajnoki címeket látják, de a napi munkát a bajnoki szezon alatt azt azért nem, és azért ugye úgy edződik meg az ember a nagy mérkőzésekre, és ez legyen a válogatott, mert azért vízilabdában jellemzően a válogatott mérkőzések a mérvadók, és a válogatott eredményekkel lehet minősíteni a játékosokat. De ez a munka, ez benne van az emberben, tehát a hétköznapi munka benne van az emberben. De mind a mellett, hogy te nagyszerű vízilabdázó és sportoló voltál, és ahogy mondtam, megvan benned ez a lendület a hétköznapi életben is, befejezted az iskolát, ugye doktor lettél, folytattad a pályafutásodat tovább, és újra külföldre igazoltál. Ugye hazajöttél az UT-ba, azt említetted, utána folytatódott tovább, ami egy nehéz év volt, és azért, ahogy említetted, az UT-s pályafutásod, hogy az UT-s év alatt is tudtál pozitívan zárni az év végén azzal, hogy megnyertétek a Lenkupát, és utána folytattad szépen tovább, és mentél.
5: Igen, a 99-es évről beszélünk, amikor nyáron az Újpesttől elköszönve visszamentem Nápolyba, de a kisebbik nápolyi csapatba tudtam.
4: Canottieri.
5: Igen, Canottieri Nápolyba, mert a helyemre Steinmetz Barna került a Posillipóba, Kásás Tomi mellé. Igen, és akkor ugye egy városban voltunk két magyar. Az egyik nápolyi csapatba két magyar, a másikban a Binder Szabi nevű csapattársunkat segítettem hozzá ez a szerződéshez, és négy magyar volt Nápolyban, aminek volt sok előnye, főleg a közös röhögések és kocintások, de az egy gyengébb csapat volt, az egy gyengén sikerült klubszezon volt, én se játszottam úgy, ahogy akartam, és a csapat is gyenge volt, és onnan átmentem Bolognába. Tehát nekem volt négy év alatt három olasz csapatom és egy magyar, nem akartam változtatni, az Újpest volt az én saját döntésem, hogy hazajövök Nápolyból, meg ugye a Fradiból a Nápolyból az Újpest, az a kettő saját döntésem volt, de az utána következő három döntésem az nem saját volt, hanem mindegyik csapat nehéz helyzetbe került, ez a 90-es évek végén más volt a stabilitás helyzete, mint manapság, főleg itthon, ugye kiegyensúlyozottabbak a viszonyok, és hát a 99-es évenben például az volt óriási pozitívum a nápolyi második kudarcos éve ellenére, hogy volt egy esküvő, és volt egy EB arany a csapattal, mindez azzal megspékelve, ugye, hogy az koholt vádak alapján eltiltott Benedek Tibi nélkül nyertünk EB-t, ahol kicsit nagy saladat hárult rám ott a jobb széle, hirtelen a világ legjobbja eltűnik mellőlem, és akkor én akkor tessék, játszak 22 évesen Olaszországban az olaszok ellen rögtön a csoportban, meg hasonló. Úgyhogy az egy nagyon nagy élmény volt, hogy pont Olaszországban, ahol két évet játszottam már addigra, ott pont EB-t tudtunk nyerni. És akkor egy kicsit kapkodva talán, de elmentem egy középcsapatba gyorsan Bolognába, mert nem akartam az olimpia előtt húzni azt, hogy én most melyik csapat kíván engem, és akkor lehet, hogy kapkodtam, lehet, hogy izgultam ezen, és gyorsan az első komoly megkeresés, ami úgy látszott, hogy szeretetből és igazi érdeklődésből jött, arra igen mondtam. Így kerültem még egy középcsapatba, annak igazából a nyugi volt a titka, hogy olimpiai bajnokként az ünneplésből, a tévéműsorokból, a sztárolásból egy kicsit kiszakadtunk egy olasz középvárosba, egy csöndes külvárosi környezetben, egy park mellett, ahol egy kis folyó folydogált, ott laktunk egy társasházban, és ott az volt talán az olasz nyelv tökéletesítése, a kirándulások, sokat láttunk Olaszországból, a Gardatótól Firenzeig, sok felé utaztunk, és nem is maradt onnan barátság, sajnos, vagy nem sajnos, nem is volt nagyon jó eredmény a középcsapattal, de ott szerintem ez a nyugalom volt. Mindenből próbáltam egy pozitívot kiszedni, de azzal tudatta, hogy mindenhol természetszerűen voltak negatív élmények is.
4: De utána jött egy kicsit izgalmasabb időszak az életedben, meg kicsit eredményesebb is. Utána jöttél haza.
5: Igen. Ott azt mondtam, hogy én nem fogok otthon játszani ebben a bizonytalan közegben, de közben olimpiai bajnokok lettünk, közben megjöttek a szponzorok miattunk a vízilabdába, kétszer annyi gyerek lett az uszodába, iszonyú sok hatása lett annak a 8 mérkőzésnek és annak a bátorságnak, amit az utolsó 3 meccsen ez a csapat összerakott. A csoport 3. hely után, 2 vereség után 3 nagyon fontos győzelemmel olimpiát nyertünk. És
4: ugye az volt az az olimpia, amikor nem minden nap volt mérkőzés.
5: Igen, 5 csoportmeccsünket 5 nap alatt le kell zörgetni, 1 szabad nap, és utána 3 helyosztót. Ami ugye most 2 hét volt foci EB-n mondjuk, az nekünk 3 nap alatt. És ez egy milliárdos játszma lett így a magyar vízilabdában. Annyi szponzor, annyi érdeklődés, annyi figyelem jött 2000 októberétől a magyar vízilabdába, hogy megváltoztak a viszonyok. Ezt több nagy támogató klub szinten is komolyan gondolta, és így alakult ki, hogy a 2001-es bajnokságot megnyerte a Honvéd csapata, Spartacus Honvéd, és utána a nevet át is vette a főszponzor, és Domino Honvédként további 5 bajnoki aranyat nyertünk. Az első csapat alapjaira építve, néhány új játékossal, és ugye akkor ismerkedtünk meg nem csak utánpótlás válogatott és felnőtt válogatott ellenfelekként egymással veled is, hanem klubszinten végre, amiről olyan sokat beszéltünk a külföldi szállodákban, milyen jó lenne, hogyha
4: rengeteget
5: határon innen tudnál lenni.
4: Nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt, és ezt többször elmondtam nektek, hogy én menet közben is, mikor már együtt azért már nyertünk néhány dolgot a klubbal, vagy a válogatottal, és én mindig fölnéztem rátok, és most is ugyanígy teszek, hogy nekem mindig valahogy óriási emberek vagytok, attól függetlenül, kinek hány olimpiai érme van, mert én a magyar vízilabdázást mindig nem hogy a topnak tartottam a vízilabda berkeken belül, mert ez számomra egyértelmű volt, hanem a sportágok körében és egy magyar vízilabdázó nekem sokkal többet mutatott, vagy többet adott érzelmileg, meg minden, tehát ez a nagysága az egész sportágnak, meg önmagán a magyar vízilabda, hogy arra mindig csak fölnézni tudtam, és ezt egy sportágra se tudtam akkoriban megtenni, és ti ennek részesei voltatok már nagyon-nagyon fiatalon. Ugye hazajöttél akkor Magyarországra, és csak érintve, és ez csak az emberi nagyságodat mutatva, hogy akkor volt egy olyan sajátságos bajnoki döntő, amikor azért sajnos nem úgy merült fel a neved, ahogy egészen addig és azután is, mert ott volt egy olyan rosszul sikerült bajnoki döntő, ahol nem az csúcsosodott ki, aminek egy jó vízilabda mérkőzésen ki kell, hanem lényegében atrocitásba fajult a mérkőzés, ahol te komoly sérüléseket szenvedtél, de a lényeg, hogy abból nem hogy felállva, hanem tovább lépve ugyanúgy játszottad tovább a bajnoki döntőt, és végül a Honvéd akkor bajnok lett, úgyhogy óriásit fordított az akkori Vasas ellen. A lényeg talán nem ez az egész, tehát ez is nagyon-nagyon fontos dolog, és talán egy nagyon fontos mérföldkő a te életedben, de nekem, ami az emberi nagyságodat ebből mutatja, 2 dolog, hogy egyből játszottál utána, azt azért nagyon kevesen, egyrészt kockáztatták volna meg, mert ez nem volt kockázatmentes, hanem a másik, hogy te utána még tudtál nyerni azzal a játékossal, vagy azokkal a játékosokkal is tudtál együtt játszani, akik pont a te ellenedben tettek azon a mérkőzésen, hogy ezt a te kaliberű, te szinteden lévő játékosok egyrészt szerintem nem tolerálnák, hogyha nem te vagy ez, és nem tudnák ezt befogadni, hogy valaha még együtt játszanak, és az majdnem biztos, hogy nem következhetett volna be mással, mint veled, hogy még olimpiát is tudsz nyerni, mondjuk akkor Varga Tamással, aki tudom, hogy már nagyon sokszor elnézést kért tőled, és a helyzet az úgy adta, hogy adta akkor a Kér utcában, de végül is aztán lettek közös sikereitek, és ez sem lett tőled. Tehát ahogy az összes mérkőzést, az összes címedet, amit kaptál, nyertél, adtak, szereztél, ez ugye nem egy cím, de önmagában, hogyha valaki végig gondolja ezt az esetet, az látja, és ez egyértelmű, hogy ez csak olyan ember tudja meglépni, és megbocsájtani, aki tényleg azt nézi, hogy hova szeretne eljutni, és annak mi lehet az ára, és mi kell hozzá.
5: Én nem kaptam én sportszerűségi díjakat életemben, de ez egy olyan értékű dolog nyilván. Ráadásul ugye abban a bajnoki döntőbeli verekedésben 4-en voltak tettesek, de 4-el dolgoztam később együtt, vagy világbajnoki arany, olimpiai arany, klubszinten, szövetségi szinten, amellett, hogy négyük közül nem biztos, hogy mind a négy teljesen megbánta, de Tamás nagyon megváltozott, és Varga Tamás kétszeres olimpiai bajnok, nyilván ennek a hibájának, ennek a cselekményének a következményeképpen, hogy megbocsájtottam, és kibékültünk, és együtt játszottunk, ez volt a elindítója, de ő iszonyú sokat változott, elképesztően sokat tett magáért ezután, az óriási hibája után, és belátta, és élt a lehetőséggel jó értelembe véve, hogy ez így alakuljon. Ez is, tehát én, ha azt, hogy őt jobbá tettem, azáltal, hogy majdnem belehaltam, mert azt mondják, hogy ha ez egy 70-75 kilós férfi kapja azt a 14 ütést fejre, amit én kaptam, és nem csak csontrepedések és kisebb törések vannak, akkor abba bele lehet halni egy átlagember. Mivel én 190x centi, 100x kilós, nagy darab, vastag csontú, mindenem nagy kategóriájú vízlabdás voltam, ezért túléltem, sőt 5 nap múlva tudtam játszani bajnokok ligája elődöntőt és döntőt Budapesten, de vasárnap a kórházban voltam, hétfőn kedden a segédeszközboltban néztük, a orvosi boltban, hogy lehet megoldani egy olyan védő felszerelést, hogy ezt a betört csontot megvédje egy további olasz ütéstől, pont a Posillipo Napoli elleni elődöntőbe, korábbi csapatom ellen. Szóval ez egy iszonyatos liftezés, ez az élsport. Lentek és föntek jönnek nem naponta, nem hetente, hanem néha 10 másodpercenként egy-egy döntésedben. És ez egy izgalmas időszak volt, hogy 2001-ben hazaigazoltam a Honvédba, rögtön megsérültem én is, ahogy te is később megsérültél rögtön, amikor hozzánk jöttél. És akkor én azt mondtam, hogy én gipszel, műanyag gipszel edzettem. Én betört arcsonttal bajnokok ligája döntőt játszottam. Én ez a marha vagyok, aki ifi korában is gipszel edzett, tehát a kezemen volt, és úgy úsztam, és a másik kezemmel labdáztam, és nem hagytam ki az előírt 8 hetet, csak 3-4 hetet az edzésekből. Nekem ez elképzelhetetlen, hogy most azon sopánkodjak, hogy most melyik sportcipő a legmegfelelőbb az én igényeimnek a sportolásomhoz, mert melyik gumiszallag, meg ja Istenem, most akkor ha 2 fokkal melegebben, akkor mit kell csinálni? Én mentem, én jó akartam lenni, és ebben az is benne volt, hogyha meg kell bocsájtani, és az ember ezt belátja, és kifejezi 100%-osan biztonsággal, hogy belátta a hibáját, akkor induljunk el együtt ezen az úton, hogy végigjárjuk, és ő ennél többet is tett szerintem, mint hogy belátta, hanem saját magát is fejlesztette ezzel.
4: Szerintem a megbocsátás egy óriási emberi tulajdonság vagy képesség, ami neked megvolt, vagy meg is van, és ugye utána azért egy kicsit könnyebb időszak jött, mert azért jó néhány siker akkor köszönt be a Bajnokok Ligája győzelem, magyar bajnoki cím, olimpiai győzelmek, és egészen 2008-ig. Ez azért egy viszonylag, mondhatjuk, nyugodt felkészülésnek, vagy nyugodt folyamatnak, ahhoz képest, amik addig voltak az életedben, akkor itt éltetek Budapesten, vagyis hát Budapest környékén kiköltöztetek Szadára, és hát elkezdődött egy olyan életet talán, ami nem is vidéki, de egy teljesen másfajta közegbe kerültél. Egy családi ház azért mégiscsak hoz egy kis, meg a család gyarapodása hoz egy kis változást azért az ember életében, és azért te apaként is megálltad akkor is a helyedet, úgyhogy ez a teljesítményedben nem látszódott, vagy a sosem késtél edzésekről, sosem panaszkodtál semmi családi probléma miatt, tehát valószínűleg ebben Ancsának is nagyon nagy szerepe volt, hogy ebben tudott téged támogatni, de azért jól menedzseltette, és az apai szerepet, a sportolói szerepet, és azért nem mellék szereplő voltál sehol sem, mert hogy otthon is egy férfinak azért teljesítenie kell azokat a kötességeket, amit a család megkíván, valamint azért felelősséget tartoztál azért a csapatért is, ahol játszottál, és nem kis szerep hárult vele, de mindenhol nagyon-nagyon szépen helytáltál, és hát ezzel is példát mutatottál a fiatalabbaknak is, vagy a saját korosztályban a játékosoknak is, hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy sikeres legyen mind a két fronton. Tehát ért valami kudarc téged? Tehát volt valami olyan nehézség, amit mi nem láttunk, vagy nem láttak mások, de azért belül azért őrlődtél, hogy ezt nem fogod bírni? Tehát voltak olyan pillanataid az életben, a pályafutásod során, amikor azt mondtad, hogy ezt már nem bírod?
5: A jogi egyetem azért próbára teszi az ember tűrőképességét alaphelyzetben is. Van, aki ugye 24 órában egyetemi hallgató ebben az esetben. Na most nekem egy, aztán két gyermek, és vízilabda pályafutás nehezítette az alkotmányjog, vagy a római jog, vagy a büntetőjog tanulását. Úgyhogy nyilván ez csak levelező lehetett elvégezni, nyilván bukdácsolva lehetett elvégezni ilyen szinten, de küzdöttem ott is, ahogy a vízilabdában. Én az a bizonyos disznó a jégen kategória, hogy küzdök, és nem fogok elcsúszni, majd megoldom. Úgyhogy nehéz volt, nem villogtam egyáltalán, és akkor alakult ki bennem az a gondolatmenet, az a hármas gondolatmenet, hogy a magánélet, a sport és az egyebek, tehát mint tanulás, ebből a háromból nagyon nehéz mindig minden területen jónak lenni. És akkor prioritások vannak adott héten, adott hónapban, adott napon. Hogy most a családomattól kevesebbet lenni, mert megyünk Bajnokok Ligája meccset játszani Spanyolországba, vagy Olaszországba, és egyébként 3 hét múlva vizsgám van, és tanulni kéne. Akkor nyilván kevesebbet tudok leülni és barbizni a kislányommal, vagy hajnal 3-kor, amikor fölébred, akkor nem biztos, hogy én rohanok hozzá. Miközben volt, hogy hajnal 3-kor rohantam hozzá, reggel 9-kor meg a konditerembe találkoztunk. Tehát ez nyilván egy ilyen összetett időszak, és azt tapasztaltam meg, hogy egy e-sportolónak, ha tanul is, vagy van vállalkozás, valami, akkor 3 területen legalább hely kell állnia, és nagyon nehéz. És akkor kicsit bele kell harapni az egyik ujjadba. Volt, hogy a játékom volt gyengébb. Éreztem, hogy a bajnoki meccseken, bár a Honvédtól mindig a bajnoki aranyat vártuk el magunk is, meg a közvélemény is, de azon a meccsen bár nyertünk 3-4 gólat, de nem miattam nyertünk, hanem én csak ott egy ilyen szürke átlagot tudtam magamhoz képest hozni, mert idegesített a suliba valami, meg a családba meg kellett oldani valamit, és akkor úgy ezt éreztem. Aztán volt, hogy a suliba megbuktam valamiből 2-3-4-szer, mert kicsivel voltam, feleségemmel voltam, mentünk, hajtottunk, plusz edzés, akármi. És akkor ez így egy nagyon érdekes folyamat, egy ilyen sok medúza így úszik egymáson, és akkor így ezt próbálod, hogy mindegyik fönt legyen a felszínen. Ez nekem erős volt, így teltek el a 2000-es évek gyakorlatilag, egészen a pekingi olimpia sikeréig, és hogy aláírtam Montenegróba a szerződést, és ott már két kislányal ugye 4-en költöztünk ki. Úgy készültem, hogy majd anyagilag jó lesz, a csapat nem lesz nagyon jó, a város érdekes, egy UNESCO védelem alatt álló, örökség alatt álló ilyen gyönyörű kis városka, nem lesz túl izgalmas, de ott majd kihozom a legjobbat, amit lehet. Hát megnyertük a Bajnokok Ligáját. És ott is anyagi problémák voltak, a gazdasági világválság volt, ugye 2008-2009-es időszakban, és ott is 10 hónapig fizetés nélkül játszottunk, és megnyertük a Bajnokok Ligáját, aztán az elnökünk, egy üzletember kompenzálta a dolgokat, de utólag, júliusban, mi meg májusban játszottunk 4-es döntőt a világsztár Recco ellen, ahol olimpiai bajnoktársaink ott voltak, és az olasz válogatott és a szerb válogatott sztárjai, és meg tudtuk nyerni, ezek a kis szegény legények a falu végéről, oda mentünk a kis szakadt buszunkkal, és megnyertük.
4: És Temetsz Ádámmal játszotta akkor.
5: Igen.
4: A pályafutásod vége felé közeledve újra hazajöttél. Vasas, és utána jöttél a Honvédba, ahol befejezted végül. Milyen volt befejezni?
5: Vasasba azzal szándékkal igazoltam haza Montenegróból, hogy egy utolsó nagy időszakot csinálok. 33 éves voltam, éreztem még magamban erőt, a válogatottban elkezdtek jönni a rosszabb eredmények Peking után, de a meccseken, sok meccsen jól ment a játék. Nem annyiszor, ahányszor én elvártam magamtól, meg a társaim, de voltak kifejezetten olyan meccseim, amikor vagy a legtöbb gólt lőttem a csapatban, vagy sokat tudtam hozzátenni a játékhoz. És ezt éreztem még, hogy ezt egy 4-5-6 évig tudom klubszinten majd vinni, és a londoni olimpiára gondoltam, hogy az lehet az utolsó olimpiám. Szerettem volna 4-szeres olimpiai bajnokként abba adni is a pályafutásomat, mint néhányan, de nem sikerült, nem voltunk elég jók, és a Vasasba nagy csapat terveivel egy ezüst és egy aranyérmet hoztunk a bajnokságba, bejutottunk a 4-es döntőbe, a Bajnokok Ligájába, és utána jött egy nagy vágás, amikor sok játékostól elköszöntek, és nem udvarias módon abban a pillanatban, nem előre kiszámítható módon, de ott egy nagy váltás jött az életembe. Nem akartam ott hagyni a Magyarország legjobb csapatát, de kellett, és többet magammal elköszöntünk, és kurtán furcsán ugyan, de új helyzet jött. 35 évesen, még van bennem erő, energia, még tudok heti 8-9-et edzeni. Mi legyen? Hívtak külföldre, hívtak vidékre, Budapesten akkor már a csapatok addigra, mire még megtudtam az információkat, már beteltek, és akkor azt a döntést hoztam meg, hogy elengedem ezt az utolsó 2-3 jó évemet, magas szinten, bajnokok ligája, a bajnoki arany szinten, és abba a honvédba hazatérek, ahol a legnagyobb sikereimet értem el, és ott veletek együtt játszhatok, ugye 3 olimpiai bajnok, Sejmez Barnabás, Gergely István, Kis Gergely mentse meg a nehéz helyzetben lévő honvédot. Drága Feri bácsit ugye nemrég elköszöntünk tőle örökre, ő volt a szakosztályvezetőnk, Novák Ferenc, és nagyon szerette volna megmenteni a nehéz helyzetbe került szakosztályt, és támogató is érkezett, a játékunk is egész jól lett, és abból, hogy ne essen ki a csapat, vagy ne szűnjön meg, abból egy 6. hely lett rögtön, és aztán 4. hely a 2. évben, hogy egész jól sikerült a mentőakció, és aztán én ott vittem véghez ezt a nagyon hosszú levezetést, aminek nem volt semmi más oka, és akkor sportoljak, sportban maradjak, és egy ilyen irányított egészségügyi dolgot csináltam végig a szeretett sportágamban.
4: Most elmegyek megint egy kicsi zenére, és utána folytatjuk teljesen más dologgal, mint a vízilabdám, mert szerintem itt a vízilabdát lassan be is fejeztük.
0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától
0: a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Verstappen indulhat az első helyről Sepangban, a gazdaság és a költségvetés is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Folytatódik a kellemes őszi idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a közel-keleti háborús konfliktus miatt Malajziában zajló Forma 1-es bahreini nagydíjmai időmérő edzését. A második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon Verstappen Red Bullos csapattársa Isaac Hadjar zárt, de a francia pilóta rajtbüntetése miatt Kimi Antonelli vághat neki a harmadik helyről a sepangi futamnak, amelyet holnap délelőtt 9 órától élőben láthatnak az M4 Sporton. Az orosz Jegor Kornyev beállította a 100 méteres gyorsúszás világcsúcsát a rövidpályás világkupa sorozat bakói állomásán. A 22 éves sportoló 44,84 század másodperces idővel győzött. Jannik Sinner a most zajló pekingi torna után visszalépett a jövő héten kezdődő sánkhái tenisztornától is a hónapok óta tartó tért sérülése miatt. A 25 éves világ első egyetlen versenyen sem indult a Wimbledoni diadala óta. Sinner mostani visszalépése azt jelenti, hogy elveszítheti éllovas pozícióját a világranglistán, ha Alexander Zverev mindkét kínai versenyen elhódítja a trófeát, akkor átveszi a vezetést.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kis nyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni, szerintük koncepciós eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök a kezdeményezést szánalmasnak és röhelyesnek nevezte, és emlékeztetett arra, hogy a Fidesz éveken át gyalázta az uniós vezetést. A britek csaknem fele támogatja, hogy ismét az Európai Unió tagja legyen az Egyesült Királyság, derül ki egy friss kutatásból. A több mint 11 ezer válaszadó 26%-a azonnal, míg 23%-uk 3 éven belül várná a visszalépést az EU-ba. Andy Burnham miniszterelnök első vezetőként elmondott beszédében bejelentette, hogy felülvizsgálják a Nagy-Britannia és Európa jövőbeli kapcsolatára vonatkozó lehetőségeket. Elkezdődött a 19. Nemzeti Vágta Szilvásváradon. A rendezvény főkapitánya Székely Tibor a megnyitón kiemelte, hogy az idei verseny vezéralakja Répási Mihály tábornok, aki az 1848-as huszáregységek legfőbb előjárója volt. A holnapig tartó eseményen a felnőttek mellett a gyermekversenyzők is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. Nem közlekednek a vonatok Bécs és Hegyeshalom között kábeltűz miatt. Az érintett szakaszon előreláthatólag estig hosszabb menetidőre és pótló buszos átszállásra kell számítani. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a pótlásról az Osztrák Vasút Társaság gondoskodik. A Győr felé utazóknak az S10-es vonatokat, illetve a soproni és szombathelyi Intercity-ket ajánlják.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a Balatonvilágos csomópontnál a 90-es kilométernél, a forgalom egy sávon halad. Szintén az M7-es autópályán dolgoznak az M0-ás csomópontnál, a Budapest felé vezető oldalon a 14-es és a 13-as kilométer között, a kettőből egy sávot lezártak. Kisebb torlódásra, lassabb haladásra kell készülni, vezessenek óvatosan.
0: Időjárás.
2: Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen. Eső ma sem lesz. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Sportolók sláger listája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Itt vagyunk tovább Kis Gergővel, dr. Kis Gergellyel, háromszoros olimpiai vízilabdázóval, és kiveséztük a vízilabda pályafutásodat. A vízilabda mellett meg, hogy mennyi olyan sportági rendezvényben vagy benne, vagy sportrendezvényben, ami a vízilabdához nem is áll közel, de sport, tömegeket mozgat meg, utánpótlással foglalkozik, ugye Gödöllőn a vízilabdának a szerves része vagy már, és ott próbálod feléleszteni, ami már azért sikerült is, és elindítani nagy létszámmal magát a vízilabdát, de aztán kevesen tudják rólad, hogy a történelem és a magyarság milyen közel áll hozzád, és mi nagyon sokat szoktunk ezen viccelődni, vagy beszélgetni, hogy mennyi mindent találtak fel a magyarok, hogy mennyire képben vagy a történelemmel, ami egyrészt illik, másrészt meg azért egy kirívóan jó példa vagy erre, hogy sportolóként ennyire belemerültél. Egyrészt az irodalom, másrészt a történelme és a magyarságnak a múltjába. Ez honnan jön neked? Mert azért ez egy ritkaság, hogy valaki ennyire képben van ezekkel a dolgokkal.
2: Szerintem az érdeklődési körre általában az embereknek, így nekem is részben egyfajta genetika, így a genetika érdekes összjátéka. Másrészt persze lehetnek szülői, vagy környezetünkbeli minták. Édesapám, bár dolgozó munkás ember volt, a beszélgetés elején mondtam, hogy az, hogy Kis Gergőkkel vízilabdás lesz, az nem a családi múltból jött, hogy a nagyszülők is az uszodába töltötték az ideiket, meg a szülők is, hanem ez belőlem indult, hogy levittek megtanulni úszni, meg megláttam, hogy akkor én most a vízilabda is ez jó pofa lesz. Egy olyan 60-80 évre az életemben, és apukámtól például azt láttam, hogy ő annak, hogy dolgoznia kellett, mert fiatalon nagyon szeretett olvasni. És én is kiskoromban nézegettem a könyveket, még először csak a borítóját, meg bele tudtam olvasgatni, aztán nem is értem, történelmi, politikai, és hát mindenféle témák. Aztán ez úgy kialakult. Én kiskamaszkoromban már kémregényeket olvastam, amellett, hogy az összes kötelező olvasmányt 2-3-szor elolvastam. Engem érdekelt az irodalom, érdekelt a színház is egyébként, a filmek nagyon. És valahogy én nagyon büszke kisfiú voltam a történelmünkre, szépen lassan megtudtam, hogy hányszor, szépen fogalmazzak, voltunk nem a győztes oldalom, de hogy a sok hányatott dolog ellenére ez a furcsa kultúrájú, furcsa nyelvű, kis elszigetelt Kárpát-medencei ország és nép, ez így itt van 2024-ben is a föld felszínén, hogy ez miért van, vagy hogy van, meg hogy is volt ez a etelköz, hogy is volt az István király szerepe, hogy volt az Árpád háza, hogy mit kerestünk mi Horvátországba, miért mentünk el Nápolyba, miért kalandoztak korábban az őseink Spanyolországig, Pármában miért találtam kirándulva olyan emlékművet, hogy a magyarok itt pusztítottak 1100 évvel ezelőtt. Szóval sok érdekesség, és aztán a gyerekkori hőseim is a magyar történelemből jöttek részben, tehát nekem Kinizsi Toldi az ugyanakkor a sztár volt, mint a maiaknak Superman vagy Batman. Én azt gondoltam kiskorom, hogy nekem biztos, hogy lehet volna, vagy kellett lenni egy életemnek a kurucok között, és a Rákóczi szabadságharcba, a függetlenségért harcolni. És ezek így jöttek, ezek a gyerekkori romantikus dolgok. Aztán ez ott maradt, hogy érdekelt az olvasmányaim, meg a figyelmem során az, hogy mi történik a történelemmel, nemzetközileg, titkos szervezetek, titkos ügynökségek. Sok minden így érdekelt. De tényleg a magyar és a világ történelem egyaránt, illetve hát ez mai napokban meg aztán elég durva, hogy ami a világon történik, és ezeknek is a folyamatoknak, hogy milyen háttere van, hogy bizonyos dolgokat én már olvastam 15-16 évesen a regényekből, ami most megtörténik esetleg.
1: Van hobbid?
2: Az egyik hobbi így mondhatni a történelem és a történelem körüli dolgok, tehát nagyon szeretek, ha utazunk, akkor várakat megnézni, vagy kastélyokat. A hobbim az utazás. Hobbim a szórakozásnak ezek a úgynevezett, mondjuk azt mindenféle felhang nélkül, hogy a polgári részei, tehát a koncert, színház, buli.
1: Tehát szereted magad fejleszteni, művelni.
2: Igen, társasági élet. Mindig szeretek egy picit valamit csinálni, ha más nem szudokuzni, egy kicsit angol tudást fejleszteni. Azért végeztem el 4 iskolát a jog mellett, ugye a sportszakjogászt, kommunikációt, és ilyen újságírást is végeztem ugye edzőit, hogy úgy lássak a világból, szeretek, érdeklődő vagyok, kíváncsi vagyok, érdekel más ember, más tevékenység, más sporták. Például úgy figyelem most a sporteseményeket, hogy hogy van megszervezve, hogy van megrendezve, hogy viselkednek a sztárok, hogy viselkednek a résztvevők, az edző, a játékvezető, a cserejátékos, milyen arcokat vág a kispadon, ha beszáll, akkor hogy tud beszállni a meccsben, jó volt-e az a csere, jó az a taktikaváltás, amit az edző csinált, egy kosárlabda, vízilabda, foci. Nem értek a többi sportákhoz nyilván, de érdekel a reklám, mi történik egy sztárral, ha fölkapják 20-25 éves korába. Most ugye a spanyoloknál ezek az ifjú tehetségek a fociban, hogy velük mi lesz 10 év múlva, hogy fogunk róluk beszélni. Az amerikai kosárlabda sztárok, a tenisz, tehát így figyelgetem, nem vagyok nagy szakértő, nem tudom, van-e konkrét célom vele, de úgy érzem, hogy ezek olyan páncél darabok a harcos életében, amik nem baj, hogy rajta vannak, ki tudja, mikor kell használni őket. Lehet, hogy soha, lehet, hogy csak érdeklődés, kíváncsiság, egy darts verseny, egy tenisz verseny élőben, vagy tévében, vagy kipróbálni dolgokat, búvárkodás, vagy bármit. Úgyhogy...
1: Sportolsz valamit?
2: Vízlabdáztam régen.
1: De, igen.
2: Szoktam futni, ugye az 5 próba futó nagyköveteként ez erkölcsi kötelességem is, meg rájöttem, hogy a legegyszerűbb fölvenni egy futócipőt, kicsit bemelegíteni, és akkor lehet egy kicsit izzadni és kalóriákat égetni. Szoktam futni, szoktam úszni, szoktam tornázni, szappolni, a kevésbé kalóriaigényes dolgok közül dárcozgatni, néha így saját magamnak, néha kerékpározni, mondtam, bájkozni, néha beállok vízlabda edzésre, azért itt-ottam ott, vagy a gyerekeimmel, vagy a gödöllői fiúkkal, és akkor megvan az érzés, hogy még el tudom kapni a labdát, még el tudom dobni, nem az a sebesség, nem az a lábtempó, de mégis jól esik néha.
1: Minden vendégemtől megkérdezem, hogy van-e olyan, hogy bakancs listája, tehát van-e olyan terve még a jövőre nézve, amit még szeretne megvalósítani, álmok, célok, nevezzük bárhogyan is. Én nagyon meg lennék lepődve, ha neked ilyened nem lenne. Valam őszintén. Van bakancs listát?
2: Van egy listám, ami nem fix, nem 15 vagy 20 megfogható elemből áll, és elmondom, hogy 35 éves koromra ki is lőttem nagyjából mindent erről, szinte, és nekem tényleg azt mondhatom, hogy ha valaki azt mondja, hogy nekem itt most vége a stúdióból kilépte az életemnek, akkor...
1: De nincs.
2: Nincs, akkor is teljes életet élt. Sokkal több, mint teljes életet éltem. Akartam Ford Mustangot kiskorom óta, 35 évesen lett. Klasszik persze a veterán. Akartam sportsikereket lett, akartam családot lett, akartam sokat utazni, utaztam. Tényleg elmondhatom, tanulni akartam, tanultam. Igazi barátságokra vágytam, megtörtént. Mindent megkaptam. Ezeket tovább élni szeretném. Tehát még nincsen egy csomó ország a listámon kipipálva, amit szeretnék látni. Még szeretném látni, hogy mi lesz a 3 gyermekemből. Még szeretném látni, hogy tudom felépíteni a gödöllői vízilabdát. Még szeretném azt tudni, hogy az a hosszú évek munkája, amit a sportág választom, az 5 próbán tettünk, hogy a magyar lakosság egészségesebb legyen, életvidámabb, nagyobb önbizalommal tekintsen a jövője felé a sportnak a segítségével. Ezek mind meglegyenek. Tehát ezek a továbbiak, hogy egyszeres olimpiai bajnokként nem tudtam, hogy lehetek-e háromszoros, mit jelent az, vagy hogy van ez. Úgy nem tudom, hogy még ezek az élményeket, hogy tudom majd még tovább élni.
1: Én azt gondolom erről, hogy ugyanúgy elkezdte vízilabdázni, és abból lett egy óriási nagy bajnok, mert lerakta az alapköveit annak, hogy bajnok lees, ugyanígy a család, a munka, a sport, az eredményesség, és ezzel megszerzett mindenféle rutin és képesség, és minden olyan tudás, amit most ennyi időskorodra fel tudsz használni, ez valami másra is felkészíthet téged. Tehát, hogy bizony kell, és vannak is olyan céljaid, amiket még azért üldözni kell, vagy meg kell próbálni elérni, mert véletlenül még nagyon sok van hátra. Nagyon sok, hát inkább azt mondom, hogy még van hátra, talán mi már azt mondjuk, hogy nagyon gyorsan elment ez az időszak, amikor még emlékszünk, még mikor kicsik voltunk, és egymás ellen játszottunk, vagy még akár még a kezdetekre is emlékszünk, amikor elkezdtünk vízilabdázni, de hol van az már, tehát már régen elfelejtettük. Viszont annak, amit eddig tettünk, annak is, arra is valaminek épülnie kell. Tehát, hogy akár egy olyan életciklusnak, vagy fázisnak, hogy ezt élvezni tudjuk, hogy elértünk valamit, és talán belül megnyugodhatunk, hogy versenyeztünk eleget, megmérettettünk eleget, és talán már nincs is szükségünk mindenféle versenyre, de megválogathatjuk mégis azt, hogy miben szeretnénk magunkat megmérettetni, hogy milyen versenyre adjuk a fejünket, és miben vagyunk hajlandóak, akár mindent szinte feláldozni annak érdekében, hogy azt megnyerjük. Hogy ez társadalmi célú vagy önös, ez már mindenkinek a saját választása, de ahogy látom nálad, és inkább ilyen közösségi szolgálat irányába megy el az egész, és szerintem egyrészt természetes dolognak kéne, hogy legyen, másrészt ki, ha nem te mész el ebbe az irányba, mert van olyan bázisod, van olyan relevanciád, hitelességed, ami erősít minden olyan dolgot, amiben belefogsz, és ami meg belefogsz, azt meg nagyjából végig is viszed, és végig is csinálod, és értékes dolgokat tudsz teremteni, ahogy már bizonyítottad egyrészt a sport, mert egyrészt a sportolás utáni tevékenységedben is. Gergő, nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Nagyon sokáig tudnék még veled beszélgetni, mert rengeteg témát nem érintettünk még. De hát aki bővebben szeretné, azt annak csak javaslani tudom a könyvedet, ami szerintem nagyon kiterjedt gondolati sávon mutatja be az életedet, és hát azt meg tudnia kell mindenkinek, hogy nagyon nyitott és kommunikatív ember vagy. Én nem azt mondom, hogy mindenki keressen meg téged bármilyen fórumban, aki beszélgetni szeretne veled, de azt abban biztos vagyok, hogy te mindenkivel felveszed a kapcsolatot, és mindenkihez van minimum két jó mondatod, nem szabad, egy ilyen ember vagy. Szóval köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezeket az értékes gondolatokat. Nagyon sok sikert kellene neked a jövőre nézve, jó egészséget, és hát nagyon bízom benne, hogy még egyrészt nem csak mint olimpiai bajnoktársak, de akár még bármilyen munkában, tevékenységben, körben is tudunk együtt dolgozni, és valami hasznosat teremteni. Köszönöm szépen, Gergő, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm a meghívást, és neked meg sok sikert a műsorhoz.
0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó. Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője. A trükkök nagymestere.
3: Grabowski.
4: Megsebesült?
2: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
2: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
3: Grabowski, majd elkap benneteket, nyavajások.
1: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Erdei Márk, a hangmérnök pedig Horváth Milán. Nézzük, hogy mit is kínálunk a mai műsorban. Lesz benne labdarúgás. Egy óra múlva vendégünk lesz Bruckner László, vele értékeljük majd a válogatott idei Nemzetek Ligája szereplését, és már egy kicsit előre is tekintünk majd. Lesz még kosárlabda, hiszen közvetítjük a Körment Paks bajnoki mérkőzést, valamint este meghallgathatják az újratöltve magazinunkat, amely a tenisszel foglalkozik. Elsőként viszont kézilabda, hiszen az előző hétvégén Bukarestben szerepelt női válogatottunk az Eurókupa 4-es döntőjében. A két vereség miatt érem végül nem jött össze, de ez a két nap is tökéletes felkészülést jelentett decemberre az Európa-bajnokságra. Többek között erről is beszélt Golovin Vlagyimir, szövetségi kapitány, aki a hétvégét követően Németh Kornél vendége volt.
2: A Nemzeti Sportrádió stúdiójában nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Golovin Vlagyimirt, a Magyar Női Kézilabda Válogatott szövetségi kapitányát. Elsőként köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és épp, hogy a késő éjjeli órán megérkeztetek Romániából, nyilván egyet már aludtál, de hogy itt vagy nálunk, ennek mindenképpen nagyon örülünk. Az arcodon nem tudom, hogy mi az, amit látok, a fáradtság, a két mérkőzés keveredése, mert egy kicsit ilyen egykedvűen érkeztél. Ugye ez egy Eurókupa 4-es döntő volt, sose jó két vereséggel zárni egy 4 csapatos tornát, viszont én sokkal inkább szeretném meglátni ebben a tornában a pozitívumokat, mint sem a negatívumokat. Úgyhogy első körben egy ilyen általános benyomással kezdjünk, kérlek, hogy összességében, hogy a hosszú idő után találkoztatok, szóval így az összképet, ha nézzük, inkább félig tele van az a bizonyos pohár, vagy félig üres, milyenek az első tapasztalataid?
3: Hát köszönöm a meghívást, igen, mert nemrég találkoztunk, együtt utaztunk visszafele, igen. Hát azt mondom, hogy pozitív. 5 hónap után találkoztunk, nagyon jó munkát végeztünk. Nem csak azt, hogy megmondjuk, mit csináljanak, hanem tényleg így közösen ezen dolgoztunk, hogy jobb is jobb legyen ezt a válogatott. Hétvége nem így sikerült, és talán a hétvége nem is mutattunk azt, amit még hét elején volt, hogy mit tudunk. Valakitől többet kaptunk abban a meccsekben, valakitől a kevésbé. Azt mondom, hogy ebben a csapatban azt a teljesítmény, ami volt, az még 30% az sajnos az ott valahol maradt. Sokkal jobban tudunk játszani. Most keressünk az okokat, hogy miért. Könnyű megmondani, hogy az 5 hónap, az nem igaz. Bármennyire, ha megnézünk az ellenféleket is, a románoknak is volt egy rossz félidő, itt a dánok ellen, a norvégoknál is ugyanúgy a dán. Igen, most az a időszak, amikor tényleg megnézünk, hogy ki hol tart, mondjuk a csapaton belül a játékosok, hogy hol tart a csapatmunka,
2: nem most kellene tudjuk elkapni majd decemberben, mert hogyha minden igaz, mind a 3 csapattal találkozunk, akik itt voltak most Bukarestben, vagy adja a jó Isten, hogy találkozunk.
3: Igen, igen, igen. Mi is azt tudjuk, és tudjuk, hogy az nem egyszerű feladat, de ezeket a mérkőzéseket mutatják, hogy mit kell idézőjelben javítani, és voltak olyan dolgok, amikkel nem is kellett foglalkozni még márciusban, áprilisban, az működött, de most látunk, hogy az ennyire nem. Az fel kell frissíteni azt a rendszer, hogy mindenki vegye át, azért nem ugyanazt csinálunk mondjuk a klubok. A klubban is teljesen más kérésé lehetnek a játékosokhoz. Csak egy példa, most a Krüber 2, most a Fradin nagyon nem is védekezik, vagy a jobb szélsőt védekezik. A válogatottban neki mondjuk a kettes védő, az a fix pozícióban, meg a támadás, az mind befolyásolja a válogatott, az ő teljesítménye meg a válogatott eredményességét, de megláttunk, és tényleg a kettitől sokkal többet kaptunk, mint vártunk.
2: Hát ha már őt említed, és muszáj közben szólnom, és elnézést kérek emiatt, erre van magyarázatot, hogy ez mitől van? Mert hogy az a Kluiber Katrin lépett pályára Bukarestben, akit szerintem az elmúlt Hát remélem nem túlzok, ha azt mondom, hogy egy naptári évben nem láttunk. Tehát a Fradiban voltak fel-fel lángolásai, de ennyire jó meccsei, hogy összességében ugye itt a két mérkőzés alatt 27-szer próbálkozott, 20 gólt szerzett. Amikor égett a ház, egyértelműen vette hátára, vagy próbálta a hátára venni a csapatot. De olyan, mintha kivirult volna, vagy hirtelen, mint egy ilyen virág, de tényleg ezt tudom mondani, aki kivirul, vagy szárnyal. Szóval, hogy ennek volt olyan, aki azt mondta, így az ismeretségi körömben, és sokat szokott kézilabdával foglalkozni, hogy Golovin Vladimir az oka, és hogy a két edző között keresendő különbség. Nem azt kérem, hogy Jesper Jensen bármilyen tekintetben is minősíts, de hogy valamilyen megoldás kell, hogy legyen arra, hogy ott nem tudja megmutatni azt, amit itt meg sokszorosan meg tudott mutatni.
3: Figyelj, nagyon régen ismerem a kettőt, tudom, hogy neki mi az erősségét, és nekünk az ki kell használni. Ő meghatároz a játékosnak a válogatott. Nem csak ő egyedül, sokan vannak
2: így. Most már lassan 10 éve, ugye 2018-ban lettetek junior világbajnokok, szóval azért ez nem kevés idő.
3: Azt nem kevés idő, és higgye, hogy az ember is, amikor már hát ennyi idő dolgozunk, már tudom, amikor Fradi meccset nézem, látom az időkérést, tudom, hogy mi folyik ott a fejébe. Azért persze nem akarok befolyásolni, nincsen semmilyen hatásom a kollégákra, a klubokra. Találkozunk, beszélünk. Most nyáron, amikor elkezdtek a felkészülés, voltam a Jensennél, nagyon konstruktív, jó beszélgetés volt. Ő így látja azt az egészet, azt a Ferencváros abba a formába, ahogy meccsel, ahogy játszanak. Ő bízik ebből, hogy az lesz a jó a Ferencvárosnak. Megértem, hogy ennyire nem érdekel, hogy most a válogatott, magyar válogatottnak, hogy mi biztos, hogy...
2: Nagy a különbség a Fradi és a válogatott játéka csak Lujber Katrinra lebontva egyébként, mert hogy a laikus vagy az átlag szurkoló azt látja, hogy ott van jobb átlövőben. Esetleg a hosszú oldalról, bár itt a válogatottban nem cserélt, a Fradinál ugye a hosszú oldalról, vagy a rövid oldalról mindenképpen cserélik. Nagyjából, hogyha nagyon-nagyon le akarok csupaszítani dolgokat, az átlag néző ennyit vesz észre belőle. Mennyiben másabb az ő játéka a Fradiban, vagy a feladatai, mint itt a válogatottban?
3: Más feladata van a Fradiban, más feladata van a itt.
2: Válogatottban.
3: Más játék maga. A kettének a labda nélküli a sebessége az, ami meghatározza. A ketté nem egyszerű játékos, hanem nálam a zseni közé tartozik, azért ő szabályokat tud felülbírálni. És így, hogy a eredményes, és akkor visszajön a szabályba, ő meg betartja. A váratlan megoldása, ami az szerintem nem mindenkinek a fejbe születnek, ő nála. Benne van a rizikofaktor is a hibái, de most a kézilabdán nem így, hogy ott elengedjük, hanem persze, hogy számoljunk, hogy pozitív legyen. Az ő védekezése a kettesbe, az a termete alapján, ő nem nagyon tud faltolni. Bármennyire voltak olyan mérkőzések, amikor már ordítottam ő rá, hogy engem nem érdekel, már kezdjél faltolni. De az ő játéka, olvassa a játékot, a labdaszerzéseket, jó helyezkedik. De most az nem működik így, hogy ez mindig fejbe, azért a többség, a mozgás, az gerincvelőbe van, az be van idegeződve, az be van gyakorolva, és ha te ezeket nap mint nap nem csinálod, akkor ez kopik.
2: És ez nem csak ráigaz, hanem sajnos van más is, aki támadásban is ugye kevesebbet játszik. A norvégok ellen kezdődött ugye ez az Eurókupa 4-es döntő számunkra. 27-23-as vereség, 17-13 volt a félidőben, tehát egy nagyon jó második félidő, extra jó védekezéssel, 10 gólon tartva a norvégokat, igaz, hogy ők is 10 gólon tartottak minket, vagy a lányokat. Viszont ami ebben a meccsben dühítő lehetett, tehát most mondtam a pozitívat első körből, a kezdés, hogy egy kicsit olyankor kezdett el megnyugodni a társaság, vagy kézilabdázni, vagy azt csinálni, amit tud, amikor 15-8 volt már, és 7 góllal elléptek a norvégok, és mintha az a nem tudom, képzeltbeli teher lekerült volna a vállakról. Mennyire értesz egyet azzal, amit mondok? Tehát, hogy a kezdésnél olyan kicsit olyan gyermeteknek tűnő hibák, vagy ez az 5 hónap számlájára írandó inkább, vagy a kettő között mi? Mert ugye a vége egy nagyon szoros mérkőzés, egy jó mérkőzés. Kíváncsi vagyok a véleményéről, mennyire árazza be ezt a jó meccset utána az, ahogy a dánok számomra teljesen megdöbbentő módon lesimázták a norvégokat, de maradjunk először a mi meccsünknél és a kezdésnél.
3: Meglepet engem is. Bármennyire, ha megnézed, igen, lehet, hogy az a norvég, de az öltözőben teljesen másról beszéltünk. Tisztában vagyok, hogy nehéz őket legyőzni, de pályára így leptünk, hogy az a mai napon az meg fog sikerülni.
2: Hiszen már nincs Oftedal, nincs Lunde, tehát hogy azért ez egy jó csapat, de Mörk sem a, hogy mondjam, nem a 18. születésnapját ünnepelte, nem a 19-et, nem olyan régen is.
3: Jó játékosai vannak. Valami miatt ott nem, de figyelj már, ott is kezdődött, azért kihagytunk a helyzeteket. Azért az, ha másképpen kezdesz, ha belövőt, akkor az teljesen más. Ha belövőt, akkor még mindig a 10. percben, meg egy gólosra lők oda-ide, vagy mondjuk ha oda, de itt 4. percben már 5-1 volt.
2: Igen.
3: 6. bocsánat, valahogy így, de előtte kihagytunk 2 helyzetet, kidobtunk 2 labdát, az 4 gól, az bőven, az is a meccs előtt is nyilatkoztam, hogy ő velek szembe, ha hibázol, abban a pillanatban megbünteti. És a másik, hogy most a maga lerohanási rendszer is megváltozott. Régen, amikor már ő rájuk készültünk, akkor lehetett mondani, hogy mi fog bekövetkezni. Itt az egyetlen, ami ebben maradt, vagy Brésztól, vagy a másik lövő érkezik középen, ez lőni fog. Nem, most valahogy játszanak ezt a kézilabdát, ami annó meg a magyarokra volt jellemző. De most nem ennyire sablónosok lettek. Tényleg már jó, persze, hogy a Réstádon keresztül megy minden, ő dönti mindennel, a meccseket is, többi segítettek, és mondtam nekem, az első fél idő a technikai hibák meg a labdaeladás azt, ami nagyon szúrta a szemét.
2: 17-16-nál a második fél időben, amikor egyre sikerült visszajönni, ott miben látod azt, hogy nem sikerült a csapatnak átlépni a saját árnyékát, mert ott nem sok hiányzott hozzá. Én azt mondtam a lányoknak, de aztán utána egy picit mosolyogtak ezen a felvetésen, hogy ők ezt így nem érezték, mint hogyha így megijedtek volna, hogy úristen, itt vagyunk, és úristen, mi lesz, hogyha kiegyenlítünk. És mondták, hogy nem, Kornél, szó sincs ilyesmiről, viszont magyarázat mégse jött arra, hogy most jó, nyilván ott a közvetlenül a meccs után feldobott a hangulatban adrenalin, stb. Persze, hogy nem tudnak hideg fejjel gondolkodni, de talán így egyet aludva a történtekre neked már van magyarázatod.
3: Nem hiszem, hogy most itt a Mennyország kapujába és akkor megállunk, nem hiszem, hogy az volt, az így, hogy Réstád faktor, szerintem az volt, az ugyanolyan maradt, de ha megnézed a kapura lövéseket, amit következtek onnan, az már 10 vagy 9-esen kívül volt, 2 passzba folyamatosan a passzívnál, senki más nem akart már a kapura nézni, és már ugyanolyan mérkőzés volt egyszer, norvég-román Európa kupába, ott is jó kezdtek, utána a románok utalértek, X-nél időkérés, Réstád faktor, nyertek 3 góllal. Az egyetlen, amit fontosnak, nem egyetlen, sok minden ott kell majd azt javítani, de ha olyan szituáció mondjuk alakul a Európa-bajnokságot, akkor erre már kell begyakorolni egy pár olyan dolog, hogy hogyan tudunk a Réstádot kivenni a játékba mondjuk.
2: Nem lesz egy könnyű feladat, viszont hallgassuk meg Kluiber Katrint, hogy ő hogyan is nyilatkozott kimondottan a Norvégia elleni mérkőzés után, nagyon-nagyon röviden ezt idézzük most fel.
4: Te személy szerint is rengetegszer találtál be, hogyan érezted ezt a mérkőzést belülről? Talán voltak olyan fordulópontok, amikor lehetett volna visszajönni.
5: Igen, én is így látom, de viszont büszke vagyok a csapatra, mert megbeszéltük, hogy élvezzük ezt a játékot, de legyünk nagyon okosak elől is, egy jó játékot csináljunk. Volt egy 5-10 perces hullám, amit nyilván azért egy ilyen csapat ellen, egy olyan technikai hiba, amiből gyors gólt kapunk, nem lehet megengedni, úgyhogy ezt kihasználták, ebbe kell még fejlődni, de én azt gondolom, hogy egyre több olyan szoros meccset játszunk a norvégokkal, amiért nekik is meg kell küzdködni a győzelemért.
4: Abszolút ezt látom az arcodon, hogy nagyon-nagyon bizakodó vagy, és elégedett vagy a csapat játékával. Tényleg a védekezés is helyenként nagyon-nagyon jól működött, a támadásban is egészen extra dolgok voltak. Így az egészet összevetve, amit Golovin Vladimir is kért tőletek, hogy látod, nagyjából teljesült, amit kért tőletek a szövetségi kapitány?
5: Nagyjából meg tudtuk oldani, hát, amit nem azon ment el a mérkőzés, tényleg ezen még fejlődnünk kell, hiszen az elején azért nem úgy kezdtük a védekezésben, én azt gondolom, hogy ott elcsúszott, illetve fél időben, mikor bementünk, 12 technikaiba volt, amit egyik csapat ellen sem szabad ennyit hibáznunk, főleg nem egy norvégen, aki pikpak kihasználta, de bizakodó vagyok, és nagyon sokat tudunk egy ilyen mérkőzésből tanulni.
2: Mintha csak lehet, hogy én már belemagyarázom, sokat beszéltük, de a hangján hallatszik, hogy teljesen más hangszínen, hanglejtéssel beszélt Kluiber Katrin egy vesztes meccs után, is mondta a válogatottban, ugye sokat beszéltünk erről Golovin Vlagyimirral, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya itt a stúdióban. A második mérkőzés az Eurókupa bronzmérkőzése volt a házigazda Románia ellen. Nem nagyon kell ezt, én azt hiszem, hogy túlragozni. Beszéltünk is ott a helyszínen is erről, Böde Bíró Blanka is említette, de a csapat is tisztában van azzal, hogy azért ez egy különleges meccs. Nagyon nem hiszem, hogy kellett bárkit is motiválni ellenben. Mennyi energiát veszített a csapat az első napon? Azért az, hogy 24 órán belül kell két nagyon komoly meccset játszani két jó csapat ellen, azért az fizikailag nagyon-nagyon embert próbáló.
3: Hát egyértelmű, tudtunk, hogy milyen mérkőzés van ránk, de igazából olyan mérkőzéseket, hogy mi volt, meg az engem se érdekel. Azt tudtam, hogy fáradtak vagyunk, ezért nagyon jó erőléti stábunk van, vagy a Martin nevével, a lányok mindig minden feltört, láttunk, hogy fáradtak, de nem azt, szerintem nagyon jó kezdtünk, az a játékba védekezésbe.
2: Jól is nézett ki, ugye 10
3: Zsófé a védésével. A fél idő vége volt, ami igazából azt onnan elindult, azt egy kis zűrzavar.
2: Ugye Pinte a érkezésével, ugye hozták az óriási tornyot oda középre, és egyszerűen a második fél időben Osztázét is megtalálták, de addig, amíg Osztázéval játszottak, ugye ő volt a kezdőbeállójuk, kevésbé működött. Az, ami nekünk egyébként, mint magyar csapat gyengeségünk, ez a beálló körüli védekezés, ez korábban is sok fejtörést okozott, vagy problémát okozott, de valahogy Pinte a érkezésével, meg aztán itt teljes mértékben, ahogy mondod, ilyen káoszos alakult, és aztán a második félidőre sajnos már Osztázét is megtalálták rendszeresen.
3: Hát igen, mondom, az jött a fáradtság, és visszatérünk, még csak egy, azt mondom, hogy oké, mindegy, hogy mikor te játszol meccset előtte, vagy nem, mondom, hogy nagyon sok játékosod klubjába a meccsterhelés nem kap. És ezeket a játékosok válogatottban meghatározóak.
2: Hát nem veszik, nem akinek... például Kucora Csenga az egyik ilyen, aki ugye Bukarestben
3: de
2: játszik.
3: De nem csak
2: például.
3: Ő, nem csak ő, ugyanúgy a Vámos Petra, az ugyanúgy, a Simi az többet tölt a pályán, mondjuk, mint a többiek. Ha megnézzünk itt a belső hármas, akiknek idézve meg kellene nyerni ezeket a meccseket, de látunk, hogy fáradtak voltak. Hát aki hétvégén játszik, nem tudom, 20 percet, és a válogatott héten neki hát 45 kell játszani, vagy 45-öt, az óriási különbség, és megnézett a hibák, mikor jöttek, az pont, amikor már nagyon fáradtak. És mondom, a román meccs, ott már második fél idő is rosszul kezdtünk, de most így unblock az egész tornára, olyan, mint a munkás torna volt. Mi nem játszottunk jó, és dolgozni kellett. Ha van olyan, ha nem megy a játék, akkor melózol, mint az állat, és megnézünk védekezés támadásban, hogy mi lesz. A norvég meccs is ugyanolyan volt, a román meccs is ugyanolyan volt. Ott is már elment 4-re, visszazárkoztunk a döntetlenre, utána megint elment 3-ra, és olyan szituáció, amikor 3 üres kapus gólt kaptunk.
2: Ugye ez már itt a románok elleni meccs volt, de ugye ott volt egy nagy felzárkózás, 23-19-re 4-jel léptek el, és utána volt egy időkérésed, és azt követően mondjuk például pont Kucora Csengének volt egy nagyon fontos gólja, Palu Végi Dorottya volt, aki egyenlített szintén, ugye ő most sérülése után kezdi újra fölvenni, amennyire föl tudja venni a fonalat, de hát neki is rengeteg rontott zicsere volt ugye itt az egész tornán, és ugye 23-23 után jöttek ugye ezek az üres kapus gólok. Összességében az, hogy 30 lőtt góllal nem lehet meccset nyerni, ezen ma már kevésbé lehet csodálkozni. Mennyire vérzik a szíved? Azért a 33 kapott gól, az sok? Azt mondhatjuk, hogy sok? Vagy az nem sok?
3: Sok. Az biztos, hogy sok. Van olyan mérkőzések, persze, hogy olyan, amikor folyamatosan, nem tudom, lerohansz meg minden, abban a mérkőzésben az nem volt ennyit. A 33 kapott gól, az sok.
2: Úgyis, hogy jól indult
3: a Pinte dolgot, az megbeszéltünk, azt tudtam, hogy az fog bekövetkezni. Azt a mi termetünk, a kettes meg a szélső védő magassága az adodon, hogy oda rakja egy valakit magas, és mondtam nekem, ott azt nem tetszett, hogy már mondtunk, hogy nem tudjuk megoldani. Nem az volt a cél, hogy hogy oldjam meg, az már fej. De az ugyanúgy, az fél idő vége, az már fáradt vagy, és azt tisztázni kell. Ha az megyünk abba az irányba, hogy azt nem tudok megcsinálni, engem nem érdekel, hogy ki, hogy oldjuk meg. Az a kérdés mindig kell, hogy felmerüljön, és akkor hogy közösen. Ott megpróbáltuk meg Nikit átrakni a kettes védőként, egyszer véletlen sikerült, utána raktunk, de az nem szerencsés, amikor kettes védő, hármas védőként védekezik. Az ugyanolyan, ha ott le tudunk takarni, nagyobb hely lesz középen. Az nagyon összetett, de és nagyon nem vagyok jó az a torna látva után, de csak azért, hogy az, ami pozitív, hogy tényleg nagyon sokat dolgoztunk. Tudtunk, hogy nem jó. Nagyon sok poszton a jó teljesítményekkel kaptunk, amit nem tudtunk, hogy hogy fog működni. A Ketti, erről beszéltünk, de ugyanúgy a Vámosra. De neki az a kevés játékidő a klubjába, azt a sebesség, azt eredményez, hogy több technikai hiba, mint szokott lenni. Az ugyanúgy a Kettinél is, ha megnézed, amikor már fáradt volt, azt a labdaeladás, amit tudtak, hogy a szélső jönni fog, nem oda kell adni, de amikor már fókusz nincs ott, mindenki tettek oda, az erő, ami volt, elfagyott, mondom, az nekünk is tanulságos, látni kell, és az a következő időszakból látni kell. Lehet, hogy a kolléga megnézi, hogy milyen jó a Ketti, és akkor lehet, hogy többet fog használni, ez csak válgatottnak jó. És mondom, a Ketti ügyre már nem csak, már volt a Simi, mikor nem játszott a Fradin, az még tavaly ősszel nagyon kevés idővel. Utána beindult, és így, ahogy olyankor játékos, amikor válgatottban megérkezik, az nem dúzott el az önbizalomtól, hanem bizonytalanság van benne, és nekünk van ez a tapasztalatunk. Higgye, hogy azt válgatottban sokszor láttunk, és nekünk van ez a három nap, hogy ezt az embert a talpra állítsunk, és nézzünk, hogy mit sok fog következni.
2: Most a hétvégén kiderül, hogy hogy sikerült, mert amúgy Fradi CSM meccsön majd, amit a zöldfehérek nagyon-nagyon szeretnének megnyerni, ugye ezért nagyon fontos nekik a Bajnokok Ligája csoportjában.
1: Kedves hallgatóink, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánnyal beszélgetett Németh Kornél, a beszélgetés második részét majd a hírek után hallgathatják meg.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Verstappen indulhat az első helyről Sepangban, a gazdaság és a költségvetés is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Folytatódik a kellemes őszi idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a Malajziában zajló Forma 1-es bahreini nagy díj mai idő mérőedzését. A második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon a Red Bull-os Isaac Hadjar zárt, de a francia pilóta a rajtbüntetése miatt Kimi Antonelli vághat neki a harmadik helyről a sepangi futamnak, amelyet holnap délelőtt 9 órától időben láthatnak az M4 Sporton. Az orosz Jegor Kornyev beállította a 100 méteres gyorsúszás világcsúcsát a rövidpályás világkupa sorozat bakui állomásán. A 22 éves sportoló 44,84 század másodperces idővel győzött. Jannik Sinner visszalépett a jövő héten kezdődő sánkhái tenisztornától is a hónapok óta tartó térdsérülése miatt. A 25 éves világ első mostani visszalépése azt jelenti, hogy elveszítheti éllovas pozícióját a világranglistán, ha Alexander Zverev átveszi a vezetést azzal, hogy mindkét kínai versenyen elhódítja a trófeát.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kisnyugdíjas sávos emelésnek, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszá és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Három kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik hazánk az európai hálózat finanszírozási eszköz forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a pályázatban szerepel az új gubacsi vasúti híd építése, ami az áruszállítás szempontjából rendkívül fontos. A második projekt a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, amely lehetővé tenni, hogy a vonatok irányváltás nélkül közlekedjenek Horvátország és az Adria felé. Ezek mellett folytatnák a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezését is, így Budapest-Győrön keresztül kapcsolódna be a közép-európai nagysebességű hálózatba. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni, szerintük koncepciós eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök a kezdeményezést szánalmasnak és röhelyesnek nevezte, és emlékeztetett arra, hogy a Fidesz éveken át gyalázta az uniós vezetést. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Samadai Szíves Duó produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál, a látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és ritmusra. A vizuális teremtés koncertet október 21-én mutatják be.
0: Közlekedés.
1: Az M7-es autópályán dolgoznak az M0-ás csomópontnál, a Budapest felé vezető oldalon a 14-es és a 13-as kilométer között, a kettőből egy sávot lezártak. Kisebb torlódásra, lassabb haladásra kell készülni, vezessenek óvatosan.
0: Időjárás.
1: Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyolfelhők az égen, eső ma sem lesz. Sopron környékén időnként megélénkül a szél, délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Kedves hallgatók, folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Golovin Vladimirral, a női kézilabda válogatott szövetségi kapitányával, a riporter Németh Kornél.
4: Szóval 33-30-ra nyert Románia, és ezzel így a házigazda szerezte meg a bronzérmet az Eurókupában. Rögtön a mérkőzés után, miközben a csapat még egy picit lógatta az orrát bent a pályán, és mielőtt még beértetek volna az öltözőbe, sikerült pár szót váltanom Pálinger Katalinnal, a szövetség alelnök asszonyával, aki nagyon-nagyon-nagyon kritikusan és markáns véleményt fogalmazott meg.
5: Nagyon sok gyermetek hibát követünk el, tehát nem olyan hibákat, amik az ellenfél kényszerít ki ez a támadásban, tehát nagyon sok labda elmegy, de én meg azt gondolom, ez is belefér ebben az időszakban. Ami engem sokkal jobban

0: hogy ez is nagyon sokat számít az, hogy ki hogy dolgozik adott esetben, hogy készül arra, hogy a válogatott játékos, gondolok itt minden periódusra, akár a nyári szünetre, akár a szabadidő eltöltésére, és szerintem fontos, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik mindent képesek feláldozni azért, hogy a válogatott bejátszhassanak.
1: Nem biztos, hogy a lelátóról könnyebben nézni egy mérkőzést, vagy megélni. Golovin Vladimir, a Magyar Női Kézilabda Válogatott szövetségi kapitánya a stúdióban. Akit hallottunk, ő Pálinger Katalin, a szövetség alelnöke. Nem hiszem, hogy kézilabdás berkekben bárkinek is be kell mutatni. Anélkül, hogy most megneveznénk bárkit is, mert hogy ez egy csapatjáték. Együtt sírunk, együtt nevetünk, hadd használjam a királyi többest. Azért ezek nagyon erős szavak Katitól, Pálinger Katalintól, hogy nem alapértelmezett a válogatott meghívó, tehát hogy ő ezek szerint akkor látott hozzáállásbeli problémát, vagy mire utalhatott szerinted, amikor azt mondta, hogy nem alapértelmezett a válogatott meghívó?
2: Hát gondolom, én is beszéltem vele a meccs után, azért együtt busszal utaztunk, tudom, hogy milyen a Kati, hát ő ami az eszély, az ki is
1: szívén
2: mondja.
1: Szívén a száján, így van.
2: Az biztos. Még anno, még 22-es EB előtt, vagy 21 után, amikor beleállt, hogy fizikálisan gyengék vagyunk, az tényleg, most azt mondom, fizikálisan nem vagyunk gyengék. Mondom, itt a meccs terhelés, az biztos, hogy hiányzott itt a hétvégén, de többi meccseket megnézünk, a felmérések, mi sok mindenbe zárkoztunk az elithez, az biztos. Az hiányzott játékidő, azért belefáradtunk ebből. Igen, ő nekem is említette, hogy nem látta, hogy mindenki égne, mint az űrölt, hogy nem látszott, hogy mennyire akartunk volna, hanem olyan, mint a beletörődtünk volna. Nem értek vele egyet, ha így látszik. Az egyértelmű, tudom,
1: és
2: hogy...
1: És én sem feltétlenül láttam ezt kívülről, de ő nagyon-nagyon feszült volt. Ami igen. Viszont tény, ugye, hogy ilyen nagyon, hogyha most ezt mondod, hogy az nem látszott, hogy mint az őrült, tehát ilyen sok esetben ilyen érzelemmentesnek tűnt a csapat, holott úgy ugye említetted, hogy egy repülőgéppel jöttünk haza, akikkel 2-3 szót váltottam a repülőtéren. Most egy játékos nem fog érte megharagudni, ha mondom név szerint is, Hársfalvi Júlia, teljes mértékben ki volt azon. Lehet, hogy nem látszott rajta az, hogy ő ide nekem az oroszlánt is így kifelé, de belülről borzasztóan bántott ez az egész dolog, ami történt. Tehát ez azért egy nehéz kérdés, hogy nem biztos, hogy minden esetben az látszódik kifelé, amit belül érez egy játékos.
2: Így, hogy nem, és így, hogy nagyon fájt nekik. Adott napon megtettek, amit tudtak, tudják, hogy többet tudnak, és az is biztos a szégyen érzés érkezik, azért nem egyszerű, akarom, nem, magamtól többet. Itt a nagyon jó csapatról beszélünk.
1: Ráadásul és az a játékosok egy... ugye? Tehát, hogy azért a legutóbb már csak idézőjelben csak 5-tel nyertünk, ugye Debrecenben 2024-ben, amikor bronzérmesek lettetek, még ugye 10 gól volt közte, igaz, akkor mi voltunk hazai pályán. Rotterdamban egy éve ilyenkor 5 gól, egy nagyon-nagyon kemény jó mérkőzésen, tehát, hogy azért azt sem lehet elvenni tőlük, hogy ám nagyon-nagyon komolyan fejlődnek.
2: Nem, ott fejlődnek, és ha megnézed, most az új kollégával más stratégiát választotta ki, még amikor annó 10 gól volt, akkor inkább lövők voltak. És a másik, idézően nekik az a szerencséje, hogy még 3 év ezelőtt a román válogatott játékos elég játszottak román bajnokságban. Voltak a kluboknál, a nagy kluboknál, de elég játszottak. Ugyanúgy cserék voltak, hogy 5 percre, 10 percre. Most én beszéltem velük, nekünk van ismerőse, aki ott van abban a csapatban. Nem, ők játszanak, ők nagyon komoly bajnokságban, komoly perceket töltenek. Az biztos, hogy fejlődik. Az ugyanúgy van rutinos játékosok, de vannak sok fiatal. Ha megnézed, 2 sorra játszotta azt a Európa kupát. Van, ahol nagy lövők vannak, van, aki inkább előnyszerzés, beálló betörés, összetett játékot játszanak, és tényleg ez a kollégával már lassan 2 éve együtt dolgoznak. Fejlődtek, de engem az se érdekel, fejlődjenek, nekünk már saját játékot kell játszani, és amit meg a Kati is említett, nem tudom most az, de tényleg már olyan, nem égtünk 100-on. Azon a mérkőzésen nem látszik, amikor még minden jónak nagyon örültünk, amikor támogattunk volna.

0: le
1: ez
0: egymást.
1: Ez az, ami Rotterdamban egyébként megvolt, és egy jó kezdéssel sikerült elvenni decemberben Hollandiában a románok kedvét, hogy nagyon komolyan megérezzék azt, amit itt ugye megéreztek az első félülő végén, amikor ugye visszajöttek, ott nem
0: igen,
1: volt mit megérezni.
0: Igen, de már így kezdti, és utána ez megszűnt. Mert te jó kezdti azon a mérkőzésen, minden, amit megbeszéltük, működött, a Zsófi nagyon szépen azt védett, utána jött egy kis zűrzavar, az ugyanaz, az meg kellene nézni, és meg kell vizsgálni. Mondom, most mesterséges intelligenciát is használunk itt erőlíti dolgokkal.
1: Nagyon kedves, engem nyugodtan nevezhetsz a nevemen, nem kell mesterséges.
0: Igen. Az, és abban a pillanatban az meg tudjuk alapítani, hogy mi következett itt a más, vagy első fél idő végén, meg a második fél idő elején.
1: Vova, azzal mit lehet kezdeni Golovin Vladimir, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a vendégünk a stúdióban, hogy hadd legyek most egy picit szurkoló, és hadd mondjak egy szurkolói általánosságban inkább szurkolói véleményt, de tőlem sem áll távol, nem szeretnék se bántani, se sérteni senkit, ahhoz már régóta ismerjük egymást, hogy olyan, mintha balátlövő pozícióban lennénk a leginkább elmaradva a korábbi évek Farkas Ágneshez, Tóth Tímeához, Zácsik Szandrához, hogy ne menjek nagyon vissza az időben képest, és se nem bántva Kucora Csengét, vagy éppen Csíkos Lucát, látod-e, te érzed-e ezt, hogy az, aminek a jobbkezes átlövő, amiből elvileg a legtöbb kellene, hogy legyen, talán, mintha ott vagyunk a legjobban meglőve, Faragó Lea, mint hogyha valamilyen, tehát amíg Kluiber Katrin felszabadul a válogatottban, addig Faragó Lea meg úgy érkezik meg, mint hogyha az esztergomi felszabadultságát Esztergomból nem tudná kihozni, és mint hogyha ott a Suzuki Arena oda láncolná, és amikor ide jön, akkor mármint a válogatotthoz, feszült, görcsös ennek a keveredése. Nem tudom, érzel ebből bármit, amit most így összefoglaltam?
0: Igen. Balátlő. Mindegy, ebben országban nagyon szeretik a kézilabdát. Ékonyai voltak, akit sok-sok éven keresztül nagyon komoly teljesítmény nyújtottak. Mindig a következő hozzájuk hasonlítjuk, és ugyanaz az eredmény, teljesítmény elvárjunk. Ha az mindig így állunk hozzá, és nekem a legnagyobb példája, hogy amikor még utánpótlásban dolgoztam, még annó meg a Fradin, amikor becsöppentem abba a női kézilabdába, majdnem 3 évente volt egy új görbic. Soha nem lett új görbic ezekben a játékosokban, akinek megmondtak, hogy ő bele lesz.
1: Mennyire mondták, nem lesz. Tényleg.
0: Nem lesz. Nem lesz farkasági, nem lesz. Azt, aki van, azt kell szeretni. És higgyetek, hogy a Csengét ismerem ugyanúgy még utánpótlásban, nagyon mellettem, tudom, hogy mire képes, utóbbi idő kevesebb mutatja, mire képes. Ugyanúgy küzdködik ő is időjátéka, azért az a két év, amit Thüringerbe történt, az olyan szerepet, az segítő szerepet kapott. Most itt a Bukarestben, bajnokságban játszik, de ugyanúgy válogatottban még kimagaslónak kell lennie.
1: Nehéz.
0: Nehéz, és így, hogy az ugyanaz, most a Keti is ugyanolyan cipőben van, de nem ennyi hosszú ideig, de most próbálunk az is. A két fiatal, idéző egy korosztály, a Csikos meg a Faragó Lea, az ugyanaz a Siminek a korosztálya. Ezek együtt játszottak, Európa bajnokok voltak a Szilágyi Zoltánnál. Tényleg tehetségesek. Leát nem tudok megérteni, azért szerintem még tehernek ezt a válogatott. És már voltak olyan játékosok, akik klubjában nagyon jól tud teljesíteni, így meg nem. Bízom benne, hogy rövid időn belül az meg változni fog, azért ő bebizonyította, hogy nagyon komoly csapatok a Győr ellen is tud nagyon komoly teljesítmény nyújtani, és a Győr, ha mondjuk, az ugyanaz, az válogatott szint. A Luca más, a Vácot egyedül kellett sok minden megoldani, sok gólos volt, maga a játéka az más, most játéka javult itt a Thüringer, ahogy oda érkezett, már összetettebbnek láttunk ezen a héten is, és jó is volt, mint a Lea itt az edzéseken belül, de a mérkőzésen ugyanolyan, mint a nem tudom, kis teher vagy nem, és mi itt a szakmai stában nem azon vagyunk, hogy akkor a teherről rájuk rakjunk, lehet, hogy saját magának rakja, és nem tud vele birkozni, és lehet, hogy nem csak ő így van, és mondom, az válogatottban az nem U9, nem osztogatnak játékperceket.
1: Bizony.
0: Itt amikor kapsz ezt a 5 percet, akkor valamilyen szinten teljesíteni kell, és mondom, a Luca abban a szempontban még kiemelkedő, azért valaki még emlékszik bronzmeccset, sokszor már meséltem, lehet, hogy már mindenki tudja. Igen, ő bronzmeccsen volt nagyjából 7 percet a pályán, így bekövetkezett, hogy a labda eladással kezdte, a ketté megtámogatta, hogy semmi baj, odafigyeljünk, lőtt 2 gól, 1 góla nyertünk. Ennyi szerepe volt. Ha ő azt tudja megérteni, hogy nekem ha 5 percem van, akkor az megcsinálom, óriási segítek majd a csapatnak a végén. És most, ha megnézünk ebbe a csapatba, ha így, aki már bizonyított, hogy képes olyan csúcs teljesítményre, amit most az egész ország elvárja, hogy még egy érmet szerezzünk, mi még nem vagyunk ott, hogy azt a érmet szerzünk, az még pont plusz tehert oda ad. De az a csapat, ha összeállna, tud nagyon jót játszani, de még nem kész vagyunk. Ahogy te is mondtam, 2 a kupa meccsen hullámzó volt a teljesítményük, de nagyon. És azt a hullámzó teljesítmény az első meccs Montenegro ellen nem tehetjük meg. Azért itt nagyon kiegyenlített a mezőny. És az is érdekes, hogy mindig mondtak, hogy a norvég a kimagasló, utána van 3-4, a francia, a svéd, dán, még valaki, most a német válogatott nagyon jó, de szerintem most azok csapatokat felsaroltam, adott napon mindenki tud legyőzni. És ha megyünk lejjebb, ott is van olyan 6-7 csapat, ami adott napon bárki tud lenyőzni, és megnézett most válogatott 7 alatt, a németek, a VB ezüstérmesek játszottak, spanyolok, aki nagyon lent voltak, az első meccs 3 góla nyertek, második kikaptak 5 góla.
1: Franciák ugye nagyon megverték a svédeket. Talán a svédek egy picit, mint a kezdenek kikopni, és nem akarok veled vitatkozni itt a nagyon nagyok közül, de hát őket sem lehet leírni, viszont sajnos az időnk annyiban véges, hogy a végtelenségig tudnánk beszélni, de most lassan át kell adjuk majd a helyünket a folytatásnak. 2 dologról beszéljünk még, kérlek.
0: Szóval nem akarsz velem beszélni.
1: Nem, én lennék a legboldogabb, ha csak és kizárólag a kézilabdáról beszélhetnénk, de akkor az SMS falunk felrobbanna, és a hallgatóink, akik mondjuk nagyon szeretik a labdarúgást, vagy a kosárlabdát, joggal tiltakoznának. Juhász Kata személyében csiszolatlan gyémánt talált a magyar női kézilabda beállós pozícióban?
0: Figyelj, nagyon
1: mert,
0: tehetséges.
1: Mert ha már beszéltünk ugye az új görbicekről, tudod,
0: igen,
1: hogy Kulcsár Anita óta mindenki azt várja, hogy legyen egy új Kulcsár Anita. Szánszándékkal azért kérdeztem így, hogy csiszolatlan gyémánt, mert ez egy sarokpont, vagy egy kardinális kérdés, hogy legyen támadásban, védekezésben egyaránt jól használható beállunk.
0: Figyelj, biztos vagyok benne, hogy találtunk, nagyon motivált, 92,5 fekvenyom, 100 a cél, a belső motiváció óriási szinten. Most a Debrecenben van, a sérülése.
1: Jó, ott az edzője, a klub edzője, jól dolgozik?
0: Igen, de pont azt akartam kiemelni, hogy sérülése után mennyire lehet látni, hogy mennyire fejlődik. Meg nincs kész. És vannak olyan dolgok, amit a Zoli is folyamatosan javítja, ezért beszélünk. Igen, fejlődő. Oké. Csak mondom, már mindig azzal beszélünk, hogy Görbic szeressünk, aki van,
1: pontosan, de
0: akkor ha szeretetet kap, akkor még több motiváció lesz, vissza kell adni, akkor sokkal jobban tud majd működni.
1: Pontosan ezért kérdeztem, és már figyeltem is arra, hogy véletlenül nem is akartam hasonlítani, hanem direkt így. Kicsit a folytatást nézzük, ugye decemberben jön majd Nagyváradon az Európa-bajnokságnak a csoportmérkőzései, nagyon bízunk benne, hogy Kolozsváron aztán a folytatás, ahol terveink szerint már Romániával, Dániával, újra Norvégiával lehet majd küzdeni. Az addig vezető úton én úgy tudom, hogy lesz egy franciák elleni páros meccs, ami nem jól mondom, és bólogatsz itt velem szemben. Egy október vége felé, valahol október közepe vége felé itthon Magyarországon. És
0: 3-7 múlva, igen, csütörtök ez magyar.
1: Egy pedig kint náluk Franciaországban.
0: Igen, utána van még egy egyértelmű, de visszatérve beállósokhoz, van nálunk meg a Smolik Apollónia is, ami ugyanolyan termette ugyanazt, és tényleg nagyon ügyesek. Még fiatalok, és bízunk benne, hogy valamikor magyar válogatottnak nem lesz gondja beálló játékkal, amikor már ők tényleg már rutina, meg minden fognak rendelkezni.
1: Nem szereted azért, de tudod, itt mindenki olimpiában gondolkozik, úgyhogy még van rá egy szűk két évük.
0: Hát, igen, nem, azt
1: nem,
0: tudom.
1: Nem akarom elviccelni a dolgot.
0: Nem, hát egyetemű, de higgye, hogy ők is így gondolkoznak, mindenki gondolkozik abban a 4 éves ciklusban, valakinek oda sikerült jutni, valakinek nem, valaki fejlődik, mindegy. Mi azon vagyunk, hogy tényleg legjobbok legyünk. Van nálunk, ami tehetség, de sok meló is van, és mondom, az a hét vége, nagyon sajnáltam azt a 20-30 szurkoló, aki minket elkísért, és ott nem tudtunk neki, nem csak őróluk beszélni, de ott voltunk, voltak mellettünk, és támogattak minden, nem szereztünk neki sok örömet azzal, de ő mindig mellettünk vannak, és az nekik mi tisztelettel, hogy igen, idő, minden pénz szánya, hogy ott legyen, és...
1: Azt tudod egyébként, hogy ők úgy állnak össze, hogy radisták, győriek, váciak, tehát, hogy amikor a piros-fehér-zöld színeket meglátják, olyankor nincs, valami kis csipkelődés van, tehát most a repülőtéren, mert hogy egyébként ők is, vagyis a csapat, a csoportjuk egy része ugye velünk utazott, vagy együtt utaztunk haza, és akkor ott ilyen pici csipkelődés, egyet-kettőt hallottam, de amikor válogatott van, akkor nagyon helyesen csak és kizárólag válogatott.
0: De az egy normális, így, bizony, de így. Nálom meg egy normálisabb, amikor meg azt, amikor 60 perc van, akkor legyen fradista, legyen a győri szurkoló, de amikor azt a 30 vagy 60 perc eltelt, amikor kimész, akkor már legyen ember. Azért értem sok minden, de nem... Mondom, minket az nem most csak voltak. Az, amióta a szövetségi kapitány az ott a folyamatosan, ahogy csak tudnak, mellettünk állnak, és szurkolnak nekünk, és tényleg óriási is köszönöm nekik, és így, hogy a lányok nevében is ugyanazt tudok mondani. Azért voltak 20-an, nem volt tehát ház Romániában, de lehetett őket hallani is. És mondom, az kiemelkedő, és azért is mindenkinek fáj, hogy így sikerült ez a hétvége, de ahogy mondtad, hogy inkább most, mint a mondjuk Európa-bajnokságon,
1: ezért
0: sok
1: mondtam, így van.
0: Munkánk még van, már látunk, hogy mit, azért a szurkolók, meg te is látod, meg a Kati is, mindenkinek van véleménye az egészről, nekünk még szakmai stábbal az minden információ fel kell dolgozni, és elindítani, terelni abba az irányba, hogy olyan csapatunk legyen most, amilyen volt még 2 év ezelőtt, és itt a legnagyobb idéző olyan, hogy mindenki a magyar válogatottat, a méri mindig, nem tudom, amikor még anno a világbajnok ezüstérmes, olimpia ezüstérmes, de az teljesen más már válogatottak. Azért oké, és az a válogatott mostani nem ugyanazt, ami volt 24-ben. Mi dolgozunk azért, hogy ugyanolyan formába érkezünk erre a romániaire, a Európa-bajnokságba, hogy olyanak legyünk, mint ott. És most láttunk, hogy mi hiányzik. És ha klubban lennék, az egyszerűbb feladata lenne. Azért itt megvizsgálta, és azon a következő héten dolgozó. Ma most nem 5 hétről beszélek, vagy 5 hónapról, most 3 hét múlva találkozunk. De román meccset lezártunk, megbeszéltünk az öltözőbe, de az nem elemzés. És egy órakor mindenki kiszállt a gépről, és már ment ahova merre lát. Itt a válogatott azért nem egyszerű.
1: Igen, ezt mondom a hallgatóknak, olyannyira ment, amerre lát, hogy a Magyarországon játszó északi különítmény, tehát a Ferencváros és a győri dán-norvég játékosok is ugyanezzel a géppel jöttek, és mindenki, ahogy a szövetségi kapitány mondja, tényleg az volt, hogy a repülőtéren egy gyors puszi, és aztán utána klub kötelezettségek, hiszen jönnek, ahogy mondtam, a hétvégén már BL mérkőzések. Szóval Vovát akartam mondani, de nem becézünk, hanem Golovin Vladimir itt a rádióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál. Elnézést, hogy picit túl csúsztunk, és mindenféle műsor szerkesztési keretet fölrúgtunk, de hát még annyi kérdésem lett volna, amit majd egy következő alkalommal tudok föltenni. Nagyon szépen tényleg köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, és várunk vissza legközelebb is.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Kedves hallgatók, Golovin Vlagyimirral beszélgetett Németh Kornél, de nem maradunk a második órában sem kézilabda nélkül, hiszen hamarosan kezdődik majd a Ferencváros-Bukarest női kézilabda bajnokok ligája mérkőzés. A helyszínen ott van már kollégánk Olasz Gergő, és vendégünk lesz itt a stúdióban Bruckner László, akivel beszélgetünk majd a válogatott mérkőzésekről és a magyar bajnokságról is, például a Kaposvár csapatáról. Nem sokára folytatjuk.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 16 óra 1 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, köszöntöm a kedves hallgatókat, és a stúdióban pedig Bruckner Lászlót, akit már beharangoztam az imént, hogy egy mérkőzésről érkezett. Hát nem tudtam gratulálni a találkozót követően, ugye az NB3 délnyugati csoportjában érdemvendég szerepelt ma a Kaposvár együttese, hogy te ott elnök vagy, ugye, jelenleg is, és hát nem sikerült nyerni.
2: Hát szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Igen, hát ez egy szomorú nap nekünk, de hát csak saját magunknak köszönhetjük. Úgyhogy én köszönöm a lehetőséget, hogy itt a Kaposvár nevébe is esetleg, meg a magam nevébe is ugye megszólaltok, már régen voltam, és azt gondolom, hogy hát biztos, hogy van miről beszélgetni, hogyha már ezt a lehetőséget megkaptam.
1: Hát kezdjük akkor itt Kaposvárra, ha már ebben voltunk benne. Ugye sokáig azt szoktuk meg, hogy a Kaposvár NB1-es volt, aztán elindult egy kicsit visszafele, és utána újra volt egy fölfele vezető út. Most megint ott van, úgymond, az alján a Kaposvár. Mi ennek az oka, ennek a nagy liftezésnek?
2: Hát, igazából ugye sok évet töltöttem már ott, megadatott az, hogy játékosként is feljutottam NB1-be, edzőként is feljutottam, és leghosszabb ideig 10 évig bemaradtunk akkor, és aztán megint volt egy év, amikor 19 környékén a csapat ott volt, és aztán elindult ugyanaz az a lejtmenet, mivel én úgy érzem, hogy igazából sose volt gazdája a klubnak, ezt őszintén be kell vallani, mindig csak néhány embernek a nagyon lelkes, odaadó tevékenysége juttatta fel a csapatot magasabb osztályba, és amikor ez valamiért alább hagyott, akkor megint zuhanás volt. Én azért vállaltam el, hogy legalább az NB2-ig vissza tudjuk juttatni a csapatot majd. Már nagyon szerettünk volna most is jól szerepelni, jól kezdtünk, de aztán most van egy megtorpanás. Ugye új edző van, akinek 2,5 hete volt összesen, hogy fölkészüljön a csapattal, és most van, akik értenek ehhez a dologhoz, azok tudják, hogy a csoport dinamikai szempontból van egy visszaesés a kezdeti lelkesedést követően, és mi most ebben a stádiumában vagyunk a csapat formálásának, úgyhogy sajnálom.
1: Gondolom, hogy annak idején, amikor te is edzősködtél Kaposváron például, akkor tapasztaltál hasonló dolgokat. Tudsz ilyenkor tanácsot adni? Milyen a viszonyod, milyen a munkakapcsolatotok az edzővel?
2: Hát igazából természetesen én is megéltem, meg ugye a testnevelési egyetemen tanítom is, és hát nem illik beleszólni igazából az edző munkájába, ha megkérdezi a véleményemet, vagy egy-egy beszélgetés alkalmával, egy kávé mellett általában azért el szoktam mondani, de a napi tevékenységben nem illik beleszólni, mert akkor a játékosok megosztottá válnak. Annak idején nekem sem szólt bele az Illés János soha, 10 év dolgoztunk együtt Kaposváron, és soha nem szólt bele, hogy
1: jó, de azért
2: kit
1: nem volt NB1-es edző.
2: Tessék?
1: Ő nem volt NB1-es edző.
2: Jó, rendben van, hát most van 280 meccsem, kicsivel több NB1-be, aztán még valamennyi másodosztályba is, harmadosztályba, de alapvetően azt gondolom, hogy nem szabad megosztottá tenni a csapatot. Nagyon nehezen bírom ki, ezt őszintén elmondom, és amikor lehet, akkor olyan helyen is állok a lelátón, vagy a klubházban, hogy ne is tudjak lekiabálni, mert néha elvisz a lelkesedés, ez tudom, hogy nem helyes, de én nagyon-nagyon szeretném, hogyha innen ebből az osztályból följebb tudnánk lépni valamikor a közeljövőben.
1: Pedig hát ez nem lesz könnyű, mert a Pécs most úgy tűnik, hogy ebben az évben, mert ugye 3 csapatot mondtunk tavaly, hogy versengett a Pécs, a Kaposvár, a Nagykanizsa, ebből ugye legjobban a Nagykanizsa jött ki, és végül is sikerült feljutni az NB2-be. Most Pécs mellett ki lehet még ott, aki harcolhat az első helyért rajtatok kívül?
2: Igazából, ugye szerintem most mi ezzel a vereséggel kiszálltunk, bár én nem adom föl, meg szerintem a csapat sem, de ez most nagyon nehéz helyzetbe hozott bennünket. Ugye a Budafok az, aki ugye kiesett, és hát nem lehet tudni, hogy ugye tudom, hogy ma Pécs talán nyert Budafok,
1: igen,
2: a Budafok ellen, hogy szoros volt, 1-1 is volt, és hát a Budafok biztos, hogy ott lesz még. mert biztos, hogy megvannak a forrásaik. Mi a Péccsel anyagi szempontból nem tudunk versenyezni. Az anyagi szempontok azok csak annyit jelentenek, hogy nem ugyanazt a minőségű játékos keretet tudjuk összerakni, vagy nem ugyanolyan nagyságú játékos keretet tudunk összerakni, mint ők. Sajnos otthon játszottunk velük, ugye, és a 93. percben kikaptunk egy butaság miatt, úgyhogy szerintem helyzetünk nekünk volt, több olyan kiki meccs volt, és kiegyenlített volt a játék, de mi is ugyanezzel, ilyen egy gólos meccs volt tipikus, és ezt az egy gólt ők szerezték, és azóta elindultunk ezen a lejtmeneten, hogy a csapat nehezen dolgozza ezt fel.
1: Ugye érden kaptatok ki, hogy röviden össze kellene foglalni, mi volt ennek az oka?
2: Nézd, ilyenkor nagyon, nagyon felelőtlen lennék, ha azt mondanám, hogy meg tudom mondani. Az első fél idei játékunk az nem volt méltó hozzánk, nagyon lassan játszottunk, körülményesen nem erőltettük rá az akaratunkat a helyi csapatra, és ők két szögletből rúgták a két góljukat, úgyhogy talán többször nem is jöttek át a félpályán. Most ugye biztos az érdi szurkolók megharagszanak rám, de alapvetően már akkor is voltak helyzeteink, amiket kihagytunk, és a második fél időben meg aztán különösen az érdi kapus az szerintem élet egyik legjobb meccsét védte, de csak saját magunknak köszönhetjük, mivel nem tettük bele azt a plusz akaraterőt, azt a plusz elszántságot, ami szükséges ahhoz, hogy egy ilyen nehéz mérkőzésen nyerni tudjunk.
1: Ugye tavaly Jenei Gyula volt az edzőtök, aki most Nagykanizsára ment át már erre az esztendőre, most Gyürki Gergely egy fiatal edzőt, még tanítottad is az egyetemen?
2: Nem, ő 13-ba végzett, én pedig 15-be kerültem oda. Alapvetően azt gondoltam, hogy egy fiatal csapatunk volt, tavaly olyan 22 éves átlag életkorú csapat volt, egy-két idősebb volt, aki viszont Kaposvárhoz köthető. A keretben 12-13 játékos Kaposvárhoz köthető most is. És én azt gondoltam, hogy magamból kiindulva talán egy ilyen fiatal edző, aki már egy csapatot feljutatott, ugye a Tatabányát feljutatta már az NB2-be, hogy ő jobban megtalálja ezzel a fiatal csapattal a hangot, és ezért a Gyula távozását követően eltelt 2-3 hét, amire gyakorlatilag összeállt a stáb, és két hetük maradt arra, hogy a csapatot a bajnokság előtt fölkészítsék.
1: Tehát akkor azért most még bizakodó vagy, de nehéz helyzetbe kerültetek, mert nagy a ponthátrány a Péccsel szemben.
2: Így van, nagyon nagy a ponthátrányunk. Csodának kéne ahhoz történni, hogy mi ismételten fölzárkózzunk. Múlt héten is ugye a Pécs is döntetlent játszott, nem tudtuk kihasználni a Fradi ellen, Fradi 2 ellen a lehetőségeinket. Most szintén sokáig X volt, most is zárkozhattunk volna, de elmulasztottuk ezeket a lehetőségeket.
1: Hát akkor most mielőtt folytatnánk a válogatottal egy kapcsolás, mert ahogy ígértem, hogy követni fogjuk majd a Ferencváros női kézilabda csapatának Bajnokok Ligája mérkőzését. Most kapcsolunk a helyszínre. Olasz Gergő, szia Gergő!
3: Szia Balázs, sok szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit is. 9 perc telt el a mérkőzésből itt Érden a Ferencváros Csaszeme bukaresti találkozóból a Bajnokok Ligája, női kézilabda Bajnokok Ligája negyedik fordulójából, és ebben a pillanatban Fogel góljával kiegyenlít a Ferencváros. 4-4 az állás, jobban kezdte az FTC a mérkőzést, hiába a román csapat kezdte a találkozót, Hársfalvi szerezte meg az összecsapás első gólját, aztán arra rögtön a korábban Fradiban is szereplő Maszlova válaszolt, aztán utána 4-2-re is vezetett már a bukaresti együttes Fries remeklésével, aki a 4 román találatból eddig 3-at jegyzett, a balszélső egészen elképesztő formában játszik a mai mérkőzésen is, bár egyik találatát 7-esből szerezte, de nem kell izgulni, mert nálunk is azért Hársfalvi Júlia, Emily Fogel, Simon Petra, vagy éppen Ingstad már szerzett egy-egy találatot, úgyhogy így 4-4 az állás, 9 és fél percnyi játékot követően. A Ferencváros veretlen eddig, még az előző fordulóban a Csezeme Bukarest Dortmundban, vagyis a Dortmund ellen szenvedett vereséget, egy meglepő vereséget, hiszen a Dortmund játékereje azért jóval a bukaresti csapaté alatt van, úgyhogy a Ferencváros bármennyire is esélyes a mai találkozónak, azért a története a két csapatnak messzire nyúlik vissza, amelyből rendre azért nem a Ferencváros jött ki jobban. 11 bukaresti győzelem mellé 5 ferencvárosi siker jutott csupán 16 eddigi találkozójukból. Most már 10 perc telt el a találkozóból. Ferencváros Csesszeme Bukarest, de a női kézilabda bajnokok ligája 4. fordulójában, tehát 4-4. Menjünk vissza a stúdióba.
1: Köszönjük szépen, természetesen kapcsolunk még majd a helyszínre, Prukner László pedig a vendégünk továbbra is. Még Kaposvárnál maradjunk, azért egy picit ugye megragadta a fülemet az, hogy most van elég sok olyan játékos, aki helyi kötődésű, azért nem mindig volt ez így, a te idődben gondolom, hogy így volt, de azért volt, amikor mi beszélgettünk és panaszkodtál, hogy alig tudsz a környékre játékosokat találni, akik legalább NB3-ban vagy NB2-ben játszanak.
2: Alapvetően ugye a Kaposvárnak, vagy az ilyen típusú kluboknak, mint amilyen a Kaposvár, és hát az lenne a legfőbb feladatuk, hogy saját nevelésű játékosokból klubot építsenek, vagy csapatot építsenek, de egy picit körülnézünk a térképen, akkor azt látjuk, hogy például az összes a 19 megyéből szinte alig van, aki legalább NB2-ben vagy NB1-ben játszik. Tehát most nem akarnám felsorolni, hogy Szombathelytől Szolnokig, Békés Csabától, Veszprémig, Tatabányától, Pécsig, Kaposvárig egyetlen egy klubban sincsen, vagy egyetlen egy klub sincsen legalább az NB2-be. Ugye innen a legtehetségesebb játékosokat elviszik az akadémiák, nagyon-nagyon nehéz fölépíteni egy csapatot, látni kell, hogy...
1: Hát van Kaposváron is egy Bene Ferenc labdarúgó
2: akadémia. Igen, hát az is hozzánk tartozik, vagy hozzám tartozik, de alapvetően ugye a lehetőségeink is azt gondolom infrastruktúrálisan is minden szempontból megvannak, de a szülők ugye a kiemelt akadémiákban látják a gyerekeik jövőjét, és így nagyon nehéz csapatot építeni, hogy a legügyesebb beket 14-15 éves korba elviszik, de tudomásul kell venni, hogy ilyen a sportpolitika most, és ennek a teret. Még egyszer, alapvetően 16 saját nevelésével jutottam fel annak idején a 2000-es években. Most is van 12-13, aki kötődhet Kaposvárhoz, ott született, játszott is az akadémián, visszajött, úgyhogy igyekszünk ezt az irányt tartani, de azt is látni kell, hogy jelen pillanatban erősítésre szorulunk ahhoz, hogy akár a Pécsel is versenyben maradhassunk.
1: Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy azért ez egy pénzkérdése is, hogy milyen csapatot tudsz építeni ott a környéken?
2: Hát én azt gondolom, hogy a futball az mindig is pénzről szólt, ezt a kedves hallgatók ezt ugyanígy tudják. Az önkormányzat sokat segít, és van most egy mecénás a klubnak, aki résztulajdont is vásárolt, Boros László, aki saját pénzéből magánemberként, lokálpatriotizmusból támogatja a klubot. Bízunk benne, hogy ez majd egyfajta stabilitást ad hosszú távon.
1: Neki vannak elvárásai, hogy mondjuk hány éven belül kell egy osztályt lépni?
2: Nem fogalmazott meg ilyen elvárásokat, természetesen amikor tárgyaltunk, akkor az egymás közötti beszélgetésekbe elhangzott, de ezt a terhet nem teszi rá a játékosokra.
1: Ugye azért kiderült már a beszélgetésből, hogy te is régi motoros vagy a szakmában, és tavaly összeszámoltam, ha jól emlékszem, 16 olyan csapat volt az NB3-ban a 4 csoportban, amelyik korábban megfordult az NB1-ben. Azért ez elég ritka dolog.
2: Hát igen, erről, ahogy az előbbi megszólalásomban is említettem, szerintem ez egy szomorú dolog, hogy megyeszékhelyek, ahol azért van 50-60-70-80-100 ezer lakos, hogy ott csak NB3-as csapatok vannak, és egyébként meg le a kalappal azok előtt, a kis települések előtt, ahol mecénások, cégek tudnak finanszírozni egy másodosztályú vagy elsőosztályú csapatot, de azt gondolom, hogy ez nincs feltétlen így jól, ő előttük tényleg le a kalappal, egyébként pedig azt gondolom, hogy Pécsre, vagy Szombathelyre, vagy Békés Csabára, Szolnokra, Kaposvárra jobban bejárnának az emberek vidékről, hogyha ott lenne egy komoly szintű csapat, de azt kell látni, hogy vidéken nagyon kevés gyerek van, annak ellenére, hogy a TAO pénzekkel ugye leigazoljuk a gyerekek jelentős részét, de egyre kevesebb iskolában van futball, egyre kevesebb falusi csapat van, egyre kevesebb járási megyei és osztályi csapat van. Biztos, hogy mindenki a saját tapasztalati alapján tudja, egy Kaposváron régen megyei első osztályi csapatot 3-4-5, Pécsen 8-10, és így tovább, és így tovább. Most elmegyünk Kaposvártól 3 égtájba 40-40 kilométert, egyetlen egy megyei első osztályi csapat sincs, ott nincs az iskolában foci, és onnan már nem is tudunk toborozni gyerekeket. Tehát vannak problémák, értelemszerűen ezt igyekszünk jelezni az illetékesek felé, de egyelőre még nem történt semmi, mert ezek a tiszta korosztályok, akik most kell, hogy játszanak a tehetségközponti, meg az kiemelt akadémiákon, ezek ugye megkövetelik azt, hogy 16, 17, 18, 19 éves korban is csak abban a korosztályban lévő gyerekek lehetnek, úgyhogy szerintem amikor mi fiatalok voltunk, akkor ugye nem volt ennyi lehetőség arra, hogy más sportágat üzzenek, vagy más szórakozási lehetőség, és akkor is csak serdülő 1-2-3 volt, és ifi 1-ifi 2-ifi 3, ott mindig volt 3 tehetséges 4 egy korosztályban, meg a másikban is, az már 8 gyerek, közepesen ügyes volt 3-3, akkor az már 12-13 gyerek, akik húzták egymást szakmailag, és az összes többi fiú pedig a lelkesedésével hozzátett az akkori csapatokhoz. Nekem ez a véleményem, nem biztos, hogy igazam van, de úgy gondolom, hogy a tapasztalatom az talán nincs messze a valóságtól.
1: Ugye Kaposváron labdarúgás mellett van kosárlabda, van röplabda, régi hagyományokra tekint vissza mind a három sportág. Milyen most ott a megosztás? Elfér ez a három csapat, akár a palettán, akár anyagilag?
2: Hát ez nem az én kompetenciám, hogy ezt eldöntsem. Ezt a városvezetés, a polgármester úr eldönti. Gyakorlatilag, hogy kit finanszíroz, mindegyik klubot finanszírozza az önkormányzata lehetőségeihez képest. Ezért köszönet jár érte. Azt gondolom, hogy talán a kosárlabda élvez most prioritást, ez az egyik. Ugye NB1-ben is van, eredményes is. Ugye a másik a röplabda, az pedig ugye nagyon sok 10-20 bajnoki cím, magyar kupa cím, tehát mindegyik öregbíti a Kaposvár hírnevét. Úgyhogy most pillanatnyilag mi vagyunk az a klub, akiknek hát föl kéne tornázni magunkat egyel magasabb szintre legalább.
1: Annyira már előre tekintettél, azért, ha mondjuk ez sikerülne, hogy az MB2-ben is változtak a leosztások, a pénzügyi leosztások az MLS részéről, hogy azt meg tudnátok valósítani, tudnátok létezni?
2: Én azt gondolom, hogy igen, mert én nem engedtem elszaladni a béreket MB3-ba se. Azt gondolom, hogy profi játékosok vannak, de van köztük 10, aki egyetemre jár, és ezt fontosnak tartom. Profi státuszuk van, ezzel ők védettek, de most már azért lassan élni is kéne nekik ezzel a profi státusszal, amellett, hogy tanulnak. Én azt gondolom, hogy egy reális bérkalkulációval, megfelelő támogatással igenis az MB2-t azt Kaposváron kell tudni finanszírozni.
1: Bruckner Lászlóval rögtön folytatjuk, egy kapcsolás a kézilabda mérkőzésre, vezete már a Ferencváros Olasz Gergő.
3: Vezet a Ferencváros, 16 perc telt el a találkozóból, 8-6-ra megy a 9. kerületi együttes a Csesem a Bukarest ellen a női kézilabda bajnokok ligája 4. fordulójában. Ugye 10 percnyi játékot követően 4-4 volt az állás, közben szerencsére egy pontatlan hosszú indítás a korábbi Magyarországon is kézilabdázó Hansentől. Szóval 10 percnyi játékot követően 4-4 volt az állás, ekkor Fries a Bukarest balszélsője már 3 gólnál járt. Szerencsére ezt követően elkezdtek érkezni a Christensen védések a ferencvárosi kapuból, amelynek köszönhetően 7-4-re elhúzott a Ferencváros. Ekkor jött egy kiállítás is bukaresti részről, de ebből nem jött ki jól az FTC, hiszen gyakorlatilag a következő román támadásból egy magyar 2 perces kiállítás is született, amikor a 26-os számban játszom Alesteint küldték le a pályáról. Most 8-6 az állás, úgyhogy azóta felzárkozott a Bukarest, de Omoregi tesz róla, hogy ne záródjon össze az a bizonyos olló a két csapat között. Marad a 3 gól, tehát a különbség 16 perc és 55 másodperc játékot követően 9-6-ra vezet a Ferencváros a Bukarest ellen, mire viszont kimondom, sajnos 9-7-re módosul az állás. Hamarosan jövünk vissza, addig is a szó a stúdiójé.
1: Köszönjük szépen, vendégünk továbbra is Bruckner László, és már az előbb említettem, hogy beszélünk majd a válogatottról. Hát most sikerről tudunk beszámolni a tegnapi mérkőzést követően. Te hogyan vélekedsz erről a meccsről? Megvan az első győzelem a Nemzetek Ligájában.
2: Hát innen kívülről nem szeretnék okos tojást játszani, mert nem is illik. Fontos volt a győzelem a csapat önbizalma szempontjából. Én azt látom kívülről, külső szemlélőként, hogy egy átalakított keret van, és az a csapat, aki az elmúlt pár évben, visszamenőleg pár évben viszonylag sikeres volt akár a Nemzetek Ligájában, akár a Európa-bajnoki selejtezőn, annak a háromnegyed része, vagy kétharmada gyakorlatilag kicserélődött, és ezek a fiúk most játszanak először egymással, és hát ez azért látszik a csapatjátékon. Értelemszerűen úgy, hogy a Sallai is például, vagy a Varga Barnabás, akik a Szoboszlai mellett meghatározó személyiségei ennek az öltözőnek, az ő hiányuk az nem csak a pályán látszik, hanem azt gondolom, hogy a csapat kohézióban is látszik, és hát meg kell találni a kapitány úrnak azt az öltözőt, aki megint pozitívan áll hozzá úgy a dolgokhoz, hogy újra sikeres akar lenni. Sok fiatal van, látszik a rutintalanság elsősorban a pályán, tehát nem nagyon van olyan most a középpályán, aki mondjuk a kapitány gondolatait tovább tudja vinni, ugye a Szoboszlai annyi mindent magára vállal, ami szerintem fölösleges, de még egyszer mondom, hogy ez csak az én magánvéleményem.
1: Már mit értesz ez alatt, hogy...
2: Hát, hogy olyan hátra megy elkérni a labdát, ugye ebből korábban kaptunk gólt is a portugálok ellen, de most nem is ez a lényeg, hanem onnan mélységi irányítót akar játszani, holott ő a egyik leggólerősebb, neki távoli lövései, zicser passzai meghatározóak a magyar futball szempontjából, vagy a magyar csapat szempontjából, úgyhogy én most egy ilyen átmeneti időszaknak látom ezt a mostani pármérkőzést.
1: Persze szegény ember vízzel fölözés, és tényleg azért összejöttek itt különböző sérülések, betegség, minden sújtotta itt a csapatot, és hát voltak azért elégedetlenkedő hangok az első két mérkőzés után, és Marco Rossi is kiemelte, hogy ugye Telkiben találkozott Csányi Sándorral, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökével, aki megerősítette pozíciójában. Te, mint aki ennyi meccset ültél már kispadon, ez mit jelent ilyenkor egy szövetségi kapitánynak?
2: Hát nem voltam szövetségi kapitány sose. Az az igazság, hogy egy picit a nyilatkozatai alapján elbizonytalanni láttam a kapitány urat. Én abszolút jó véleménnyel vagyok róla. Amikor néha találkoztunk, akkor szerintem normális edzői nexus alakult ki, tehát én egy picit elbizonytalanulni láttam, és ő is nehezebben viseli a kritikát, mert hát sok munkát tett bele ebbe a magyar válogatottba az elmúlt, talán most már 10 év, ugye? Körülbelül van 8, nem is tudom pontosan. Igen. És hát nehezen viseli ezt a dolgot. Most talán ez a győzelem ismét hitet ad neki, úgyhogy megint építkeznie kell, és ahogy az ember fölöttelnek múlnak az évek, egyre nehezebben kezeli az új generációkat. Én szerintem neki ezzel is van azért problémája, mint ahogy nekem is lenne, meg van is, mert egyre nehezebben érti meg az ember ezt az új informatikai világban felnövő generációt.
1: Ezt tapasztalod az egyetemen is?
2: Igen. Ezzel foglalkozunk is sokat, hogy a mozgástanulás szempontjából milyen szerepe van annak, hogy a mostani generációk hogyan szocializálódnak, elsősorban pedagógiai szempontból, hogyan lehet ezeket a generációkat megközelíteni, meg az iskolában hogyan lehet majd a hallgatóknak, meg a fiatal edzők kollégáknak a gyerekeket motiválni, mert azért elképesztő történeteket tudnának mesélni az egyes klubokban lévő szakmai igazgatók, edzők, így én is.
1: Még erre visszatérünk, de azért megnéztem, hogy Marco Rossi ugye 2018. június 19-én lett a magyar válogatott szövetségi kapitánya, és az első meccsét szeptember 8-án 2018-ban játszotta, és akkor kikaptunk Finnországtól 1-0-ra, és Timo Pukki volt a gólszerző a finneknek, hogy pontosak
2: legyünk. Statisztikailag nem vagyok jó.
1: Én is megnéztem azért a biztonság kedvéért, nagy tévedjünk. Viszont visszatérve a válogatottra, és ugye említetted Szoboszlai Dominikot, hát most a tegnapi mérkőzés után azért a nemzetközi sajtóban is már ilyen cikkeket is olvashattunk, hogy Zidánhoz hasonlították a játékát, hogy most mindig előre tört, mindig előre próbált passzolni, de azért ez nem minden meccsen lehet, vagy van így.
2: Hát az előző meccseken nem volt szerintem, akkor kapott is negatív kritikát emiatt. Most ezen a meccsen azt a szerepkört, vagy azt a feladatot töltötte be, amiben ő nagyon jó. És hát én ezért is próbáltam azt mondani, hogy nem tud ő sem többet fölvállalni, mint amire kapacitása van, és a kapacitását pedig az előre való játékban, a csapat középső és támadó harmadban lévő irányítására kell, hogy fordítsa, akkor talán egy egységet fogunk tudni kialakítani, és akkor lesz egy játékban egy egyensúly, és akkor azt gondolom, hogy megint a fiatalok, ha hozzászoknak ezeknek a mérkőzéseknek az iromához, a rájuk nehezedő nyomáshoz, akkor megint lehet majd egy eredményesebb csapatunk.
1: Viszont most így, hogy kiesett Varga Barnabás, Sallai is ugye, azért az látszódik, hogy center poszton nem állunk túl jól, mert választási lehetőség is alig van.
2: Olyan helyzetbe hozol, hogy igazából én azt látom, hogy ugye még a Szalai óta ez a fajta centerjáték, szélső játék beadásra, félterületek érkező játék vált dominánsá. Akkor is azért voltak olyan csatárok a Szalai idejében, mint például Nikolic, vagy a német, akikből esetleg alternatívaként lehetett volna két csatáros játékot is felépíteni. A kapitány emellett tette le a voksát 18 óta, hogy van egy meghatározó center, meg hát ezek is voltak valószínűleg a lehetőségei, vagy meghatározott center, és amikor ez nem áll rendelkezésre, akkor én egy picit úgy látom, hogy elbizonytalanodik a csapat, mert nem nincsenek meg azok a mozgások, amik esetleg egy másfajta játékfelfogás, játékgondolkodást meg lehetne valósítani. Tehát most nincs benne a csapatban ez, azt gondolom.
1: Azért úgy érzem, hogy azt mondod, hogy akkor lehet egy igazi center nélkül is jó játékot kialakítani?
2: Én azt gondolom, hogy nem én mondom, hanem ugye sokféle játékfelfogás és játékstílus van, sokféle módon meg lehet bontani az ellenfeleket, ez is egy módja. Én csak mindig saját magamból indulok ki, nekem a lehetőségeimben nem volt soha ilyen kimondott erős center, mint amilyen a Szalai vagy a Varga Barnabás. Nekem mindig az én kis csapataimban mindig olyan csatárok voltak, mint a Sembri, vagy a Marek Heinz, vagy a Libán Abdi, a Fradiba, Kaposváron az Alves, Nikolic, vagy az Olá Lóri, tehát ezek más típusú játékosok voltak, tehát úgy is lehet csapatot építeni, meg természetesen így is, hogy a válogatott évek óta építkezik.
1: Mielőtt rátérnénk a középpályásokra, egy kapcsolás a Ferencváros női kézilabda bajnokok ligája mérkőzésre, a szó Olasz Gergőjé.
3: A 26. percében jár a találkozó, a Ferencváros 3 góllal 12-9-re vezet a Cseszeme Bukarest ellen a női kézilabda bajnokok ligája 4. fordulójában. A Bukarestnek már egy időkérését el kellett használnia, hiszen a Ferencváros azért jobban szerepel ebben az első fél időben, mint azt teszi román ellenfele. Passzívon közben a játékvezetők keze, és támadhat a Bukarest a két gólos különbségért. Egy nagyon kemény védekezés megint magyar szempontból. Egyelőre elég szőrös szívűek a játékvezetők, hiszen több magyar 2 perces kiállítás volt eddig, mint román. Egy távoli lövéssel viszont sajnos Annemette Hansen ismét eredményes, úgyhogy 12-10-re zárkoznak a bukarestiek. Simon pedig egy villámgyors gólt szerez a középkezdést követően. 13-10 most már az állás. Hátra van még 3,5 perc az első félidőből. Menjünk vissza a stúdióba.
1: Köszönjük szépen, mi meg majd visszamegyünk a félidő végére Olasz Gergőhöz. Bruckner László továbbra is a vendégünk. És itt a középpályásokat azért említettem az imént, mielőtt kikapcsoltunk volna Érdre, hogy ugye vannak olyan középpályásaink, akik új csapathoz mentek, kevesebbet játszanak, vagy nem játszanak, tehát azért van mindenféle leosztás, de olyan stabil játékunk talán nincs most ott a középpályás játékosok között, mint korábban.
2: Hát ahogy beszéltünk is róla, egy átalakuló fiatal csapat van kibontakozóban, igenis kell a játék lehetőség, ugye hozzá kell szokni a külföldi bajnokságokhoz. Nekem egy picit meglepetés volt, hogy a játékos ügynökök ilyen ügyesen dolgoztak, hogy ennyi játékosra volt igény a külföldi piacon, de én azt gondolom, ez hosszú távon eredményt fog hozni, tehát ha most ebből a Nemzetek Ligájából talán ki tudnánk úgy jönni, hogy legalább lehetőség közelében lennénk a fellépéshez, akkor és ezek a fiatal játékosok, akik külföldi klubokba tudtak szerződni, a Tóth Alexékre gondoltál, gondolom te is, akkor ők ezalatt a fél év alatt, egy év alatt megszerzik azt a rutint, amivel megint egy stabil öltöző és kiszámítható játék következhet.
1: Persze, hát ezért a védelemben is vannak korosztályos változások is.
2: Hát ez régen is így volt, és akkor amikor ezek a változások bekövetkeznek egy öltözőbe, ott mindig átalakul a kommunikáció, átalakulnak az erőviszonyok, átalakulnak az együttműködések az öltözőn belül, mások veszik át a vezető szerepet, és ez óhatatlanul is megjelenik a pályán. Tehát azt gondolom, hogy nem elképzelhető az, hogy egy átalakuló öltözőben lévő erőviszonyok azok ne jelenjenek meg a pályán. És azt gondolom, hogy a védelemben is ugye a Willy Orbán személye az ugye még stabil, az ő is már talán 8 éve.
1: De addig a jó nekünk, amíg van.
2: Igen, tehát 8 éve ott van, és akkor mellette ugye keresi a kapitány, ki az egy belső védő, vagy két belső védő, hogyha három védővel játszik. Most az átalakulás, hogy három védőzünk, négy védőzünk, ez is azt gondolom, hogy egyfajta döntés kérdése lesz.
1: Kerkez Milos viszont megszerezte az első gólját ezen a mérkőzésen a válogatottban, végül is ez kiderült, hogy győztes gól is lett, úgyhogy most bizonyított sokaknak, mert azért mindig olyan vegyesen ítélik meg őt, még őről mondj valamit nekünk, mielőtt visszakapcsolnánk a kézilabdára.
2: Tehát az ő megítélése a Liverpoolban is sem mindig egyforma. Őnek egy érdekes játékstílusa van, talán védekezésben gyengébb, de a fölmenetel lépései, a játékba való bekapcsolódása az azt gondolom, hogy az mindenképpen erőssége. És hogyha ezt meg lehet oldani, hogy őt lebiztosítsák úgy, hogy ő fölment, belépett a játékba félterületre szélen, és őt le tudják biztosítani, akkor az, hogy picit gyengébben védekezik, akkor az megoldható, de nagyon sokat hozzá tud tenni plusz emberként, mélységből feljövő szabad emberként a támadójátékunkhoz. Ez régi futballban is volt így. Hadd mondjak egy nagyon rövid példát, megadatott nekem, hogy az Ancelottinál, a Milánnál voltam szakmai gyakorlaton, annak idején 2005-ben prolicenszesként, 4-be jött be, és ott úgy is úgy volt, hogy felemásan szervezte az Ancelotti a csapatot, mert a Cafut azt fölengedte azon az oldalon, és ott azt az oldalt lebiztosították, a másik oldalon egy Kaladze nevű baloldali védő volt, és őt pedig nem engedte el, és akkor a Nesta, a Maldini meg a Kaladze maradt a támadásba, de a Cafu az ment föl ugyanígy, mint ahogy a Kerkez Milos, de szerintem nem sánt itt a példa, de én remélem, hogy ez elfogadható.
1: Kerkezről még annyit ugye, hogy most ő nem fog játszani visszavágón, úgy mondom visszavágón, mert ugye a negyedik mérkőzésünk Ukrajna ellen lesz majd itt a Felvidéken, és hát azért őt értékfenyegetések rákerült egy bizonyos halállistára, hát azért ez elég meglepő dolog az édesapjával együtt egyébként.
2: Hát ezt megmondom őszintén, hogy ezt csak felületesen olvastam. Nem szeretnék ebbe belemenni, mert az én gondolkodásom, felfogásom azt gondolom most nem lenne túlságosan népszerű ebbe a témába, de alapvetően az agressziónak ezt a formáját, ezt én nagyon nehezen kezelem.
1: Na nézzük meg, hogy kezeli a Ferencváros a bukarestieket, hiszen már közeledünk nagyon a félidő végéhez. kapcsolunk most a helyszínre, Olasz Gergőz.
3: Sajnos az első fél időből hátra maradt 1 perc 50 másodpercet emberhátrányban tölti a Ferencváros, mert 28 perc és 5 másodperc játékot követően Fogelt kiállították, egy 2 perces büntetést kapott, miután oda nyomott egyet az egyik román játékosnak. Közben, mintha elszórták volna a bukarestiek a labdát, de valahogy még sajnos Exner megmentette, úgyhogy marad a labdabirtoklás joga a Cseszeménél. 13-10-re vezet a Ferencváros, másfél perc az első fél idő végéig. Egyelőre még nincs passzívon a játékvezető keze, számomra érthetetlen módon, de jön egy védés. Szerencsére azért a magyar kapuval ott van Christensen, az első fél időben egész jól hárít, tehát az egész jó, az 40% fölötti teljesítmény, az nem is egész jó, hanem kifejezetten jó. Most viszont sajnos bepattan róla, és úgy néz ki, hogy Omaregit is kiállítják 2 perce. Jesper Jensen az oldalvonal mellett örjöng, természetesen teljesen jogosan teszi ezt, és hiába mutogatja, hogy dobta magát a bukaresti beálló, a litván játékvezetők szíve az nem esett meg a Ferencvároson. 1 perc maradt még, valamivel több, 1 perc és 6 másodperc az első fél időből. Most áll a játék, és sajnos, ha üres kapuval támad a Ferencváros, tehát lehozza kapusát Christensent az akcióra, akkor is csupán 5 támadóval teszi mindezt, úgyhogy ember hátrányban 6 védőjátékos plusz egy kapus ellen. Most jó volna minél tovább elhúzni ezt a támadást, ugye egy időkérdését már elhasználta Jesper Jensen itt az első fél idő végén, abból nem jött ki jól a Ferencváros, mert 13-10-nél volt ez az időkérés, 2,5 perc az első fél idő vége előtt. Kihagytuk azt az akciót, ráadásul a kontrából született Fogel 2 perces kiállítása. Nem volt egy jó időkérés ez most, de hát ki tudta ezt előre. Simon jobbra passzolja Kluibernek, a szaggatott vonalnál járatják a labdát a Ferencváros női kézilabdázói. Kluiber egyelőre tehetetlenül Möllernek átforgatja, ő visszapasszolja Simonhoz, Simon megtámadja vele a védőfalat Kluibernek, és oda nyomnak egyet, Möller pedig belemegy. Jajaj, 18 másodperc még, 2

0: Labda Bajnokok Ligája negyedik fordulójában. Voltak kiváló megmozdulások Ferencvárosi részről, a második játékrészt viszont 7 másodperc elejéig kettős ember hátrányban kezdi majd a Ferencváros, aztán utána még 55 másodperc marad majd Omaregi kiállításából is, úgyhogy biztosan kevesebb ember elérkezik a második félidő első támadására az FTC, de legalább a második játékrészt majd a Ferencváros kezdi. Kezdődik most a 15 perces szünet a két félidő között, a félidei állás tehát Ferencváros, Cseszeme Bukarest 13-11. A szó a stúdióé.
1: Köszönjük szépen, mi pedig mielőtt folytatnánk Pruckner Lászlóval, jönnek a legfrissebb hírek itt a Körkapcsolásban.
2: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Semleges pályán Szlovákiában Nagyszombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Verstappen indulhat az első helyről Szepángban. Orosz rakéták csapódtak be Moldova területén. Folytatódik a kellemes őszi idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
4: A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a Malajziában zajló Forma 1-es Bahreini nagydíj mai időmérő edzését. A második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon a Red Bullos Isaac Hadjar zárt, de a francia pilóta rajt büntetése miatt Kimi Antonelli vághat neki a harmadik helyről a szepángi futamnak, amelyet holnap délelőtt 9 órától élőben láthatnak az M4 Sporton. A rossz időjárási körülmények miatt a verseny harmadánál lefújták a nyílt vízi úszók Európa kupájának Barcelonában rendezett viadalát. A 10 kilométeres versenyben a férfiaknál az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid, míg a nőknél Fábián Bettina vezetett, mikor az egyre erősebben zuhogó eső és a tomboló szél miatt félbeszakították a versenyt. A viadalon Kárpáti Máté és Mihályvári Farkas Viktória is indult. A sprinttávon Európa bajnoki bronzérmes Hóborzalán ötödik lett a triatlon világkupa sorozat római állomásán. Az orosz Jegor Kornyev beállította a 100 méteres gyorsúszás világcsúcsát a rövidpályás világkupa sorozat bakui állomásán. A 22 éves sportoló 44,84 másodperces idővel győzött.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányüléseknek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képzi a kis nyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszá és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Három kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik hazánk az európai hálózat finanszírozási eszköz forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a pályázatban szerepel az új Gubacsi vasúti híd építése, ami az áruszállítás szempontjából rendkívül fontos. A második projekt a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése.

0: készítése, amely lehetővé tenné, hogy a vonatok irányváltás nélkül közlekedjenek Horvátország és az Adria felé. Ezek mellett folytatnák a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezését, így Budapest Győrön keresztül kapcsolódna be a közép-európai nagysebességű hálózatba. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket. Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy folytatják a tömeges megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Orosz rakéták és drónok csapódtak be moldovai területen, közölte a moldovai elnök. Maja Sandu azt mondta, orosz csapásmérőfegyverek, köztük banderol típusú rakéták és drónok sértették meg az ország légterét. Hozzátette, Moszkva Európa szerte emberéleteket veszélyeztet, meg kell állítani. Közlekedés. Az M4-esen Monor és Monori erdő között a Szolnok felé vezető oldalon szalagkorlátnak ütközött egy személyautó. A 43-as kilométernél a belső sávot zárták le, vezessenek óvatosan.
1: Időjárás.
0: Holnap is marad a zavartalanul napos idő, eső nem várható. Csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban 1-7, holnap délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 16 óra 46 perc, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégünk pedig Bruckner László. Sok mindenről beszélgettünk már a labdarúgásról, miközben itt a kézlabda mérkőzést is követtük, és a válogatottnál eljutottunk egy középpályáig, a védelemig, a csatársról is beszéltünk, de hát azért itt van még, hogy egy csapat összeállítás kezdődik, hogy szokták mondani, hogy védj egy jó kapust. Most nekünk Tóth Balázs szemében, én úgy gondolom, megvan ez a jó kapusunk.
4: Igen, itt az elmúlt időszakban ugye vagy a Tóth Balázs védett, vagy a Dibusz, ugye két különböző típusú kapusról van szó. Azt gondolom, hogyha Balázs így megkapja a lehetőséget, akkor ezt a Dénes is tolerálja, mert vannak olyan előnyei, ami az angol bajnokságból, vagy a másodosztályból adódik, hogy nagyon sok beadás, nagyon jó ütemérzéke van, ritmusérzéke van, nagyon jól jön ki, és ez azt gondolom, hogy kell, hogy segítse a védelmünket, amely védelem azért nem a legmagasabb az európai piacon, úgyhogy az ő magabiztossága kell, hogy segítse a védekező játékunkat majd.
3: Ugye említettem már, hogy megvolt ez az első győzelmünk, ami nem volt könnyű, de hát rosszul indult ez a Nemzetek Ligája számunkra. Hát nem tudom, én olvastam, hallottam olyan véleményeket az ismerősi társaságomban is, hogy ez az ukrán csapat gyenge volt, mégsem tudtunk nyerni. Te milyennek láttad azt az ukránok elleni mérkőzést?
4: Nem volt kellő hit abban, hogy ezt a csapatot mi uralni tudjuk a játékon, a pályán, és ez azt gondolom, hogy rányomta a bélyegét az egész mérkőzésre, tehát nem tudtuk rájuk erőltetni az akaratunkat. Nem mondom egy fél percig sem, hogy nem akartunk, de ahhoz, hogy egy ilyen csapatot, amiben azért van egy-két jó játékos, mi magunk alá tudjunk gyűrni, ott egy nagyon, nagyon határozott játéknak, nagyon határozott elképzelésnek kell lenni a pályán, vagy már lehet, hogy azt mondom, hogy a játékos királyjáróba is, hogy itt ma mi ezt a meccset mindenképpen be akarjuk darálni, meg akarjuk nyerni, teljesen mindegy, hogy az ukrán csapatba kik és hogyan játszanak, mert összességében azt hiszem, hogy nem jobb csapat az ukrán, mint a miénk, de ezt a fajta hitet, ezt nem éreztem a csapaton.
3: Igen, itt sokat beszélgettünk a Nemzeti Sportkörben is, arról mondták kollégák, hogy hát az ukránokat mindenképpen le kell győznünk. Én nem voltam benne ilyen biztos, megmondom őszintén, mert a játékos alapványuk jó, és hát mindig nehéz egy első mérkőzés, volt nekünk is sok hiányzónk, de azért benne volt ez, hogy kikaphatunk, nem?
4: A mérkőzésnek voltak olyan periódusai, amikor ugye nyerhettünk is volna, tehát ez is, ahogy szokták mondani, közhelyesen egy gólos meccs volt, és voltak nekünk is lehetőségeink, helyzeteink, mert akkor lehet, hogy másképpen alakult volna, de voltak főleg a második félidőben olyan periódusok, amikor el tudták dugni a labdát, tehát nagyon komoly labdabirtoklást produkáltak. Én azt hiszem, hogy azzal, hogy meg tudták szerezni a vezetést, ez nekik egy olyan pozíciót biztosított, amiben idegenben szerintem megnyugodtak, és ennek volt köszönhető, hogy a második félidőben ugye fárasztottak bennünket, most idézőjelbe értem, és viszonylag stabilan tartották a labdát, és nekünk ugye viszont ahhoz, hogy egyenlítsünk, vagy megfordítsuk a mérkőzést, mindenképpen ritmust kellett volna váltanunk, és ezt ők elég jól lelassították, ezt a ritmusváltási lehetőséget.
3: Persze, én is úgy voltam vele, hogy nem rosszak az ukránok, de azért ez a tegnapi nagy fiaskójuk, hogy kikaptak 3-0-ra az északírektől, azért ez egy kicsit megváltoztatta a véleményemet, meg talán a magyar meccsre rálátásomat is. Te hogy látod?
4: Nekem az északírek azok meglepetés, tehát most már Írország, Észak-Írország, úgy látom, hogy nekünk teljesen mindegy ilyen szempontból, ezt elnézést kérek ezért, de ez nekem abszolút meglepetés volt, ott is egy ilyen kiki meccset vártam. Nehéz lehet az ukránoknak abból a szempontból, hogy ugye folyamatosan mindig mennek valóban, nincs igazából hazai közönségük, de azért azt gondolom, hogy a közönség, aki meg támogatja őket, ők meg azért kihasználják ezt a helyzetet, ami van a világban vagy Európában, de én nagyon bízom benne, hogy a Felvidéke lesz a mérkőzés, hogy azért a felvidéki honfitársak azok majd mellénk fognak
3: vissza
4: állni.
3: Vissza tudunk ott esetleg vágni, úgy gondolod.
4: Igen, hogy mellénk fognak állni, és innen kilátogató magyar szurkolók és a felvidéki magyarok átsegítik a csapatot ezen a nehézségen, hogy határozott módon rá tudjuk erőltetni az akaratunkat az ukránokra.
3: Viszont akkor így most felértékelődik az északírek elleni döntetlenünk idegenben, mert ugye két meccset nyertek idegenben az északírek, még gólt sem kaptak ebben a sorozatban, nyertek ugye Grúzia ellen, illetve nyertek most Ukrajna ellen, velünk volt egy 0-0, hát az egy feledhető 0-0 volt.
4: Hát egyetértek azzal, hogy azt mondtad, hogy feledhető volt, kevés olyan momentum volt mind a két részről, ami abba az irányba mutat, hogy valamelyik csapat is komoly szinten nagy energiákat fektetett abba, hogy megnyerje a meccset. Ugye őnekik kellett volna kezdeményezni, otthon voltak, ha meghozzák azt a meccset, akkor ugye már nagyon kedvező helyzetbe lettek volna, mert ugye nem lehetett erre számítani, hogy az ukránokat ők ilyen simán legyőzik. Úgyhogy mi pedig még mindig azt, amiről az első részében ennek a műsornak beszélgettünk, hogy sok olyan játékos van, aki egyszer, kétszer, háromszoros válogatott, és a pályán is még nincsen meg az összhang, az a tervszerűség, amivel, vagy egymás gondolatainak az ismerete, amivel ezeket a kiki meccseket a magunk javára tudjuk fordítani.
3: Viszont azt is láthatjuk, hogy nem csak a mi csoportunkban van ilyen meglepetés, hogy mondjuk az északírek vezetnek, hanem szétnézünk a többi csoportban, nem akarok kiragadni külön válogatott neveket, de azért Törökország szereplése, ugye érintettek voltunk benne, az osztályozón, hát az meglepetés, hogy ilyen gyengén muzsikál a török gárda, de az is mondjuk, hogy a románok kapnak egy 6-ost a Lengyelországtól.
4: Igen, hát ott azért a kiállítás az megpecsételte a sorsukat, de ugye majdnem minden meccsüket elvesztették. Megmondom őszintén, csak az összefoglalókat láttam, vagy az összefoglalót láttam a lengyel-románról, a törököket sem feltétlen néztem. Hát sok meccset végignéztem, de kapcsolgattam ide-oda a lehetőségek közül. És az egyértelmű, hogy ugye volt olasz-török, ugye, vagy török-olasz, inkább azt mondom. Tehát, hogy ott hogy szinte, semmilyen szinten nem voltak képesek fölvenni a versenyt az olaszokkal, és ez érthetetlen, mert azért mi pedig nem tudtunk nagyon fogást találni akkor rajtuk, tehát ekkora változás meg azt gondolom, hogy játékos állományban ott sem következett be, hogy ilyen kudarcos legyen ez a Nemzetek Ligája sorozatuk nekik. De ugye, ha bármelyik másik csoportról beszélünk, mindenhol vannak meglepetés eredmények. Azt gondolom, hogy a világbajnokság után átalakuló csapatok vannak, próbálkoznak, új szövetségi kapitányok vannak, új formációkat próbálnak ki, adnak több fiatalnak lehetőséget, franciákatnál is lehet látni, németeknél is lehet látni, angoloknál is lehet látni, tehát ezt minden, szerintem minden szövetség egyfajta próbálkozásnak, vagy új csapat kialakítására szánja ezt az időt, az ugye egy új lebonyolítás, hogy ilyen sűrűn játszanak a játékosok, ez nagyon sok érdekességet hoz, azt gondolom, a szurkoló számára is, mert nincs idő nagyon szomorkodni, nincs idő nagyon örülni, mert jön a következő meccs 72 órán belül, és ez komoly terhelés a játékosoknak is, nekik is egy új kívás, minden egyes csapatot működtető szakmai stábnak is egy óriási kívás, hatalmas tapasztalat, hogy azokat a méréseket, amiket, vagy azokat az adatokat, amik ezeken a mérkőzéseken be tudnak gyűjteni, azt gondolom, hogy hosszú távon akár az Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon, vagy akár ugye a Bajnokok Ligájában különböző csoportkörökben nagyon jól fogják tudni hasznosítani.
3: Egyébként te ezt jónak tartod, ezt a rendezést, hogy négy meccs van így közel egymáshoz?
4: Nekem furcsa volt, de alapvetően ugye többi sportágban ez teljesen normális. A kézilabda világbajnokságon, a kosárban, mindenhol, hogy 48-72 órán belül meccseket játszanak, úgyhogy ez szerintem nekem ezért érdekes, hogy nincs idő sokat szomorkodni, nincs idő sokat örülni, hanem jön a következő, és arra fókuszálni kell a szurkolónak is, de elsősorban a csapatoknak.
3: Van még egy csapat, amelyik mellett nem szeretnék elmenni szó nélkül. Azt azért nem gondoltam volna, hogy három meccs után a második csoportot Görögország vezeti, Hollandia, Németország és Szerbia előtt. Hát azért olyan csapatok, hogy bármelyik lehetne első, de nem biztos, hogy a görögökre tippelnénk.
4: Hát nekem is meglepetés. Alapvetően, hogy egyszer ilyen meglepetést már mi is okoztunk az A csoportba, tehát ez valami hasonlót gondolom.
3: Az jobban tetszett.
4: Igen, ez valami hasonlót élnek át most a görögök is. Én nem érzem azt, hogy a görög futball ekkorát fejlődött, de el kell ismerni, hogy csapatként nagyon jól funkcionálnak. És ugye a németeknél talán folyamatosan pörgetik a keretet, ugye a Klopp is keresi azokat a játékosokat, akikre az ő gondolkodásmódja mentén majd számíthat hosszú távon. A hollandoknál ugye egy spanyol edzővel nincsenek távol egymástól gondolatok.
3: Xavival, igen,
4: tehát hogy nincsenek távol egymástól ugye a gondolatok, mert valamikor a 70-es években egy Rinus Michel, meg egy Johan Cruyff nevű úriemberek tették a Barcelonát a mostani gondolkodás mentén nagyjá, úgyhogy most egy kicsit visszafelé a Xavi megpróbál egy új lendületet adni a holland futballnak, ez még most talán nem sikerült minden egyes szempontból.
3: És az új szövetségi kapitányok hogy muzsikálnak? Németeknél, olaszoknál, ott visszajön a foci, ugye nem voltak VB-n, franciáknál Zidane.
4: Alapvetően ugye az olaszok egy érdekes dolog, mert van nekem kapcsolatom Olaszországba, és ők most panaszkodnak, hogy a 2010-es években az olasz bajnokságban játszó játékosoknak a 65-70%-a az olasz volt, ma pedig a 60-65%-a külföldi. és hogy egyre kevesebb olasz gyerek akar futballozni, és ez talán igazolja is azt, hogy az olasz válogatott évek óta nem tud kiemelkedő eredményt elérni, és ha a játékokat nézem, akár csak a tegnapit is, szóval kevés ötlet van benne, inkább a defenzív játékra helyezik a hangsúlyt. Aztán a Zidánnal kapcsolatban ugye ő most egy jó pár évet azért rápihent erre a dologra. Szerintem a Reálban is mindig az volt, hogy a körülötte lévő szakemberek azok fölkészítették a csapatot sok tekintetben, de ő, az ő tudása, rutinja, a játéklátása, a játékértése, illetve az a tekintély, amivel ő bír, az őt mindig hozzásegítette a sikerekhez. A Klopp pedig ugye mindig is a munkába itt a Liverpoolba is. Hát ugye amikor nyerték a Bajnokok Ligáját, akkor gyakorlatilag olyan pressinget játszott az a Liverpool-al, hogy szét is égette a játékosokat gyakorlatilag. A Szála volt az, aki talán hosszabb távon ott tudott maradni, az összes többi játékos abban a nagyon intenzív letámadó játékban egy kis túlzással elégett és szétégett, úgyhogy most szerintem keresi azokat a fiatalokat, akiket ő majd fanatizálni tud, mint ahogy ezt tette eddig is a korábbi klubjainál.
3: Két válogatottról még gyorsan esünk szót, az egyik a spanyol csapat, úgy látszik, hogy tovább tart az a remek forma, amit a világbajnokságon is láthattunk. Aztán beszéljünk a portugálokról, mert úgy tűnik, hogy Cristiano Ronaldo befejezte. Mármint a válogatottban.
4: Hát ugye a spanyolok a világbajnokság után megmaradtak egy egységes csapatnak, egy egységes csapatként. Abszolút képviselik azt a játékgondolkodást, játékfilozófiát, amit most már 15-20 éve kialakítottak, és képviselnek. Most megint összejött egy szerencsés generáció, akik segítik egymást, ahol a sztárok, akik sztárjátékosnak számítanak, azok nagyon fiatalok. Nagyon fiatalok, tehát nincsenek sztár alűrjeik, hanem beillesztették őket a csapatba. Aztán ugye az is fontos, hogy a csapatnak egy jelentős része barcelonás játékos, és azért a Barcelonában van egyfajta átalakulás. Én ugye 2018-ban szerveztem itt Magyarországon egy Barcelona konferenciát, ahol a Joan Villabos, meg a Carlos Resák is vendég volt, a Kocsisnak a fia is, és akkor ugye elmesélték a La Masiának a játékos képző filozófiáját. Ebben azért van már valamennyi változás, és ezt jól bizonyítja azt is, hogy egy német gondolkodású edzőt választottak oda a Barcelonához, aki azt a játékgondolkodást, játékfilozófiát, ami tradicionálisan jellemezte a spanyol futballt, nagyjából megtartott, de sokkal progresszívebbé, sokkal intenzívebbé, sokkal gyorsabbá tette, és ez látszik a Barcelona játékosain, és ezen keresztül látszik a spanyol válogatottan is.
3: És akkor még ehetsünk szót Cristiano Ronaldóról, ugye egy korszakos egyéniség, befejezte már a világbajnokság után Messi személyében, és Jorge Jesus pedig nem állította a csapatba Ronaldót, és ő távozott. És nagyon elgondolkodtál.
4: Hát azért, mert azt mondjam, azon gondolkodtam, hogy most érzelmi oldalról közelítsem meg ezt a dolgot, vagy edzői oldalról. Értelemszerűen talán az egyik legkomolyabb edzői feladat az, hogy az ikonokat hogyan kezeli az ember, egy klub ikonjait, hogyan vezeti ki a csapatból, amikor már úgy néz ki, hogy nem tudnak segíteni. Én mégis azt gondolom, hogy én megéltem hasonló dolgokat. Nem akarok felhozakodni példák, játékosként is megéltem, hogy bántak velem adott esetben, mikor már lefelé szállóágban voltam, mert sose voltam fönn, de lefelé szállóágban voltam, és tudom azt is, hogy mondjuk a Kaposváron vagy a Fradinál is, amikor valaki olyan játékos, aki nem szeretném megnevezni, mert nagyon népszerű játékos, akkor a szurkolók hogyan viszonyultak ehhez a dologhoz. Tehát azért mondom, pedagógiai az egyik legnehezebb feladat. Én biztos vagyok, hogy kommunikációs probléma volt. Annyira profinak tartom azért a Cristiano Ronaldot, hogy ha nincs ez a kommunikációs probléma, amit lehet hallani, vagy lehetett olvasni, akkor azért ezt nem teszi meg, viszont azért ő nagyon komoly ego, és azt gondolom, hogy ez nagyon mélyen érintette az önbecsülését, ez a döntés.
3: Hát köszönjük szépen, akkor mi várjuk bizakodva, hogy hétfőn esetleg Ukrajnának a felvidéken vissza tudunk vágni, és a csoportban még jobb pozícióban kerülünk.
4: Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.
3: Kedves hallgatók, Prukner László volt a vendégünk, mi pedig már is megyünk tovább Érdre, hiszen ott játssza a Ferencváros a Női Bajnokok Ligája mérkőzését, a helyszínen pedig ott van Olasz Gergő.
5: Simon Petra pedig ebben a másodpercben értékesít egy 7 méterest, amellyel ismét 2 gólosra növeli a Ferencváros előnyét. 16-14-re vezet az FTC 37 percnyi játékot követően a Csesszeme Bukarest ellen a Női Kézilabda Bajnokok Ligája 4. fordulójában. A második félidő elején Tatjana Brunovic megpróbált másodszorra már eladni egy műesést, az első fél időben sikerült is neki ez egyszer, ezúttal viszont videózást követően színészkedés miatt 2 percre kiállították őt. Hát ez a kiállítása már lejárt, és jelenleg sajnos akkor most 2 ember hátrányba kerül megint a Ferencváros. Ingstad is a kiállítás sorsára jut, Möller pedig már másfél perce a padon tölti kényszer pihenőjét. A 2 gólos előny megvan, de volt ez 4 is a második félidő elején. 15-11-re elhúzott ugyanis az FTC, amikor kiállították Tatjana Brunovicot. Hát azóta 1 gólt szerzett csupán a Ferencváros, és 3-at a Csesszeme Bukarest. Ráadásul most a Csesszeme 2-s emberelőnyben legalább fél percig, úgyhogy egy támadása biztosan lesz majd 6-4-ben, ha nem hozza le kapusát, ha lehozza, akkor 7-4-ben. De hát miért hozná le a 2-s emberelőny, így is egészen elképesztő. És most egy ápolás zajlik, ráadásul utána majd törlés is kell, úgyhogy kapcsolnék is Marosán Györgyhöz, aki itt van velünk a vonalban. Marosán György 2 gólos előny, 37 és fél perc játékot követően, de most egy nagyon nehéz periódus jön 2-s emberelőnyben.
6: Bizony, 2-s ember hátrányban ez egy kulcs szituáció tud lenni. Miért tud kulcs szituáció lenni, hogyha ezt a Ferencváros hatékonyan tudja túlélni, fogalmazzak így, akkor egy olyan lélektani fölényt kap itt az első félidő feléhez közeledve, amit ha meglovagol a hazai közönség által támogatva, akkor egy nagyon jó pozícióból tud a közvetlen végjátékba érkezni.
5: Közben sajnos az első támadást nem sikerült kivédekezni, 1 gólra zárkózik a Csesszeme, 16-15, de most már legalább egy játékos, egészen pontosan Möller visszajöhet, és akkor üres kapuval 6-6-ban támadhat a Ferencváros, másfél perc még Ingstad kiállításából, és még egy kérdés akkor Marosán Györgyhöz, múlt héten ugyan bukott a Csesszeme, de ez a csapat, hát nevek alapján azt hiszem, talán még a 4-es döntőre is esélyes lehetne az idény végén.
6: Minden szabaddal egyet értek, pont délelőtt beszéltem egy kollégáddal, és ezt mondom, hogy a múlt heti az egy kisiklás, tehát nem abból kell kiindulni, mert ez a Bukarest, ez minden poszton világklasszisokat vonultat fel, hova tovább beálló pozícióban szerintem top 3-as ez a pár, a Pinta, a Brnovic, rendkívül védekezésben, támadásban és rendkívül tudású játékosok.
5: Sajnos megint egy kihagyott helyzet Marosán Györgynek, nagyon szépen köszönöm mind a két válaszát itt a gyors kérdésekre. A 39. percben viszont megint támad a Csesszeme, és akkor hát az is lehet, hogy a 3 gólos előnyből, amely fél időben volt, nem maradt semmi, de jön egy védés, amikor nagyon kell, Christensen hárít. Az első fél időben remek kapus teljesítmény, nem tudom pontosan itt van-e még velünk Marosán György a vonalban, hát a kapus teljesítmény is lehet különbség. A második fél időben viszont sajnos a románok kapujába érkezett egy kapuscsere Gabriel személyében, Marosán György közben már nincsen velünk, de hát akkor én mondom el önöknek, hogy Gabriel a második fél időben egészen elképesztően véd a bukaresti kapuban, már több nagyon fontos hárítása is volt az imént, például Malesztein helyzeténél, Zitzerénél, most Kluiberrel szemben nagyon kemény a védekezés, úgyhogy nem tud a Ferencváros gólt szerezni. Most egy kicsit gólcsend az FTC-nél, de legalább kiegészült a Ferencváros, és nem üres kapuval kell támadnia. Érzésem szerint még egy kétperces kiállítást is lehetne a gólok mellé kiosztani a litván játékvezetőknek, de nagyon rendesek a litvánok a román együttessel a mai napon. 17-15-re viszont vezet az FTC, megint két gól. A magyar előny, 40. perc, egészen pontosan, sajnos egy nagyon gyors gól, megint Hansen eredményes, 17-16 fejfej mellett a két együttes, fél időben 3 gól volt a különbség, akkor ugye 13-10-re vezetett az FTC, sőt 13-11-re, úgyhogy 2 gól volt csupán a ferencvárosi előny, de volt ez már 4, és mint említettem, ne legyünk telhetetlenek, az egygólos előny is előny. 41. perc, tehát Ferencváros Csecseme Bukarest a női kézilabda bajnokok ligája 4. fordulójában 17-16. Menjünk vissza a stúdióba.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 17 óra 12 perc van a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, ami sokkal fontosabb, hogy zajlik a Ferencváros-Bukarest női kézilabda bajnokok ligája mérkőzés, a szó Olasz Gergői.
3: A 45. percben járunk itt az Érd Arénában a Ferencváros Cseszeme Bukarest női kézilabda bajnokok ligája összecsapáson, amelyet a negyedik fordulójában rendeznek a BL-nek. 18-16-ra vezet a Ferencváros, de sajnos megint érkezik egy Gabriel hárítás. Elképesztően ikletett formában véd a csereként beszállt kapus. A francia hálőr 55%-kal védi eddig a lövéseket, és 18-16-ra ugyan még vezet a Ferencváros, de támadhat a Bukarest. Itt van viszont velünk megint a vonalban Marosán György, állandó szakértőnk. Hát nem szabad bírózni egy mérkőzésen, de az imént például Simon Petra, amikor hetest harcolt ki, egyértelműen elmaradt egy 2 perces kiállítás a bukarestiektől, és jelenleg, ha az eredményjelzőre tekintek, közben egy remek védés Christensentől. Szóval, ha az eredményjelzőre tekintek, 6 kiállítás a ferencvárosi oldalon, és csak 2 a bukarestin. Ez azért nagyon elbillent.
4: Igen, egyetértek a Simon Petrás esetre, de nem gondolom, hogy rossz indulat vezérli a játékvezetőket, egyszerű hibáról beszéltünk. Egyébként pedig a Ferencváros 2 perces kiállításai abszolút jogosak voltak, tehát nem egy-egy szituációt tudunk csak kiemelni, amikor hibáztak, de nem mondhatjuk azt, hogy a Ferencváros ellen vannak a mérkőzés egészét tekintve.
3: Gabriel megint véd egyet közben, és akkor megint visszadobnám a labdát Marosán Györgyhöz. 13 lövésből 8 hárítás. Hát ez világklasszis teljesítmény szerintem.
4: Óriási csere volt Popovics részéről, hogy Gabrielt pályára küldte, és nagyon sokat tesz azért, hogy meccsbe maradjon a Bukarest, viszont nem tudja utolérni a Ferencváros, és ez nagyon fontos, hiszen rengeteg energiát éget ezzel a Bukarest, hogy zárkózik, de még sincs meg. Hál' Istennek nekik az, hogy döntetlen legyen az eredmény.
3: Köszönjük megint Marosán Györgynek. A 47. percben közben egy gól itt, egy gól ott, 19-17-re még mindig vezet a Ferencváros, és ahogyan állandó szakértőnk is említette, ami jó, hogy nem zárkózik egyelőre a Bukarest, és hiába volt egy gól a különbség közte, onnan is erőt nyert megint a Ferencváros, és megint visszaállította a 2 gólos különbséget, ráadásul most egy zicsert hibázott Fries egy egészen kiszorított helyzetből, ráadásul jobb lábról, jobb kezesként ugrott be, az nem feltétlenül a legelőnyösebb testhelyzet, úgyhogy megint támadhat a Ferencváros a 3 gólos különbségért, 19-17, és hátra van még a találkozóból 13 percnél valamivel több. Egy-egy időkérését használt el mind a két vezetőedző a bukaresti oldalon, ugye Bojana Popovics, még a Ferencvárosnál Jesper Jensen, most sajnos megint egy elhibázott ferencvárosi támadás, és megint akkor Hansen révén támadhatnak a bukarestiek, de megint érkezik egy Christensen védés. Hát Christensen nagyon próbálja tartani a lépést Katerina Gabriellel, és eddig úgy tűnik, hogy megy is neki, 40% fölött a Ferencváros kapusa is, 29 lövésből 12-t hárított, kiváló teljesítmény, az is nyilvánvalóan azért az a 14 lövésből 8 hárítás Gabriel neve mellett nagyon nehezen überelhető, pláne, hogy ugye az első fél időben is védett Christensen, még Gabriel csupán a második játék részt veszállt be, de most jött egy időkérés ferencvárosi oldalról, Jesper Jensen a 48. percben kéri ki tehát második idejét, a Ferencváros legeredményesebb játékosai közé tartozik Elizabeth Omoregi, aki 5 találatnál jár már a mai mérkőzésen, Harsfalvi Júlia 4 gólos, Simon Petra pedig 3-mal az eredményezőn. Nagyon kell figyelni viszont a bukarestiektől Friesre, aki 5 találatával a mezőny legeredményesebb játékosa a Holt versenyben Omoregivel, és azért ott vannak még Pinta például 3 gólos és 2 góllal, Brnovic, Faluvégi Dorottya, említette már Pinta nevét, és Anna Mette Hansen. Oda kell azért figyelni. 6 kiállítás a 2 ellen, a magyarok ebből a szempontból nem állnak jól tehát, de reméljük, hogy most Jesper Jensen időkérését követően a Ferencváros valami olyan figurát mutat, amelynek a végén gól születik, és akkor a 20. találatát is megszerzi a 9. kerületi zöld-fehér csapat. 47,5 perc telik el most már a találkozóból, egy időkérése maradt még Jesper Jensennek az utolsó percekre, ha szeretné elhasználni, de természetesen előbb is kikérheti. A bukarestieknél még 2 időkérés. Sajnos egy elszórt labda, amelyből jöhet egy gyors ellentámadás Axnér, egy az egyben Krisztenzerre, és most nagyon mélyre beugrott oda a büntető területen belülre, és értékesítette ezt az ittszerét. 19-18, egy gól megint csupán a különbség, kéne egy ferencvárosi találat. Hát Jesper Jensen időkérését követően megint nem sikerült jól ez a támadás, de hát ennyi baj legyen, az előny még mindig egy gól. 48 percnyi játékot követően Ferencváros Cseszeme egy gól közben megint Ingstadtól, úgyhogy most már 20-18-ra vezet az FTC. 12 perc van még a találkozóból. Stúdió.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Gyere, Korsubert! Gyere, gyere, gyere! Meg lehet! Kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Verstappen indulhat az első helyről Sepangban, tízezrek tüntettek több spanyol nagyvárosban. Folytatódik a kellemes őszi idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a Malajziában zajló Forma 1-es Bahreini nagydíj mai időmérő edzését. A második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon a Red Bullos Isaac Hadjar zárt, de a francia pilóta rajtbüntetése miatt Kimi Antonelli vághat neki a harmadik helyről a Sepangi futamnak, amelyet holnap délelőtt 9 órától élőben láthatnak az M4 Sporton. A rossz időjárási körülmények miatt a verseny harmadánál lefújták a nyílt vízi úszók Európa kupájának Barcelonában rendezett viadalát. A 10 kilométeres versenyben a férfiaknál az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid, míg a nőknél Fábián Bettina vezetett, mikor az egyre erősebben zuhogó eső és a tomboló szél miatt félbeszakították a versenyt. A viadalon Kárpáti Máté és Mihályvári Farkas Viktória is indult. A sprintávon Európa-bajnoki bronzérmes Hóborzalán ötödik lett a triatlon világkupa sorozat római állomásán. Az orosz Jegor Kornyev beállította a 100 méteres gyorsúszás világcsúcsát a rövidpályás világkupa sorozat bakui állomásán. A 22 éves sportoló 44,84 század másodperces idővel győzött.
1: Közlekedés.
7: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kis nyugdíj. Sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt a kisebbségek ügyében, így reagált a Fidesz frakció a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, mely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására, Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segíteni az ország unióhoz való csatlakozását. Tízezrek vonultak utcára megfizethető lakhatást követelve Spanyolország több nagyvárosában. Valenciában néhány tüntető megdobálta a rendőröket, akik gumibottal és gumilövedékekkel próbálták feltartóztatni az embereket. A Bérlők Érdekképviseleti Szövetsége azután hirdetett tüntetéseket, hogy a parlament tegnap elutasította a kilakoltatásokat megtiltó kormányrendeleteket. A követelések közt szerepel a lakbérek jelentős csökkentése. Ennek elérésére általános sztrájkot szorgalmaztak a megmozdulások szervezői. Este tartják a hagyományos merrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Itthon évente körülbelül 8000 új beteget diagnosztizálnak.
1: Közlekedés.
7: A 65-ös főúton Ságvár határában két személyautó karambolozott, a 77-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 66-os főúton Pécs és Mánfa között Árpád tető átkelési szakaszán egy személyautó árokba hajtott. A 6-os kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, vezessenek óvatosan.
1: Időjárás.
7: Holnap is marad a zavartalanul napos idő, eső nem várható. Csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban 1-7, holnap délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 17 óra 25 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és zajlik a Ferencváros-Bukarest női kézilabda bajnokok ligája mérkőzés. Olasz Gergőt kapcsoljuk.
3: Az 54. percbe lépünk, hogy egy kereken 7 perc maradt még a találkozóból. Ingstad majdnem megszerzi a labdát, de már rég passzív a játékvezető szerint a játék, és most veszi el csak a bíró a Cseszeme Bukarest játékosát, a Hansentől a labdát. 22-19-re vezet a Ferencváros a Cseszeme ellen. 3 gól az előny tehát, 6,5 perc van még az összecsapásból, és emberhátrányban védekezik a Bukarest, hiszen Tatjana Brnovicsot második 2 perces kiállításával sújtották a litván játékvezetők. Omoregi előbb szerzett egy gólt, amellyel ismét 3 lett közte. Most szerencsére szabaddobást kapott a Ferencváros. Egy picit szőrös szívűek, talán még belemenés is lehetett volna. De most Omoregi tarthatja a labdát, aztán ellépi, úgyhogy sajnos jön a Bukarest. Megint támadhat a 2 gólos különbségért a román együttes. 3 gól közte, 6 perccel a vége előtt. Mennyire megnyugtató ez Marosán György?
4: Egyáltalán nem megnyugtató, ebből a létszámfölényből bíztam benne, hogy gólt sikerül szerezni, és úgy belemenni az utolsó bővégjátékba 5,5 percbe, 6 percbe, hogy 4 gólos előny van. Most ehhez képest 2 lehet, Krisztensennek a szerepe újra felerősödik, hiszen a második fél időben nagyon fontos élektronik pillanatokban védett Zitzert, illetve szélső lövést is Krisztensen. Bízunk benne, hogy segíti a végjátékban is a Ferencvárost.
3: Sajnos most a magyar válogatott jobb szélsője beugrik oldalról, és gólt szerez a Cseszeme Bukarestnek. Faluvégi Dorottyáról van szó természetesen, aki korábban egyébként erősítette a Ferencváros együttesét is. Hatalmas tapsot kapott már akkor is, amikor a mérkőzés előtt bemutatták őt, és beszaladt a pályára bukaresti mezben. 5 perc tehát a végéig, ismét Marosány Györgyhöz egy gyors kérdés. Nem találja a bukaresti együttes szerencsére legalábbis eddig azt a játékosát, aki előre tudna lépni, és a hátára tudná venni a csapatot.
4: Igen, viszont védekezésben és kapus teljesítményben a második fél időben óriásit javultak a románok. Itt kéne most a támadójátékban felelősséget vállaljon Fradi játékos, aki a hátára veszi a csapatot, erre Simon Petra alkalmas, mert Tomoreginek szemmel láthatóan nem megy annyira a játék itt a végjátékban.
3: Lehet, hogy a kapuban Gabriel meghallotta, hogy én azt mondtam, hogy nincs, aki előre lépjen és a hátára vegye a csapatot, mert most megint egy zicsert hárított. Köszönjük Marosán Györgynek ismét szakértelmét. Támad a cseszeme, és Hansen tovább passzolja egy lövés Dimitrijevától, és sajnos bepattan ez most Christensen lába alatt. 22-21, egy gól marad már csak a ferencvárosi előny megint. A játékvezetők pedig mutatják, hogy álljon meg az óra, mert berepült egy PET palacka pályára. Természetesen nem a lelátóról, hanem a román kispadról. 4 perc és 10 másodperc a végéig. Egy időkérése van még mind a két csapat vezetőedzőjének, tehát Jesper Jensennek, valamint vendégoldalról Bojana Popovicsnak. Egy gólos előny a Ferencvárosnál. 4 percen belül vagyunk. Kéne egy Fradi gól. Möller odapasszolja most a labdát Omoregihez, ő továbbítja Ingstadhoz, Ingstad nem tud befordulni ott a két védő között, a kettes és a hármas védő között, és még Pintá ott sem volt. Hát ő azért elég erős, de mint Pintáról beszélek, természetesen 193 cm. Hölgyeknél nem illik súlyról beszélni, de azért van ott erő. Maradjunk ennyiben. 57. perc. 22-21-re vezet a Fradi, és jöhet egy szabad dobással a pályán. Ingstad beálló pozícióban, Simon és Omoregi is ott van, úgyhogy egyfajta olyan két irányítós rendszerben a Ferencváros. A jobb átlövő pozíciójában Möller, jobb oldalt Malesztein, bal oldalt pedig várna a labdát Harsfalvi, de hát nem kapja, mert megint egy technikai hiba. Ismét jöhetnek a bukarestiek, az egyenlítésért támad a cseszeme az 57. perc közepén. De jó volna ezt most kivédekezni, de jó volna most egy Christensen bravúr. 43% fölött véd Christensen egyébként 16 hárításnál, egészen elképesztő. Ha most érne véget a mérkőzés ennyi védéssel, az is egy kiváló találkozó volna kapus szemszögből. Most viszont egy éles szögből beugrás románoktól, és Friis Zicserét megint védi Christensen. Állítsuk vissza azt a kettő gólos előnyt. 58. perc, Ferencváros, Bukarest, 22-21, stúdió.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: 17 óra 32 perc van, jön a hajrá a Ferencváros Bukarest női kézilabda bajnokok ligája mérkőzésen, a szó Olasz Gergőé.
1: A hajrá már egy Fogel góllal indul, sajnos viszont egy két perces is lehetett volna, de most jól jött ki ebből Malesztein, mert a játékvezető egy szúros nézéssel elintézte, sajnos viszont gól született ettől függetlenül a bukaresti támadásból. Fries volt az, aki a hosszú alsóban lőtte a labdát, 23-22-re vezet a Ferencváros. Kettő perc sincs már hátra a találkozóból, egy most szerzett Ferencváros gól, talán már biztos pontszerzést érhetne itt az Érd arénában, nem akarom elkiabálni, szerezzünk egy gólt előbb. Fogel kipasszolja a bal oldalra pontatlanul egy picit, és el is lépi, el is veszi a játékvezető a labdát Hársfalvitól. Másfél perc van a találkozóból, villámgyors kapcsolás Marosán Györgyhöz, ha ezt kivédekezi a Fradi és gólt szerez, nem lehet baj, igaz?
2: Abban az esetben nem, viszont a szélekre figyelni kell, az elmúlt négy lövése a Bukarestnek mind a négy szélről érkezett, egy jobb szélről, három bal szélről, ez mindenképpen le kell zárni Friszt is és Hársfalvitot is területét.
1: Friszt most nagyon beforgott, egészen bejött a beállók mellé, ott próbál Kalamaikát okozni, Dimitrieva pedig ott van a szaggatottnál, és ott kéri a labdát, ahogy a Maslova is jön, viszont egy bukaresti időkérés. Egy perc kereken a mérkőzésből hátra, 59 perc telt el, nagyon gyors támadás kell a Bukarestől, hogyha szeretne ponttal távozni biztosan, mert akkor még lehetne két támadása, de az most egy kicsit azért jó a Ferencvárosnak, nem, ha a Bukarest elhúzza saját támadását, Marosán György.
2: Abszolút, de én szerintem itt már nem lesz lehetősége a Bukarestnek kettőt támadnia. Körülbelül 15 másodpercük, maximum 20 másodpercük van itt a Ferencváros kapuja előtt, hogyha passzívig elmennek, és esetleg a harmadik passz környékén fejeznek be, és utána a Ferencvárosnak lesz meg lehetősége a győzelemért támadnia.
1: Kereken egy perc maradt a mérkőzésből, és 10 másodperc az időkérésből. A bukarestiek már vissza is jöttek a pályára, és azonnal fel is állnak. Valószínűleg a vezetőedző Bojana Popovics csupán egy figurát mutatott nekik, amelyet majd végre kell hajtaniuk, és lehetőleg minél gyorsabban kéne kitalálnia valamit a ferencvárosi védelemnek, és valahogy levédekezni most ezt a bukaresti támadást. Akkor ugyan még nem nyerte meg a mérkőzést az FTC, de egy óriási lépést tehetne most egy jó védekezéssel afelé a Ferencváros, hogy két ponttal hagyja el ma az Érd arénát. Dimitrieva egy az egyben próbál Lindstaddal szemben. Egy óriási védés Christensentől, megy vele az idő, de sajnos jöhet a Bukarest, mert oldalt ment ki. Hansen most lassítja a játékot természetesen, mert így a passzív már nem érvényes. Dimitrieva kapja a labdát a szaggatottról. Bepasszolja Hansennek. Hansen átforgatja a jobb oldalra. Maslova. Hát nehogy ő dönts el. Betör Hansen. Semmi baj. Gól. 23-23, de van fél perc a Ferencvárosnak. Most kell valahogyan egy jól elnyújtott támadás végén egy gólt szerezni, és akkor abból nem lehet probléma. 20 másodperc maradt még. Simon. Oda passzolja Fogelnek. 23-23. 15 másodperc maradt. Kéne egy ferencvárosi gól. Jól védekezik a Bukarest. 10 másodperc. Jó a betörés. Ott a gól! Simon Petra remekül tör be a kettes és a hármas védő között, és belövi a kapuba a labdát. Gabriel nem tud állítani, ott pedig úgy tűnik, hogy vége a mérkőzésnek. Belemelés miatt jöhetett volna a Ferencváros, de a játékvezetők lefújják a találkozót. 24-23-ra megnyeri az FTC a mérkőzést, egy elképesztő végjátékot követően a Cseszeme Bukarest ellen. De nézzük, hogy hogyan alakult pontosan a mérkőzés. Hiába kezdte a román csapat a találkozót, Hársfalvi szerezte meg a mérkőzés első gólját, amelyre a korábban a Fradiban szereplő Maslova azonnal válaszolt. 10 percnyi játékot követően 4-4 volt az állás, ekkor Friis a Bukarest balszélsője már 3 gólnál járt. Szerencsére ezt követően érkeztek a Christensen védések a ferencvárosi kapuból, amelynek köszönhetően 7-4-re elhúzott az FTC, jött is a bukaresti első időkérés. 10-8-nál 2 perces kiállítást kapott a Fradiból Csacset, de ebből is jól jött ki az FTC, 1-0-ra megnyerte az emberhátrányos időszakot. 13-10-nél 2,5 perc a fél idő vége előtt Jesper Jensen is kihasználta első időkérését, ám ez nem jött ki jól. 13-11-re zárkózott ekkor a Cseszeme, ez volt a félidei állás is, vezetett a Fradi 2-vel. A második félidő elején Tatjana Brnovics már másodszor próbált meg eladni egy műesést, az első félidőben egyet sikerült is neki, ezúttal viszont videózást követően színészkedés miatt 2 perces kiállítást kapott, és rögtön a 2 gólosról 4 gólosra növelte a Ferencváros előnyét. A 38. percben megint egy kettős ember hátrány a ferencvárosi oldalon. Ennek ellenére tartotta magát az FTC, és 18-16-ra vezetett negyed órával a találkozó vége előtt. Mindkét oldalon bravúrokat bemutató kapusok keserítették meg a támadók életét. Ferencvárosi részről Christensen parádé, míg a bukarestiektől a csereként beszállt Gabriel remekelt. 10 perc a mérkőzés vége előtt 21-18-nál is ellépett a Ferencváros 3-mal, de aztán az utolsó percben 23-23-ra egyenlített a cseszeme. Majd jött az íre a pont, a cseresznye a torta tetejére. Simon megverte ellenfelét, és átjutott a cseszeme védelmén. Majd a jobb alsóba lőtte a labdát, amellyel belőtte a győztes gólt Gabriel hálójába, és ezzel megőrizte a Ferencváros 100%-os idénybeli mérlegét a Bajnokok Ligájában. A végeredmény még egyszer innen az Érd Arénából, a női kézilabda Bajnokok Ligája negyedik fordulójából, a forduló mérkőzéséről. FTC Toyota Kovács, Cseszeme Bukuresti 24-23. Hangmérnökünk Tomán Sándor nevében is köszönjük innen a figyelmet, és búcsúzunk Érdről, a Szó a stúdiója továbbiakban.
0: Köszönjük szépen, mi pedig kosárlabdával folytatjuk a körkapcsolást, hiszen nem is olyan régen, szeptember 27-én ünnepelte 70. születésnapját Farkas Sándor, a magyar kosárlabdasport ikonikus alakja, aki edzőként 21 országos első helyhez volt asszisztens, illetve edző bármelyik csapatnál. Az

0: Zalaegerszegen a testnevelő tanárommal kezemben nyomta a 20 év a palánk alatt című könyvet, amelyik ugye az 55-ös EB-t nyert férfi válogatottunkról szól, és én azonnal eldöntöttem, hogy én Gremminger János csőrös akarok lenni.
1: Most így magunk között én sem vagyok túl magas, azért úgy, ha rád nézek, nem azt nézem ki belőled rögtön, hogy kosárlabdázó leszel, mert mondjuk nem vagy egy Ziegler László magasságú.
0: Hát igen, de ugye minden csapatban kell egy irányító is, egy ilyen alacsonyabb növésű, bár már mai kosárlabda már ebben is másabb, de abban az időben, hát mondjuk másokat kéne meghallgatni, de ügyes gyereknek, ügyes irányítónak tartottak, úgyhogy ez talán még nem lett volna akadály.
1: Milyen szinten kosárlabdáztál?
0: Hát abban az időben maximum MB2 volt még Zalaegerszegen, de a 43 évestől a 13-ig ez volt a mint, tehát ilyen elosztású volt a keret, tehát körülbelül ez volt a szint.
1: Az irányító szinted az megmaradt, mert utána gyorsan edző lettél.
0: Hát igen, volt egy súlyos sérülésem már 8. koromban, és akkor el kellett dönteni, hogy most akkor Gremminger már nem lehetek, akkor Páder akarok lenni. És akkor így azt gondoltam, hogy mindent el fogok követni, hogy kosárlabdapályán maradjak, és edző szeretnék lenni.
1: Na de hát azért nem mindenki kapja meg rögtön a lehetőséget mondjuk 15 évesen arra, hogy csapata legyen.
0: Hát igen, ez is hiány szempontból a sors mindig érdekesen alakult körülöttem, mert az a testnevelő tanárnő, aki megszeretette velem a kosárlabdát, Rivai Mária, megérdemli azt hiszem, hogy kimondja a nevét, veszélyeztetett terhes lett, és én amikor középiskolás lettem, akkor az általános iskolám az szerződés kötött velem, hogy vigyem a kosárlabda csapatot, és én azt nagyon lelkesen heti 4 alkalommal edzettem, és mindig büszke vagyok rá, hogy én már 15 éves koromban fizetett edző voltam.
1: Elfogadtak akkor? Hát majdnem egyidősek voltatok.
0: Igen, elfogadtak, és ráadásul nem csak a fiú csapatot, hanem későbbiekben, mert nagyon tetszett az igazgató úrnak, aki egy sportszerető ember volt, tehát ő is megérdemli, aki mondom a nevét, Kuba Béla, hogy a hölgyekkel is foglalkozhattam. Sőt, bocsánat, mert ugye végül tanár is lett belőlem, tarthattam órákat, tehát délelőtt történelmet, földrajz, testnevelés órákat tarthattam, és az nekem sokkal nagyobb szakmai alap volt, mint nem akarom megsérteni a főiskolát. Azok a középiskolás éveim, azok fantasztikusak voltak. Igaz, nagyon sokat lógtam a középiskolából, de helyette ott voltam volt általános iskolámban, és délelőtt tanítottam, délután edzéseket tartottam, úgyhogy fantasztikussal jól éreztem magam.
1: Gondolom, hogy ez egy férfi embernek egy külön vadászterület volt. Hát mekkora ember voltál ott a lányok előtt?
0: Hát tényleg volt ilyen, de valahogy az ember abban az időben ezzel nem foglalkozott. Később döbbentem rá, hogy miket hagytam ki. Először elvégeztem a főiskolát, Pécset, majd a TF-et, a szakedzői szakot. Közben folyamatosan dolgoztam, tehát ezek majdnem mint a szakedző, a TF szakedzői végzettség az a munkám mellett történt már, és 1980-tól, amikor elkezdtem dolgozni Zalaegerszegen, egy általános iskolában voltam tanár, és közben az ETA utánpótlás csapatait edzettem. Innentől kezdve megállás nélkül a mai napig 4 hónapot leszámítva mindig edzősködtem.
1: Szépen fokozatosan lépkedtél előre a ranglétrán, de hát ez jöttek az eredmények is.
0: Igen, úgy volt, hogy a 80-tól 95-ig az ET-ben dolgoztam. Sorban nyertük a korosztályos bajnokságokat, és valószínű, hogy ennek volt következménye az, hogy 89. november 15-én, amikor az ETA férfi kosárlabda csapata az utolsó helyek egyikén állt, akkor engem kértek fel, hogy legyek az első csapat edzője 6 hétig. Majd ezen a 6 héten túljutottunk, akkor azt mondták, jó, lehetek évvégéig, és mivel ugye az volt az ominózus 1990-es év, az első bajnok éve, akkor végül teljesen hátulról jöttünk fel, és végül hátrányból a Körmend ellen megnyertük a bajnoki döntőt 3-2-re.
1: Akkor gyorsan jött a siker.
0: Ha így nézzük, akkor igen, de ha úgy nézzük, hogy 80-tól elkezdtem dolgozni, és 86-ban volt az első aranyérmem a Szekszárdon a ZTL mini fiúkkal, meg például tagja volt Völgyi Péter, a jelenlegi edző, akkor ugye 6 évet kellett dolgozni az első aranyér, és akkor innentől kezdve kétségtelen, hogy a 89-ben, amikor átvettem a csapatot, a 90-ben aranyérmesek voltunk, 91-ben ezüst, 92-ben megnyertük újból a bajnokságot, a kupát, sőt abban az időben már volt ez a Superliga, ami a környező országok csapataival volt. Azt én nagyon nagy dolognak tartottam, hogy abban is másodikak tudtunk lenni, illetve itt még játszottunk abba az évbe a Scavolinivel, aki ugye abba az évben Beck győztes lett, akkor Becknek nevezték. Ha a Scavolinit kivertük volna, akkor már a legjobb 8 között lettünk volna, és igazából szoros meccset játszottunk Zalaegerszegen, az más kérdés, hogy Pesaróba elvéreztünk.
1: Kik voltak a

0: Mekkora csapat tagjai, gondolom emlékszel mindegyikükre?
1: Természetesen, tehát ugye abban az időben 2 külföldi játékos játszhatott, a mi esetünkben 2 litván játékos volt, a Lekarauskas és a Lukozius, és az összes többi játékos az nem csak, hogy magyar volt, hanem azt lehet mondani, hogy 1-2 kivételtől eltekintve teljesen saját nevelésű, tehát a mi nagykapornoki és zalaegerszegi sportkollégiumunkból egy ilyen megyei beiskolázásból nőttek föl ezek a srácok, minden ilyen rangsor nélkül, a Bence Tomi, Gál Tomi, Fargas Laci, Földes Attila, Bodrogi Csaba, stb. Tehát azt lehet, hogy ez mind zalaegerszegi nevelésű srác volt.
0: Talán ennek volt köszönhető, hogy borzasztóan népszerű volt az együttes, nem volt ritka, hogy 4000 ember is kiment egy mérkőzésre.
1: Hát vagy több. Az újságok 7000-et is írtak, de akkor már be volt úgy lelátózva, külön még a csarnok, még a pálya szélén is, én is alig fértem el. Rengeteg ember volt abban az időben a kosármérkőzéseken, és különösen a Körmendel vívandó csatáink azok fantasztikusak voltak, mert szinte a kocsisor összeért Körmend és Zalaegerszeg között, ha egymás között játszottunk meccseket.
0: Meddig tartott ott ez az őrület, jó értelemben vett őrület?
1: 92-ben én kértem, hogy ez a 3 év ez nagyon sűrű volt, és hasznosabb lenne, hogyha én a szakosztálynak az utánpótlás dolgait vinném. Már csak azért is, mert akkor éppen az ifjúsági válogatott edzője voltam, és talán abban többet tudtam segíteni, hogy a fiatal tehetségek minél nagyobb arányban áramoljanak Zalaegerszegre. Én azt gondolom, hogy ez még tartott egy darabig, de azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy rossz irányba kezdett el menni, és én 95-be kértem is, hogy váljunk el egymástól szép csendben, és csak annyihoz ragaszkodtam, és ez írásba is került, hogy én nem értettem egyet azzal a jövőképpel, amit a vezetőség kitalált, és hát sajnos az évek engem igazoltak, és erre most nem vagyok büszke vagy boldog.
0: Mi volt az a jövőkép, amennyire nem tetszett?
1: A nagyon sok külföldi beáramoltatása ebbe a rendszerbe, és ami alapvetően ugye a magyar kosárlabdát, én úgy gondolom egyébként, hogy nagy mértékben befolyásolta és rossz irányba. Én azt mondom, egy-két külföldi kell manapság is, az viszont nem árt, hogyha nagyon jó minőségű, és mivel pont azok az évek azt bizonyították, hogy az a játékos állomány, akik 1999-ben ugye utoljára EB-re jutottak ki, azok tudtak játszani, mert egyrészt tehetségesek voltak, másrészt ugye egy keretbe általában volt 2 külföldi és 8-10 magyar játékos. Úgyhogy azt hiszem ma is valami hasonló irányba kellene elmenni. Persze először most műhelyekre lenne szükség, ahol újból kinevelnek játékosokat, magas szintű játékosokat, de azt hiszem, hogy hiány van.
0: Ugye 1995-ben vetted a vándorbotot a kezedbe. Nehéz volt ott hagyni Zalaegerszeget?
1: Hát nagyon nehéz volt ott hagyni, ez kétségtelen, mert minden szál odakötött, de ennek ilyen igazából, amilyen szoktam erről beszélni, az a fajta motiváció volt bennem, hogy apukám annak idején mindenünket elvettek. Egy jó menő iparos család volt a miénk, és miután mindenünket elvettek, majd utána apukámnak fölajánlottak valami nagyon jó állást, és azt nem fogadta el. Mert hogy nagyon büszke ember volt, és hogy akik tőle elvették, azok más formában ne akarják ezt megtenni. Elég nehéz körülmények között éltünk, hosszú éveken keresztül, és sokszor hallottam gyerekként, hogy el kellett volna fogadni, bátornak kellett volna lenni, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, ami gyerekfejjel lejött. Úgyhogy én igazából azt döntöttem, hogy én megpróbálom, és amit apám esetleg kihagyott, azt én megpróbálom végigjárni.
0: Hová vezet az utad?
1: Albakom, Sopron és Budapest valójában, ezt lehet mondani, tehát nem hiszem, hogy ez olyan nagy keringő. 1997-től ez egy edző életében nem biztos, hogy olyan nagy keringő.
0: Viszont a sikerek azok jöttek veled Fehérvárra.
1: Hát igen, mert azt is szokták mondani, hogy mindenhez kell szerencse is, meg egy jó pillanatban, jó helyen lenni. Én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból Székesfehérvár nagyon jó volt. Ugye hosszú éveken keresztül próbálkoztak a jobb szerepléssel, és gondolom az verte ki a biztosítékot, hogy már volt Dávid, Kornél, Shannon, és még itt sem sikerült előrelépni, és akkor döntöttek ugye a vezetők, hogy egy olyan ember igazolnak, aki már egyrészt bizonyított, meg fiatal, tetterő, stb. Úgyhogy hát nagyon örülök, hogy az a 3-4 év, ami az első etapban ott voltam Székesfehérváron, valójában 3 bajnoki arany és 2 kupa győzelem társult hozzá. Sok minden kell a bajnoki aranyhoz. Most nem látok bele a lapokba, hogy mi van, hogy van itt Székesfehérváron. Azt tudom, hogy mi abban az időben rengeteg embernek és magunknak is nyilván nagyon sok örömet szereztünk, és azt tudom, hogy ez milyen jó, hogyha egy város vagy egy közösség átél hasonló élményeket, különösen a mai helyzetben, ahol egyre több a szomorú dolog.
0: Akkor egy nagyon jó gárda volt Fehérváron. Mennyi részed volt neked ebben a bajnok csapatban?
1: Mindig szerettem azt, hogyha olyan nehéz esetek el, szerettem azt idézőjelben mondom, tehát hogy úgynevezett olyan klasszisokkal kellett bánni, akik azért pedagógiailag, pszichológiailag, szakmailag, stb. Teljesen oda kellett figyelni, hogy elfogadják az ember.
0: Ez a pedagógus vér.
1: Hát igen, én azt mondom, hogy ez az, amikor 15 éves koromtól kezdve egyfolytában taníthattam meg én ezt szeretem csinálni, meg a mai napig is ezt szeretem csinálni, tehát ez nekem nem jelentett különösebb nehézséget, vagy még csak munkának se éreztem, meg most se érzem a mai napig se ezt munkának, hanem nagyon szeretek emberek között lenni, és nem csak a jó pillanatokat, hanem a nehéz helyzeteknek a megoldása. Az egy ilyen sztár csapatnál, mint abban az időben az Albakon volt, de mondhatnám a Sopron női csapatát is, vagy az ETE férfi csapatát, vagy a Fradi nőket. Ezek többségében nagyon nehéz emberek vannak a top csapatokban. Az ő kezelésük, a többiekkel való együttjátszatás, pályán kívüli dolgok, ezek ugye egy egész embert kívánnak. Én ezt mindig szerettem, ezeket a helyzeteket megoldani.
0: Ki volt a pályafutásod során a legnehezebben kezelhető ember, ha elárulható?
1: 2-3 ilyen játékos volt, de erről inkább nem szeretnék beszélni. De én azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy 3 magyar játékos van ilyen ebbe az egészbe, akkor azt gondolom nem sok.
0: Velük egyébként jó volt a kapcsolatod?
1: Nem mondanám, tehát nem. De alapvetően azért nem. Különösen 2 férfi, aki mert nem csapatban gondolkodtak, hanem ők a saját egyéni életüket akarták a csapaton keresztül megoldani, és én ezt nem engedhettem.
0: Akkor ők nem sokat tettek hozzá, úgymond a sikerhez?
1: De hozzátettek a sikerhez természetesen, mert valahogy ki lett verve ezekből az emberekből is a teljesítmény, de én tudom, akkor is tudtam, és most az idő múlásával még jobban tudom, hogy micsoda károkat okoztak abba az időbe a klubnak, és gondolom, hogy a vezetők, sőt erre már tudom is a véleményüket, máshonnan visszahallottam, hogy most már utólag teljesen egyetértenek velem.
0: Neked kötelező volt a sikert hozni, ez mindig a legnehezebb.
1: Hát igen, valamit megnyerni, ugye szokták mondani, ez egy dolog, megtartani, megismételni, az nagyon nehéz. Nekem sikerült Zalaegerszegen is ugye duplázni, illetve Székesfehérváron is. Azt bánom, hogy Sopronban nem sikerült. Azt úgy érzem, ott félbe hagytam egy munkát, mert abba a társaságban, meg abba a közepben még nagyon sok bajnoki aranyben lehetett volna, meg hát a nemzetközi szereplésben is lehetett volna nagyobb eredményeket elérnem, ha maradok.
0: Ugye Fehérvár után kerültél Sopronba. Miért mentél el? Elég volt, azt gondoltad, hogy ebből a társaságból nem lehet többet kihozni?
1: Igen, ugye 4 évet voltam a csapat mellett, az megint körülbelül olyan szakasz volt szinte, mint az zalaegerszegi, hogy minden meccset mindig nyerni kellett, nagyon, nagyon népszerűek voltunk, nyertünk 3 bajnoki aranyat, 2 kupagyőzelmet. Az ember felemésztődik ebben, és váltania kell, az jó a csapatnak, szakosztálynak, mindenkinek jó. Akkor én is úgy éreztem, én kértem, hogy most, ha egy mód van rá, akkor tekintsenek el az én edzői tevékenységemtől, teljesen megértették, fölkínáltak szakosztályigazgatói állást, minden egyebben, de mondtam, én edzősködni szeretnék, csak egy kicsit szeretnék pihenni. Abban az időben egyébként a szövetségi kapitányi posztra is felkértek. Hozzáteszem, hogy szinte az életem leggyengébb szakasza volt, mert abban az évben a Pakstól, tehát nem jutottuk még a 4-be se, és se előtte, se azóta, szóval igazából komoly top csapatnál, ahol voltam, olyan nem fordult elő. Tehát az rettenten megviselt az a vereség, az az év. Erre föl akkor kértek fel a férfi szövetségi kapitányi posztra. Én hiába kértem a velem tárgyalókat, hogy most jövök az orvosi kivizsgálásról, meg minden egyébről, nagyon ki voltam készülve, és rá egy hónapra már selejtezőket kellett volna játszani. És kértem Mészáros Lajost, az akkori kapitányt, aki lemondott, aki ebből szakmai alelnök lett, hogy ha egy mód van rá, akkor ezt a júniusi dolgot még vigye el, ezeket, és már ott leszek ugye a mellette, de én még képtelen vagyok arra, hogy egy nemzet válogatottja élére álljak tisztességgel, becsülettel. Azt mondtam neki, hogy én úgy érzem, hogy augusztustól, amikor már kezdhetjük a következő felkészülést, arra jó leszek. Ezt ők nem tudták elfogadni, ezt a megoldást, és így került a képbe a Sopron, ahol viszont az volt, hogy a felkészülés szinte szeptemberbe kellett kezdeni, mert novemberben volt az első euróligás mérkőzés, és valójában ez alatt az idő alatt ki tudtam pihenni magam. Én úgy gondolom, nagyon jól szerepeltünk az euróligában, egy meccsre voltunk a legjobb négytől. Manapság ugye azt mondjuk, hogy valaki Európában az 5-8-ban van, legyen ez bármilyen sportág, az már nagy dolog. Tehát mi valójában ott végeztünk, megnyertük a bajnokságot az első évben, tehát minden tökéletes, minden szép volt, és egy nagyon szép jövőkép bontakozott ki a családom előtti Sopronban.
0: Visszatérve a sikerre, ugye azt mondják, a sikert mindig a legnehezebb feldolgozni, mert amíg siker van, addig népszerű vagy, a középpontban vagy, de amikor mondjuk nem jut be a csapat a négy közé, akkor úgy hirtelen ki lehet esni a Pixisből, ezt meg a legnehezebb feldolgozni.
1: Hát igen, de meg kell, hogy mondjam, hogy Fehérváron, amikor mi nem jutottunk a négybe, abszolút nem éreztem ebből semmit, hanem a vezetésnek is, és a szurkolóknak is, mindenkinek csak a szeretetét éreztem, hogy biztattak. Tehát én azt mondom, hogy életem egyik legnagyobb kudarcán, a környékén nagyon mellettem voltak a fehérváriak.
0: Nagyot váltottál azért, mert hosszú 20 idő után a férfiaktól a nőkhöz kerültél.
1: Az is közrejátszik ebben, hogy olyan dolgok történtek már akkor a férfi vonalon, amik nem tetszettek.
0: Azért néhány dolgot nem lehet érzékeltetni, hogy mik ezek?
1: Nem. Mert ugye be vagyok állítva egy kicsit ilyen üldözési mániás embernek. Én ugyanazt szoktam mondani, hogy 30 éves tapasztalat, vagy még annál több is van mögöttem. Végig dolgoztam minitől felnőttig mindent, férfiakon át, nőkön át. Azért valami csak akódott rám. Az, hogy ez másoknak nem kell ez a tudás, az egy dolog. Az én tiszteletem a magyar kosárlabda irányába abban mutatkozik meg, hogy akárhol nem beszélek erről a problémáról.
0: A nőket viszont elvállaltad. Azt szokták mondani a sportban, hogy a férfi meg a női sport az teljesen más, akármilyen játéknemben nézzük.
1: Hát kosárlabda, kosárlabda egyforma, nyilván a férfi kosárlabda gyorsabb, erősebb, agresszívabb. A hölgyeké az, én azt mondom, hogy technikailag kifinomultabbak a hölgyek, és a női kosárlabdában az edzőnek a taktikai felkészültsége sokkal többet számít. Tehát egy női csapaton egy edző sokkal többet tud segíteni, mint a férfiakon. A férfiak az, ha kell, magukhoz veszik a marsalbotot, és olyan megoldásokat tudnak csinálni, ami a nőknél csak a egészen kiváló adottságú világklasszis játék. Adatik meg.
0: Ugyanakkor ott pszichológusnak is kell lenni, mert azért azt mondják, ahol sok nő van egy csapatban, ott azért adódnak konfliktusok, ezeket meg kell oldani.
1: Hát bizony ez így van, férfiakkal is van ilyen, csak a férfiak egymás között, talán még az edző nélkül is egyenesebben le tudják rendezni egymással a problémáikat. Én is átéltem millió egyet, amikor megverték a játékosok, közülük az egyiket, mert valahogy nem úgy viselkedett, most a hölgyeknél nyilván másabb a helyzet, ők sokáig magukba hordozzák a problémát, és ez az edzésmunkájukra és a játékukra is kihat. Hát ennek a megoldása is az olyan, hogy itt az edzőnek, a személynek egy ilyen nagyítónak vagy obszervatóriumi valami távcsőnek kell lennie, hogy előre érezze egyébként a problémát, és még mielőtt a betegség kialakulna, a megelőzés az sokkal fontosabb. Ha már kialakult egy probléma, nagyon nehéz a hölgyekkel lerendezni. Én is arra törekszem, hogy amennyire lehet felismerjem a problémát, és még mielőtt nagy baj lenne belőle, megoldjam.
0: Ha már a megelőzést szóba hoztad, neked a Sopronnal az volt a feladat, hogy megelőzd a Pécset?
1: Igen, sikerült is. Hát én nagyon boldog voltam, hiszen Pécs nagyon sikeres szakasz volt abban az időben. Nyilván egy edzőben az is benn van, hogy a kollégájával szemben hogy is mint tud fellépni, és hát ott ugye egy edző legenda volt a másik oldalon, Rád Gébel Laci, akit azért abban a döntőben sikerült 3-0-ra megverni, úgyhogy ez nyilván mi kettőnk páros csatájában, vagy egyszer volt az, hogy egyforma csapataink voltak. Én nagyon örülök és büszke vagyok rá, hogy akkor nekünk sikerült így a bajnoki arany.
0: A Sopron azt mondta, hogy egy kiaknázatlan terület maradt, mert sokkal többet lehetett volna még kihozni abból a csapatból onnan. Miért jöttél el?
1: Hát ezt úgy értettem, hogy a saját életem szempontjából, mert nyilván a soproniak nélkülem is azóta is nagyszerű munkát végeznek. Ugye alapvetően utánam Helykova és a Székely Norbi következett, és hát nyilván folytatódtak az Euróliga, meg a magyar bajnoki győzelmek is. és szép szak. Én csak arra értettem, hogy az én saját karrierem szempontjából igazi pár évet eltöltöttem volna Sopronban, de azóta is úgy gondolom, hogy helyesen tettem, amikor kértem a szerződésem felbontását a kialakult helyzet miatt.
0: Mire gondolsz itt, mi volt ez a kialakult helyzet? Erről megint nem akarsz beszélni?
1: De ez olyan, hogy ez elvileg szerződésileg is ugye le volt fektetve, hogy erről nem lehet beszélni. Úgyhogy gondolom, hogy már ez a dolog elévült, de lehet, hogy tisztességesebb az, hogyha még most se beszélnék róla. Alapvetően mondjuk azt, hogy megromlott a kapcsolatom a Török Zoltánnal, ez az alapvető probléma, részletekben nem menjünk bele.
0: Azt szokták mondani, hogy ugyanabba a folyóba kétszer ne lépjen az ember, te mégis megtetted.
1: Hát igen, igen. Ez a székesfehérvári albakon másodszori visszatérés, ami eleinte jól is indult, és aztán sajnos valahogy úgy lett vége, hogy valahogy rossz hangulat alakult ki ebből az egészből. Lejárt a szerződésem, és sem az albakom, sem én nem akartunk hosszabbítani.
0: Ez milyen szakasza volt az életednek, hova sorolod?
1: Ez a mai napig a találós kérdés kategóriája. A mai napig nem tudom, hogy az a sok mendemonda, amit bizonyos emberek kitaláltak rólam, és potenciális vezetőknek a fülébe juttattak, hogy mi volt az értelmük, vagy mi volt az értelme, hogy miért csinálták. Valójában én úgy érzem, hogy ilyen szempontból kicsináltak innen, Székesfehérvárról, és ugye általában ezeknek az embereknek nincs arca, nincs neve, nincs semmije. Ez persze nem menti föl a vezetőt, aki ezeket elhiszi.
0: Kedves hallgatók, Farkas Sándorral készült beszélgetésünket hallgathatták meg. Szeptember 27-én néhány napja ünnepelte 70. születésnapját a kiváló szakember. És maradunk kosárlabdánál, mert hamarosan kezdődik a férfi kosárlabda bajnokságban a Körmend atomerőműese találkozó. És ugye még csak a második fordulónál tartunk a férfi kosárlabda bajnokságban, és nagy mérkőzésre van kilátás, általában azért Körmenden minden csapatnak meggyűlik a baj, ha nyerni szeretne, az atomerőmű szeretne előrébb végezni a tabellán, mint tavaly tette, hogy akkor nem sikerült a fináléba jutnia, a Körmend pedig egy új csapatot épített immár Ferenc Csaba nélkül, és visszavonult a kiváló játékos, teljesen mást kell játszani, mondták már a mérkőzés előtt is a körmendieknek. Most a főpróba, mármint az első forduló, az nem sikerült olyan a Körmendnek, mert kikapott Székesfehérváron, viszont az atomerőmű maga biztosan győzött hazai pályán a Pécs ellen, és ebben a pillanatban pedig el is kezdődik a találkozó, és a fehérmezes csapat, a hazai csapat kezdi a mérkőzést, és teltház van természetesen a körmendi csarnokban, mondom, ezzel is meg kell majd küzdeni nyilván a vendégjátékosoknak, hogy bizony nem lesz könnyű dolguk itt ennyi néző előtt nyerni, mindig nagyon nehéz Körmenden nyerni. Közben majdnem labdát szerez az atomerőmű, és hiába szerzik vissza a körmendiek, lejár a támadóidő, az első támadás sikerült kivédekeznie a vendégcsapatnak. A hazai csapatban Verik, Iroekbu, Kohil, Korks és Durázia kezdő csapatban, míg az atomerőműese gárdájában Chandler, Young, Josef, Benke és Révész, ez volt tehát a kezdőcsapat a kékmezeseknél, az atomerőműnél. Nézzük az első vendégtámadást, és megpróbálnak ott betörni, aztán mégis kiteszik három pontosra, de Révésznek, ő pedig bedobja onnan a bal sarokból az első három pontost, ezzel vezet az ASE együttese, a Körmend gyorsan megpróbált átlendülni az ellenfél térfelé, de labdavesztéssel járt mindez. Ott egy kimaradt zicser, azonban érkezik a segítség, mégpedig egy zsákolás lehetett volna akár belőle, de végül is nem lett, csak egy sima kétpontos. Ennek ellenére remekül kezdte a vendégcsapat a játékot, hiszen már 5-0-ra vezet az elején, úgyhogy azért nem erre számítottak a körmendi szurkolók, akik most egy picit el is csendesedtek, és várják már azt, hogy végre a hazaiak is betaláljanak. Nem kellett sokat várni, mondom én, de aztán csak kijön valahogy a gyűrűből a labda, úgyhogy újra roboghat előre az atomerőmű Verik jóvoltából. Ő tovább teszi a labdát, ott egy remek betörés Benkétől, három ember között vitte be, és újabb pontot szerez. Az atomerőmű tehát kiválóan kezdte ezt a játékot, úgyhogy a körmendiek lehet, hogy majd nem sokára időt kell, hogy kérjenek, pedig még csak a második percben tartanak, de egyelőre nem találják az atomerőmű védekezésének az ellenszerét. Most is bizonyítja ezt a dolgot az, hogy ez az ígyszer is kimaradt, aztán az atom leszedi a labdát,
2: mert hogy Durázinak nem sikerült betalálni, a közelről a lepattanó pedig nem az övé lett, pedig harcolt nagyon érte, Young ugyanis leszakította ezt a labdát. A kosárlabda mérkőzéssel egy időben pedig zajlik egy kiváló kézilabda mérkőzés a Bajnokok Ligájában, ma már egyet közvetítettünk itt a Ferencváros győzelmét a Bukarest ellen. Most egy újabb román csapat látogatott Győrbe, a Mesterce együttese. Kapcsolunk már is a helyszínre Cseszregi Balázshoz.
3: Köszönöm szépen, egyelőre nincs gól, és több mint másfél perce zajlik már a találkozó a magyar bajnok, illetve a román bajnok között. Hofden viszi be, majd ejti át! Nem csak Evelyn Erikssonon, hanem a kapun is, úgyhogy továbbra sincs gól. Ever már lőtte egy kapufát, a túloldalon Szogdelgádó fölé puffantott, és most megint Fujita vihetné be, de Fujita kezéből kicsusszan Engel passza, egy kicsit idegesen kezdenek a csapatok, a győriek pedig ráadásul rózsaszín mezben, hiszen a csapat, ahogy arról volt szó, már hétközben csatlakozott a Pink Október kampányhoz, azaz a Merrák elleni küzdelem hónapjához. Rengeteg fajta akciója van a győrieknek, illetve a különböző szponzoroknak. Az Eto tehát egyelőre három mérkőzésből hármat megnyert a Bajnokok Ligájában, és most sem sikerül betalálni, mert hogy Elver lövését ezúttal Evelyn Erikson fogja meg, úgyhogy a nagy rohanásból még egyik csapat sem talált, de most Szodelgádó és Zákányi Janka majdnem labdát szerez, mert ugyan a Valszeren Bofán Vetering már visszatért méghozzá két góllal a bajnoki mérkőzésen térdsérülése után, a Mosonmagyaróvár ellen hétközben már játszani tudott, de Fodor Csenge nincs, így a fiatal Zákányi kezd ezúttal is, ahogy azt már megszokhattuk az elmúlt Bajnokok Ligája és bajnoki mérkőzéseket. Szodelgádó lövését simán lesáncolja Bratzet, illetve Breisztől, nem véletlenül ez a két nagyon magas játékos középen. És egy gyors győri támadás után Stanko fantasztikus főpályás passza után Bratzet befordul, és több mint három perc kellett ahhoz, hogy megszerezze Bratzet a találkozó első gólját. Vezette hát az Eto 1-0-ra a Gloria Bistrica, azaz a Besterce együttese ellen. Megint Balogh Balázsé a szó.
2: Itt pedig jól éreztem én, hogy hamarosan időt fognak kérni a körmendiek, ugyan itt még csak két perc telt el, de még pontot nem szerzett a hazai gárda. Az atomerőmű ellenben már gyűjtött 9-et, sokkal jobban kezdte védekezésben is a játékot a vendégcsapat. Na meg aztán dobott egy triplát még a találkozó kezdetén rögtön Révész jó voltából, aki az imént két büntetőt is értékesített, de Young valamint Benke Szilárd is hozzátett már két-két pontot, míg a másik oldalon nulla pont, azaz egyelőre nincs pont. És ez a körmendieknek egy nagyon rossz kezdés jelez, innen azért alaposan kell majd kapaszkodniuk. A jó erőkből áll egyébként az atomerőmű gárdája, ezt már a tavalyi évben is bizonyították, és most szeretnének valami komolyabb eredményt elérni, azt mondják, amíg lehet, amíg itt vannak ezek a játékosok. Velünk egy időben egyébként három mérkőzés is zajlik, majd sorra beszámolunk ezekről, csak érdekesség, hogy ott is a találkozó elején a negyedik percben a Pécs Szolnok ellen 10-6-ra vezet a tavalyi ezüstérmes ellen, egyébként a Szolnok legutóbb kikapott hazai pályán a Kaposvár gárdájától 22 év után, és az időkérés után pedig már most jönnek előre a körmendiek, víz van abba, hogy itt az időkérésnél olyan tanácsokat kaptak, hogy meg lesz az első pontjuk, mégpedig egy három pontos jóvoltából nagyon messziről engedte ezt el a körmend játékosa, de betalált Chandler, jóval a három pontos vonalon kívülről legalább egy méterről hátrább volt, és nem vették komolyan talán annyira a paksiak sem. Közben Benke Szilárdnak adják a labdát, akitől kis hián ellopják, de aztán Benke minden rutinját összeszedve megtartja azt, aztán adná középre, ebben viszont belenyúl most Chandler, aki az előbb még három pontos szerzett. Most pedig kipattant a kezéről a labda, és jöhet az atomerőmű oldalról, vissza is játszották valóban, volt ott egy érintés, Verik volt az különben, de aztán mégis úgy látszik hozzáért egy atomerőmű játékos, mert odaadják ezt a körmendieknek. 6 pontos vendégelőny, 3 perc telik el lassan a mérkőzésből, amikor megint a fehérmezesek egy 3 pontossal kísérleteznek, hát ez most nem sikerült, jól épp, hogy elérte a gyűrűt, az pentán pedig az alapvonalon kívülre került. Ennél láttunk már jobb kísérletet. Iroegbu volt az, aki egyébként nagyon eredményesen játszott eddig az előző mérkőzésen is a körmend színeiben, de ez nem volt elég arra, hogy Fehérváron például nyerni tudjanak. Nézzük, most egy egyéni játékot láthatunk, de aztán inkább visszafele fordul Csendre a labdával. Révésznek azt, aztán pedig már a másik oldalra tennék ki Benkének. Ezt azonban olvasták a körmendiek, és a vonal mellett elindul előre most ezúttal a hazai nullás Verik, mert az ellenfélben Chandler játszik nullával. 9-3-ra vezet tehát az ASE együttesen körmenden, amikor 2 perc, illetve 3 perc telik el lassan a mérkőzésből, de menjünk tovább kézilabdázni Győrbe.
3: Itt a 7. perc legelején vagyunk, és ebben a pillanatban Szodelgádó átlövés góljával egyenlít a Besztercei együttes. 2-0-ra is vezetett az Eto jó védekezésének köszönhetően, most meg 3-2-re, mert Stanko betör és simán áthámozza magát középen a Besztercei védelmen, de aztán betalált Engel 7-esből, Szodelgádó pedig átlövésből. Egyelőre nagyon mozgékony az Eto védelme, ebből viszont előnyt tud kovácsolni talán Szodelgádó. Nisser ugyanis otthagyta Hausherrt, és Hausherr helyén próbált Nisser bemenni, de nem sikerült. Így aztán szabad dobást kapnak a vendégek. Szodelgádó, aki talán az egész mezőny egyik legizgalmasabb játékosa, ahogy fogalmazott Per Johansson, és a bejátszása meg nem izgalmas, hanem rossz. Toft szedi össze, ő kezdett a győri kapuban, Szemerei a másik, aki még bevetésre vár a háló előtt, és egy Elver gól, már megint kettővel vezet az Eto, de már rohannak gyors középkezdésből a vendégek, és egy ütközés még a győri térfél közepén Zákányi Engellel szemben, tovább engedik, aztán leforog, és Nisser Breisterről elesik, és 7 méteres, a második 7 méterest kapja a vendég együttes, az elsőt belőtte Engel, és most is ő áll oda, vele szemben pedig Sandra Toft. Toftnak is van már egy védése, de inkább egyelőre az Eto védekezése az, ami dominál, nem a kapus teljesítmény. A léc alá veri ezt a labdát végül is Engel, így aztán a 8. perc vége felé járunk, és Győri Audi Eto Gloria Besztercze 4-3. Balogh Balázs.
2: 4 perc telt el a mérkőzésből, változatlanul vendégelőny, de már csak 4 pontos, sőt a körmendiek akár ott a gyűrű alatt megszerezhetik a következőt, végül is a hazai Balák segít, bepattan ez a 2 pontos, úgyhogy már 2 pont csak az atomerőmű egylőnye, 9-7-re vezet a vendéggárda, tehát egy 9-0-ás sorozattal kezdtek a paksi játékosok, utána azonban a körmend időt kért, és ez mindenképpen jót tett a hazai csapatnak. Most Benke próbálkozik egy 2 pontossal, és nem akarják elhinni a körmendiek, hogy szabálytalanságot fújtak a játékvezetők, tekintettel arra, hogy mutatja a hazai játékos, hogy bizony hozzá sem ért az ellenfélhez. Kohil volt az, aki vitatkozott egyébként a mérkőzés játékvezetői, Parks Péter, dr. Hopgyákunik Balázs és Földesi Ádám. Itt azonban még csere is lesz a büntetők előtt, úgyhogy menjünk kézilabdázni Sesztregi Balázshoz.
3: Nagyon szeretheti Balogh Balázs Szodelgárdot, mert megint ő szerzett gólt abban a pillanatban, amint ide kapcsolt, aztán a lerohanásból, mert hogy a középkezdés után egyből futott a Győr, betalál Hovdennek, és ez a második gólja, úgyhogy 4-4 után rögtön 5-4 a győrieknek. Ráadásul lövés közben szabálytalankodtak Hovdennel, úgyhogy nem csak gól, hanem egy 2 perces kiállítás a román válogatott beállójának, Osztazénnek, aki ugye ott volt Bukarestben az Eurókupán a román válogatottban, amely a bronzért legyőzte a magyar válogatottat. Úgyhogy most 6-5 ellen, vagy 6-6 ellen támadhat, bocsánat, a Gloria Bistrica csapata üres kapuval, és az biztos, hogy az nem baj, ha nincs benne Eriksson a kapuban, mert hogy nagyon jól kezdett, bár a hivatalos statisztika szerint 2 védése van, de van az összességében 4 is, csak egy picit le van maradva az EHF statisztikai rendszeren. Nisser Engellel passzolgat, kilép a falból Burlacsenko, aki ugye a kiállítás miatt, Osztaze kiállítása miatt lépett pályára. Nüsszert nagyon-nagyon meggyötri középen Breisztől, és Bracet is, ráadásul érkezik saját csapattársa Engel, akinek a térdébe bele is fejel még a holland irányító, de nincsen szerencsére semmi baj, folytatódik a játék, és passzív a vendégek játék. A Szodelgádot megint sikerül középen lesáncolni, de oldalra megy ki a labda, úgyhogy majd onnan jönnek a vendégek. Bermejo a spanyol szélső kezében a labda, hát azért vannak itt spanyolok, Szodelgádó, Bermejo, Lara González, vagy éppen a vezetőedző Carlos Viver, és kicsúszik ott a labda, de még kapnak egy szabad dobást a vendégek, aztán most már lassan szerintem lőni kell, nem nagyon lehet több, mint egy, maximum 2 passza a román együttesnek, de hát a játékosokat tekintve inkább romániai, mert hogy most nincs is fenn román nemzetiségű játékos a pályán. Szodelgádónak teszik fel, Szodelgádó pedig bejátszaná, de Stanko összeszedi, ebből pedig rohan az Eto, Hausherr kezében a labda Breisztől, lehúzza Zákányinak, Zákányi egy kapufát már lőtt, most pedig behúzza a rövidbe az Eto 6. gólját, újra 2-vel vezet az Eto, és eltelt 10 perc a találkozóból. A szó megint kosárlabdán, Balogh Balázsé.
2: pedig megvan az egyenlítés a körmendiek részéről, 11-11 az állás, az előbb büntetőből csak egy pontot szerzett Durázi, de aztán egy labdavesztést követően a körmendiek végigvittek egy gyors támadást, ezzel egyenlítettek, de már a másik oldalon újra a vendégek szereznek vezetést Chandler jóvoltából, aztán jön egy hárompontos, és ezzel megint a körmend tudott jól gazdálkodni ezzel a támadással. Jönnek ezek a három pontosok is a mérkőzésen először, akkor, amikor már a hatodik percben járunk, a körmend átveszi a vezetést. 14-13 az állás, 9-0-val kezdett az atomerőmű, úgyhogy nagyot változott a mérkőzés képe, de valószínűleg ez egy izgalmas találkozó lesz. Óriási a hajtás. Egyelőre a három pontosok hozták helyre a körmend játékát, azokkal jól gazdálkodtak, jól sáfárkodtak, és ráadásul most itt a szabálytalanságnál még a labda is valahogy bekerült oda, nem tudom, hogy Veriknek hogy sikerült bevarázsolni, végül is föltette még ballal, amikor odaütöttek neki, és pont a gyűrűben kötött ki, úgyhogy a körmendi gárda tovább növelheti az előnyét, én pedig remélem, hogy el is felejtettem, hogy ki az én kedvenc játékosom az ellenfélnél, de kézilabda mérkőzésen ezúttal nem szerzett gólt Balázs.
3: Volt ugyanis a labda, hanem Fucsitán el az ő lövését, pedig a balszélről megfogta Szandratot, 7-4-re vezet az Eto, Zákányi beviszi, és nagyon rossz labda volt, épp hogy összetudta szedni Zákányi, és Evelyn Eriksson ezt is hárította, nagyon jól véd a svéd kapus egyébként, de 7-4-re vezet az Eto, az előző Zákányi gól volt egyébként az Eto 10.000. találata a Bajnokok Ligájában, utána pedig megint rohanhatott a győri együttes, és ezúttal a jobb szélről Hovden szerezte meg az Eto újabb gólját, mondhatjuk a 10.001. a Bajnokok Ligájában, Hovden pedig már 3 gólnál tart ezen a mérkőzésen. Remekül játszik, kidobják a labdát az alapvonalra, alapvonalon a vendégek, Toft kezében a labda, és már teszi oda Stankónak. Elver Stankó egyébként az Eto legeredményesebb játékosa eddig a Bajnokok Ligájában, egy átlövésgól, és 12 perc elteltével Hauser átlövésgóljával már 4 a különbség a két együttes között. 8-4 az Etónak, Szodelgádó pedig fölépül föl is, sőt nem is ő volt az, lecserélték, jött a másik kifejezetten ruganyos, nagyon magasra ugró játékos, az angolai Paulo, de ezúttal ő sem talál kaput. Kicsit, mintha tartanának a középső győri védelemtől, illetve Sandra Toftól, maradjon ez így a mérkőzés végéig. 12,5 perc elteltével Győri Audi Eto Gloria Bisztrica 8-4, kosárlabda Balogh Balázs.
2: Itt pedig vezet a körment 16-13-ra, és időt kért a Paks együttese. Ugye az imént említettem, hogy bement az a bizonyos két pontos, és még akkor egy büntető is következhet, és ebben a pillanatban már ez is ott van, úgyhogy 4 pontos az előnye a körmennek, amely, mint hangsúlyozom, 0-9-el kezdte a mérkőzést, onnan tudott gyorsan talpra állni. Nem véletlen, hogy az atomerőmű kispadjánál sok minden elhangzott, de nem a legirodalmi stílusban fogalmazzunk így. Most azonban jöhet a Paks együttese, kiteszik oda 3 pontosra, ez a 3 pontos, ez viszont ott van most a gyűrűben. Mégpedig egy cserejátékos volt az, aki ezt el tudta érni a vendégcsapatból. Egy kiváló kosárlabdázó, egy magyar játékos, Halmai volt az, aki bedobta ezt a 3 pontost onnan a vonal mellől, a sarokból. Így tehát most megint közelebb kerül az atomerőmű a körment gárdájához, de azért még a hazaiaknál az előny. És nézzük ezt a körmendi támadást, aztán megyünk rögtön kézilabdára, egy betörési kísérlet, aztán ott a levegőben még valahogy megpróbálta begyuttatni a gyűrűbe a labdát Verik, de hát nem volt nagy esélye rá, mert elég kifordult helyzetben volt. Még a másik oldalon egy szabálytalanságot követően 17-16-nál majd jönnek a vendégek. Egy pont tehát a különbség, és még 3 perc, 9 másodperc van hátra az első negyedből. Kézilabda.
3: 8-4, és megint Fucsita viszi be a labdát. Ez nagyon jó, amikor Fucsitánál van a labda, és ülő kapura, akkor nyugodtan kapcsolódik ide Balázs. Ezúttal a kapufáról jön ki a labda, 8-4-re vezet az Eto. És az eddigi mérkőzésekhez képest sokkal nagyobb tempót diktálnak a győriek, mert hogy most már Stankó viszi be 9-4, és erről a temporról kérdezném Marosán Győrt, hogy hol volt eddig a tempó, ez a tempó az Eto játékából?
4: Ez egészen elképesztő, tényleg ez a frekvencia, amin védekezésből támadásba átmennek a győriek. De nem volt ez az előző szezonban is, tehát azért emlékezhetünk, hogy Per Johanssonnak az abszolút alapstílusa. Ebben a szezonban még ezt nem tapasztalhattuk, de valószínűleg a terhelést úgy osztotta a mester, hogy most kerülnek abban a formában, amikor ezt a játékot tudják már játszani. Egyelőre még azért hibákkal tarkított, de abszolút magával ragadó ez a frekvencia.
3: Mi az, amit láttál? Van-e esetleg új az Eto játékában? Bár ugye az új játékosok közül, hát egyelőre Buktit ma még nem lépett pályára, de ha az egész szezon nézzük, akkor a bajnokságban a második legeredményesebb, de a Bajnokok Ligájában is úgy, azt hiszem a harmadik legeredményesebb a győriek közül, hogy azért megosztják a játékidőt Brácettel.
4: Igen, hát nem irigylem a Mesterc edzőjét és játékosait, amikor a pályán Brácettet kell őrizni, majd kinéznek a padra, egy optikai terror érkezik, hogy Buktit még ott ül a padon, és majd ő ezután fog pályára lépni. Ami újdonság, és te is megemlítetted, és számomra nagyon nagy öröm, hogy Zákányi balszélen kezd Bajnokok Ligája mérkőzésen, tehát látszik, hogy menedzselni próbálják a fiatalokat Győrben, és ezt Zákányival ebben a szezonban most már nem először tapasztalhatjuk, hogy játszik, komoly játékpercet játszik, ez nagyon hasznos lesz a magyar kézlabdának szerintem.
3: Köszönöm szépen, Szodel Gádónál a labda, aki nem is Szodel Gádó, hanem Paulo, de nagyon megfogja őt Breisztől. Nüsszer. Ez gyönyörű bejátszás, és ezt viszont nem hagyja ki. Osztázek 9-5-re zárkózik fel az időkérés után a román együttes. Mi pedig menjünk vissza megint kosárlabdára Balogh Balázshoz.
2: Változatos a mérkőzés, 19-17-re vezet a körmendés, támadhat, Halmai szabálytalansága miatt pedig majd jöhet a büntetés, mert hogy Ivosev próbált meg betörni a kez, imént egyébként egy büntetőt értékesített, 19-17, és Ivosev közben lemegy a pályáról, és a játékvezetők úgy ítélték meg, hogy Ivosev volt mégiscsak a szabálytalan, talán ezért is cserélte le őt a vezetőedző, hogy nehogy ott egy kicsit eldurvjon a helyzet a pályán, mert azt ezt úgy nehezen viselte. Kocsis Tamás egyébként a hazaiak vezetőedzője, és Ivica Skelin az atomerőműjé. Éppen ő mutogatja, hogy milyen figurát játszanak a vendégek. Halmai viszi át most a labdát, 19-17, tehát a hazaiaknak 2,5 perc van még hátra az első játékrészből. És egy 3 pontos kísérlet ezúttal is vendégoldalon, azonban ez rövid, és Durázi leszedi a lepattanót, jöhetnek a fehérmezes hazaiak. És újra szerezhetnek akár egy 3 pontos, legalábbis ezzel próbálkoztak volna először, aztán továbbadják a labdát, és ott egy szabálytalansága. Palánk alatt a bejátszott labdát ugyan nem tudta teljes mértékben megfogni a hazaiak játékosa, de hozzáért ott a vendégjátékos, megütötte egy kicsit a kezét, és a játékvezető úgy ítélte meg, hogy ez már szabálytalan volt Kohillal szemben. Nézzük majd, hogy ezek a büntetők bemennek-e. Az első büntető az kimarad, úgyhogy a hazaiak Csuti, nem is Kohil, nem Csuti volt az, aki ellen szabálytalankodtak, egy fiatal körmendi játékos, 2 pontos a hazai előny, már csak 2 perc 15 másodperc van az első játékrészből. Nézzük a második büntetőt, ez is kimarad, leszedi az atomerőmű, úgyhogy támadhat, mi megyünk Győrbe.
3: Támadnak a románok, Paulo zicserét hárította Tov, de sajnos az ellentámadásnál kidobták a győriek oldalra a labdát, úgyhogy 10-5-re vezet az Eto, tehát az biztos, hogy 16 perc elteltével egyelőre kényelmes helyzetben a győriek, és nagyon nagyszerűen működik a védekezés, most például 12 méteren ütközik egyébként Hauser Reichert-tel szemben, hogy teljes belső sorát lecserélte Carlos Vivel. Reichert átlövése viszont utat talált Toft kapujába. Toft egyébként eddig a lövésig 50%-on állt, így most ez egy kicsit gyengébb lesz. 10-6-ra zárkózik fel az osztrák átlövő góljával a vendégegyüttes. Az Eto pedig így a negyed óra elteltével előveszi a 7-6 elleni támadójátékát, és ha itt van velünk Marosán György, akkor tulajdonképpen az Eto játékában, legalábbis a rendszeres előkerülésében ez is egy újdonság, nem? Ez a 7-6.
4: Köszönhető, hiszen azért, ha van egy Brácett és egy Buktit a csapatban, akkor nyilván a repertoárnak része kell legyen egy olyan játék, és amikor mind a ketten egyszerre van a felvilág, öt legjobb állójából 2 itt van, és ez a 7-6 elleni játékban tud testet ölteni.
3: Köszönöm szépen, közben a 6-oson belül sáncolták Hauser lövését, a 7-es pedig, ahogy azt már megszokhattuk, Kasia Stanko gyönyörűen belőtte a létszalát, 11-6, és már ketten melegítenek a győriektől, hogy azért milyen óriási lehetőségei vannak ebben a szezonban Per Johanssonnak. Eszter Zeminko és Tyler Rusfeld Eila melegít. Úgy mondom, hogy nincsen Szakó, nincsen Fodor, nincsen Christiansen, és nincsen Blom az Etóban. Ott egy Paulo helyzet, és ezt most belövi. Kicsit korán rontott ki a falból Leon Hauser, és az ő helyén begyalogolt az angolai, aki egyébként az egyik legeredményesebb játékos a bajnokságban, illetve a Bajnokok Ligájában is a román együttesnél, úgyhogy nem meglepő, hogy ezúttal is ő talált be Toszt kapujába. Lemegyne a szélre a labda, de azt mutatják a játékvezetők, hogy ott, ha véletlenül is, de egy román játékos lábát érintette. Hauser, Stanko, Elver le a szélre, Zákányi megint beviszi, és most a hosszú alsóba lövi. Nem sokat gondolkodik a kis fiatal magyar lány, és ennek köszönhetően ez már a második gólja a mérkőzésen. Továbbra is öttel vezet az Eto, ráadásul Elver labdát szerez, de volt egy szabálytalanság, mert hogy belépett a vonalra Elver, így aztán szabad dobással jön a Gloria Bistrica. 19 perc elteltével 5 gólos Eto előnynél adom megint kosárlabdára a szót Balogh Balázsnak.
2: Itt már csak 9 másodperc van hátra az első negyedből, és 27-19-re vezet a Körmend. Ha valaki nem hallotta volna, egy 0-9-el kezdett a hazai gárda, azaz az atomerőmű vezetett, és jól játszott. Nagyon utána azonban a Körmend talpra állt, és ennek köszönhetően egy 10 percnyi játékot követően 8 pontos a különbség. És hogy minek köszönhető ez? Most annak, hogy például a 3 pontosokat nagyon jó százalékkal dobja a hazai csapat, 5-ből 4-et értékesített. Verik dobott be például 2-t, de Takács is betalált, egy fiatal játékos, és Iruekkonak is sikerült, mert egy 3 pontost elsüllyeszteni. Míg a vendégeknél 7 kísérletből mindössze 2 ért a kosárba, a gyűrűbe, úgyhogy 27-18-nál egy rövid szünet, mi megmegyünk kézilabdára.
3: Itt pedig időkérés, méghozzá Per Johansson időkérése, de élek a gyanú Perrel, hogy nem feltétlenül azért kért időt Per Johansson, mert hogy elégedetlen, 12-8-ra vezet az Eto, bár az is igaz, hogy az utolsó két gólt hasonlóképpen lőtte a vendégegyüttes Paulo révén, hanem azért, mert hogy 3 belső emberét is cserélni készül, mert hogy nem csak Zeminko és nem csak Thaler Ruschfeld-Deila, hanem De Paula is melegít és érkezik majd a pályára. Nem tudom, Marosán György, hall-e engem, szerinted milyen változásokat hozhat ennek a 3 játékosnak a pályára lépése? Feltételez, hogy mind a 3 pályára lépnek, az bár biztos, hogy De Paula a pályán van, és aztán majd később érkezik Zeminko is, és pályán van Ruschfeld-Deila is.
4: Szinte biztos vagyok benne, hogy az egy-egy elleni párharcokat fogja előnyben részesíteni ezzel a felállással. Per Johansson egy beállóval ellentétes oldali 3-3, akár bal, akár jobb oldal, jobb szél irányába.
3: Igen, hát valószínűleg ez lesz, mert hogy Márki is ment egyébként De Paula elé, Buktit kilép a falból, megkapja Stankótól, és már egyegyezik De Paula, és be is lövi már az Itzert. Oda vitte középre, nem is volt zárás igazából, már egy kicsit ellépett Buktittal az ember, De Paula pedig már észrevette a részt, 13-8. Védekezésben De Paula szélen. Sajnos most azért szét tudták szedni ezúttal a győriek baloldali védekezését, úgyhogy Reichert betalált 13-9. Zákányi megint zicserben visszalövi a rövidre, a harmadik gólja Zákányi Jankának. Hát kifejezetten érdemes nézni a játékát és dicsérni, mert hogy rendkívül ügyes és rendkívül bátor Zákányi Janka. 14-9-re vezet az Eto a Gloria Besterce ellen. Kosárlabda, Balogh Balázs.
2: Itt pedig megkezdődött a második negyed, 27-19-re vezet a Körmend az atomerőmű ellen, és a kékmezesek vezethetik a második játékrész első támadását. Ugye jól kezdett az atomerőmű egy 0-9-el, utána azonban rengeteg volt a kihagyott dobás, és a körmendiek átvették a vezetést elsősorban 3 pontosaikkal. Most kimarad az első, meg a második zicser is, ott a lepattanott végül is, aztán összeszedik a körmendiek, mondom én, de odaütöttek szerintem egyet a körmendinek, és így az atomerőműhöz kerül a labda. Másodszorra megint csak, de sikerült föltenni ezt a zicsert. Hát mi volt ott most a körmendi palánk alatt végül is? Géringer volt az, aki betalált, úgyhogy egy kicsit közelebb lopózik. Most 21 pontot elérve már az ASEG gárdája, és a körmendiek támadhatnak természetesen. Említettem, hogy több mérkőzés zajlik velünk egy időben a férfi kosárlabda bajnokságban. Csak rápillantok egy kicsit az állásokra. Itt a második negyed elején Pécs, Szolnok 18-17, Oroszlány, Szombathely 22-29, és Szeged, Fót 20-27, de hát még természetesen nagyon sok van hátra minden pályán a mérkőzésből. Mennyi van még az Eto mérkőzéséből, Cseszregi Balázs?
3: Hát egészen pontosan meg tudom mondani, 8 perc és 27 másodperc, mert egy sánc után földön maradt egy pillanatra Kari Brácet, de már felállt a győriek csapatkapitánya. Nem volt az annyira nagy probléma szerencsére, de hát mivel a sáncról még a fejére is pattant a labda, így aztán azért az fájhatott, sarokból jön, és Reichert lövésével nem tud feljebb zárkozni a vendég együttes, mert hogy Topcsimán kitenyereli, de már mindenképpen lőnie kellett az osztráknak, mert hogy lejárt a passzív, az utolsó lehetősége volt, és aztán megint egy egyegyezés De Paulától, ezúttal átsodródott szinte a jobb átlövő pozíciójába, de onnan is betalált a rövid sarokba. 15-9, ez volt Bruna De Paula 200. Bajnokok Ligája gólja az Eto mezében, úgyhogy ő is termeli a gólokat, közben pedig ugye már pályán Rusfeld Ejla, és rájuk mondta már, mint De Paulára és Rusfeld Ejlára Carlos Rivera, a vendégek edzője az EHF honlapján, hogy a világ talán két legjobban egyegyező játékosa, így aztán, ahogy Gyuri is mondta, bizony-bizony most biztos, hogy erre fog az Eto egy kicsit építeni, közben pedig Hovde ugye a labdát szerez, de az alapvonali játékvezető azt mutatja, hogy rálépett a hatosra, így aztán jönnek a vendégek egy szabad dobással. Reichert, Nüsszer ráviszi Brátszetre, megpróbál helyet nyerni, sikerült is, és így aztán abból leosztva a labdát Reichert betalál, de most már csak 5 gólra zárkózik fel a vendégegyüttes. 15-10, micsoda bejátszás De Paulától, és aztán ha már bekerül valamelyik győri beállóshoz, jelesül ezúttal Buktithoz, onnan már azért nagy valószínűséggel gól lesz, ezúttal is az lett. 7 perc van még hátra a találkozó első fél idejéből, és az Eto 16-10-re vezet a Besterce ellen, tehát a magyar bajnok a román bajnok ellen. A szó megint a kosárlabdáé és Balogh Balázsé.
2: Itt egy kicsit befagyott az eredményjelző, még mindig 27-21 az állás, egyik csapat sem tudott újabb pontot szerezni, másfél perc telt el már a második negyedből, és cseréltek az imént az atomerőmű csapatánál, lejött Chandler, aki egy kicsit össze is vitatkozott még ott vezetőedzőjével, Ivica Skelinnel, megkérdezte, hogy miért kellett őt lecserélni, legalábbis erre lehetett következtetni a testbeszédből, aztán leült a padra, mutatta neki Skelin, hogy most ott van egyenlőre a helyed, és most támad az atomerőmű gárdája. Ezúttal a két pontos jó, már régóta nem dobott pontot a vendégcsapat, most Daniels ezt bedobja, a három pontosok viszont változatlanul nem jöttek az atomerőműnél. Ezért nem sikerült a Körmenddel tartani a lépést, illetve hát 4 pontos a hazaiak előnye. Nézzük most, a körmendiek is sokat cserélnek egyébként a mérkőzésen, és ezúttal simán begyalogol innen a bal oldalról a körmendiek játékosa, Takács, aki már dobott egyébként ezen a mérkőzésen egy 3 pontos, ezúttal egy 2 pontossal szaporítja pontjainak számát. A mérkőzésen egyébként a legeredményesebb Verik a hazai csapatból, 9 pontig jutott eddig. Most a másik oldalon viszont a vendégek gyorsan tudnak egy 2 pontos szerezni, Krivacevic jóboltából ott a palánk alól, most elég pörgősre alakult ez a játék, azonban egy eladott körmendi labda, és most ez az atomerőmű, hullámzó a játék, egy 3 pontos kísérlet, azonban ez sem jó, egyszerűen nem tud betalálni az atomerőmű távolról, Joseph volt most, aki próbálkozott, de kimaradt, 29-25, és mutatja a hazai játékos Iroegbo, aki irányítja most a csapatot, hogy milyen figura következik. Nézzük, ott egy zárást kap most, aztán egy 3 pontosat kísérletezik ő is, ez sem jó, és leszedik az atomerőmű játékosai. 3 perc telt el a második negyedből, 29-25-re vezet a körmen. Győr, kézilabda, Cseszregi Balázs.
3: Ebben a pillanatban Eszter Zeminko szerzett labdát, és Rusfeld Ejla végig rohan és belövi az első gólját, az Etónak a 18. találatát a mérkőzésen, 18-12. Egyébként amióta becserélték, azóta 3 labdát engedett el De Paula, abból 3 gól lett, illetve egy remek bejátszása volt Buktitnak, amihoz nyúl a brazil ezen a mérkőzésen, az egyelőre aranyjá válik, a védekezéssel van egy kis probléma, néha mellette bevitte Serafichanu, és így aztán 18-12 a találkozó állása. A vendégeknél elsősorban Reichert az, aki remekel, villog, már 4 gólnál tart. Nüsszer, Paulo, Reichert, Paulo van középen, Nüsszer jobb átlövőben, Reichertnek próbálnak előkészíteni, Fujita megkapta a labdát egy befutó beállóból és belövi, 18-13-ra zárkózik, 4 perc van még hátra az első félidőből. Rusfeld Ejla, Paulo leteszi Hovdennek a labdát, aztán a bejátszása viszont jó, Brátszetnek a lövését, mármint Brátszet lövését megfogja Evelina Eriksson, Brátszet a második zicserét hagyja ki, 18-13, rohannak és rosszul rohannak a vendégek, Nüsszer ugyanis kilövi a labdát az oldalvonalon kívülre, magas volt, Paulónak fel sem ugrott az angolai, a győriek meg nem siettek visszahozni a labdát, úgyhogy 3,5 perccel az első félidő vége előtt 18-13-as győri vezetésnél megint menjünk kosárlabdára, Balogh Balázs.
2: 29-27-re vezet a körmend a Paks együttes ellen, és a körmendiek időt kértek. Hát érdekes volt a dolog, Kocsis Tamás elkezdett szépen magyarázni a csapatnak, aztán oda csapott egy óriásit a kis táblájára, amin el szoktam mutogatni, milyen figurát szeretne kérni, az eltörött, de gyorsan adtak neki egy másikat, valószínűleg készülnek erre, hogy Kocsis Tamás néha bizony indulatosan még ezt a táblát is képes eltörni, hogyha ezzel esetleg jobb teljesítményet tudja ösztökélni az övéit. Szükség is van erre, mert most az atomerőmű újra föltámadt. Ugye 9-0-ra vezetett a vendéggárd, aztán fordított a hazai csapat, most pedig Partik jó voltából a körmet végezhetett el az alapvonalról bedobást, és jöhetnek előre a fehérmezesek. És hát azért a közönség is érzi ezt a hullámzó játékot, van, amikor hangosabb, van, amikor csendesebb, de egyelőre vezet a körmendi gárda. Most megint farkas szemet nézett ott a három pontos vonalon a hazaiak játékosa a védővel, de nem merte ezúttal elvállalni, és jól tette, mert a tovább játszott labda viszont már ott van a vendégek gyűrűjében, újra pontot tudott szerezni a hazai csapat, mégpedig Csuti jó voltából. 29-27, ezúttal 4 pontos, illetve 31-27, bocsánat, 4 pontos az előny, mert hogy ezt a 2 pontos még itt a táblán sem könyvelték el, aztán alig tudják a atomerőmű játékosai megoldani ezt a támadást, sőt el is adják a labdát, ott pedig egy szabálytalanság, és jöhet a körmendi csapat oldalról. Gehringer volt az, aki elveszítette a türelmét, ahogy labdát akart szerezni. Az oldalvonalról jár a bedobás a hazaiaknak, tehát 4 pontos előnynél, amikor 6 perc van még hátra a fél időből. Kézilabda Cseszegi Balázs.
3: Itt pedig valamivel kevesebb, mint 2 perc 19-14-re vezet az Etoa Besterc ellen Paulo. Reichert megint helyzetben, ezúttal azonban véd Toft, de belül védekezett Eszter Zeminko, rá is bólint a francia, jön a 7 méteres, így aztán Toft helyett pedig jön a kapuba Szemerei Zsófia, természetesen a 7-eshez, mondom én, hogy jön majd Engel, de nem ő jön, hiszen nincs is pályán Engel, hanem helyette majd Reichert áll oda, ami nem csoda, hiszen eddig 4 lövésből 4 gólt szerzett az osztrák átlövő, úgyhogy most a 7 métereshez is ő állhat oda. Vele szemben tehát Szemerei. Egy lövőcsel, és aztán bezúdítja az egyenes alsóba, 19-15. A két csapat eddig kétszer találkozott egymással, méghozzá a tavalyi Bajnokok Ligája szezonjában. Itt majdnem pontosan, napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2025. október 4-én az Eto 33-18-ra verte a Gloria Bistrice együttesét, idegenben pedig 27-22-re nyertek a győriek. Egy perc van még hátra. Ebből a félidőből 19-15-nél Stanko viszi rá a labdát, Rusfeld Ejla törbe, és belövi a győriek 20. gólját, 20-15. És akkor itt a félidő vége felé kérdezem Marosán Györgyöt, hogy hogy tetszik, amit látsz, Gyuri, illetve hát rengeteg a lőtt gól, a 20 gól. Időnként működik a győriek védekezés, és ilyenkor egyre jobban meglép a román csapattól, legalábbis innen a helyszínről ez így tűnik. Te hogy látod?
4: Így van, ezen gondolatok mentén véleményezném én is az első fél időt, hogy a támadójáték egészen extra, a tempója védekezésből, a támadásba való átmenetnek fantasztikus, szóval azért a 15 kapott gól az szerintem Per Johanssont arra sarkalja, hogy a fél időben most, hogy kritikával illeti majd a védekezést, mert nem megszokott, hogy ennyi gólt kap a győr egy fél alatt, még hogyha nagyon magas is a támadásszám, ez akkor is sok, és ez egyben a Bistricának, a Besztercének a dicsérete is, hogy nem tud jelentősebben meglépni a győr, most ezen a 4-5 gólon mozog az eredménye.
3: Köszönöm szépen, nem sikerült a lövés Kjasa Stankónak, viszont a lerohanásnál kaptak egy szabaddobást a vendégek, odaállt és egy 2 perces kiállítást is fújtak Rusfeld Dejlának, mert hogy nem engedte elvégezni a szabaddobást. Így azt 30 perci játék után Győria Udiedo, Gloria Bistrica 20-16, a szó pedig Balogh Balázsé, de egyelőre még itt tartanám, mert lehet, hogy ebből 7 méteres is lesz, legalábbis valamit nagyon mutogat az EHF delegátusa Branka Maric, aki egyébként játékvezető volt, remek játékvezető, így van, mert hogy még egy szabaddobást el kell onnan végezniük, mert hogy amikor még szabálytalankodott Rusfeld Ejla, akkor még volt egy másodperc hátra, és megállították az időt. Nem tudom, Maric mit magyaráz. Egyébként Per Johansson is reklamált, ő is kapott egy sárga lapot. Nos, mi lesz? Reichert leteszi, egyébként a saját térfeléről kellene jönnie a román együttesek, de ők se akarják elvégezni. Branka Maric meg mutatja, hogy most ha mindenki üljön le. Teljesen felesleges ez a közjáték, hogy 32 méterről majd Nüsszer ellövi. Visszamegy mindenki, a győriektől is. Fölteszi a kezét az egyik játékvezető, és leteszi a labdát Nüsszer. Hát ezért érdemes volt ezt megvárni. 20-16-ra vezet az Eto 30 perci játék után a Glória Bisztrice ellen a Szóbalog Balázsi. Negyed óra szünet következik.
2: Itt pedig vezet, még pedig a Körment gárdája egy két pontossal 36-35-re. 34-30 volt a hazaiaknak, Csuti három pontosának köszönhetően, utána azonban fordított az atomerőmű 35-34-re, de ezzel a két pontossal most ismét hazai előny, tehát nagyon változatos a mérkőzés. A felek pedig próbálnak nagyobb előnyt kicsikarni, de négy pontnál több nem nagyon volt, kivéve a mérkőzés elejét, amikor 9-es sorozatával a találkozó előtt egy 9-0-val megugrott rögtön az atomerőmű. A Körment azt a támadássorozatot még visszaverte, megfordította a mérkőzés állását.

sikerült elmenni és bedobta a fújást követően. Nem tudom, hogy a játékvezetők ezt hogy ítélik meg. Kétséges, hogy ebből lesz-e még egy kétpontos. Minden esetre most majd következik egy időkérés, és hát tényleg egy nagyon érdekes mérkőzést láthatunk, és úgy tűnik, hogy megadták ezt a kétpontost, az azt jelenti, hogy 38-35-re vezet a körben, és majd még dobhat egy büntetőt. Ami biztos, hogy ugye említettem, hogy zajlik velünk egy időben több mérkőzés is. Mindjárt megnézzük, hogy hogy is állnak ezek a találkozók, nagyjából szinkronban vagyunk időben. A Pécs nem kis meglepetésre egyenlőre vezet 26-24-re a szolnoki olajgárdája ellen. Ugye ne feledjük, hogy a Szolnok hazai pályán legutóbb kikapott a Kaposvártól mindössze egy ponttal. 22 év után tudott a Tiszaparton nyerni egyébként a kaposvári csapat. Aztán az Oroszlány 37-46-ra áll a Szombathelye hazai pályán, tehát a vendégek vezetnek 9 ponttal, ebben sincs sok meglepő, de ott már csak egy perc van hátra nagyjából a félidőből. Míg Szeged Fót, az újonc csapat mérkőzése 31-34 az állás, tehát a fótiak vezetnek 3 ponttal, ott 2 perc van még a félidőből. Itt pedig még tart az időkérés, és ugye elmondtam, hogy a Körmend gárdájának mindenképpen kellene nyerni hazai pályán, hiszen legutóbb Fehérváron vereséget szenvedett, és hát hol javítana, ha máshol nem, mint hazai pályán. Igaz, hogy azért egy olyan ellenfél, mint az atomerőmű, nem lesz könnyű. Ez már most is kitűnik az első, nagyjából két negyedet követően, azaz a fél időt követően. Minden esetre most az időkérés után azért mindig voltak változások ezen a mérkőzésen. Kíváncsi leszek rá, hogy melyik csapat tud majd ismét újítani. 3 perc, 7 másodperc van még hátra a fél időből, amikor majd Durázi a kettese mellett most dobhat még egy büntetőt, és ez nem megy be, leperdül a gyűrűről, mégpedig oda az ellenfél centerének a kezébe. Könnyedén szerezte meg, mert nem volt a körmendiektől fölugró játékos. Young volt az egyébként, de nézzük, most már Benke Szilárdnál a labda a másik oldalon. Révésznek teszi, Révész nem tud befele indulni Durázi mellett, aztán inkább tovább passzolja, ott pedig volt egy szabálytalanság, Youngnak ütöttek oda, így majd jöhet a körmendi időkérés, nem csak csere lesz egyelőre, és majd az atomerőmű támadhat tovább. Balkézzel próbálta Young föltenni, és volt esélye, hogy még be is pattanjon ez a kettes. Minden esetre a hazaiaknál érkezik vissza az viszonylag most sokat pihenő Verik a csapatba, aki 9 pontot szerzett eddig ezen a mérkőzésen. Nézzük akkor majd a büntetőket, 2:42-vel a félidő vége előtt. Az első büntető a gyűrűre, majd onnan a hálóba pattan, azaz az atomerőmű az első büntetőjét tudja értékesíteni, ezzel 38-36 az állás. Idegesen sétálgat az atomerőmű vezetőedzője itt a vonal mellett, de azt talán megnyugtatja, hogy a második büntető is bement, 38-37, tehát Young pontjainak jó voltából, ő egyébként 5 pontos ezen a mérkőzésen. Benke Szilárd 7 pontot szerzett, csak úgy, mint Daniels, és Krivacevic is 4 pontig jutott már a találkozón. Nézzük most viszont a másik oldalon, egy szabálytalanság, nem tudta fölvenni ott a lépést a hazai játékossal. Az atomerőmű játékos a Halmai, odaütött neki egyet, így aztán majd jöhet megint a hazai csapat, de csak oldalról jár a bedobás. Aki pedig elvégezheti, az nem más, mint Verik. Jönnek tehát a hazaiak, támadhatnak, Pireukban áll labda. Ő próbálkozik egy két pontossal, rövid a lepattanó pedig a vendégeké. Úgyhogy akár át is vehetik a vezetést ezúttal. Halmai mutatja, hogy ki hol helyezkedjen el pozícióban, aztán Benkének passzol, Benki gyorsít rá, beteszi oda középre. Egy fordulás a gyűrű felé, kié lesz az a lepattanó, a körmendieké. Nem tudta Young fölteni, de aztán eladják a saját palánkjuk alatt. Beláll először egy három pontosba, majd tovább lép egy kettesbe az atomjátékosa, de ez is kimarad. Halmai azonban megszerzi a lepattanót, és mit mond a játékvezető? Hogy talán kilépett Halmai a labdával. Én legalábbis úgy látom ebből a jelzésből, a körmendi szurkolóknak minden esetre tetszik. Marad az egy pontos hazai előny, 38-37, belül vagyunk már az utolsó két perccel, amikor megint jöhet hazai csapat. Iroegbu jó voltából, ott egy nagy lökés a zárásnál, és azt mutatják, hogy a körmendi játékos repült, csúszott ugyan a talajon, de ő volt a szabálytalan, jelesül, ha jól láttam, akkor Verik volt az, igen, és akkor jöhet megint az atomerőmű gárdája. Volt ott egy zárás, ebből ő esett el, de nem, ő volt a szabálytalan mégis, és akkor érkezik a pályára megint egy hazai cserejátékos. Sokat cserélnek mindkét csapatnál, fiatalokat is a pályára küldenek, főleg a körmendiek, Kuti eddig jól állt be, szerzett is 5 pontot. Igen, hát ott ütközött valóban Chandlerrel a hazai

0: játékos, és ezt szabálytalannak ítélték meg. De nézzük most már a másik oldalon Benkét. Benke próbálja meg az emberit befele tolni a gyűrű felé, aztán pedig bedobja a két pontos, és mutatja, hogy megütötték a kezét. Járt volna még akár egy büntető is. Ezt a játékvezetők nem fújják be, ennek ellenére az atomerőmű fordít egy ponttal. Most a vendégeknél az előny. A másik oldalon már Durázi keresi a társat, hogy kinek passzolhatná vissza. Ez azonban ez a dobás, akinek visszapasszolta, nem volt túlságosan jó ötlet, mert hogy kimaradt. Mégpedig Takács jóvoltából, aki egyébként már szerzett 3 pontost a mérkőzésen. A másik oldalon pedig a palánk alatt Révész megugrasztja ellenfelét, aztán pedig bedobja ezt a 2 pontost. Úgyhogy már jelentős előnyt tudott hozni magának az atomerőmű. 3 ponttal vezet ugyanis a mérkőzésen. 38-41 az állás, hazai szempontból nézzük, hogy lesz-e válasz a másik oldalon. Igen, mégpedig ez is a gyűrű alól érkezik. Egy szép belépés, aztán átfutott a gyűrű alatt ott a hazai játékos, utána pedig föltette. És ezzel újabb pontot szerez a körmend. Remek megmozdulás volt ez is. Mégpedig Takácstól nézzük most az atomerőmű játékát, hogy mi lesz ebből. Benke megint forgolódik, és bedobja. Ezúttal sincs fújás. Azt mutatja a játékvezető, hogy törlés lesz. Lefújta ugyan, azt hittem, hogy esetleg még ráfújt egy szabálytalanságot, de Benkének sem az imént, sem most nem fújtak szabálytalanságot. Kőkemény volt ott valóban vele szemben a védekezés, mégpedig, ha jól látom, Kork volt az, aki próbált ott egy kicsit lögdösni, nem sok sikerrel. Benke minden rutinját bevetve megszerezte ezt a 2 pontos. 43-40-re vezet az atomerőmű, amikor már csak 25 másodperc van hátra az első játékrészből, és Benke most egy kicsit extra pihenőt kap, még a hazaiaknál is van csere. Lement most a pályáról Takács, és a vendégeknél is egy új játékos, mégpedig Géringer már úgy új, hogy most jött vissza a padról. Nézzük akkor a hazaiak talán utolsó támadás ebben a félidőben. Piroekbu vezeti föl természetesen a labdát, lehet, hogy majd egyezni szeretne. Minden esetre a többiek egyelőre álló játékkal várják, hogy peregjenek a másodpercek, azok pedig peregnek, már 10-en belül vagyunk. Amikor jöhet a körmendi támadás, akkor nézzük, Piroekbu elindul befelé, beviszi, szétnyíltak szinte előtte, úgyhogy könnyedén dobta be, ezzel 1 pontosra csökkenti a körmendi hátrányt, egy távoli kísérlet, nem volt ez rossz bizony, Révész dobta el a vonal mellől, a levegőből engedte el ezt a labdát, de ez nem esett be a gyűrűbe, úgyhogy 1 pontos atomerőmű előny a szünetre, 43-42-re vezet a vendéggárda. Egy igazán fordulatos első félidőt láthattunk, mondom, némi vendégelőnnyel, de ez a mérkőzés még nem tudni, hogy hogy ér véget. Azt viszont tudjuk, hogy a többi mérkőzésen is jelenleg ugye már a második negyed vége felé járnak. Pécs-Szolnok, 6 pontos a különbség, 33-27 a hazaiaknak, és kiegyenlítette a félidőre az Oroszlány együttese a Szombathelyen, nem kis meglepetés, 46-46 az állás, míg ugyancsak a félidőben Szeged-Pót 34-38, a szó pedig most a stúdióé.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Izgalmas hajrá után nyerte a Fradi a női kézi BL-ben, a költségvetés és a klímavédelem is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Folytatódik a kellemes őszi idő, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
2: Kiélezett végjáték után a Ferencváros 24-23-ra nyerte a Faluvégi Dorottyát és Kucora Csengét is foglalkoztató Cseszeme Bukarest ellen a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének 4. fordulójában, így továbbra is hibátlan és vezeti csoportját. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen nyerte a Malajziában zajló Forma 1-es Bahreini nagydíj mai időmérő edzését. A második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon a Red Bullos Isaac Hadjar zárt, de a francia pilóta a rajt büntetése miatt Kimi Antonelli vághat neki a harmadik helyről a szepángi futamnak, amelyet holnap délelőtt 9 órától élőben láthatnak az M4 Sporton. A rossz időjárási körülmények miatt a verseny harmadánál lefújták a nyílt vízi úszók Európa kupájának Barcelonában rendezett viadalát. A 10 kilométeres versenyben a férfiaknál az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid, míg a nőknél Fábián Bettina vezetett, mikor az egyre erősebben zuhogó eső és a tomboló szél miatt félbeszakították a versenyt. A viadalon Kárpáti Máté és Mihályvári Farkas Viktória is indult.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, majd!
2: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt. Magánemberként tesz feljelentést Vitézi Dávid közlekedési miniszter egy a közösségi médiában közzétett fenyegető üzenet miatt. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke a Telex egyik hírére reagált a közösségi médiában. A kormány és a főváros megegyezéséről szóló cikk alá írt egy kommentet, amelyben arra utalt, hogy a közlekedési minisztert a miniszterelnökkel és a főpolgármesterrel együtt fejbe kéne lőni. A hírportálnak Dorner Lajos, a VEK elnöke úgy reagált, hogy Vitézi Dávidot már korábban figyelmeztették arra, hogy lejárató kampány kezdődhet ellene a médiában. Közlekedés. A 65-ös főúton Ságvár határában két személyautó karambolozott, a 77-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 7-es főúton Székesfehérvár elkerülő szakaszán a 81-es főút csomópontjánál két személyautó karambolozott. A 70-es kilométernél a Velencei tó felé vezető külső sávot lezárták, vezessenek óvatosan.
1: Időjárás.
2: Holnap is marad a zavartalanul napos idő, eső nem várható. Csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban egy hét, holnap délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 18 óra 55 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balog Balázs, a kosárlabda mérkőzésen tart még a szünet. El tudom azért mondani, hogy a Nemzetek Ligájában Horvátország, Anglia, a labdarúgó Nemzetek Ligájában 0-4 az állás, nem tévedés, 4 góllal vezet Anglia idegenben. Aztán egy kis kézilabda még itt a BL mellé, a magyar bajnokságban. A szünetben Debrecen Vasas 16-8 az állás, még a 33. percben Szombathely Esztergom 9-26. Ne feledjük, hogy a Ferencváros 24-23-ra legyőzte a Bukarest együttesét a délutáni mérkőzésen a női bajnokok ligájában, és Bloomberg Podravka 31-33, ez is végeredmény. Mi pedig kapcsolunk Győrbe, ahol a Beszterce a Győr ellenfele, a kommentátor pedig Cseszregi Balázs.
3: És 22-16 maradt, hiszen mellé ejtette Lupej a bal szélről bevitt labdát. Ez pedig azt jelenti, hogy a Rusfeld Dejla miatti kétperces ember hátrányt az Eto'o 2-0-ra nyerte itt a második félidő elején. Az Eto'o kapujában már Szemerei Zsófi, a bal szélen pedig visszatért most már BL mérkőzésekre is Bófán Vétering, aki ráadásul minden gondolkodás nélkül vitte be az előző támadásnál és lőtte be a helyzetét. Rusfeld Dejla is már a pályán újra, és aztán egy 7 méteres, mert hogy becsúszik a két román játékos között, és ráadásul azt mutatják a szlovák játékvezető hölgyek, hogy nem elég, hogy 7 méteres, hanem Nüsszer még 2 perces kiállítást is kap, mert hogy nyakra ütött Rusfeld Dejlának. A 7 métereshez pedig érkezik egyrészt az Eto'o részéről Tyasha Stanko, másrészt a kapuban pedig érkezik Dacana Hosszú a románoknál. Na nézzük Stankót! Meg lesz az 5. gólja a mérkőzésen. Egy lövőcsel megmozgatja, elmozgatja, belövi. 23-16-ra vezet, tehát 7 góllal vezet az Eto'o már pillanatok alatt, hiszen még 3 perc sem telt el hozzá, tehát 3-at a szünetben látott 4 gólos előnyéhez. Ugye, amint már említettem, a kapuban Szemerei a második félidőben, Hovden, Hauser, Bratzett, Breistöl, Rusfeld Dejla és Gofán Vetering védekezésben, De Paula pedig érkezik Breistöl helyett támadásba az Eto'oban. Reicher viszont most nem védekeztek vele szemben, ez pedig már a 7. gólja, az osztrák nagyon jól lő ezen a mérkőzésen, ez az eddig legjobb BL mérkőzése, én azt hiszem a Glória színeiben, meg hát amúgy is, mert hogy korábban nem játszott a bajnokok ligájában, mert hogy a Thüringer HC együttesében az Európa Ligában szórta a gólokat, és nyert egyébként Európa Ligát is. Hovden viszi be egy gyönyörű húzás után, és a rövid sarokba ő is visszahúzza a labdát. 24-17, Emily Hovden is kifejezetten jó szezont fut eddig, és kifejezetten jó mérkőzése van ma is. Ez most már Hovdennek is a 4. találata volt. Lupej lép fel a labdáért, Paulo irányít, nem nagyon hozza vissza az elején, meglehetősen össze-vissza lövöldöző Sodelgádót Carlos Viver. Hát nem csodálom, mert hogy Reichert viszont nagyon jól lő. Nüsszer, Reichert ráviszi a falra, Breistölre, Breistöl elkapja, a szabad dobás a vendégeknek. Lupej, Reichert, Engel, nem Nüsszer, természetesen Nüsszer kiállították, ő még nem jöhet vissza, 15 másodperc van belőle hátra már, mint a kiállításából. Bofan Vetering labdát szeret ugyan, de egy szabad dobás még jár a vendégeknek, viszont passzív a játékuk. Reicher most jól védekezik vele szemben. Rusfeld Dejla ellövi ugyan faltból, meg is pattan a labda, Szemerei védi, de még egy szabad dobás jár megint, de eléggé kiszorított helyzetből, onnan balkézzel Engel fog lőni. Osztázel, illetve Reichert zár neki, Engel lő, a rövid saroknál viszont ott volt Szemerei, megvan Zsófi védése is a második félidőben. 24-17-nél jöhet az Eto'o, 5 perc telik el lassan a második játék részből is. Stanko, Rusfeld Dejla, Stanko, ez a labda nem volt jó Hausernek, kicsit mögé érkezett, úgyhogy összeszedik a vendégek, Lupej, Paulo, aki azért fazont ad a vendég együttesnek. Hát, hátrafelé passzolta a kapusnak a labdát, ez egy érdekes megoldás volt. Ilyenkor azért a legtöbb játékvezető türelmetlen, és befúj egy passzív játékot. Most ezúttal a szlovák hölgyek ennél jó fejebbek voltak, vagy jobb fejek voltak. Egy lövés Paulótól simán mellé ment, ráadásul Zsófi rajta volt. Az indulás után pedig Hofden zicserét fogja Spárgával Evelina Eriksson. Bizony 8-ra is nőhetett volna a 7 gólos győri előny. Baj persze természetesen nincsen, de jöhetnek és akár 6-ra is zárkózhatnak a vendégek. És akkor, ha itt van velünk Marosán György, akkor megint övé a szó. Mit lehet tenni Reichert ellen, mert nagyon-nagyon jól lő a mai mérkőzésen?
1: Igen, hát vele szemben a távolságot jobban megválasztani, mert a Györnek a védekezése, az még létszám hátrányban is offenzív volt, és elhagyták a 6 méteres vonalat, bátran fölléptek, és így hibára készítették a beszerzőnek a támadását. Hát ugyanezt kéne Reichertel is, hogy fölépni rá faltolni, mert többször volt, hogy faltból is tovább játszott még Reichert, illetve a lövőkezére nem értek oda a góljainak.
3: Közben pedig labdát szerez az Eto'o, Breistől indítja Hauszert, ő pedig megszerzi a 25. győri találatot, 25-17. A tempó támadásban továbbra is megvan, abban a pillanatban, amint labdát szereznek a győriek, vagy technikai hibát csinálnak, és azáltal visszakerül a győriekhez a labda. A románok abban a pillanatban indulnak a győriek, és nem csak a szélsők, hanem mindenki, Hauszer, illetve akár a beállósok is. Engel Reichertnek készít elő, ezúttal Breistől védekezik, mert eszemben Paulo le tudja szélre húzni a labdát, és elég nagy szöge volt ott. Sajnos Serafichanunak, akinek ez már a harmadik gólja, 25-18. A találkozó állása egy lövés, de szabálytalankodnak Rusfeld Ejlával szemben, hiába véde Eriksson. Győri szabaddobással folytatott a játék, megvan a Stanko Breistől csere, így aztán most már mindenki a pályán van, akinek támadásban a győrieknél is a pályán kell lennie. Hauszer, Rusfeld Ejla, ott a helyzet, akár be is lehet vinni, ketten voltak belül, de azt mutatja a játékvezető, hogy volt egy rossz zárás, ott Bratzettől azért került két romániai játékos, és Betszercei játékos is a hatoson belülre. Paulót leülteti Viver, és hát az általam, ha nem is hiányolt, de kérdezett Szodelgádó, azért csak visszaért a csapatba két nagy lövővel most tulajdonképpen, és mondhatjuk, hogy igazából irányító nélkül a vendégegyüttes. Megint Serafichanunak, ezúttal nem a hosszú felső, hanem a hosszú alsó, úgyhogy 8 helyett most már csak idézőjelben csak 6 az Eto'o előnye. 25-19 a bejátszást, Hauszer bejátszását összeszedi Bratzett, de kiszedi a kezéből Osztaze. Egyébként ez igaz, amit mutat, hogy a kezében van a labda, csak közben a másik kezében meg megtépte Bratzett mezét, és úgy szedte ki a kezéből a labdát. Győri szabaddobás. Eltelik lassan 8,5 perc a második félidőből is. 25-19-re vezet az Eto'o. Rusfeld Ejla. És a lövés, ami az egyenes alsót célozta meg. Sajnos Evelina Eriksson lábáról az alapvonalon kívülre kerül. Úgyhogy akár megint 5 gólra jöhet vissza a vendégegyüttes. Reichert, Szodelgádó végigviszi. Ketten is a nyakán lógnak, így aztán nem tudott lőni. Időben segítedve még Breistől Bratzettnek, vagy Bratzett Breistőnek, attól függ, hogyan nézzük. Szabad dobás a vendég együttesnek, és törölni is kell, úgyhogy megint Marosán Györgyé a szó. Szodelgádó Reichert, ez sem egy egyszerű dolog, két hosszú puska az ellenfélnél.
1: Bizony, jó felépítésűek, magasak, és emellett nagyon jól egyegyezik is Szodelgádó. Ugye az első fél időben is említetted, hogy köré épül a támadása a Besztercének, tehát ott jól látható volt, hogy az első fél időben a jobb három védőn próbáltak meg előnyt szerezni, ott a hármas-kettes védőkapcsolatnak a deficitjét kihasználni. És most egyszer a pályán próbára van téve a győri védelem, de egyelőre most az elmúlt percekben állják a sorot.
3: Ettől függetlenül gyakorlatilag megint ebből sikerült, hiszen egy-egyet nyert Delgado, Szodelgádo Hauszerrel szemben, és onnan bejátszotta Osztazének, úgyhogy 8 gólról 5-re zárkózik fel a Besztercze, 25-20, de folytatódik a kosárlabda mérkőzés, úgyhogy Balogh Balázsi a szó.
2: Másfél perc telt el a második félidő követően, gyorsan megszerezte az első pontját a körmend, és ezzel át is vette a vezetést itt a harmadik negyed elején. Aztán azonban az atomerőmű percei következtek. Benke Szilárd, aki egyébként 11 pontot dobott már a mérkőzésen, megpróbált betörni, oda ütöttek egy kicsit a kezére, de a játékvezető nem fújt, viszont érkezett egy nagy zsákolás a másik oldalról Youngtól, és 47-44-re most az Ase gárdája vezet a Körmend ellen, miközben a körmendiek támadtak, itt a labda kikerült az alapvonalon túlra, mutatja a játékvezető, hogy jöhet a Körmend együttese, mert leért már ott az atomerőmű játékos lába, úgyhogy bedobhatja a labdát most a hazai csapatból Iro Egbu, ő volt az, aki elvégezte, aztán egy szabálytalanságot lát a játékvezető Youngtól, aki csak mosolyog ezen az egészen, 3 ponttal vezet csapata idegenben, de hát nehéz lenne megmondani, hogy melyik gárda nyer, hiszen ha valaki nem hallotta volna, egy 0-9-el kezdett az atomerőmű, azaz 9 ponttal vezetett a mérkőzés elején, utána azonban megváltozott a játék képe, fordította körmendi gárda, és 27-19-re vezetett az első negyedet követően. Most nézzük ezt a körmendi támadást, onnan a jobb sarokból egy 3 pontos, és ezúttal is betalálnak a hazaiak. Hát ennek köszönhetik azt, hogy nem vezett az atomerőmű, most éppen döntetlen az állás 47-47, mert hogy Verik megint betalált 12 pontos ezzel már, és a 3 pontos mérlege pedig 3-ból 3, ez elképesztően jó teljesítmény, és hol van még a vége? De nézzük Benke Szilárdot, aki eleinte nem nagyon találta el a gyűrűt, aztán viszont jól játszott, egy remek továbbadott labda, érkezik Révész, mutatja, hogy nekem kérem, ide csaptak a kezemre, ettől függetlenül a 2-es bement, de nincs büntető. 2 pontos előny a vendégeknél, 49-47. Nézzük még ezt a támadást, hogy Iro Egbu mire jut vele, továbbadja inkább balabdát Durázinak. Durázi van ott induló ember, de nem kaphatja. Aztán Ivosev tenné most középre, azonban ez egy rossz labda volt, egy kis embernek oda középre. Jöhet az atomerőmű, a labda azonban az alapvonalon kívülre kerül, mégpedig a vendégek játékosának a kezéről ezt mutatják. Úgyhogy jöhet a körmend, igaz, hogy kérnek egy kamerázást, hogy nézzék már meg ott a képernyőn, hogy mi történt, de már folytatódik a játék. 47-49 az állás a Körmend Ase mérkőzésen, kézilabda.
3: Hát itt pedig ha valószínűleg videózás lesz, mert kijöttek egy Reichert lövés és egy szemerei védés után a játékvezetők Branka Maric asszonyhoz, úgyhogy így van, videóznak, úgyhogy menjünk vissza a kosárlabdához.
2: Igen, hát itt is videózást akartak kérni, de nem maradt erre idejük az atomerőmű játékosainak, mert hogy a játékvezető mutatta, hogy semmi nem történt, menjünk csak nyugodtan tovább, és akkor most támad a Körmend gárdája, már csak 7 másodperc van a támadó időből, de egyelőre nincs dobó helyzet. Aztán ott talán már el is lépje az a játékos, nem, tovább tudta még tenni, és a lepattanó pedig marad a körmendieknél, még 14 másodpercig támadhatnak, mert hogy kiütötte ott a labdát, Young volt az, ha jól láttam, ugrottak ott 3-an is a labdáért, ő ütötte el, nehogy bepottyanjon a gyűrűbe, Durázi elől, aki megpróbálta visszapöcizni, 47-49 tehát, és akkor most jöhet a körmend, megint csak Iro Egbu az irányító poszton, most ő indul befele, próbál magának egy dobópozíciót kialakítani, az nem sikerült ugyan, de találkozott valahogy a keze Young kezével, akinek azért most szépen gyűlnek itt a személyi hibái, és dobhat majd az amerikai mellett, ott nem nagyon tudott mit kezdeni már vele, de Young későn vette fel a védekező pozíciót, végig kommentálja ezt az egész történetet, minden esetre jöhetnek a hazaiak 2 büntetővel, és valamit ott még meg is akar beszélni Iro Egbu a játékvezetővel, 47-49 tehát, mint említettem, most a mezőny legeredményesebb játékosa a Verik, aki 12 pontot szerzett, mármint hazai oldalról, míg a vendégeknél Benke Szilárd 13 ponttal tart, ők tehát egyelőre a pontkirályok, de hogy ki lesz ennek a mérkőzésnek a nyertese, nehéz lenne megmondani. Nézzük meg ezt a 2 büntetőt, aztán gondolom, hogy már Győrben folytatódik a kézilabda mérkőzés. Az első jó hazai oldalról, Iro Egbu is szépen azért szaporítja a pontjai számát, már elért 8-at, különben Takács is 9 pontos, Durázi ugyancsak 8 pontos, úgy mint Iro Egbu, de most ő megelőzheti, ha bemegy a második büntetője, és ez is bemegy, tehát már 9 pontot szerzett a hazaiak légiósa. Ez pedig azt jelenti, hogy 49-49 az állás, amikor 6 perc 40 másodperc van hátra a harmadik játékrészből. Cseszeki Balázs.
3: Stankót állítottak ki 2 perc a szemerei védése után, aztán úgy gondolták a játékvezetők, hogy az Eto jön. Szólt az vendégedző, hogy ez nem így van. Branka Maric asszony is szólt, hogy ez nem így van, és hát nyilván egy szabálytalanság után az a csapat jön, akivel szabálytalankodtak. Egy picit most már sok volt ez a lépés a vendégek, a Serafichanu át akarná ejteni szemerei pedig visszalép, nem pedig kifelé, így az ejtés hamvában holt kísérlet volt, Szemerei simán levette ezt az ejtést. Szóval ilyenkor elgondolkodik az ember, és nem azért, mert bárhova fújna a két szlovák játékvezető, mert sehova, csak milyen állapotban van az európai játékvezetés, mert hogy lassan-lassan nincs olyan meccs, ahol ne lenne egészen nevetséges jelenet egyébként a mérkőzéseken. Na most nézzük. Ever Rusfeldeira. Ever megpróbálja Szodel Gánor átverekedni magát, ez nem sikerül. Viszont helyzetbe kerülhetne Hauser, vele szemben szabálytalankodnak, az alapon a játékvezető megelindult kifelé, még jó, hogy a mezőny játékvezető látta a szabálytalanságot, mert hogy ketten ütötték meg közben egyébként Hauser kezét. Egy picit támadásban most lelassult az Eto játéka, és felállt felállán nagyon nehezen találják meg a helyet. Most azonban lőtt Elver, ezt azonban védi Eriksson, aki az üres kapura megszerzi a 21. vendéggólt, úgyhogy 25-17 után 25-21-re zárkózik fel a román együttes, azaz egy 4-0-ás sorozatot csinál a Besztercei Gárda, és még több, mint a fele hátra van a második félidőnek. 25-21-re vezet az Eton, 43,5 perc elteltével, meg itt kosárlabda.
2: Itt pedig 54-51-re vezet az atomerőmű Körmenden. Benke Szilárd pedig egyre jobban játszik. Az imént dobott egy 3 pontost, ezzel már 16 pontot ért el, és most is vele szemben szabálytalankodtak, és büntetőket dobhat majd, de nem véletlen, hogy őt keresik minden labdával, most eléggé sül a keze, akár közelről, távolról. Ezt is majdnem bedobta, ezt a 2 pontost megpróbált oda beküzdeni, de a gyűrűről kijött, úgyhogy nem lesz plusz egy dobás, hanem 2 büntetővel következik majd tehát Benke Szilárd. Az első büntetője ebben a pillanatban jó csont nélkül, ahogy szokták mondani, a gyűrű is alig rezdült, ezzel pedig már a 17. pontját szerzi, és messze legeredményesebb a mezőnyben. Mármint, hogy azt jelenti, hogy Verik a másik oldalon 12 pontnál jár, ő követi a pontgyártásban leginkább. Aztán Benke most már ezt is bedobja, úgyhogy már 18 pontos, és 5 pontos az atomerőmű előnye. Megint a páratlan negyednek az elején sikerül az atomerőműnek jó játékot nyújtani, hogy az első negyedben volt ugye 0-9 a mérkőzés állása, most 51-56, amikor egy szabálytalanság ezúttal a kékek védekezésénél Ivosevvel szemben, úgyhogy a hazaiak jöhetnek majd. Még 5 perc 19 másodperc van hátra a harmadik negyedből, 5 pontos tehát az atomerőmű előnye, kézilabda.
3: Pedig Per Johansson kénytelen volt időt kérni, mert ugyan Rusfeldeira betalál, de a lerohanásból, vagy hát a gyors középkezdésből pillanatok alatt eljuttatta Szodel Gádó a labdát Osztázéig, aki belőtte a 22. Besztercei gólt, úgyhogy 26-22 a mérkőzés állása. De ahhoz képest, hogy a szünet 20-16 volt, azért a második fél időben alaposan megcsapant a gólok száma. Minek köszönhető ez? Marosán György.
1: Támadásban megállt a Győri, tehát főleg a 25 lőtt gólról nehezen tudott elmozdulni, nem sikerült azokat a területeket megnyerjék, ami az első félidőben könnyedén ment, illetve a védekezésből támadásból is csökkent a dinamika, a sebesség, illetve amikor meg volt a sebesség, akkor technikai hiba következett. Én szerintem, ahogy frissít, majd Per Johansson, ha visszajön Deira, visszajön de Paula, esetlen Zeminko, ezekből az egy-egy elleni párharcok, a cselezésekből hatékonyabbá tud válni majd a Győr.
3: De Paula vissza is jött az időkérés után, de egyelőre Elver volt az, aki megpróbált beosonni ott a falban. Falba egy szabad dobást kaptak azért a győriek. De Paula rávezeti Lara Gonzálezre, a bejátszása nagyszerű Brácertnek. Amikor 5 méteren védekezik vele szemben valaki, ezt hogy lehet kihozni a 9-esre? Én ezt csak kérdezem. És ez nem arról volt szó, hogy Bracet betolta volna Lara González védekezése az 5 méteren kezdődött, de nem kell természetesen erre válaszolni a Marosán Györgynek, csak egy költői kérdés volt tőlem, egészen meg vannak zavarodva a játékvezetők, és egy bejátszás, vagy egy belemenést játszik el Osztaza, és ezt is beveszik a szlovák hölgyek. Negyed óra van még hátra, 26-23, mert hogy a lerohanásból betalál megint Osztázel, kifejezetten jól játszik a beállós. Ez már a negyedik gólja a román válogatott Lorena Osztázénak. A szó pedig 26-23-as Eto vezetésnél Balogh Balázsé és kosárlabdáé.
2: Itt pedig hármasra hármas a válasz, 56-59 az állás jelenleg, és az atomerőmű támadhat. A lepattanó pedig oda hullott most a vendégjátékos Krivacsevics kezébe, aki ki is használja a lehetőséget, így 61-56-ra vezet az atomerőmű, de már a másik oldalon egy lehetőség. A lepattanó azonban ezúttal Benke Szilárdé, ő küld el egy embert ott a félpályánál, és passzolja tovább a labdát, aztán megkapja most itt a másik oldalra, átfutva már ismét Benke, majd pedig visszapasszolják Józsefnek, ő egyébként az előbb egy 3 pontos dobott a az előző támadásból, épp hogy csak visszajött a pályára a cserepadról, és ezúttal a hazaiakról pattan ki a labda az alapvonalon túlra, még 4 másodperc támadó ideje marad a vendég gárdának, József az, aki majd bedobhatja esetlegesen a labdát, Durázi volt, akiről kipattant végül is, ráütötte Ivosev, aki egyébként az imént 2 büntetőjét értékesítette, de volt a mérkőzésnek egy érdekes jelenete, amikor a center irányítóként szépen pattogtatva áthozta a saját térfelől a labdát, aztán amikor odaért a palánk alá, gyorsan ketten megtámadták, nehogy végigvigye, mert hogy azért nem ez a feladata neki, de ezúttal is oldotta meg. Józsefet pedig most lecseréli a vendégek mestere, mert egy kicsit eldurrant talán ott az agya, és nem akarta, hogy probléma legyen belőle. 5 ponttal vezet az atomerőmű gárdája, ezt a 4 másodperces támadást még megvárhatjuk. Benke Szilárd dobja be most az alapvonalról, Halmainak adja, Halmai egy 2-es, ez lejön, de megszerzi Révész, nagyon harcosan, Benkének passzolja vissza, tehát az atomerőmű maradhat támadásban, ugye még 8 másodpercig, nézzük most Krivácsevicset, belefordul emberébe, elpattan a labda, de aztán eladják a körmendiek, és akkor most lesz ebből már pont, lesz bizony, végül is a labdát Chandler juttatta a hálóba, ez pedig azt jelenti, hogy 63-56-ra vezet idegenben az atomerőmű kézilabda.
3: 27-24, mert Elver azért belőtte, Reichert is sajnos előtte, így aztán 2 góra is felzárkoztak a vendégek. Elver most azért valahogy csak be tudta magát verekedni a falba, és belőtte Eriksson mellett, aki egyébként már 8 védésnél jár, Szemereinek 3-nál, összesen a 2 győri kapustoszt és Szemerei szintén 8-nál. De az a helyzet, hogy a másik fél nagyon leállt az Eto támadása védekedése. Egyaránt Reichert pedig 27-25-re zárkóztatja fel a vendégeket. 9 gólt lőtt már az osztrák. Vele és Osztazéval nem tud mit kezdeni az Eto. De Paula próbálja átemelni a labdát. Ott, ha jól láttam, akkor egyrészt Serafichanun így van, másrészt pedig Engelen. Nem sikerül. Szabad dobás. Elver. Rusfeldeila. Elver. Rossz a labdája, de azért csak el tudja valahogy csenni ott Enger elől. De Paula viszi egy-egy után a labdát. Ezúttal Rusfeldeila 28-25. Szodelgádó rossz a bejátszása. Ilyen földet ér, megint kapnak egy szabad dobást. Persze, ha valaki felugrik, akkor rendszeresen földet ér. De ez megint egy furcsa ítélet volt. Reichert, Szodelgádó, Enger. Nagyon jól játszik egyébként a Bisztica a második félidőben, különösen támadásban. Reichert az átlövését megfogja, Szemerei, de valóban megrángatták a mezét lövés közben az osztráknak, így aztán egy szabad dobás a vendégeknek. Reichert nagyon messze kilép. Éj, belement az átemelés közben bizony Szodelgádó Rusfeldeilába. Kifejezetten jó védekezés volt ez most egy az egy ellen Tyler Rusfeld Deilától, és kevesebb, mint 11 perc van hátra a találkozóból. 28-25-re vezet az Eto, és a második játékrészben volt már 8 is a különbség a két együttes között, a szünetben pedig 4. Közben Zeminko is elkezd majd melegíteni. Védekezésben szükség lehet a francia játékosra. Elver, hopp, kap egyet Burlacsenkótól, illetve egyet Szodelgádótól, és ez egy szabad dobása, jó. Nem is volt több ebben egyébként. Buktét, Elver, Rusfeldeila, De Paula, megrángatják a mezét, visszakapná a labdát, és még meg is szerzi. Jó a bejátszása Buktitnak, nem tud befordulni Buktit, nagyon jó ott a védekezés, Lara González körülnyéke. Ó, ez viszont De Paulás volt, egészen elképesztő lövőcsel, lövő mozdulat, és az 1-1-ből már 4-jel vezet az Eto, 29-25, és a szó megint akkor Balogh Balázsé.
2: 59-63 az állás, ez azt jelenti, hogy a vendégcsapat 4 ponttal vezet, az imént 2 támadó lepattanót is szedtek az atomerőmű játékosai, aztán a végén Benke Szilárd elengedett egy 3 pontost, az lejött. Géringer ugyan megszerezte, a játékvezető azt mutatta, hogy szabálytalankodott labdaszerzés közben, így a körment kapja meg a labdát, tehát 4 pontos hátrányban, amikor 2 perc 16 másodperc van hátra a harmadik játékrészből. Velünk nagyjából egy időben zajlik 3 mérkőzés, az állások Pécs-Szolnok 49-44, Oroszlány-Szombathely 58-68, és Szedeák-Fót, azaz Szeged-Fót 51-56. Az első büntetője Durázinak most kimarad, tehát marad ez a 3 pontos különbség. és mondom 2-16 van még hátra a harmadik negyedből, és hát vannak hibák, de nagyon harcolnak a játékosok, van, hogy 3-4-en is a földön fetrengve próbálják megszerezni a labdát, ez a büntető viszont kimarad, és a lepattanót pedig begyűjtik most az atomerőmű játékosai, marad a 3 pontos különbség, Halmai viszi át a labdát, Géringernek adja, aztán Benke Szilárd kéri el, húzódik be ide középre, aztán pedig már egy 3 pontos kísérlet, nagyon rövid volt ezúttal, de a lepattanót megint begyűjti az atom, támadó lepattanozásban kifejezetten jók, igaz ez az is kell, hogy kihagyják a helyzeteket, Verikszettelen épp az előbb, most is nála a labda, kicsúszik a kezéből, de pont oda Krivecsevicsnek, aki pedig könnyű zicsert hibáz, de megszerzi Verik, és ő már bedobja. Hát ennyi lepattanót leszedni az ellenfél palánki alatt, ez mindenképpen dicséretes, de most a játékvezető valamit megvitatott az atomerőmű játékosával, azt mutatja, hogy ott a lepattanónál esetleg szabálytalankodott, vagy vele szemben szabálytalankodtak, hát ez egyenlőre ebből a mutatásból nem derül ki, minden esetre, vagy azt mutatja esetleg, hogy kilépett, nem tudom. Mire visszakapom a szót, meg fogom tudni mondani, most kézilabda.
3: Reichert 11. góljával 29-27, ezt ezúttal 7 méteresből szerezte, mert hogy előtte meg tudta játszani Osztazét, és Osztaz lövését fogta ugyan Szemerei, de befordulás közben megrángatta Brácet a mezét, teljesen egyértelmű 7 méteres volt, és hát kevesebb, mint 8 perc van lassan hátra a találkozóból, és bizony még semmi nem dőlt el, reméljük nem lesz annyira izgalmas, mint a Ferencváros Csesze-Bukarest végjátéka, közben pedig mégis arra haladunk, mert hogy Eriksson ezúttal Rusfeld Dejla lövését fogja, akár egy gólra is felzárkózhat a vendégegyüttes, és bizony ez egy óha. Én szerintem ott azért volt egy belemenés, de szerencsére hiába vitte be Szerefi Csenu, Szemerei fogta az ittszert, és a túloldalon a lecsorgó labdát már összetudta szedni Emily Hovden. A pályán Elver, a pályán Dio Hauser, és nem sokára érkezni fog Stanko is. Lehet, hogy 7-6-ozni fog az Eto, ha nem találják a réseket továbbra sem. A második félidőre nagyon összeálló vendégfalon. Dio Hauser, a bejátszás buktit és sikerül, és amikor buktit labdát kap és be tud fordulni, akkor onnantól kezdve már nincsen gondja. 30-27, de nem, nehezen tudják hozzá eljutatni a labdát. Lusszer térdel le oda buktit, illetve Brácet elé, és azért a térdelésért kap egy szabad dobást, mert hogy lekényszerítette egyébként a földre Kari Brácet. 30-27, és 6,5 percnél valamivel több van még hátra a találkozóból. Megint menjünk a kosárlabdára tovább Balogh Balázshoz.
2: 63-66 az állás, azaz vezet az Ase gárdája, és jelentem az imént, valóban jól láttam ott a végén, hogy rálépett a vonalra az atomerőmű játékosa, így hiába dobta be azt az ittszert, a körmendiek kapták a labdát, igaz, hogy nem sok sikerrel fejezték be azt a támadást. Utána viszont volt egy 3 pontosuk, és Verik már 20 pontnál tart a körmendieknél, és parádés a mérlegen, 5-ből 5 3 pontos sűjesztett el az atomerőmű hálójában, míg a másik oldalon Benke Szilárd 18 pontjával a legeredményesebb. Nézzük most Ivosevet, a hazai csapatból 2 ember körülötte, aztán átjátszák a másik oldalra, ott egy 3 pontos, és ezúttal jó a 3 pontos hazai oldalon, mégpedig megint ki más, mint a hazaiak legeredményesebb játékosa Verik, ez pedig azt jelenti már, hogy 23 pontot dobott a mérkőzésen, és 6-ból 6 triplája jó helyre érkezett, 66-66 az állás, amikor a támadásnál, az atomerőmű támadásánál ott egy szabálytalanság a betörő vendégjátékosa Géringerrel szemben, ez pedig azt jelenti, hogy majd jöhet az atomerőmű együttese. Nagyon-nagyon nehéz lenne megmondani, hogy ki nyeri ezt a mérkőzést, 35 másodperc van még hátra ebből a negyedből, a harmadik negyedből, amikor a hazaiak cserélnek még a büntető előtt, Ivosev jön le a pályáról, de a büntetőt majd az Ase dobja, hogy mi lesz az eredménye, megtudjuk, nézzük a kézilabdát.
3: 31-28, Reichert ugyanis 12-szer is betalált, most támadnak a győriek. Egy egyszerű kérdés Marosán Györgyhöz, nyilván nagyon egyszerű. Reichertel, amikor ilyen ihletett formában van valaki, mit lehet kezdeni?
4: Hát nagyon nehéz, mert most is ez egy annyira extra, tehát nem lehet hibáztatni szinte a védőt, csak természetesen meg lehetett volna falcolni, de test mellett visszaúszta egy fantasztikus csukló mozdulattal. Tehát ki kéne lépni rá és ütközni, tehát most nyilván alacsonyabb osztályban akár emberfogást is szoktak ilyenkor javasolni, ezért majd a kokligájában ezt ritkán látni, de abszolút fölvenni a távolságot, megtalálni, és lövőkézre faltolni.
3: Megint nála a labda, megint felmegy, megint lő, és ilyenkor van szerencséje egy játékosnak, amikor ennyire megy, most a sáncról visszapörög az ellenkező oldalra, mint ahova elindult egyébként, és ahova lövés ment volna a szemerei is, így aztán 4 perccel a vége előtt 3-mal vezet az Eto'o 32-29-re, és akkor Körmend, Paks, Balogh Balázs.
2: Benke Szilárd már lejárt volna a támadó idő, fölugrott ott a vonal mellett, ahogy kapta a labdát, többen is támadták, de bedobja a 3 pontost, 2 védő is érkezett, nem szabálytalankodtak vele szemben, és a labda ott kötött ki a gyűrűben, ez pedig azt jelenti, hogy ismét vezet a Tatomerümő együttese egészen pontosan 4 ponttal, 70-66-ra. Borzasztóan izgalmas az a mérkőzés, és közben véget ért a 3. negyed, azt jelenti, hogy most egy kicsit szünetre megyünk, menjünk addig vissza kézilabdázni.
3: Új szabályok vannak a kézilabdában, nyugodtan lehet folytogatni, azért semmi nem jár, csak egy szabad dobás, ezúttal De Paula nyakát kapta el, ha jól láttam, akkor Nüsszer volt az, a szabad dobás után Hausherrnél a labda, De Paula, Hausherr, végig kell ott vinni az ígyszerben, 2 védekeznek belül, ezt természetesen nem számít, ezt a második félidőben már megszoktuk, hogy nem fújják be a belül védekezéseket, csak egy szabad dobás, az viszont rendkívül fontos, hogy 2,5 centivel arrébbról kell elvégezni a szabad dobást. De Paula átmegy, megint rángatják, de legalább belövi, 33-29, 3 perc a hátra, de már ott is a győri kapunál a Besztercei gárda. És megint kilő, és megint belő természetesen Reichert az, aki már a 14. gólját szerzi. A 30 Besztercei gólból majdnem a felét szerezte az osztrák Johanna Reichert. Nem tudom, játszott-e valaha ilyen mérkőzést, talán még a Thüringer színeiben sem nagyon, pedig ott aztán ő lövöldözött rendesen. 3 perc a hátra a találkozóból, támad az Eto'o 33-30-as győri vezetésnél, a szó megint Balogh Balázsé.
2: Itt pedig 70-66-ra vezet az atomerőmű Körmenden egy nagyon jó mérkőzésen, és hát kiváló teljesítményeket látunk mindkét oldalon, Verik viszi a Pálmát egyenlőre 23 pontjával, 6-ból 6 triplát helyezett el az ellenfél gyűrűjében, Benke Szilárd pedig az atomerőműből 21 pontig jutott eddig, és most folytatódik majd az utolsó negyed, következik, mondom, 4 pontos előnyben tehát a vendéggárda, és hát rengeteg lepattanót, támadó lepattanót szerzett az atomerőmű a 3. negyedben, ennek is köszönheti ezt, hogy ha csak nagyon haloványon is, de azért 4 ponttal vezet, és így megy bele az utolsó játékrészbe, ahol még sok minden történhet természetesen. A körmendieknek vannak jó és rosszabb szakaszaik, kíváncsi vagyok rá, itt a negyed elején majd mit csípnek el. Most Benke Szilárd kapja megint a labdát, hát ott 3-an is odaütöttek neki, és azt mutatja a játékvezető, hogy szabálytalanul természetesen. 4 pontos atomerőmű előny, tehát a 4. negyed első percében kézilabda.
3: Ezúttal 2 perccel a vége előtt Lehert nem gólt lő, hanem kiosztott egy gólpaszt a balszérre Lupejnek, 33-31 korin a Lupej találatával, ugyanis az előző győri támadásnál sajnos De Paula fölé lőtt, így aztán nagyon-nagyon szoros végjátékra készülhetünk, mert hogy most már másfél percnél valamivel több van csak hátra a találkozóból. Stanko a bejátszás buktitnak, nagyszerű, és ott van a 34. győri gól, a 34-31, és időt kér Carlos Viver, ő még lát esélyt, másfél perc alatt 3 gól ledolgozására, úgyhogy a szó Balogh Balázsé és a kosárlabdáé.
2: Itt még mindig 66-70 az állás az eredményjelzőn, egyik csapat sem tudott pontot szerezni, itt azért jóval több van még hátra, hiszen nemrégen kezdődött el a 4. játékrész, még csak 38 másodperc telt el, amikor az atomerőmű támadhat, és Benke Szilárd kapja, aki beleáll egy 3-asba, és ezt is bedobja. Benke Szilárd parádés teljesítményt nyújt, 24 pontnál jár már, ő viszi magával csapatát, hiszen mellette azért jóval kevesebb pontot szereztek a társak. Chandler tartja még valamennyire a lépést, 10 ponttal a vendéggárdából, Révész pedig 9 pontot szerzett, de főleg a mérkőzés elején játszott jól. A másik oldalon pedig egy zsákolással fejezi be az akciót ezúttal a hazaiak játékosa, úgyhogy nem engedik el nagyon azért az asét. mert 5 pontos most a különbség, 73-68 jelenleg, amikor Halmai próbál meg betörni ott az ellenfél palánkja alatt, kiteszi a jobb oldalra, Géringer, ez is jó, ez a 3 pontos. Na hát most az atomerőmű elhelyezett 2 triplát, ezzel pedig nagyon közel került ahhoz, hogy egy jelentős előnyt kicsikarjon magának. 68-76, régen vezetett már ennyivel az atomerőmű, de mi a helyzet a kézilabdán, Cseszegi Balázs?
3: Befejeződött az időkérése a Bisztricának, 7-6 ellen üres kapuval támad másfél perccel a vége előtt, hát kockáztat természetesen ennél az állásnál teljesen érthetően a vendégegyüttes. Reichert, Nüsszer, Reichert, Leaszélre, Szerefi Csanut jól védekezik ott most, Szerefi Csanuval szemben De Paula, egy szabad dobás a vendégeknek. Megint Szerefi Csanu beviszi, és megfogja a szemerejé, ráadásul az alapvonalon megy ki a labda. Szerefi Csanu egyébként jól játszott a mérkőzésen, többször is bevitte és belőtte, ezúttal azonban kihagyta az ittszert az eddig 4-szer is betaláló román válogatott játékos, és az utolsó 40 másodperc kezdődik itt a találkozón. 34-31-re vezet az Eto, így aztán most már talán nyugodtan mondhatjuk, hogy behúzza ezt a Bajnokok Ligája mérkőzést is. Nagyon fontos ezen a meccsen a győzelem, ráadásul Dio Hauser a 35. győri gólt is megszerzi, hiszen így aztán leszakítja magáról egyértelműen a román együttest. Azért még egy lövés Engeltől, ez betalál, 15 másodperc a hátra, 35-32 a győztes kiléte, azonban nem lehet kérdéses ezen a találkozón, nem lett annyira izgalmas végül ez a mérkőzés, mint ami a Ferencváros találkozója volt. De Paula még belövi a 36. győri találatot, így aztán a végeredmény Győri Audi Eto Gloria Bisztrica 36-32. Egészen elképesztő tempóban kezdtek a győriek támadásban, és a védekezés is egy darabig jól működött, így aztán gyakorlatilag az első fél időben végig az Eto vezetett. Támadásban a Beszterce egy darabig nem találta pattogó, mozgékony győri védekezés ellenszerét, de azért tartotta magát, amennyire tudta. Elsősorban Eriksson kapusnak köszönhetően, illetve ekkor még főleg Szerefi Csanu góljainak, valamint Paulo góljainak köszönhetően. Aztán jött az osztrák Reichert a Besztercei együttesbe, és gyakorlatilag amit elengedett innentől kezdve a mérkőzés végéig, abból bizony gól lett. 14 találatig jutott az osztrák, és jó pár gólpaszt is kiosztott. Még úgy is, hogy a második félidőben azért megpróbáltak rá jobban figyelni, de minden egyes helyzetből be tudott találni, akár szinte a bokák között is. És a második félidőben hiába vezetett a mérkőzésért, a félidő elején 8 góllal az Eto, nem igazán tudtak mit kezdeni a besztercei támadással ezek után, és Eriksson is több labdával találkozott, mint Szemerei. Mégis Szemerei nevéhez fűződik a mindent eldöntő védés, hiszen amikor bevitte Szerefi Csanó az ittszert, akkor kivédte 3 gólos győri vezetésnél, és innentől kezdve hiába 7-6 a vendégegyüttes, már nem volt esélye a győzelemre. Így aztán az Eto végül 4 góllal 36-32-re legyőzte a Beszterce gárdáját, és továbbra is 100%-os ebben az idényben, nem csak a Bajnokok Ligájában, hanem az összes sorozatot tekintve. Még egyszer, tehát a végeredmény Győri Audi Eto Gloria Bisztrica 36-32. Jövő héten a csoport első Metz gárdáját fogadja az Eto, mondhatjuk talán, hogy a Bajnokok Ligája döntőjének visszavágóján a szó, innentől kezdve pedig Barbalázsi.
2: Köszönjük szépen, és ha már Bajnokok Ligája, a hölgyeknél a Metz 36-25-re győzött hazai pályán dán ellenfelével szemben. És a kosárlabda mérkőzésen pedig az eddigi legnagyobb különbség, mégpedig az atomerőmű javára, 80-68-ra vezet a vendéggárda, ugyanis az elmúlt percekben remekül teljesített, még a körmendiek teljesen leálltak a pontgyártással, ami ment az első félidőben, különösen az első játékrészben. A 3 pontosok azok most nem jönnek be, de a palánkaló meg nem nagyon jutnak be, vagy ha bejutnak is, eladják a labdát, és nagyon-nagyon harcosan szerzik ezt meg az atomerőmű játékosai, de nem csak a saját palánkjuk alatt, hanem a védő mellett a támadó lepattanókat is megszerzik. Most megint az Atom támadhat, 7 perc van még hátra a mérkőzésből, Halmai nem áll bele, visszatesz inkább a labdát, aztán még egy dobócsel, ez a 3-as rövid, tehát szokás szerint megint az Atom szedi le a labdát. Aztán egy újabb 3 pontos kísérlet, és ez már bemegy, Chandler az elsőt még kihagyta, a másodikat bedobta, ezzel már 13 pontos. Egyébként ez volt az első jó kísérlete 3 pontos vonal mögül. Eddig 6-szor kísérletezett, az nem jött be, a hetedikre sikeredett neki, de azért így is mondom, már 13 pontnál tart. Most a másik oldalon egy 3 pontos, ez sem jó, és a lepattanó megint az Atomé. Úgy tűnik, hogy kezd eldőlni ez a mérkőzés. 15 ponttal vezet az atomerőmű, amikor egy szabálytalanság, megállítják éppen az imént pontot szerző Chandler, úgyhogy majd jöhet a vendéggárda. 83-68 rá, de előtte még két csere, két légiós érkezik az atomerőmű gárdájába. Young mindenképpen legalábbis, aztán úgy tűnik, hogy talán még ott marasztalják a padon, igen, Josephet. Minden esetre Gehringer az, aki most lejött az előbb, ő is a sarokból, a jobb sarokból egy nagyon fontos hárompontos dobott, amikor kezdett ellépni igazán az atomerőmű. Ő is hasznos tagja a csapatnak, egyébként 6 pontot szerzett eddig a mérkőzésen, de hát Benke Szilárd viszi a prímet, aki most az imént leült a padra, 24 pontot szerzett ezen a találkozón, a két pontosai 8-ból 4, ugyancsak 8-ból 4 a három pontos, a 4-ből 4 büntetőt értékesített. Nézzük, hogy ebből lesz-e pont, lepattan a labda, ezúttal azonban a körmendiek szerzik meg. Daniels volt az, aki 11 pontig jutott már a mérkőzésen, de ezúttal nem tudott betalálni az imént hibázott büntetőt is, ennek ellenére most ő is nagyon belelendült itt az utolsó játékrészben. Egy három pontos kísérlet a másik oldalon, pocsék rossz volt és hosszú, de tulajdonképpen így volt jól Durázinak, aki ott volt a palánk alatt és visszatette, ezzel eléri a 70 pontot most a körmend együttese, de hát 83-at kapott már, belül vagyunk az utolsó 6 percen, és a körmendi szurkolók azért elég csüggetten üldögélnek, főleg úgy, hogy most a jobb oldalról, a sarokból egy újabb három pontos Daniels, aki rögtön mutatja, hogy neki még oda is ütöttek egyet, ő értékesítette ezt a jobb sarokból ezt a lehetőséget, és 86 pontnál jár már az ASE, egy újabb három pontos, hát ez is nagyon megváltozott. Durázi a másik oldalról nem jó a labda, rövid, aztán a lepattanót másodikra megkaparintja megint csak Daniels, aki mondom itt a negyedik negyedben parádézik egyenlőre. Gyűjtögeti a pontokat, szerzi a lepattanókat, 14 pontnál jár már a mérkőzésen. Most pedig Halmai vezeti a labdát, Halmai adja tovább, aztán a Chandler elcsúszik, de még tovább tudta adni, hogy ne legyen lépés, azért természetesen csúszik a talaj, sokan vannak, és a bejátszott labda pedig Révészhez ment, Halmainak pedig ott valami fáj, valószínűleg egy kicsit ütközött, és jön vissza Benke Szilárd a pályára, és akkor jön József is, hát a hazai publikum pedig talán lehet is hallani, hogy harcoljatok, harcoljatok buzdítással biztatja az övéit, de hát azért az nem lesz könnyű innen megfordítani a meccset. Halmai lejön a pályáról, valamint lejött Chandler is a vendégektől, és akkor majd az oldalvonaltól jöhet a Paksi atomerőmű együttese, az a csapat, amelyik 86-70-re vezet jelenleg a mérkőzésen, és hát így bizony lehet belőle egy nagyobb verés a körmendi szempontból, mert közelednek a 20 ponthoz. Belül vagyunk a 10 másodperces támadóidőn, egyelőre még nincs dobás, aztán most egy két pontos kísérlet, ez lejön, Révész azonban megint csak begyűjti a lepattanót. Ha lesz egy kis időm, megnézem a lepattanó statisztikát, mert nagyon jó a lepattanózása a paksiaknak, ezúttal is lejön a labda, majd a félpályánál szerzik vissza, olyan messzire pattan, de nem tudták a körmendiek ezúttal sem begyűjteni. Egy támadáson belül megint harmadszor, most pedig egy remek passz, Daniels ott megugrasz mindenkit, de ezúttal nem sikerült föltennie, mert jó volt a szerelés, és szabályos is volt ráadásul. Révész pedig mutatja, hogy most ő volt szabálytalan, meglökte ellenfelét, nagyon sportszerűen odamegy és elnézést is kér mindezért. De hát természetesen megteheti, Ivosev volt különben az, aki betakarta az imét Daniels, és most pedig már a másik oldalon, mint említettem, Révész volt szabálytalan. Nézzük az oldalról bedobott labdával, jöhetnek a hazaiak, azért nem látszik rajtuk az, hogy feltétlenül hisznek abban, hogy még ezt meg tudják fordítani. Valahogy beküzdötte ott a labdát a hazaiak nullása, Verik, aki nem nullás, hiszen 25 pontos a mérkőzésen, ő a legeredményesebb eddig a mezőnyben. A másik oldalon viszont jön egy gyors válasz, a körmendiek védekezése nem a legjobb. Köszönik szépen a paksiak, és visszaállítják ezt a bizonyos nagy különbséget, ami annyit jelent, hogy 86-72, sőt már 88 ezzel a két pontossal, csak a táblára egy kicsit később írták föl. 4 perc, 10 másodperc van még hátra, amikor egy szabálytalanság most a paksiak részéről, és egy fiatal ember, Bartik az, aki elvégezheti majd a körmendiektől az oldalbedobást. Bartik egyelőre nehezen talál társat, aztán Ivosev lép odafelé, jóval a félpálya környékén, tehát jóval a palánk alatt kellene lennie, és nem ott van, jóval messzebb van attól. Most pedig borzasztóan dühös az atomerőmű mester, hogy minek kellett ott szabálytalankodni. Ivosev bevitte a labdát, aztán pedig odaütöttek neki, és a két pontosa is jó, úgyhogy most egy büntető is következik majd még. De hát azért nagyon messze még egyelőre a Körment gárdája attól, hogy szorossá tegye akár ezt a végjátékot. És azért érdekes ez, mert ugyan az elején elhúzott nagyon a Paks 9 ponttal, de utána fordított a Körment, akkor nagyon mentek a három pontosok, 27-19-en érték az első negyedet. Közben Ivosev bedobja ezt a büntetőjét is, úgyhogy három pontot szerzett.

volt az, aki kiharcolta a lehetőséget, hogy az hazai csapat a körment támadhasson még. Aztán a harmadik negyedben az atomerőmű, miután itt is ott is volt az előny, 3 ponttal megnyerte azt a játékrészt, és itt a negyedik negyed elején következett a robbantás, a bomba, mert az atomerőmű nagyon jól játszott, a körment pedig én nem tudom, hogy vagy elfogyott, vagy ideges volt, egyszerűen nem tudta hozni azt a játékot, mint korábban, úgyhogy természetesen így 13 ponttal érthető ez a vezetés, amit jelenleg produkál az atomerőmű együttese, és egy időkérés is bekövetkezik most ezen a mérkőzésen, úgyhogy nekünk pedig van arra időnk, hogy egy kicsit mondjuk ránézzünk arra, amit ígértem, a statisztikára, hiszen az mindig fontos és sok mindent megmagyaráz a játékosok statisztikája mellett, mégpedig az is, hogy milyen sikeres a mezőnykísérletekben egyik vagy másik csapat. Hát a sikeres mezőnykísérlet 26%-os a körmentnél, 33%-os a vendégeknél, mármint ami a sikeres mezőnykísérleteket illeti. 2 pontosból 29-45 az arány, és a 3 pontosból pedig 10-3 pontos, mindkét oldalon 43-35 a százalék. És akkor még egy Erdei Márk kollégám mutatja itt nekem, én is elképedve nézem, hogy jó a szemüvegem. Horvátország, Anglia 0-6, és még van a mérkőzésből bőven, úgyhogy nem tudom, a horvátok ilyen verést nem tudom mikor kaptak utoljára, majd ennek is gondolom Erdei Márk utána néz, mert hogy ő az ilyeneket szereti, az ilyen feladatokat, és azt jelenti, hogy a Nemzetek Ligájában petelt a 82. percben 6-0-ra vezet az angol válogatott, az első félidőben már 0-4 volt, Kane, Bellingham, Gordon és Saka voltak a gólszerzők, most Kane és Saka betalált még a második félidőben is. Hát ez lehet, hogy ilyen edzőbuktató mérkőzés lesz a hazaiak jó voltából. Közben folytatódott a kosárlabda mérkőzés, a körment pedig pontot szerezett zsákolással, 77-88, 3-20 van még hátra, azért még az atomerőműnek nem szabad elhinni, hogy megnyerte ezt a mérkőzést, mert 3 perc alatt sok minden történhet kosárlabdába. Most megpróbálták ott becsapdázni Chandler, aki aztán kilép belőle, utána pedig visszakapja a paszt, és bedob egy sima 2 pontost, ezzel már ő is 15 pontnál tart a mérkőzésen, és eléri a 90 pontot a vendéggárda. Hát legutóbb is alaposan termeltek a Pécs ellen, ott 102 pontig jutottak, emlékeim szerint, és most pedig egy 3 pontossal a hazaiak megint tudnak egy picit közelebb lopózni, de hát ez nagyon-nagyon messze van, még 28 pontos már verik a hazai csapatból, ezúttal is egy 3 pontos dobott be, de már azért hibázott is mérkőzés közben 2-t a tripla vonalon túlról. Nézzük az atomerőműnek milyen válasza lesz rá, 10 pont jelenleg a különbség, 2,5 perc van hátra, egy eladott labda, aztán Ivosebbel szemben egy szabálytalanság, azt mutatják, hogy ez egy szándékos szabálytalanság volt. A játékvezető egyelőre nem így látja, Ivosev pedig itt a térdére támaszkodva próbálja meg ezt az ütést kiheverni, mert azért volt ott egy kisebb ütés, igen, hogy labdát akart szerezni. A vendégek játékosa verik túl nagy vehemenciával, nem verik volt az természetesen, hanem Chandler, a vendégek nullása. És most akkor majd következik egy időkérés, mi pedig akkor ránézünk arra, hogy hogy állnak jelenleg a kosárlabda mérkőzések az NB1-es férfi bajnokságban, mert velünk egy időben zajlanak találkozók, mint már többször elmondtam. A negyedik negyedből már eltelt 6 perc, Pécs Szolnoki Olaj 67-62 az állás. Hát az óriási meglepetés lenne, hogyha Pécsen is kikapna a Szolnok, hiszen hazai pályán legutóbb kikapott 1 ponttal a Kaposvártól, 22 év után tudott nyerni a kaposvári csapat a Tisza partján. Aztán Oroszlány Szombathely 70-88 az állás. Érdekesség, hogy az első negyedet a Szombathely nyerte 26-16-ra, aztán viszont 30-20-ra a második negyedet az Oroszlány, így a szünetben döntetlen volt az állás. Utána viszont 17-25 a harmadik negyed végén, mármint hogy abban a negyedben ez volt a különbség, a 8 pont, és most is 9 ponttal többet dobott az utolsó játékrészben egyenlőre a Szombathely gárdája. És a Szeged pedig fordított itt a mérkőzés végére, hiszen szinte végig a Fót csapata, az újonc Fót vezetett. Most 72-69 az állás, és itt már alig több mint 1 perc van hátra a mérkőzésből. Mindezt volt időm elmondani, mert hogy időkérés volt menet közben. Ugye arról beszéltünk már, hogy mindkét magyar csapat nyert a női kézilabda bajnokok ligájában, hiszen a Ferencváros, valamint a Győr is győzelemmel folytatta menetelését. Ugye a Ferencváros nagy csatában 24-23-ra győzött a Bukarest ellen, a Győr pedig megverte 36-32-re a Besterce együttesét. És a női NB1-ben is

0: véget ért két találkozó, Debrecen Vasas 33-27, Szombathely Esztergom pedig 22-46. Hivosev közben bedobta az első büntetőjét, így 10 ponton belülre került a körmend, 2,5 perccel a vége előtt. Jó a második is, így 8 pontra zárkózik föl a hazai gárda, ugye volt már majdnem 20 pontos is a különbség, de egyelőre úgy tűnik, hogy a körmendiek itt mindent megpróbálnak bevetni. Hárman is támadták a labdát fölhozó játékost, Révésznek teszik, de Révész mutatja, hogy nyugalom, nem indult el a palánk felé. Szeretné azt a támadóidőt végigjátszaná a csapata, aztán átfutott a palánk alatt, ki oda a jobb sarokba, nem ő kapja természetesen a labdát, hanem ott a kis emberek passzolgatnak. József teszi tovább Chandlernek, aztán Chandler beteszi centerposztra, azonban ez a labda a körmendiekén, mert Young nem tudta föltenni. Young nem tudta föltenni, és nézzük ezt a három pontos, nagyon rövid. Hagyják, hogy kimenjen az oldalvonalon túlra, ugye most már kockáztatnia kellett a körmendnek, nem támad hosszú ideig. Veriket ott hagyták egyedül, de ezúttal nem tudott betalálni. 25 pontos a mérkőzésen. Én az imént talán egy kicsit többet mondtam, de már hozzákönyveltem azt a három pontost. 8 kísérletéből a 6-ot dobott be, tehát az egy kiváló teljesítmény. Minden esetre 90-82-es atomerőmű vezetésnél megint a vendégcsapat támadhat. Révész kapja a labdát, Benkének teszi tovább. Benke elindul befelé, ütköznek vele, aztán a lepattanóért jön Révész, mert hogy nem ment be Benke kísérlete. Révész pedig beteszi ezt a két pontost, egyébként reklamált is ott természetesen Benke Szilárd, hogy vele szemben szabálytalankodtak, a játékvezető azonban mutatta, hogy folytassuk uraim a játékot. Benke Szilárd 26 pontot szerzett a mérkőzésen, a mérkőzés legjobbja ez idáig mindenképpen. 92-82-re vezet az Ase gárdája a körmend ellen, és egy újabb időkérés ezúttal Kocsis Tamástól, a hazaiak vezetőedzőjétől, mert ő megpróbálja még valahogy ezt a meccset a saját csapatának javára fordítani, legalábbis ehhez megadja az instrukciókat. 1 perc 42 másodperc van még hátra a találkozóból, hát mindenképpen valószínűleg elkezdenek egy ilyen három pontos dobópárbajt játszani a hazaiak, megpróbálnak minél több pontot szerezni. Közben figyelem félszemmel természetesen a többi kosárlabda mérkőzést. Fogy a Pécs előnye a negyed hetedik percében, 67-65-re azonban még mindig az NK a Pécs vezet a szolnoki Olaj ellen. Kíváncsi vagyok, lesz-e ott meglepetés. Oroszlány Szombathely ugyanebben az időben járnak, 72-88 az állás, és a vége előtt egy perccel, már az utolsó percen belül vagyunk, Szeged Fót 75-71, tehát lehet, hogy a hazai csapatnak sikerül küzdeni ezt a győzelmet, ami nem lesz könnyű feladat az újonc gárda ellen. Mondom, szinte végigvezetett a Fót csapata, csak itt a hajrában tudtak fordítani a hazaiak. Persze szokták mondani, a végén kell megnyerni, de hogy a végén kinyeri ezen a mérkőzésen a körmend atomerőmű találkozón, az is hamarosan kiderül majd, mert én említettem, 1.42 van hátra. A körmendiek most dobják be a labdát az időkérés után, elég nehezen tudták bedobni. És végül is Durázinak adták, aki nem dobott három pontos, de bevitte, és dobott egy biztos kettest. A labda pedig most az oldalvonalon kívülre kerül, és szabálytalanság is volt, úgy látom. Nem, de igen. Jönnek a atomerőmű játékosai, Benke Szilárd megy oda, nagy rutinos 84-92-nél, hogy elvégezze. 1.37 van hátra, tehát gyorsan dobtak pontot a hazaiak. Lesz a szabálytalanság, lassan azt is be kell már vetni, de egyelőre nem tudják megállítani a paksi támadást. Benke, ő megáll inkább, nem viszi be, Révésznek teszi hátra, aztán pedig már megkapja a vendégek irányítója, József. Ezúttal ő indul el egy zárást követően, majd visszateszik a labdát ott, és remek mozdulattal a gyűrűnek háttalálva Révész 11. pontját szerzi a mérkőzésen. 94-84, újra 10 pont a különbség, alig több mint 1 perc van hátra, majdnem elvesztik a körmendiek. Egy hármas, ez lejön, nem sikerült bedobnia ezt most a hazaiak fiatal játékosának, Bartiknak, és aztán pedig egy szabálytalanság. Megindultak egy gyors támadásvezetéssel Benke Szilárd jóvoltából a vendégek, és Durázi, ahogy átlépett a felező vonalon, megállította, hogy játszon egy kicsit az idővel. 1-0-1 van hátra még a mérkőzésből, 10 ponttal vezet az atomerőmű gárdája, ez pedig azt jelenti, hogy azért közel vannak ahhoz, hogy ezt a mérkőzést megnyerjék, de valamit most megnéznek a játékvezetők, valószínűleg azt, hogy történt-e ott valami szándékos szabálytalanság, mert nekik úgy tűnt, megbeszélték az esetet, és megnézik, én pedig megnézem, hogy véget érte esetleg már mondjuk a Szeged mérkőzése. 75-71-et ír még itt az eredményjelző, de már vagy véget ért, vagy nagyon kevés lehet hátra, tehát a Szeged minden bizonnyal megnyeri ezt a meccset. de valószínűleg a Szombathely is, hiszen 98-72-re vezet oroszlányban. És akkor megvan a fordítás, ugyanis 2 perccel a vége előtt hiába vezetett végig szinte a Pécs, az első negyedet 18-17-re nyerte, a másodikot 17-16-ra, aztán a harmadikban is 3 ponttal jobbnak bizonyult 20-17-re. Most az utolsó játékrészben a Szolnok fordított, 67-70 az állás, és ezt a negyedet eddig 8 ponttal hozta a Szolnok együttese, 20 pontot dobott és 12-t kapott tehát ebben az utolsó játékrészben. Közben a játékvezetők megvizsgálták az esetet, és azt mutatták, hogy igen, ez egy szándékos szabálytalanság volt, úgyhogy Benke Szilárd dobhat egy büntetőt 94-84-nél 1-0-1-jel a vége előtt, és 0-7 már, Erdei Márk hozza nekem a futballmérkőzés állását. Hát ez akkora kiütés, hogy erről biztos sokat fogunk még beszélni, akár itt a rádióban, akár ott egymás között, hiszen Anglia már 7-0-ra vezet, és ez nem tudom, Rodgers volt az, aki gólt szerzett, Benke közben bedobja a büntetőit, de hát azért az ember szava egy kosárlabda mérkőzésen is eláll, amikor azt látja, hogy Horvátország, Anglia, Nemzetek Ligája mérkőzésen 0-7 az állás. Szóval ez valami elképesztő, elképesztő történet. Modric szegény nem így képzelte el biztos ezt a mai mérkőzését. Kezdőként lépett pályára ezen a találkozón, aztán pedig csereként jöttek a helyére, tehát lehet, hogy jobban járt volna szegény, ha már nem játszik a mai válogatottban, mert ez nem az, amit ő esetlegesen megszokott. Na hát ennyit tudtam itt erről beszélni, az atomerőmű végül is bedobta a büntetői, 95-84-re vezet 11 ponttal Körmenden, és már belül vagyunk az utolsó percen, amikor Durázi kezéből perdül ki a labda, és ott már az atomerőmű játékosai ökölbe szorított kézzel, nem azt mondom, hogy ünnepelnek, de érzik, hogy meg lehet ez a meccs, mutatta révész, hogy mi jövünk előre, pont ő kapja már ott a felező vonalnál a labdát, átkerült már az ellenfél térfelére, nagy nehézségek árán a labda, aztán ez egy eladott labda bizony, mert megpróbálta oda passzolni a vonal mellé József, de nem sikeredett ezt megszerezni a Chandlernek, kiperdült a kezéből az oldalvonalon túlra. Jöhet tehát a Körmend, de már belül vagyunk fél percen, és 11 pontos a hátrány, 1-3 pontos. Ez lejön a gyűrűről, hosszú volt, aztán még egyet pattan rá, és a lepattanó pedig Révészé. Révész pedig odaadja a labdát Chandlernek. Chandler szépen lelassít az ellenfél tér felén. Nem akar ő már a gyűrű felé menni, 10 másodperc van hátra, már pacsiznak a játékosok, az edzők is gratulálnak egymásnak. Szépen lassan a játékvezetőben is kezet fogott már Révész, és Chandler pedig pattogtatja a labdát, hogy leteljen az utolsó néhány másodperc, ami azt jelenti, hogy az atomerőmű nagy csatában ugyan, de az utolsó negyedben nyújtott remek játékával megnyeri a mérkőzést. Most nézzük akkor a mérkőzés összefoglalóját. Aegis Körmend atomerőműese mérkőzést rendeztek a mai napon, ami mindig rangadónak ígérkezik, de valahogy mostanában azért a körmendieknek nem megy annyira, és ezt a mai mérkőzés is bizonyította. Aegis Körmend atomerőmű 84-95. A vendégek kezdték jobban a játékot, és gyorsan 9 ponttal elhúztak. A Körmend azonban fölállt, ha lassan is, de átvette a vezetést, és az első negyedet követően 8 pontos előnyre tett szert. 22-19 volt ekkor az állás. Utána azonban az atomerőmű játszott jobban a második negyedben, és szépen lassan utolérte a hazaiakat, majd pedig átvette a vezetést, és a szünetben 43-42-re vezetett az atomerőmű együttese. Az első félidőben egyébként a körmendiek remekül dobták a triplákat, ennek köszönhető, hogy nagyon szoros volt a mérkőzés, míg az atomerőműnek ezek a távoli kísérletek nem jöttek be, a hazaiaknál elsősorban Verik jeleskedett, aki a mérkőzés végére egyébként 28 pontig jutott, de az első 5 tripláját elhelyezte, aztán a végén 11-ből 7 lett a mérlege. A harmadik játékrészben aztán megint a vendégek kerültek ki abból a negyedből győztesen, 3 ponttal, 27 pontot dobtak és 24-et kaptak, de az nagyon szoros volt az a negyed, hol az egyik, hol a másik gárda vezetett, de az atomerőmű végül is előnnyel indult el. Aztán a negyedik negyedben robbantott az atomerőmű, elsősorban Benke Szilárd, aki már a harmadik negyedben is kiválóan játszott, szórta a pontokat, szórta a triplákat, 4 triplát dobott végül is be, és 50%-os volt a 2 pontos mezőny kísérlete, 27 pontjával ő lett a mezőny legeredményesebb játékosa, míg Chandler 15 pontot szerzett a vendégeknél. Szóval összességében volt, amikor már 18 pontos volt a atomerőmű előnye Körmenden, de a végére még a hazaiak megpróbáltak egy nagy rohamot indítani, ami csak arra volt elég, hogy 10 ponton belülre fölzárkozzanak, de a végén a három pontosok nem jöttek, így az atomerőmű megérdemelten 95-84-re győzött Körmenden. Én köszönöm a figyelmüket, a Szóa stúdióé.
1: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A Fradi és a Győr is nyert a BL-ben. A költségvetés és a klímavédelem is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Folytatódik a kellemes őszi idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
2: Mindkét magyar női csapat győzelemmel folytatta szereplését a női kézilabda bajnokok ligájában. A Ferencváros kiélezett végjáték után 24-23-ra nyerte a Faluvégi Dorottyát és Kucora Csengét is foglalkoztató vendég Cseszeme Bukarest ellen, így továbbra is hibátlan és vezeti csoportját. A Győr ugyancsak őrzi 100%-os mérlegét. A Rába partiak szintén hazai pályán 36-32-re nyertek a román Besterce ellen. A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a Malajziában zajló Forma 1-es bahreini nagy díj mai időmérő edzését. A második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon a Red Bullos Isaac Hadjar zárt, de a francia pilóta a rajtbüntetése miatt Kimi Antonelli vághat neki a harmadik helyről a szepángi futamnak, amelyet holnap délelőtt 9 órától élőben láthatnak az M4 Sporton. A harmadik helyen végzett a magyar női jégkorong válogatotta a Mátyásföldi 4 nemzettornán, miután a záró mérkőzésen szétlövés után 2-1-re kikapott a francia csapattól.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását. Elszállították a fővárosi Szabadsághídnál előkerült második világháborús páncéltörő lőszert a tűzszerészek. A német gyártmányú szerkezetre járókelők bukkantak a hídtól körülbelül 100 méterre a Dunaparton. A rendőrség a művelet idejére lezárta és kiürítette a területet, de a korlátozást már feloldották. A britek csaknem fele támogatja, hogy ismét az Európai Unió tagja legyen az Egyesült Királyság, derül ki egy friss kutatásból. A több mint 11 ezer válaszadó 26%-a azonnal, míg 23%-uk 3 éven belül várná a visszalépést az EU-ba. Andy Burnham miniszterelnök bejelentette, hogy felülvizsgálják a Nagy-Britannia és Európa jövőbeli kapcsolatára vonatkozó lehetőségeket.
1: Közlekedés.
2: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak, vezessenek óvatosan.
1: Időjárás.
2: Holnap is marad a zavartalanul napos idő, eső nem várható. Csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban 1 hét, holnap délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és ökölvívással folytatjuk, hiszen Hámori Luca ezüstérmet szerzett az Európa-bajnokságon, itt járt a stúdiónkban, és Csisztus Zsuzsa vendége volt.
2: Három éremmel közte Kukta Vladislava aranyával jött haza Szófiából a magyar ökölvívó válogatott, és Hámori Luca pedig úgy tűnik, hogy felnőtt pályafutása egyik legfontosabb érmével, egy Európa-bajnoki ezüstéremmel gazdagodott. A most következő órát ennek a sikernek szenteljük. Vendégünk a stúdióban Hámori Luca. Szia, szeretettel gratulálok.
3: Szia, köszönöm szépen.
2: Én tudom, hogy az idő az egy nagyon érdekes, hogy mondjam, része a kontinuumnak, mert hogy van egy ilyen gyógyító hatása, egy ilyen perspektívába helyező képessége, és minden egyes nappal, egy átaludt éjszakával az ember egy kicsit másképp lát dolgokat. Nem tudom, hogy ez az ezüstérem azóta már más polcra került-e, mint ahogy az első posztjaidból lehetett érzékelni, hogy okozott, vagy volt benned egyfajta csalódottság, hogy ez nem arany lett.
3: Most már azért eltelt jó pár nap az Európa-bajnokság óta, még mindig van bennem sajnos egy kis csalódottságérzés, hiszen tényleg az aranyéremért mentem, és hittem, hogy képes vagyok rá. Ugye sajnos ez most nem sikerült, és csak egy ezüstéremmel térhettem haza, viszont sokszor gondolkoztam azon, hogy valójában ez a pályafutásom eddigi legnagyobb sikere, és valahol elégedetnek kell ezzel lennem. És hogyha arra gondolok, hogy egyébként ez most még csak egy állomás volt ugye a fő célom előtt, tehát 20-28 előtt, akkor azt gondolom, hogy ez az ezüstérem egy jó visszacsatolása arra, hogy jó úton haladok. Így jó pár nap elteltével most már tényleg tudok neki örülni, és pozitívan gondolni rá, illetve a tanulságokat leszűrni, és menni tovább keményen.
2: Igen, nyilván vannak tanulságok, és most azért van időnk bőven arra, hogy kibeszéljük, hogy esetleg ilyenkor készül-e már az emberben valami fajta mérleg, hogy építetted föl a tavalyi év óta, akár ennek az évnek a felkészülését, amiben nagyon érdekes fejezetek voltak, és nagyon szeretnék kitérni majd ennek a részleteire, mert olyan élményben is volt részed, amiről szerintem nem csak boxkörökben álmodik az ember, hanem minden olyan sportoló, aki tudja, hogy milyen nagyságoknak mondjuk így a bölcsőjében nézhet szét, az szerintem mindenkit inspirál, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mit mesélsz majd az amerikai edzőtáborozásodról. De egy picit talán arra térjünk ki, hogyha azt nézzük, hogy ugye orosz ellenfelettől kaptál ki a döntőben, és most azért azt is lehet egy kicsit érezni, és ezt nem csak ökölvívás szemszögében mondom, hanem minden sportban van egy olyan érzet, hogy ahogy kezdenek visszakerülni az orosz versenyzők a versenyzési lehetőséghez, hiszen majdnem minden sportágban most már ugye az ellenük szóló nemzeti bojkotot kezdik feloldani. Úgy, minthogyha amikor a palackban sokáig visszatartják a levegőt, és egyszer csak így kirobbant, tehát, hogy így kiderül, hogy egyáltalán nem estek ki a rutinból, egyáltalán nem hiányzik nekik az, hogy nem lehetett versenyrutinuk éveken keresztül, mint hogyha folyamatosan abban az állapotban tartották volna magukat, hogy ahogy lehet versenyezni, a legjobb formájukat hozzák. Nem tudom, hogy ezt érezted-e a ringben, a döntőben.
3: Ugye az Európa-bajnokság előtt már tisztában voltunk azzal, hogy itt már orosz ellenfelekre is számíthatunk, ezáltal én gondoltam, hogy egy keményebb mezőnyre számíthatok, és ez így is történt, hiszen ugye az oroszlánnyal teljesen más ágra kerültünk, tehát tényleg csak a döntőben találkoztunk, viszont ő is szépen menetelt, ahogy én is, és amikor a döntőbe kerültem vele, akkor ugye, ahogy te is említetted, azért az elmúlt években nem nagyon láthattunk róluk friss videókat akár, vagy mérkőzéseket, amit esetleg
2: elemezhetünk volna.
3: Igen, viszont ellenben ugye nekik egyszerűbb dolguk volt, hiszen velem azért tele volt most már az internet, és sok mérkőzést találhattak. Úgyhogy talán ebből a szempontból egy kicsi előnyük lehetett, de egyébként azért én is ismertem már őt. Én éreztem azt rajta, őszinte leszek, hogy végre itt van a lehetőség, hogy megmutassa, hogy ő is mire képes, és hogy akár egy nagy eredményt érjen el. Valójában a ringben is olyan magabiztossággal lépett be, én azt éreztem rajta, hogy na most itt nincs senki, aki őt megállítsa. Egyébként én is így léptem a ringbe. Sajnos most ilyen kettőnk közül csak egy valaki nyerhetett, most ezek szerint ő neki talán így a magabiztossága nagyobb volt, mint nekem, de azt azért hozzá kell tennem, hogy mindent megpróbáltam ellene megtenni, ami bennem volt, én azt kiadtam. Most sajnos nem sikerült, de bízom benne, hogy a jövőben lesz még rá lehetőségem akár vele boxolni, és egy kicsit ezt visszaadni neki.
2: Én ebben egészen biztos vagyok. Szerintem nyilván a súlycsoportban adódóan is valószínűleg azért ti többször fogtok összetalálkozni, és valószínűleg meg is méritek majd az erőtöket egymással szemben. Egy picit most menjünk vissza, Luca, kérlek, az időben, majd, hogy nem egy évet, mert nagyjából egy évvel ezelőtt beszélgettünk szintén egy hosszabbat, akkor volt is benne egy pici csalódottság, vagy nagyon jól indult az éved, és aztán valahogy ugye a legfontosabb torna nem úgy ért véget, de közben azt is lehet látni külső szemmel, hogy nagy átalakuláson ment át ugye akár a Magyar Szövetség, és ugye közben már azt megelőzően ugye volt szövetségi kapitányváltás, és úgy tűnt, hogy te is... Nem is azt mondom, hogy másfajta sebességi fokozatba kapcsoltál, de azt érzékeljük, és szerintem most már mindenki, hogy döbbenetesen gyorsan közeledik Los Angeles, és befordultunk a sarkon, legalábbis ami a kvalifikációs versenyeket illeti. És ebben nyilvánvalóan nagyon sok dolgot végig kell venni, amikor az ember egy felkészülést megtervez. Hogy jött képbe az a lehetőség, hogy te ezt az esztendőt tulajdonképpen a világ egyik legfontosabb box műhelyében, az Egyesült Államokban kezd, és nagyon szeretném megismerni ennek az egész 5 hétnek a részleteit, mert szerintem nagyon különleges lehetett.
3: Ez így van, talán egy életem egyik legmeghatározóbb időszaka volt ez az 5 hét kint Amerikában. Ez a lehetőség a BVSC-n keresztül jött nekem, ahol...
2: Aminek Fischer... a boxolója vagy, ugye?
3: Így van, igen. És ahol Fischer József által jött ez a lehetőség, hogy akkor rajtam kívül még egy csapattársammal együtt, illetve az edzőnkkel együtt 5 hétre kimenjünk Amerikába, és Ronny Schiltzel edzünk együtt. Most is, ahogy ezt kimondtam, ilyen hidegrázós érzés, hiszen aki is mert ő tudja, hogy Evander Holyfieldnek volt az edzője, és mellette...
2: Sőt, Mike Tysonhoz is
3: így
2: volt.
3: Van, így van, és mellette számos profi boxolókkal dolgozik a mai napig együtt, és amikor én ezt így meghallottam, hogy lesz egy ilyen lehetőség, még nem volt 100%-ig biztos, de azért már így eljátszadoztam a gondolatot, hogy vajon milyen is lehet vele ott edzeni, vagy abba az edzőterembe belépni, és egészen addig, amíg én ott nem voltam, így fel sem fogtam, hogy ez most tényleg igaz, és még talán ott is, amikor először a ringbe, vagy a terembe beléptem, akkor tudatosult bennem, hogy na valójában itt vagyok, és hogy Ronny Shields áll előttem, és tartja a kezét, hogy én abba üssek bele, amiben szintén mondjuk Holyfield is ütött, és már sokszor mondtam, hogy ha egyébként abban az 5 hét én nem csináltam volna semmit szakmailag, csak ott ültem volna a terembe, és beszívtam volna azt a levegőt. Szerintem már az nagyon sokat hozzám tett volna. Úgyhogy mellé még napi 2 edzéssel készültünk, mint erőléti edzéssel, mint szakmai edzéssel. Így egy teljes változáson ment át, azt gondolom, hogy egyrészt a mentalitásom, másrészt pedig nyilván a testem. És nagyon sokat kaptam én abban az 5 hétben. Akár csak az, hogy... Talán a legpozitívabb nekem az egészben az volt, hogy amikor odaértünk, akkor azért igazából egy legenda edző állt velem szemben, mégsem az történt, hogy meg akarta nekem azt mondani, hogy most te így üsd a balt és a jobb egyenest, bal és a jobb egyenest, hiszen ezt én így látom jónak, hanem egyébként felmérte a terepet, megnézte, hogy én milyen állapotban vagyok, milyen stílust képviselek, és abból szerette volna ő a lehető legtöbbet kihozni, és nekem ez egy ilyen nagyon fura érzés volt, de természetesen pozitív értelemben, hogy meghagyja azt a sportolót, aki én vagyok, viszont abban próbál nekem segíteni, hogy tényleg ebben a stílusban a lehető legjobb legyek. És ugye ő leginkább profik, sőt, teljes mértékben profikkal dolgozik, viszont figyelembe vette azt, hogy egyébként én amatőr sportoló vagyok, és én egyelőre az olimpiára készülök. Készültem akkor már az első profi mérkőzésemre, de nyilván mindenki tudta, hogy ő is, hogy nekem az első az mindenképp az olimpia. Ezért próbált abban segíteni nekem, hogy az amatőr ökölvívásban mi az, amit hozzám tud ő tenni. És hála Istennek mondhatom azt, hogy kint is nagyon sok sparring lehetőségem volt, ahol ő állt a sarkomba, és ő adott utasításokat, illetve segítséget, és teljes mértékben átalakult már a mentalitásom, már a hozzáállásom, már a motivációm, és ezt még mind megfejelte az, hogy egyik edzésen éppen iskoláztam a Ronival, és a hátam mögött pedig besétált a terembe Holyfield, és így köszönt, hogy hello, sziasztok, jövőjé, megfordultam, hogy úristen,
2: ez filmszerű,
3: de tényleg, ez komolyan az volt, és akkor utána én így remegtem, hirtelen elfelejtettem angolul, meg se bírtam szólalni, és akkor Holyfield bejött a ringbe, vele is tudtam beszélgetni, vele is tudtam gyakorolni, tudott mutatni nekem egy-két mozdulatot.
2: Tehát kijött be a ringbe? Evander Holyfield bejött a ringbe?
3: Pontosan.
2: És beszélgettetek?
3: Igen.
2: És mondott neked utasításokat, meg észrevételeket?
3: Igen, pontosan. Megkérdeztem tőle.
2: Ez meseszerű.
3: Ez tényleg olyan volt, hogy egy ilyen elképzelhetetlen, tehát hogy ezt, ha valakinek elmesélem, nem tudom átadni azt az érzést, amit én ott éreztem, mert tényleg ez ilyen leírhatatlan volt.
2: De jó, hogy elmesélhet nekünk, mert ez nekünk is most egy ilyen, azt kell mondanom, egy ilyen valóban hollywoodi utazás, aminek
3: pontosan,
2: a részei vagyunk
3: és általad. Egyébként... Egyébként ott ugye tudtam vele beszélgetni akár az én történetemről, akár az ő történetéről. Megkérdeztem tőle, hogy neki mi a kedvenc kombináció. Megmutatta, én is megmutattam, abba segített, hogy mit, hogyan kellene ütni.
2: És türelmesen, kíváncsian
3: nagyon
2: várta a válaszaidat, és ugyanígy, tehát türelmesen válaszolt a kérdéseidre?
3: Igen, nagyon kedves volt, türelmes volt, segítőkész volt, rajtam kívül a csapattársamnak is ugyanúgy segített, és még iskoláztak is, szóval tényleg nagyon rendes volt. És azt még most itt szeretném hozzátenni, hogy ez ugye januárban volt, azóta most már eltelt jó pár hónap, viszont például ezen az Európa-bajnokságon kaptam tőle egy személyes üzenetet, hogy sok sikert a döntőben, és gratulálok.
2: Telefonszámot cseréltetek?
3: Nem, Instagramon kaptam az üzenetet, de még a mérkőzés...
2: Az szinte ugyanaz, igen, ma
3: már. De a mérkőzés után is írt, hogy fel a fejjel és gratulál, és hogy most pedig élvezzem a kis pihenésemet, úgyhogy ezek ilyen apró dolgok, de közben meg hatalmas dolgok.
2: Főném és uraim, tehát akinek Evander Holyfield személyesen üzen, hát mit akarhat az ember ennél többet a sportban? Most ezt őszintén mondom.
3: Én azt gondolom,
2: tehát, hogy már most Luca tulajdonképpen van szerintem a személyes bakancslistádon biztosan kipipálható fejezet, nem ezek
3: ez
2: után?
3: Biztosan, ez egyértelmű, és az, hogy belegondolok abba, hogy egyébként amikor voltak mérkőzéseim, tudom, hogy a Roniék is kérdezgettek utánam, hogy hogyan halad a felkészülés, hogy hogyan sikerültek a mérkőzések, és akkor ott januárban én azt gondolom, hogy egy ilyen életre szóló barátság vagy kapcsolatot sikerült létrehozni, azzal egyrészt, hogy ők is nagyon kedvesen álltak hozzánk és befogadóképesek voltak, természetesen mi is óriási tisztelettel és kedvességgel álltunk feléjük, és igazából ittuk a szavaikat, edzések után még beszélgettünk velük fél órát, órát, hogy tényleg minden kérdést, ami bennünk volt, azt fel tudtunk tenni nekik, és ők tényleg segítőkészen segítettek minden egyes nap és minden egyes kérdésben.
2: Hú, hát ezt ne haragudj, ezt a témát, ezt nem tudjuk itt félbehagyni. Tehát ez önmagában is már nekem nagyon így csiklandozta a fantáziámat, hogy talán ebben most általad, de kicsit jobban belelátunk, de most olyan fejezeteket nyitottál meg, ami viszi tovább ezt a témát. Ugye, amikor az ember Rocky filmeken felnőve és különféle fajta amerikai box sztorikat látva, van egy, megfogalmaz magában egy elképzelést, akkor van ebben mindig egy ilyen kicsit ilyen szürke, füstös, hangulatú edzőtermek, ahol tényleg lehet érezni a csurag le a falakon az izzadság, az emberi verejték, és az ember azt érzékeli, hogy a minden csillogástól mentes vegytiszta munka mondjuk így tényleg bölcsőjébe érkezik. Ilyen ez a terem? Tehát amikor ide megérkeztetek, akkor mennyi volt ebből a valóságban? Azt mondtad, hogy ha semmit nem csináltál volna, csak magadba szívod azt a ezek szerint munkától átitatott, nevezük így verejték illatot vagy szagot, is hoztál volna magaddal olyan pozitívumokat, ami elsősorban nyilván az önbizalmadra hatott volna. De miért? Milyen egy ilyen környezet? Próbáld meg nekünk ezt kérlek leírni.
3: Én nagyon sokszor próbáltam elképzelni még az utazás előtt, hogy vajon milyen lehet ez az edzőterem, ez most ilyen nagyon nagy lesz, nagyon csillogós, fancy, vagy éppen pont ez, amit a Rocky filmekben is láthatunk, hogy tényleg ilyen kis, nagyon egyszerű, régi boxterem. És hát itt a
2: maga kopottságától olyan izgalmas.
3: Igen, ugye? igen, és itt a B opció nyert, hiszen egyébként egy nagyon kicsi teremről beszélünk, ahol van egy ring, illetve van 3-4 zsák, és igazából ennyi az egész edzőterem. És úgy kell elképzelni, mint amit tényleg a filmekben látunk, hogy a garázsajtót felhúzzák, és ott van benne az edzőterem, és a falon tényleg rengeteg kép, akár a Holyfield-el, vagy mindenkivel, akivel a Ronnie együtt dolgozott, illetve tényleg az volt fura számomra, hogy amikor bementünk, akkor maximum 2-3 ember edzett egy időben, illetve nyilván az edzők, de hogy nem az volt, hogy tele az edzőterem, és mindenki ott van, és hát ezt el is mondták, hogy azért ott, aki ott edzhet, az már nem egy senki, és az egy óriási megtiszteltetés, hogy valaki oda beléphet, és pont ezért is volt számunkra egy ilyen felfoghatatlan érzés, hogy tényleg mi is ott abban az edzőteremben edzhetünk, és az mondjuk az egy-másfél órákat, amiket edzettünk, ott folyamatosan minket figyeltek, velünk foglalkoztak, nem foglalkoztak semmi mással, és tényleg mindent próbáltak átadni nekünk, amit ők tudnak így ez a körvívásról, illetve volt az, hogy mondjuk mentünk edzésre, és előttünk edzettek a nagyok, és akkor az ő edzésükbe is így bele-bele pillanthattunk, és tényleg egy ilyen, nem tudom szavakkal elmondani azt az érzés, azt az illatot, azt a, uh-huh. azt a, tényleg azt az érzés, amit én ott éreztem abban az edzőteremben, de teljesen minden elvárásomat igazából így felülmúlta az, hogy egyébként egy sima kis egyszerű garázsban felépített edzőterembe mentünk be, de egyébként, hogyha ott a környéken elmentünk egy boltba, vagy bárhova, és kérdezték, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk itt, és azt mondtuk, hogy a Roni Schilccel edzünk, akkor mindenki így leesett az álla, és nem akarták elhinni, hogy ezt mi komolyan gondoljuk. És szerintem biztos volt is olyan, aki nem is hitt el, de hogy ott tényleg a Roni az egy óriási legendának számított, és az, hogy mi vele edzhettünk, ez egy ajándék volt.
2: És akkor tulajdonképpen megfogalmazhatjuk azt, hogy itt az emberi tényező a különbség. Tehát, hogy végül is, ha ennyire egyszerűek a körülmények, ha ennyire nem arról van szó, hogy a technológiát, meg a modern tényleg orvostudományt, meg különféle fajta, nem is tudom milyen más tudományágokból idehozott extrákat kapja a boxoló, hanem itt egyszerűen arról van szó, hogy maga a légkör kötelez, az a szaktudás nyilván, amit Roni Schilcz vagy a vele együtt dolgozó, ha vannak még rajta kívül esetleg olyan segítőpartnerek vagy edzők ott vannak, képvisel, valószínűleg abban van az az extra, és az nyilván lépést tart, gondolom, a világváltozásával, tehát gondolom a box sem egy olyan sport, ami ugyanúgy néz ki, mint Papp László idejében, hanem értelemszerűen fejlődik a maga kis evolúciós folyamatában. Tehát akkor tulajdonképpen itt arról kell meggyőzni magadat, vagy azt kell most ebből kihámoznunk, hogy az emberi minőség és a szaktudás az az extra, ami az ott nevelkedő boxolókból világsztárt csinál?
3: Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben így van. Nem az számít, hogy most éppen mennyire csillog az edzőterem, hanem hogy az, hogy az a szakember, akivel együtt dolgozunk, ő teljesen önzetlenül próbálja átadni azt a tudást, ami benne van, vagy ami tapasztalt ő az évek során. És tényleg ő mondhatta volna nekem azt, hogy de Luca, mostantól kezdve így boxolsz, mert én ezt mondtam, de nem ez történt, hanem tényleg nagyon kedvesen, segítő szándékkal, abból a stílusból, amit én odavittem, ő abból próbálta kihozni a legtöbbet, és ő is elmondta, hogy nincs két egyforma boxoló, tehát olyan nem létezik, hogy egy stílus kell mindenkire ráerőltetni, van mindenkinek egy saját stílusa, és abból kell a lehető legjobbat kihozni. És szerintem ő mindenkihez így áll hozzá, mindenkit próbál kiismerni a lehető legjobban, és ez visz előre minket, és ez viszi előre azokat a sportolókat is, akivel ő együtt dolgozik.
2: Hogy telt egy napotok ott? Mesélj nekem kérlek erről, mert nyilvánvalóan ez az 5 hét azért elég sok is, egy bizonyos szempontból nyilván kevés is. Nyilván az embernek hozzá kellett szoknia nagyon sok mindenhez, be kellett állnia egyfajta ritmusnak. Volt olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy ez talán több is, mint amit aznap kibírsz, tehát mennyire voltak a határok feszegetve?
3: Ha jól emlékszem, akkor hétfő, kedd, csütörtök, péntek volt a két edzéses nap, és a szerda, szombat volt, amikor egyeket edzettünk, a vasárnap volt, ami a pihenő volt. A délelőttök mindig szakmai edzéssel teltek, akkor dolgoztunk a Ronival, és általában azután délután volt egy erőléti edzésünk, amit egy házas párral csináltunk, ők is a Roniékkal dolgoznak együtt, tehát nyilván összebeszélnek, de hogy az egy másik helyszínen, egy másik közegben telt, viszont volt olyan, hogy a délelőtti edzésen én azt mondtam, hogy én délután nem bírok, tehát hogy én nem fogok tudni egy olyan erőléti edzés végigcsinálni, amit egyébként ott velük csináltunk.
2: Hiszen annyira elfáradtál délelőtt.
3: Igen, tehát annyira fárasztó volt, és egyébként most itt nem kell belegondolni, hogy ilyen nagyon különleges edzéseket csináltunk volna a Ronival, mert itt is inkább az egyszerűség híve volt, hogy ugyanúgy persze zsákoltunk, iskoláztunk, gyakoroltunk, de talán ott is hagyta az, hogy kibontakozzunk, mert egyébként számomra a legelején nagyon fura volt, hogy mondjuk van 12 menet zsák, és a 12 menet zsákban nincs megadva, hogy most az első menetben ezt kell ütni, a második menetben azt kell ütni, hanem meg volt hagyva, hogy akkor te most 12-3 percet zsákoljál le úgy, hogy ahogy nem szólok hozzád, és nyilván, hogy ott állt végig, és le sem vette rólunk a szemét, de egy szót nem szólt hozzánk, hogy mit, hogyan
2: gyűjtötte
3: kellene.
2: Gyűjtötte be az információkat.
3: Szerintem igen, illetve nagyon megragad bennem az a mondat, hogy azt mondta, hogy egyébként a ringbe is egyedül megyek be, hiába van ott a sarokban az edzőm, én vagyok ott benne, nekem kell megoldanom az adott szituációkat.
2: Hű, de magányos sport az egyébként.
3: Igen, nagyon.
2: Hú, ezt már sokszor, aki látott élőben boxot közelről, az pontosan felméri ezt, hogy az egyik legmagányosabb, legkeményebb műfaj.
3: Pontosan, persze próbálnak segíteni, de ott a ringben te vagy és az ellenfeled, szóval neked kell megoldanod. És itt ezt próbálta nekünk átadni, hogy ott a zsákmunkám, vagy akár egy gyakorló munkában és azt próbáljam meg, hogy minél több helyzetet próbáljak meg elképzelni, megoldani egy-egy szituációt. Persze, hogyha valamit rosszul csináltam, akkor kijavította, de kimondott feladatot nem adott. Nekem ez az elején nagyon rossz volt, mert én szerettem azt azért, hogyha megvan mondva, mit csináljak, viszont egy hét után nagyjából már ez is átváltozott teljesen a fejemben, és már tudtam.
2: Milyen érdekes ez, mi?
3: Nagyon.
2: De tulajdonképpen olyan hát nem is tudom, hogy nevezzem ezeket, dolgokat húzogatott itt az elmédben, olyan sávokat, amelyeket nem mozgattál meg, mert egyszerűen nem ebben a rendszerben nőttél fel.
3: Így van, teljesen más volt, és tényleg az elején fura volt, de aztán teljesen átkapcsolt az agyam, és azzal a mentalitással tudtam már ott edzeni, amit ők képviselnek, és egyébként nekem ez nagyon, nagyon tetszett, és nagyon bevált, és mindemellett az erőléti edzéseken is teljesen másféle munkát végeztünk, mint akár itthon.
2: Például
3: itthon, amíg inkább a nagy súlyokkal edzünk, illetve fekvenyomás, guggolás, az alapfeladatokat csináljuk, ott ők nagy súlya szinte egyáltalán nem dolgoznak, inkább kézisúlyokkal, nyilván úgy, hogy az embernek a súlyához megfelelő súlyokkal, de hogy inkább az ilyen köredzések, az intervalledzések arra figyelnek, hogy minden egyes izomcsoportot átmozgassanak, és egyébként ott
2: és
3: volt...
2: És a vitálkapacitás, tehát kicsit ebből azt is leszűröm, hogy ez is nagyon fontos, hogy a tüdő mit bír.
3: Pontosan, én azt gondoltam, hogy jó állapotban vagyok egyébként, amikor oda kiutaztam. Hát rájöttem, hogy nem.
2: Ott azért rá kellett
3: ébrednem, hogy húha, itt azért lesz gond, és volt is, de hála Istennek egész gyorsan aklimatizálódtam, és rá tudtam kapcsolódni arra a rendszerre, ami ott van. Én nagyon élveztem azokat az edzéseket, szinte mindent videóztam, hogy ahhoz majd itthon is bele tudjuk építeni a felkészülésünkbe, és egyébként azokon az edzéseken volt olyan, hogy hánytunk edzésen, volt olyan, hogy sírtam már edzésen, és ilyet még nem éreztem, hogy annyira erőlködtem, és annyira kiadtam magamból mindent, hogy már sírtam, de nem tudom megmondani, hogy miért, csak így folytak a könnyeim, és csak kiabáltam, és sírtam. De minden
2: és mi volt a reakció erre?
3: Nevettek, és azt mondták, hogy ez a jó, hogy ez kell, és így lehet fejlődni.
2: Ezt akartuk elérni,
3: igen,
2: ugye?
3: Pontosan.
2: Végre.
3: És egyébként ők is azt mondták, hogy ez a hozzáállás kell ahhoz, hogy az ember bajnok legyen, és én imádtam tényleg ezt az egészet, és ha mondjuk elmegyek máshova a 2-3 hétre edzőtáborba, azért a vége felé már úgy szoktam lenni, hogy fú, most azért már jó lenne hazamenni, meg most már úgy elég volt. Itt az 5 hét egyrészt úgy elrepült, hogy észre se vettem, másrészt meg ott voltam 5 hét után, hogy én nem akarok hazamenni, és én annyira jól érzem itt magamat, és hogy bármikor visszamennék.
2: Hát ez egy elképesztő kirándulás lehetett. Úgy a hétköznapok, az a picike kis szabadidő, ami ott volt, ott az mennyire érezted meg ezt az amerikai hangulatot, meg a profi boxnak ezt a tényleg sajátos környezetét?
3: Ott az edzőteremben volt olyan, hogy ugye, például az a nap, amikor a Holyfield is ott volt, utána már az edzés után elmehettünk vele ebédelni, illetve elmehettünk, még volt ott Germán Csárló, ő is, akivel Ron is élt, együtt dolgozott, és őnek a házához mehettünk el, egy akkora villa volt, hogy én ilyen tényleg csak a filmekben látok, és ő nekik ez a mindennapjuk, ők így élik az életüket, és ugye a profi box által ő ezt tudta elérni, volt egy saját edzőterme, volt egy saját kosárlabdapályája, egy bowlingterme, egy óriási medence az udvarban, szóval tényleg egy olyan volt, hogy egy ilyen visszaigazás volt, hogy igenis lehetséges ezt az ökölvívás által elérni, hiszen ő is ezáltal érte el, és ez is még egy ilyen plusz motiváció volt, hogy hát ha neki sikerült, akkor nekünk miért ne sikerülhetne, és ezen kívül meg az, hogy ott Amerikában tölthettük el a napnak a többi részét, elmentünk bevásárolni, akár már csak egy boltba bemenni, olyan volt, mint tényleg a filmekben, hogy mondjuk az itthoni boltoknak a 15-szöröse, mindenből nagyon-nagyon sokféle fajta dolog volt, és ez is egy ilyen nagyon durva dolog volt számomra, hogy el tudtam veszni a boltban, el tudtam tölteni órákat a boltokban, hogy
2: csak
3: nézelődni, igen. És talán még, ami nekem nagyon tetszett, hogy az emberek mindenhol annyira kedvesek voltak, nem azzal voltak elfoglalva, hogy én rajtam most éppen mi van, vagy mit csinálok, hanem úgy, ahogy vagyok, mindenki elfogadott, kedves volt, bárhova mentem, akkor szívesen láttak. Úgyhogy én nekem ez teljes mértékben egy ilyen, hát egy ilyen szívmelengető 5 hét volt.
2: Hát nagyon jó ezt hallani, és annyira örülök, hogy erről ilyen mélységében tudunk beszélni, mert szerintem olyan élményeket osztasz meg, ami minden sportolót meg kell, hogy mozgasson, és volt egy nagyon fontos mondatod, amiben most egy picit még belekapaszkodom itt a hírek előtt, ez a, ha neki sikerült, akkor bárkinek sikerülhet. Én leginkább ezt tanultam az egyetemi éveim alatt kint Amerikában, hogy az a fajta mentalitás, amit sokszor mi Magyarországon ugye úgy látunk, hogy irítséget szül valakinek a sikere, ott ezt a mentalitást hozza, hogyha valakinek sikerült, akkor a mellette lévő emberek környezete leginkább arra következtet, hogyha neki sikerült, akkor nekem is sikerülhet. Tehát nem az irítség dominál, hanem ez a fajta látásmód. És pontosan ezért kérdezem, Luca, most tőled, hogy mi az, amit végül is magaddal hozol ebből az 5 hétből, leginkább azon kívül, amit nyilván a tested megtanult, mert hallom a szavaidból, hogy nagyon sok mindent. De mégis úgy látom, úgy érzékelem, hogy amit a fejedbe hoztál haza, az valószínűleg pótolhatatlan.
3: Ezt jól érzed. Talán amit hazahoztam, és így kiemelnék, az az, hogyha az ember tényleg úgy kell fel minden egyes nap, hogy látja a céljait, és hisz is benne, és megtesz érte mindent, akkor tényleg a határa csillagos ég, és jöhet bárki velem szembe a ringbe, akkor én átgázolok rajta, és az, hogyha mellé még vannak ilyen emberek a környezetemben, akik ugyanúgy hisznek bennem, ahogy én hiszek magamban, akkor meg tényleg a határa csillagos ég.
2: Hát ez fantasztikus, és nagyon jó ezt pont tőled hallani, mert eddig is hittünk abban, hogy nagy harcos és nagy amazon vagy, de azt gondolom, hogy most kaptál egy olyan inspirációt, ami valószínűleg repíthet tovább. Lehet ennek folytatása akár ott?
3: Én bízom benne, hogy lesz még lehetőségem Roniékkal együtt edzeni, akár az amatőr pályafutásom során, és akár a profi pályafutásom során majd az olimpia után.
2: No, hát vendégünk Hámori Luca, aki most a Szofia Európa bajnokságon a női 65 kg-os súlycsoportban Európa bajnoki ezüstérmes lett, és akinek Evander Holyfield személyes üzenetet küld, szóval ne arra, hogy ez innentől kezdve azt hiszem, hogy állandó eposzi jelzőként lesz majd a neved mellett, legyél rá büszke, mi is nagyon büszkék vagyunk, de ennek az esztendőnek persze nem csak ez az EB volt fontos eseménye, volt egy pár fönt és lent, erről is fogunk majd beszélni, és persze arról is beszélgetünk, hogy a előtted álló úton milyen kihívások várnak, úgyhogy kérem a hallgatókat, hogy maradjanak velünk, hiszen egy nagyon izgalmas világba csöppenhetünk Hámori Luca elbeszéléséből. Még egyszer gratulálunk az EB-hez és téremhez, és folytatjuk veled a beszélgetést a hírek után.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Semleges pályán Szlovákiában nagy szombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Az Intermaus 007-ese.
5: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
4: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
6: Grabowski,
7: megsebesült?
5: Nem szokásom.
4: Az egerek egyetlen reménysége.
5: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
6: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
4: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
8: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
7: Mindkét magyar női csapat győzelemmel folytatta szereplését a női kézilabda bajnokok ligájában. A Ferencváros kiélezett végjáték után 24-23-ra nyerte a falu Végi Dorottyát, és Kucora Csengét is foglalkoztató vendég Cseszeme Bukarest ellen, így továbbra is hibátlan és vezeti csoportját. A Győr ugyancsak őrzi 100%-os mérlegét, a Rába partiak szintén hazai pályán 36-32-re nyertek a román Besterce ellen. A világbajnoki bronzérmes angol labdarúgó válogatott kiütéses 7-0-ás győzelmet aratotta a horvát csapat vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. Az angoloknál Harry Kane és Bukayo Saka is duplázott. Előbbi az első angol válogatott futballista lett, aki három naptári évben is elérte a 10 gólos határt. A horvát nemzeti csapatnak ez volt története legsúlyosabb veresége. Az eddigi negatív csúcs az volt, amikor a spanyolok vendégeként 2018-ban szintén a Nemzetek Ligájában 6-0-ra maradtak alul. A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a Malajziában zajló Forma 1-es bahreini nagy díj mai időmérő edzését. A második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon a Red Bullos Isaac Hadjar zárt, de a francia pilóta rajtbüntetése miatt Kimi Antonelli vághat neki a harmadik helyről a szepángi futamnak, amelyet holnap délelőtt 9 órától élőben láthatnak az M4 Sporton.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az Erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a 2027-es költségvetés részét képezi a kis nyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátása, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az Erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt a kisebbségek ügyében, így reagált a Fidesz frakció a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, mely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására, Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segítené az ország unióhoz való csatlakozását. Ukrajna megkettőzi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légi támadásokra. Volodymyr Zelenszky azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek előzését célozza Kijevből és más ukrán városokból, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Az ukrán elnök közölte, az ukrán hírszerzés birtokába jutott dokumentumok alapján Vlagyimir Putyin orosz elnök új doktrínát dolgozott ki, amely szerint polgári célpontok minél szélesebb körét akarnák támadni a tél közelettével. Katolikus zarándokok vesztették életüket egy közúti balesetben Kenyában. A baleset a Mombasába vezető autópályán történt, amikor egy teherautó egy sikertelen előzés közben több járművel köztük a zarándokokat szállító kis busszal ütközött. A jármű vezetője és 16 utasa a helyszínen meghalt, többen megsérültek. A zarándokok egy országos imanapra tartottak.
0: Közlekedés.
7: Még tart a teredés átépítése az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé a 19-es és a 61-es kilométer között változatlanul a külső és leálló sáv járható, viszont a Budapest felé vezető oldalon az 55-ös és a 33-as kilométer között az új, kiszélesített pályaoldalon két sávon lehet már autózni, és az átterelt sáv is járható maradt. Vezessenek óvatosan!
0: Időjárás.
7: Holnap is marad a zavartalanul napos idő, eső nem várható. Csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban 1-7, holnap délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
1: Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Folytatjuk beszélgetésünket az Európa-bajnoki ezüstérmes ökölvívóval, Hámori Lucával, a riporter Csisztu Zsuzsa.
2: Kibeszéltük már az elmúlt fél órában, még akkor is, ha volt benned valamelyes csalódás, hogy orosz ellenfeled ebben a megméretésben, most itt a ringben tulajdonképpen egy hangú pontozással volt nálad jobb, tehát vita nem férhetett hozzá. Viszont azt hiszem, hogy az elmúlt fél órának sokkal izgalmasabb kirándulása volt így az időben az, amit arról az öt hétről meséltél, amit a világ egyik legkomolyabb box műhelyében tanulhattál, és onnan hozhattál haza, ugye Ronnie Shields fantasztikus, egyébként nagyon szerény berendezésű, de szakmai tudásban annál különlegesebb világában költhettél, vagy tölthettél, ugye Evander Holyfield, vagy akár Mike Tyson korábbi mesteréről beszélünk, és már hát az is kiderült, és nagyon örülök, hogy ezt elmondhat, hogy ugye olyan elképesztő gazdag élmény anyaggal jöttél onnan haza, arról nem is beszélve, hogy akinek Evander Holyfield ezek után üzen, vagy nyomon követi, hogy mit csinál, az szerintem már nem élt hiába, tehát ezt nyugodtan mondhatjuk. Ugye itt nem teljesen egyedül utaztál ki, Váradi Sándor volt egy másik edzőpartner, illetve edződ, a BVSC Zugló szakosztályvezető edző, Régi Dániel volt veled, és arról még nem beszéltünk, hogy például neki edzői szemmel hozott-e újat ez a kirándulás? Nyilván igazából hitelesen ő tudná ezt elmondani, de gondolom te is megfigyeltél valamit, illetve hogyha onnan együtt hazajöttetek, akkor változtattatok-e ezek alapján, amit ott együtt tanultatok a további felkészüléseden?
3: Nagyon jó volt látni, hogy a Dani nyitott volt így az új dolgokra. Egyébként ő csak is egy ilyen megfigyelőként utazott velünk, hiszen egyébként neki abból telt ez az öt hét, hogy az edzéseken a ring mellett állt, és csak figyelt az, hogy mit csinálunk.
2: Tehát teljesen átadta tulajdonképpen a felkészítést.
3: Teljesen, igen. Volt olyan, hogy a Roni megkérte, hogy iskolázzon velünk a Dani, hogy ő is meg tudja nézni, hogy egyébként mi, amikor otthon vagyunk, hogyan szoktunk iskolázni. Egyébként azt mondta, hogy ez teljesen rendben van, és hogy nyilván egy-két dolgot neki is tudott mondani, hogy mire figyeljen, de azt mondta, hogy egyébként ez így oké.

0: azt a felkészülési tervet az itthoni edzésünkben, amit ő kint tapasztalt, és mivel ő is látta, hogy egyrészt hasznos, másrészt, hogy nekem is bevált, ezért nem az volt, hogy jó, hát most hazajöttünk itthon az van, amit én mondok, hanem ő is tényleg tudta hasznosítani azt a tudást, amit ott elsajátíthatott abban az 5 hétben, úgyhogy ő is nagyon szomorú volt, amikor haza kellett jönnünk, de hála Istennek nem az történt, hogy akkor itt most becsuktuk azt az ajtót és soha többet, hanem tényleg hála Istennek nyitott volt arra, hogy ezt beleépítsük az itthoni dolgokba is.
1: És akkor lehetett videózni, és hát nem volt abban semmiféle fajta takargatás vagy titok, hogy esetleg abból a műhelyből ti hazahoztok valami tudást.
0: Lehetett videózni, engedélyt kellett kérni. Tehát a Roninak annyi volt a kérése, hogyha csinálunk is képet vagy videót, lehet, de szóljunk előtte, illetve amikor mondjuk egy-egy ilyen éles sparring volt, azt nem lehetett videózni. Tehát az arra mondták azt, hogy azt nem. Magunknak bejöhet, tehát hogy például a Nenónak, ugye a Váradi Sándornak kint voltak.
1: Igen,
0: és neki volt kint családtagja is, és bejöhetett a terembe, és megnézhette, viszont annyit kértek, hogy ezt nyilvánosságra, amikor kezdjük valakivel, azt ne tegyük ki.
1: De ezek mégiscsak a legkomolyabb szakmai titkok.
0: Igen, ugyebár. Igen, és persze mi ezt tiszteletbe tartottuk, és nem éltünk vissza az ő kedvességével. A kondi edzésekről ott lehetett bármit videózni, lehetett kitenni is a social media. Úgyhogy egyébként ebben is nagyon lazák és jó fejek voltak, és nem az volt, hogy akkor az most ott teljesen top secret, hanem annyit kértek, hogy a sparringot ne edd egyébként bármi mást.
1: És akkor még egy pillanatra visszatérve a kondira, hogyha mondjuk egy 10-es skálán azt mondjuk, hogy 5-ös szinten mentél ki Los Angelesbe, úgyhogy azt gondoltad, hogy rendben vagy, akkor mennyivel jöttél haza?
0: Hát 10/10, sőt 10/11. Igen, egyébként most is visszanézem a régi videókat, mert szoktam így nosztalgiázni, és nagyon durva, hogy előtte hogy néztem ki, illetve hogy jöttem haza, és 5 hétről beszélünk, tehát az így nem sok időről, de annyira átalakult a testem, és annyira másképp néztem ki, amikor hazaérkeztem, hogy az valami hihetetlen.
1: Luca, és akkor beszéljünk erről, hogy ma egy 25 éves szálkás, itt csupa izom ifjú hölgynek mit kell tenni a testér azért, hogy ezt a fajta terhelést kibírja? Tehát itt most gondolok a ringen kívüli fontos dolgokra is.
0: Nagyon fontos a regeneráció, hiszen a testünk az 0-24-be igénybe van véve, és oké, hogy csak 2-2 órát az edzőteremben egy nap, de mellette ugyanúgy intézzük a dolgokat, illetve sajnos mindig vannak sérülések. Nálam főképp jelentkezik mindig valami, de azt gondolom, hogy ez talán azért is van, mert nem tudom, hogy hol van az a határ, amikor már azt kell mondani, hogy egy kicsit álljunk meg és pihenjünk vissza. Így a Dani, az edzőm is sokszor mondja, hogy néha többet ér az, hogy kevesebbet edzesz, mint hogy túlhajtod magad. Én ezzel nem értek azért sokszor egyet, és meg kell győzni arról, hogy ez így van.
1: Tolnád.
0: Én abban hiszek, hogy az elvégzett munkának megvan az eredménye, és ez miatt talán vagyok ennyire szigorú magammal, de azért az, hogy masszázsra járni, a sérüléseket komolyan venni, gyógytornára járni, hogyha bármi van, akkor tényleg azt komolyan kezelni, hiszen bármikor jöhet egy olyan sérülés, amivel ha nem foglalkozok eléggé, vagy nem figyelek rá, akkor ez a későbbiekben akár akadályozhatja is a pályafutásomat. Úgyhogy az, hogy természetesen a regeneráció az mindig ott van, és egyébként én pluszba úgy nem foglalkozok úgy a testemmel, hogy akkor most még bármit is pluszba csinálj.
1: Mi a helyzet a táplálkozással? És ott egyáltalán volt-e bármiféle, nevezzük így hókusz-pókusz, amire felhívták a figyelmed? Ugye azért ma azt hiszem, hogy ebben óriásit fejlődött a sporttudomány és a sporttáplálkozás. Pontosan tudjuk, hogy milyen sokat tehet hozzá, vagy adott esetben vehet el valakinek a teljesítményéből, hogyha azt nem jól képviseli, vagy nem jól csinálja, vagy nem azt adja meg a testének, amire igazából szüksége van. És hát a tiéd ráadásul egy súlycsoportos sporták, tehát ott az sem mindegy, ugye, hogy...
0: Hát az nem mindegy, és erre már én is rájöttem egy pár évvel ezelőtt, ha nagyon pontos akarok lenni, akkor én 23-ban kezdtem el dietetikussal, Körösi Évával együtt dolgozni, akivel azóta is együtt dolgozom, És hát én rájöttem, hogy úgy is lehet fogyasztani, hogy az ember nem hal meg, és hogy nem úgy kell kihúzni az edzőteremből, és hogyha odafigyelek az étkezésemre, akkor mennyivel egyszerűbb is tud lenni ez az egész.
1: Tehát nincs az a kegyetlen éhségérzet, meg az az igazi éhezés, amit az ember legjobban utálhat ebben a műfajban.
0: Nem, hála Istennek most...

0: már mondhatom azt, hogy persze az utolsó 1-2 kilóval azért meg szoktam szenvedni, de az sem olyan, hogy egész nap nem eszek semmit, hanem például most is az Európa-bajnokságon a mérkőzés előtti napokon vacsoráztam. Tehát, hogy ilyen régen nem nagyon volt, előtte 2-3 napig nem
1: is ettem. És ez csak a tudatos táplálkozás.
0: Teljes mért, csak az. Tehát, hogy az, hogy megnézem, mit eszek, mit miért eszek, és egyébként kint Amerikában is a kondihis edzéseken való beszélgetések is általában arról szóltak, hogy azért az is fontos, hogy edzés előtt mit eszek, edzés után mivel töltök vissza, és ott is próbáltak segíteni, ebben csináltak ilyen testösszetételmérést, és tényleg abban is próbálták átadni a tudásukat, hogy tényleg a lehető legjobb formában.
1: Tehát ott azért ezt magas fokon űzik.
0: Igen, aha. igen, de egyébként hozzátenném, hogy szinte hasonló volt az, amit én itthon szoktam csinálni, és az, amit ott kértek tőlünk. Úgyhogy olyan nagyon nagy változás abban nem volt, de hát igazából ez is csak azt jelenti, hogy jó munkát végzünk az Évivel, úgyhogy én ennek örültem.
1: Szuper, hát nem is lehetne azt gondolom másképp az, hogy azért elérkezzél egy ilyen komoly szakmai sikerhez, hogyha ez a fejlődés minden fronton nem mutatkozna meg. Mi volt mégis annak az oka, hogy ennek az esztendőnek azért voltak mélypontjai? Most akkor egy kicsit most már távolodjunk el, bár nem szívesen ettől a Los Angeles-i kirándulástól. Szóval hogy látod, ez egy természetes hullámzás, kell, hogy ilyen legyen, hogy az ember Isten igazából megint erőre kapjon, vagy adott esetben jobban tudja értékelni, ha jobban megy. Hogy látod?
0: Én azt gondolom, hogy az e-sport az egy érzelmi hullámvasút egyébként, és az idei éven ma milyen jól indult, tehát tényleg akár az amerikai edzőtábor, akár utána a kisebb nemzetközi versenyek, vagy a bocskai, ami jól sikerült volt, szintén. Igen. Ugye jött áprilisban az első világkupa, amire én nagyon magabiztosan és hát elszántan úgy érezve, hogy én képes vagyok bármire, úgy utaztam ki, és ugye előtte már másfél hetet edzőtáboroztunk is ott kint Brazíliában már a verseny kezdete előtt, és az elején egész jól mentek az edzések, tényleg azt éreztem, hogy na, ez most rendben van, aztán sajnos vagy beteg lettem, és egy pár napot így ki kellett hagyjak, meg vissza kellett vegyek, de aztán azt éreztem, hogy abból is sikerült kilábalnom, és amikor elkezdődött a verseny, számomra egy ismert lányjal, egy horvát lány volt az ellenfelem, akivel boxolnom kellett az első meccsemen, és egyébként ott is magabiztosan léptem a ringbe, bár valamit éreztem, hogy valami nem kerek, valami fejben, mentálisan nem volt mégsem annyira rendben, mint amit előtte éreztem, és sajnos ez a teljesítményemen is látszott, hiszen papírforma szerint egyébként azt a mérkőzést meg kellett volna, hogy nyerjem, viszont a 3x3 percben azt éreztem, hogy elfelejtettem boxolni, és lefagytam a ringben, és nem tudtam mit csinálni.
1: Hogy történhet egy ilyen? Ezt ki elemezted utólag?
0: Én nagyon sokat gondolkoztam ezen, mert tényleg ez egy nagyon-nagyon mély pont volt számomra, és nagyon nehezen jöttem ki belőle, de talán az, hogy én Amerikában voltam, és hogy utána azt éreztem, hogy minden nagyon jó, és mindenki ezek után várta tőlem az eredményt, hogy tényleg ezek után most már nem hibázhatsz, nem lehetsz rossz. Talán ez miatt egy kicsit több terhet pakoltam magamra, mint kellett volna, és mentálisan ez kicsit kihatással volt rám. És ez lehetett az talán, ami miatt itt egy kicsit ez félrecsúszott. Úgyhogy talán ez volt az, amit egy ilyen kézzelfogható válasznak tudok be, hogy ezt én mentálisan egy kicsit túlgondoltam, és túlságosan nagy terhet raktam magamra. Aztán utána nehéz volt ebből így felállni, mert azt éreztem, hogy magamnak is csalódást okoztam, illetve mindenki másnak, és ez egy nagyon-nagyon rossz érzés volt. Viszont mellette már vártam azt, hogy legyen egy következő lehetőségem, ahol megmutathatom azt, hogy valójában én ennél sokkal többre vagyok képes, és hogy mindenki hibázhat, de hogy ezekből a hibákból tanulni kell. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tudtam ebből tanulni, és az utána következő időszakban már minden egyes edzésemen ott volt a fejemben ez a kudarc, és az talán még egy ilyen motiváció is tudott lenni, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő. És minden edzésemen arra gondoltam, hogy a lehető legtöbbet akarom kihozni magamból, és ez azt gondolom, hogy sikerült is. Ugye utána voltunk Olaszországban edzőtáborban, majd utána volt Usztkiban egy verseny, ahonnan sikerült aranyérmet szereznem, úgyhogy ott már elindultam így felfelé a lejtőn. Kemény volt, nem mondom, hogy egyszerű volt, de hála jó Istennek, örülök, hogy sikerült kiszakadnom abból a mélypontból, mert az tényleg olyan volt, hogy vagy azt hittem, hogy, hogy az ott most egy darabig még nem fog sikerülni.
1: Itt olyan érdekes, ahogy így visszagondolok a pályafutásod különféle állomásaira, mintha mindig jönne valami józanító, a szószoros értelemben pofon, és átvitt értelemben is, ami úgy a pályán tart téged, és mintha ez lökne tovább mindig a nagyobb céljaid felé. Nem tudom, hogy jól látom-e.
0: Ezt nagyon jól látod, és én ezen már gondolkoztam, hogy nekem ez kell ahhoz, hogy utána esetleg tényleg még jobb legyek, és még jobban teljesítsek. Lehetséges, hogy ez kell, és hogy lehet olyan dolgokat nem vennék észre ezek nélkül, amiket így észre tudok venni. Kár, hogy ilyen áron kell ezeket megtanuljam, de azért
1: hál' Istennek talán nem ott következnek ezek be, ahol ennek már olyan súlya van, viszont arra lehet, hogy kellően jók, hogy adnak egyfajta egészséges kihozanodást, vagy egyfajta fókusztartást, nem?
0: Így van, én is azt gondolom, hogy ezek kellenek ahhoz, és egyébként, ha én is így visszagondolok az elmúlt 10-15 évemre, mindig volt egy ilyen, és én hiszem azt, hogy amikor kell, akkor tudok olyan teljesítmény nyújtani, hogy az elég legyen ahhoz, hogy én elérjem azt, amit kitűztem magam elé. Most ezen az Európa-bajnokságon is azt éreztem, hogy azért léphettem ennyire magabiztosan ringbe, mert tudtam, hogy kijöttem abból a mélypontból, és onnantól, és már előtte is egyébként minden egyes edzésemen 150%-ot nyújtottam, de hogy annak ellenére is volt ez a mélypont, amiből szintén ki tudtam mászni, és teljesen tiszta, nyugodt lelkiismerettel léphettem a ringbe, hogy én a munkát elvégeztem, és amit én tudtam, azt megtettem, és ez innentől kezdve rajtam már nem múlhat. Most persze a ringbe igen, de hogy így ami a felkészülést érinti. Úgyhogy talán ez így megnyugtatott egy kicsit, hogy abból is sikerült kijönni, azon is túl vagyok, utána akármi történt a felkészülés során túl tudtam lendülni rajta, és 150%-ot tudtam nyújtani minden egyes edzésemben.
1: Hogy mondjam, csúnya ez a szó, amit ma gyakorta használunk, ez a reziliens, de tényleg ilyen ütés, még jobban ütésállóvá tesz téged, most megint csak átvitt értelemben mennyi van a ringben, de amúgy egyébként arra az ütésállóságra óriási szükség van. Ha most tényleg csak egy mondatban, mert azért már sokat olvashattunk is erről az EB-ről, ha a döntőig való boxolásaidat nézed, akkor szakmailag elégedett, vagy az ott nyújtott teljesítményeddel?
0: Az első mérkőzésemen nem, ott nagyon nem tetszett, amit én csináltam a ringben, és lehet az is kellett ahhoz, hogy utána megint még jobb lehessek. Igen. És utána meccsről meccsre azt éreztem, hogy jobb volt a teljesítményem, jobban éreztem magamat a ringben, magabiztosabb voltam. Aztán a döntőben megint volt egy ilyen kicsit kisebb volt az önbizalmam, mint mondjuk az előtte lévő való mérkőzéseimen, de onnan is úgy jöttem le, hogy én mindent tőlem tehetőt megtettem. Szóval egyébként valahol elégedett vagyok, és az, hogy ha azt nézem, hogy szakmailag én kiadtam-e magamból mindent, akkor nyugodtan mondhatom, hogy igen.
1: Szuper, hát akkor az azt jelenti, hogy tulajdonképpen most ezen az állomáson mindent oda tettél, amit igen. van, és nyilván van akkor a fejedben terv arra, hogy még mit kell majd hozzátenni. Már olvastam is, hogy azért a fejedben már ilyen szempontból vannak tervek. De azért ez a 65 kilós súlycsoport már bocsáss meg, ha ezt mondom, ez olyan, mint a 37 meg 38-as női cipő, hogy ebből nagyon sok van, ugye? Tehát ez pont igen. az a, hogy azt fogy el a leghamarabb, itt meg abból van a leghosszabb mezőny. Mennyire nehéz ez, hogyha az Európán kívülieket nézzük, hiszen tudjuk, hogy neked nagy céljaid vannak, és nem csak a kontinentális, hanem a globális mezőnyben.
0: Hát most már ki lehet jelenteni, hogy a 65 kilót talán az egyik, ha nem a legsűrűbb és igen. a legkeményebb súlycsoport. Mm. És igaz, hogy ugye most már bejött a 70 kiló is olimpiai súlycsoportnak, és azért van változás. Igen. Tehát van, aki felment, valaki lejött, de még így is ezen az EB-n is a 65 kiló volt a legsűrűbb súlycsoport. De én ezt szeretem, hiszen innen szép nyerni.
1: Az biztos.
0: Szeretem a kihívásokat, és azzal is tisztában vagyok, hogy nagyon nagy nevek vannak itt a súlyban, Európán kívül főleg, de bízom benne, hogy most szépen lassan már eljutok addig én is, hogy már az én nevem is egy nagy névnek számítson, és hogyha valaki meglátja, hogy velem kell boxolni, akkor ne legyen azért boldog, hogy jaj, de jó, egy magyarral kezdek, hanem inkább az legyen benne, hogy jaj, ez nem lesz egyszerű.
1: Aha. Na, hát ez jó úton haladsz, és ugye azt is tudjuk, hogy ennek az útnak a következő nagy állomásai majd ugye Kazasztánban lesz a világbajnokság, igen. és ugye az európai játékok, ami mindenképpen ugye már a múltban adódóan is egy lehetőség a kvalifikációra. Hol lenne inkább szerinted reális megszerezni a Los Angeles-i kvótát?
0: Persze, természetesen én annak örülnék a legjobban, ha világbajnokságon sikerülne, hiszen akkor még nagyon sok időm lenne, úgymond az olimpia
1: előtt. Amit döntőt kéne boxolni?
0: Igen, a világbajnokságon a 65 kilóban az első kettő szerez kvótát. Szinte majdnem mindegyik súlycsoportban egyébként, ha jól tudom, akkor az 57 kilóban kap az első négy majd, de 65 kilóban az első kettő, ami... Azt mondom, hogy nem lehetetlen, nem. Mert nem állok így hozzá, viszont ha a realitás talaján próbálok maradni, akkor az ott, ahhoz legalább egy 5-6 mérkőzés kell boxolni, hogy az ember ott döntős legyen, és tényleg, amiről az előbb beszéltünk már, hogy olyan a mezőny, hogy nincs olyan, hogy jó sorsolás, nincs olyan, hogy könnyű ág, mert itt már tényleg mindenki nagyon jó. Viszont oda is úgy fogok oda utazni, hogy a cél az lesz, hogy döntőbe jussak és kvótát szerezzek. Viszont, hogyha ott nem sikerül, akkor ugye következik majd az Európa játékok nyáron, ami már számomra egy ismerős történet lesz, és bízom benne, hogy a történelem ismételni fogja magát.
1: Hiszen így jutottak ki Párizsba.
0: Így van, viszont itt is most annyi lesz a különbség, hogy ott is döntőbe kell jutni. Tehát ugye 23-ban az első négy kapott, tehát éremszerzés volt a cél, itt viszont most megint az első kettő fog kvótát kapni, tehát döntőbe kell jutni. Igazából úgy, mint most az Európa-bajnokságon. Én azt gondolom, hogy az lenne egy olyan időpont, onnantól kezdve mindig lenne egy évem az olimpiáig, úgyhogy én egyébként oda szeretném talán a csúcspontot, vagy hát a csúcsformát időzíteni, hogy ott sikerüljön megszerezni, és azt gondolom, hogy ez sikerülni is fog, és látom magamat ott már a döntőben boxolni. Minden nap így kelek fel, minden nap így edzek, hogy akkor ez az álom lassan nem csak egy álom lesz, de ha ne adj Isten, és ha a legrosszabb forgatókönyv is előfordul, akkor és ott nem sikerül, akkor utána 28-ban még mindig lesz kettő világkvalifikáció, ahol az első négy kap kvótát, de hát ott is azért egy világkvalifikáció, még az első négybe is nagyon nehéz bekerülni. Úgyhogy én mindenképpen...
1: Zárjuk ezt a hamarabb szerintem, mindenki.
0: Igen, mindenki nyugodtabb lenne, hogyha ott már júniusban vagy júliusban sikerülne a kvóta, ez a cél, és így dolgozunk.
1: Nagyon szerettem ezt a pozitív hozzáállásodat, és ezt a tényleg nagyon egészségesen növő önbizalmadat a saját munkádba vetett hitet, szerintem ez roppant fontos üzenet. Most még ugye nem zártad le a szezont, lesz valami kis profi megméretés. Hogy kell téged a profi között elképzelni, hiszen most már van átjárás, ugye nagyon sokáig erről szó sem lehetett, de most van az amatőr és a profi versenyek vagy gálák között oda-vissza járkál. Ott nem lesz, tehát fejvédő, gondolom, hogy más menetszámokkal, szóval mire készülsz?
0: Igen, október 9-én lesz a második profi meccsem, ami most itt lesz Budapesten. Talán a legnagyobb különbség ugye a menetszám, hogy ott 4 menet lesz, illetve 2 perc a 3 helyet, és hát nem lesz rajtam fejvédő, igen, illetve kisebb a kesztyű is, amiben boxolunk. Tehát azért ez egyébként a későbbiekben majd egy külön, vagy hát egy külön felkészülést igényel, de jelen pillanatban azért így az első pár profi mérkőzés az nyilván még egy ilyen felhozó mérkőzés, hogy valahol elinduljunk a profi pályafutás útján, és így még belefér az, hogy az amatőr felkészülésem elegendő a profi mérkőzéseimre is, és mivel most egy versenyre jöttem, igazából jó formában vagyok. És
1: segíti az egyik a másikat? Tehát ugye most az amatőrt kell, hogy segítse a profi alapvetően egyelőre még.
0: Azt gondolom, hogy abból a szempontból, hogy egy plusz győztes mérkőzés, egy plusz ringben eltöltött idő csak is hozzá. Igen, az csak is hozzátesz az amatőr pályafutáson. Sokszor hangsúlyoztam már, hogy a profi pályafutásom az nekem mindenképpen majd csak az amatőr pályafutásom után lesz a prioritás, és most egészen addig vállalok el profi mérkőzéseket, amíg az nem hátráltatja az amatőr felkészülésemet, de egyébként nekem nagyon bejött ez a profi stílus is, úgyhogy most már azért Amerikában sok mindent láttam és tanultam a profi olkövásról, még jobban megjött hozzá a kedvem, úgyhogy már izgatottan várom ezt a mérkőzésemet is, és bízom benne, hogy megint győztesen hagyom majd el a ringet.
1: Mi is izgatottan várjuk a további sikereidet, Luca, és szívből gratulálok, és köszönöm szépen, hogy általad belekukkanthattunk egy nagyon-nagyon különleges világba, tényleg egy olyan exkluzív környezetbe, amely nagyon keveseknek adatik meg. Azt kívánom, hogy ebben a Los Angeles-i millióban már csak azért is, hogy szokd a Los Angeles Olimpia környezetét, még legyen alkalmad tesztelni a tudásodat, minél többet magadra szedni és haladni láthatóan az az egészen egyértelmű céljaid felé. Szerintem ez rendkívül fontos, hogy ezt te megfogalmazod magadnak, ki ismered mondani, ez erősíti, hiszen az elme ebből tanul, úgyhogy csak így tovább.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Szívből gratulálok, és itt volt velünk a stúdióban az elmúlt egy órában Hámori Luca, aki a közelmúltban Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett a nők 65 kg-os súlycsoportjában a Szófiai Európa-bajnokságon, és fantasztikus célokkal válog a jövő felé.
2: Kedves hallgatók, Hámori Lucával készült beszélgetésünket hallgathatták meg. Az Európa-bajnoki ezüstérmes ökölvívó volt stúdiónk vendége, a riporter Csisztu Zsuzsa volt. A folytatásban pedig következik az Újra Töltve magazin.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Kedves hallgatók, a Körkapcsolás hátralévő részében Újra Töltve című magazinunkat hallgathatják meg, amely Szeles Mónika késeléses történetét dolgozza fel.
3: Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sportrádió háttérműsora.
6: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazinműsor 16. részét hallják. A következő percekben egy kivételes teniszező tehetség Szeles Mónika életével foglalkozunk. A magyar származású sportolónő az 1990-es évek egyik meghatározó alakja volt, ám egy őrültette néhány másodperc alatt mindent megváltoztatott. Tartsanak velünk! április 30. A sporttörténelem egyik fekete napja. Azon az emlékezetes pénteken ide haza és a világban számos sportesemény zajlott. Hogy csak néhányat említsünk, Németország a jégkorong világbajnokságnak, Athéna cságáncsozók Európa bajnokságának adott otthont, idehaza pedig a Davis kupa csapatunk Anglia ellen játszott a Margit szigeten. S ha már tenisz, Hamburgra is érdemes volt figyelni, aznap ugyanis a női tenisztorna negyed döntőire került sor. Az egyik párosításban az aktuális világelső, a mindössze 19 éves Szeles Mónika, a bolgár Magdalena Malejeva ellen lépett pályára. Szeles az első megnyert játszma után a másodikban 4-3-ra vezetett. A két teniszező a szokott módon leült a térfélcsere idejére, majd egy férfi felállt a nézőtéren, néhány lépést tett a pálya felé, elővett egy kést, és hátba szúrta Szeles Mónikát. Az egész néhány másodperc alatt történt. A támadó nem pénzt akart, nem politikai indíték vezérelte, és saját bevallása szerint megölni sem akarta a világ elsőt. Egyetlen célja volt, hogy Szeles Mónika ne tudjon teniszezni, és kedvence Steffi Graf kerüljön a világranglista élére. A penge csak néhány centiméter mélyen hatolt Szeles hátába, mégis örökre megváltoztatta az életét, két nagy bajnok rivalizálását, és talán a női tenisz történetét is. Most felidézzük azt a tragikus hamburgi péntekestét és annak utóéletét.
7: Megyek, amíg megyek most pont, így jó minden perc, sors fordító, fordító, fordító.
6: Az 1980-as évek második felében, amikor Szeles Mónika nevével még csak ismerkedett a teniszvilág, Temesvári Andrea már elismert, befutott játékosnak számított. Párosban 1986-ban Martina Navratilova oldalán megnyerte a Roland Garrost, 1990-ben a holland Brenda Schulzzel elődöntős volt az Australian Openen, míg egyesben 1983-ban a Roland Garroson, 1984-ben pedig Wimbledonba jutott el a nyolcad döntőig. Temesvári Andrea magazinunknak felidézte, hogyan ismerkedett meg Szeles Mónikával.
8: Amikor ő még csak 9 éves volt, 9-10 éves, talán lehet, hogy 9 és fél, edzettem a Boliterinél, a center pályán, és a Nikka pályán volt, és kiment egy pár percre, mondta, hogy van egy valaki, akit fogadni kell, mindjárt jön. És visszajön hihetetlen extázisba, hogy feltétlenül most egy percre rohanjak le vele a pályáról, mert valamit valakiknek be akar mutatni. Na mondom, úristen, mi történt? És megérkezett a Szeles család, akik ugye magyarul beszéltek. Hát tudjuk nagyon jó, hogy ő a magyar nyelvet folyékonyan beszéli, és azt is beszélték otthon, és bemutatott nekik, és mondta, hogy hát nem nagyon beszélnek angolul, hogy ő kicsoda, és hogy innentől kezdve itt lesznek egy jó darabig, és hogy tudnék-e én segíteni nekik, meg neki ugye a pályán, játszanék-e vele egy párszor. Úgyhogy nagyon röviden, elég régóta ismerem Mónikát, és volt tapasztalatom átélni vele egy pár edzést kicsi korába, utána, amikor én megsérültem, az a periódus kimaradt, ő akkor kezdett el nagyon-nagyon sikeressé válni, és bejött a legjobbak közé. Ami nagyon meglepett és nagyon nehéz volt ellene, ugye, hogy ő két kézzel ütött mind a két oldalról, és hihetetlen gyorsan teniszezett, és nagyon felszálló ágba. Tehát nekem ez akkor nagyon meglepett. Nem az, hogy így, hanem hogy milyen volt ellene ezt a gyorsaságot felvenni, úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy ez olyan furcsa volt, mert addig nem játszottam olyan ellen, aki két kézzel üt mind a két oldalról. Tehát van egy tenyeresed, van egy fonákod, vagy egy egykezes vonákot, tehát abszolút ez volt a rutin. Emellett amúgy meg Mónikával jóba voltam, meg a családom is, tehát a szüleim, meg az ő szülei nagyon sokat. Mindig, ami versenyen voltunk, akkor mindig együtt voltak természetesen. Valahogy úgy ez úgy természetes volt. De az elején azért nem, ahogy mindig is volt, abba a kis társadalomba, szűk társadalomba, cirkuszba, hogy mondanánk, azért van, akit befogadnak, van, akit kicsit kevésbé, van, akit meg kénytelenek az eredményei után befogadni. Úgyhogy ő azért az elején, ő is egy kicsit zárkozottabb volt, aztán már kicsit jobban kinyílt, és hát ahogy elkezdte megverni a legjobbakat, azért azt gondolom, hogy ott nem kellett nagyon miről beszélni.
6: Szeles Mónika a világ tenisportjának egyik legnagyobb csillaga volt 1993-ban. 19 éves kora ellenére már 8 Grand Slam torna győzelmet jegyzett. Az előző két esztendőben 144 győzelem mellett mindössze 11 vereséget szenvedett, 8 Grand Slam tornából 7-et megnyert, 1993. januárjában az Australian Open döntőjében pedig éppen Steffi Graffot győzte le. Kettőjük rivalizálásának kezdetéről a jelenleg Japánban élő tenisztörténész Ruszanov András beszélt.
9: Graf dominált, ő kezdte, az ő vele kezdődött a dominancia, ő vette át a stafétabotot a nagy elődöktől, Martinától, Martina Navratilovától és Chris Evertől. Majdnem azt lehet mondani, hogy borítékolni lehetett, hogy ő itt nagyon sokáig veretlen marad, és a csúcson az éven fog végezni, akár évtizedekig is. De feltűnt egy azt mondom, egy ilyen 50 évben egy ilyen tehetség, mint a Szeles Mónika, aki zsenge korát 13 évesen, 14 évesen már olyan eredményeket produkált, és annyira feltűnően imponálóan játszott, hogy mindenki erre a csatára várt kettejükre, amikor felér a csúcsra Mónika, és ez meg is történt, ez ugye 1990-ben a francia bajnokságon a Roland Garroson csúcsosodott ki, amikor Mónika élet első Grand Slam döntőjét játszotta, és hát rögtön megverte az akkori világ első Steffi Graffot, ami nagy meghökkenést keltett, hiszen Graf Roland Garroson is ugye nem csak Wimbledonban és a többi Grand Slam pályán dominált, tehát nem csak kemény pályán és füvön, hanem a salakon is verhetetlennek tűnt egészen eddig a pillanatig, és hát nem azt mondom, hogy simán, hogy az első szett akkor rövidítés volt, tehát mégis két szettben felülmúlt a Graffot, ezzel adta az első elét, de igazából az ezt követő időszak, egészen ugye most mehetünk az őtért merényletig, ugye 93 áprilisáig, tehát első hat Grand Slam tornáját valaki megnyeri, az azért eléggé párját ritkító mutatvány, tehát igazából azt lehet mondani, hiszem csak talán két szettet veszített a döntőben a hat Grand Slam tornája során, a hat Grand Slam döntője során Mónika, és hát között azért ugye a francia, az ausztrál bajnokságok és a US Open-t is behúzta. Egyidejűleg mai napig ő tartja ugye ez egyik rekordot, hogy a három ausztrál bajnokságon és három francia bajnokságon egyidejűleg címvédő volt, tehát ez ami elképesztő rekord.
6: Szeles Mónika üstökösként robbant be, de hogy mi volt a titka, miért tartották akkoriban a legnagyobb tehetségnek, arról a Magyar Rádióban akkoriban a sportág eseményéről rendszeresen beszámoló Siklós Eriket kérdeztük.
10: Az az alapvonal játék, emlékszem, elkezdte sorban nyerni a grenzlemeket, és mindig forszírozták, hogy hát mikor mész már be a hálóhoz. Ugye főleg a 90-es években, akkor azért még inkább elvárták egy menő, egy top 10-es, top 5-ös világ első teniszezőtől, hogy a játékának legyen része a röpte is, vagy az, hogy bemegy a hálóhoz. Szeles Mónika körülbelül úgy kezelte a hálót, mint hogyha az egy ilyen tűzvonal lenne, és akkor a tűz közelében nem megyünk. És viszont az alapvonalról meg olyan sebes és olyan dinamikával és gyorsasággal tudott teniszezni, hogy nem lehetett mit kezdeni, nem lehetett kikezdeni se a tenyeres, se a fonák oldalról, és valami olyan mentális ereje volt, olyan versenyzői adottságai, hogy ott volt az egyik oldalon Steffi Graf, aki biztos, hogy atletikusság szempontjából sokkal erősebb volt, sokkal jobb sportolói alkat volt, mint Szeles Mónika, de Szeles Mónika az anticipációs készségével, hogy olvasta a játékot, és ezzel a nagyon egyszerű fogalmazva leegyszerűsített tenisszel, hogy csak az volt az ő tenisz, hogy egyel többször üssen vissza a labdát, mint az ellenfelem. Ezzel tudott a női tenisznek a csúcsára jutni. És ugye az IMG-nek köszönhetően ő elég sok időt töltött azért a Bolettieri Akadémián. Igazából mindig a papa volt a hivatalos edző, amíg élt, és így ketten együtt, ugye a papa testnevelő tanár volt, és ilyen cartoonist, tehát rajzfilmeket rajzolt, egy zseniális ember, és ő dolgozta ki azt a teniszt, amivel Mónika a világ fölé nőtt. Azóta sem volt egyébként szerintem olyan, aki olyan teniszt játszott volna, mint Szeles Mónika.
6: Szeles játékáról Ruszanov András is elismerően szólt, hozzátéve, hogy a származásából adódó mentalitása is sokat tett hozzá az eredményességéhez.
9: Kétkezes vonákja valaha volt egyik legjobb a sportágban, azt lehet mondani. A bal kéz ugye az eleve az bizonyos helyzeti előnyt is jelentett. A mozgékonyságával, ugye először salakon, ahol betört tulajdonképpen is, és korszakot nyitott a salakpályás teniszben. A 90-es években talán ő játszott a leggyorsabban. Talán a nőknél ő volt a Michael Chang, aki minden labdát elért, minden labdán ott volt, és minden labdát visszaadott. Tehát azért ez nagyon fontos, hogy olyan ellenfélre akadt mindenki, ahol nem volt elérhetetlen labda, nem volt elveszett pont, minden labdáért úgy küzdött, mintha az utolsó lett volna, tehát tényleg 150%-ot tett be, ez nem azt jelenti, hogy teszem azt az ellenfélnek nem ezt tették volna, de talán benne volt ez a mentalitás, és egy kicsikét azt tudom mondani, hogy ugye ő félig magyar, félig jugoszláv-szerb, ugye, származású, de egy kicsikét a Djokovic-féle soha nem adom fel mentalitással, és azt mondom, hogy ami a legnagyobbakat jellemzi, ez a killing instinct, ez a gyilkos ösztön, tehát a nyerni minden áron, ami tényleg csak a legnagyobbakra jellemző.
6: Annak ellenére, hogy Szeles Mónika az 1993-as hamburgi tornát megelőzően egy vírusos betegség miatt 9 hetet kihagyott, azaz február 21-e után játszott ismét tétmérkőzést, mindenki abban reménykedett, összejön az évelei Australian Open döntőjének visszavágója. Az eredmények ennek megfelelően alakultak. A negyeddöntőben Graf Sima meccsen 6-3-6-1-re verte a bolgár Katalina Malajevát, míg a koresti programban Szeles a Malajeva testvérpár másik tagja Magdalena ellen lépett pályára. A lelátón nagyjából 7000-en ültek. Szeles az első játszmát 6-4-re megnyerte, a másodikban pedig 4-3-ra vezetett. Következett a térfélcsere. A játékvezetői szék melletti padon a nézőtérnek háttal ülő világelső megtörülközött, majd előrehajolt az italáért, amikor a lelátón helyet foglaló nézők egyike felállt a székéből. Az akkor még ismeretlen férfiről ma már pontosan tudjuk, ki volt és mi motiválta. A bemutatását Katona László felolvasásában hallják.
11: Günther Párhe, 38 éves munkanélküli esztergályos, a Stuttgart közelében lévő Görgschachból érkezett és megszállottan rajongott Steffi Gráfért. A rendőrségi vizsgálatból és a későbbi tárgyalások jegyzőkönyveiből kiderült, hogy nem hirtelen felindulásból cselekedett. A hamburgi tornán 4 napon keresztül figyelte Szeles mozdulatait, szokásait és csak a megfelelő alkalomra várt. 3000 márkás bankjegy mellett egy 23 cm-es pengéjű csontozókés is lapult a zsebében. A célja egyértelmű volt. Nem akarta megölni Szelest, csak azt szerette volna elérni, hogy hosszabb időre kiessen a tenisz vérkeringéséből, és ezáltal Graf visszakerüljön a világranglista élére.
6: 18:53 perckor Günther Párhe elindult Szeles Mónika felé. Az első sor közelében szolgálatot teljesítő, a hamburgi tornán 10 éve biztonsági emberként dolgozó Buchholzi tűzoltó, Manfred Kloppel, a rendőrségi jegyzőkönyvek alapján így emlékezett a történtekre. A leírtakat Regős László Pál narrálásával hallják.
12: Láttam egy férfit közeledni Szeles Mónika felé. Először azt hittem egyszerű autogram kérő. Amikor a műanyag zacskójából elővett egy kést, felugrottam, de az első szúrást már nem tudtam megakadályozni. A második szúrás előtt a nadrágjánál fogva lerántottam és lefogtam.
13: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják. A mikrofonnál Kreisz Bálint. A pálya eredményjelző táblájánál dolgozó Christopher Le éppen szemben volt Szeles Mónikával, így pontosan látta Günther Párhe szándékát. Annyira megrémült a látványtól, hogy felkiáltott, mire Szeles ösztönösen előredőlt és a hangirányába nézett. Talán ez mentette meg az életét. Párhe a korláton áthajolva hátulról támadt. A csontozó kis pengéje Szeles hátába, a gerinc és a ballapocka közötti területre, a negyedik háti csigolya környékére hatolt, de a játékos hirtelen mozdulata miatt szerencsére csak néhány centiméter mélyen. Szeles Mónika később így idézte fel a szörnyű pillanatot. A teniszezőnő gondolatait Szabó Szilvia felolvasásában hallják.
14: A fájdalmat érezve hátra néztem. Egy baseball sapkában álló embert láttam, aki két kézzel fog egy kést, és arra készült, hogy még egyszer megszúrjon. Az arca vörös volt.
13: Temesvári Andrától azt kérdeztük, játékos szemmel nézve a mai viszonyokhoz képest, a 80-as, 90-es években milyenek voltak a biztonsági körülmények.
15: Azért ma, a mai világban szerencsére ennyi biztonsági ember áll rendelkezésre és védi meg a játékosokat, azért ez egy nagyon jó dolog. Annak idején ilyen nem volt. Volt olyan, hogy a versenyeken, főleg a Grand Slameken, az öltözőből kimenni a pályára, amikor persze messzebb játszott az ember, tehát nem egy kis klubba, akkor ott két-három securitys úriember kísért, vagy még hölgy is, de alapvetően az, hogy ott a pálya mögött, vagy a pálya szélén álltak volna őrök, ilyen soha nem volt. És ezért is történhetett sajnos meg ez a probléma, ez az incidens, ami történt vele. Úgyhogy én nagyon-nagyon sajnálom, mert azt hiszem, hogy ő belőle azért nem tudott kijönni az, ami még benne volt.
13: Felvetődik a kérdés, miként fordulhatott elő, hogy egy néző kést tűz be a lelátóra, s hogyan kerülhetett olyan közel a teniszezőhöz, hogy megtámadja. Ennek okairól a sportág viszonyait jól ismerő rádiós Siklós Erik beszélt.
10: 2001. szeptember 11 előtt voltunk, meg sok minden más előtt, tehát egy sokkal nyugodtabb, békésebb világ volt. Annak ellenére, hogy volt már délszláv válság, meg egyéb ilyen borzalmak, de azért a sportba nem szivárgott be, főleg nem a teniszbe, és nem készültek rá. Akkor is voltak egyébként a nagy versenyeknek, akár egy hamburgi nagy versenynek is biztonsági főnöke, de messze nem volt annyira szigorú szabályrendszer, mint aztán pont ettől a tragédiától kezdődően.
13: A biztonság szempontjából 1993-ban még egészen más időket éltünk, mint napjainkban. Ruszanov András tenisztörténész szerint azonban elszomorító, hogy Hamburg után hosszú ideig alig változott a helyzet, a szervezők nem tanultak a történtekből.
9: Mivel nem történtek az időtájt nem csak hogy nem kirívó esetek, hanem egyáltalán olyan incidensek, amelyeket most itt akár példaként felhozhatnánk. Én nem azt mondom, hogy gondatlanság vagy elhanyagolták a szervezők, de igazából talán eddig addig a pillanatig, ameddig nem történt meg a Mónika elleni merénylet, nem is fordult meg senkiben, hogy akár ilyenre vetemedhetnek. Minimális szinten tartották, az viszont már elszomorítta, amit Mónika azt hiszem 2010-es években, 11-ben adott interjúban, hogy nyilatkozott, hogy hiába történt ez a sajnálatos incidens, de azóta sem nagyon változtak a szabályok. Én úgy érzem, hogy mára azért ez helyreáll, tehát igen, csak fokozottak a biztonsági intézkedések. Nem mondom, hogy kizárt, hiszen azért voltak erre példák. Volt olyan wimbledoni bajnoknő Petra Kvitová, akit ugye a saját lakásában ért támadás, de hát azért ne felejtsük el, és hát sajnos ugye most megint a salappályát jövünk, és mind a kettő eset a Roland Garroson történt, amikor Federerhez odarohant egy szurkoló, a fejére akart tenni egy zászlót 2009-ben, vagy aztán 2013-ban, amikor Nadal mellett gyulladt meg egy petárda.
13: A magyarországi sportesemények rendőri biztosításának és biztonságának megszervezésében meghatározó szerepet tölt be Kis Róbert rendőrezredes, az Országos Rendőrfőkapitányság közrendvédelmi főosztályának vezetője. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az 1993-ban Hamburgban történteket kielemezték-e, s ha igen, milyen tanulságokat vontak le belőle.
16: Szoros összefüggésben nem látjuk azt a jellegű előrehaladást, ami jelen esetben ezen sportesemény tekintetében hatással lett volna a hazai biztosításra, illetve a biztosítási tapasztalatainkra. Nyilván mi is megtekintettük a szükséges felvételeket, és ez alapján kellett kialakítanunk egy olyan jellegű koncepcionális eljárást, amely a beléptetéssel kapcsolatos különböző motivatív jellegű információkat tartalmazza. Így e tekintetben a beléptetőrendszer a hiányosságából eredően, hogy olyan fémtárgyakat tudtak bevinni erre a sporteseményre, amely sérülés okozására alkalmas volt, ezt minden tekintetben nekünk is le kellett követni a kodifikáció során, és ezért szükséges volt annak a megtekintése, hogy milyen módon tudjuk elkerülni a későbbiekben ezt a negatív rendkívüli eseményt.
13: A Hamburgban Szeles Mónikát megtámadó Günther Párhét, Manfred Groppel, valamint a biztonsági ember segítségére siető nézők együttes erővel lefogták, az odaérkező rendőrök megbilincselték. Szeles Mónika felsikoltott, néhány lépést tett a pálya irányába, miközben a fehér pólóját egyre nagyobb felületen színezte vörösre a vére. A nézőtéren ülő Winfriedről látta, hogy Szeles egyre bizonytalanabbul mozog, ezért odaugrott hozzá, segített leültetni a salakra. Röll később ezt mondta a kritikus másodpercekről. Narrátor Regős László Pál.
12: Láttam a kést a földön, azonnal arra gondoltam, hogy mélyesebb, nagy baj van. Mónika köhögni kezdett, attól tartottam, hogy a penge a tüdőt is érte.
13: A torna orvosát, dr. Peter Windet rádión értesítették, három segítőjével 20 másodperc múlva már ott volt Szeles mellett. Wind pontosan tudta, egy ilyen szúrásnál számolni kell azzal, hogy a penge áthatolhatott a mellkasfalon, megsértette a tüdőt, vagy légmellett okozhatott. A mindvégig eszméleténél lévő Szelest elsősegélyben részesítették, ezt követően hordályra tették. A korabeli jelentések szerint fel is tudott állni, illetve segítséggel képes volt elmenni a hordágyig. A nézők tapsa mellett vitték le a pályáról. Ellenfele Magdalena Malejeva sokkos állapotban élte meg a történteket. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
17: Nem láttam a támadást, csak azt, amikor Mónika a pályára tántorgott és összeesett. Azt sem tudtam, hogy egyetlen támadó volt-e, vagy esetleg többen vannak, ezért bennem is és a nézőtéren is rendkívül nyomasztó volt a bizonytalanság.
13: Szelest a hamburgi Universitas Klinikum Eppendorfba, vagyis az UKL-be szállították. Dr. Peter Wind később beszámolója szerint a zaklatott játékos pánikban volt. Később egyetlen mondatban foglalta össze azt, amit akkor még senki sem láthatott előre. A beszámolót Regős László Pál idézi.
12: A testi sérülések minimálisak voltak, a lelkiek maximálisak.
13: A kórházi vizsgálatok alapján kiderült, a szúrsebb 1-2 cm mély volt, az izomzat sérült, de szerencsére a penge nem ért el a gerincvelőt, a tüdőt, sőt a nagyobb erek és a létfontosságú szervek is sértetlenek maradtak. Ezek alapján az első prognózis kedvezőnek tűnt. A seb néhány hét alatt begyógyulhat, az orvosok pedig kezdetben 1-3 hónapig tartó versenykieséssel számoltak. Ekkor még senki sem sejtette, hogy Szeles végül több mint 2 évig nem játszik majd tétmérkőzést. Éjszakára minden esetre a kórházban tartották megfigyelésre, és hogy kezeljék az ő térsok miatt.
18: Félek, hogy egyszer azt mondod, elég lesz, fájdalmas éjszakák után felébredsz.
13: A merényletet elkövető pár hét a hamburgi rendőrkapitányságra vitték. Az első órákban a támadás politikai indítéka is komolyan felvetődött, ugyanis Szeles az akkor széteső Jugoszláviából származott. 1992-ben a wimbledoni torna alatt halálos fenyegetést is kapott, emiatt az előző nyáron Angliában fokozottan ügyeltek a biztonságára. Kis Róbert rendőrezredes, az ORFK közrendvédelmi főosztálynak vezetője arról is beszélt, hogy a sportesemények biztosításának megszervezésénél elsősorban a körülményekre, vagy inkább a sztárok egyéni biztonságára helyezik a hangsúlyt.
16: Kifejezetten mi a sportesemény biztonságát biztosítjuk, és nem pedig az adott személynek a biztonságát. Nyilvánvalóan ez beletartozik, és külön nem is lehet egymástól elválasztani. De kifejezetten arra, hogy személyvédelemben kell részesítenünk egy adott sportolót, mert ő neki mondjuk a személyi biztonsága adott esetben mondjuk veszélyben van, ezt mindenféleképpen nekünk értékelni kell. De nem magát a sportolót, hanem a sporteseményt, amelyben maga a sportoló is beletartozik, ennek a biztosítását tervezzük meg, illetve a biztosítás során ezekre figyelünk. Külön a program helyére, külön maga a sportesemény helyére, a szállás helyének a biztosítására, vagy adott esetben az útvonalának a biztosítására is.
19: Van-e különbség azok között az események között, amelyeket minden évben megrendez Magyarország? Itt szinte lehet a Forma 1-et példának hozni, vagy válogatott mérkőzések, ahol ha támadói szemmel gondolkodik az ember, akkor idővel ki lehet figyelni gyenge pontokat, veréseket olyan események között, amik mondjuk egyszer vannak egy világbajnokság, ami csak két hétre érkezik egy adott országba?
16: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis minden egyes alkalommal tanulunk a biztosítás tapasztalataiból. Igen, vannak azok a helyszínek, amelyek tekintetében visszatérő jelleggel rendeznek meg sporteseményt. Itt ugye hozhatjuk Mogyoródot, vagy adott esetben hozhatjuk a Puskás Arénát is. Ismerjük a helyszíneket, a Puskás Aréna építésének a biztonsági követelményeiben is részt vettünk, és nyilván az első biztosítási tapasztalatokból épülve kellett nekünk bármilyen más jellegű biztosításra készülnünk. Nagyon neves éven vagyunk túl, a Bajnokok Ligája döntőt Budapesten rendezte meg az UEFA, és valóban a biztosítás szempontjából nekünk külön kellett az adott klubcsapatoknak a biztonsági kockázataira, illetve a szurkolókkal kapcsolatos mindenféle információra készülnünk, ugyanis egy sportesemény az nem csak abból áll, hogy a játékvezető beveszi a szájába a sípot, hanem ide érkeznek a szurkolóink, a nemzetközi repülőtérről bejönnek a belvárosban eltöltenek egy kis időt, összegyűlökeznek, vonulnak, tehát nekünk minden egyes momentumára készülni kell. És igen, és ez egy nagyon fontos momentum, amit ön említett, hogy alapjába véve az egyszer, vagy nagyon ritkán mondjuk a fővárosban megrendezendő sportesemények tekintetében más jellegű biztonsági szabályokra kell készülnünk.
13: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják. A mikrofonnál Kreisz Bálint. Günther Párhe kihallgatása gyorsan más irányt vett. A hamburgi rendőrség szóvivője Dankmar Lund még aznap este közölte, hogy a férfi Steffi Graf rajongója nem akarta megölni Szelest, csak megsebesíteni, hogy ne tudjon játszani. Dr. Lénárt Ágota, a Széchenyi István Egyetem habilitált docense pszichológiai szempontból beszélt a sportoló és a rajongók közötti kapcsolatról.
1: Nagyon érdekes a helyzet pszichológiailag, hiszen a sportolónak van egy imázsa, amit kifelé közvetít. Ez nem baj, ha egy kicsit más ahhoz képest, mint amilyen ő valójában. Tehát a nézőknek, a szurkolóknak nem kell mindent tudni az ő magánéletéről. Viszont sok fanatikus meg pontosan erre kíváncsi, és ennek érdekében olyan határokat is átlépnek, ami már a magánélet vonalait sértik. És vannak esetek, beszámoltak róla a sportolók, amikor nagyon ügyesen ezt át is tudják játszani, tehát meg tudnak lenni olyan helyeken, olyan protokoll eseményeken, ahova őket esetleg nem hívták meg.
13: Párhe történetéből lassan összeállt a terv. Nem Szelest, mint embert ismerte és gyűlölte, a fejében ő csak egy akadály volt Graf előtt. A rendőrség már az eset másnapján megszállottként jellemezte a merénylőt, olyan emberként, aki nem tudta elviselni, hogy Szelest vezeti a világranglistát Graf helyett. Párhe célja tehát nem a pénz, nem politikai bosszú, sőt, még csak nem is a gyilkosság volt, csak a női teniszezők világranglistájának erőszakos átírása. A merénylet estején a torna szervezői válságülést tartottak, és amíg versenyben lévő játékosokkal egyeztetve úgy döntöttek, folytatják a tornát, ami egyben azt is jelentette, hogy Szeles kiesése miatt Magdalena Malejeva jutott be az elődöntőbe. Ezt csak később közölték Szeles Mónikával, aki megdöbbent a hír hallatán. Erről a 2009-ben megjelent önéletrajzi könyvében így írt. A felolvasó Szabó Szilvia.
14: A kórházi ágyamon feküdtem, amikor megtudtam, hogy a hamburgi torna folytatódik, mintha mi sem történt volna. Sokkos állapotba kerültem. Ott döbbentem rá, hogy ez az egész csak üzlet, és minden kizárólag a pénzről szól. Úgy éreztem magam, mint egy árucikk, amit ha megkarcolnak, egyszerűen félretolnak, és behoznak helyette egy másikat. Ami Hamburgban a pályán történt, az egyetlen ember tette volt, de ami a kórházi ágyamon a tenisztársadalom részéről ért, az sokkal jobban fájt. Azt hittem, egy nagy család vagyunk, de rá kellett jönnöm, hogy a riválisaim csak a lehetőséget látták a kiesésemben, hogy elfoglalják a helyemet.
13: Steffi Graf másnap reggel meglátogatta Szelest a kórházban. A német teniszező elmondása szerint súlyos lelki teherként élte meg, hogy az elkövető az ő rajongójaként hajtotta végre tettét. A két sportoló találkozása mély nyomot hagyott Grafban, ezt később így idézte fel. A narrátor Szilágyi Dóra.
20: Az éjjel alig aludtam. Ha Mónika sérülése súlyosabb lett volna, visszalépek a tornától. A kórházban csak ültünk, alig tudtunk mit mondani egymásnak.
13: Túlzás nélkül állítható, hogy az egész világ megdöbbenéssel fogadta a történteket. A német származású, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész Marlon Brando is megszólalt. Az idézet felolvasója Katona László.
21: Mint német és a tenisz kedvelője, szégyellem magam. Hogy egy bolond német hátba szúrta Szeles Mónikát azért, hogy védje Steffi Grafot. Nem térek magamhoz azóta, hogy hallottam, a bíróság olyan szégyenletes döntést hozott, hogy az elkövető szabadlábon védekezhet.
13: A torna szombat délelőtt folytatódott, de a biztonsági rendszer egyetlen éjszaka alatt teljesen megváltozott. A játékosok padjait bejebb helyezték, távolabb a nézőktől, a biztonsági emberek pedig a térfél cserénél már nem a játékost, hanem a lelátót figyelték. A folytatásban Graf megnyerte a cseh Jana Novotná elleni elődöntőjét, a másik ágon Arantxa Sánchez Vicario legyőzte Magdalena Malejevát, a vasárnapi fináléban aztán a spanyol 6-3-6-3-ra verte Steffi Grafot. A pályafutása során a világranglistán a 13. helyig jutó Temesvári Andrától megtudtuk, hogy ő és a mezőny többi tagja hogyan reagált a szörnyű esetre.
15: Én azt gondolom, hogy ott mindenki megijedt, tehát nem csak én, szerintem az egész tenisztársadalom ilyen nem történt senkivel, nem fordult ilyen meg soha, hogy ilyen dolgot csináljon. Én azt gondolom, hogy ezután kezdtek el tényleg nagyon odafigyelni arra, hogy milyen biztonsági rendszert építsenek ki a versenyeken. Azt tudom mondani, hogy sokkal elővigyázatosabbak lettünk onnantól kezdve, másképp figyeltünk embereket, még ha nem is mindig a pozitív jó értelemben, tehát néha ártatlant is úgy gondoltuk, hogy huha, kicsit arrébb megyünk, vagy szólunk, hogy nem néz ki jól az az úriember, hogy ott most a pálya szélén ott áll, és miért figyel, tehát egy kicsit jobban megijedtünk a kelleténél, de nem véletlen, azt nem jobb félni, mint megijedni.
19: A tornaszervezők részéről volt egy kommunikáció mondjuk az utána lévő hónapokban, hogy mi ilyen és ilyen biztonsági intézkedéseket vezettünk be?
15: Onnantól kezdve leszűkítették azt is, hogy hány ember mehet be a elszeparált játékosok részére kijelölt bemelegítéshez való részhez, vagy az ebédlőbe, vagy hány embernek adnak belépőt. Szóval én azt gondolom, onnantól kezdve indult be egy sokkal, de sokkal szigorúbb rendszer.
13: Akkor még senki nem tudta, de az 1993. április 30-ai néhány óra alapjaiban írt át egy tehetséges, nagyra hivatott sportoló életét. 18:50 perc körül Szeles Mónika még világ elsőként vezetett egy teniszmérkőzésen. Néhány perccel később egy néző kést döfött a hátába. 20 másodperc múlva már orvosok rohantak hozzá, majd mentő vitte kórházba. Az este végére a támadó bevallotta az indítékát, körülbelül 4 óra elteltével pedig a torna szervezői már arról döntöttek, hogy másnap folytatják a versenyt. Az orvosok április 30-án azt látták, hogy a kés alig néhány centimétert hatolt Szeles Mónika testébe. Azt viszont azon az estén még senki sem tudhatta, hogy Günther Párhe valójában több mint 2 évet, a világ elsőséget és pályafutásának talán legjobb időszakát vette el Szelestől. Ezt utólag maga a sportoló is felismerte. Szeles gondolatait Szabó Szilva idézi.
14: Hamburg visszavonhatatlanul megváltoztatta a pályafutásomat, és komoly kárt okozott a lelkemben, a fejemben. A borzalom egyetlen pillanata alatt más ember lettem. A pályán szúrtak hátba több ezer szemtanú előtt.
13: A merénylet után dr. Jerry Russell mély sportpszichológus, PTSD, vagyis posztraumás stressz-szindróma miatt kezelte Szelest, az orvos a bírósági tárgyaláson a teniszező súlyos lelkiállapotáról tett vallomásában többek között ezt mondta. Narrátor Regős László Pál.
0: Mónikát folyamatosan kísérték a támadás emlékei, emiatt komoly alvászavarokkal, illetve traumatikus villanásokkal küzd. Állandó félelemben élt, még bevásárolni is alig mert elmenni, mert attól rettegett, hogy bárki, aki ránéz, megismételheti a támadást. Mónika mentális állapota és bezárkózása olyan, mint egy kalitkába kényszerített madáré, de a trauma ellenére imádja a teniszt, és minden erejével igyekszik visszatérni a profi sporthoz.
13: Dr. Lénárt Ágat a sportpszichológus magazinunknak arról is beszélt, egy ilyen támadás a későbbiekben milyen hatással lehet a sportoló biztonságérzetére és ezáltal a teljesítményére, a mindennapjaira.
4: Az, hogy egy sportoló mennyire érzi magát biztonságban, alapvető és meghatározó azzal kapcsolatosan, hogy hogyan fog tudni teljesíteni. Tehát, hogyha valaki attól fél, hogy hátulról valamilyen támadás éri, akkor érthető módon ez a fajta szorongás megosztja a figyelmét, és ez a figyelem megosztás is elég ahhoz, hogy rosszabbul sikerüljön a versenye. Akkoriban még nem nagyon használták ezt a fogalmat, hogy poszttraumás stresszbetegség. Nem tudjuk a részleteket természetesen, hogy az ellátásán kívül, mármint a sebészeti ellátásán kívül mi minden történt még, de azt gondolom, hogy a lelki tényezők itt nagyon-nagyon fontosak, és ugye ő utána sokáig nem is versenyzett, tehát a visszatérés is egy olyan feladat, amit mentálisan, pszichésen kezelni kell, és ugye a szakmából pontosan tudjuk, hogy meg nem történté, nem tudjuk tenni a dolgot, de azt igen, hogy egy ilyen PTSD-t csökkenteni tudjunk, tehát el tudjuk halványítani. Ő itt nem, tehát a sportoló itt nem tévedett, tehát ő nem hibázott, tehát amikor egy sportoló hibázik, akkor mentáltréningbe ezeket javítani szoktuk, de itt nem erről van szó, itt ért egy támadás, ami ennek megfelelően egy nagyon komoly érzelmi problémát hozott magával.
19: 2 évig tartott nagyjából Szeles Mónika visszatérése a profi sporthoz. Milyen fázisai vannak egy ilyen hosszú folyamatnak? A lelki tényezőket nézve, nyilván minden eset más és más, de úgy általánosságban mennyi időbe telik elfogadni azt, ami történt, az emlékképek milyen gyakran térhetnek vissza, milyen fázisokon megy keresztül egy sportoló egy ilyen szörnyű cselekmény után.
4: Természetesen úgy, ahogy elhangzott, minden eset más és más, de azért van ennek egy általános lefutása, egy általános mintája. Tehát ugye úgy szokták mondani, nem szó szerint értve a hármas számot, hogy 3 nap, 3 hét, 3 hónap, sőt akár 3 év is, tehát hogy bizonyos ciklusok, periódusok vannak, amikor ez az élmény visszajön. Nagyon sok esetben kardiológiai tünetekre gyanakodnak, meg is csinálják a vizsgálatokat, de kiderül, hogy a személy vagy a sportoló teljesen épp, tehát nincs ilyen jellegű problémája, viszont érzelmileg ő úgy éli meg, hogy nem kap levegőt, például dobog a szíve, nem tud ugyanarra a pályára bemenni, tehát nagyon sokféle jele lehet ezzel kapcsolatosan a dolognak. Az is számít, hogy milyen kezelést kap közben, és esetleg társul-e ez a trauma valamilyen más olyan helyzettel, ami ehhez hasonlít. 2-3 dolog kerül szóba ezzel kapcsolatosan, tehát egyrészt az orvosi ellátás az mindenféleképpen fontos. Kezdeti szakaszban nagyon sokszor flashelnek, ami azt jelenti, hogy visszatérő képek formájában jelenik meg az élmény, akár úgy is, hogy ők ezt nem akarják visszaidézni, hanem szó szerint csak beütnek ezek a képek. Általában éjszaka nagyon sokszor, de nappal is, és leizzadnak, szoronganak, tehát mindenféle olyan vegetatív tünet is jelentkezik, aminek a mentén ezt érdemes kezelni, csillapítani, hogy ez egyre kevesebb legyen. A másik oldal ugye természetesen a mentális rész, hogy hogyan tudjuk ezt elhalványítani, erre többféle módszer van, de az is nagyon fontos lehet, hogy a környezet milyen biztonságot ad, és ennek megfelelően hogyan alakítják át a körülményeket. Tehát, hogyha a sportoló ezzel kapcsolatosan fél egy ilyen helyzettől, és a biztonsági szolgálat mondjuk extra lépéseket is tesz az ő érdekében, hogy véletlenül se történhessen valami, ez is nagyon sokat jelent. Meghatározó a társas támasz, a környezet hogyan viszonyul ehhez, és nem csak arról van szó, hogy milyen további lehetőségeket biztosít, hanem hogy hogyan kezeli. Mert ilyenkor sok esetben azt mondják, hogy jó, most már elmondtad, most már lépjél tovább, nem kell ezzel foglalkozni. De ez nem így van, mert a ventilálás, mint ahogy a szakma mondja, elképesztően fontos, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy ő sokszor napokon keresztül ismétli ezt a történetet, de ezzel gyakorlatilag csökkenti a feszültséget és üríti azt a negatív élményt magából, ami ezzel kapcsolatosan megtörtént.
13: Szelest a merénylet mellett az is összetörte, hogy édesapjánál prostatarákot diagnosztizáltak. Evésbe menekült, a chips mellett rákapott a fagyira, elhízott, és közben pánikrohamokkal is meg kellett küzdenie. A visszatérésére több mint 2 évet kellett várni. A reméltnél hosszabb kihagyás lehetséges okait Siklós Erikkel, a Magyar Rádió akkori munkatársával kerestük.
10: 3 variáció is van arra az én fejemben, hogy miért húzódott el ennyire a visszatérése. Az első 2 az egy típus, tehát hogy maga az okozott sérülés, ugye megkéselték őt, és hogy olyan helyen érte ez a szúrás, és annyira mélyen, hogy ott igenis okozott neki olyan sérülést, károsodást, ami nem gyógyult olyan gyorsan. A második az nem fizikális, hanem inkább lelki eredetű, amiről én úgy tudom, hogy az még sokkal erősebb és durvább volt, tehát hogy Mónikában kialakult egy, azt nem mondom, hogy pánik, de ő ezt nagyon-nagyon nehezen, meg hát bárki nagyon nehezen tudná szerintem földolgozni, hogy megkéselik így egy teniszmeccsen ott, ahol őt szeretni kéne, imádni kéne, stb. És akkor jön egy őrült, aki egy ilyenre vetemedik, és igazából azért, hogy a legnagyobb riválisnak eltakarítsa az útjából azt, aki hirtelen veszélyes lett rá. És szerintem ő ezt az egészet nem tudta nagyon sokáig megfelelően földolgozni, vagy legalább úgy, hogy vissza tudjon úgy térni, hogy ne legyen ott a fejében a gondolatai között ez a borzalom. Hogy akkor még élt az édesapja, bőven szerencsére, de Károly sem tudott rajta ezen segíteni. És akkor volt egy harmadik verzió, ugye Szeles Mónika szinte az első pillanattól kezdve az IMG-nek a, mondjuk úgy, hogy istálójába, vagy az IMG Management céghez tartozott, és szó volt arról, hogy valami brutál pénzre beperlik a hamburgi versenyt. És akkor ezt úgy lehetett volna jól fölturbózni, hogy minél több verseny kimarad, ahol persze nem tudjuk, hogy nyert volna, vagy nem nyert volna, de egy ilyen per esetén azt mind be lehetett volna úgy hajtani a hamburgi versenyen, mint hogyha megnyerte volna. amennyire én visszaemlékszem, és amennyire tudom, nem sikerült akkora összeget kiperelni, vagy kihajtani a hamburgi verseny szervezőiből, mint amennyit ők elgondoltak eredetileg, ami kompenzálta volna legalább anyagi értelemben Szeles Mónikát, de valószínűleg ennek a háromnak a kombinációja eredményezte azt, hogy jóval tovább tartott ez a tenisz nélküli lét, vagy a visszatérése sokkal tovább váratott magára, mint ahogy sokan gondolták legelőször. Tehát legelőször sokkal kisebbnek tűnt ez a sérülés, hiszen igaz ugyan, hogy azt hiszem, hogy végül hordágyon vitték ki a hamburgi stadionból, de azért mindenki látta, hogy magánál van, és nem, akkor ott úgy tűnt, hogy ez nem annyira durva, vagy nem annyira súlyos.
2: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják. A mikrofonnál Kreisz Bálint. A világ Hamburg után 1995. július 29-én Atlantic City-ben a Martina Navratilova elleni bemutató mérkőzésen látta ismét teniszezni Szelest, aki 6-3-6-2-re legyőzte a sportág legendáját. Hivatalos mérkőzésen először augusztus 15-én Torontóban lépett pályára az amerikai Kimberly Pu ellen. A visszatérés átütő sikert hozott, Szeles szabadkártyásként indulva játszmavesztés nélkül nyerte meg a tornát, majd érezhető megkönnyebbüléssel nyilatkozott. Narrátor Szabó Szilvia.
14: Az eset után sokáig minden reggel abban a tudatban ébredtem fel, hogy ez az utolsó napom. Aztán úgy döntöttem, történjék bármi, megpróbálom azt csinálni, amit szeretek.
2: Felvetődik a kérdés, egy ilyen szörnyű esetet követően változik-e, s ha igen, mennyiben az ember személyisége. A teniszezővel több interjút és készítő Siklós Eriktől azt kérdeztük, tapasztalt-e bármilyen jelentős, szembetűnő változást Szeles Mónika viselkedésében.
10: Én nem hiszem, tehát ilyen értelemben nem változott, legalábbis az én személyes tapasztalatom, ismertem már őt jóval a késes merénylet előtt is, tehát azelőtt is csináltam vele interjút, azután is csináltam vele interjút, és nem tapasztaltam semmi, hogy most bizalmatlanabb lett volna, nem szívesen beszélt erről. Nem olyan volt, mint Boris Becker, aki kijött a

0: docense segítségével arra kerestük a választ, hogy egy ilyen eset a visszatérés után milyen hatással lehet a sportoló további pályafutására és az egész életére.
1: A kérdés azért nagyon izgalmas, mert ilyenkor az is problémaként fölmerül, hogy tudja-e folytatni egyáltalán a karrierjét. Ha viszont igen, akkor nagyon sok olyan rehabilitációs történetre van szükség, ami mind fizikai, mind pszichésíkon mindezt lehetővé teszi. A sportolók azért elég jól szoktak alkalmazkodni az ilyen helyzetekhez, tehát lehet, hogy a szervája egy picit megváltozott, de lehet, hogy akkor más képességeit fogja előtérbe helyezni, hogy ugyanúgy tudjon jól versenyezni és nyerni.
2: A másik szintén fontos dolog az, hogy egy sportolónak a médiának is kell nyilatkozni, és ezért nyilván az újságírók sokszor foglalkoznak olyan témákkal, ami érdekli a nyilvánosságot, és ez a merénylet érdekelte az embereket. Hogyha egy sajtótájékoztatón 2-3 évvel az események után, mondjuk a visszatérés utáni első hónapokban, vagy bármikor elkezdenek kérdezni erről az eseményről, milyen embertípusok vannak, mennyire gyakori az, hogy valakiben ez sebeket tév föl, és ott van a másik oldal, hogy van olyan, akinek meg jól esik arról beszélni, és egy kicsit kiadni magából, hogy miket élt át, és miket ment keresztül.
1: Ennyi idő után már általában túl vannak azon a szakaszon, amikor ventilálniuk kell. Azért ilyen eseményre általában az emberek, tehát most csak egy általánosságot tudok mondani, nem szívesen szoktak emlékezni, tehát nem az a fajta felszabadultság jelenik meg, hogy túléltem, jaj de jó, újra csinálom, hanem inkább az, hogy erről azért már ne beszéljünk. Világos, hogy ha mégis kell róla beszélni, akkor vagy van egy betanult szöveg, amivel elhárítják ezeket a dolgokat, az azért viszonylag ritkább, hogy ennyi idő elteltével szívesen vennék elő a dolgot. Ez nem azt jelenti, hogy nem gyógyultak meg, vagy nem tudtak ebből kijönni, hanem azért az ember nem szívesen emlékszik olyan dolgokra, amiből kellemetlensége, hosszas kezelése, pszichés problémái és egyebek adódtak.
2: Ez évtizedek távlatából is visszatérő dolog, vagy itt is igaz az a mondás, hogy azért az idő sok sebet begyógyít?
1: Elhalványul, tehát maga az idő is erre enged következtetni, és erre ad lehetőséget. De azért gondoljunk arra, hogy azért egy ilyen kapszulációnak hívja a szakma, és az ilyen enkapszulációból azért nagyon érdekes dolgok derülhetnek ki. Mondok egy másik példát, ugye a Dunaparton ott vannak a cipők, mindenki ismeri a történetet, és az idegenvezetők nem egy olyan esetről számoltak be, amikor meglátva a cipőket, főleg aki érintett volt, vagy a családja érintett volt ebben a történelmi drámában, nagyon-nagyon meghatódik, sőt volt olyan is, aki annyira nem bírta elviselni a látványt, hogy fogta magát és még aznap hazament. Tehát egészen elképesztő, hogy a bezárt emlékek, a fel nem dolgozott bezárt emlékek, ha egyszer kirobbannak, azok iszonyú hatással lehetnek a személyre.
0: Szeles Mónika 2018-ban az Ésportolója gálán díjátadóként vett részt, akkor a Nemzeti Sportnak nyilatkozott az 1995-ös visszatéréséről. A cikkből a vonatkozó részletet Szabó Szilvia idézi.
3: Még akkor is csak 21 és fél éves voltam, nem is tudtam, mire számítsak. 3 hónappal azelőtt vettem először egyáltalán ütőt a kezembe, hogy lejátszottam az első meccsemet a történtek után. A testem talán még nem áll teljesen készen, alig hanem túl hamar kezdtem újra versenyezni. De nagyon sokat hagytam ki, és nem volt kitől tanácsot kérnem, hogyan kell kezelni egy ilyen szituációt. A mai eszemmel már nem mindent csinálnék ugyanúgy, de az élet erről szól, mindenből tanulunk. 21 éves fejjel próbáltam azt tenni, amit akkor a leghelyesebbnek tartottam.
0: Günther Párhe sajnos elérte a célját, mert Szeles a későbbiekben Grand Slam torna fináléjában már nem tudta legyőzni Gráfot, aki így egyenlített, és 1-3-ról végül 3-3 lett a kettőjük egymás ellen Grand Slam döntős mérlege. Most hallgassuk meg Ruszanov András tenisztörténész visszaemlékezését a US Open 1995-ös fináléjáról.
4: Azt hiszem, aki látta az eredményt, ugye, hogy az első szett az megint ismét egy rövidítésben dőlt el, akkor Gráf javára a másik szettet tulajdonképpen Mónika egy bégellel, egy 6-0-val hozta igazán könnyedén, és hát a harmadik szett, ami aztán igazából kicsúcsosodott kettejük között, azt hiszem megszakaszt is teljesítményt nyújtottak mind a ketten. Itt azért már lehetett sejteni, hogy első tornája volt végül is, első Grand Slam tornája volt Mónikának, tehát már az is csodával határos volt egyáltalán, hogy a döntőig eljutott, és ha jól tudom, aztán pont szettveszteség nélkül, hát Conchita Martinez, Novotna, rengeteg olyan nevet utasított maga mögé, amíg eljutott a döntőig, a Hubert is megvert, ha jól tudom. Tehát nem volt szégyen kikapni, ráadásul nem Gráftól, és nem három szettben, úgyhogy

0: hogy igazából azt mondom, hogy ez az ő visszatéréséről szólt, talán a közönség, ugye az otthoni közönség lehet mondani, mert akkor már amerikai állampolgár volt 94 óta Monika. Természetesen neki szurkolt. Annak a mérkőzésnek három nyertese volt. Ugye Graf, Monika és az egész tenisztársadalom, és azt mondom, az egész tenisz szerető világ. Úgyhogy papíron Graf nyert, de igazából mi nyertünk azt, hogy láthattuk Mónikát játszani, az, hogy visszatért, hogy egészséges volt, aztán a lelki trauma, mert azt hiszem a lelki trauma sokkal súlyosabb volt, sokkal mélyebb volt, mint az a csontozókés által okozott másfél centis seb, ha szabad ezt így mondanom. Így tudnám összefoglalni ezt a döntőt.
1: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják. A mikrofonnál Kreisz Bálint. Szeles Mónika visszatérése után nyert még egy Grand Slamet. 1996-ban Melbourne-ben, a döntőben akkor a német Anke Huber volt az ellenfele. Az 1993-as merénylet és az azt követő időszak ismeretében nyugodt szívvel kijelenthetjük, a tenisztörténelem egyik legnagyobb visszatérését ünnepelte a világ 1996-ban Melbourne-ben. Ezzel Ruszanov András is egyetért.
0: Abszolút Niki Lauda egy másik sportágból hozva hasonlatot, filmet érdemelt, ugye a Rush című monumentális alkotással idézték fel, nem csak ugye ott is a rivális, a James Hunt elleni párharcot, hanem magába azt a folyamatot, amin, és azt a lelki, testi, pszichológiai harcot, amin keresztül ment. Azt mondom, Lauda is természetesen, de valahol az egész sportársadalom is kimondottan a Forma 1 közege. Tehát, hogyha egyszerűen egy filmklasszikust érdemelt, hogy filmvászonra vitték, akkor minimum ez is, és az is talán az egyik legnagyobb visszatérés, ha nem a legnagyobb visszatérések között lehet említeni. Hát a Monikai feltétlenül, és hogyha hát azt nézzük, hogy csak hogyha az emlékekbe kutatunk, akkor az elődöntőben, a Csandra Rubin előtti döntőben, hát mit nem mondjak, hogy eléggé vesztésre állt, azt hiszem két pontra volt a kieséstől, akkor így azt hiszem, hogy még jobban értékelhető a győzelem. Most nem az, hogy Anke Huber ellen érte el, másik német ellen, ez is milyen kicsit olyan a sorsnak az iróniája, de talán az, hogy Ausztráliában talán, amit az egyik legjobban kedvelt, legjobban szeretett Grand Slamjén, és független attól, hogy ezután már nem volt, azt mondom, hogy versenyképes, nem volt annyira kompetitív, de mindenképpen azt hiszem mindenki számára, és kiváltképpen Mónika számára is az, hogy újra tudott nyerni. Ez egy hihetetlenül jó érzés, hihetetlenül felemelő érzés, az, hogy túl tudta magát tenni, még annak ellenére is, hogy soha többet nem játszott Németországban, ugye hát ez érthető okoknál fogva, de az, hogy ismét felért a csúcsra, tehát ismét világelső lett, ismét Grand Slam bajnok lett, csak azt sajnálhatjuk, hogy ugyanúgy megtört a pályafutása szinte paralelbe, párhuzamosan, mint Morin Kolejnek, talán minden idők egyik legnagyobb teniszezőnek, aki 9 Grand Slam döntőt nyert zsinórban. Ő is 19 éves volt, amikor történt vele egy lovas baleset, betett véget a karrierjének. Hát Mónikának pedig ugye egy külső támadást volt kénytelen átélni. Úgyhogy sajnos a történelem néha ismétli önmagát.
1: A Melbourne-i Grand Slam döntőt követően a Magyar Rádióban Siklós Eriknek nem csak a győzelemről, hanem az 1993-as merényletet követő időszakról is nyilatkozott.
2: Nem tudom, én is magam kérdeztem még tegnap este, miatt az Anke meccselt, hogy mi volt, amilyen, de elég sok dolog történt, ugye a tornán szétem a vállamra, hogy nem bírtam szerválni, és óriási idegességét hozott az rám. Legalább látom, hogy az nélkül is bírok, mondjuk nem ideális szervákkal még játszani, és nehéz, hogy mi Sydneyből jöttem, és nem volt az a megszokott idő, mint a Grand Slamokra, egy hét előbb szeretek ott lenni, de hát a végelmény rendben lett.
3: Már nagyon sokszor beszéltél róla, de magyarul aztán még nem nyilatkoztál arról a nagyon kemény és embert próbáló két évről, ami 93 után volt. Te magadban mikor jutottál el arra a pontra, hogy na mégis újra megpróbálom?
2: Belülről én mindig gondoltam, hogy vissza fogok jönni a teniszre, mert azt szeretem csinálni, azt tudom csak csinálni majdnem, az sem 7 éves korom óta. Rövid idő az Atlantic City tornál meccs előtt Martinával határoztam el, hogy meg fogom próbálni, ha szeretem és jó érzem magam, akkor vissza fog térni, de hogyha nem, akkor nem, de legalább meg szeretném próbálni, és nagyon sokáig dolgoztam erre a napra, és kimentem Atlantic City-ben, az sok óra mind megérte azt az érzelmet, hogy visszajöttem és bírtam ütni újból jó labdát.
3: Igazából mi hiányzott a legjobban ez alatt a két év alatt, amíg távol voltál?
2: A Grand Slam tornák legjobban, és hogy nem bírtam visszamenni megnyerni, amihol megnyertem őket, az volt az egyik a legnehezebb. És hiányzott a közönség, hogy mikor jól tűnt, akkor tapsolnak, és az egész tenisz cirkut hiányzott, gondolom, hát az volt az én életem majdnem 14 éves korom óta.
3: Mondhatom azt, hogy akkor gyakorlatilag Navratilovának nagy szerepe volt abban, hogy visszatérdél, tehát hogy végre valaki mellé, de hát ez hiányzott, hogy valaki támogasson a családon kívülről is?
2: Hát én szerintem a legnagyobb szerepe apukámnak volt, és utána anyukám és társérőmnek, utána mondhatnám, hogy Márk és Peci meg Kormaknak, és Martinák, és Martin mai napig is ezen a tornán is beszéltem vele egy pár szó, és ő csoda jó ember, és nagyon sokat segített, de ez a pár emberek nélkül valószínűleg sokkal nehezebb lett volna visszajövetelem.
3: Véleményed szerint te, mint ember, mennyit változtál?
2: Hát én szerintem sok, ugye évelmúlt, mint maga év, én 19 éves voltam, mikor ez megtörtént, én most 22 vagyok, tehát maga év főnő az ember, de hát némely dolgokat másképpen nézek, de hát ez normális, tehát ami volt, muszáj mennem tovább.
1: Hogy miért mondta Szeles Mónika, hogy sokat köszönhet Martina Navratilovának? Erre a még az 1993-as budapesti teniszgála sajtótájékoztatóján elhangzottak adnak választ. Akkor Navratilova arról beszélt, hogy Mónika visszatérését követően meg kell kapnia a hozzáméltó világranglista helyet.
4: Ez egy nagyon különleges helyzet volt, és a körülményeket figyelembe véve úgy érzem, hogy igyekeztem a legjobbat. Egy ilyen esetben nincs túl jó megoldás, de szeretnénk olyan lehetőséget biztosítani Mónikának, hogyha visszatér, akkor ne kelljen selejtezőket játszania. Ha jól játszik, akkor ott lesz újra a legjobbak között. Ami a merényletet illeti, sajnos az életben bármikor történhet ilyen, nem csak mérkőzéseken. Így igyekszem teniszezés közben nem gondolni erre.
1: Martina Navratilova kezdeményezésére a VTA a Steffi Graffal megosztva társvilág elsőként sorolta vissza a ranglista élére. Oda Anna Günther Párhe készúrása letaszította. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy német riválisával holt versenyben 65 héten át osztoztak a világranglista első helyén. Természetesen az 1996-os olimpiát is ebből a pozícióba várta. A rajt előtt nagy volt a várakozás. Szeles Mónika édesapjával, Szeles Károllyal, aki egyben az edzője is volt, Siklós Erik az atlantai ötkarikás játékok helyszínén készített interjút.
5: Jót tesz talán a lelkének, mert nem könnyűnek elfelejteni azokat, amik történtek vele pár évvel ezelőtt Hamburgban, már 3-4 éve nem játszott. Ezt nem könnyűnek elfelejteni, de én szerintem te is nézted, a Mónika nem az a régi Mónika. Lelkileg se ugyanaz, játékban is nagyon sok a kiesés.
6: Picit kanyarodjunk el az olimpiától, amikor visszatért tavaly augusztusban, előbb Kanadában, aztán pedig a US Open-en, akkor szinte ugyanott jött vissza, ahol volt korábban 3 évvel azelőtt. Aztán az Ausztrál Open-t is megnyerte január. Viszont a Roland Garroson és Wimbledonban két csalódás érte őt, és mintha nem ugyanaz a Szeles Mónika lett volna, aki volt korábban. Ennek mi lehet az oka?
5: A legfőbb oka ez, hogy nem játszott, és nincs magabiztonsága. Mikor visszajött, hirtelen úgy látszik, hogy jól érezte magát, és erősnek, és jó, akkor utána hozzájárult a közép döntőbe, Melbourne-be, az Ausztrál Open-en, hozzájárult, hogy megsérült a válla. Már sérülten játszott a döntőt, akkor elmentünk Tokióba, kicsit hideg volt, az még jobban megsérült, és a Mónika Tokióban, amikor kiesett, majdnem 4,5 hónapot egyáltalán nem szervált.
6: Te, mint édesapa és edző egy személyben, mit tudsz neki mondani, hogy valóban hozza azt az átlag szintet, ami nála ugye egy elég magas szint?
5: Magam is sokszor töröm a fejem, mert nagyon nehéz. Elsősorban nehéz azért, mert szülő vagyok, és általában az oktatásban a pedagógusok nem szeretik semmilyenféle nivón, ellemista nivón, gimnáziumi közében, nem szeretik, ha a szülő a tanítója, és nálam ez sajnos. Én mindig mondom, sajnos ez így sikerült. Mónika nagyon szerette, hogy én edzem, én akkor én is fejlődtem vele együtt. Mindig próbálom, hogy ne csak talán teniszezzen, hanem másra is fókuszolja a figyelmét, és ezt csinálja, és jár labdarúgó mérkőzésekre. Nagyon szereti a kosárlabdát, és színházakban, múzeumokban is az utolsó időben elég sokat voltunk vele. Új barátokat keres, úgyhogy nagyon nehéz ez, nem tudom én sem, hogy mibe lehetne, nagyon nehéz. Az első probléma a mentális, akkor utána a fizikai, nagyon nagy kiesés az 4 évig nem játszani. És én azt hiszem, hogy ismered a teniszbe különösen, de más sportban is, hogy hívják a comeback player, a visszatérő, azok általában nem szoktak sikeresek lenni.
6: Egy olyan sztárnak, egy sokszoros Grand Slam győztesnek, mint Mónika, egy olimpiai aranyére mit jelenthet?
5: Egy gyönyörű, gyönyörű dicsőség, annak ellenére, hogy Pierre Coubertin azt mondta, hogy nem fontos győzni, fontos a részvétel. Én azt hiszem, hogy a sportolók azzal nem egyeznek.
1: Siklós Eriknek Atlantában Szeles Mónikát is sikerült megszólaltatnia. A teniszező a realitás talaján maradva beszélt az esélyeiről.
6: A lelkednek mennyire fontos ez a jó olimpiai szereplés?
2: Én nagyon szeretnék játszani, amikor 4 évet kell várnom megint, és ki tudja, hogy kvalifikálok-e, vagy mi történik az életben 4 évig, tehát szeretnénk jó játszani. De hát tudom, mi a realisztikám, nem a legjobb formában vagyok, tehát nem várok valami csodát tőlem.
6: Egyik mérkőzésről a másikra koncentrálni.
2: Igen, csak azt bírom, mert következő nem tudom, még pontosan ki ellen játszok, de elég nagy távol, elég erős, úgyhogy ott van nagyon sok jó játékos a felső oldalon.
1: Bármennyire is szerette volna, amerikai közönség előtt Atlantában csak a negyed döntőig jutott, így érem nélkül maradt. 1998 májusában az évek óta daganatos betegségek küzdő édesapja elhunyt, Monika az utolsó időszakában végig mellette volt. Néhány héttel később a Roland Garroson édesapja gyűrűjét egy láncon a nyakán viselve egészen a döntőig menetelt. A 2000-es Sydney olimpián pedig végre az áhított ötkarikás érmet is sikerült megszereznie. A dobogó 3. fokáig vezető út első állomása Marosi Katalin volt. Most ennek a mérkőzésnek az utolsó pillanatait hallhatjuk Siklós Erik közvetítésében.
6: 30 mind az állás, de még mindig 2 labda elég Szeles Mónikának 2 pont megnyerés ahhoz, ha egymás után jön az a 2 pont, hogy 1 óránál kevesebbet töltve a centerpályán itt Sydneyben az olimpián túljusson az első fordulón. Amikor a Roland Garroson májusban a 3. fordulóban egy másik magyart, Kutikis Ritát győzte le az ottani 1-es pályán, akkor kérdeztem utána tőle, hogy hát mondhatjuk-e azt, hogy mindegy, hogy ki győzött, mert a magyar szív így is úgy is örülhet, és akkor nagyon aranyos volt Szeles Mónika, mert azt mondta, hogy természetesen ő azért mindig is magyarnak érezte magát, vagy érzi magát, magyarnak is érzi magát, és most mérkőzés labdája van, bejött a hálóhoz, megmutatja, hogy azért röptézni is tud, nyertő egyébként már párosban is nagy versenyt, nem volna rossz páros játékos, hogyha többet koncentrálna a párosra, de hát különösképp a férfiaknál a legjobbak nagyon ritkán játszanak párost. Szeles Mónika is közéjük tartozik, néha azért a Grand Slameken elindul a párosban, de nem ez a fő versenyszám, őt az egyéni érdeklés. Most mérkőzés labdája van a fonák oldalról szervál, és rendkívüli módon zavarja a nap. Kétszer is földobja úgy a labdát, hogy aztán hagyja, hogy lepattanjon. Nem sikerült jól a feldobás, de most a harmadiknál jó. Benne a hálóban a labda, az első adagatása rossz. Marosi Katalin addig küzd, ameddig lehet, vagyis amíg nem kell elindulni a hálóhoz, hogy gratuláljon, kezet fogjon Szeles Mónikával. Aztán Szeles Mónika kőkeményen megütötte, és ezt nem lehetett elérni. Bele sem tudott ütni Marosi Katalin. 48 perc alatt 6-0-6-1-re győzött Szeles Mónika Marosi Katalin ellen, ami azt jelenti, hogy a 3 egyéni magyar női indulóból 1 elbúcsúzott Marosi Katalin, de hát sejtettük ezt, hiszen az ellenfele Szeles Mónika volt, aki 6-0-6-1-re győzte őt le.
1: Szeles Mónika néhány valóban emlékezetes eredményét leszámítva, a hamburgi merénylet utáni pályafutása már nem volt olyan sikeres, mint az azt megelőző. Ennek okait Siklós Erik foglalta össze.
7: Tény, hogy a visszatérése után is még tudott Grand Slamet nyerni, de szerintem elveszített olyan meccseket, Grand Slam döntőt is, amit meg kellett volna nyernie, és abban biztos, hogy azért ezek a lelki tényezők, ezek a pszichés tényezők nagyon erősen befolyásoló tényezőként hatottak, játszottak szerepet, és igazán már soha nem jutott vissza arra a szintre, ami előtte jellemezte őt. És talán a potenciálisan legnagyobb sikerekkel kecsegtető éveit vette el ez a merénylet. Tehát akkor, amikor őt megkéselték, akkor ő abszolút dominált a női teniszben. És simán benne volt, hogy megcsinálja a naptári Grand Slamet, megnyeri Wimbledont, amit aztán soha nem tudott megnyerni, és a többi, tehát ő általában ugye a Roland Garroson és az Ausztrál Openen tündökölt, de azért a US Openen és Wimbledonban is, tehát abszolút minden pályaborításon toppon lehetett volna, és gyakorlatilag a csúcson vágta el ez a Günther Pártja nevű őrült az ő pályafutását.
1: Szeles Mónika utolsó hivatalos mérkőzését 2003. május 27-én a Roland Garros első fordulójában játszotta, 6-4-6-0-ra kikapott az orosz Nadia Petrovától, ami egyben történelmi vereség is volt. Szeles karrierjében ugyanis ez volt az első és egyetlen alkalom, amikor Grand Slam torna első fordulójában esett ki. Párizs után lábsérüléssel küzdött, emiatt a későbbiekben már egyetlen hivatalos VTA meccsen sem lépett pályára. A visszavonulását azonban csak évekkel később, 2008. februárjában jelentette be.

0: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ami pedig a Hamburgban történtek utóéletét illeti, az 1993-as merényletet elkövető Günther Párhe meglepően enyhe büntetés kapott. A német bíróság ugyanis mindössze 2 év felfüggesztett börtönbüntetése ítélte, így a támadás után alig néhány hónapos előzetes letartóztatás követően szabadon távozhatott. Az ítélet indoklása 2 részre osztható. Narrátor Katona László.
1: Pszichés állapot. A bírósági szakértők szerint a férfi mentálisan zavart, korlátozottan beszámítható volt. Kóros és megszállott rajongást mutatott Szeles Mónika, akkori nagy riválisa Steffi Graf iránt, és a támadással csupán azt akarta elérni, hogy Graf visszakerüljön a világranglista élére. A szándék minősítése. Párhe a vallomásában végig kitartott amellett, hogy nem akarta megölni a teniszezőt, csupán sérülést akart neki okozni, hogy hosszabb időre kiessen a játékból. Emiatt a bíróság nem emberölési kísérlet, hanem súlyos testi sértés miatt ítélte el.
0: Bár az ügyészek és Szeles Mónika ügyvédei is fellebbeztek, a másodfokú bíróság 1995-ben helyben hagyta a felfüggesztett büntetést. Szelest mélyen lesújtotta az ítélet, és megfogadta, soha többé nem lép pályára Németországban, amihez mindvégig tartotta is magát. Az 1993-as merényletet elkövető Günther Párhe életének utolsó 14 évét egy nordhauseni idős otthonban töltötte. Miután korábban több agyvérzést is kapott, 4 héten keresztül ágyhoz kötveteltek a napjai, majd 2022. augusztusában, 68 éves korában elhunyt, a halálának híre azonban csak hónapokkal később, 2023. áprilisában lett nyilvános. Hamburg után, ha nem is azonnal, de fokozatosan mégiscsak megváltoztak a biztonsági előírások. Manapság nehéz elképzelni az 1993. áprilisában történtekhez hasonló esetet. A sportolók sokkal nagyobb biztonságban érezhetik magukat. Dr. Lénárt Ágot, a sportpszichológus úgy látja, ezt a sportolók is érzékelik.
2: A Szeles Mónika esete egy nagyon kivételes helyzet volt, tehát hogy került oda be a merénylő, tehát hogy történt ez az egész. Én azt gondolom, hogy a biztonsági érzetet a versenyeken ma már megkapják a sportolók. Az természetesen furcsa lehet, amikor a sportoló nem számít rá, hogy az olimpiai faluba például az egyik olimpián megtörtént, este 6-kor megjelentek a gépfegyveres őrök, és elkezdtek körjáratot tartani, tehát akkor jó néhányan meglepődtek, és megijedtek, mert azt mondták, hogy hát ha megjelentek itt ezek a katonák, rendőrök, csendőrök, akkor történt valami, és meg kellett őket nyugtatni, hogy nem, ez a biztonságunknak a része. De hát ugye ott volt az izraeli sportolókkal történt merénylet Münchenbe is, tehát az is egy ilyen szempontból egy nagyon-nagyon kirívó eset volt, tehát a lehetősége mindig fennáll, a biztonsági rendszereket ki lehet játszani, de azért azt gondolom, hogy ma már ez nem kerül olyan értelembe a reflektorfénybe, mint ahogy akkor sajnos szerepelnie kellett.
0: A Szeles Mónika elleni merénylet óta eltelt több mint 33 év alatt rengeteget változott a világ. Számos új technológiai újítás jelent meg, amit már napi szinten használunk. Fontos kérdés, hogy biztonságtechnikai szempontból a szakemberek miként tudnak lépést tartani a fejlődéssel, hogy az innovációt felhasználva még biztonságosabbá tegyék az életünket, s ezen belül a sporteseményeket is. Kis Róbert rendőrezredes, az ORFK közrendvédelmi főosztálynak vezetője szerint a rendelkezés álló informatikai eszközök sok lehetőséget kínálnak, de egyben kockázatot is rejtenek magukban.
3: Én úgy gondolom, hogy a maga az új jellegű információdömping lehet hasznos is, de egyben valóban így van, hogy a személyi biztonságra történő felkészülés az nyilvánvalóan egy fontos momentuma lehet a szervezői oldalról. Nagyon fontos azt megtekintenünk, hogy most már egyébként egy adott deviáns személynek az azonosításához nagyon fontos lehet adott esetben a beazonosítás, és ezért a beléptető rendszereknek az alkalmazásával egy kicsit könnyebbé válhat. Ugye nyilván a beléptető rendszer nem egy kötelező előírás, de amennyiben van és kiemelt biztonsági kockázatról beszélünk, ennek az alkalmazásával együtt a névre szóló jegyértékesítés is megvan. Ha névre szóló jegyértékesítés, akkor van lehetőség a biztonsági szolgálatnak a személyazonosságnak az ellenőrzésére is. Mind abba az irányba tendál, hogy nekünk a biztonság megteremtésére egyébként az információbiztonság, illetve a különböző informatikai eszközök lehetőségként adódnak, de alapjában véve minél több informatikai eszközt alkalmazunk, annál nagyobb a sérülékenység veszélye is, ugyanis amennyiben ezek az informatikai eszközök nem megfelelően működnek, akkor meg is nehezedik ezzel a mi munkánk. Úgyhogy röviden válaszolva, áldás is, de egyben nem is.
0: Szeles Mónika 2008-as visszavonulás után sem szakadt el a teniszvilágától. Bemutatókon és jótékonysági eseményeken vett részt, fiatal játékosokat segített. Amikor 2018-ban az Esportolója Gál egyik diátadójaként Budapestre érkezett, Szabó Szilárdnak többek között erről is beszélt.
4: Én még mindig nagyon sokat utazom, mert nagyon sokat dolgozom a tenisszel és az egészség wellness részeken. Én imádok utazni, gondolom, mint pici gyerek sokat utaztam junior tornákon, teniszmeccsekre, utána, mint profi, és utána, amikor abbahagytam, tenisz szintén benne van a véremben.
5: És a tenisszel hogy foglalkozol, mit csinálsz?
4: Én a tenisszel foglalkozok némely pár ilyen juniorral, akik kérnek advice-ot tőlem,
5: tanácsot.
4: Tanácsokat, igen, köszi. És emígy még főleg a jobban a corporate részén dolgozom, hogy segítek neki új ütőket föltalálni, meg ilyen dolgokon tanácsadó vagyok mondjuk jobban.
0: Szelest 2009-ben beválasztották a Nemzetközi Tenisz Hírességek csarnokába, ugyanebben az évben önéletrajzi könyvet is megjelentetett, amelyben nyíltan írt a hamburgi támadás utáni lelkiválságáról, depressziójáról és arról, hogyan próbált új életet építeni a profi sport után. 2025-ben életének újabb nehéz fejezetét osztotta meg a nyilvánossággal. Elárulta, hogy miasztenia gravisszal, azaz súlyos izomgyengeséggel küzd. Ez egy krónikus autoimmun betegség, amely az akaratlagosan mozgatott izmok gyengeségét okozza, és leggyakrabban a fiatal, 40 év alatti felnőtt nőket és a 60 feletti idősebb férfiakat érinti, ugyanakkor bármely életkorban, akár gyermekkorban is kialakulhat. Szeles elmondása szerint korábban soha nem hallott erről a betegségről. Azután fordult orvoshoz, majd került neurológushoz, hogy olyan tüneteket észlelt magán, mint a kettős látás, valamint a karjaiban és a lábaiban jelentkező gyengeség. Mint mondta, már az is komoly nehézséget okozott számára, hogy megszárítsa a haját. A betegséggel körülbelül 2022-ben szembesülő Szeles ezt élete sokadik újrakezdésének nevezte. Az erről szóló nyilatkozatot Szabó Szilvia olvassa fel.
6: Az első újrakezdést akkor éltem át, amikor 13 évesen Jugoszláviából az Egyesült Államokba érkeztem. Nem beszéltem a nyelvet, elhagytam a családomat. Nagyon nehéz időszak volt. De az is egyfajta újrakezdésnek számított, amikor kiemelkedő játékossá váltam, mert a hírnév, a pénz, a figyelem mindent megváltoztatott, és egy 16 évesnek ezzel nehéz megbirkóznia. Aztán nyilvánvalóan a késelésem után is újra kellett kezdenem mindent, miként néhány évvel ezelőtt, amikor a miasztenia gravisszal diagnosztizáltak. A gyerekeknek, akiket mentorálok, azt szoktam mondani, a labda pattan valamerre, neked pedig alkalmazkodnod kell. És most én is pontosan ezt teszem.
0: Ruszanov András tenisztörténészt arra kértük, foglalja össze, hogy 2026-ban nézve milyen tanulsággal szolgálnak, mit üzennek a Szeles Mónikával történtek.
7: Én azt mondom, hogy emberleg abszolút ugyanaz a kedves, ugyanaz a szeretetre méltó, ugyanaz a mindenkihez közvetlen és abszolút minden sztárral nélküli sport ember kötőjellel, zárójelben ember maradt Mónika, ami egyszerűen fantasztikus, és kalapot kell emelnünk, nem csak a teljesítménye előtt, hanem az emberi nagyság előtt is úgy érzem. Az elérhetősége, az, hogy az a közvetlensége, a megközelíthetősége, tényleg napestig sorolhatnám a pozitívumokat, és csak tényleg pozitívumokat tudok mondani, és csak sajnálhatjuk, ugye, hogy ugye az édesapját ért betegség, majd utána az elhalálozás utáni következmények, rengeteg ugye különféle betegségen esett keresztül Mónika, és hát most is, amivel ugye diagnosztizálták ezzel a miasztenia gravisszal ugye 2022-ben, de nem adja fel, és küzd, és ezt mindig is publikálja, ezt mindig is nyilvánosan deklarálja, hogy bármi éri, és ezzel egy kiváló példakép. Tehát nem csak tényleg a teniszkörökben, hanem az egész sport, és azt mondom, az emberi nagyságát még jobban magasabbra emeli azt, hogy örökké azt az üzenetet küldi, hogy soha nem szabad feladni, bármi élheti az embert, sajnos őt így sorozatban sújtja a sors, de mindig tud mosolyogni, és mindenkihez ugyanúgy kedves tud lenni. Szóval azt mondom, hogy a sportágában már halhatatlan lett 2009 óta, de azt hiszem, hogy mi még jobban büszkék lehetünk rá, mint hogy magyar származású játékos, úgyhogy csak a legjobbakat tudom mondani.
0: Szeles Mónika történetében minden benne van, amitől egy kivételes tehetségi sportoló pályafutása több lesz puszta eredményeknél, sikereknél, hullámhegyeknél és hullámvölgyeknél. A Steffi Graffal való rivalizálás mellett világra szóló győzelmek kísérték útját, ám 1993. április 30-án Hamburgban egyetlen ember egyetlen mozdulata mindent megváltoztatott. A hátába szúródó kés nem ölte meg, de ketté vágta a pályafutását, és örökre nyitva hagyta a kérdést, mire lehetett volna még képes az a 19 éves klasszis, akinek addig szinte nem voltak határai. Szeles a merénylet után visszatért, s ugyan már érezhetően nem volt ugyanaz, mint azt megelőzően, újra nyert, döntőket játszott, és megtanult együtt élni mindazzal, amit attól a naptól kezdve magával vitt. A története nem csak arról szól, mit vett el tőle Hamburg, hanem arról is, mennyi mindent nem tudott elvenni, hogy az emberi tartás, az akarat és a tehetség a legnehezebb helyzetekben is kiutat jelenthet. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 16. részét hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Szeles Mónika különleges életét, amelyben nehézségek és pozitív emlékek egyaránt vannak. A magyar származású teniszezőnő igazi példakép, aki megmutatta, hogy a legrosszabb helyzetekből is van kiút. Amennyiben kíváncsiak magazinunk korábbi epizódjaira is, akkor keressék a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szabó Szilvia, Szilágyi Dóra, Regős László Pál és Katona László. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
8: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sport Rádióban.
9: Kedves hallgatók, ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Erdei Márk volt, a hangmérnök Horváth Milán. Köszöni a figyelmüket a műsorvezető Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan jön a sportvilág Bera Emesével.
8: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Semleges pályán, Szlovákiában nagy szombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben hétfőn 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
2: Mindkét magyar csapat nyerte a női kézilabda BL-ben. Hetet rúgtak az angolok a horvátoknak a Nemzetek Ligájában. Max Verstappen indulhat az érről Szepánkban. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok. A világbajnoki bronzérmes angol labdarúgó válogatott kiütéses 7-0-es győzelmet aratott a horvát csapat vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójának harmadik fordulójában. Az angoloknál Harry Kane és Bukayo Saka is duplázott. Előbbi az első angol válogatott futballista lett, aki 3 naptári évben is elérte a 10 gólos határt. A horvát nemzeti csapatnak ez volt története legsúlyosabb veresége. Az eddigi negatív csúcs az volt, amikor a spanyolok vendégeként 2018-ban, szintén a Nemzetek Ligájában 6-0-ra maradtak alul. A magyar válogatott legközelebb a Nemzetek Ligája B divíziójában hétfőn 20 óra 45 perctől Ukrajna vendégeként lép pályára a szlovákiai Nagyszombatban. Marco Rossi csapata tegnap a grúzokat 1-0-ra legyőzve szerezte meg az idei kiírás első győzelmét. A mieink 4 ponttal a csoport harmadik helyén állnak. Bruckner László, a Ferencváros korábbi vezetőedzője, a Nemzeti Sportrádióban mondta el véleményét a válogatott teljesítményéről.
3: Fontos volt a győzelem a csapat önbizalma szempontjából. Én azt látom kívülről, külső szemlélőként, hogy egy átalakított keret van, és az a csapat, aki az elmúlt pár évben, visszamenőleg pár évben viszonylag sikeres volt akár a Nemzetek Ligájában, akár a Európa-bajnoki selejtezőn, annak a háromnegyed része, vagy kétharmada gyakorlatilag kicserélődött, és ezek a fiúk most játszanak először egymással, és hát ez azért látszik a csapatjátékon. Értelemszerűen úgy, hogy a Sallai is például, vagy a Varga Barnabás, akik a Szoboszlai mellett meghatározó személyiségei ennek az öltözőnek, az ő hiányuk az nem csak a pályán látszik, hanem azt gondolom, hogy a csapat kohézióban is látszik, és hát meg kell találni a kapitány úrnak azt az öltözőt, aki megint pozitívan áll hozzá úgy a dolgokhoz, hogy újra sikeres akar lenni. Sok fiatal van, látszik a rutintalanság elsősorban a pályán, tehát nem nagyon van olyan most a középpályán, aki mondjuk a kapitány gondolatait tovább tudja vinni. Ugye a Szoboszlai annyi mindent magára vállal, ami szerintem fölösleges, de még egyszer mondom, hogy ez csak az én magánvéleményem. Hátra megy elkérni a labdát. Ugye ebből korábban kaptunk gólt is a portugálok ellen, de most nem is ez a lényeg, hanem onnan mélységi irányítót akar játszani, holott ő a egyik leggólerősebb, neki távoli lövései, zicser passzai meghatározóak a magyar futball szempontjából, vagy a magyar csapat szempontjából, úgyhogy én most egy ilyen átmeneti időszaknak látom ezt a mostani pármérkőzést.
2: Mindkét magyar női csapat pályára lépett a kézilabda bajnokok ligájában, ráadásul mindkét együttes román ellenféllel játszott. A Ferencváros a Cseszeme Bukarestet fogadta Érden. Olasz Gergő jóvoltából most felidézzük a mérkőzés utolsó percét.
4: Kereken egy perc maradt a mérkőzésből és 10 másodperc az időkérésből. A bukarestiek már vissza is jöttek a pályára és azonnal fel is állnak. Valószínűleg a vezetőedző Bojana Popovics csupán egy figurát mutatott nekik, amelyet majd végre kell hajtaniuk, és lehetőleg minél gyorsabban kéne kitalálnia valamit a ferencvárosi védelemnek, és valahogy levédekezni most ezt a bukaresti támadást. Akkor ugyan még nem nyerte meg a mérkőzést az FTC, de egy óriási lépést tehetne most egy jó védekezéssel afelé a Ferencváros, hogy két ponttal hagyja el ma az Érd Arénát. Dimitri Eva egy az egyben próbál Lyngstaddal szemben. Egy óriási védés Christensentől, megy vele az idő, de sajnos jöhet a Bukarest, mert oldalt ment ki. Hansen most lassítja a játékot természetesen, mert így a passzív már nem érvényes. Dimitri Eva kapja a labdát a szaggatottról. Bepasszolja Hansennek. Hansen átforgatja a jobb oldalra. Masznová. Hát nehogy ő dönts el. Betör Hansen. Semmi baj. Gól. 23-23, de van fél perc a Ferencvárosnak. Most kell valahogyan egy jól elnyújtott támadás végén egy gólt szerezni, és akkor abból nem lehet probléma. 20 másodperc maradt még Simon. Oda passzolja Fogelnek. 23-23. 15 másodperc maradt. Kéne egy ferencvárosi gól. Jól védekezik a Bukarest. 10 másodperc. Jól betörés. Ott a gól! Simon Petra remekül tör be a kettes és a hármas védő között, és belövi a kapuba a labdát. Gabriel nem tud állítani, ott pedig úgy tűnik, hogy vége a mérkőzésnek. Belemenés miatt jöhetett volna a Ferencváros, de a játékvezetők lefújják a találkozót. 24-23-ra megnyeri az FTC a mérkőzést egy elképesztő végjátékot követően a Csesszeme Bukarest ellen. De nézzük, hogy hogy alakult pontosan a mérkőzés. Hiába kezdte a román csapat a találkozót, Hásfalvi szerezte meg a mérkőzés első gólját, amelyre a korábban a Fradiban szereplő Másztova azonnal válaszolt. 10 percnyi játékot követően 4-4 volt az állás, ekkor Fries a Bukarest passzésője már 3 gólnál járt. Szerencsére ezt követően érkeztek a Christensen védések a ferencvárosi kapuból, amelynek köszönhetően 7-4-re elhúzott az FTC, jött is a bukaresti első időkérés. 10-8-nál 2 perces kiállítást kapott a Fradiból Csepcset, de ebből is jól jött ki az FTC, 1-0-ra megnyerte az emberhátrányos időszakot. 13-10-nél 2,5 perc a fél idő vége előtt Jesper Jensen is kihasználta első időkérését, ám ez nem jött ki jól. 13-11-re zárkózott ekkor a Csesszeme, ez volt a félidei állás is, vezetett a Fradi 2-vel. A második félidő elején Tatjana Brnovic már másodszor próbált meg eladni egy műesést. Az első fél időben egyet sikerült is neki, ezúttal viszont videózást követően színészkedés miatt 2 perces kiállítást kapott, és rögtön a 2 gólosról 4 gólosra növelte a Ferencváros előnyét. A 38. percben megint egy 2-es emberhátrány a ferencvárosi oldalon. Ennek ellenére tartotta magát az FTC, és 18-16-ra vezetett negyed órával a találkozó vége előtt. Mindkét oldalon bravúrokat bemutató kapusok keserítették meg a támadók életét. Ferencvárosi részről Christensen parádé, míg a bukarestiektől a csereként beszállt Gabriel remekelt. 10 perc a mérkőzés vége előtt 21-18-nál is ellépett a Ferencváros 3-mal, de aztán az utolsó percben 23-23-ra egyenlített a Csesszeme. Majd jött az íre a pont, a cseresznye a torta tetejére. Simon megverte ellenfelét, és átjutott a Csesszeme védelmén. Majd a jobb alsóba lőtte a labdát, amellyel belőtte a győztes gólt Gabriel hálójába, és ezzel megőrizte a Ferencváros 100%-os idénybeli mérlegét a Bajnokok Ligájában. A végeredmény még egyszer innen az Érd Arénából, a Női Kézilabda Bajnokok Ligája 4. fordulójából, a forduló mérkőzéséről. FTC Toyota Kovács, Csesszeme Bukuresti 24-23.
2: Olasz Gergő interjúkat is készített a lefújás után, először Hásfalvi Júliát halljuk.
4: Egy góllal legyőztétek a Csesszeme Bukarestet, ezzel megőriztétek 100%-os mérlegeteket. Milyen itt az Érd Arénában játszani, és milyen egy ilyen mérkőzést megnyerni számotokra?
5: Fantasztikus érzés volt itt, mindenkiből a végén felszabadultak az érzelmek, meg az a feszültség, amit itt a végjáték tartogatott. Egyébként számítottunk rá, valami ilyesmi forgatókönyv volt szerintem a fejünkben, hogy valahogy így fog kinézni ez a mérkőzés. Itt nagyon szuperül jött ki a legvégén, elég volt ez a plusz egy gól, és milyen lett a két pont. Úgyhogy természetesen voltak benne hibák, voltak benne kapkodások mindenki részéről, de kiemeltem másoknak is, hogy meg tudtuk őrizni a nyugalmunkat, higgadtak voltunk a nehéz helyzetekben, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt a végén nekünk kedvezett a szerencse, vagy én mondtam másoknak is, hogy itt a végjátéket én nagyjából így végig imádkoztam, hogy ez a mi előnyünkre váljon, és így is lett, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, és büszke vagyok a csapatra, mert nagyot küzdöttünk.
4: Te személy szerint 4 góllal járultál hozzá ez a teljesítményhez, és nagyon úgy tűnt kívülről, mintha élveznéd ezt a játékot, ez belülről is így van?
5: Igen, ilyenkor az ember azért megpróbálja élvezni is, amit csinál, nem csak kőkeményen beleállni a munkába, de azért vannak olyan periódusai a mérkőzésnek, minden mérkőzésnek, amikor inkább a munkán és a megbeszélt dolgokon van a nagyobb hangsúly, mint azon, hogy teljesen eleresszük magunkat, és a legnagyobb élvezeteknek adjuk át magunknak itt a meccseken, de nagyon felszabadító az, hogy milyen tűzzel jön a csapat, és hogy mennyire támogatóak vagyunk egymással, úgyhogy azt gondolom, hogy ez belülről is egy élvezhető mérkőzés volt, ahogy észrevettem kívülről is, aminek nagyon örülünk, de a legfontosabb az, hogy kemény munkával és nagy küzdelemmel megnyertük ezt a mérkőzést.
4: Végezetül pedig 100%-osak maradtatok így az idei Bajnokok Ligája kiírásban. Ez számotokra most egyfajta nyomást helyez, vagy inkább egy plusz győzni akarás, hogy őrizzük meg a 100%-os mérlegünket?
5: Én azt gondolom, hogy ez inkább az utóbbi, amit mondtál, ez egy győzni akarás, hogy őrizzük meg ezt a mérleget, ebből építkezünk tovább, nyilvánvalóan a hibákat majd megbeszéljük, meg kijavítjuk, de azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon jó alapja, hogy elkezdtük a szezont a folytatásnak.
2: Következzék Klujber Katrin.
4: Megőriztétek 100%-os mérlegeteket itt a Bajnokok Ligájában, hát nem volt ez egy egyszerű mérkőzés, de azt hiszem a közönség mindent megtett azért veletek egyetemben, hogy ez sikerüljön ma.
6: De ez minden mérkőzésen így van, hogy a szurkolókban nincsen hiány, és azt tudjuk, hogy én kimerem mondani, hogy a legjobb szurkoló táborunk van, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk nekik, hiszen itt a végjátékban az a plusz 20-30% az biztos, hogy nekik köszönhető, amit itt beletettünk. Tudtuk, hogy ez lesz azért a mostani kemény mérkőzés, ami most jön, de tényleg mindent megtettünk, hogy itt tartsuk a pontot.
4: Az utolsó percben kiegyenlített a Cseszeme Bukarest, mégis sikerült az utolsó támadásból egy gólt szerezni. Ilyenkor mennyire remegnek azért a kezek?
6: Én nem gondolom, azért elég rutinos játékosok vagyunk, úgyhogy láttuk az időt, okosan végigjátszottuk, úgyhogy itt tényleg egy nagyon szoros, izgalmas végjáték volt, de okosan lejátszottuk a végét.
4: És akkor a Bajnokok Ligájában most már 4-4 a mérlegetek, hogyan tovább?
6: Remélem, hogy 5-5, aztán így tovább, de lépésről lépésre megyünk, és tényleg mindig az adott mérkőzésre koncentrálunk, nagyon felkészültünk erre is, és így lesz a következőnél is.
2: A szintén eddig veretlen Győr ugyancsak hazai pályán fogadta román ellenfelét, a Bisztricát. Cseszregi Balázs foglalja össze a történéseket.
7: Győri Audietto Gloria Bisztrica 36-32. Egészen elképesztő tempóban kezdtek a győriek támadásban, és a védekezés is egy darabig jól működött, így aztán gyakorlatilag az első félidőben végig az Eto vezetett. Támadásban a Beszterce egy darabig nem találta pattogó, mozgékony győri védekezés ellenszerét, de azért tartotta magát, amennyire tudta. Elsősorban Eriksson kapusnak köszönhetően, illetve ekkor még főleg Serafi Csanu góljainak, valamint Paulo góljainak köszönhetően. Aztán jött az osztrák Reichert a Beszterczei együttesbe, és gyakorlatilag amit elengedett innentől kezdve a mérkőzés végéig, abból bizony gól lett. 14 találatig jutott az osztrák, és jó pár gólpaszt is kiosztott. Még úgy is, hogy a második félidőben azért megpróbáltak rá jobban figyelni, de minden egyes helyzetből be tudott találni, akár szinte a bokák között is. És a második félidőben hiába vezetett a mérkőzését, a félidő elején 8 góllal az Eto nem igazán tudtak mit kezdeni a Beszterczei támadással, ezek után is Eriksson is több labdával találkozott, mint Szemerei, mégis Szemerei nevéhez fűződik a mindent eldöntő védés, hiszen amikor bevitte Serafi Csanó az Itzert, akkor kivédte 3 gólos győri vezetésnél, és innentől kezdve hiába 7-6 hozott a vendég együttes, már nem volt esélye a győzelemre, így aztán az Eto végül 4 góllal 36-32-re legyőzte a Beszterce gárdáját, és továbbra is 100%-os ebben az idényben, nem csak a Bajnokok Ligájában, hanem az összes sorozatot tekintve. Még egyszer, tehát a végeredmény Győri Audietto Gloria Bisztrica 36-32. Jövő héten a csoport első Metz gárdáját fogadja az Eto. Mondhatjuk talán, hogy a Bajnokok Ligája döntőjének visszavágójának.
2: Cseszregi Balázs beszélgetett a főszereplőkkel is, először a Győr mindössze 17 éves balszélsőjével.
7: hozzák ennyi Jankát az ünneplő csapattársak közül raboltam el. Milyen érzés, hogy most már ez lassan-lassan hozzá kell szoknod, hogy a Bajnokok Ligájában kezdőként győzelmet ünnepelsz?
8: Nyilvánvalóan azért még nem szokok hozzá, mert azért ez most egy ilyen átmeneti időszak, de természetesen nagyon örülök neki, hogy ez megadott ez a lehetőség. Próbálok vele minél jobban élni, és nyilván örülök együtt a csapattal a győzelemnek.
7: Nyilván átmeneti időszak, ahogy mondtad, Bufan Beteri, meg fudorcsenge sérülése betegsége miatt. Na de ettől függetlenül nagyon fiatalon bízik benned annyira a vezetőedző, hogy azt mondja, hogy jó, Janka, akkor te kezdesz, mert ez a te posztod.
8: Ma például meglepetésként ért, hiszen ugye Bónak most volt az első BL mérkőzése, és én arra számítottam, hogy akkor ezzel ő is fog kezdeni. Természetesen nagyon jól esik, hogy ennyire bíznak bennem, és számítanak rám, úgyhogy ezt mindig próbálom viszonozni egy jó mérkőzéssel.
7: Honnan van neked ez a bátorságod, hogyha nem megy be első, nem megy be a második, akkor is beviszed? Mert ez most már minden mérkőzésen feltűnő volt, és Eriksonnal szemben is megcsináltad.
8: Igen, mostanában nem sikerült túl jól kihasználni a helyzeteket, de hál' Istennek a csapat nagyon bízik bennem, az edzők is. Sokat gyakorlok edzésen, és úgyhogy ennek köszönhetően azért van bátorságom ezek után.
7: 4 győzelemmel kezdődött a Bajnokok Ligája, és tulajdonképpen ez az idény még 100%-os az Etónak. Azt gondolom, hogy szépen lassan lehet előre lépni, mert azért ez egy nagyon hullámzó mérkőzés volt. Vezettetek 8-al, és a vége úgy lett 4, hogy volt 2 is.
8: Igen, a második fél idő nem túl jól sikerült az elején, támadásban nem igazán tudtunk mit kezdeni magunkkal, de szerintem ez a csapat pont arról híres, hogy mennyire küzdős, és hogy minden meccset meg szeretne nyerni, és meg is fog.
7: Szemerei Zsófi, iszonyatosan hullámzó mérkőzés volt, akárcsak a második fél időről beszélünk, akárcsak az első fél időről, vagy az egész mérkőzésről. Mi volt az, amivel tudta tartani magát végig a beszélgetet? Honnan láttad? Ezt hogyan láttad?
9: Volt egy olyan játékosuk, aki ellen egyszerűen nem találtuk az ellenszert. Nagyon jó napot fogott ki, illetve hagytuk is játszani. Szerintem ennek volt köszönhető az, hogy igazából vissza tudtak jönni. Viszont utána mindig volt egy-egy olyan játékosunk, aki megrázta magát. Érdekes, végig egy kicsit talán azt éreztem, hogy kézben van ez a győzelem, de ezt a fajta kényelmességet nem engedhetjük meg magunknak.
7: Igen, mert hogy erre a csapatra alapvetően az a jellemző, hogy ha elmegy 8-szor, akkor nyer 17-tel, és mondjuk nem engedi vissza 2-re az ellenfelet.
9: Igen. Sajnálom, hogy nem lett nagyobb a különbség, viszont igazából az a lényeg, hogy győzedelmeskedtünk, és tényleg örülök, hogy sikerült győzelemmel felavatnunk ezeket a szép mezeket.
7: Nyilván nagyon jó csapat az ellenfél, tele jó játékossal, de mondjuk az, hogy Rejker 14 gólt lő, az még a kapuból is nagyon bosszantó lehet.
9: Igazából tényleg... Nem tudom, majd kíváncsi vagyok, vissza akarom nézni a mérkőzést. Nem egyszer volt olyan, hogy védő mögé lőtte, meg ilyenek hibáztunk. Persze utána már mi sokkal jobban elbizonytalanodtunk hátul. Ezeket mindenféleképpen ki kell javítanunk, mert ezt jövő héten nem engedhetjük meg magunknak.
7: Hát igen, volt olyan, hogy gyakorlatilag a bokák között lőtte vissza csuklóból a védők mögé. Aztán volt olyan, amikor már jó fele mentél, akkor is lepattadt a sárcol és elment az ellenkező irányba. Ilyen az, amikor valakinek ennyire megy, én szerintem a lövés.
9: Igen, tehát hogyha valaki érzi a flót, ez kapuba is elmondható, mezőnybe is, akkor általában minden jön. Sajnos ezt a napot most ő fogta ki ebből a szempontból. Remélem, hogy jövő héten valamelyik kapus lesz a mi oldalunkon ugyanígy.
7: De úgy vagyok vele, hogy lőjön sok gól, csak mindig az Eton nyerje ezeket a mérkőzéseket. Gondolom, ezzel kiegyeztek. Mondjuk, itt tudom én, jövő héten lőjön sok gólt Vámos Petra, de nyerjen az Eton a Metsz ellen.
9: Hát szeretem a Vámos Petrát, de azért mérkőzés közben abban a 60 percben azért nem fogunk, tehát hogy nem vagyunk ellenséget, csak ellenfelek ilyenkor a pályán, de remélem, hogy nem fogja megcsillogtatni a tudását és tartalékol a válogatottra.
7: Egy utolsó kérdés, hogy azt jól láttam, hogy azért ez a tempó már sokkal nagyobb volt, mint a válogatott szünet előtt, legalábbis az elején mindenképpen.
9: Nem leszólva az ellenfeleket, azért teljesen másfajta játékstílust képviselnek. Azért a spanyol edzővel jött egy olyan fajta újítás a Bistricába, hogy azért spanyol játékosok is jöttek ide, északi játékosok is, és teljesen más lendülettel játszanak Irammal. Igen, azért másfajta hőmérsékletű mérkőzés volt, viszont a jövő hét az még magasabb hőfokú lesz szerintem.
2: 2 góllal 32-30-ra kikapott a Váca női Európa Liga selejtező első fordulójának első mérkőzésén a francia Saint-Amand otthonában. A visszavágót egy hét múlva rendezik. A női kézilabda NB1-ben DVSC Vasas 33-27 és Szombathely Esztergom 22-46. A címvédő Falkó magabiztos győzelmet aratott az oroszlány vendégeként a férfi kosárlabda NB1-ben. A Bajnokok Ligája szereplésüket a jövő héten megkezdő szombathelyiek, akiknél a válogatott Pern Zoltán 19 ponttal remekelt, ezzel két forduló után is 100%-osak. Hogy mi történt a Körmend atomerőmű találkozón, azt Balogh Balázs mondja el.
10: Égis Körmend atomerőmű 84-95. A vendégek kezdték jobban a játékot, és gyorsan 9 ponttal elhúztak. A Körmend azonban fölállt, ha lassan is, de átvette a vezetést, és az első negyedet követően 8 pontos erőnyre tett szert, 22-19 volt ekkor az állás. Utána azonban az atomerőmű játszott jobban a második negyedben, és szépen lassan utolérte a hazaiakat, majd pedig átvette a vezetést, és a szünetben 43-42-re vezetett az atomerőmű együttese. Az első félidőben egyébként a körmendiek remekül dobták a triplákat, ennek köszönhető, hogy nagyon szoros volt a mérkőzés, míg az atomerőműnek ezek a távoli kísérletek nem jöttek be, a hazaiaknál elsősorban Verik jeleskedett, aki a mérkőzés végére egyébként 28 pontig jutott, de az első 5 tripláját elhelyezte, aztán a végén 11-ből 7 lett a mérlege. A harmadik játékrészben aztán megint a vendégek kerültek ki abból a negyedből győztesen, 3 ponttal 27 pontot dobtak és 24-et kaptak, de az nagyon szoros volt az a negyed, hol az egyik, hol a másik gárda vezetett, de az atomerőmű végül is előnnyel indult el. Aztán a negyedik negyedben robbantott az atomerőmű, elsősorban Benke Szilárd, aki már a harmadik negyedben is kiválóan játszott, szórta a pontokat, szórta a triplákat, 4 triplát dobott végül is be, és 50%-os volt a két pontos mezőny kísérlete, 27 pontjával ő lett a mezőny legeredményesebb játékosa, még Chandler 15 pontot szerzett a vendégeknél. Szóval összességében volt, amikor már 18 pontos volt a az atomerőmű előnye Körmenden, de a végére még a hazaiak megpróbáltak egy nagy rohamot indítani, ami csak arra volt elég, hogy 10 ponton belülre fölzárkozzanak, de a végén a 3 pontosok nem jöttek, így az atomerőmű megérdemelten 95-84-re győzött Körmenden.
2: További végeredmények a férfi kosárlabda NB1-ből: Szedeák Fót 77-71 és NK Universitas Pécs Szolnok 70-74. A hölgyeknél TFS-e Cegléd 67-70, Eltebe a Cújbuda, Sziget-Szent Miklós 94-56 és Csata Eto 61-71. A szezon első Bajnokok Ligája találkozójára készülő Ferencváros férfi vízilabda csapata simán 29-re verte hazai medencében az OSC-t a hazai bajnokságban. Nyéki Balázzsal, az FTC vezetőedzőjével a mérkőzés után Farkas Márton beszélgetett.
11: Az elején érezhetően nagyon éles volt a Fradi, a meccs második felében meg érezhető volt a heti edzés munka, így ahogy van, ez így kereken rendben volt?
12: Igen, összességében elégedett vagyok, nyilván lehetett volna feszesebb a vége a második félidő. Belassultunk, lehet az is, hogy nyilván a heti munka, az úszások miatt is, a kondi miatt is minden benne van. Összességében azt gondolom, hogy ott talán fejben az a élesség és egy picit az a motiváció fogyott el, hogy még tovább őrüljük az ellenfelünket. Ez nem is volt cél, a heti céljainkat azokat elvégeztük, úgyhogy ezzel így meg vagyok elégedve. Mondom, lehetett volna jobb is. A vége talán utolsó pár perc annyira nem tetszett, de az is igaz, hogy például a szitás nagyon jól szállt be, úgyhogy jól védett a végén, és valahogy annak se találtuk az ellenszerét. Ilyen van, ez előfordul, de összességében ahol tartunk, azzal elégedett vagyok most.
11: Volt egy olyan részcél, hogy azért egy-két dolgot tudjatok gyakorolni, vagy próbálgatni. Sikerült?
12: Igen, sikerült. Az elején a szoros fázisát is szerintem jól megoldottuk. Utána a második nebben volt egy kicsit, amikor ott lankadt a koncentráció, aztán amikor emzónázni kellett, azokat is relatíve jól megoldottuk. Azt gondolom, hogy bár a végére a 9 gól is talán egy picit soknak tűnik, mert tarthattuk volna lejjebb is az OEC-t, de a 20 is kevésnek, ahhoz képest amennyi helyzetünk volt. Úgyhogy mindegy, ez egy ilyen meccs volt, én abszolút valami ilyesmit is vártam, azt is vártam, hogy legyen meg az élesség az elején, ez meg volt, annak örülök. Mint ahogy mondtam, az előző héten is minden mérkőzésen más forgatókönyv van, ott nehezen kezdtünk a honvéd ellen, és nagyon jól játszottunk és brillíroztunk a végén, most meg pont ellentétes forgatókönyv volt, úgyhogy ennek is, annak is működnie kell, és ebben a pillanatban ez a legfontosabb a Bajnokok Ligája előtt.
2: A vereség ellenére boldogan nyilatkozott az első élvonalbeli meccse után az OSC 16 éves újonca, Stogica Levente.
11: Azt hiszem, hogy azt kevesen mondhatják el magukra, hogy serdülőként, a Fradi ellen játsszák életük első OB1-es meccsét, rögtön gólokat szereznek, mindez tévés meccsen, és a végén még élőben nyilatkoztatnak is. Ez utóbbinak nem tudom, hogy mennyire örülsz, az összes többit azt hogyan élted meg, hogyan éled meg?
13: Egyrészt nagyon örülök, bár annak a részének nem, hogy gyorsan emlékeztetek a csapattársaim, hogy ez most 2 darab süti lesz jövő héten, de ezt szerintem el tudom nézni, mert ez a meccs meg ez az egész élmény felülmúlja, úgyhogy nagyon örülök neki.
11: De nagyon gyorsan bekerültél a mélyvízbe, talán gondolkodni sem volt idő, hogy most hol is vagy és ki is ellen játszol, hát fogásomát nagyon szépen megejtetted.
13: Hát nem olyan volt más lehetőség, meg egy csapattársam mondta, hogy a Fradi védekezés ellen csak ejtsem rá, hogyha nagyon ott van a helyzet, aztán az pont eszembe jutott. Örülök, hogy összejött, valószínűleg nem tudom, a legnagyobb szerencse is benne volt, egy fogalmam sincs mi volt, de örülök neki.
11: Első meccsed volt, első góljai, de úgy közlekedtél a vízben, mint hogyha mondjuk ez a 20. lett volna. Tehát itt a végén is, ahogy kiharcoltad ezt az 5 méterest, azért az arról árulkodik, hogy nagyon nagy tehetség van benned. Hogyan látod, hova szeretnél egyáltalán eljutni így a sportban?
13: Ezt is köszönöm szépen. Szeretnék minél messzebb jutni a vízilabdában. És hát igazából nagyon befogadó volt a csapat, már nagyon sokat edzettünk együtt, úgyhogy nem éreztem azt, hogy ilyen idegen lenne meg számomra ez az egész, úgyhogy hát igazából megkönnyítették nagyon a helyzetemet.
2: További végeredmények a férfi vízilabda OB1-ből Eger BVSC 11-13, Vasaskaposvár 18-11 és Szeged DVS-e 9-8. A Hajdúkatát foglalkoztató görög Olympiakosz nyerte a női vízilabda Európai Szuperkupát. A Bajnokok Ligája győztes görög együttes a trófeáért kiírt mérkőzésen 18-4-es győzelmet aratott a spanyol Catalunya csapata felett. A magyar válogatott játékos 1 góllal vette ki a részét új klubja sikeréből. A 3. helyen végzett a magyar női jégkorong válogatott a Mátyásföldi 4 nemzettornán, miután a záró mérkőzésen szétlövés után 2-1-re kikapott a francia csapattól. Szuperkupa győzelemmel kezdte a szezont a Hollósi László által irányított német bajnok és kupagyőztes Zul női röplabda csapata. A magyar szakember tanítványai a Dresdner együttese felett diadalmaskodtak 3 játszmában. A rossz időjárási körülmények miatt a verseny harmadánál lefújták a nyílt vízi úszók Európa kupájának Barcelonában rendezett viadalát. A 10 kilométeres versenyben a férfiaknál az olimpiai bronzérmes Betlen

0: világbajnokság női mezőnyversenyében. A négyszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a közel-keleti háborús konfliktus miatt az évelejéről elhalasztott és Malajziába áttett Forma 1-es bakreini nagydíj mai időmérőedzését, így ő indulhat az érről a holnapi futamon. A második helyen Lewis Hamilton végzett a Ferrarival, míg a harmadikon Verstappen Red Bullos csapattársa Isaac Adjar zárt, de a francia pilóta rajtbüntetése miatt a világbajnoki pontversenyben vezető Kimi Antonelli vághat neki a harmadik helyről a sepangi futamnak. Az első futamot megnyerte, a másodikon pedig hatodik lett a friss nyolcszoros Európa-bajnok Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője, a gyorsasági kamion EB Jaramában zajló idén záró fordulójának mai napján. Az orosz Yegor Kornyev beállította a 100 méteres gyorsúszás világcsúcsát a rövidpályás világkupa sorozat bakui állomásán. A 22 éves sportoló 44,84 század másodperces idővel győzött. A hónapok óta térdsérüléssel bajlódó Jannik Sinner a jövő héten kezdődő shanghai tenisztornától is visszalépett. A 25 éves világelső egyetlen versenyen sem indult a wimbledoni diadala óta. Sinner mostani visszalépése azt jelenti, hogy elveszítheti éllovas pozícióját a világranglistán, ugyanis ha Alexander Zverev a most zajló pekingi, majd a shanghai tenisztornán is elhódítja a trófeát, akkor átveszi a vezetést. Ma ünnepli 75. születésnapját Tóth István, olimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnok birkózó. Tóth István a Karfiolfül című magazinműsor vendége volt nemrég, ahol Regős László Pállal és Deák Zsigmonddal beszélgetett.
1: Az elején az úgy kezdődött, hogy Szolnokon a kórházba születtem, de tiszakécskei vagyok, tehát a csak a kórházba, és úgy adtak akkor ki engem, hogy menthetetlen, anyuka vigye haza, és aztán a végén ez lett belőlem. Úgyhogy egy ilyen kötekedő, kissúlyú, vékony gyerek voltam, és sokat verekedtem, de most abba az időben a verekedés az birkózás volt. Tehát kötekedtem, és aztán nagyobbakkal, kisebbekkel, tehát eldöntöttük a rangsort óvodába, iskolába, úgyhogy annak mindig rendbe kellett lenni.
2: Akkor az, hogy már a születésekor tulajdonképpen meg kellett küzdeni az életért, hogyha jól értettem, ez erőt adhatott a folytatásra?
1: Erőt adott. Annyira meg kellett, hogy tehát az egész testem egy ilyen varas volt, és akkor ott egy küzdelmen túl kellett lenni, és mondták, hogy ez 26 év, 25-26 éves korban megismétlődhet. Hát én akkor kőkeményen dolgoztam, nagyon sokat kifejezetten nagyon sokat edzettem, és én ebből semmit nem éreztem többet.
2: Hogyan került a birkózó csarnokba, mikor kezdett versenyszerűen sportolni?
1: Elég késő, Tiszakécskén volt birkózás, és nem mertünk bemenni a birkózóterembe, én meg ott a barátom, hanem csak az ablakból lesegettük őket, nézegettük, és hát egy évnek kellett eltelni, mire vettem a bátorságot, hogy bemegyek edzésre. Akkor az edzőbácsi, a Pali bácsi azt mondta, hogy van-e orvosi igazolásod? Mondom, nincs. Hát akkor menj el az orvoshoz, hoz egy orvosi igazolást. Elmentem, ez nekem egy olyan feladat volt, hogy nem tudtam, hogy mit csináljak, mit kezdjek vele, egy évig nem mentem a környékére se. Aztán megint bementem az edzésre, és azok, akik már akkor rég egy éve, két éve birkóztak, azokat is úgy rendbe tudtam tenni, és nem volt ott az edző azon az edzésen, jön a következő edzésre, kérdés. Van-e orvosi igazolásod? Mondom, nincs. Na akkor menj el az orvoson, és valamelyik nagyobbik gyerek mondta, hogy Pali bácsi, nézd már meg. És akkor megnézett, és leültetett. Kisfiam, menj el a Balla doktor bácsihoz, és mondd meg, hogy birkózni akarsz. Na ezt megértettem. Elmentem, és akkor kaptam egy orvosi igazolást, és 8. koromban kezdtem el birkózni, tehát elég késő, és egy fél év után Félegyházára kerültem, Kiskun Félegyházára, ott a Beszel Laci bácsi kézbe vett, legendás edző, legendás nevelő. Nagyon fontos. És egy évig voltam mezőgazdasági technikumban, fél évkor kezdtem el Félegyházára az edzésekre járni, és utána én nem bírtam azt a bezártságot, visszamentem Kécskére ipari tanulónak, és a Laci bácsinak a gondolata, hogy kifizetik nekem a vasúti jegyet, és egy héten kétszer járjak be edzésre, meg ha verseny van, akkor Laci bácsinál aludtam, és akkor... Uh-huh. Honnan mentem versenyre. Na most elindultam 4 órakor,

0: és este 10-re értem haza az edzésről, és ebből körülbelül olyan 45-50 percet edzettem. Tehát tulajdonképpen az élet úgy terelgetett abba az irányba. Egyrészt én egy álmodozó gyerek voltam, vagyok, és abba az irányba, hogy ott kellett ülni a vonaton, néztem, és akkor álmodoztam, a jövőről álmodoztam, és meg az, hogy azt ki kellett bírni azt a hetente, azt a sok órát, amíg ott ültem a vonaton.
1: Tehát ez egy ilyen monotónia tűrés, hogy mondjam, ez nyilván az edzéseknél is, meg az élet egyéb területén is enyhén szóval is fontos.
0: Meg az ablakon néztem ki, tehát nem voltam egy ilyen ismerkedős, tehát kötekedő voltam, de ismerkedős nem.
1: Mindenkivel beszélgetni addig, amíg...
0: És én nem, hanem bámultam ki az ablakon, aztán álmodoztam. Úgyhogy egyébként én nem hiszek a szerencsébe. Anyukám lotózott, minden héten vett egy lotót, én egyszer kipróbáltam, nem nyertem.
1: De az édesanyja se nyert, ugye?
0: Ezt akarom mondani, hogy ő egy életen keresztül lotózott, heti egy lotóval, és azt a teljesítményt én is rögtön produkáltam az elején, úgyhogy abba is
1: az hagytam. Az már megvolt, igen.
0: Az megvolt. Igen. És semmilyen szerencsejátékban nem vettem részt, tehát nem vonzott.
1: Las Vegasban vagy a kaszinóban, nem? Semmi vagy azért... Kérre lett téve egy kisebb összeg, hogy azt akkor elvesztjük, és akkor a többit nem.
0: Igen.
1: Ez a módszer.
0: Igen. Én egy dollárt váltottam föl.
1: Az mondjuk nem sok tényleg.
0: Egy dollárt 5 centesekre, és amíg az tartott, addig dobáltam. Egyszer voltam Las Vegasban, hát a világbajnokság is.
1: Volt.
0: Kém voltam.
1: És akkor lesz is egyébként, ha minden igaz, 2027-ben az olimpiai kvalifikációs az Las Vegasban lesz, de csak ez zárójeles megjegyzés, esetleg valaki többet akar veszíteni, mint egy dollár.
0: Úgyhogy nem hiszek a szerencsébe, és ez sok mindenben meghatározott, tehát az életem folyamán.
2: Az álmodozásra kanyarodnék picit vissza, miről álmodozott?
0: Nem biztos, hogy azt elhiszik, hogy mire álmodtam. Én amikor 8-os voltam, tehát tulajdonképpen egyik osztálytársammal az árokparton, szó szerint tényleg az árokparton birkóztunk, és ott befogott egy fogást, ezt a dupla Nelson befogta nekem, majd én ki, és nem bírtam ki jönni, ő kisebb volt, nem bírta. Na és akkor az fogalmazódott meg bennem, hogy meg kell tanulnom, hogy megverjem a nagyokat is. Nagyobbakat, növésben a nagyobbakat. És ez vezetett oda, hogy bementem tanulni ezt a szakmát, a birkózást, és az előbb elmondtam, hogy az hogy sikerült, és én egy ilyen fiatalként, gyerekként, tehát vallásosnak mondom magam, de nem bigott vallásos, tehát nem a templomba járós vallásos, de a minisztrálós vallásos az voltam. És én bennem akkor megfogalmazódott az, hogy én a világ legjobbja akarok lenni birkózásban. Én ezért sokat imádkoztam. És hogy én azt vallom, hogy minden, szinte minden fejbe dől el. És amit az ember berak a fejébe, ide hátulra berak. Én kétszer voltam világ, tehát a világ legjobbja akartam lenni. Kétszer voltam világbajnok. És bennem az volt, ha én a világbajnok vagyok, a világ legjobbja vagyok, hát azt mellé adják az Európa-bajnokságot, az olimpiát, ez teljesen természetes. Nem voltam se Európa-bajnok, se olimpia-bajnok. Tehát ami itt benn van, és kétszer meg világbajnok voltam. Tehát ami ott hátul benn van, és tulajdonképpen a második világbajnokság úgy volt, hogy előtte 8-9 hónappal vették ki a mandulámat. Ha valakinek kiveszik felnőtt korába, 28 éves korba, kiveszik a manduláját, azt én tudom, hogy most már, mint szakember, hogy az 2 évig az nem... úgy fogható hadra. Tehát az nem fogja azt igen, a teljesítményt.
1: Nyilván az egyéb...
0: Úgy van. És én 9 hónap után az olimpián már, úgyhogy az Európa-bajnokságon nem indultam, és az olimpián második lettem. Úgyhogy...
1: Előtte. De akkor ugye az Oszló az volt 81-ben, ugye? Igen. Tehát a VB.
0: Igen.
1: A VB.
0: Igen.
1: A VB. A második VB.
0: A második VB.
1: Az első volt a 79, San Diego a addigi minden idők legjobb magyar eredménye.
0: Igen.
1: 4 világbajnoki címmel közte Tóth Istvánéval, és ugye Oszló az volt, és közte volt az olimpiai döntő Moszkvába. És
0: közte volt az olimpiai döntő.
1: Így van.
2: Összesen 7 kétszeres világbajnoka van a magyar birkózó sportnak.
1: Egész pontosan 7 többszörös.
2: 7 többszörös,
1: mert van, aki 3-szoros, de 7 többszörös, így van.
2: De ez a névsor, hogy Polyák Imre, Kozma István, Varga János, Komáromi Tibor, Farkas Péter, Bácsi Péter és Tóth István, azért Ennek nem lehet rossz a tagja lenni.
0: Igen, én nagyon, nagyon tisztelem. A Kozmát annyira nem, de nem ismertem. Tehát azt egyszer láttam az ajtón, alig le kellett hajolni neki, hogy bejön az edzőterembe, és őt nem, de a több a polyáktól, a többieket ismerem, jóba voltunk, jó, meg jóba vagyunk, akik még élnek, és meg tisztelem is őket. A birkózás az egy nagy nevelő. Én nem hiszem, hogy nagyon lát az ember birkózó, olduló embert, idézőjelben mondom azt, hogy tehát lerobbant ember. Tehát a birkózó, aki megmarad birkózónak, aki eredményes tud lenni valamilyen formában, annak olyan küzdeni tudása, küzdeni akarása van, hogy az
1: a civil életben is működik.
0: Igen, igen.
1: Azt
0: helyét.
1: Szokták mondani, hogy birkózó család, és ez nagyon fontos, nem csak azért, mert mindenki nagyon szereti egymást, az egy dolog. Ez az erő, de jól össze is tudnak veszni, hozzáteszem. Ahogy a családban, ugye, kivel tudsz a legjobban összeveszni, akit a legjobban szeretsz, vagy aki... Tehát azért mondom, hogy ez a család megnevezés, ez nyilván nem csak a pozitívum, de ettől még ez igaz. És ez abszolút, amit a Pista mondott most, ez teljesen így van, hogy az iszonyatos küzdeni akarás, hogy ha valaki egy hosszabb pályafutás birkózásba tölt, akkor utána szinte biztos, hogy civil életben is valamilyen szinten megállja a helyét, mert nem. Ha meg véletlenül nem, akkor segítenek rajta a régi a családtagok, ahogy az egy családban megszokott.
0: Így van, ezt nagyon jól látod, borzasztó akaratosak vagyunk. Tehát ahogy a birkózásban úgy ott is, én magamat nagyon nyakas gyereknek tartom, és meg is kapom én a kellőség berúgásokat.
1: Az életem a nyakasságom.
0: Tehát ezt én beépítem meg az élet filozófiámba, ezt beépítem, tehát az, hogy fejbe dől el minden, meg hát, hogyha megkapom a nyakas pofont, akkor az megfelelően a helyére kell, hogy rakjam.
1: Hát ez fontos, igen, hogy tudja az ember, hogy most jogosan kapta-e, vagy nem. Igen.
2: Az mikor derült ki ön számára? Itt hallottuk, hogy az első edzéseken már azt lehetett látni, hogy nem akármilyen birkózó, de hogy ilyen szép eredmények jöhetnek majd a pályafutásából.
1: Ugye a Ganzmávag volt a végül is az a műhely, ahol kiteljesedett a pályafutásod, ugye, ahol világklasszis is lettél végül is.
0: A Beszelaci bácsi az hozzászoktatott ahhoz, hogy az energiát a birkózóterembe vezessem le. És onnantól kezdve tényleg a birkózóterembe vezettem le az energiát. Hozzászoktatott ahhoz, hogy a szőnyeg közelébe, tehát bármit csinálok, a szőnyeg közelébe legyek. És az élet az pedig úgy hozta, hogy jó edzők kezén mentem keresztül. A válogatott, ifjúsági válogatott, junior válogatott koromban Székely Pali bácsát, az életemben többször is előfordult. Ős legendás.
1: 90 fölött van már, és itt van még közöttünk, úgyhogy igen, egy szenzációs ember.
0: Székely Pali bácsi volt, és tulajdonképpen amikor a honvédség után, tehát ugye az út az egyenesen vezetett, hogy Félegyházán voltam katonakoromig, 2 évig a Szondiba katonáskodtam, ott egy ilyen műlesérülésem volt, hogy 1 év után szereljenek le, aztán az nem sikerült, a Tombor Pista bács, az is egy dörzsölt ember volt.
1: És a
0: sportkórház helyett, mikor lesérültem a szőnyegen, és úgy sérültem le, hogy közben betusoltam az ellenfelemet, rosszul lettem, és mondta a mentősnek, hogy a sportkórházba vigyék. Én a Honvéd kórházba akartam kerülni, de nem mertem mondani, egy katonát beültetett mellém, nem mertem mondani, hogy nem oda a katonának, a Honvéd kórházba kell menni, hogy akkor ott elindul az a folyamat.
1: Igen.
0: És 2 hétig bírt, injekciót nagyon nem szerettem, és ott reggel, délbe, este jöttek, az bombe egy injekció, bombe, és 2 hét után meguntam, és meggyógyultam. Visszamentem a honvédséghez, és kiderült, hogy a Pista bácsi azt elintézte, hogy szabadságon voltam 2 hétig. Tehát nem sérült voltam, hanem szabadságon voltam 2 hétig. Úgyhogy,
1: és akkor
0: katonaság után, hát a Székely Pali bácsi az egy nagyon jó edző volt, ő hívott a BVSC-be. Azért nem mentem a BVSC-be, mert a Pali bácsi nem bízott bennem, igazán. Ugye egyszer a Tatán az udvaron téri félte, ott ácsorogtam, és akkor a Pali bácsi ott nem vett észre, ott állt, és akkor jött a tornászedző, kérdezte, hogy hát hogy lesznek most a gyerekek, ki a válogatott, és akkor Pali bácsi úgy mondta, és akkor mondja, és a Tóth Lakatosnál, hát Lakatos, a Tóth, nem, a Tóth, és félre néz, Totyókám, itt vagy, szervusz, Totyókám, szervusz.
1: Ezen múlt?
0: Ezen múlt. Nagyon komoly. Tehát ha valaki nem bízik bennem, és nagyon jó helyre mentem, tehát mondom, a Jóisten, ezt én vallom, hogy fogja a kezemet. A Ganzmávakba mentem, ott a Kisferi, az egy ilyen higgadt, nyugodt, és a felnőtt birkózás, az már arról szól, az edzőség, az is egy szakma. Szakma, szabadfogás, szakma, kötött fogás, az nem nagyon van, hogy valaki mindegyikben jó edző, és a Kisferi olyan nyugodt volt, higgadt volt, és ki tudott teljesedni a pályafutásom ott a Ganzmávakban. Tehát jó helyre mentem. Jó helyre mentem, de mindig irigykedtem a BVSC-re. Ugye a BVSC az egy ilyen külön világ volt, az ott a vasút, azok mindig egy kicsit olyan másabbak voltak. És hát ott volt a Pali bácsi, csak én aztán később már, mikor találkoztunk jóval, sok évtizeddel később, utána elmondtam neki, hogy az ember, tehát azon kívül, hogy nem bízott bennem, nagyon jó edző volt, de a félelmet bele rakta a gyerekekbe. Mert ugyanis úgy csinált az edzéseket, hogy nagyon edzettünk, ez semmi. Jön egy bolgár, jön egy orosz, a szaros gatyáját bedobja közétek, és már hanyat vágjátok magatokat. Na most ez a bolgár, ez nagyon komoly. Tehát a bolgár, az orosszal, amikor én találkoztam, nagyon hosszú idő után, amikor már hegedűs jött, azután kezdődött az, hogy átléptem.
1: Belekerült az emberbe a,
0: belekerült.
1: Ez a dolog.
0: Aha. Mit tud az orosz? Mit tud az a bolgár?
1: Igen.
0: És akkor még nem annyit találkoztunk velük nemzetközi versenyen. Ezek voltak az, amiért én nem mentem a BVSC-be.
2: A két világbajnokságra és közte a moszkvai olimpiára, ugye ez 3 év alatt történt, a két VB arany és az olimpiai ezüst. Arra hogy emlékszik vissza erre a 3 versenyre egy egymás után? Elégtétel volt a 81-es VB aranya az olimpiai döntőt követő évben?
0: Elégtétel volt. Olyan típusú vagyok, hogy előre nézek. Tehát feladatok vannak, előre nézek. Ha most leállok azon, hogy kesergek, hogy az embert úgyis érték pofonok, olimpia után hazajöttem, akkor kezdődött egy válás. Tehát kap az ember az élettől, én előre néztem. És jó, sikerült a világbajnokság. Győztem, és akkor egyszer csak a végén világbajnok lettem. Tehát egy ilyen szoros mérkőzésen világbajnok lettem. Mondom, a Jóisten fogja a kezemet, mentem, nem adtam föl, és a utolsó mérkőzés, tehát a vége felé az utolsó pillanatokban sikerült fordítani a mérkőzésen.
3: Tóth Istvánt hallottuk, aki ma ünnepli 75. születésnapját, és aki olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok birkózó. A Sportvilág ezzel a végéhez közeledik. Műsorunkban megtudhatták többek között, hogy mindkét női csapatunk nyert a női kézilabda bajnokok ligájában, és hogy a labdarúgó nemzetek ligájában a világbajnoki bronzérmes angol labdarúgó válogatott kiütéses 7-0-ás győzelmet aratott a horvát csapat vendégeként. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, Bera Emesét hallották, viszont hallásra.
4: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, köszöntöm a kedves hallgatókat, és a stúdióban pedig Prukner Lászlót, akit már beharangoztam az imént, hogy egy mérkőzésről érkezett. Hát nem tudtam gratulálni a találkozót követően, ugye az NB3 délnyugati csoportjában érdem vendég szerepelt ma a Kaposvár együttese, hogy te ott elnök vagy, ugye, jelenleg is, és hát nem sikerült nyerni.
2: Hát szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Igen, hát ez egy szomorú nap nekünk, de hát csak saját magunknak köszönhetjük. Úgyhogy én köszönöm a lehetőséget, hogy itt a Kaposvár nevébe is esetleg, meg a magam nevébe is ugye megszólaltok, már régen voltam, és azt gondolom, hogy hát biztos, hogy van miről beszélgetni, hogyha már ezt a lehetőséget megkaptam.
1: Hát kezdjük akkor itt Kaposvárra, ha már ebben voltunk benne. Ugye sokáig azt szoktuk meg, hogy a Kaposvár NB1-es volt, aztán elindult egy kicsit visszafele, és utána újra volt egy fölfele vezető út. Most megint ott van, úgymond, az alján a Kaposvár. Mi ennek az oka ennek a nagy liftezésnek?
2: Igazából ugye sok évet töltöttem már ott, megadatott az, hogy játékosként is feljutottam NB1-be, edzőként is feljutottam, és leghosszabb ideig 10 évig bennmaradtunk akkor, és aztán megint volt egy év, amikor 19 környékén a csapat ott volt, és aztán elindult ugyanaz az a lejtmenet, mivel én úgy érzem, hogy igazából sose volt gazdája a klubnak, ezt őszintén be kell vallani, mindig csak néhány embernek a nagyon lelkes, odaadó tevékenysége juttatta fel a csapatot magasabb osztályba, és amikor ez valamiért alább hagyott, akkor megint zuhanás volt. Én azért vállaltam el, hogy legalább az NB2-ig vissza tudjuk juttatni a csapatot majd. Már nagyon szerettünk volna most is jól szerepelni, jól kezdtünk, de aztán most van egy megtorpanás, ugye új edző van, akinek 2,5 hete volt összesen, hogy fölkészüljön a csapattal, és most van akik értenek ehhez a dologhoz, azok tudják, hogy a csoport dinamikai szempontból van egy visszaesés a kezdeti lelkesedést követően, és mi most ebben a stádiumában vagyunk a csapat formálásának, úgyhogy sajnálom.
1: Gondolom, hogy annak idején, amikor te is edzősködtél Kaposváron például, akkor tapasztaltál hasonló dolgokat. Tudsz ilyenkor tanácsot adni? Milyen a viszonyod, milyen a munkakapcsolatotok az edzővel?
2: Hát igazából természetesen én is megéltem, meg ugye a testnevelési egyetemen tanítom is, és hát nem illik beleszólni igazából az edző munkájába. Ha megkérdezi a véleményemet, vagy egy beszélgetés alkalmával egy kávé mellett, általában azért el szoktam mondani, de a napi tevékenységben nem illik beleszólni, mert akkor a játékosok megosztottá válnak. Annak idején nekem sem szólt bele az Illés János soha, 10 év dolgoztunk együtt Kaposváron, és soha nem szólt bele, hogy
1: Ő nem volt NB1-es edző.
2: Jó, rendben van, hát most van 280 meccsem, kicsivel több NB1-be, aztán még valamennyi másodosztályba is, harmadosztályba, de alapvetően azt gondolom, hogy nem szabad megosztottá tenni a csapatot. Nagyon nehezen bírom ki, ezt őszintén elmondom, és amikor lehet, akkor olyan helyen is állok a lelátón, vagy a klubházba, hogy ne is tudjak lekiabálni, mert néha elvisz a lelkesedés, ez tudom, hogy nem helyes, de én nagyon-nagyon szeretném, hogyha innen ebből az osztályból följebb tudnánk lépni valamikor a közeljövőben.
1: Pedig hát ez nem lesz könnyű, mert a Pécs most úgy tűnik, hogy ebben az évben, mert ugye 3 csapatot mondtunk tavaly, hogy versengett a Pécs, a Kaposvár, a Nagykanizsa, ebből ugye legjobban a Nagykanizsa jött ki, és végül is sikerült feljutni az NB2-be. Most Pécs mellett ki lehet még ott, aki harcolhat az első helyért rajtatok kívül?
2: Igazából, ugye szerintem most mi ezzel a vereséggel kiszálltunk, bár én nem adom föl, meg szerintem a csapat sem, de ez most nagyon nehéz helyzetbe hozott bennünket. Ugye a Budafok az, aki ugye kiesett, és hát nem lehet tudni, hogy ugye tudom, hogy ma Pécs talán nyert Budafok ellen, hogy szoros volt, 1-1 is volt, és hát a Budafok biztos, hogy ott lesz még. mert biztos, hogy megvannak a forrásaik, mi a Péccsel anyagi szempontból nem tudunk versenyezni, az anyagi szempontok azok csak annyit jelentenek, hogy nem ugyanazt a minőségű játékos keretet tudjuk összerakni, vagy nem ugyanolyan nagyságú játékos keretet tudunk összerakni, mint ők. Sajnos otthon játszottunk velük, ugye, és a 93. percben kikaptunk egy butaság miatt, úgyhogy szerintem helyzetünk nekünk volt, több olyan kiki meccs volt, és kiegyenlített volt a játék, de is ugyanezzel ilyen egy gólos meccs volt tipikus, és ezt az egy gólt ők szerezték, és azóta elindultunk ezen a lejtmeneten, hogy a csapat nehezen dolgozza ezt fel.
1: Ugye érden kaptatok ki, hogy röviden össze kellene foglalni, mi volt ennek az oka?
2: Nézd, ilyenkor nagyon, nagyon felelőtlen lennék, ha azt mondanám, hogy meg tudom mondani, de az első fél idei játékunk az nem volt méltó hozzánk, nagyon lassan játszottunk, körülményesen, nem erőltettük rá az akaratunkat a helyi csapatra, és ők két szögletből rúgták a két góljukat, úgyhogy talán többször nem is jöttek át a félpályán, most ugye biztos az érdi szurkolók megharagszanak rám, de alapvetően már akkor is voltak helyzeteink, amiket kihagytunk, és a második félidőben meg aztán különösen az érdi kapus az szerintem élet egyik legjobb meccsét védte, de csak saját magunknak köszönhetjük, mivel nem tettük bele azt a plusz akaraterőt, azt a plusz elszántságot, ami szükséges ahhoz, hogy egy ilyen nehéz mérkőzésen nyerni tudjunk.
1: Ugye tavaly Jenei Gyula volt az edzőtök, aki most Nagykanizsára ment át már erre az esztendőre, most Gyürki Gergely egy fiatal edzőt, még tanítottad is az egyetemen?
2: Nem, ő 13-ba végzett, én pedig 15-be kerültem oda. Alapvetően azt gondoltam, hogy egy fiatal csapatunk volt, tavaly olyan 22 éves átlag életkorú csapat volt, egy-két idősebb volt, aki viszont Kaposvárhoz köthető. A keretben 12-13 játékos Kaposvárhoz köthető most is. És én azt gondoltam, hogy magamból kiindulva talán egy ilyen fiatal edző, aki már egy csapatot feljutatott, ugye a Tatabányát feljutatta már az NB2-be, hogy ő jobban megtalálja ezzel a fiatal csapattal a hangot, és ezért a Gyula távozását követően eltelt 2-3 hét, amire gyakorlatilag összeállt a stáb, és két hetük maradt arra, hogy a csapatot a bajnokság előtt fölkészítsék.
1: Tehát akkor azért most még bizakodó vagy, de nehéz helyzetbe kerültetek, mert nagy a ponthátrány a Péccsel szemben.
2: Így van, nagyon nagy a ponthátrányunk. Csodának kéne ahhoz történni, hogy mi ismételten fölzárkózzunk. Múlt héten is ugye a Pécs is döntetlent játszott, nem tudtuk kihasználni a Fradi ellen, Fradi 2 ellen a lehetőségeinket. Most szintén sokáig X volt, most is zárkozhattunk volna, de elmulasztottuk ezeket a lehetőségeket.
1: Még Kaposvárnál maradjunk, azért egy picit ugye megragadta a fülemet az, hogy most van elég sok olyan játékos, aki helyi kötődésű, azért nem mindig volt ez így, a te idődben gondolom, hogy így volt, de azért volt, amikor mi beszélgettünk és panaszkodtál, hogy alig tudsz a környékről játékosokat találni, akik legalább NB3-ban vagy NB2-ben játszanak.
2: Alapvetően ugye a Kaposvárnak, vagy az ilyen típusú kluboknak, mint amilyen a Kaposvár, és hát az lenne a legfőbb feladatuk, hogy saját nevelésű játékosokból klubot építsenek, vagy csapatot építsenek, de egy picit körülnézzünk a térképen, akkor azt látjuk, hogy például az összes a 19 megyéből szinte alig van, aki legalább NB2-ben vagy NB1-ben játszik. Tehát most nem akarnám felsorolni, hogy Szombathelytől Szolnokig, Békés Csabától, Veszprémig, Tatabányától, Pécsig, Kaposvárig egyetlen egy klubban sincsen, vagy egyetlen egy klub sincsen legalább az NB2-be. Ugye innen a legtehetségesebb játékosokat elviszik az akadémiák, nagyon-nagyon nehéz fölépíteni egy csapatot, látni kell, hogy...
1: Hát ez van Kaposváron is egy Bene Ferenc labdarúgó akadémia.
2: Igen, hát az is hozzánk tartozik, vagy hozzám tartozik, de alapvetően ugye a lehetőségeink is azt gondolom infrastruktúrálisan is minden szempontból megvannak, de a szülők ugye a kiemelt akadémiákban látják a gyerekeik jövőjét, és így nagyon nehéz csapatot építeni, hogy a legügyesebbeket 14-15 éves korba elviszik, de tudomásul kell venni, hogy ilyen a sportpolitika most, és és ennek a teret. Még egyszer, alapvetően 16 saját nevelésével jutottam fel annak idején a 2000-es években. Most is van 12-13, aki kötődhet Kaposvárhoz, ott született, játszott is az akadémián, visszajött, úgyhogy igyekszünk ezt az irányt tartani, de azt is látni kell, hogy jelen pillanatban erősítésre szorulnánk ahhoz, hogy akár a Pécsér is versenyben maradhassunk.
1: Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy azért ez egy pénzkérdése is, hogy milyen csapatot tudsz építeni ott a környéken?
2: Hát én azt gondolom, hogy a futball az mindig is pénzről szólt, ezt a kedves hallgatók ezt ugyanígy tudják. Az önkormányzat sokat segít, és van most egy mecénás a klubnak, aki résztulajdont is vásárolt, Boros László, aki saját pénzéből magánemberként, lokálpatriotizmusból támogatja a klubot. Bízunk benne, hogy ez majd egyfajta stabilitást az hosszú távon.
1: Neki vannak elvárásai, hogy mondjuk hány éven belül kell egy osztályt lépni?
2: Nem fogalmazott meg ilyen elvárásokat, természetesen amikor tárgyaltunk, akkor az egymás közötti beszélgetésekbe elhangzott, de ezt a terhet nem teszi rá a játékosokra.
1: Ugye azért kiderült már a beszélgetésből, hogy te is régi motoros vagy a szakmában, és tavaly összeszámoltam, ha jól emlékszem, 16 olyan csapat volt az NB3-ban, a 4 csoportban, amelyik korábban megfordult az NB1-ben. Azért ez elég ritka dolog.
2: Hát igen, erről, ahogy az előbbi megszólalásomban is említettem, szerintem ez egy szomorú dolog, hogy megyeszékhelyek, ahol azért van 50-60-70-80-100 ezer lakos, hogy ott csak NB3-as csapatok vannak, és egyébként meg le a kalappal azok előtt, a kis települések előtt, ahol mecénások, cégek tudnak finanszírozni egy másodosztályú vagy elsőosztályú csapatot, de azt gondolom, hogy ez nincs feltétlen így jól, ő előttük tényleg le a kalappal, egyébként pedig azt gondolom, hogy Pécsre, vagy Szombathelyre, vagy Békéscsabára, Szolnokra, Kaposvárra jobban bejárnának az emberek vidékről, hogyha ott lenne egy komoly szintű csapat. De azt kell látni, hogy vidéken nagyon kevés gyerek van, annak ellenére, hogy a TAO pénzekkel ugye leigazoljuk a gyerekek jelentős részét, de egyre kevesebb iskolában van futball, egyre kevesebb falusi csapat van, egyre kevesebb járási megyei és osztályi csapat van. Most biztos, hogy mindenki a saját tapasztalati alapján tudja, egy Kaposváron régen megyei első osztályi csapatot 3-4-5, Pécsen 8-10, és így tovább. Most elmegyünk Kaposvártól 3 égtájba, 40-40 kilométert, egyetlen egy megyei első osztályi csapat sincs, ott nincs az iskolában foci, és onnan már nem is tudunk toborozni gyerekeket. Tehát vannak problémák, értelemszerűen ezt igyekszünk jelezni az illetékesek felé, de egyelőre még nem történt semmi, mert ezek a tiszta korosztályok, akik most kell, hogy játszanak a tehetségközponti meg az kiemelt akadémiákon, ezek ugye megkövetelik azt, hogy 16-17-18-19 éves korban is csak abban a korosztályban lévő gyerekek lehetnek, úgyhogy szerintem amikor mi fiatalok voltunk, akkor ugye nem volt ennyi lehetőség arra, hogy más sportágat üzzenek, vagy más szórakozási lehetőség, és akkor is csak serdülő 1-2-3 volt, és ifi 1-ifi 2-ifi 3, ott mindig volt 3 tehetséges 4 egy korosztályban, meg a másikban is, az már 8 gyerek, közepesen ügyes volt 3-3, akkor az már 12-13 gyerek, akik húzták egymást szakmailag, és az összes többi fiú pedig a lelkesedésével hozzátett az akkori csapatokhoz. Nekem ez a véleményem, nem biztos, hogy igazam van, de úgy gondolom, hogy a tapasztalatom az talán nincs messze a valóságtól.
1: Ugye Kaposváron labdarúgás mellett van kosárlabda, van röplabda, régi hagyományokra tekint vissza mind a 3 sportág. Milyen most ott a megosztás? Elfér ez a 3 csapat, akár a palettán, akár anyagilag?
2: Hát ez nem az én kompetenciám, hogy ezt eldöntsem. Ezt a városvezetés, a polgármester úr eldönti. Gyakorlatilag, hogy kit finanszíroz, mindegyik klubot finanszírozza az önkormányzata lehetőségeihez képest. Ezért köszönet jár érte. Azt gondolom, hogy talán a kosárlabda élvez most prioritást, ez az egyik. Ugye NB1-ben is van, eredményes is. Ugye a másik a röplabda, az pedig ugye nagyon sok 10-20 bajnoki cím, magyar kupa cím, tehát mindegyik öregbíti a Kaposvár hírnevét. Úgyhogy most pillanatnyilag mi vagyunk az a klub, akiknek hát föl kéne tornázni magunkat egyel magasabb szintre legalább.
1: Annyira már előre tekintettél azért, ha mondjuk ez sikerülne, hogy az NB2-ben is változtak a leosztások, a pénzügyi leosztások az MLS részéről, hogy azt meg tudnátok valósítani, tudnátok létezni?
2: Én azt gondolom, hogy igen, mert én nem engedtem elszaladni a béreket, NB3-ba se. Azt gondolom, hogy profi játékosok vannak, de van köztük 10, aki egyetemre jár, és ezt fontosnak tartom. Profi státuszuk van, ezzel ők védettek, de most már azért lassan élni is kéne nekik ezzel a profi státusszal, amellett, hogy tanulnak. Én azt gondolom, hogy egy reális bérkalkulációval, megfelelő támogatással igenis az NB2-t azt Kaposváron kell tudni finanszírozni.
1: Prukner Lászlóval rögtön folytatjuk, egy kapcsolás a kézilabda mérkőzésre, vezete már a Ferencváros Olasz Gergő.
3: Vezet a Ferencváros, 16 perc telt el a találkozóból, 8-6-ra megy a 9. kerületi együttes a Csesema Bukarest ellen a női kézilabda bajnokok ligája 4. fordulójában. Ugye 10 percnyi játékot követően 4-4 volt az állás, közben szerencsére egy pontatlan hosszú indítás a korábbi Magyarországon is kézilabdázó Hansentől. Szóval 10 percnyi játékot követően 4-4 volt az állás, ekkor Friss, a Bukarest balszélsője már 3 gólnál járt. Szerencsére ezt követően elkezdtek érkezni a Christensen védések a ferencvárosi kapuból, amelynek köszönhetően 7-4-re elhúzott a Ferencváros. Ekkor jött egy kiállítás is bukaresti részről, de ebből nem jött ki jól az FTC, hiszen gyakorlatilag a következő román támadásból egy magyar 2 perces kiállítás is született, amikor a 26-os számban játszó Malesteint küldték le a pályáról. Most 8-6 az állás, úgyhogy azóta felzárkozott a Bukarest, de Omoregi tesz róla, hogy ne záródjon össze az a bizonyos olló a két csapat között. Marad a 3 gól, tehát a különbség 16 perc és 55 másodperc játékot követően 9-6-ra vezet a Ferencváros a Bukarest ellen, mire viszont kimondom, sajnos 9-7-re módosul az állás. Hamarosan jövünk vissza, addig is a szó a stúdióé.
1: Köszönjük szépen, vendégünk továbbra is Prukner László, és már az előbb említettem, hogy beszélünk majd a válogatottról. Hát most sikerről tudunk beszámolni a tegnapi mérkőzést követően. Te hogyan vélekedsz erről a meccsről? Megvan az első győzelem a Nemzetek Ligájában.
2: Hát innen kívülről nem szeretnék okos tojást játszani, mert nem is illik. Fontos volt a győzelem a csapat önbizalma szempontjából. Én azt látom kívülről, külső szemlélőként, hogy egy átalakított keret van, és az a csapat, aki az elmúlt pár évben, visszamenőleg pár évben viszonylag sikeres volt, akár a Nemzetek Ligájában, akár a Európa-bajnoki selejtezőn, annak a 3/4 része, vagy 2/3 gyakorlatilag kicserélődött, és ezek a fiúk most játszanak először egymással, és hát ez azért látszik a csapatjátékon. Értelemszerűen úgy, hogy a Sallai is például, vagy a Varga Barnabás, akik a Szoboszlai mellett meghatározó személyiségei ennek az öltözőnek, az ő hiányuk az nem csak a pályán látszik, hanem azt gondolom, hogy a csapat kohézióban is látszik, és hát meg kell találni a kapitány úrnak azt az öltözőt, aki megint pozitívan áll hozzá úgy a dolgokhoz, hogy újra sikeres akar lenni. Sok fiatal van, látszik a rutintalanság elsősorban a pályán, tehát nem nagyon van olyan most a középpályán, aki mondjuk a kapitány gondolatait tovább tudja vinni, hogy a Szoboszlai annyi mindent magára vállal, ami szerintem fölösleges, de még egyszer mondom, hogy ez csak az én magánvéleményem.
1: Már mit értesz ez alatt, hogy...
2: Hát, hogy olyan hátra megy elkérni a labdát. Ugye ebből korábban kaptunk gólt is a portugálok ellen, de most nem is ez a lényeg, hanem onnan mélységi irányított akar játszani, holott ő egyik leggólerősebb, neki távoli lövései, zicserpasszai meghatározóak a magyar futball szempontjából, vagy a magyar csapat szempontjából. Úgyhogy én most egy ilyen átmeneti időszaknak látom ezt a mostani pármérkőzést.
1: Persze szegény ember vízzel fölözi, és tényleg azért összejöttek itt különböző sérülések, betegség, minden sújtotta itt a csapatot, és hát voltak azért elégedetlenkedő hangok az első két mérkőzés után, és Marco Rossi is kiemelte, hogy ugye Telkiben találkozott Csányi Sándorral, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökével, aki megerősítette pozíciójában, te, mint aki ennyi meccset ültél már kispadon. Ez mit jelent ilyenkor egy szövetségi kapitánynak?
2: Hát nem voltam szövetségi kapitány sose. Az az igazság, hogy egy picit a nyilatkozatai alapján elbizonytalanni láttam a kapitány urat. Én abszolút jó véleménnyel vagyok róla. Amikor néha találkoztunk, akkor szerintem normális edzői nexus alakult ki, tehát én egy picit elbizonytalanulni láttam, és ő is egyre nehezebben viseli a kritikát, mert hát sok munkát tett bele ebbe a magyar válogatottba az elmúlt, talán most már 10 év, ugye? Körülbelül van 8, nem is tudom pontosan. És hát nehezen viseli ezt a dolgot. Most talán ez a győzelem ismét hitet ad neki, úgyhogy megint építkeznie kell, és ahogy az ember fölöttelnek múlnak az évek, egyre nehezebben kezeli az új generációkat. Én szerintem neki ezzel is van azért problémája, mint ahogy nekem is lenne, meg van is, mert egyre nehezebben érti meg az ember ezt az új informatikai világban felnövő generációt.
1: Ezt tapasztalod az egyetemen is?
2: Igen. Ezzel foglalkozunk is sokat, hogy a mozgástanulás szempontjából milyen szerepe van annak, hogy a mostani generációk hogyan szocializálódnak, elsősorban pedagógiai szempontból, hogyan lehet ezeket a generációkat megközelíteni, meg az iskolában hogyan lehet majd a hallgatóknak, meg a fiatal edzők kollégáknak a gyerekeket motiválni, mert azért elképesztő történeteket tudnának mesélni az egyes klubokban lévő szakmai igazgatók, edzők, így én is.
1: Még erre visszatérünk, de azért megnéztem, hogy Marco Rossi ugye 2018. június 19-én lett a magyar válogatott szövetségi kapitánya, és az első meccsét szeptember 8-án 2018-ban játszotta, és akkor kikaptunk Finnországtól 1-0-ra, és Timo Pukki volt a gólszerző a finneknek, hogy pontosak
2: legyünk. Statisztikailag nem vagyok jó.
1: Én is megnéztem azért a biztonság kedvéért, nagy tévedjünk. Viszont visszatérve a válogatottra, és ugye említetted Szoboszlai Dominikot, hát most a tegnapi mérkőzés után azért a nemzetközi sajtóban is már ilyen cikkeket is olvashattunk, hogy Zidánhoz hasonlították a játékát, hogy most mindig előre tört, mindig előre próbált passzolni, de azért ez nem minden meccsen lehet, vagy van így.
2: Hát az előző meccseken nem volt szerintem, akkor kapott is negatív kritikát emiatt. Most ezen a meccsen azt a szerepkört, vagy azt a feladatot töltötte be, amiben ő nagyon jó. És hát én ezért is próbáltam azt mondani, hogy nem tud ő sem többet fölvállalni, mint amire kapacitása van, és a kapacitását pedig az előre való játékban, a csapat középső és támadó harmadban lévő irányítására kell, hogy fordítsa, akkor talán egy egységet fogunk tudni kialakítani, és akkor lesz egy játékban egy egyensúly, és akkor azt gondolom, hogy megint a fiatalok, ha hozzászoknak ezeknek a mérkőzéseknek az iromához, a rájuk nehezedő nyomáshoz, akkor megint lehet majd egy eredményesebb csapatunk.
1: Viszont most így, hogy kiesett Varga Barnabás, Sallai is, ugye, azért az látszódik, hogy center poszton nem állunk túl jól, mert választási lehetőség is alig van.
2: Olyan helyzetbe hozol, hogy igazából én azt látom, hogy ugye még a Szalai óta ez a fajta center játék, szélső játék beadásra, fél területekbe érkező játék vált dominánsá. Akkor is azért voltak olyan csatárok a Szalai idejében, mint például Nikolic, vagy a német, akikből esetleg alternatívaként lehetett volna két csatáros játékot is fölépíteni. A kapitány emellett tette le a voksát 18 óta, hogy van egy meghatározó center, meg hát ezek is voltak valószínűleg a lehetőségei, vagy meghatározó center, és amikor ez nem áll rendelkezésre, akkor én egy picit úgy látom, hogy elbizonytalanodik a csapat, mert nem nincsenek meg azok a mozgások, amik esetleg egy másfajta játékfelfogás, játékgondolkodást meg lehetne valósítani. Tehát most nincs benne a csapatban ez, azt gondolom.
1: Azért úgy érzem, hogy azt mondod, hogy akkor lehet egy igazi center nélkül is jó játékot kialakítani?
2: Én azt gondolom, hogy nem én mondom, hanem ugye sokféle játékfelfogás és játékstílus van, sokféle módon meg lehet bontani az ellenfeleket, ez is egy módja. Én csak mindig saját magamból indulok ki, nekem a lehetőségeimben nem volt soha ilyen kimondott erős center, mint amilyen a Szalai vagy a Varga Barnabás. Nekem mindig az én kis csapataimban mindig olyan csatárok voltak, mint a Sembri, vagy a Marek Heinz, vagy a Libán Abdi, a Fradiba, a Kaposváron az Alves, Nikolic, vagy az Olá Lóri, tehát ezek más típusú játékosok voltak, tehát úgy is lehet csapatot építeni, meg természetesen így is, hogy a válogatott évek óta építkezik.
1: Fruckner László továbbra is a vendégünk, és itt a középpályásokat azért említettem az imént, mielőtt kikapcsoltunk volna Érdre, hogy ugye vannak olyan középpályásaink, akik új csapathoz mentek, kevesebbet játszanak, vagy nem játszanak, tehát azért van mindenféle leosztás, de olyan stabil játékunk talán nincs most ott a középpályás játékosok között, mint korábban.
2: Hát ahogy beszéltünk is róla, egy átalakuló fiatal csapat van kibontakozóban, igenis kell a játék lehetőség, ugye hozzá kell szokni a külföldi bajnokságokhoz. Nekem egy picit meglepetés volt, hogy a játékos ügynökök ilyen ügyesen dolgoztak, hogy ennyi játékosra volt igény a külföldi piacon. De én azt gondolom, ez hosszú távon eredményt fog hozni. Tehát ha most ebből a Nemzetek Ligájából talán ki tudnánk úgy jönni, hogy legalább lehetőség közelében lennénk a fellépéshez, akkor és ezek a fiatal játékosok, akik külföldi klubokba tudtak szerződni, a Tóth Alexékre gondoltál, gondolom te is, akkor ők ezzel a fél év alatt, egy év alatt megszerzik azt a rutint, amivel megint egy stabil öltöző és kiszámítható játék következhet.
1: Persze, hát ezért a védelemben is vannak korosztályos változások is.
2: Hát ez régen is így volt, és akkor amikor ezek a változások bekövetkeznek egy öltözőbe, ott mindig átalakul a kommunikáció, átalakulnak az erőviszonyok, átalakulnak az együttműködések az öltözőn belül, mások veszik át a vezető szerepet, és ez óhatatlanul is megjelenik a pályán. Tehát azt gondolom, hogy nem elképzelhető az, hogy egy átalakuló öltözőben lévő erőviszonyok azok ne jelenjenek meg a pályán. És azt gondolom, hogy a védelemben is ugye a Willy Orbán személye az ugye még stabil, az ő is már talán 8 éve.
1: De addig a jó nekünk, amíg van.
2: Igen, tehát 8 éve ott van, és akkor mellette ugye keresi a kapitány, ki az egy belső védő, vagy két belső védő, hogyha három védővel játszik. Most az átalakulás, hogy három védőzünk, négy védőzünk, ez is azt gondolom, hogy egyfajta döntés kérdése lesz.
1: Kerkez Milos viszont megszerezte az első gólját ezen a mérkőzésen a válogatottban, végül is ez kiderült, hogy győztes gól is lett, úgyhogy most bizonyított sokaknak, mert azért mindig olyan vegyesen ítélik meg őt, még őről mondj valamit nekünk, mielőtt visszakapcsolnánk a kézilabdára.
2: Tehát az ő megítélése a Liverpoolban is sem mindig egyforma. Őnek egy érdekes játékstílusa van, talán védekezésben gyengébb, de a fölmenetel lépései, a játékba való bekapcsolódása az azt gondolom, hogy az mindenképpen erőssége, és hogyha ezt meg lehet oldani, hogy, hogy őt lebiztosítsák úgy, hogy ő fölment, belépett a játékba félterületre szélen, és őt le tudják biztosítani, akkor az, hogy picit gyengébben védekezik, akkor az megoldható, de nagyon sokat hozzá tud tenni plusz emberként, mélységből feljövő szabad emberként a támadó játékunkhoz. Ez régi futballban is volt így. Hadd mondjak egy nagyon rövid példát, megadatott nekem, hogy az Ancelottinál, a Milánnál voltam szakmai gyakorlaton, annak idején 2005-ben prolicenszesként, 4-be jött be, és ott is úgy volt, hogy felemásan szervezte az Ancelotti a csapatot, mert a Cafut azt fölengedte azon az oldalon, és ott azt az oldalt lebiztosították, a másik oldalon egy Kaladze nevű baloldali védő volt, és őt pedig nem engedte el, és akkor a Nesta, a Maldini meg a Kaladze maradt a támadásba, de a Cafu az ment föl ugyanígy, mint ahogy a Kerkez Milos, de szerintem nem sánt itt a példa, de én remélem, hogy ez elfogadható.
1: Kerkezről még annyit ugye, hogy most ő nem fog játszani visszavágón, úgy mondom visszavágón, mert ugye a negyedik mérkőzésünk Ukrajna ellen lesz majd itt a Felvidéken, és hát azért őt értékfenyegetések rákerült egy bizonyos halállistára, hát azért az elég meglepő dolog az édesapjával együtt egyébként.
2: Hát ezt megmondom őszintén, hogy ezt csak felületesen olvastam. Nem szeretnék ebbe belemenni, mert az én gondolkodásom, felfogásom azt gondolom most nem lenne túlságosan népszerű ebbe a témába, de alapvetően az agressziónak ezt a formáját, ezt én nagyon nehezen kezelem.
1: A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégünk pedig Prukner László. Sok mindenről beszélgettünk már, a labdarúgásról, miközben itt a kézlabda mérkőzést is követtük, és a válogatottnál eljutottunk egy középpályáig, a védelemig, a csatársról is beszéltünk, de hát azért itt van még, hogy egy csapatösszeállítás kezdődik, hogy szokták mondani, hogy védj egy jó kapust. Most nekünk Tóth Balázs szemében, én úgy gondolom, megvan ez a jó kapusunk.
2: Igen, az elmúlt időszakban ugye vagy a Tóth Balázs védett, vagy a Dibusz. Ugye két különböző típusú kapusról van szó. Azt gondolom, hogyha Balázs így megkapja a lehetőséget, akkor ezt a Dénes is tolerálja, mert vannak olyan előnyei, ami az angol bajnokságból, vagy a másodosztályból adódik, hogy nagyon sok beadás, nagyon jó ütemérzéke van, ritmusérzéke van, nagyon jól jön ki, és ez azt gondolom, hogy kell, hogy segítse a védelmünket, amely védelem azért nem a legmagasabb az európai piacon, úgyhogy az ő magabiztossága kell, hogy segítse a védekező játékunkat majd.
1: Ugye említettem már, hogy megvolt ez az első győzelmünk, ami nem volt könnyű, de hát rosszul indult ez a Nemzetek Ligája számunkra. Hát nem tudom, én olvastam, hallottam olyan véleményeket az ismerősi társaságomban is, hogy ez az ukrán csapat gyenge volt, mégsem tudtunk nyerni. Te milyennek láttad azt az ukránok elleni mérkőzést?
2: Nem volt kellő hit abban, hogy ezt a csapatot mi uralni tudjuk a játékon, a pályán, és ez azt gondolom, hogy rányomta a bélyegét az egész mérkőzésre, tehát nem tudtuk rájuk erőltetni az akaratunkat. Nem mondom egy fél percig sem, hogy nem akartunk, de ahhoz, hogy egy ilyen csapatot, amiben azért van egy-két jó játékos, mi magunk alá tudjunk gyűrni, ott egy nagyon határozott játéknak, nagyon határozott elképzelésnek kell lenni a pályán. Vagy már lehet, hogy azt mondom, hogy a játékos királyjáróba is, hogy itt ma mi ezt a meccset mindenképpen be akarjuk darálni, meg akarjuk nyerni, teljesen mindegy, hogy az ukrán csapatba kik és hogyan játszanak, mert összességében azt hiszem, hogy nem jobb csapat az ukrán, mint a miénk, de ezt a fajta hitet, ezt nem éreztem a csapaton.
1: Igen, itt sokat beszélgettünk a Nemzeti Sportkörben is, arról mondták kollégák, hogy hát az ukránokat mindenképpen le kell győznünk. Én nem voltam benne ilyen biztos, megmondom őszintén, mert a játékos alapványuk jó, és hát mindig nehéz egy első mérkőzés volt, nekünk is sok hiányzónk, de azért benne volt ez, hogy kikaphatunk, nem?
2: A mérkőzésnek voltak olyan periódusai, amikor ugye nyerhettünk is volna, tehát ez is, ahogy szokták mondani, közhelyesen egy gólos meccs volt, és voltak nekünk is lehetőségeink, helyzeteink, mert akkor lehet, hogy másképpen alakult volna, de voltak főleg a második félidőben olyan periódusok, amikor el tudták dugni a labdát, tehát nagyon komoly labdabirtoklást produkáltak. Én azt hiszem, hogy azzal, hogy meg tudták szerezni a vezetést, ez nekik egy olyan pozíciót biztosított, amiben idegenben szerintem megnyugodtak, és ez ennek volt köszönhető, hogy a második félidőben ugye fárasztottak bennünket, most idézőjelbe értem, és viszonylag stabilan tartották a labdát, és nekünk ugye viszont ahhoz, hogy egyenlítsünk, vagy megfordítsuk a mérkőzést, mindenképpen ritmust kellett volna váltanunk, és ezt ők elég jól lelassították, ezt a ritmusváltási lehetőséget.
1: Persze, én is úgy voltam vele, hogy nem rosszak az ukránok, de azért ez a tegnapi nagy fiaskójuk, hogy kikaptak 3-0-ra az északírektől, azért ez egy kicsit megváltoztatta a véleményemet, meg talán a magyar meccsre rálátásomat is. Te hogy látod?
2: Nekem az északírek azok meglepetés, tehát most már Írország, Észak-Írország, úgy látom, hogy nekünk teljesen mindegy ilyen szempontból, ezt elnézést kérek ezért, de ez nekem abszolút meglepetés volt, ott is egy ilyen kiki meccset vártam. Nehéz lehet az ukránoknak abból a szempontból, hogy ugye folyamatosan mindig mennek, valóban nincs igazából hazai közönségük, de azért azt gondolom, hogy a közönség, aki meg támogatja őket, ők meg azért kihasználják ezt a helyzetet, ami van a világban vagy Európában, de én nagyon bízom benne, hogy a felvidéken lesz a mérkőzés, hogy azért a felvidéki honfitársak azok majd mellénk fognak
1: állni. Visszatudunk ott esetleg vágni, úgy gondolod?
2: Igen, hogy mellénk fognak állni, és innen kilátogató magyar szurkolók és a felvidéki magyarok átsegítik a csapatot ezen a nehézségen, hogy határozott módon rá tudjuk erőltetni az akaratunkat az ukránokra.
1: Viszont akkor így most felértékelődik az északírek elleni döntetlenünk idegenben, mert ugye két meccset nyertek idegenben az északírek, még gólt sem kaptak ebben a sorozatban, nyertek ugye Grúzia ellen, illetve nyertek most Ukrajna ellen, velünk volt egy 0-0, hát az egy feledhető 0-0 volt.
2: Hát egyetértek azzal, hogy azt mondtad, hogy feledhető volt. Kevés olyan momentum volt mind a két részről, ami abban az irányban mutat, hogy valamelyik csapat is komoly szinten nagy energiákat fektetett abba, hogy megnyerje a meccset. Ugye őnekik kellett volna kezdeményezni, otthon voltak, ha meghozzák azt a meccset, akkor ugye már nagyon kedvező helyzetbe lettek volna, mert ugye nem lehetett erre számítani, hogy az ukránokat ők ilyen simán legyőzik, úgyhogy mi pedig még mindig azt, amiről az első részében ennek a műsornak beszélgettünk, hogy sok olyan játékos van, aki egyszer, kétszer, háromszoros válogatott, és a pályán is még nincsen meg az összhang, az a tervszerűség, amivel, vagy egymás gondolatainak az ismerete, amivel ezeket a kiki meccseket a magunk javára tudjuk fordítani.
1: Viszont azt is láthatjuk, hogy nem csak a mi csoportunkban van ilyen meglepetés, hogy mondjuk az északírek vezetnek, hanem szétnézünk a többi csoportban, nem akarok kiragadni külön válogatott neveket, de azért Törökország szereplése, ugye érintettek voltunk benne az osztályozón, hát az meglepetés, hogy ilyen gyengén muzsikál a török gárda, de az is mondjuk, hogy a románok kapnak egy 6-ost a Lengyelországtól.
2: Igen, hát ott azért a kiállítás az megpecsételte a sorsukat, de ugye majdnem minden meccsüket elveszítették. Megmondom őszintén,

0: az olaszokkal, és ez érthetetlen, mert azért mi pedig nem tudtunk nagyon fogást találni akkor rajtuk, tehát ekkora változás, meg azt gondolom, hogy játékos állományban ott sem következett be, hogy ilyen kudarcos legyen ez a Nemzetek Ligája sorozatuk nekik. De ugye, ha bármelyik másik csoportról beszélünk, mindenhol vannak meglepetés eredmények. Azt gondolom, hogy a világbajnokság után átalakuló csapatok vannak, próbálkoznak, új szövetségi kapitányok vannak, új formációkat próbálnak ki, adnak több fiatalnak lehetőséget, franciákatnál is lehet látni, németeknél is lehet látni, angoloknál is lehet látni, tehát ezt minden, szerintem minden szövetség egyfajta próbálkozásnak, vagy új csapat kialakítására szánja ezt az időt, az ugye egy új lebonyolítás, hogy ilyen sűrűn játszanak a játékosok, ez nagyon sok érdekességet hoz, azt gondolom, a szurkoló számára is, mert nincs idő nagyon szomorkodni, nincs idő nagyon örülni, mert jön a következő meccs 72 órán belül, és ez komoly terhelés a játékosoknak is, nekik is egy új kívás, minden egyes csapatot működtető szakmai stábnak is egy óriási kívás, hatalmas tapasztalat, hogy azokat a méréseket, vagy azokat az adatokat, amik ezeken a mérkőzéseken be tudnak gyűjteni, azt gondolom, hogy hosszú távon akár az Európa bajnokságokon, világbajnokságokon, vagy akár ugye a bajnokok ligájában különböző csoportkörökben nagyon jól fogják tudni hasznosítani.
1: Egyébként te ezt jónak tartod, ezt a rendezést, hogy négy meccs van így közel egymáshoz?
0: Nekem furcsa volt, de alapvetően ugye többi sportágban ez teljesen normális, a kézilabda világbajnokságon, a kosárba, mindenhol, hogy 48-72 órán belül meccseket játszanak, úgyhogy ez szerintem nekem ezért érdekes, hogy nincs idő sokat szomorkodni, nincs idő sokat örülni, hanem jön a következő, és arra fókuszálni kell a szurkolónak is, de elsősorban a csapatoknak.
1: Van még egy csapat, amelyik mellett nem szeretnék elmenni szó nélkül. Azt azért nem gondoltam volna, hogy három meccs után a második csoportot Görögország vezeti, Hollandia, Németország és Szerbia előtt. Hát azért olyan csapatok, hogy bármelyik lehetne első, de nem biztos, hogy a görögökre tippelnénk.
0: Hát nekem is meglepetés. Alapvetően, hogy egyszer ilyen meglepetést már mi is okoztunk az A csoportba, tehát ez valami hasonlót gondolom.
1: Az jobban tetszett.
0: Igen, ez valami hasonlót élnek át most a görögök is. Én nem érzem azt, hogy a görög futball ekkorát fejlődött, de el kell ismerni, hogy csapatként nagyon jól funkcionálnak. És ugye a németeknél talán folyamatosan pörgetik a keretet, ugye a Klopp is keresi azokat a játékosokat, akikre az ő gondolkodásmódja mentén majd számíthat hosszú távon. A hollandoknál ugye egy spanyol edzővel nincsenek távol egymástól gondolatok.
1: Xavival, igen,
0: tehát hogy nincsenek távol egymástól ugye a gondolatok, mert valamikor a 70-es években egy Rinus Michel, meg egy Johan Cruyff nevű úriemberek tették a Barcelonát a mostani gondolkodás mentén nagyjá, úgyhogy most egy kicsit visszafelé a Xavi megpróbál egy új lendületet adni a holland futballnak, ez még most talán nem sikerült minden egyes szempontból.
1: És az új szövetségi kapitányok hogy muzsikálnak? Németeknél, olaszoknál, ott visszajön a foci, ugye nem voltak VB-n, franciáknál Zidane.
0: Alapvetően ugye az olaszok egy érdekes dolog, mert van nekem kapcsolatom Olaszországba, és ők most panaszkodnak, hogy a 2010-es években az olasz bajnokságban játszó játékosoknak a 65-70%-a az olasz volt, ma pedig a 60-65%-a külföldi. És hogy egyre kevesebb olasz gyerek akar futballozni, és ez talán igazolja is azt, hogy az olasz válogatott évek óta nem tud kiemelkedő eredményt elérni, és ha a játékokat nézem, akár csak a tegnapit is, szóval kevés ötlet van benne, inkább a defenzív játékra helyezik a hangsúlyt. Aztán a Zidánnal kapcsolatban ugye ő most egy jó pár évet azért rápihent erre a dologra. szerintem a Reálban is mind

0: Igaz volt, hogy a körülötte lévő szakemberek azok fölkészítették a csapatot sok tekintetben, de az ő tudása, rutinja, a játéklátása, a játékértése, illetve az a tekintély, amivel ő bír, az őt mindig hozzásegítette a sikerekhez. A Klopp pedig ugye mindig is a munkába itt a Liverpoolba is. Hát ugye amikor nyerték a Bajnokok Ligáját, akkor gyakorlatilag olyan pressinget játszott az a Liverpool-al, hogy szét is égette a játékosokat gyakorlatilag. A Szála volt az, aki talán hosszabb távon ott tudott maradni, az összes többi játékos abban a nagyon intenzív letámadó játékban egy kis túlzásra elégett és szétégett, úgyhogy most szerintem keresi azokat a fiatalokat, akiket ő majd fanatizálni tud, mint ahogy ezt tette eddig is a korábbi klubjainál.
1: Két válogatottról még gyorsan esünk szót, az egyik a spanyol csapat, úgy látszik, hogy tovább tart az a remek forma, amit a világbajnokságon is láthattunk. Aztán beszéljünk a portugálokról, mert úgy tűnik, hogy Cristiano Ronaldo befejezte. Mármint a válogatottban.
0: Hát, ahogy a spanyolok a világbajnokság után megmaradtak egy egységes csapatnak, egy egységes csapatként. Abszolút képviselik azt a játékgondolkodást, játékfilozófiát, amit most már 15-20 éve kialakítottak, és képviselnek. Most megint összejött egy szerencsés generáció, akik segítik egymást, ahol a sztárok, akik sztárjátékosnak számítanak, azok nagyon fiatalok. Nagyon fiatalok, tehát nincsenek sztár alűrjeik, hanem beillesztették őket a csapatba. Aztán ugye az is fontos, hogy a csapatnak egy jelentős része barcelonás játékos, és azért a Barcelonában van egyfajta átalakulás. Én ugye 2018-ban szerveztem itt Magyarországon egy Barcelona konferenciát, ahol a Joan Villabos meg a Carlos Resák is vendég volt, a Kocsisnak a fia is, és akkor ugye elmesélték a La Masiának a játékos képző filozófiáját. Ebben azért van már valamennyi változás, és ezt jól bizonyítja azt is, hogy egy német gondolkodású edzőt választottak oda a Barcelonához, aki azt a játékgondolkodást, játékfilozófiát, ami tradicionálisan jellemezte a spanyol futballt, nagyjából megtartott, de sokkal progresszívebbé, sokkal intenzívebbé, sokkal gyorsabbá tette, és ez látszik a Barcelona játékosain, és ezen keresztül látszik a spanyol válogatottan is.
1: És akkor még ehetsünk szót Cristiano Ronaldóról, ugye egy korszakos egyéniség, befejezte már a világbajnokság után Messi személyében, és Jorge Jesus pedig nem állította a csapatba Ronaldót, és ő távozott. És nagyon elgondolkodtál.
0: Hát azért, mert azt mondjam, azon gondolkodtam, hogy most érzelmi oldalról közelítsem meg ezt a dolgot, vagy edzői oldalról. Értelemszerűen talán az egyik legkomolyabb edzői feladat az, hogy az ikonokat hogyan kezeli az emberi klub ikonjait, hogyan vezeti ki a csapatból, amikor már úgy néz ki, hogy nem tudnak segíteni. Én mégis azt gondolom, hogy én megéltem hasonló dolgokat. Nem akarok felhozakodni példák, játékosként is megéltem, hogy bántak velem adott esetben, mikor már lefelé szállóágba voltam, mert sose voltam fönn, de lefelé szállóágba voltam, és tudom azt is, hogy mondjuk a Kaposváron vagy a Fradinál is, amikor valaki olyan játékos, aki nem szeretném megnevezni, mert nagyon népszerű játékos, akkor a szurkolók hogyan viszonyultak ehhez a dologhoz. Tehát azért mondom, pedagógiai az egyik legnehezebb feladat. Én biztos vagyok, hogy kommunikációs probléma volt. Annyira profilnak tartom azért a Cristiano Ronaldot, hogy ha nincs ez a kommunikációs probléma, amit lehet hallani, vagy lehetett olvasni, akkor azért ezt nem teszi meg, viszont azért ő nagyon komoly ego, és azt gondolom, hogy ez nagyon mélyen érintette az önbecsülését, ez a döntés.
1: Hát köszönjük szépen, akkor mi meg várjuk bizakodva, hogy hétfőn esetleg Ukrajnának a felvidéken vissza tudunk vágni, és a csoportban még jobb pozícióban kerülünk.
0: Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatók, Prukner László volt a vendégünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újratöltve című magazin műsor 16. részét hallják. A következő percekben egy kivételes teniszező tehetség Szeles Mónika életével foglalkozunk. A magyar származású sportolónő az 1990-es évek egyik meghatározó alakja volt, ám egy ürültette néhány másodperc alatt mindent megváltoztatott. Tartsanak velünk! április 30. A sporttörténelem egyik fekete napja. Azon az emlékezetes pénteken ide haza és a világban számos sportesemény zajlott. Hogy csak néhányat említsünk, Németország a jégkorong világbajnokságnak, Athéna cságáncsozók Európa bajnokságának adott otthont, idehaza pedig a Davis kupa csapatunk Anglia ellen játszott a Margit szigeten. S ha már tenisz, Hamburgra is érdemes volt figyelni, aznap ugyanis a női tenisztorna negyed döntőire került sor. Az egyik párosításban az aktuális világelső, a mindössze 19 éves Szeles Mónika, a bolgár Magdalena Malejeva ellen lépett pályára. Szeles az első megnyert játszma után a másodikban 4-3-ra vezetett. A két teniszező a szokott módon leült a térfélcsere idejére, majd egy férfi felállt a nézőtéren, néhány lépést tett a pálya felé, elővett egy kést, és hátba szúrta Szeles Mónikát. Az egész néhány másodperc alatt történt. A támadó nem pénzt akart, nem politikai indíték vezérelte, és saját bevallása szerint megölni sem akarta a világelsőt. Egyetlen célja volt, hogy Szeles Mónika ne tudjon teniszezni, és kedvence Steffi Graf kerüljön a világranglista élére. A penge csak néhány centiméter mélyen hatolt Szeles hátába, mégis örökre megváltoztatta az életét, két nagy bajnok rivalizálását, és talán a női tenisz történetét is. Most felidézzük azt a tragikus hamburgi péntek estét, és annak utóéletét.
3: Megyek, amíg megyek most pont, így jó minden perc, sors fordító.
2: Az 1980-as évek második felében, amikor Szeles Mónika nevével még csak ismerkedett a teniszvilág, Temesvári Andrea már elismert, befutott játékosnak számított. Párosban 1986-ban Martina Navratilova oldalán megnyerte a Roland Garrost, 1990-ben a holland Brenda Schulzzel elődöntős volt az Australian Openen, míg egyesben 1983-ban a Roland Garroson, 1984-ben pedig Wimbledonba jutott el a nyolcad döntőig. Temesvári Andrea magazinunknak felidézte, hogyan ismerkedett meg Szeles Mónikával.
4: Amikor ő még csak 9 éves volt, 9-10 éves, talán lehet, hogy 9 és fél, edzettem a Boliterinél, a center pályán, és a Nikka pályán volt, és kiment egy pár perc, mondta, hogy van egy valaki, akit fogadni kell, mindjárt jön. És visszajön hihetetlen extázisba, hogy feltétlenül most egy percre rohanjak le vele a pályáról, mert valamit valakiknek be akar mutatni. Na mondom, úristen, mi történt? És megérkezett a Szeles család, akik ugye magyarul beszéltek. Hát tudjuk nagyon jó, hogy ő a magyar nyelvet folyékonyan beszéli, és azt is beszélték otthon, és bemutatott nekik, és mondta, hogy hát nem nagyon beszélnek angolul, hogy ő kicsoda, és hogy innentől kezdve itt lesznek egy jó darabig, és hogy tudnék-e én segíteni nekik, meg neki ugye a pályán, játszanék-e vele egy párszor. Úgyhogy nagyon röviden, elég régóta ismerem Mónikát, és volt tapasztalatom átélni vele egy pár edzést kicsi korába, utána, amikor én megsérültem, az a periódus kimaradt, ő akkor kezdett el nagyon-nagyon sikeressé válni, és bejött a legjobbak közé. Ami nagyon meglepett és nagyon nehéz volt ellene, ugye, hogy ő két kézzel ütött mind a két oldalról, és hihetetlen gyorsan teniszezett, és nagyon felszálló ágba. Tehát nekem ez akkor nagyon meglepett. Nem az, hogy így, hanem hogy milyen volt ellene ezt a gyorsaságot felvenni, úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy ez olyan furcsa volt, mert addig nem játszottam olyan ellen, aki két kézzel üt mind a két oldalról. Tehát van egy tenyeresed, van egy fonákod, vagy egy egykezes vonágot, tehát abszolút ez volt a rutin. Emellett amúgy meg Mónikával jóba voltam, meg a családom is, tehát a szüleim, meg az ő szülei nagyon sokat. Mindig, ami versenyen voltunk, akkor mindig együtt voltak természetesen. Valahogy úgy ez úgy természetes volt, de az elején azért nem, ahogy mindig is volt, abba a kis társadalomba, szűk társadalomba, cirkuszba, ahogy mondanák, azért van, akit befogadnak, van, akit kicsit kevésbé, van, akit meg kénytelenek az eredményei után befogadni. Úgyhogy ő azért az elején ő is egy kicsit zárkozottabb volt, aztán már kicsit jobban kinyílt, és hát ahogy elkezdte megverni a legjobbakat, azért azt gondolom, hogy ott nem kellett nagyon miről beszélni.
2: Szeles Mónika a világ teniszsportjának egyik legnagyobb csillaga volt 1993-ban. 19 éves kora ellenére már 8 Grand Slam torna győzelmet jegyzett. Az előző két esztendőben 144 győzelem mellett mindössze 11 vereséget szenvedett. 8 Grand Slam tornából 7-et megnyert. 1993. januárjában az Australian Open döntőjében pedig éppen Steffi Graffot győzte le. Kettőjük rivalizálásának kezdetéről a jelenleg Japánban élő tenisztörténész Ruszanov András beszélt.
5: Graf dominált, ő kezdte, az ő vele kezdődött a dominancia, ő vette át a stafétabotot a nagy elődöktől, Martinától, Martina Navratilovától és Chris Evertől. Majdnem azt lehet mondani, hogy borítékolni lehetett, hogy ő itt nagyon sokáig veretlen marad, és a csúcson az élen fog végezni, akár évtizedekig is. De feltűnt egy azt mondom, egy ilyen 50 évben egy ilyen tehetség, mint a Szeles Mónika, aki zsenge korát 13 évesen, 14 évesen már olyan eredményeket produkált, és annyira feltűnően imponálóan játszott, hogy mindenki erre a csatára várt kettejükre, amikor felér a csúcsra Mónika, és ez meg is történt, ez ugye 1990-ben a francia bajnokságon a Roland Garroson csúcsosodott ki, amikor Mónika élet első Grand Slam döntőjét játszotta, és hát rögtön megverte az akkori világ első Steffi Graffot, ami nagy meghökkenést keltett, hiszen Graf Roland Garroson is ugye nem csak Wimbledonban és a többi Grand Slam pályán dominált, tehát nem csak kemény pályán és füvön, hanem a salakon is verhetetlennek tűnt egészen eddig a pillanatig, és hát nem azt mondom, hogy simán, hogy az első szett akkor rövidítés volt, tehát mégis két szettben felülmúlt a Graffot, ezzel adta az első elét, de igazából az ezt követő időszak, egészen ugye most mehetünk az ötért merényletig, ugye 93 áprilisáig. Tehát első hat Grand Slam tornáját valaki megnyeri, az eléggé párját ritkító mutatvány, tehát igazából azt lehet mondani, ezt nem csak talán két szettet veszített a döntőben a hat Grand Slam tornája során, a hat Grand Slam döntője során Mónika, és hát között azért ugye a francia, az ausztrál bajnokságok és a US Open-t is behúzta. Egyidejűleg mai napig ő tartja ugye ez egyik rekordot, hogy a három ausztrál bajnokságon és három francia bajnokságon egyidejűleg címvédő volt, tehát ez ami elképesztő rekord.
2: Szeles Mónika üstökösként robbant be, de hogy mi volt a titka, miért tartották akkoriban a legnagyobb tehetségnek, arról a Magyar Rádióban akkoriban a sportág eseményéről rendszeresen beszámoló Siklós Eriket kérdeztük.
6: Az az alapvonal játék, emlékszem, elkezdte sorban nyerni a Grand Slameket, és mindig forszírozták, hogy hát mikor mész már be a hálóhoz. Ugye főleg a 90-es években, akkor azért még inkább elvárták egy menő, egy top 10-es, top 5-ös világ első teniszezőtől, hogy a játékának legyen része a röpte is, vagy az, hogy bemegy a hálóhoz. Szeles Mónika körülbelül úgy kezelte a hálót, mint hogyha az egy ilyen tűzvonal lenne, és akkor a tűz közelében nem megyünk. És viszont az alapvonalról meg olyan sebes és olyan dinamikával és gyorsasággal tudott teniszezni, hogy nem lehetett mit kezdeni, nem lehetett kikezdeni se a tenyeres, se a fonák oldalról, és valami olyan mentális ereje volt, olyan versenyzői adottságai, hogy ott volt az egyik oldalon Steffi Graf, aki biztos, hogy atletikusság szempontjából sokkal erősebb volt, sokkal jobb sportolói alkat volt, mint Szeles Mónika, de Szeles Mónika az anticipációs készségével, hogy olvasta a játékot, és ezzel a nagyon egyszerűen fogalmazva leegyszerűsített tenisszel, hogy csak az volt az ő tenisz, hogy egyel többször üssen vissza a labdát, mint az ellenfelem, ezzel tudott a női tenisznek a csúcsára jutni, és ugye az IMG-nek köszönhetően ő elég sok időt töltött azért a Bolettieri Akadémián. Igazából mindig a papa volt a hivatalos edző, amíg élt, és így ketten együtt, ugye a papa testnevelő tanár volt, és ilyen cartoonist, tehát rajzfilmeket rajzolt, egy zseniális ember, és ő dolgozta ki azt a teniszt, amivel Mónika a világ fölé nőtt. Azóta sem volt egyébként szerintem olyan, aki olyan teniszt játszott volna, mint Szeles Mónika.
2: Szeles játékáról Ruszanov András is elismerően szólt, hozzátéve, hogy a származásából adódó mentalitása is sokat tett hozzá az eredményességéhez.
5: Kétkezes vonákja valaha volt egyik legjobb a sportágban. azt lehet mondani. A bal kéz ugye az eleve az bizonyos helyzeti előnyt is jelentett. A mozgékonyságával, ugye először salakon, ahol betört tulajdonképpen is, és korszakot nyitott a salapályas teniszben. A 90-es években talán ő játszott a leggyorsabban. Talán a nőknél ő volt a Michael Chang, aki minden labdát elért, minden labdán ott volt, és minden labdát visszaadott. Tehát azért ez nagyon fontos, hogy olyan ellenfélre akadt mindenki, ahol nem volt elérhetetlen labda, nem volt elveszett pont, minden labdáért úgy küzdött, mintha az utolsó lett volna, tehát tényleg 150%-ot tett be, ez nem azt jelenti, hogy teszem azt az ellenfélnek nem ezt tették volna, de talán benne volt ez a mentalitás, és egy kicsikét azt tudom mondani, hogy ugye ő félig magyar, félig jugoszláv-szerb, ugye, származású, de egy kicsikét a Djokovic-féle soha nem adom fel mentalitással, és azt mondom, hogy ami a legnagyobbakat jellemzi, ez a killing instinct, ez a gyilkos ösztön, tehát a nyerni minden áron, ami tényleg csak a legnagyobbakra jellemző.
2: Annak ellenére, hogy Szeles Mónika az 1993-as hamburgi tornát megelőzően egy vírusos betegség miatt 9 hetet kihagyott, azaz február 21-e után játszott ismét tétmérkőzést. Mindenki abban reménykedett, összén az évelei Australian Open döntének visszavágója. Az eredmények ennek megfelelően alakultak. A negyeddöntőben Gráf Siva meccsen 6-3-6-1-re verte a bolgár Katerina Malajevát, míg a koresti programban Szeles, a Malajeva testvérpár másik tagja, Magdalena ellen lépett pályára. A lelátón nagyjából 7000-en ültek. Szeles az első játszmát 6-4-re megnyerte, a másodikban pedig 4-3-ra vezetett. Következett a térfélcsere. A játékvezetői szék melletti padon a nézőtérnek háttal ülő világelső megtörülközött, majd előrehajolt az italáért, amikor a lelátón helyet foglaló nézők egyike felállt a székéből. Az akkor még ismeretlen férfiről ma már pontosan tudjuk, ki volt és mi motiválta. A bemutatását Katona László felolvasásában hallják.
7: Günther Párhe, 38 éves munkanélküli esztergályos, a Stuttgart közelében lévő Görgsachból érkezett és megszállottan rajongott Steffi Gráfért. A rendőrségi vizsgálatból és a későbbi tárgyalások jegyzőkönyveiből kiderült, hogy nem hirtelen felindulásból cselekedett. A hamburgi tornán 4 napon keresztül figyelte Szeles mozdulatait, szokásait és csak a megfelelő alkalomra várt. 3000 márkás bankjegy mellett egy 23 cm-es pengélyű csontozókés is lapult a zsebében. A célja egyértelmű volt. Nem akarta megölni Szelest, csak azt szerette volna elérni, hogy hosszabb időre kiessen a tenisz vérkeringéséből, és ezáltal Gráf visszakerüljön a világranglista élére.
2: 18:53 Günther Párhe elindult Szeles Mónika felé. Az első sor közelében szolgálatot teljesítő, a hamburgi tornán 10 éve biztonsági emberként dolgozó bukholci tűzoltó, Manfred Kloppel, a rendőrségi jegyzőkönyvek alapján így emlékezett a történtekre. A leírtakat Regős László Pál narrálásával hallják.
8: Láttam egy férfit közeledni Szeles Mónika felé. Először azt hittem egyszerű autogramkérő. Amikor a műanyag zacskójából elővett egy kést, felugrottam, de az első szúrást már nem tudtam megakadályozni. A második szúrás előtt a nadrágjánál fogva lerántottam és lefogtam.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreis Bálint. A pálya eredményjelző táblájánál dolgozó Christoph Erle éppen szemben volt Szeles Mónikával, így pontosan látta Günther Párhe szándékát. Annyira megrémült a látványtól, hogy felkiáltott, mire Szeles ösztönösen előredőlt és a hang irányába nézett. Talán ez mentette meg az életét. Párhe a korláton áthajolva hátulról támadt. A csontozó kis pengéje Szeles hátába, a gerinc és a ballapocka közötti területre, a negyedik háti csigolya környékére hatolt, de a játékos hirtelen mozdulata miatt szerencsére csak néhány centiméter mélyen. Szeles Mónika később így idézte fel a szörnyű pillanatot. A teniszezőnő gondolatait Szabó Szilvia felolvasásában hallják.
9: A fájdalmat érezve hátra néztem. Egy baseball sapkában álló embert láttam, aki két kézzel fog egy kést, és arra készült, hogy még egyszer megszúrjon. Az arca vörös volt.
2: Temesvári Andrától azt kérdeztük, játékos szemmel nézve a mai viszonyokhoz képest, a 80-as, 90-es években milyenek voltak a biztonsági körülmények.
10: Azért ma, a mai világban szerencsére ennyi biztonsági ember áll rendelkezésre és védi meg a játékosokat, azért ez egy nagyon jó dolog. Annak idején ilyen nem volt. Volt olyan, hogy a versenyeken, főleg a Grand Slameken, az öltözőből kimenni a pályára, amikor persze messzebb játszott az ember, tehát nem egy kis klubba, akkor ott 2-3 securitys úriember kísért, vagy még hölgy is, de alapvetően az, hogy ott a pálya mögött, vagy a pálya szélén álltak volna őrök, ilyen soha nem volt. És ezért is történhetett sajnos meg ez a probléma, ez az incidens, ami történt vele. Úgyhogy én nagyon-nagyon sajnálom, mert azt hiszem, hogy ő belőle azért nem tudott kijönni az, ami még benne volt.
2: Felvetődik a kérdés, miként fordulhatott elő, hogy egy néző késztűzbe a lelátóra, s hogyan kerülhetett olyan közel a tenészezőhöz, hogy megtámadja. Ennek okairól a sportág viszonyait jól ismerő rádiós Siklós Erik beszélt.
6: 2001. szeptember 11 előtt voltunk, meg sok minden más előtt, tehát egy sokkal nyugodtabb, békésebb világ volt. Annak ellenére, hogy volt már délszláv válság, meg egyéb ilyen borzalmak, de azért a sportba nem szivárgott be, főleg nem a teniszbe, és nem készültek rá. Akkor is voltak egyébként a nagy versenyeknek, akár egy hamburgi nagy versenynek is biztonsági főnöke, de messze nem volt annyira szigorú szabályrendszer, mint aztán pont ettől a tragédiától kezdődően.
2: A biztonság szempontjából 1993-ban még egészen más időket éltünk, mint napjainkban. Ruszanov András tenisztörténész szerint azonban elszomorító, hogy Hamburg után hosszú ideig alig változott a helyzet, a szervezők nem tanultak a történtekből.
5: Mivel nem történtek az időtájt nem csak hogy nem kirívó esetek, hanem egyáltalán olyan incidensek, amelyeket... most itt akár egy példaként felhozhatnánk. Én nem azt mondom, hogy gondatlanságból, vagy elhanyagolták a szervezők, de igazából talán eddig addig a pillanatig, ameddig nem történt meg a Monika elleni merénylet, nem is fordult meg senkiben, hogy akár ilyenre vetemethetnek. Minimális szinten tartották. Az viszont már elszomorító, amit Monika azt hiszem 2010-es években, 11-ben adott interjúban, hogy nyilatkozott, hogy hiába történt ez a sajnálatos incidens, de azóta sem nagyon változtak a szabályok. Én úgy érzem, hogy mára azért ez helyreáll, tehát igen, csak fokozottak a biztonsági intézkedések. Nem mondom, hogy kizárt, hiszen azért voltak erre példák. Volt olyan wimbledoni bajnoknő Petra Kvitova, akit ugye a saját lakásában ért támadás, de hát azért ne felejtsük el, és hát sajnos ugye most megint a salakpályát jövünk, és mind a kettő eset a Roland Garroson történt, amikor Federerhez odarohant egy szurkoló, a fejére akar tenni egy zászlót 2009-ben, vagy aztán 2013-ban, amikor Nadal mellett gyulladt meg egy petárda.
2: A magyarországi sportesemények rendőri biztosításának és biztonságának megszervezésében meghatározó szerepet tölt be Kis Róbert rendőrezredes, az Országos Rendőrfőkapitányság közrendvédelmi főosztályának vezetője. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az 1993-ban Hamburgban történteket kielemezték-e, s ha igen, milyen tanulságokat vontak le belőle.
11: Szoros összefüggésben nem látjuk azt a jellegű előrehaladást, ami jelen esetben ezen sportesemény tekintetében hatással lett volna a hazai biztosításra, illetve a biztosítási tapasztalatainkra. Nyilván mi is megtekintettük a szükséges felvételeket, és ez alapján kellett kialakítanunk egy olyan jellegű koncepcionális eljárást, amely a beléptetéssel kapcsolatos különböző motivatív jellegű információkat tartalmazza. Így e tekintetben a beléptető rendszer ennek a hiányosságából eredően, hogy olyan fémtárgyakat tudtak bevinni erre a sporteseményre, amely sérülés okozására alkalmas volt, ezt minden tekintetben nekünk is le kellett követni a kodifikáció során, és ezért szükséges volt annak a megtekintése, hogy milyen módon tudjuk elkerülni a későbbiekben ezt a negatív rendkívül eseményt.
2: A Hamburgban Szeles Mónikát megtámadó Günther Párhét, Manfred Groppel, valamint a biztonsági ember segítségére siető nézők együttes erővel lefogták, az odaérkező rendőrök megbilincselték. Szeles Mónika felsikoltott, néhány lépést tett a pálya irányába, miközben a fehér pólóját egyre nagyobb felületen színezte vörösre a vére. A nézőtéren ülő Winfriedről látta, hogy Szeles egyre bizonytalanabbul mozog, ezért odaugrott hozzá, segített leültetni a salakra. Röll később ezt mondta a kritikus másodpercekről. Narrátor Regős László Pál.
12: Láttam a kést a földön, azonnal arra gondoltam, hogy mélyesebb, nagy baj van. Mónika köhögni kezdett, attól tartottam, hogy a penge a tüdőt is érte.
2: A torna orvosát, dr. Peter Windet rádión értesítették, három segítőjével 20 másodperc múlva már ott volt Szeles mellett. Wind pontosan tudta, egy ilyen szúrásnál számolni kell azzal, hogy a penge áthatolhatott a mellkasfalon, megsértette a tüdőt, vagy légmellett okozhatott. A mindvégig eszméleténél lévő Szelest elsősegélyben részesítették, ezt követően hordályra tették.

0: A korabeli jelentések szerint fel is tudott állni, illetve segítséggel képes volt elmenni a hordágyig. A nézők tapsa mellett vitték le a pályáról. Ellenfele Magdalena Malajeva sokkos állapotban élte meg a történteket. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
1: Nem láttam a támadást, csak azt, amikor Mónika a pályára tántorgott és összeesett. Azt sem tudtam, hogy egyetlen támadó volt-e, vagy esetleg többen vannak, ezért bennem is és a nézőtéren is rendkívül nyomasztó volt a bizonytalanság.
0: Szelest a Hamburgi Universitas Klinikum Eppendorfba, vagyis az UKL-be szállították. Dr. Peter Wint későbbi beszámolója szerint a zaklatott játékos pánikban volt. Később egyetlen mondatban foglalta össze azt, amit akkor még senki sem láthatott előre. A beszámolót Regős László Pál idézi.
2: A testi sérülések minimálisak voltak, a lelkiek maximálisak.
0: A kórházi vizsgálatok alapján kiderült, a szúrsebb 1-2 cm mély volt, az izomzat sérült, de szerencsére a penge nem ért el a gerincvelőt, a tüdőt, sőt a nagyobb erek és a létfontosságú szervek is sértetlenek maradtak. Ezek alapján az első prognózis kedvezőnek tűnt. A seb néhány hét alatt begyógyulhat, az orvosok pedig kezdetben 1-3 hónapig tartó versenykieséssel számoltak. Ekkor még senki sem sejtette, hogy Szeles végül több mint 2 évig nem játszik majd tétmérkőzést. Éjszakára minden esetre a kórházban tartották megfigyelésre, és hogy kezeljék az ő térsok miatt.
3: Félek, hogy egyszer azt mondod, elég lesz, fájdalmas éjszakák után felébredsz.
0: A merényletet elkövető pár hét a hamburgi rendőrkapitányságra vitték. Az első órákban a támadás politikai indítéka is komolyan felvetődött, ugyanis Szeles az akkor széteső Jugoszláviából származott. 1992-ben a wimbledoni torna alatt halálos fenyegetést is kapott, emiatt az előző nyáron Angliában fokozottan ügyeltek a biztonságára. Kis Róbert rendőrezredes, az ORFK közrendvédelmi főosztálynak vezetője arról is beszélt, hogy a sportesemények biztosításának megszervezésénél elsősorban a körülményekre, vagy inkább a sztárok egyéni biztonságára helyezik a hangsúlyt.
4: Kifejezetten mi a sportesemény biztonságát biztosítjuk, és nem pedig az adott személynek a biztonságát. Nyilvánvalóan ez beletartozik, és külön nem is lehet egymástól elválasztani. De kifejezetten arra, hogy személyvédelemben kell részesítenünk egy adott sportolót, mert ő neki mondjuk a személyi biztonsága adott esetben mondjuk veszélyben van, ezt mindenféleképpen nekünk értékelni kell. De nem magát a sportolót, hanem a sporteseményt, amelyben maga a sportoló is beletartozik, ennek a biztosítását tervezzük meg, illetve a biztosítás során ezekre figyelünk. Külön a program helyére, külön maga a sportesemény helyére, a szállás helyének a biztosítására, vagy adott esetben az útvonalának a biztosítására is.
5: Van-e különbség azok között az események között, amelyeket minden évben megrendez Magyarország? Itt szinte lehet a Forma 1-et példának hozni, vagy válogatott mérkőzések, ahol ha támadói szemmel gondolkodik az ember, akkor idővel ki lehet figyelni gyenge pontokat, veréseket, olyan események között, amik mondjuk egyszer vannak egy világbajnokság, ami csak 2 hétre érkezik egy adott országba.
4: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis minden egyes alkalommal tanulunk a biztosítás tapasztalataiból. Igen, vannak azok a helyszínek, amelyek tekintetében visszatérő jelleggel rendeznek meg sporteseményt. Itt ugye hozhatjuk Mogyoródot, vagy adott esetben hozhatjuk a Puskás Arénát is. Ismerjük a helyszíneket, a Puskás Aréna építésének a biztonsági követelményeiben is részt vettünk, és nyilván az első biztosítási tapasztalatokból épülve kellett nekünk bármilyen más jellegű biztosításra készülnünk. Nagyon neves éven vagyunk túl, a Bajnokok Ligája döntőt Budapesten rendezte meg az UEFA, és valóban a biztosítás szempontjából nekünk külön kellett az adott klubcsapatoknak a biztonsági kockázataira, illetve a szurkolókkal kapcsolatos mindenféle információra készülnünk, ugyanis egy sportesemény az nem csak abból áll, hogy a játékvezető beveszi a szájába a sípot, hanem ide érkeznek a szurkolóink, a nemzetközi repülőtérről bejönnek a belvárosban eltöltenek egy kis időt, összegyűlökeznek, vonulnak, tehát nekünk minden egyes momentumára készülni kell. És igen, és ez egy nagyon fontos momentum, amit ön említett, hogy alapjába véve az egyszer vagy nagyon ritkán mondjuk a fővárosban megrendezendő sportesemények tekintetében más jellegű biztonsági szabályokra kell készülnünk.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Günther Párhe kihallgatása gyorsan más irányt vett. A hamburgi rendőrség szóvivője Dankmar Lund még aznap este közölte, hogy a férfi Steffi Graf rajongója nem akarta megölni Szelest, csak megsebesíteni, hogy ne tudjon játszani. Dr. Lénárt Ágota, a Széchenyi István Egyetem habilitált docense pszichológiai szempontból beszélt a sportoló és a rajongók közötti kapcsolatról.
6: Nagyon érdekes a helyzet pszichológiailag, hiszen a sportolónak van egy imázsa, amit kifelé közvetít. Ez nem baj, ha egy kicsit más ahhoz képest, mint amilyen ő valójában. Tehát a nézőknek, a szurkolóknak nem kell mindent tudni az ő magánéletéről. Viszont sok fanatikus meg pontosan erre kíváncsi, és ennek érdekében olyan határokat is átlépnek, ami már a magánélet vonalait sértik. És vannak esetek, beszámoltak róla a sportolók, amikor nagyon ügyesen ezt át is tudják játszani, tehát meg tudnak jelenni olyan helyeken, olyan protokoll eseményeken, ahova őket esetleg nem hívták meg.
0: Pár hét történetéből lassan összeállt a terv. Nem Szelest, mint embert ismerte és gyűlölte, a fejében ő csak egy akadály volt Gráf előtt. A rendőrség már az eset másnapján megszállottként jellemezte a merénylőt, olyan emberként, aki nem tudta elviselni, hogy Szelest vezeti a világranglistát Gráf helyett. Pár hét célja tehát nem a pénz, nem politikai bosszú, sőt, még csak nem is a gyilkosság volt. Csak a női teniszezők világranglistájának erőszakos átírása. A merénylet estén a torna szervezői válságülést tartottak, s amíg versenyben lévő játékosokkal egyeztetve úgy döntöttek, folytatják a tornát, ami egyben azt is jelentette, hogy Szeles kiesése miatt Magdalena Malejeva jutott be az elődöntőbe. Ezt csak később közölték Szeles Mónikával, aki megdöbbent a hír hallatán. Erről a 2009-ben megjelent önéletrajzi könyvében így írt. A felolvasó Szabó Szilvia.
7: A kórházi ágyamon feküdtem, amikor megtudtam, hogy a hamburgi torna folytatódik, mintha mi sem történt volna. Sokkos állapotba kerültem. Ott döbbentem rá, hogy ez az egész csak üzlet, és minden kizárólag a pénzről szól. Úgy éreztem magam, mint egy árucikk, amit ha megkarcolnak, egyszerűen félretolnak, és behoznak helyette egy másikat. Ami Hamburgban a pályán történt, az egyetlen ember tette volt, de ami a kórházi ágyamon a tenisztársadalom részéről ért, az sokkal jobban fájt. Azt hittem, egy nagy család vagyunk, de rá kellett jönnöm, hogy a riválisaim csak a lehetőséget látták a kiesésemben, hogy elfoglalják a helyemet.
0: Steffi Graf másnap reggel meglátogatta Szelest a kórházban. A német teniszező elmondása szerint súlyos lelki teherként élte meg, hogy az elkövető az ő rajongójaként hajtotta végre tettét. A két sportoló találkozása mély nyomot hagyott Gráfban, ezt később így idézte fel. A narrátor Szilágyi Dóra.
8: Az éjjel alig aludtam. Ha Mónika sérülése súlyosabb lett volna, visszalépek a tornától. A kórházban csak ültünk, alig tudtunk mit mondani egymásnak.
0: Túlzás nélkül állítható, hogy az egész világ megdöbbenéssel fogadta a történteket. A német származású, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész Marlon Brando is megszólalt. Az idézet felolvasója Katona László.
9: Mint német és a tenisz kedvelője, szégyellem magam. Hogy egy bolond német hátba szúrta Szeles Mónikát azért, hogy védje Steffi Gráfot. Nem térek magamhoz azóta, hogy hallottam, a bíróság olyan szégyenletes döntést hozott, hogy az elkövető szabadlábon védekezhet.
0: A torna szombat délelőtt folytatódott, de a biztonsági rendszer egyetlen éjszaka alatt teljesen megváltozott. A játékosok padjait bejebb helyezték, távolabb a nézőktől, a biztonsági emberek pedig a térfél cserénél már nem a játékost, hanem a lelátót figyelték. A folytatásban Graf megnyerte a cseh Jana Novotná elleni elődöntőjét, a másik ágon Arantxa Sánchez Vicario legyőzte Magdalena Malejevát, a vasárnapi fináléban aztán a spanyol 6-3-6-3-ra verte Steffi Grafot. A pályafutása során a világranglistán a 13. helyig jutó Temesvári Andrától megtudtuk, hogy ő és a mezőny többi tagja hogyan reagált a szörnyű esetre.
10: Én azt gondolom, hogy ott mindenki megijedt, tehát nem csak én, szerintem az egész tenisztársadalom, ilyen nem történt senkivel, nem fordult ilyen meg soha, hogy ilyen dolgot csináljon. Én azt gondolom, hogy ezután kezdtek el tényleg nagyon odafigyelni arra, hogy milyen biztonsági rendszert építsenek ki a versenyeken. Azt tudom mondani, hogy sokkal elővigyázatosabbak lettünk onnantól kezdve, másképp figyeltünk embereket, még ha nem is mindig a pozitív jó értelemben, tehát néha ártatlant is úgy gondoltuk, hogy huha, kicsit arrébb megyünk, vagy szólunk, hogy nem néz ki jól az az úriember, hogy ott most a pálya szélén ott áll, és miért figyelt, tehát egy kicsit jobban megijedtünk a kelleténél, de nem véletlen, azt nem jobb félni, mint megijedni.
5: A tornaszervezők részéről volt egy kommunikáció mondjuk az utána lévő hónapokban, hogy mi ilyen és ilyen biztonsági intézkedéseket vezettünk be?
10: Onnantól kezdve leszűkítették azt is, hogy hány ember mehet be a elszeparált játékosok részére kijelölt bemelegítéshez való részhez, vagy az ebédlőbe, vagy hány embernek adnak belépőt. Szóval én azt gondolom, onnantól kezdve indult be egy sokkal, de sokkal szigorúbb rendszer.
0: Akkor még senki nem tudta, de az 1993. április 30-ai néhány óra alapjaiban írt át egy tehetséges, nagyra hivatott sportoló életét. 18:50 perc körül Szeles Mónika még világ elsőként vezetett egy teniszmérkőzésen. Néhány perccel később egy néző késdöfött a hátába. 20 másodperc múlva már orvosok rohantak hozzá, majd mentő vitte kórházba. Az este végére a támadó bevallotta az indítékát, körülbelül 4 óra elteltével, pedig a torna szervezői már arról döntöttek, hogy másnap folytatják a versenyt. Az orvosok április 30-án azt látták, hogy a kés alig néhány centimétert hatolt Szeles Mónika testébe. Azt viszont azon az estén még senki sem tudhatta, hogy Günther Párhe valójában több mint 2 évet, a világ elsőséget és pályafutásának talán legjobb időszakát vette el Szelestől. Ezt utólag maga a sportoló is felismerte. Szeles gondolatait Szabó Szilva idézi.
7: Hamburg visszavonhatatlanul megváltoztatta a pályafutásomat, és komoly kárt okozott a lelkemben, a fejemben. A borzalom egyetlen pillanata alatt más ember lettem. A pályán szúrtak hátba több ezer szemtanú előtt.
0: A merénylet után dr. Jerry Russell mély sportpszichológus, PTSD, vagyis posztraumás stressz-szindróma miatt kezelte Szelest, az orvos a bírósági tárgyaláson a teniszező súlyos lelkiállapotáról tett vallomásában többek között ezt mondta. Narrátor Regős László Pál.
2: Mónikát folyamatosan kísérték a támadás emlékei, emiatt komoly alvászavarokkal, illetve traumatikus villanásokkal küzd. Állandó félelemben élt, még bevásárolni is alig mert elmenni, mert attól retteget, hogy bárki, aki ránéz, megismételheti a támadást. Mónika mentális állapota és bezárkózása olyan, mint egy kalitkába kényszerített madáré, de a trauma ellenére imádja a teniszt, és minden erejével igyekszik visszatérni a profi sporthoz.
0: Dr. Lénárt Ágat a sportpszichológus magazinunknak arról is beszélt, egy ilyen támadás a későbbiekben milyen hatással lehet a sportoló biztonságérzetére és ezáltal a teljesítményére, a mindennapjaira.
6: Az, hogy egy sportoló mennyire érzi magát biztonságban, alapvető és meghatározó azzal kapcsolatosan, hogy hogyan fog tudni teljesíteni. Tehát, hogyha valaki attól fél, hogy hátulról valamilyen támadás éri, akkor érthető módon ez a fajta szorongás megosztja a figyelmét, és ez a figyelem megosztás is elég ahhoz, hogy rosszabbul sikerüljön a versenye. Akkoriban még nem nagyon használták ezt a fogalmat, hogy poszttraumás stresszbetegség. Nem tudjuk a részleteket természetesen, hogy az ellátásán kívül, mármint a sebészeti ellátásán kívül mi minden történt még, de azt gondolom, hogy a lelki tényezők itt nagyon-nagyon fontosak, és ugye ő utána sokáig nem is versenyzett, tehát a visszatérés is egy olyan feladat, amit mentálisan, pszichésen kezelni kell, és ugye a szakmából pontosan tudjuk, hogy meg nem történté, nem tudjuk tenni a dolgot, de azt igen, hogy egy ilyen PTSD-t csökkenteni tudjunk, tehát el tudjuk halványítani. Ő itt nem, tehát a sportoló itt nem tévedett, tehát ő nem hibázott, tehát amikor egy sportoló hibázik, akkor mentáltréningbe ezeket javítani szoktuk, de itt nem erről van szó, itt ért egy támadás, ami ennek megfelelően egy nagyon komoly érzelmi problémát hozott magával.
5: 2 évig tartott nagyjából Szeles Mónika visszatérése a profi sporthoz. Milyen fázisai vannak egy ilyen hosszú folyamatnak? A lelki tényezőket nézve nyilván minden eset más és más, de úgy általánosságban mennyi időbe telik elfogadni azt, ami történt? Az emlékképek milyen gyakran térhetnek vissza? Milyen fázisokon megy keresztül egy sportoló egy ilyen szörnyű cselekmény után?
6: Természetesen úgy, ahogy elhangzott, minden eset más és más, de azért van ennek egy általános lefutása, egy általános mintája, tehát ugye úgy szokták mondani, nem szó szerint értve a 3-as számot, hogy 3 nap, 3 hét, 3 hónap, sőt akár 3 év is, tehát hogy bizonyos ciklusok, periódusok vannak, amikor ez az élmény visszajön. Nagyon sok esetben kardiológiai tünetekre gyanakodnak, meg is csinálják a vizsgálatokat, de kiderül, hogy a személy vagy a sportoló teljesen épp, tehát nincs ilyen jellegű problémája, viszont érzelmileg ő úgy éli meg, hogy nem kap levegőt például, dobog a szíve, nem tud ugyanarra a pályára bemenni, tehát nagyon sokféle jele lehet ezzel kapcsolatosan a dolognak. Az is számít, hogy milyen kezelést kap közben, és esetleg társul-e ez a trauma valamilyen más olyan helyzettel, ami ehhez hasonlít. 2-3 dolog kerül szóba ezzel kapcsolatosan, tehát egyrészt az orvosi ellátás az mindenféleképpen fontos. Kezdeti szakaszban nagyon sokszor flashelnek, ami azt jelenti, hogy visszatérő képek formájában jelenik meg az élmény, akár úgy is, hogy ők ezt nem akarják visszaidézni, hanem szó szerint csak beütnek ezek a képek. Általában éjszaka nagyon sokszor, de nappal is, és leizzadnak, szoronganak, tehát mindenféle olyan vegetatív tünet is jelentkezik, aminek a mentén ezt érdemes kezelni, csillapítani, hogy ez egyre kevesebb legyen. A másik oldal ugye természetesen a mentális rész, hogy hogyan tudjuk ezt elhalványítani, erre többféle módszer van, de az is nagyon fontos lehet, hogy a környezet milyen biztonságot ad, és ennek megfelelően hogyan alakítják át a körülményeket. Tehát, hogyha a sportoló ezzel kapcsolatosan fél egy ilyen helyzettől, és a biztonsági szolgálat mondjuk extra lépéseket is tesz az ő érdekében, hogy véletlenül se történhessen valami, ez is nagyon sokat jelent. Meghatározó a társas támasz. A környezet hogyan viszonyul ehhez, és nem csak arról van szó, hogy milyen további lehetőségeket biztosít, hanem hogy hogyan kezeli. Mert ilyenkor sok esetben azt mondják, hogy jó, most már elmondtad, most már lépjél tovább, nem kell ezzel foglalkozni. De ez nem így van, mert a ventilálás, mint ahogy a szakma mondja, elképesztően fontos, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy ő sokszor napokon keresztül ismétli ezt a történetet, de ezzel gyakorlatilag csökkenti a feszültséget és üríti azt a negatív élményt magából, ami ezzel kapcsolatosan megtörtént.
0: Szelest a merénylet mellett az is összetörte, hogy édesapjánál prostatarákot diagnosztizáltak. Evésbe menekült, a chips mellett rákapott a fagyira, elhízott, és közben pánikrohamokkal is meg kellett küzdenie. A visszatérésére több mint 2 évet kellett várni. A reméltnél hosszabb kihagyás lehetséges okait Siklós Erikkel, a Magyar Rádió akkori munkatársával kerestük.
11: 3 variáció is van arra az én fejemben, hogy miért húzódott el ennyire a visszatérése. Az első 2 az egy típus, tehát hogy maga az okozott sérülés, ugye megkéselték őt, és hogy olyan helyen érte ez a szúrás, és annyira mélyen, hogy ott igenis okozott neki olyan sérülést, károsodást, ami nem gyógyult olyan gyorsan. A második az nem fizikális, hanem inkább lelki eredetű, amiről én úgy tudom, hogy az még sokkal erősebb és durvább volt, tehát hogy Mónikában kialakult egy, azt nem mondom, hogy pánik, de ő ezt nagyon-nagyon nehezen, meg hát bárki nagyon nehezen tudná szerintem földolgozni, hogy megkéselik így egy teniszmeccsen ott, ahol őt szeretni kéne, imádni kéne, stb. És akkor jön egy őrült, aki egy ilyenre vetemedik, és igazából azért, hogy a legnagyobb riválisnak eltakarítsa az útjából azt, aki hirtelen veszélyes lett rá. És szerintem ő ezt az egészet nem tudta nagyon sokáig megfelelően földolgozni, vagy legalább úgy, hogy vissza tudjon úgy térni, hogy ne legyen ott a fejében a gondolatai között ez a borzalom. Hogy akkor még élt az édesapja, bőven szerencsére, de Károly sem tudott rajta ezen segíteni. És akkor volt egy 3. verzió, ugye Szeles Mónika szinte az első pillanattól kezdve az IMG-nek a, mondjuk úgy, hogy istálójába, vagy az IMG Management céghez tartozott, és szó volt arról, hogy valami brutál pénzre beperlik a hamburgi versenyt. És akkor ezt úgy lehetett volna jól fölturbózni, hogy minél több verseny kimarad, ahol persze nem tudjuk, hogy nyert volna, vagy nem nyert volna, de egy ilyen per esetén azt mind be lehetett volna úgy hajtani a hamburgi versenyen, mint hogyha megnyerte volna. Amennyire én visszaemlékszem, és amennyire tudom, nem sikerült akkora összeget kiperelni, vagy kihajtani a hamburgi verseny szervezőiből, mint amennyit ők elgondoltak eredetileg, ami kompenzálta volna legalább anyagi értelemben Szeles Mónikát, de valószínűleg ennek a 3-nak a kombinációja eredményezte azt, hogy jóval tovább tartott ez a tenisz nélküli lét, vagy a visszatérése sokkal tovább váratott magára, mint ahogy sokan gondolták legelőször. Tehát legelőször sokkal kisebbnek tűnt ez a sérülés, hiszen igaz ugyan, hogy azt hiszem, hogy végül hordágyon vitték ki a hamburgi stadionból, de azért mindenki látta, hogy magánál van, és nem, akkor ott úgy tűnt, hogy ez nem annyira durva, vagy nem annyira súlyos.
0: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják. A mikrofonnál Krejc Bálint. A világ Hamburg után 1995. július 29-én Atlantic Cityben a Martina Navratilova elleni bemutató mérkőzésen látta ismét teniszezni Szelest, aki 6-3-6-2-re legyőzte a sportág legendáját. Hivatalos mérkőzésen először augusztus 15-én Torontóban lépett pályára az amerikai Kimberly Poo ellen. A visszatérés átütő sikert hozott. Szeles szabadkártyásként indulva játszmavesztés nélkül nyerte meg a tornát, majd érezhető megkönnyebbüléssel nyilatkozott. Narrátor Szabó Szilvia.
7: Az eset után sokáig minden reggel abban a tudatban ébredtem fel, hogy ez az utolsó napom. Aztán úgy döntöttem, történjék bármi, megpróbálom azt csinálni, amit szeretek.
0: Felvetődik a kérdés, egy ilyen szörnyű esetet követően változik-e, s ha igen, mennyiben az ember személyisége. A teniszezővel több interjút és készítő Siklós Eriktől azt kérdeztük, tapasztalt-e bármilyen jelentős, szembetűnő változást Szeles Mónika viselkedésében.
11: Én nem hiszem, tehát ilyen értelemben nem változott, legalábbis az én személyes tapasztalatom, ismertem már őt jóval a késes merénylet előtt is, tehát azelőtt is csináltam vele interjút, azután is csináltam vele interjút, és nem tapasztaltam semmi, hogy most bizalmatlanabb lett volna, nem szívesen beszélt erről. Nem olyan volt, mint Boris Becker, aki kijött a brutális börtönből, és akkor elment egy podcastba, és nagyon őszintén megnyílt, és beszélt az ottani borzalmakról. Ő ezt valahogy próbálta valami nagyon mélyre eltenni magában. Azt hiszem éveknek kellett eltelni ahhoz, hogy lehessen vele erről egy picit is úgy egyáltalán beszélni, vagy ezzel kapcsolatban kérdést föltenni neki, de arról nem tudok, legalábbis én nem tapasztaltam, hogy az ő emberi kapcsolatai, vagy más emberekhez fűződő viszonya az emiatt változott volna.
0: Dr. Lénárt Ágota, a Széchenyi István Egyetem habilitált docense segítségével arra kerestük a választ, hogy egy ilyen eset a visszatérés után milyen hatással lehet a sportoló további pályafutására és az egész életére.
6: A kérdés az,

0: szórakoztatón, 2-3 évvel az események után, mondjuk a visszatérés utáni első hónapokban, vagy bármikor elkezdenek kérdezni erről az eseményről, milyen embertípusok vannak, mennyire gyakori az, hogy valakiben ez sebeket tév föl, és ott van a másik oldal, hogy van olyan, akinek meg jól esik arról beszélni, és egy kicsit kiadni magából, hogy miket élt át, és miket ment keresztül.
1: Ennyi idő után már általában túl vannak azon a szakaszon, amikor ventilálniuk kell. Azért ilyen eseményre általában az emberek, tehát most csak egy általánosságot tudok mondani, nem szívesen szoktak emlékezni, tehát nem az a fajta felszabadultság jelenik meg, hogy túléltem, jaj de jó, újra csinálom, hanem inkább az, hogy erről azért már ne beszéljünk. Világos, hogy ha mégis kell róla beszélni, akkor vagy van egy betanult szöveg, amivel elhárítják ezeket a dolgokat, az azért viszonylag ritkább, hogy ennyi idő elteltével szívesen vennék elő a dolgot. Ez nem azt jelenti, hogy nem gyógyultak meg, vagy nem tudtak ebből kijönni, hanem azért az ember nem szívesen emlékszik olyan dolgokra, amiből kellemetlensége, hosszas kezelése, pszichés problémái és egyebek adódtak.
0: Ez évtizedek távlatából is visszatérő dolog, vagy itt is igaz az a mondás, hogy azért az idő sok sebet begyógyít?
1: Elhalványul, tehát maga az idő is erre enged következtetni, és erre ad lehetőséget. De azért gondoljunk arra, hogy azért egy ilyen kapszulációnak hívja a szakma, és az ilyen enkapszulációból azért nagyon érdekes dolgok derülhetnek ki. Mondok egy másik példát, ugye a Dunaparton ott vannak a cipők, mindenki ismeri a történetet, és az idegenvezetők nem egy olyan esetről számoltak be, amikor meglátva a cipőket, főleg aki érintett volt, vagy a családja érintett volt ebben a történelmi drámában, nagyon-nagyon meghatódik, sőt volt olyan is, aki annyira nem bírta elviselni a látványt, hogy fogta magát és még aznap hazament. Tehát egészen elképesztő, hogy a bezárt emlékek, a fel nem dolgozott bezárt emlékek, ha egyszer kirobbannak, azok iszonyú hatással lehetnek a személyre.
2: Szeles Mónika 2018-ban az Ésportolója gálán díjátadóként vett részt. Akkor a Nemzeti Sportnak nyilatkozott az 1995-ös visszatéréséről. A cikkből a vonatkozó részletet Szabó Szilvia idézi.
3: Még akkor is csak 21,5 éves voltam, nem is tudtam, mire számítsak. 3 hónappal azelőtt vettem először egyáltalán ütőt a kezembe, hogy lejátszottam az első meccsemet a történtek után. A testem talán még nem áll teljesen készen, alig hanem túl hamar kezdtem újra versenyezni. De nagyon sokat hagytam ki, és nem volt kitől tanácsot kérnem, hogyan kell kezelni egy ilyen szituációt. A mai eszemmel már nem mindent csinálnék ugyanúgy, de az élet erről szól, mindenből tanulunk. 21 éves fejjel próbáltam azt tenni, amit akkor a leghelyesebbnek tartottam.
2: Günther Párhe sajnos elérte a célját, mert Szeles a későbbiekben Grand Slam torna fináléjában már nem tudta legyőzni Gráfot, aki így egyenlített, és 1-3-ról végül 3-3 lett a kettőjük egymás ellen Grand Slam döntős mérlege. Most hallgassuk meg Ruszanov András tenisztörténész visszaemlékezését a US Open 1995-ös fináléjáról.
4: Azt hiszem, aki látta az eredményt, ugye, hogy az első szett az megint ismét egy rövidítésben dőlt el, akkor Graf javára a másik szettet, tulajdonképpen Mónika egy bégellel, egy 6-0-val hozta igazán könnyedén, és hát a harmadik szett, ami aztán igazából kicsúcsosodott kettejük között, azt hiszem megszakaszt is teljesítményt nyújtottak mind a ketten. Itt azért már lehetett sejteni, hogy első tornája volt végül is, első Grand Slam tornája volt Mónikának, tehát már az is csodával határos volt egyáltalán, hogy a döntőig eljutott, és ha jól tudom, aztán pont szetveszteség nélkül, hát Conchita Martinez, Novotna, rengeteg olyan nevet utasított maga mögé, amíg lejutott a döntőig, a Hubert is megverte, ha jól tudom. Tehát nem volt szégyen kikapni, ráadásul nem Graftól és nem 3 szetben, úgyhogy igazából azt mondom, hogy ez az, az ő visszatéréséről szólt, talán a közönség, ugye az otthoni közönség lehet mondani, mert akkor már amerikai állampolgár volt 94 óta Mónika, természetesen neki szurkolt. Annak a mérkőzésnek 3 nyertese volt, ugye Graf, Mónika és az egész tenisztársadalom, és azt mondom az egész tenisz szerető világ, úgyhogy papíron Graf nyert, de igazából mi nyertünk azt, hogy láthattuk Mónikát játszani, az, hogy visszatért, hogy egészséges volt, aztán a lelki trauma, mert azt hiszem a lelki trauma sokkal súlyosabb volt, sokkal mélyebb volt, mint az a csontozókés által okozott 1,5 centis seb, ha szabad ezt így mondanom. Így tudnám összefoglalni ezt a döntőt.
2: Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják. A mikrofonnál Kreisz Bálint. Szeles Mónika visszatérése után nyert még egy Grand Slamet. 1996-ban Melbourne-ben, a döntőben akkor a német Anke Huber volt az ellenfél.

0: fele. Az 1993-as merénylet és az azt követő időszak ismeretében nyugodt szívek jelenthetjük. A tenisztörténelem egyik legnagyobb visszatérését ünnepelte a világ 1996-ban Melbourne-ben. Ezzel Ruszanov András is egyetért.
1: Abszolút Niki Lauda egy másik sportágból hozva hasonlatot, filmet érdemelt, ugye a Rush című monumentális alkotással idézték fel, nem csak ugye ott is a rivális, a James Hunt elleni párharcot, hanem magába azt a folyamatot, amin, és azt a lelki, testi, pszichológiai harcot, amin keresztül ment. Azt mondom, Lauda is természetesen, de valahol az egész sporttársadalom is kimondottan a Forma 1 közege. Tehát, hogyha egyszerűen egy filmklasszikust érdemelt, hogy filmvászonra vitték, akkor minimum ez is, és az is talán az egyik legnagyobb visszatérés, ha nem a legnagyobb visszatérések között lehet említeni. Hát a Monikai feltétlenül, és hogyha hát azt nézzük, hogy csak hogyha az emlékekbe kutatunk, akkor az elődöntőben, a Chandler Rubin előtti döntőben, hát mit nem mondjak, hogy eléggé vesztésre állt, azt hiszem 2 pontra volt a kieséstől, akkor így azt hiszem, hogy még jobban értékelhető a győzelem, most nem az, hogy Anke Huber ellen érte el, másik német ellen, ez is milyen kicsit olyan a sorsnak az iróniája, de talán az, hogy Ausztráliában talán, amit az egyik legjobban kedvelt, legjobban szeretett Grand Slamjén, és független attól, hogy ezután már nem volt, azt mondom, hogy versenyképes, nem volt annyira kompetitív, de mindenképpen azt hiszem mindenki számára, és kiváltképpen Mónika számára is az, hogy újra tudott nyerni. Ez egy hihetetlenül jó érzés, hihetetlenül felemelő érzés, az, hogy túl tudta magát tenni, még annak ellenére, hogy soha többet nem játszott Németországban, ugye hát ez érthető okoknál fogva, de az, hogy ismét felért a csúcsra, tehát ismét világelső lett, ismét Grand Slam bajnok lett, csak azt sajnálhatjuk, hogy ugyanúgy megtört a pályafutása, szinte paralelbe, párhuzamosan, mint Morin Kolejnek, talán minden idők egyik legnagyobb teniszezőnek, aki 9 Grand Slam döntőt nyert zsinórban. Ő is 19 éves volt, amikor történt vele egy lovas baleset, betett véget a karrierjének. Hát Mónikának pedig ugye egy külső támadást volt kénytelen átélni. Úgyhogy sajnos a történelem néha ismétli önmagát.
0: A Melbourne-i Grand Slam döntőt követően a Magyar Rádióban Siklós Eriknek nem csak a győzelemről, hanem az 1993-as merényletet követő időszakról is nyilatkozott.
2: Torna, nem tudom, sokkal én is magamon kérdeztem még tegnap este, miatt az Anke meccselt, hogy mi volt, amilyen, de hát elég sok dolog történt, ugye a tornán szétem a vállamra, hogy nem bírtam szerválni, és óriási idegességét hozott az rám. Legalább látom, hogy az nélkül is bírok, mondjuk nem ideális szervákkal még játszani. És nehéz, hogy mi Sydneyből jöttem, és nem volt az a megszokott idő, mint a Grand Slamokra, egy hét előbb szeretek ott lenni, de hát a végelmény rendelet.
3: Már nagyon sokszor beszéltél róla, de magyarul aztán még nem nyilatkoztál arról a nagyon kemény és embert próbáló 2 évről, ami 93 után volt. Te magadban mikor jutottál el arra a pontra, hogy na mégis újra megpróbálom?
2: Belülről én mindig gondoltam, hogy vissza fogok jönni a teniszre, mert azt szeretem csinálni, és azt tudom csak csinálni majdnem, az sem 7 éves korom volt. Rövid idő az Atlantic City torna meccs előtt Martinával határoztam el, hogy meg fogom próbálni, ha szeretem és jó érzem magam, akkor vissza fogok térni, de hogyha nem, akkor nem, de legalább meg szeretném próbálni, és nagyon sokáig dolgoztam erre a napra, és kimentem Atlantic City-ben. Az sok óra mind megérte azt az érzelmet, hogy visszajöttem és bírtam ütni újból jó labdát.
3: Igazából mi hiányzott a legjobban ez alatt a 2 év alatt, amíg távol voltál?
2: A Grand Slam tornák legjobban is, hogy nem bírtam visszamenni megnyerni, amihol megnyertem őket, az volt az egyik a legnehezebb. És hiányzott a közönség, hogy mikor jól tűnt, akkor tapsolnak. És az egész tenisz cirkut hiányzott, gondolom, hát az volt az én életem majdnem 14 éves korom óta.
3: Mondhatom azt, hogy akkor gyakorlatilag Navratilovának nagy szerepe volt abban, hogy visszatérdél, tehát hogy végre valaki mellé, de hát ez hiányzott, hogy valaki támogasson, nem a családon kívülről is?
2: Hát én szerintem a legnagyobb szerepe apukámnak volt, és utána anyukám is társadalomnak, utána mondhatnám, hogy Márk és Beci meg Kormaknak, és Martinák, és Martin mai napig is ezen a tornán is beszéltem vele egy pár szó, és ő csoda jó ember, és nagyon sokat segített, de ez a pár emberek nélkül valószínűleg sokkal nehezebbet volna visszajövetelem.
3: Véleményed szerint te, mint ember, mennyit változtál?
2: Hát én szerintem sok, ugye év elmúlt, mint maga év, én 19 éves voltam, mikor ez megtörtént, én most 22 vagyok, tehát maga év főnő az ember, de hát némely dolgokat másképpen nézek, de hát ez normális, tehát ami volt, muszáj mennem tovább.
0: Hogy miért mondta Szeles Mónika, hogy sokat köszönhet Martina Navratilovának? Erre a még az 1993-as budapesti teniszgála sajtótájékoztatóján elhangzottak adnak választ. akkor Navratilova arról beszélt, hogy Monika visszatérését követően meg kell kapnia a hozzáméltó világranglista helyet.
4: Well, there is no right or wrong, so we did the best that we could, which is.
5: Ez egy nagyon különleges helyzet volt, és a körülményeket figyelembe véve úgy érzem, hogy igyekeztem a legjobbat. Egy ilyen esetben nincs túl jó megoldás, de szeretnénk olyan lehetőséget biztosítani Monikának, hogyha visszatér, akkor ne kelljen selejtezőket játszania. Ha jól játszik, akkor ott lesz újra a legjobbak között. Ami a merényletet illeti, sajnos az életben bármikor történhet ilyen, nem csak mérkőzéseken. Így igyekszem teniszezés közben nem gondolni erre.
0: Martina Navratilova kezdeményezésére a VTA Steffi Graffal megosztva társvilág elsőként sorolta vissza a ranglista élére. Oda, onnan Günther Párhe készúrása letaszította. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy német riválisával holt versenyben 65 héten át osztoztak a világranglista első helyén. Természetesen az 1996-os olimpiát is ebből a pozícióba várta. A rajt előtt nagy volt a várakozás. Szeles Monika édesapjával, Szeles Károllyal, aki egyben az edzője is volt, Siklós Erik az atlantai ötkarikás játékok helyszínén készített interjút.
6: Jót tesz talán a lelkének, mert nem könnyűnek elfelejteni azokat, amik történtek vele pár évvel ezelőtt Hamburgban, majd 3-4 éve nem játszott. Ezt nem könnyűnek elfelejteni, de én szerintem te is nézted, a Monika nem az a régi Monika. Lelkileg se ugyanaz, játékban is nagyon sok a kiesés.
7: Picit kanyarodjunk el az olimpiától, amikor visszatért tavaly augusztusban előbb Kanadában, aztán pedig a US Open-en, akkor szinte ugyanott jött vissza, ahol volt korábban 3 évvel azelőtt. Aztán az Ausztrál Open-t is megnyerte január. Viszont a Roland Garroson és Wimbledonban két csalódás érte őt, és mintha nem ugyanaz a Szeles Monika lett volna, aki volt korábban. Ennek mi lehet az oka?
6: A legfőbb oka ez, hogy nem játszott, és nincs magabiztonság. Mikor visszajött, hirtelen úgy látszik, hogy jó érezte magát, és erősnek, és jó, akkor utána hozzájárult a közép döntőbe, Melbourne-be, az Ausztrál Open-en, hozzájárult, hogy megsérült a válla. Már sérülten játszott a döntőt, akkor elmentünk Tokióba, kicsit hideg volt, az még jobban megsérült, és a Monika Tokióban, amikor kiesett, majdnem 4,5 hónapot egyáltalán nem szervált.
7: Te, mint édesapa és edző egy személyben, mit tudsz neki mondani, hogy valóban hozza azt az átlag szintet, ami nála ugye egy elég magas szint?
6: Magam is sokszor töröm a fejem, mert nagyon nehéz. Elsősorban nehéz azért, mert szülő vagyok, és általában az oktatásban a pedagógusok nem szeretik semmilyenféle nivón, ellemista nivón, gimnáziumi közében nem szeretik, ha a szülő a tanítója, és nálam ez sajnos. Sajnos, én mindig mondom, sajnos ez így sikerült. Monika nagyon szerette, hogy én edzem, én akkor én is fejlődtem vele együtt. Mindig próbálom, hogy ne csak talán teniszezzen, hanem másra is fókuszolja a figyelmét, és ezt csinálja, és jár labdarúgó mérkőzésekre. Nagyon szereti a kosárlabdát, és színházakba, múzeumokba is az utolsó időben elég sokat voltunk vele. Új barátokat keres, úgyhogy nagyon nehéz ez, nem tudom. Nézse, hogy miben lehetne. Nagyon nehéz. Az első probléma a mentális, akkor utána a fizikai. Nagyon nagy kiesés az 4 évig nem játszani. És én azt hiszem, hogy ismered a teniszbe különösen, de más sportban is, hogy hívják a comeback player, a visszatérő, azok általában nem szoktak sikeresek lenni.
7: Egy olyan sztárnak, egy sokszoros Grand Slam győztesnek, mint Monika, egy olimpiai aranyére mit jelenthet?
6: Egy gyönyörű, gyönyörű dicsőség. Annak ellenére, hogy Pierre Coubertin azt mondta, hogy nem fontos győzni, fontos a részvétel. Én azt hiszem, hogy a sportolók azzal nem egyet.
0: Siklós Eriknek Atlantában Szeles Mónikát is sikerült megszólaltatnia. A teniszező a realitás talaján maradva beszélt az esélyeiről.
7: A lelkednek mennyire fontos ez a jó olimpiai szereplés?
2: Én nagyon szeretnék játszani, amikor 4 évet kell várnom megint, és ki tudja, hogy kvalifikálok-e, vagy mi történik az életben 4 évig, tehát szeretnénk jó játszani. De hát tudom, mi a realisztikám, nem a legjobb formában vagyok, tehát nem várok valami csodát tőlem.
7: Egyik mérkőzésről a másikra koncentrálni.
2: Igen, csak azt bírom, mert következő nem tudom, még pontosan ki ellen játszok, de elég nagy távol, elég erős, úgyhogy ott van nagyon sok jó játékos az a felső oldalon.
0: Bármennyire is szerette volna, amerikai közönség előtt Atlantában csak a negyed döntőig jutott, így érem nélkül maradt. 1998 májusában az évek óta daganatos betegségek küzdő édesapja elhunyt, Monika az utolsó időszakában végig mellette volt. Néhány héttel később a Roland Garroson édesapja gyűrűjét egy láncon a nyakán viselve egészen a döntőig menetelt. A 2000-es Sydney olimpián pedig végre az áhított ötkarikás érmet is sikerült megszereznie. A dobogó harmadik fokáig vezető út első állomása Marosi Katalin volt. Most ennek a mérkőzésnek az utolsó pillanatait hallhatjuk Siklós Erik közvetítésében.
7: 30 mind az állás, de még mindig 2 labda elég Szeles Monikának, 2 pont megnyerés ahhoz, ha egymás után jön az a 2 pont, hogy egy óránál kevesebbet töltve a center pályán itt Sydneyben az olimpián túljusson az első fordulón. Amikor a Roland Garroson májusban a harmadik fordulóban egy másik magyart, Kutikis Ritát győzte le az ottani egyes pályán, akkor kérdeztem utána tőle, hogy hát mondhatjuk-e azt, hogy mindegy, hogy ki győzött, mert a magyar szív így is úgy is örülhet, és akkor nagyon aranyos volt Szeles Mónika, mert azt mondta, hogy természetesen ő azért mindig is magyarnak érezte magát, vagy érzi magát, magyarnak is érzi magát, és most mérkőzés labdája van, bejött a hálóhoz, megmutatja, hogy azért röptézni is tud, nyert ő egyébként már párosban is nagy versenyt, nem volna rossz páros játékos, hogyha többet koncentrálna a párosra, de hát különösképp a férfiaknál a legjobbak nagyon ritkán játszanak párost. Szeles Mónika is közéjük tartozik, néha azért a Grand Slameken elindul a párosban, de nem ez a fő versenyszáma, őt az egyéni érdeklés. Most mérkőzés labdája van a Fonák oldalról szervál, és rendkívüli módon zavarja a nap. Kétszer is földobja úgy a labdát, hogy aztán hagyja, hogy lepattanjon. Nem sikerült jól a feldobás, de most a harmadiknál jó. Benne a hálóban a labda, az első adagatása rossz. Marosi Katalin addig küzd, ameddig lehet, vagyis amíg nem kell elindulni a hálóhoz, hogy gratuláljon, kezet fogjon Szeles Mónikával. Aztán Szeles Mónika kőkeményen megütötte, és ezt nem lehetett elérni. Bele sem tudott ütni Marosi Katalin. 48 perc alatt 6-0-6-1-re győzött Szeles Mónika Marosi Katalin ellen, ami azt jelenti, hogy a három egyéni magyar női indulóból egy elbúcsúzott Marosi Katalin, de hát sejtettük ezt, hiszen az ellenfele Szeles Mónika volt, aki 6-0-6-1-re győzte őt le.
0: Szeles Mónika néhány valóban emlékezetes eredményét leszámítva, a hamburgi merénylet utáni pályafutása már nem volt olyan sikeres, mint az azt megelőző. Ennek okait Siklós Erik foglalta össze.
8: Tény, hogy a visszatérése után is még tudott Grand Slamet nyerni, de szerintem elveszített olyan meccseket, Grand Slam döntőt is, amit meg kellett volna nyernie, és abban biztos, hogy azért ezek a lelki tényezők, ezek a pszichés tényezők nagyon erősen befolyásoló tényezőként hatottak, játszottak szerepet, és igazán már soha nem jutott vissza arra a szintre, ami előtte jellemezte őt. És talán a potenciálisan legnagyobb sikerekkel kecsegtető éveit vette el ez a merénylet. Tehát akkor, amikor őt megkéselték, akkor ő abszolút dominált a női teniszben. És simán benne volt, hogy megcsinálja a naptári grenzlemet, megnyeri Wimbledont, amit aztán soha nem tudott megnyerni, és a többi, tehát ő általában ugye a Roland Garroson és az Ausztrál Openen tündökölt, de azért a US Openen és Wimbledonban is, tehát abszolút minden pályaborításon toppon lehetett volna, és gyakorlatilag a csúcson vágta el ez a Günther Pártya nevű őrült az ő pályafutását.
0: Szeles Mónika utolsó hivatalos mérkőzését 2003. május 27-én a Roland Garros első fordulójában játszotta. 6-4-6-0-ra kikapott az orosz Nadia Petrovától, ami egyben történelmi vereség is volt. Szeles karrierében ugyanis ez volt az első és egyetlen alkalom, amikor Grand Slam torna első fordulójában esett ki. Párizs után lábsérüléssel küzdött, emiatt a későbbiekben már egyetlen hivatalos VTA meccsen sem lépett pályára. A visszavonulását azonban csak évekkel később, 2008. februárjában jelentette be.

0: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ami pedig a Hamburgban történtek utóéletét illeti, az 1993-as merényletet elkövető Günther Párhe meglepően enyhe büntetés kapott. A német bíróság ugyanis mindössze 2 év felfüggesztett börtönbüntetése ítélte, így a támadás után alig néhány hónapos előzetes letartóztatás követően szabadon távozhatott. Az ítélet indoklása 2 részre osztható. Narrátor Katona László.
1: Pszichés állapot. A bírósági szakértők szerint a férfi mentálisan zavart, korlátozottan beszámítható volt. Kóros és megszállott rajongást mutatott Szeles Mónika, akkori nagy riválisa Steffi Graf iránt, és a támadással csupán azt akarta elérni, hogy Graf visszakerüljön a világranglista élére. A szándék minősítése. Párhe a vallomásában végig kitartott amellett, hogy nem akarta megölni a teniszezőt, csupán sérülést akart neki okozni, hogy hosszabb időre kiessen a játékból. Emiatt a bíróság nem emberölési kísérlet, hanem súlyos testi sértés miatt ítélte el.
0: Bár az ügyészek és Szeles Mónika ügyvédei is fellebbeztek, a másodfokú bíróság 1995-ben helyben hagyta a felfüggesztett büntetést. Szelest mélyen lesújtotta az ítélet, és megfogadta, soha többé nem lép pályára Németországban, amihez mindvégig tartotta is magát. Az 1993-as merényletet elkövető Günther Párhe életének utolsó 14 évét egy nordhauseni idős otthonban töltötte. Miután korábban több agyvérzést is kapott, 4 héten keresztül ágyhoz kötveteltek a napjai, majd 2022. augusztusában, 68 éves korában elhunyt, a halálának híre azonban csak hónapokkal később, 2023. áprilisában lett nyilvános. Hamburg után, ha nem is azonnal, de fokozatosan mégiscsak megváltoztak a biztonsági előírások. Manapság nehéz elképzelni az 1993. áprilisában történtekhez hasonló esetet. A sportolók sokkal nagyobb biztonságban érezhetik magukat. Dr. Lénárt Ágot, a sportpszichológus úgy látja, ezt a sportolók is érzékelik.
2: A Szeles Mónika esete egy nagyon kivételes helyzet volt, tehát hogy került oda be a merénylő, tehát hogy történt ez az egész. Én azt gondolom, hogy a biztonsági érzetet a versenyeken ma már megkapják a sportolók. Az természetesen furcsa lehet, amikor a sportoló nem számít rá, hogy az olimpiai faluba például az egyik olimpián megtörtént, este 6-kor megjelentek a gépfegyveres őrök, és elkezdtek körjáratot tartani, őrjáratot és körjáratot, tehát akkor jó néhányan meglepődtek és megijedtek, mert azt mondták, hogy hát ha megjelentek itt ezek a katonák, rendőrök, csendőrök, akkor történt valami, és meg kellett őket nyugtatni, hogy nem, ez a biztonságunknak a része. De hát ugye ott volt az izraeli sportolókkal történt merénylet Münchenbe is, tehát az is egy ilyen szempontból egy nagyon-nagyon kirívó eset volt, tehát a lehetősége mindig fennáll, a biztonsági rendszereket ki lehet játszani, de azért azt gondolom, hogy ma már ez nem kerül olyan értelembe a reflektorfénybe, mint ahogy akkor sajnos szerepelnie kellett.
0: A Szeles Mónika elleni merénylet óta eltelt több mint 33 év alatt rengeteget változott a világ. Számos új technológiai újítás jelent meg, amit már napi szinten használunk. Fontos kérdés, hogy biztonságtechnikai szempontból a szakemberek miként tudnak lépést tartani a fejlődéssel, hogy az innovációt felhasználva még biztonságosabbá tegyék az életünket, s ezen belül a sporteseményeket is. Kis Róbert rendőrezredes, az ORFK közrendvédelmi főosztálynak vezetője szerint a rendelkezésre álló informatikai eszközök sok lehetőséget kínálnak, de egyben kockázatot is rejtenek magukban.
3: Én úgy gondolom, hogy maga az új jellegű információdömping lehet hasznos is, de egyben valóban így van, hogy a személyi biztonságra történő felkészülés az nyilvánvalóan egy fontos momentuma lehet a szervezői oldalról. Nagyon fontos azt megtekintenünk, hogy most már egyébként egy adott deviáns személynek az azonosításához nagyon fontos lehet adott esetben a beazonosítás, és ezért a beléptető rendszereknek az alkalmazásával egy kicsit könnyebbé válhat. Ugye nyilván a beléptető rendszer nem egy kötelező előírás, de amennyiben van és kiemelt biztonsági kockázatról beszélünk, ennek az alkalmazásával együtt a névre szóló jegyértékesítés is megvan. A névre szóló jegyértékesítés akkor van lehetőség a biztonsági szolgálatnak, a személyazonosságnak az ellenőrzésére is. Mind abba az irányba tendál, hogy nekünk a biztonság megteremtésére egyébként az információbiztonság, illetve a különböző informatikai eszközök lehetőségként adódnak, de alapjában véve minél több informatikai eszközt alkalmazunk, annál nagyobb a sérülékenység veszélye is, ugyanis amennyiben ezek az informatikai eszközök nem megfelelően működnek, akkor meg is nehezedik ezzel a mi munkánk. Úgyhogy röviden válaszolva, áldás is, de egyben nem is.
0: Szeles Mónika 2008-as visszavonulás után sem szakadt el a tenisz világától. Bemutatókon és jótékonysági eseményeken vett részt, fiatal játékosokat segített. Amikor 2018-ban az Esportolója Gál egyik diátadójaként Budapestre érkezett, Szabó Szilárdnak többek között erről is beszélt.
4: Én még mindig nagyon sokat utazom, mert nagyon sokat dolgozom a tenisszel és az egészség wellness részeken. Én imádok utazni, gondolom, mint pici gyerek sokat utaztam junior tornákon, teniszmeccsekre, utána, mint profi, és utána, amikor abbahagytam tenisz szintén, benne van a véremben.
5: És a tenisszel hogy foglalkozol, mit csinálsz?
4: Én a tenisszel foglalkozok némely pár ilyen juniorral, akik kérnek advice-ot tőlem,
5: tanácsot.
4: Mondjuk tanácsokat, igen, köszi. És emígy meg főleg a jobban a corporate részén dolgozom, hogy segítek neki új ütőket föltalálni, meg ilyen dolgokon tanácsadó vagyok mondjuk jobban.
0: Szelest 2009-ben beválasztották a Nemzetközi Tenisz Hírességek csarnokába, ugyanebben az évben önéletrajzi könyvet is megjelentetett, amelyben nyíltan írt a hamburgi támadás utáni lelkiválságáról, depressziójáról és arról, hogyan próbált új életet építeni a profi sport után. 2025-ben életének újabb nehéz fejezetét osztotta meg a nyilvánossággal. Elárulta, hogy miasztenia gravisszal, azaz súlyos izomgyengeséggel küzd. Ez egy krónikus autoimmun betegség, amely az akaratlagosan mozgatott izmok gyengeségét okozza, és leggyakrabban a fiatal, 40 év alatti felnőtt nőket és a 60 feletti idősebb férfiakat érinti, ugyanakkor bármely életkorban, akár gyermekkorban is kialakulhat. Szeles elmondása szerint korábban soha nem hallott erről a betegségről. Azután fordult orvoshoz, majd került neurológushoz, hogy olyan tüneteket észlelt magán, mint a kettős látás, valamint a karjaiban és a lábaiban jelentkező gyengeség. Mint mondta, már az is komoly nehézséget okozott számára, hogy megszárítsa a haját. A betegséggel körülbelül 2022-ben szembesülő Szeles ezt élete sokadik újrakezdésének nevezte. Az erről szóló nyilatkozatot Szabó Szilvia olvassa fel.
6: Az első újrakezdést akkor éltem át, amikor 13 évesen Jugoszláviából az Egyesült Államokba érkeztem. Nem beszéltem a nyelvet, elhagytam a családomat, nagyon nehéz időszak volt. De az is egyfajta újrakezdésnek számított, amikor kiemelkedő játékossá váltam, mert a hírnév, a pénz, a figyelem mindent megváltoztatott, és egy 16 évesnek ezzel nehéz megbirkóznia. Aztán nyilvánvalóan a késelésem után is újra kellett kezdenem mindent, miként néhány évvel ezelőtt, amikor a miasztenia gravisszal diagnosztizáltak. A gyerekeknek, akiket mentorálok, azt szoktam mondani, a labda pattan valamerre, neked pedig alkalmazkodnod kell. És most én is pontosan ezt teszem.
0: Ruszanov András tenisztörténészt arra kértük, foglalja össze, hogy 2026-ban nézve milyen tanulsággal szolgálnak, mit üzennek a Szeles Mónikával történtek.
7: Én azt mondom, hogy emberleg abszolút ugyanaz a kedves, ugyanaz a szeretetre méltó, ugyanaz a mindenkihez közvetlen és abszolút minden sztárelő nélküli sportember kötőjellel, zárójelben ember maradt Mónika, ami egyszerűen fantasztikus, és kalapot kell emelnünk, nem csak a teljesítménye előtt, hanem az emberi nagyság előtt is úgy érzem. Az elérhetősége, az, hogy az a közvetlensége, a megközelíthetősége, tényleg napestig sorolhatnám a pozitívumokat, és csak tényleg pozitívumokat tudok mondani, és csak sajnálhatjuk, ugye, hogy ugye az édesapját ért betegség, majd utána az elhalálozás utáni következmények, rengeteg ugye különféle betegségen esett keresztül Mónika, és hát most is, amivel ugye diagnosztizálták ezzel a miasztenia gravis, szóval ugye 2022-ben, de nem adja fel, és küzd, és ezt mindig is publikálja, ezt mindig is nyilvánosan deklarálja, hogy bármi éri, és ezzel egy kiváló példakép. Tehát nem csak tényleg a teniszkörökben, hanem az egész sport, és azt mondom, az emberi nagyságát még jobban magasabbra emeli azt, hogy örökké azt az üzenetet küldi, hogy soha nem szabad feladni, bármi élheti az embert, sajnos őt így sorozatban sújtja a sors, de mindig tud mosolyogni, és mindenkihez ugyanúgy ő kedves tud lenni. Szóval azt mondom, hogy a sportágában már halhatatlan lett 2009 óta, de azt hiszem, hogy mi még jobban büszkék lehetünk rá, mint hogy magyar származású játékos, úgyhogy csak a legjobbakat tudom mondani.
0: Szeles Mónika történetében minden benne van, amitől egy kivételes tehetségi sportoló pályafutása több lesz puszta eredményeknél, sikereknél, hullámhegyeknél és hullámvölgyeknél. A Steffi Graffal való rivalizálás mellett világra szóló győzelmek kísérték útját, ám 1993. április 30-án Hamburgban egyetlen ember egyetlen mozdulata mindent megváltoztatott. A hátába szúródó kés nem ölte meg, de ketté vágta a pályafutását, és örökre nyitva hagyta a kérdést, mire lehetett volna még képes az a 19 éves klasszis, akinek addig szinte nem voltak határai. Szeles a merénylet után visszatért, s ugyan már érezhetően nem volt ugyanaz, mint azt megelőzően, újra nyert, döntőket játszott, és megtanult együtt élni mindazzal, amit attól a naptól kezdve magával vitt. A története nem csak arról szól, mit vett el tőle Hamburg, hanem arról is, mennyi mindent nem tudott elvenni, hogy az emberi tartás, az akarat és a tehetség a legnehezebb helyzetekben is kiutat jelenthet. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 16. részét hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Szeles Mónika különleges életét, amelyben nehézségek és pozitív emlékek egyaránt vannak. A magyar származású teniszezőnő igazi példakép, aki megmutatta, hogy a legrosszabb helyzetekből is van kiút. Amennyiben kíváncsiak magazinunk korábbi epizódjaira is, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez: Szabó Szilvia, Szilágyi Dóra, Regős László Pál és Katona László. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
8: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ferencváros lesz a témánk, főleg azért, mert itt a stúdióban Orosz Pál, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatója. Nagy szeretettel köszöntelek.
3: Szia, köszönöm szépen.
2: Lesz miről beszélgetni. Például mondjuk kezdjük mindjárt azzal, hogy ugye ennél sterilen nyugodtabb időszak nem létezik, mint amit válogatott szünetnek szokták hívni, mert ugye az Európa Ligában egy fantasztikus glasgow-i belépővel letette a névjegyét a Fradi, és a bajnokságból is, hát már 7 meccs, ugye egy halasztás még van, de 7 meccset már lejátszott a csapat, és a válogatott keretben is alig van ferencvárosi játékos, mert ugye Osváth Attila képviseli az öt fehéreket, és most az sincs, mint ami mondjuk tavaly vagy tavaly előtt lett volna, hogy egy Abu Fani vagy egy Kanikovszki is ott van a saját válogatottjánál, vagy Lenny Joseph a világbajnokságon. Szóval hogy telnek ilyenkor a napok az ülőjuton?
3: Hát a munkával most a játékosok azért kaptak egy kis pihenőidőt a szakmai stábtól, a vezetőedzőtől, mert azért ez nagyon intenzív időszak áll mögöttünk, tehát ha belegondolsz, akkor elkezdtük ki július elején valamikor a selejtező mérkőzéseket, egy baromi nehéz selejtező fázis van mögöttünk, hogyha az első meccset lejátszottuk ugye a szerb ezüstérmeses kupagyőztes Vojvodina ellen, mármint az első párosítást, akkor nem tovább jutottunk, akkor rögtön jött utána a Twente, azért egy óriási játékerőt képviselő csapatról beszélünk, Ajax előtt végeztek a bajnokságban. Akkor azon is tudtottunk, akkor jött a Górnik Zsábzse, ami azért lengyel ezüstérmes és kupagyőztes, tehát tudjuk, hogy milyen erős a lengyel bajnokság, és hát a playoffba végül pedig a Mószálával együtt felálló Trabzonspor, tehát azért ez egy elég erős sorozat volt.
2: Gyorsan tegyük hozzá, ez így 8 meccs, a Celticel együtt 9, ezt 7 győzelem, 2 döntetlen, 0 vereséggel abszolválta a csapat, az elmúlt mondjuk ugye ez a 8. kiírás, ugye, ami folytonos, hogy ott van a Ferencváros valamelyik főtáblán vagy alapszakaszban, ilyen selejtezőre nem volt példa.
3: Hát nem, még ilyen erősségűre se.
2: Hát, hogyha megnézzük,
3: hogy ugye most már akkor a Celtickel együtt 9 meccset játszottunk, és azóta, tehát 9 meccs alatt veretlenek vagyunk. Tehát egyetlen klubként egyébként teszem hozzá az UEFA versenysorozatokban. Tehát azért szerintem ez egy óriási eredmény, és azért nyilván, hogy óriási megterhelést is jelentett a csapatnak, tehát mind fizikálisan, mind pedig fejben, azért itt nagyon-nagyon ott kellett lenni, és ezek mind olyan mérkőzések voltak, ami nem olyan, hogy majd akkor javítunk, hanem nem, tovább kellett jutni.
2: Tovább kellett jutni, az Európa Ligába kezdett a Ferencváros, természetesen ugye nem ez volt a terv az ülőjúton, mert mintha nincs kőbevés vagy a Fradinak, kell bajnoknak lennie, de azért úgy mindenki már hozzászokott szerintem, a szurkolók is, meg a csapat is. Na most itt merőben más volt a helyzet. Menjünk vissza egy picit oda az időbe, hogy azért ilyen április, május, június környékén ugye úgy állt a csapat, hogy hát először, ha időben megyünk, volt egy kormányváltás, aztán egy bajnoki ezüstérem, aztán távozott Robbie Keane. Ez külön-külön is megér néhány szót, de akkor miről folyt a diskurzus a klubházba? Mert ott hirtelen kellett sok jó döntést hozni.
3: Ezek, amiket felsorolta, ez egyik se befolyásolta a mi céljainkat. Tehát természetes, hogy
2: a bajnoki ezüst azért valamennyire
3: az igen. Az elsődleges, ezt akartam mondani, hogy ami azért meghatározó volt itt az elmúlt előző 7 szezonhoz képest, az, hogy nem lettünk bajnokok, és ennek csak mi vagyunk az okai, senki más. Tehát nem lehet úgy bajnoknak lenni, hogy elvesztünk 7 mérkőzést a saját stadion, vagy 5 mérkőzést a saját stadionunkban. Tehát ez még így is a végén azért éles volt az egész, de azért ez nem könnyen megbocsátható magunknak. Ebből le kellett vonnia a következtetéseket, és egész egyszerűen nem lehet úgy játszani Magyarországon sem a bajnoki mérkőzéseken, hogy hát a végén majd úgyis meg lesz, tehát most éppen ez a meccs nincs meg, akkor majd a végén meg lesz, mert más, persze egy teljesen másfajta lelkület, meg minden, amikor az ember kimegy, és egy óriási stadionban játszik egy Celtic ellen, most mondtam valamit, mint amikor mondjuk játszik egy olyan bajnoki mérkőzést, lehet, hogy annyira mondjuk egy játékos nem pörög fel fejben, De ez nem megengedhető. Tehát, hogyha ezt a gyakorlatot követnénk, akkor lehet, hogy jövőre se, vagy az idei szezonban se lennénk bajnokok, és ezt nem nagyon tudom elképzelni.
2: Mondtad, hogy le kellett vonni a következtetést, és milyen következtetésre jutottatok? Tehát ez edzői felelőssége, elsősorban játékosok felelőssége, vagy a magyar ajánlás következménye? Tudjuk azt is, hogy ugye Tóth Alex és Varga Barnabás idén közben távozott, aminek persze bevételi oldalról volt egy nagyon szép kerek összeg a végén, de azért a csapatra nézve is voltak konzekvenciái.
3: Természetes, hogy voltak. Bár teszem hozzá, ők még itt voltak, amikor mondjuk hazai pályán kikaptunk össze, az éppen igen. Akkor utolsó Zalaegerszegtől, vagy az éppen akkor utolsó Nyíregyházától. Tehát ez egy csapat munka, a munkája azoknak, akik a pályán vannak, azoknak, akik a háttérben dolgoznak, a miénk, a mindenki, tehát mindenkinek le kellett vonnani a saját konzekvenciáit. Nehéz volt, megmondom őszintén, mert úgy, hogy nem a Bajnokok Ligája selejtezőben indulhat el a csapat, hát láttuk, most mondtuk az elep, hogy milyen sorozaton kellett végigmenni, mert abban az esetben, hogyha bajnok vagy, akkor bajnoki ágon könnyebb ellenfelekkel találkozol. Ráadásul azért az elmúlt években mi nagyon jól szerepeltünk, tehát jól állunk koeficiens pontokkal is, tehát kiemelt státuszba, stb. Ez nem sikerült. Az, hogy eligazoltak játékosok, mai futballnak ez már a velejárója. Tehát ez már valahol azt mondom, hogy a rendje, hogy folyamatosan mozognak a keretek, nem úgy, mint apujék idejében, hogy ő idejött a Fradi az 52-ből, és 66-ig itt játszott. Tehát nem volt mese, és nem volt kérdés. Tudomásul veszük, ez egy üzlet lett.
2: Például a Tokiói olimpián is.
3: Például a Tokiói, vagy hát Rómába bronzérmes lett. A Tokiói olimpián pedig tagja volt az aranyérmes csapatnak, de ugye ott nem kapott aranyérmet, mert akkor még mások voltak a szabályok.
2: Döntőben nem védett.
3: És nem játszott.
2: Hát csak, hogy elhelyezzük, mert sokan nem tudják szerintem. Hogy
3: igen. Tehát ugye ő tagja volt a 65-ös csapatnak is, amelyik VVK-t nyert, ami a mostani Európa Liga. Ugye akkor még a döntőbe vertük a Juventust, most lesz lehetőségünk megjátszani, majd a Juventusszal, erről majd később beszélünk. Tehát jönnek-mennek játékosok, és nekünk nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, amikor elengedünk, vagy idehozunk játékost. A Barna ugye nem fiatal játékos már, ezt mondhatjuk, és kapott egy olyan lehetőséget, ami neki alapvetően én azt mondom, hogy szerintem egy utolsó nagy lehetősége volt. Financiálisan mindenféleképpen, ráadásul a klub is jól járt ezzel. Az Alexnek más a helyzete, mert az Alex egy fiatal srác, aki viszont kapott egy olyan lehetőséget, amit azért nem rendszeresen kapnak meg a magyar bajnokságban szereplő játékosok, és amikor valaki a Premier League-ből egy Bournemouth-tól kap egy ajánlatot, az részint neki is nagyon jó, részint pedig a klubnak is nagyon jó, és akkor nyilván itt a financiális oldalról is nagyon jó, de olyan szempontból is, hogy azért az a Ferencvárosnak, a magyar klublabdarúgásnak, a magyar labdarúgásnak általában azért az egy büszkeség, hogyha egy Premier League-be tud igazolni egy játékos, és ott folytathatja a pályafutását. Hát én úgy gondolom, hogy gazdaságilag se lett volna egy racionális döntés, illetve morálisan sem lett volna egy megfelelő döntés, hogyha őt nem engedjük el, mert amikor valaki elkezd focizni, akkor azért kezd el focizni, hogy egyszer csak, hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor azzal élhessen, és én biztos vagyok benne, mert Alex egy nagyon-nagyon jó fejű gyerek, hogy élni is fog vele.
2: Hát ott vagyunk akkor a bajnokság végén.
3: Igen.
2: Egy elég erős keret tisztításon ment át a Fradi, ugye nagyon sok főleg külföldi játékos távozott, jöttek is, tehát nem arról van szó, hogy nem érkezett senki, kölcsönből visszajöttek egy sokan, akik közül például Arzani éppen a Celtic ellen varázsolt itt a néhány hete, de mindent összevetve, és megérkezett Borbé Balázs. Robi Kín távozása, ugye az nyilván kulcsfontosságú, hogy pont most adott a Nemzeti Sportnak egy interjút, ahol egyébként olvastam. Elég diplomatikusan fogalmazott erről, de hát elmondta, hogy a feltételek már nem lettek volna olyanok, amiben ő tudta volna folytatni a munkát. Ez mit jelent pontosan? Fizetéscsökkenés, vagy a keret átalakítását?
3: Fizetéscsökkenés nem. Tehát mi azt mondtuk, hogy figyelembe véve a kormányváltást, stb. Tehát nem tudom én felelősséggel azt mondani, hogy most ennyi lesz, vagy annyi lesz. Nem tudom, hogy jobb lesz, vagy rosszabb lesz, kevesebb lesz, vagy több lesz, vagy hogy lesz, mint lesz. Tehát ilyen feltételek mellett döntheted, hogy marad, vagy hogyha úgy gondolja, hogy nem marad, akkor mi elengedjük őt. És aztán kérte egy kis gondolkodási időt, és akkor azt mondta, hogy köszöni szépen, de akkor ő lehet, hogy inkább nem. Én úgy vélem, hogy Robi bizonyított nálunk, most annak ellenére, hogy a bajnokságot most nem nyertük meg, de azért egy fantasztikus nemzetközi szereplésünk volt tavaly is, és azért az ő portfóliójában ez jól néz ki. Lehet, hogyha mondjuk idén nem egy olyan szereplést tudott volna felmutatni, az egy másik eset. Azért azt lássuk, hogy ő már így anyagilag annyira nincs rákényszerítve, hogy ő mindig dolgozzon, mert hát az a játékos múltan, amivel ő rendelkezik, az
2: ilyen nyilvánvaló, hogy
3: nem kell neki azért minden nap munkába mennie. Szerintem vár egy nagy lehetőségre, nem kimondva, tehát azért ő mindig is szerintem arra vágyott, vagy vágyik, hogy a Premier League-be majd egyszer szerepet kaphasson vezetőedzőként is. Nyilván ehhez még azért valószínű, hogy lesznek lépcsőfokok, vagy lehet, hogy egyből oda jut, nem tudom, én sok sikert kívánok neki, mert nagyon jó időket töltöttünk együtt így a klubban.
2: Hogy hogyan és mikor jutottatok el Borbély Balázsig, aki ugye tudjuk, hogy anno a Ferencváros utánpótlásába edzősködött, tehát félig meddig hazajött az Üllői útra, és azt is tudjuk, hogy Hajnal Tamáshoz olyan személyes kis kapcsolat is fűzi még játékos korából, ami esetleg nem tett rosszat annak, hogy ide kerüljön. Szóval hogy jött a képbe Borbély Balázs, és mennyire volt komplikált őt Győrből elhozni?
3: Nézd,
2: mert ugye bajnok lett a Győrre.
3: Nyilván, hogy azért mi folyamatosan nézzük az edzőket is, nem csak játékosokat. Tehát, hogy a Tamás ezt el is mondta egy nemrég interjújában, azért nekünk egy elég komoly scouting hátterünk van, és ez a scouting részleg ez nem csak a játékosokat nézi, hanem edzőket is néz folyamatosan. Nálunk adottak bizonyos feltételek anyagilag, amihez mérten

0: Árastól akkor elgondolkodik, még akkor is szerintem, hogyha nagyon sikeres volt egy másik klubnál, mert azért nem úgy van, hogy évente ad egy ajánlatot a Ferencváros valakinek. Ad, hogyha él vele, akkor jó, hanem akkor meg nem. Tehát ez egy hosszú folyamat volt, nyilván az is szerepet játszik benne, hogy a Tamás kifejezetten jó viszonyt ápol vele, tehát ahogy mondtad már játékos korában is, meg azóta is, és jól megértik egymást. Azért az nagyon fontos, hogy a sportigazgató meg az edző azok egy hullámhosszon legyenek. Ugye az edzőnek mindig van egy kvázi rövid távú célja, az, hogy az adott szezonban a legsikeresebb legyen, a sportigazgatónak viszont van egy olyan felelőssége is, hogy képviselnie kell a klubnak a filozófiáját, játékos politikáját, stb. És hogyha ez a kettő találkozik, az egy nagyon jó kombó tud lenni.
1: Azt hogyan élted meg, ugye nagyon sok, hát elsősorban külföldi edző volt a Ferencváros élén az elmúlt években, és közülük többen is, mert nyilván ilyen volt a szerződésük, vagy erre volt jogi lehetőség, viszont gyorsan, hirtelen távoztak a csapat éléről, azért akkor ott dolgozni kell a pótlásukon, hát most Pascal Janssen biztos, hogy ilyen volt, de Stankovics is ilyen volt, hát végül is Kín is ilyen volt, szóval ilyenkor jó az a scouting hálózat, de erre utána nincsenek hónapok, hogy egy klub találjon magának egy edzőt.
0: Hát nincs, és főleg, hogyha belegondolsz, hogy az előbb említettem, azért nálunk elkezdődik a szezon július elején. Tehát azért, amíg más csapatok pihenhetnek, lehet legyen az nemzetközi magasabban rangsorolt bajnokságban lévő csapatokban játszanak, vagy Magyarországon játszanak, és mondjuk sajnos nem kerülnek be nemzetközi kupasorozatba, azok még pihenhetnek. Itt elég gyorsan kész kell lenni a csapattal, és nem mondhatom azt, hogy a csapat teljesen kész van mondjuk az első selejtező mérkőzésre, hiszen annyi idő nincs, hogy teljesen kész legyen. Folyamatában lehet látni ezen nálunk is, hogy ahogy teltek a mérkőzések, egyre jobb játékot tudtunk mutatni. Tehát, ahogy mondod, itt nincs sok idő ilyenkor gondolkodni, tehát meg kell nézni azt, hogy milyen opciókból tudunk választani, de jelen esetben nem volt nehéz, mert nagyon gyorsan letettük a voksunkat Balázs mellett.
1: Ugye az, hogy mely játékosok távoznak, Sissé, Abufani, Makrekis, hát korábbi alapemberekről beszélünk, az viszonylag hamar kiderült. De például Gabi Kanikovszki menet közben távozott, ugye még az átigazási ablak nyitva volt, tehát erre volt lehetőség, de aztán utána viszonylag gyorsan beállt az a keret, amivel Borbély Balázs dolgozhat. Ez egy kisebb, de egyébként egész ütőképesnek tűnő, hát már csak a Európa Liga selejtezős meg a főtáblás eredmények is ezt mutatják csapat. Itt szó volt arról, hogy a klub a bérköltségen is farag, mert faragnia kell. Egy 30% repked így a levegőbe. Raki rendet az erőben, hogy akkor nagyjából ez hogy is néz ki. Tehát nagyságrendileg erről van szó.
0: Nagyságrendileg erről van szó, és hát, ha jól emlékszem, 17 távozó és 10 érkező volt, ami azért nyilván, hogy meghatároz sok mindent.
1: Bocsánat, mert hányan kerültek pénzbe, és hányan hoztak pénzt?
0: Tehát most ezt így hirtelen megmondani, nem tudom, de igazából jól jöttünk ki belőle, tehát maradjunk annyiba, hogy nyilván most az is szempont volt, hogy pozitívan jöjjünk ki ebből a különböző tranzakciókból. Ráadásul, hogy itt már említett, nem is tudom, a mostani beszélgetés előtt még kint, hogy már itt volt, hogy azért vannak olyan játékosok, mint akit most itt az új edzői stáb, meg Borbély Balázs egész más szintre hozott fel. Hogyha csak mondjuk itt kiemelem Árzánit közülünk, tehát egy ilyen főnix madár szindróma van nála, és hát ezt el tudom mondani azért másokról is. Tehát nyilván, hogy még egy szűkebb kerettel dolgozunk, de ennél szűkebb kerettel meg nem nagyon tudunk dolgozni, mert mi vagyunk az egyetlen klub Magyarországon, aki nemzetközi szinten képviseli a magyar klublabdarúgást az UEFA versenysorozatokban, és ez nem mindegy, hogy ezt hogy tesszük. És most már én úgy gondolom, hogy azért az elmúlt hét évben bizonyítottuk, hogy ezt jól tesszük. Nekünk idén is az a célunk, hogy jól legyünk, hát az első ligafázis mérkőzés ugye önmagáért beszél, mert azok Glasgow-ban 3-1-re nyerni a Celtic ellen, az nem egy kis dicsőség. Főleg ahhoz ez a meccs kinézett, és aki látta ezt a mérkőzést, ott nem nagyon voltak kérdőjelek. Olyannyira nem, hogy azt a meccs vége előtt már kezdett is kívülni a stadion, mert elindultak a Celtic szurkolók haza.
1: Hát mintha hája kenegetnék a vezérigazgatót, ez az a pillanat. Ez egy nagyon nagy boldogság,
0: igen. Tehát ezek olyan dolgok, ez ugyanolyan, mint amit a Trabzon elleni...

0: kettős győzelem, tehát volt bennük egy, hát finoman szólva, magabiztosság, ugye ezt így hangot is adtak ennek, és hát ennek ellenére azért egy 5-0-ás összesítésre sikerült. Tehát nem lesz ez mindig így, és most nem kell azt gondolni, hogy minden mérkőzésünket így meg fogjuk nyerni, vagy ilyen magabiztosan, vagy egyáltalán, hogy megnyerjük minden mérkőzésünket, mert azért megyünk a Milánhoz, a San Siroba, meg jön a Juve, meg jön a Hoffenheim, meg sorolhatnám, jön a Viktoria Pilsen, tehát már jó ismerősünk. Nagyon nehéz meccsek lesznek, de ezzel a kerettel, ezzel a most rendelkezésünkre álló háttérrel, ezzel sikerült összerakni egy olyan csapatot, ami szerintem nemzetközileg is ütőképes, máskülönben nem lennénk most az európai rangsorban a 37. helyen. Hát azért ez egy óriási dolog.
1: Hát ugye az UEFA úgy rakja össze az európai kupa sorozatokat, meg a selejtezőket, hogy a bajnokokat aztán minden körülmények között támogatja, mert szépen elindulnak a BL-ből, és akkor főleg, ha tudnak ott menni egy kört, akkor utána potyognak, és a konferencia ligától a jóisten sem menti meg őket, mert oda be lehet jutni. Tavasszal csomó olyan ismerősöm volt, nem fradi szurkolók, de nem is ellenszurkolók, hanem csak ugye a magyar futball rajongó, hogy jobb is lenne, ha győr lenne a bajnok, meg legalább akkor indulna a BL-be, a Fradi meg az Európa Ligából is. Ha megnyeri a kupát, akkor szépen be tud menni. Most ehhez képest a Fradi tényleg szépen bement. A minden idők egyik legerősebb, hanem a leget. Talán a BL selejtezőben voltak ilyen erejű ellenfelek, voltak párharcok, ott egy meccseken kellett, ugye, mert a Covid alatt volt főtáblára jutni. A Győrnek minden lehetősége ott volt. Még amikor elkezdett, még Vitálisék is ott voltak az első meccseken, és mégse sikerült. Tehát most megint a Ferencváros van ott egyedül, pedig egész magyar futballnak mondjuk hihetetlen jót tenne, ha nem egy, hanem legalább két alapszakaszos, pontosan, vagy főtáblás csapatunk lenne.
0: Pontosan, tehát és ezt tényleg mindig elmondom, és tényleg így is gondolom, hogy nekünk az lenne jó, nekünk, mint Ferencvárosnak az lenne jó, hogyha legalább egy másik magyar klubcsapat bent lenne a liga fázisban, mert igenis tudná gyűjteni a koeficiens pontokat, és nem biztos, hogy az első vagy a második selejtező körben kéne kezdeni a következő szezont a magyar kluboknak. Jelen pillanatban ez így van, ezt tudomásul kell venni. Viszont ami meg a jó oldala, és akkor Ferencvárosról beszélve, hogy az elmúlt 7 év, ugye azért az letettük a névjegyünket így Európában, tehát most már az van, hogyha valahol megjelenünk, akkor nem az van, hogy na hát olyan futottak még, hanem hát ja, a Ferencváros itt van Budapestről. Magyarországnak is jót tesz ez, mert jót tesz, ez egy, azért a sport az egy a kultúrának a része, egy ország imidzsépítő erő is tud lenni ebben a szegmensben, és tényleg azt látom, hogy amikor megérkezünk valahova, akkor most már autogramgyűjtők várják a csapatot, hogy a repülőtéren fotózkodnak velük, ami egyébként nekik is egy jó érzés, teszem hozzá, de nekünk, mint klubnak egy nagyon nagy büszkeség, és ez nem csak nekünk, hanem Magyarországnak, és én tényleg azt kívánom, hogy legyen más klub is, aki a jövőben eléri ezt, és hasonlóképpen tud szerepelni nemzetközileg.
1: Ugye említetted Arzanit, aki szintet lépett Borbély Balázs alatt, én Korbu Máriuszt is ide veszem, mert nagyon, nagyon stabilan teljesít.
0: Abszolút.
1: És Nagy Ádámról ejtsünk két szót, mert az, hogy nem volt önmagától való, hogy egyszer csak feltűnik a Fradiban, hát az már tényleg a sorsfintor, hogy azt hiszem az első felnőtt európai kupa meccsét
0: igen, most játszotta, mert amikor
1: a Fradiban volt, akkor Fradi nem volt európai kupába, ahol meg ő játszott, azok a csapatok meg megint nem voltak európai kupába. Elég gyorsan fölvette a tempót, pedig azért a fiatal Nagy Ádám már nem annyira fiatal Nagy Ádám, de nem, hogy nem lók ki a csapatból, hanem egy nagyon jelentős erősítésnek.
0: Így van, és Ádámnak, ahogy szoktuk mondani, még mindig két tüdeje van, tehát egy nagyon jó karakter. Tehát hozzáteszem, egy komoly fiú, aki komolyan vesz, és az öltözőre is jó hatással van, sokszoros magyar válogatott játékos, tehát
1: az se fontos ebben a mai világban.
0: Persze, és hogy olyan kvalitásokkal rendelkezik, ami mindenféleképpen a csapatnak a hasznára van, másképp nem tudna itt játszani, és nem jutott volna eszünkbe, hogy őt hazahozzuk. És ahogy említetted, igen, tehát nyilvánvaló itt a magyar szabály miatt azért az is fontos, hogy magyar, ez egy új rendszer volt számunkra az előző évekhez képest, de hát mindig ahhoz kell alkalmazkodni, amihez kell alkalmazkodni, tehát
1: ugye a magyarok közül is Szalai Gábor és Gruber Zsombor elmentek, és és tényleg meg is kérdezem, hogy hogy van Ötvös Bence, mert ugye olyan régen hallottunk róla, hogy elég komoly sérülésből lábadozik, de azért akár is nézzük egy válogatott labdarúgó, aki ott van a Ferencváros keretében, csak már nem is tudom, mikor sérült meg februárban, vagy valamikor.
0: Hát régen neki egy komoly sérülése volt, de most már van a visszatérés.
1: Mert ő nagy erősítés, főleg az NB1-ben.
0: Persze, mindenféleképpen, mert ő is hát nagyon jó játékos. Borzalmas szerencsétlen dolog ez, hogy rögtön utána egy ilyen sérülés jött, és hát ez neki is, meg nekünk is, mint klubnak egy óriási kiesés volt pontosan itt a magyar szabály miatt is, meg hát egyébként is, hát egy olyan játékos ő, aki meghatározó tud lenni a csapatban.
1: Fiatalok Borbély Balázs alatt hirtelen a semmiből, egyszer egy Nagy Olivér, egyszer egy, Nagy Olivér már Európa Ligában is, vagy Európa Liga selejtezőben is, egyszer egy Bagi Ádám, hány ilyen van még? Meg mikorra tudják ők adott esetben stabilizálni a helyüket a felnőtt csapatban, mert ugye az a folyamat még zajlik, és akkor még Lisztes Krisztiáról is váltsunk majd két szót.
0: Jó, tehát én azt mondom, hogy a Ferencvárosnál mindig úgy állunk hozzá a dolgokhoz, hogy senkinek nincs benne az a szerződésében nyilván, hogy kezdő leszel, és senkinek nincs az, hogy nem játszhatsz. Tehát itt mindenki saját maga vívja ki azt a jogot, hogy ő a csapatban játszhasson, legyen az bajnoki mérkőzés, magyar kupa mérkőzés, vagy nemzetközi mérkőzés. A lehetőséget megkapják a srácok, de nyilván azok, akikre a szakmai stáb azt mondja, hogy oda kerülhetnek, itt nyilván ők különböző paramétereket vesznek figyelembe, és akkor ezek el tudni élni. Tehát az, hogy most betesznek a pályára, az nem jelenti azt, hogy ott is maradsz. De például, hogyha Olivérről beszélünk, itt említetted őt is, hát talán a Trabzon ellen volt egy fantasztikus beadása, amiből Zakariasen utána gólt szerzett, tehát igen. Úgy rakta Zaki fejére, hogy lehet, hogy még én is, te is befejeltük volna. Lehet, hogy nem, de azért azért, meg ettől függetlenül is, tehát ő is, Bagi is egy küzdő, egy harcos típus, egy olyan jellegű csatár, aki ellen kellemetlen játszani, és hát jönnek majd a többiek, erről Tamás kéne igazából megkérdezni Hajnal Tomit, hogy milyen ütemben, és hogy látja ő, hogy, illetve az ő stábja, hogy mikor érhetnek oda a srácok, de azért a Ferencvárosnál mi úgy gondolom, hogy elég jól dolgozunk így az utánpótlás terén is, és jönnek fel a játékosok az első csapat keretéhez.
1: Ugye a Lisztes Krisztián, aki azért megjárta a poklot, hogy így fogalmazzak, az elmúlt pár évben, mert nem futotta ki azt a pályát, mint ami kinézett neki akkor, amikor egyébként jelentős összegét Frankfurtba szerződött, ugye ő kölcsönben van, is a Ferencvárosban. Lisztes Krisztián, ugye őt nem kell bemutatni Borbély Balázsnak. Mekkora szerepe annak Lisztes, nyilván még mindig nem ért el arra a szintre, amelyiken azon akkor volt, amikor Bundesliga szerződést kapott, de messze-messze följebb jár, mint az elmúlt egy-két évben, még akkor sem tudom, hogy sérült is volt, tehát neki nem pekes időszaka volt. Szóval mekkora szerepe Lisztes feltámadásában annak, hogy Borbély Balázs a vezető?
0: Szerintem nagy szerepe van a Balázsnak ebben, de nem csak a Balázsnak, hanem az egész stábnak, az egész közegnek. Tehát azért Krisztián amellett, hogy sérülések voltak sajnos, amellett azért neki fejben is erősödnie kellett, és komolyodnia kellett. Én azt mondom, hogy még mindig van hova fejlődnie, ilyen téren is, de jó úton jár. És hogyha ezt így folytatja, akkor nagyon messze eljuthat, ha nem folytatja így, akkor pedig nem. De úgy látom, hogy ő megértette azt, hogy a sikert sem adják ingyen, nagyon sokat kell érte tenni, nagyon sok lemondással jár, és én bízom abban, hogy ő tényleg fog jutni egy olyan szintre, ahova ő való egyébként a képességei alapján.
1: Frankfurtba figyelik őt, hogy éppen
0: persze,
1: hol tart?
0: Persze. Hát én nagyon remélem, hogy el fog jutni arra a szintre, hogy ő még a Frankfurtban majd az első csapatban pályára léphet.
1: Nyilván ez a cél, de addig meg az a cél, hogy minél többet profitáljon abból a Ferencváros, hogy itt van. Beszéljünk két honosított játékosról. Ugye ebből Korú Máriusz, hát hogy Csángó magyar, de ő futballmagyarnak is számít. Marian Gomez viszont, aki ugye tavasszal letette a magyar állampolgári esküt, ő ugye argentin eredendően, de tudtam, hogy ő már nem számít futballmagyarnak, mert az MLS szabályozása így változott.
0: Hát igen, ő utána pénzt nem kapunk, tehát az ő nem számít ilyen szempontból futball magyarnak, de a magyar kontingensbe bele számít, de igen, hát a Marius pedig, és akkor most beszéljünk róla egy picit, ő, ő megint az a játékos, aki egy hihetetlenül koncentrált, egy nagyon jó fejű, jó mentalitású, egy igazi ilyen győztes típus, aki nem tudja elfogadni a sikertelenséget, nem tudja elfogadni azt, hogy ne a maximumot nyújtsa, akár ő, akár a csapattársai. Hát én szerintem ő benne rengeteg van. Tehát ő nagyon-nagyon messze eljuthat, és nem csak a Fradiban, hanem a Fradin túl is.
1: De ez legyen minél később, mert egyelőre még van mit kiaknázni belőle a Ferencvárosba és a bajnokságban, meg az Európa Ligába is. És továbbra is Orosz Pál a vendégem, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatója. Hát mozgalmas hónapok vannak a Ferencváros mögött, bár szerintem a Ferencvárosban mindig mozgalmasak a hónapok, de most úgy különösen, mert arról már ugye esett szó, hogy bajnoki ezüstérem, Robi Kín távozása, de ugye ott volt egy parlamenti választás is, és nyilván a nyáron például azt sem lehetett ugye tudni sokáig, hogy mondjuk a televíziós pénz mennyi lesz, hogy szerencsejáték pénz mennyi lesz. Így hogyan lehetett nekifutni a következő idénynek? Tehát mennyire lehetett biztosat tudni, vagy mennyire kellett satszolni, hogy mondtad, hogy ez a 30%-os csökkentés, tehát annyival a nadrágszíjat bejjebb kellett húzni. Ez mikor... Tehát mit gondoltatok, amikor az egész indult? Mit tudhattatok pontosan? Mert szerintem igazából kicsit vakrepülés volt ez még a nyár elején.
0: Hát akkor még nem tudhattunk semmit tulajdonképpen, mert azt tudtuk, hogy a jelenleg érvény, vagy illetve akkor érvényben lévő szerződések, az MLS és a média tulajdonos, illetve a szerencsejátékérték között ezek kifutó szerződések, ezek nem kerültek akkor megújításra, addig, és aztán utána volt egy olyan időszak, amikor tényleg teljes ködben voltunk, erre mondtam azt, hogy most egy picit, hogy felrázták az akváriumot, aztán majd leülepszik, akkor majd megint lehet látni, de van egy idő, amíg nem. És nyilván, hogy ilyenkor az ember, ez egy cég, tehát az FTC labdarúgó ZRT az egy cég, az egy ugyanolyan cég, mint bármelyik másik cég, tehát hogyha nem látod azt, hogy konkrétan milyen bevételeid lesznek, akkor próbálod a költségeidet csökkenteni, hogy nehogy baj legyen. És akkor hoztunk egy olyan döntést, hogy tulajdonképpen azért egy ilyen nagyságrendi 30%-kal a bér keretet azt csökkentjük az első csapat kereténél, és hát vártuk, hogy alakulnak a dolgok, csak hogy ezt mindig ezt szoktam mondani, mert én nagyon-nagyon tisztelem apám emlékét, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, nagyon bölcs ember volt, és mindig azt mondta, hogy figyelj, hogyha valamire van ráhatásod, akkor tegyél érte vagy ellene, ha nincs, akkor meg elidegeskedj miattam, akkor meg úgy sincs ráhatásod. Tehát próbáld meg úgy alakítani a dolgokat, hogy minden a lehető legjobb legyen, és én úgy gondolom, hogy úgy alakítottuk a dolgokat, hogy a lehető legjobb legyen.
1: Nagyjából a Ferencváros labdarúgó szakosztályának, most nevezzük labdarúgó szakosztályának ilyen archaikusan, labdarúgó szakosztályának a költségvetésének, a bevételeinek mekkora részét érintette egyáltalán bármi változás, mert azért ne felejtsük, hát nyilván jegybevétel van UEFA-nál, hát az aztán nem közpénz, az UEFA-tól viszont kalkulálhatóan, stabilan jelentős összegek, érkeznek játékos eladásból is, ezek most ugye ezek piaci bevételek, játékos eladásból is vannak bevételek, illetve piaci szponzora is vannak a Ferencvárosnak, tehát nyilván volt egy csomó olyan szegmens, amire bátran építhet, vagy építhetett ezután is a klub, de nagyjából a költségvetés hány százaléka, nem mondom, hogy ingott meg, de vált bizonytalanná.
0: Hát nem megingott, még egyszer mondom, tehát még most sem tudunk mindent, tehát itt most néha úgy kezeljük a mit tudom, állami cégektől jövő bevételeket, hogy az, ja Istenem, és az olyan ördögi dolog, de hogyha megnézzük, akkor most a Rapid Winnek például az új szponzora az a Bécsi Energetikai Vállalat, ami egy állami tulajdonú vállalat, tehát ez nem egy furcsa dolog a nemzetközi labdarúgásban, vannak még mindig kérdőjelek.
1: Tehát ettől még az állam eldöntheti, ugye, hogy
0: na persze, ez egy, igen, sem. Meg azt is el kell dönteni, hogy mondjuk mennyire fontos a labdarúgás ilyen szempontból, hogy ilyen mondhatom azt, hogy tényleg magas szinten képviseljük a magyar labdarúgás nemzetközi versenysorozatokban. Én hiszem azt, hogy senkinek nem lehet az a célja, hogy mondjuk egy ilyen 15 év alatt, mert 15 éve kezdtük el építeni ezt az egészet, 15 év alatt felépített brandet, mert nevezzük nyugodtan brandnek, és az azzal járó dolgokat ne akarná tovább tudni, látni, hiszen én hiszem azt, hogy ez Magyarországnak is jó. Biztos vagyok benne, hogy valahogy lesz, még vannak mindig kétséges dolgok, de majd az is ki fog derülni. De még egyszer mondom, hogyha valamiben nincs beleszólásom, nincs ráhatásom,